0: Igen, hát akkor még egyszer nagy szeretettel köszöntöm a vendégemet, dr. Szigeti Jenő professzor emeritus vallástörténészt, kedves hallgatóink, folytatjuk a műsorunkat. Ott hagytuk abba az első részbe, hogy ez a kutatás hogy indult, milyen körülmények között, milyen pályázattal, és folytatnánk azt, hogy és milyen eredménnyel, erre kérnék egy kis történetet.
1: Zotka pályázatot megnyertük, ezért nekiláttunk, és azt mondtuk, hogy mivel a Biblia az európai kultúra alapja, mert ezen alapul a nyelvi kultúránk, ezen alapul az irodalmi, művészeti kultúránk, ezen alapul az etikai anyanyelvünk, sőt, még a természettudományos gondolkodás is ezen alapszik, hiszen ez egy jellegzetes világlátás, aminek az a lényege, hogy a világban nem istenek vannak, hanem az ember az ura a világnak, és ez a Bibliának az első lapján már ott van. Ezért mindenkit meg kell ismertetni óvodától az egyetemig a Bibliával, kellő színvonalon. Na most, óvodás programot csináltunk, amiben egy óvodai csoporttal, nagyszerű vezető óvónőkkel, tudom, Kispesten egy óvodába csináltuk ezt, remek pedagógus asszonyokkal, akik értettek hozzá. Játékosan hogy lehet megtanítani erkölcsi fogalmakat a bibliai történetek alapján. Mindenféle szemléltető eszközzel, filces táblától kezdve, homokasztalig, mindennel installálva. A gyerekek rajongtak, a múltkor a nyakamba esett egy fiatal ember, azt mondja, én is az óvodába jártam, azt mondja, nem tetszik megismerni. Íme ma is emlékeznek rá. Utána megcsináltuk egy pesti általános iskola alsó tagozatában ezt a programot. Most már az általános iskola tantervéhez ragaszkodva. Utána felső tagozatban megcsináltuk gimnáziumokban, technikumokban is megcsináltuk, és a Békés Csabai főiskolán is. Ezeket a modern kísérleteket állandóan teszteltük, és mindig javítottunk, ha kellett, a módszeren. Úgyhogy 3 év végére volt egy olyan anyagunk, amiben az egész programot le tudtuk írni, és ez a program kipróbált program volt, tehát már pedagógiai tapasztalatok voltak mögötte, pedagógusok véleményét tettük mellé. Az Otka pályázaton ez maximális sikert ért el, maximális pontszámot kaptunk, ami az akkori Otkánál is, mai Otkánál is nagyon ritka, hogy valaki maximális pontszámot kap. És amikor ez megvolt, akkor az Oktatáskutató Intézet vezetővel, Kozma Tamással elmentünk a minisztériumba, és azt mondtuk, hogy íme itt a program, akkor készült a nemzeti alaptanterv, tegyük ezt bele. És hát sajnos ez nem sikerült. Tehát ez a kudarc itt volt, hogy nem sikerült, méghozzá nem pártpolitikai dolgon, emlékszem, még az MSZP-t is elmentem meggyőzni ezzel kapcsolatban, és sikerem is volt, úgyhogy addig érveltem, még ott is elfogadták. Hát egész egyszerűen az egyházak úgy érezték, hogy hát ez nem lesz jó, nem jót tesz a hitoktatásnak. Tudnélik, emögött meg az volt, hogy az egyházak nem voltak még képbe, ugye 40 év hitoktatás kiesett, hogy mit is kellene csinálni a hitoktatással. Egyszerűen ismereteket kell közölni, ugye említetted, hogy kötelező, szabadon választott, de hát az ismeretre mindenkinek szüksége van, akkor hogy van, vagy a gyerekek lelki világával kellene foglalkozni, az utóbbi nagyon fontos volt, tudnélik, a rendszerváltozás a gyerekeket is megviselt, erre nem szoktunk beszélni, de hát a családi feszültségek egész sora jött ebből ki, jó lett volna ez. Ugyanakkor meg az egyházaknak nem voltak megfelelő oktató személyzete, hát ugye iskolák visszajöttek, na de kik a pedagógusok? Ugye Korzenszky Richárdra rengeteget beszéltünk erről, és ezt te is tudom, hogy beszéltetek erről. Szóval egy nagyon érdekes helyzet volt. Hogy sikeres volt ez az egész, vagy nem, bizonyára igen.
0: Megmondom, de hogy
1: talán... Sajnos nem úgy, ahogy szerettük volna.
0: Talán több helyen az első időszakban a hitoktatás mellett már akkor felmerült, hogy a etikát kellene esetleg valahol, és azért épp a Korzenszky Richárddal Bajorországba mentünk, és elhoztuk az ottani etika könyvet, mert ott ugye hasonló választási lehetőségek voltak. De annak a bevezetésére se került sor. Hát egy kicsit óvatos volt akkor a politika, hogy ekkora levegőt vegyen, és azt mondja, 40 év után ezekre az ismeretekre, amit ez a kutatás igazán bebizonyított, hogy mennyire szüksége van a következő nemzedéknek, hiszen itt végül is a Biblia ismerete, vallástörténetek, a különböző világvallások megismerése. És voltak olyan iskolák, ahol hitoktatás mellett, vagy ahelyett ilyen egyháztörténeti órákat tartott. Természetesen a gondja ennek az volt, hogy nem volt hozzá megfelelő olyan szakmai tudás a pedagógus társadalomban, akik ezt mondjuk elősegítették volna. Tehát itt jött be az, ami a hitoktatás akkor úgynevezett fakultatív, gyakorlati fakultatív tantárként heti 2 órában, 35 hét, 70 órában végül is azért megindult. Egy nagyon jelentős tömeg, én ha jól emlékszem, az első időszakban több mint 40 ezer tanulócsoport volt, aminek a zöme természetesen nem egyházi iskolába lehetett, mert akkor még nagyon kevés egyházi iskola, ugye itt mindig most 91-92-ről beszélünk, de ez azt jelentette, hogy azért tudtuk azt, hogy hány tanulócsoport, mert mi úgy kezeltük, hogy annak az oktatója, mint egy az lelkész vagy világi oktató, az ugyanolyan pedagógus és ugyanolyan fizetést kell, hogy kapjon, mint óraadó tanár, és ahhoz kellett tudni, hogy hány tanulócsoport van, és hány ember végzi ezt a munkát, hogy ehhez való úgynevezett pedagógus bér, átlagbérnek megfelelő, úgymond hát óradíjat megkaphasson.
1: Egy érdekességet hadd mondjak, hogy az Oktatáskutató Intézet, amikor befejeztük ennek a modellnek a kiépítését, Gyulán rendezett egy konferenciát erről. És a gyulai konferencián a pedagógusok vetették fel, hogy szeretnének a Bibliáról, vallásismeretről több információt, ezért az Oktatáskutatóba indítottuk el azt, amit most is folytatunk, Bibliai Szabad Egyetemnek hívtuk, amiben lényegében nincs másról szó, mint megismertetjük a Bibliát, és hát erre még hozzá kellene tenni egy ilyen vallástudományi szabad egyetemet, és hozzá kellene ragasztani. Ez is benne volt a tervünkben, sőt a tanterv is kész volt, de az a óriási érdekes dolog van, hogy ezekre a Bibliai Szabad Egyetemre máig, ha meghirdetjük valahol, óriási sikerei vannak. Tegnap voltam Kecskeméten, ott volt 2 évvel ezelőtt egy ilyen Bibliai Szabad Egyetem, 150 ember azóta is eljár. Egész egyszerűen a bibliai történetek, vallástörténeti, művelődéstörténeti összefüggéseket kell ismertetni. És a pedagógus a fejére csap, hát a Dante Pokláról ezt nem is tudtam. Vagy hát most már tudom azt, hogy tudom én, a közmondásban mit jelent az, hogy áll, mint Bálám szamara, vagy utánom a vízözön. Ami egy hívő embernek teljesen természetes, de egy pedagógus felnőtt úgy, hogy semmiféle bibliai háttere nem volt.
0: Hát ez valóban azt jelenti, hogy alapokat kellett elindítani ahhoz, hogy annak az oktatása megfelelő színvonalon. Én azt mondom, hogy a következő nemzedéknek, de a jelenlegi nemzedéknek is a műveltségéhez hozzá kell, hogy tartozzon a Biblia ismeret, illetve a világvallások megismerése, de természetesen Európa úgynevezett zsidó-keresztény kultúrájának az ismerete, mert nem tud másképp létezni, bárhova megy az országon kívül.
1: Hát nézzük csak meg, hogy a világ ugye egy falu lett, ezt szoktuk mondani, a globális világ. Hát mai napig egy csomó olyan dolog van, amit nem lehet megérteni a nemzetközi élet összefüggésében, például arról, hogy nem ismerem a vallások világát, vagy nem ismerem a Bibliát. Nagyon érdekes, hogy Miskolcra kerültem ugye 1997-be először docensnek, aztán egyetemi tanárnak, és ahogy odaértem, jött a gazdaságtudományi kar, hogy jaj, az Isten szerelmére gyere már, tanítsál valami alapvető vallás ismeretet nekünk. Mondom, és miért épp a gazdaságtudománynál? Azt mondja, gondold, de külkereskedő nem tudja, hogy mik az ünnepek, amikor kikerül külföldre, vagy hogy működik egy muszlim vallás, vagy egy ortodox vallás, hogy működik mondjuk Oroszországba, hogy mi az az ikon, meg mire kell figyelni. Ugye, és akkor esetleg nekem is ahhoz fél, hogy tényleg milyen, és akkor elmentem vallástudományt hallgatni, olyan siker volt, hogy nem fértek be a terembe, valami nagyobb terem után kellett vadászni, mert az ablakba ültek a srácok, és jegyzeteltek, mert ez fontos.
0: Nagyon érdekes volt ez az időszak, termékeny időszak volt, Akkor is már működtek úgynevezett egyházi felsőoktatási intézmények, de elsősorban lelkipásztor képzéssel, világi hitoktatással. De ez a óriási igény, ami megindult a hitoktatás iránt, ehhez természetesen nem bírta a lelkipásztori gárda, és az első ilyen közös munka a görögkatolikus hittudományi főiskola és a nyíregyházi tanárképző főiskola közt alakult ki, hogy a tanárképző szakora, mondjuk két szakra járó, az kaphatott még egy diplomát, hogyha a világi hitoktatást a másik főiskolával közösen, tehát úgy mehetett ki oktatni, hogy ha annak a területnek a püspöke megbízta, akkor természetesen felkészülten tudta mondjuk a magyar énekszak mellett még a világi hitoktatást elvégezni. De ugyanezt csinálta más állami főiskola is, az EGRI is, a Szombathelyi is, a Szombathelyi például egyház zenei szakot is indított. Tehát megindult azért valami olyan élet, ami a 40 év hiátusát próbálta valahogy ellensúlyozni.
1: Igen, hát az igény megvolt rá, szóval mindig abban lehet lépni, amiben igény van. Tudom azt, hogy egy ilyen meghirdetett akármi, az rögtön óriási siker volt. Tehát abban a pillanatban, hogyha tudom, teológiák is csináltak ilyen, például egyház és művelődés, mondjuk például a rabi képzőt csinált, aminek az volt az érdekessége, hogy a többsége a hallgatóknak nem zsidó volt. De mivel érdeklődött ezután a vallás után, ezért tömegével jelentkeztek.
0: Igen, hát ez egy misszió időszak Igen. volt. Említetted Kozma Tamást, és hát természetesen Szigeti Jenő is ebben részt vett. 92 vagy 93-ban a Parlament Emberjogi Vallásügyi Bizottsága megbízott bennünket, mint a Művelődés Minisztérium egyházi főosztályát, hogy egy széleskörű szociológiai felmérést készítsünk magyarországi egyházak, felekezetekkel kapcsolatban. Azért mondom, széleskörű volt, hiszen ebbe az oktatáskutató, a Sonda Ipsos, valamint a KSH társadalommobilitási körülbelül 30 ezeres ismeretanyagával együtt TIKISZ, az Oktatáskutató Intézetet kértük föl Tomka Miklós vezetésével, hogy csináljon ebből egy összesítést, illetve csináljon egy óriási szociológiai felmérést. Miért mondom el ezt most a hallgatóknak? Tudnék, a címe a műsorunknak az, hogy egyházak szerepe a mai társadalomban. Ez a kutatás olyan szenzációs kérdéseket tett föl, természetesen nem népre szólóan, hogy hol látja, 92-93-ról beszélek, a megkérdezett az egyházaknak a leendő, megújuló társadalma szerepét. Te, mint ennek az összefogója, vagy egyik igazi összefogója volt, mely területeken látod azt, hogy ez bevált az akkori, úgymond, igény és a mai valós helyzet?
1: Igen, hát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy visszaemlékszem erre a szép időre, mert ez tényleg szép volt, mert minden ilyen nagyon jó barátok voltunk már korábban. Tomka Miklóssal még valamikor a 70-es években kerültünk jó barátságba, Kozma Tamással teológus társak voltunk, csak hát őt eltanácsolták a teológiáról állami okok miatt éppen, és került vidéki pedagógusnak, és onnan lett a pedagógia nagyszerű professzora. Azután a Nagy Péter Tibor mai napig is megvan, és dolgozik. Ott az oktatáskutatóban mi mindjárt érzékenyek voltunk erre a témára, és Miklósnak pedig akkor már nemzetközi hírű szociológiai, vallásszociológiai múltja volt. Rengeteget publikált külföldön, és ha kelet-európai vallásokról volt szó, akkor legyen az Amerikától Kínáig tőle kértek tanácsot. És tudom azt, hogy nagyon hamar egy megbeszélésre rögtön kialakult az, hogy tulajdonképpen miről is van szó, és mit is akarunk csinálni. Rögtön elosztottuk a témákat, hogy ki mit csinál ebben, mert közös volt a meggyőződésünk, és ebben semmi vita nem volt. Közös volt az, amit most már harmadszor mondok, hogy az a baj, hogy a társadalomban nem tudják, mi az, hogy vallás, mi az, hogy egyház. Ugye, ha vallásszabadságról beszéltek, akkor az volt, hogy szabadon lehet a templomba járni. Ami nagyszerű dolog, csak hát a vallás az nem a templomba van. hanem az meghatározza az egész életet. Ekkor volt a legismertebb magyar hölgy, a Dabas Sári, ugye erre emlékszünk, erre a szép időre, meg ilyen dolgok, amik mögött borzalmas nagy tudatlanság volt. És akkor elindultunk ebben a kutatásban, és viszonylag gyorsan elvégeztük ezt. Óriási sikere is volt, mindenféle dicséretet kaptunk tőletek a minisztériumtól. Én azt sajnáltuk mind a négyen, hogy ez akkor nem került nyomtatásba. Nem ártott volna a társadalom egészének megismerni ezt, de valahogyan a törvényhozók, ezek nem ti voltatok.
0: A törvényhozók azt kérték, hogy kapják meg a országgyűlési képviselők, és kapják meg az egyházak. Ebben, ha csak egy-két akkori igényeket, ha azt mondom, hogy nem csak azt kérdeztétek meg, hogy ki hova tartozik, hanem hogy mennyire gyakorolja.
1: Persze.
0: Itt jön be ez a fogalom, hogy a maga módján. Ennyi vallásos, ennyi rendszeres, ennyi a maga módján. És egyáltalán a társadalomban a katolikus, a református, evangélikus, stb. Egyházak milyen százalékban vesznek részt. De nem ez volt a legfontosabb, hanem a következő kérdések, hogy az oktatásba, a kultúrába, a szociális gondoskodásba, a ifjúságnevelés, és így tovább, tehát mondhatnám tovább, az egyházaknak milyen szerepet szántak az akkori megkérdezettek? Emlékszel-e azokra a százalékokra, hogy mi minden jött ki?
1: Hát elsősorban a társadalom mindig azt hitte akkor, hogy jaj, itt a világ vége, mert az egyházak át fogják venni az egész oktatást. Ott kiderült, olyan 15% körül volt az, amit az egyházak elbírtak akkor vállalni. Hát volt olyan, a Richarddal, Korzenczi Richarddal, nagyon sokat beszéltünk erről, hogy nem jó ám az, hogy egyszerre visszaadnák mondjuk az összes katolikus, nem tudunk vele mit kezdeni, és ez óriási érről devalválna az egyháznak a társadalmi szerepét, hogy lám, ugye milyen tehetetlenek, pedig csak eszközünk nincs hozzá. És ez azért is érdekes, mert a szocializmus utolsó vergődő szakaszában is volt például ilyen a szegényügyel. Állandóan azzal kínoztak bennünket, tehát lássuk el a szegényügyet. Most az egyház is szegény volt, hát persze volt egy karitatív hajlandóság, tudom, hogy a romániai menekültek mi mindent megcsináltak akkor, egyházi tagok, egyszerű egyházi tagok, de hát ezt az egyház nem tudta fölvállalni. Mindig azt mondtuk, hogy eszköz és a feladat az legyen párhuzamos egymással. Csak ezt azért nem lehetett a politikai döntéshozóktól kérni, mert fogalmuk sem volt arról, hogy egy egyház milyen. Ezért kellett megnézni a rétegeit az egyháznak, hogy vannak formálisan egyháztagok, akikkel az egyház nem nagyon tud mit kezdeni. És vannak a másik végén hűséges egyháztagok, akik aktívak. Aztán van egy ingadozó csoport, akkor van egy olyan, aki inkább aktív, mint. Tehát ez a maga módján vallásos kategória, amit a Tomka Miklós bevezetett, innen jön.
0: Igen. Érdekesség az, hogy ezekre a kérdésekre, ami egyház szerepe a társadalomban, például a közoktatásban, ha jól emlékszem, 40-valahány%-a mondta azt, hogy az egyházak részt vehetnek. A kultúrában több mint 50, hagyományápolás kultúrában több mint 51% volt. A szociális gondoskodásban 70%. A tolerancia fogalmának inkább az több mint 70%. Sőt, azt is megkérdeztétek, hogy és az egyházaknak a valamikori vagyonát, az hogyan lehetne rendezni, hogy önállósodjon, és valóban önálló szerepet játszana. Megkérdeztétek azt is, hogy az egyházak egyáltalán a társadalomban még milyen szerepet tudnának ellátni. Természetesen jött a karitatív, a szegénység, a pasztoráció, a cigánypasztoráció, és így tovább. Na most a kérdésünk természetesen az 25 év után, hogy ebből végül is a politika, a jogszabályok, vagy az egyházak, illetve az állampolgári igény találkozott-e? A mai ismeretünk szerint. De térjünk azért vissza, hogy akkor ezek a kérdések, ezek nagyon izgalmasak. Ezért is örültem neki, hogy tudom orientálni az egyházakat, hogy hol kell nekik a görcs feloldása után megtalálni helyüket a társadalom.
1: Azért sóhajtottam, mert én azt hiszem, hogy ez a vizsgálat még ma is sok tanulságot rejtegetne, feladatot, hogy így mondjam.
0: Igen.
1: Feladatot rejtene, ez így van. Most menjünk végig ezen a dolgon, kultúra például. Nyilvánvalóan az egész művészeti, stb. Kulturális alap, a szociál, az összedőlt, mint a bugylibicska, hogy összecsuklott. Nyilvánvalóan kultúra nélkül nem megy, és nyilvánvaló volt, hogy az egyházaknak óriási kulturális háttere van, ezt érezték az emberek is. Nem mindig éltünk vele úgy, ahogy kellett volna, lehetett volna jobban is. Én most ezt mondom a tanulságként. Karitatív munka. Karitatív munka is nagyon fontos volt, hiszen hát ez egy ilyen változó társadalomban mindig összedőlnek intézmények, tudom azt, hogy hogy van. A másik az, hogy az emberek tudtak valamit, és ezt ma sem nagyon tudják. Hogyha az egyház indít mondjuk egy szociális otthont, egy öreg otthont, az a szociális otthon jobban és olcsóbban működik, mint egy állami. Miért? Ennek egy nagyon egyszerű oka van. Azért, mert oda olyan emberek kerülnek gondozónak, akik a karitatív munkát hivatásszerűen csinálják. Másik, mögöttük van egy közösség, amelyik nagyon sokszor anyagilag is támogatja ezeket az intézményeket. Az én kis egyházam, Tason van mondjuk egy öreg otthon. Valahol a Tiszaháton egy adventista gazdának egy kicsit több krumpli a termet, akkor azt mondta, hát egy zsák krumplit elviszek az öregeknek, érezzék jól magukat, és ingyen ott volt egy zsák krumpli. És ez nem csak egy zsák krumplival volt, szóval nagyon sok mindenen. Na most ez nem, miért fontos? Nem anyagilag fontos, és ne pénzbe számoljunk, hanem abban, hogy ki lehet alakítani egy olyan karitatív szemléletet, hogy akinek jobban megy, az önként és dalolva, hogy így mondjam. Mindenféle külső kényszer nélkül segíti a rászorulót. És ennek a nagyszerű hozatéka ott van a társadalom egészében, majd otthon is ezt fogja csinálni, meg ezt tanulja meg a gyereket, tehát kialakul egy olyan társadalmi légkör, amiben nem ilyen gettóba zárjuk az öregeket, és az a nyomás az otthonba, és akkor nem, amerikai társadalomban van ilyen, hanem végsősorban kialakul egy ilyen emberi közösség, emberléptékű közösség. Ezt nagyon érezték az emberek, ez a 71% körüli dolog ezt mutatja. Tehát ennek nem csak a statisztikai eredmények voltak a jellemzői, hanem még valami jellemzője volt. Az emberek kezdtek gondolkodni azon, hogy hogy lehetünk egészséges társadalom. Sajnos, hogyha mára nézek, akkor sajnos a mindenkori döntéshozók erre nem figyeltek oda.
0: Eléggé. Jó kérdés ez erre. Hogy látod te azt, hogy ahhoz, hogy ezeket a szerepállásokat el tudják megfelelő biztonsággal látni, ahhoz a jelenlegi jogszabályrendszer mennyire segíti, vagy mennyire gátolja?
1: Hát azt hiszem nem segíti. És akkor most elnézést kérek minden jogalkotótól. Hát mondok egy példát. X professzor társam, aki még miniszter is volt, biztos kitalálják hallgatók, hogy ki, találkoztam vele 2 évvel ezelőtt dühöngve, hogy a Somlyóhegyen, arról írta a doktori értekezés, ottani szőlőgazdaságról, ősi dolog, hogy a szőlő ugye a déli oldalon érik, és északint fejezik be, egymás segítő közösségé lettek a szőlős gazdák. És megjelenik az adóhivatal, és megbünteti őket, hogy bejelentés nélkül dolgoznak az őszülőjébe a szomszédok. Szóval ez egy olyan jogszabály, amivel egy ősi, egymás segítő közösséget rombolunk. Azt hiszem, hogy a jogszabályalkotó nem szándékkal csinált ezt, hanem rövidlátásból. Szóval oda kellene figyelni a társadalmi mozgásukra. Az egyeztetések régen ezért voltak, és ez az egyeztetés nem azt jelenti, hogy nekem is tetszen, meg neki is tetszen, hanem meg kellene nézni azokat a természetes népi, hogy így mondjam, most a néprajzos beszél velem, népi jogszokásokat, hiszen erről külön kutatások vannak, amik vannak, és a jogszabályoknak nem szabad ezt keresztül vágni, mert ezek ősi-ősi kipróbált tradíción alapulnak. Szóval én itt látok feszültséget.
0: Én azt hiszem, hogy amit mondasz, annak az egyetlen egy szóval lehetne folyamatos, tematikus, aktuális párbeszéd.
1: Így van.
0: És ebben az egyházak mindig szerepet tudnak vállalni, és ennek a megvalósítását is elősegíteni. Nagyon szépen köszönöm az együttgondolkodást. neked, és hát a további munkádhoz is sok sikert kívánok, mert tudom, hogy ez a missziós tevékenységet határon belül és határon túl is jelentős mai napig is.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm szépen a hallgatóknak is, hogy végig figyeltek bennünket, és jelzem, hogy a következő 2 hét múlva megint egy izgalmas témával, elsősorban az evangélikus egyház szerepét a társadalomba próbáljuk megismertetni önökkel. Köszönöm még egyszer, minden jót kívánok, és viszont hallásra.
2: Kedves hallgatóink, Párbeszéd az emberért, avagy az egyházak szerepe a mai társadalomban. A beszélgető műsor házigazdája, a téma elkötelezett és kiemelt szakértője Platti Iván volt.

Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkkal Szigeti Jenőre, testvérünkre, munkatársunkra és barátunkra emlékeztünk.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként ígét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Máté evangéliumának 7. fejezetébe, és ott a 21. verstől a 23. versig terjedően a következőképpen. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedbe profétáltunk-e? Nem a te nevedbe üztünk-e ördögöket? És nem a te nevedbe tettünk sok csodát? És ekkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők.

0: Kedves Úrunk, Te tudod, hogy milyen könnyű rád hivatkozni az életünk dolgaiban. Milyen könnyű kegyes képet vágni és kegyes látszatot mutatni. De amikor azt mondod, hogy nem mindenki megy be a Te országodba, aki azt mondogatja, hogy Uram, Uram, akkor ez nagyon kijózanító. De köszönjük, hogy megmondtad a feltételt is, hogy az, aki cselekszi a Te mennyei Atyád akaratát. Segíts, Uram, hogy miközben hallgatjuk az igét, közben ne abból valamit ragadjunk ki, ne csak a felszínen, a látszat szerint akarjunk keresztény képet mutatni magunkról, hanem valóban azok legyünk, elkötelezve neked. És segíts, hogy miközben a Biblia tanulmányt végig gondoljuk együtt, ez segítsen elmélyülni a hitben, és a mindennapi élet gyakorlatát pedig segíts megélni a Te lelked vezetésével. Amen.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket ismételten. A harmadik Biblia tanulmányt vesszük át, a prológus. A prológus az a János evangéliumának a bevezető gondolata, néhány sora, ami egy különleges minőséget ad. Hiszen János, amikor megírja az evangéliumát, mindenféleképpen visszatekint a Biblia kezdetére. A Biblia úgy kezdődik, hogy kezdetben teremté Isten az eget és a földet. Ennek a kezdetben kifejezésnek a görög megfelelőjét, ez héberül úgy hangzik, hogy brésít, görögül en arché, nem véletlen, hogy János evangéliuma ugyanazzal a gondolatsorral kezdődik, mint a Tóra. És amikor ezt valaki olvasta vagy hallotta, rögtön megértette a párhuzamot. És itt a párhuzam egyfajta isteni természetnek a bemutatásáról. Itt is rámutat majd Jézusra, a messiásra, és a messiás preexisztens voltára, tehát a születése előtti időszakban való létezésére. De ennyi kis bevezető után nézzük a vasárnapi gondolatsort. Kezdetben az isteni logosz, János evangélium első fejezetének az első 5 verse. Székely Marika.
2: Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.
1: Azt is mondhatnám, hogy már ez egy ilyen nagy keret. Jézus történetének egy ilyen keretbe foglalása. Kinek milyen gondolata van? Gyula?
3: Én még annyit a bevezetésedhez, hogy ha megfigyeljük Jánosnak a evangéliumát és az írásait, akkor aranyszálként fonja össze az Ó és az Új Szövetséget. Talán mondhatnánk azt is, hogy ő teszi teljesen értelmezhetővé ezt az egészet.
1: Köszönöm szépen. Amikor János megírja az evangéliumát, akkor nem gondolta arra, hogy ez valaha a választott kanonikus írásnak, az új szövetségi evangéliumoknak egy nagyon jelentős része lesz, mert ő ezt egy ismertetőként és nem szentírásként fogalmazta meg, de később úgy gondolta a Jóisten, a Szentlélek és az őskereszténység, hogy ez hiteles, kanonikus írat, és az új szövetségnek az egyik nagyon fontos írásává tette. László.
4: Elnézést, egy picit hosszabb leszek. Ugye mi készpénznek vesszük, hogy az ige alatt Jézus Krisztust kell érteni. Ez keresztények számára evidens. De miért mondjuk azt? Miből következik ez? Mert ha csak szimplán a szöveget olvassuk, akkor ebből ez nem derül ki. Mi magyarázzuk, de magából a szövegből nem derül ki. Ugyanis az a kifejezés, amit görögből igének fordítunk, az a logosz volt. És ez egy olyan kifejezés volt, amit nem csak a görögök ismertek, meg a zsidók is, de nem teljesen ugyanazt értették alatta. Ugye a görögök a logosz alatt az a transzcendens, a természet fölötti és az anyagi világ közötti kapcsolatot értették. Nem fogalmazták meg pontosan, hogy micsoda, csak valami közvetítőt láttak a logoszban. Összeköti a természet felettit az anyagival. A zsidók ennél konkrétabbak voltak, mert a zsidók a logosz alatt Isten akaratának a kifejezését értették. Isten akaratának a közvetítőjét. Megegyezik a két fogalom annyiban, hogy mind a kettő közvetítőt lát a logoszban. De a zsidóknál kifejezetten Isten akaratának a közvetítője. János apostol két szempontból lép tovább a zsidó logosz fogalmon. Egyrészt megszemélyesíti a logoszt, másrészt azt mondja, hogy ez a logosz kifejezetten Isten. Ugye a Kolosszi levélben van, hogy benne jelent meg az Isten teljessége testileg. Tehát ezekből következik az, hogy a logosz valójában egy személy, egy teremtő valaki, méghozzá nem csak személy, hanem maga Isten, mert benne testesült meg az Isten a maga teljességében.
1: Köszönöm szépen. Ha egy jobb szótárt fölütünk, és megkeressük a logoszt, akkor legalább öt oldalon keresztül a különböző árnyalatok fordítási lehetőségét biztosítja, és ez úgy van, ahogy László testvérem mondtad, hihetetlenül gazdag fogalom. Ugye legelőször a Platonnál jelenik meg, ő beszél egy logos spermatikosról, az Istentől jövő, tanítás, az Istentől jövő eszme, megtermékenyítő eszme, így gondolták a görögök, de valóban így van, hogy a zsidók azért ezt sajátosan a zsidó kultúrában és vallásban egy más színezettel fordították vagy értékelték. Tibor?
0: Mert hogy a zsidók azt mondták, hogy az ige, ahogy ők mondták a dábár, az az isteni szó, ami azt mondta például, hogy legyen. És akkor lett. És gyakorlatilag ezt fogalmazza meg fantasztikusan János, amikor azt mondja, hogy minden általa lett, és nélküle semmi nem lett, ami létrejött. Egyébként az, hogy maga Isten, hát tessék csak arra gondolni, hogy az a szó, amit Isten mond, amivel mozgásba hoz mindent, az Istenhez tartozik, az nem lényének a része. És itt annyit is megtudunk, hogy ráadásul úgy a lényének a része, egy néhány versszakkal majd később jön, hogy az ige testé lett, itt lakott köztünk, láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Tehát azt akarja János érzékeltetni, hogy lehet, hogy a filozófusok, okos emberek, úgy valahol tapogatóztak ezen a területen. Erre jött Isten, és kinyilatkozta magát az ő fiában, és ez döbbenetes, mert ez a kinyilatkoztatás szó egyébként azt is jelenti az eredeti szöveg, hogy lelepleződés. Tehát, mint amikor a kiállítás megnyitón lehúzzák a leplet a szoborról, és egyszer csak mindenki előtt ott van és látszik. Tehát, hogy Isten leleplezte, hogy mi is van az ő tervében, ki is van az ő tervében, és ez hogy fog hozzánk jönni. Szóval, amit itt János mond, ebben a csodálatos bevezetőben, az elképesztően foglalja össze a mi hitünk alappilléreit egyszerre.
1: Köszönöm szépen. Marika?
2: És azt is mondja, hogy benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Tehát mi a sötétséget sokszor jobban szeretjük, de az élethez hozzátartozik a fény, a világosság, hogy mindenki lássa, hogy ki, hogy él, mit mond, mit cselekszik. Aki a sötétséget szereti, az a bűnös énjét szereti, és aki Istenhez akar menni, annak az ő világossága kell, hogy az útját mutassa.
1: Köszönöm szépen, Tokics Marika.
5: A Jézus élete című könyvben Ellen White olyan szépen fogalmaz Jézusról. Azt mondja, hogy eljött, hogy közöttünk lakozzék, és kinyilatkoztassa az atyát mind az emberek, mind az angyalok előtt. Ő Isten igéje volt, Isten gondolatait tette lehetővé.
1: Köszönöm szépen, Drábik testvér.
4: A Marika mondta az előbb, hogy mi jobban szeretjük a sötétséget, mint a világosságot. A mai tudomány szerint ilyen, hogy sötétség nincs. Mert amit mi sötétségnek tartunk, az semmi más, mint a fény hiánya.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Az ige testé lett. János evangélium első fejezet 14. verse. Hogy is mondja ezt a gondolatot Tokics Marika?
5: Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.
1: Nagyon érdekes, amikor itt azt mondja az ige, hogy közöttünk lakozott, az eredeti görög szövegben az van, hogy közöttünk sátorozott. Mert megjelenik ugye a sátor szolgálatnak a képe, a salamoni szentélynek az előképe, és a messiás is sátorozni fog, és a sátor az egy idillikus kapcsolat Isten és a népe között, és Isten nem lakozik, hanem sátorozik közöttünk. Úgyhogy csodálatos gazdagságban van ez a gondolat.
6: Ezt kicsit folytatom, azaz Isten nem helyhez kötött, nem lehet bezárni egy templomba már, bocsánat, hanem ő mozgásban van, mindig ott van, ahol szükség van rá. Ott állítja föl az ő sátrát már, ahol ő akarja. Még ezt az igeverset szeretném folytatni, hogy láttuk az ő dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Hát én akárhányszor tinikkel beszéltem erről, ezt mindig ellentmondásnak érzékelik. Mert vagy valami igazságos, vagy kegyelmes. Ezt a kettőt olyan, mintha ellentmondás lenne. És sokszor próbáltam magyarázni nekik, hogy Isten igazsága nem tűri a bűnt. Ezért jött ide Jézus, és halt megértünk a kereszten, hogy ki legyen fizetve a bűneink büntetésének az ára. De Isten kegyelmes, mert vállalta ezt Jézus helyettünk, hogy nekünk ne kelljen elszenvedni. És sokat gondolkodtam, hogy hogyan lehetne ezt szemléltetni nekik, és hát lehet, hogy egy kicsit bugyuta a kép, de azért sokszor megértették, hogyha veszünk egy edényt, és az teli van nagy kövekkel, akkor az edény tele van. De azért abban még rengeteg vizet tudunk önteni.
1: Meg rengeteg
6: homokot, stb. Ezt lehet játszani a végtelenségig. Tehát Isten igazság az, aki ilyen mozdíthatatlan, szilárd, nagy kövek, de nem akarja a bűnös ember halálát. Ez is az igében van, hanem azt akarja, hogy mindenki megtérjen és éljen. És itt jön a kegyelem. Ez egy csodálatos dolog, mert így ki van fizetve, úgymond a bűn büntetésé, de ott van a kegyelem is, a kimenekedési útvonal.
1: Én pedig úgy tudnám ezt fölfogni, hogy az igazság itt nem jogi értelemben használatos, és mi mindig a kegyelemnek az ellenpólusaként valami jogi, jogszolgáltatásség, igen, valahogy így fogadjuk el, pedig az igazság itt talán az erkölcsi dolgoknak az érvényesülése, az erkölcsi dolgok létrehozása, és ennek a lehetőségének a biztosítása. De ha itt még nem érti meg bárki, akkor jön a kegyelem. Tehát, és a kegyelem sem feltétlenül, ugye, hát a mai világban ez már elég disszonáns, a kegyelmi, a szónak maga most az értelmezése, hanem a kegyelem pedig valami, azt jelenti valami jó indulat, valami kedvesség, és ebben lehet bízni, az Isten jó indulatában, kedvességében, türelmében. Tibor?
0: Bocsánat, de kénytelen vagyok hozzáfűzni, hogy a demokráciánk ez a hatalmas, kiírtja a kegyelemnek a megértési lehetőségét. Igen. Is. Ugyanis azt gondoljuk, hogy kegyelmet az kap, aki rászolgált. Tehát ez
1: aki méltó rá.
0: Totál képtelenség. Tehát megérteni azt, hogy valamikor a kegyelem az úgy nézett ki, hogy a királyhoz folyamodott valaki, és úgy döntött a király. Miért? Csak. A király maga döntötte el, hogy dönte így. És nem kellett magyarázatot adnia arra nézve, hogy most ő kegyelmet miért ad. Annak adott kegyelmet, akivel kapcsolatban ő így döntött. És Istennel kapcsolatban megérteni azt, hogy ez nem egy jogi fogalom, mint ahogy az igazság, hogy ő majd kisakkozza valahogy, hogy mennyire szolgáltunk rá az ő kegyelmére. Ő kegyelmet ad, aztán utána kérdés lesz, hogy méltóan élünk-e ehhez a kegyelemhez, de ez egy másik kérdés.
1: Parancsolj, László!
4: Mi a kegyelem alatt általában a büntetés elengedését értjük, és a jog is nagyjából körülbelül ezt érti, elengedés vagy enyítés. Istennél is nagy szerepet játszik, de ő nem törli el a bűnt. Akinek kegyelmet adott, annak a bűnét nem számítja be. Nem emlegeti fel többé, nem rója föl. De az elkövetett bűn hatása alól nem mentesít. A következményeket viselni kell, annak ellenére, hogy Isten többet nem fogja fölemlegetni.
1: Van egy régi énekünk, Kegyes Jézus. És itt is a kegy, a kegyelem ebből a szóból, és ez nem feltétlenül igazságszolgáltatást jelent, a magyar nyelvben a kegy egy jó indulatot, hétköznapi, egy ajándékot, szóval egy nagyon kedves, kedvező helyzetet jelent a fogadtatásban.
3: Még annyit, hogy az igazság fogalmáz, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok az igazság, az út és az élet, hogy ő önmagát határozza meg, és hát valóban ez is milyen el kell gondolkoztatjan bennünket.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: És az örökké való Isten belép a mi idő és tér korlátaink közé, és cselekszik, és személyesen kapcsolatot tart az emberekkel. Az örök Isten emberré lett egy közülünk, és ő a közvetítő a menny és a föld között. Ő az, aki lehetővé teszi, hogy a mennyei otthonba is helyünk lehessen. És Jézus átélte, amit az emberek átélnek. És csak itt a földön tudta legyőzni a gonoszt, hogy nekünk példát mutasson az ő szeretetéről, és ezt a szeretetet nem úgy mutatja be, hogy ez kötelező, hogy ez mindenképpen el kell fogadni, hanem felajánlja az ő szeretetét, kegyelmét, hogy mi élhessünk.
1: Köszönöm, Szigeti István testvér.
7: Igen, Marika azt fejtegette, hogy az örök Isten emberi lett és egy közülünk. És azt is szoktuk mondani, hogy hasonlóval lett hozzánk. Itt azt hozzám alá, hogy nem azonossá. Hasonlóval lett hozzá, ez nagyon fontos megkülönböztetés, mert ugye, hogy együtt érezhessen velünk és megváltasson bennünket, ezért megaláztam magát és emberré lett. Nagyon fontos, hogy teljesen Isten és teljesen ember lett. Ez nagyon fontos, aki mindennek a szerzője és alkotója, nem pedig teremtmény. Ezt is nagyon aláhúznám.
1: Ez az őskeresztény időszakban, vagy az azt követő időszakban óriási vitákat generált egy lényegű vagy hasonló lényegű emlékeztek. És a nikeai zsinaton voltak azok, akik Jézusban elkülöníthetőnek tartották az emberi tulajdonságokat az istenitől. És amikor azt mondta, hogy amikor Jézus Jeruzsálem felett sírt, akkor az ember Jézus sírt. Amikor gyógyított, az Isten Jézus gyógyított. És össze volt keverve kétféle gabona. És akkor a bemutató elnök, a levezető elnök ezt a két gabonát összekevert, és azt mondta, hogy Jézusban az isteni természet így egyesül. Szünetet rendelt, oda ment az ellenzék, és az egyik gabonát, az árpát, meg a nem tudom én milyen búzát most mondjuk elkülönített, és amikor visszajött, akkor volt egy külön kupac, volt egy másik kupac, az ő tanításoknak megfelelő. A levezető elnök ebből gondolt egyet, rendelt egy kupak bort, és az előtte lévő kancsóba beletöltötte a vizet, és azt mondta, hogy így elegyedik Jézusban az isteni, meg az emberi, és azóta ezt a kifejezést használjuk, hogy ez a két természet, ez nem keveredik, hanem elegyedik. Nyilván ma már ezt ma is külön lehet választani, de ott akkor, a harmadik században ez lehetetlen volt, lehetetlen lett volna. Menjünk tovább akkor a következő gondolatsorhoz. Meghalljuk vagy nem halljuk meg az igét. János evangélium első fejezet 9. versétől 13. verséig. Tokics Marika.
5: Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
1: Milyen mély gondolatok, Tibor?
8: Az az igazság, hogy itt az előbb fölemlegettük az Úr Jézusnak az Istenhez hasonló, vagy az Istennel egyenlő voltát. Igen. És itt most egy nagyon különös párhuzamot látunk. Tudnélik, ő ember lett, és nekünk azt üzente, hogy ő föl akar emelni önmagához. Akik befogadták őt, hatalmat adott arra, hogy Isten fiaivá legyenek, de mi soha nem leszünk úgy Isten fiaivá, mint Jézus, aki egy lényegű az atyával, hanem mi Istennek a gyermekeivé úgy leszünk, mint akiket Isten befogadott. Majdnem úgy mondta, igen, itt Anikó már mondja is, hogy adoptált. Uh-huh. És ez egy óriási ajándék, és óriási kegyelem, és egy egészen más szint. Mert hogy itt azt mondja, hogy nem vér, nem test akarat, nem férfi akarat, hanem újjá születtek, azaz a Szentlélek által fogantattak és születtek. De azért az egy fontos kérdés, hogy megelégszünk ennél kevesebbel, vajon akik a mai kereszténységet megélik, vagy képviselik ebben a világban, azok elmondhatják magukról, hogy ők Isten gyermekeivé lettek, és újjá születtek, vagy pedig azt tudják elmondani, hogy már a nagypapám nagypapájának az ükapja is valamelyik valláshoz tartozott, kegyes gyakorlatokat átvettünk, szép ez, igaznak tűnik, érdemes így élni, van egy keresztény kultúránk, rengeteg kifejezésünk van, ezek mind gyönyörűen hangzanak, de enélkül, majdnem azt mondtam, hogy nem ér a nevünk, de tényleg nem ér, mert akkor mellé mentünk valahol.
1: Köszönöm szépen. Tokics Marika.
5: Arra gondoltam, hogy milyen csodálatos cselekedet volt Isten részéről, és hatalmas írgalom, hogy leereszkedett az ember, és emberré lett.
1: Igen. Jakó testvér.
3: Még azt szeretném kiemelni, hogy az ígének a hangsúlya, a súlya mekkora szerepet játszik itt a Szentírásban. És hát az ige az az eligazító, ami eligazít az egész életünk során bennünket. Ige nélkül nem élhetünk, ige nélkül nincsen mérce, ami szerint élnénk, és még lehetne sorolni, hogy milyen hangsúlyos az ige maga.
1: Marika, aztán László.
2: Ugye mindenki kap világosságot a Szentlélektől. Vagy elfogadja, vagy nem. És a mi világunkban meg hát ugye mindenféle trükkel olyan fényerőt áraszt a gonosz, hogy azt hisszük, hogy az az igazi világosság, pedig az a sötétségbe fog vezetni. És amikor a lélek bennünket indít, minden napra egy kis lépést mutat meg előre, az fog igazán abba a világosságba eljutatni bennünket, ami az Isten világossága.
1: Köszönöm szépen, László.
4: A Tibor az Isten gyermekségről, az Isten fiúságról beszélt. Ezek nagyon szívet melengető gondolatok, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk. De belegondoltunk abba, hogy ez mivel jár. A szülő a gyermekétől mit kíván meg alapvetően? Engedelmességet. Isten az ő gyermekeitől ugyanezt kívánja meg. Tehát jó dolog, hogy mi boldogok vagyunk attól, hogy Isten gyermekei vagyunk, de nem szabad elfelejteni, hogy ez azzal jár, hogy engedelmeskedni kell Istennek.
1: Felelősséget is jelent.
6: Igen, ezt a felelősséget szeretném mondani, mert hogyha egy gyermek úgy viselkedik itt a földi viszonylatban, hogy hát komoly szégyent hoz a szüleire, komoly kérdések merülnek föl a viselkedését és sok mindent illetően, akkor még nagyon sokszor megjegyzik úgymond pedagógusok is, hogy na, milyen családból jöhet ez a gyerek. Na most, bocsánat, ha mi úgy viselkedünk, ami nem méltó a mi mennyei édesatyánkhoz, akkor igazából véve nagyon sokszor azzal akadályozzuk a környezetünket, hogy Istenre találjon, hogy ahogy élünk, amilyen képet mutatunk a mi mennyei atyánkról. Nem vagyunk méltók, ezt a szót még szeretném hangsúlyozni, hogy méltóknak kell lennünk ahhoz, hogy mi Isten gyermekei vagyunk.
1: Válasz, hogy a miattunk káromoltatik Isten
6: pontosan,
1: neve.
6: Pontosan.
1: Parancsolj, Tibor,
8: egy mondat, hadd tanácsolja mindenkinek, tessék megnézni, amikor Isten törvényt ad. Mózes harmadik könyve minden egyes fejezetben többször azt mondja, szentek legyetek, én szent vagyok. És az új szövetségbe is átjön ez, ugye nem felejtjük el, hogy Péter apostol is fölemlegeti, tehát ez nem olyan, ami elévült, ez a családra jellemző.
1: Köszönöm szépen. Újból felbukkanó témák, a hit és a hitetlenség. János evangélium a 3. fejezet 16. versétől 21. terjedő versek. Varga Gyöngyike.
9: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy lene lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat.
1: Köszönöm szépen, nagyon szép gondolatok. Tehát egy a lényeg, Istentől távol valami mindig baj következik, Istentől közel mindig valami áldás lopakodik ránk, valami olyan, amit ami nem számítható ki, ami nem prognosztizálható, és Isten mindig ilyen váratlan áldásokat ad. De mit kell ezért tennünk? Hűségesnek lenni, vagy ahogy megfogalmazza a Biblia egyik aranyszövege, hogy tisztelnünk, szeretnünk kell, hogy hinnünk kell a fiába, hogy el ne vesszünk. Tibor?
8: Bocsánat, csak én az isteni ha feltételekre szeretném fölhívni a figyelmet. Mi a János 3.16-ot is gyerekkorunk óta tudjuk a legtöbben, de mégis a mai világban még a keresztények is úgy szeretnék, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ilyen Biblia vers nincs. Ha valaki hisz ő benne, mint hogyha valaki befogadta őt, és ezt nem lehet megúszni, mert hogy Isten nem akarja a bűnös ember halálát, és itt sem úgy folytatódik, hanem hogy éljen, hanem hogy megtérjen, és éljen. És ezek az isteni ha, azaz az isteni feltételek kikerülhetetlenek.
1: Köszönöm szépen, Jakó testvér.
3: Még talán nem tévedek, ha azt mondom a János evangéliumában, hogy a hit ez kulcs szó az egész evangéliumában, és talán ő idézi, meg használja a hit szót a legtöbbet.
1: Igen. Nyilván ez ma már egy kicsit másképpen megy, mert ott Jézus, mint a messiás, ez egy botránykő volt. Aki elfogadta és hitte, hogy ő, az valamit kapott, aki pedig visszautasította, hogy ő a messiás, az is valamit kapott. Nyilván az egyik pozitív, a másik negatív előjellel. Ma pedig már olyan közönössé vált a világ. Hát igen, Jézus, hát igen, ő a megváltó, és akkor, szóval, tehát egy más a társadalmunk, más a döntési szituáció. A Bibliában a hit döntése az nagyon nyomatékos, és nyilván ma is nyomatékos, de ez a hit kifejezés, ez már egy ilyen puszta ész játékká válik, egy logikai döntésé válik, a Jézus idejében pedig egy életelvé vált. És ez ma hiányzik a mi hitünkből nagyon sokszor. Marika.
2: Az csodálatos, hogy Isten a bűneink ellenére is a szeretetét kínálja fel. Mert ugye, aki hisz, és ez nem azt jelenti, hogy ismerek bibliai fogalmat, ismerem az Istent, ismerem az igéket, mert az elvi és a gyakorlati kereszténység között különbség van, mert aki hisz, az aszerint él. Aki csak ismeretet sajátít el, abban nincsen hit. És az, hogy Jézusban hiszünk, az meghatározza a jövőnket. Hogy üdvösséget kaphatunk, vagy elkárhozunk.
1: Drábik László testvér.
4: Többször szóba került az üdvösség fogalma. Én csak azt szeretném elmondani, hogy mindenki tudja, mert használjuk a fogalmat, de nem mindig gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. Az üdvösség lényegében nem más, mint az Istennel való közvetlen kapcsolat megszakítatlanul. És ezért a kárhozat nem az örök halált jelenti igazából, hanem az Istentől való örök elszakítottságot.
1: Ahol nincs visszaút.
4: Igen.
1: Igen, köszönöm szépen. Anikót talán még láttam.
10: Igen, egy fél mondat, hogy arról még nem beszéltünk, hogy aki a rosszat cselekszi, az nem megy a világosságra. Nekem rögtön eszembe jutott az első bűneset története, Ádám és Éva. Amikor megtették, amit nem lett volna szabad, elbújtak Isten ellen. És ezt ma is látjuk. A gyerek elbújik, amikor rosszat csinált. Ha nincs szem előtt, akkor már a szülő keres, hogy vajon mi történhetett. És ez így van a lelki életben is. Aki jót cselekszik, az vidám, az világosság. Az emelt fővel megy. És Isten azt akarja, hogy ilyenek legyünk. Ne depressziósak, ne leterheltek, hanem nyugodtan menjünk.
1: Köszönöm szépen. A csütörtöki gondolatsor újból felbukkanó témák között a dicsőség, ez a doxológia lesz. János evangélium 17. fejezet első 5 verse, Kulcsár Anikó.
10: Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőítsd meg, atyám, önmagadnál, azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett.
1: Köszönöm szépen. Tehát az isteni dicsőség az valami többet jelent, mint valami reflektorfénybe kerülni. Az isteni dicsőség az elismerése, az egy felhatalmazás, az az Isten szeretetének a kifejeződése, valami különleges, bensőséges viszont jelent. Hiszen a Szent Háromságban nincs rivalizálás, nincs egymással, egymás ellen való, hanem csak egymásért való, egymás támogatása. És én azt hiszem, hogy a mai világunkban ezek már igazi értékek. És ha szemlélődünk, ha figyeljük a Szent Háromság tagjai között lévő viszonyt, akkor nagyon sokat tanulhatunk, akár a közösségünkre, akár a családunkra is applikálhatjuk, alkalmazhatjuk. László?
4: Jézus mindent tette az Atya megdicsőítését szolgálta. De ez még akkor is így van, amikor a haragja nyilvánult meg. Mert amikor kiűzte a kufárokat a templomból, akkor mivel indokolta, hogy az én atyámnak háza imádság háza, ti meg kalmárok házává tettétek. Kiűzlek benneteket, hogy a templom visszanyerje az eredeti funkcióját, az Atya megdicsőítését szolgálja.
1: Nagyon érdekes, itt egy Jeremiási idézetet mond, szó szerint Jeremiás könyvéből idéz, különben Jézus. Abban a zsidó millióban mindig valamit vagy a Tórából, vagy a Zsoltárokból, vagy a prófétákból idéz, és rögtön, akik érintve voltak ebben, tudták, hogy ez egy idézet. Úgyhogy ez egy nagyon szép gondolat. Köszönjük szépen. Tibor, akarsz valamit mondani?
8: Itt igazából csak annyi, hogy amikor valaki kínlódik ezzel az egésszel, hogy most akkor az Úr Jézus hogy is van az Atyával, meg a Szentlélek, meg a Szent Háromság, és az elején, hogyha János evangéliumát olvassuk, majdnem belecsúsztunk egy Szent Négyességbe, mert az ige Isten volt, de aztán kiderült, hogy az mégis az Úr Jézus hogy van. Borzasztóan egyszerű, hogyha rajzol magának egy papírra egy kört, és beleírja ezeket a neveket. És akkor fogja látni, hogy bocsánat ezért a furcsa szóért, de amit a Biblia egy halmazként mutat nekünk matematikai szempontból, hogy Isten a mi érdekünkben, hogy tudjuk értelmezni. Nem ő neki kell magát értelmezni, neki ezzel nincs probléma. Nekem van problémám, hogy hogy értelmezzem. Isten úgy jelenti ki magát bizonyos helyzetekben, mint az Atya, máskor, mint az Úr Jézus Krisztus, az ő fia, máskor pedig a Szentlélek, de ők, ő egy. Még akkor is, ha azt mondom, hogy ők egy.
1: Köszönöm, Marika.
2: Ez az idézett verszak a Jézus főpapi imájából származik, és azt mondja, eljött az óra. Tehát tudta, hogy most lassacskán vége van az ő szolgálatának, és dicsőítette Istent, és kérte, hogy az Isten is dicsőítse meg őt.
1: Köszönöm.
2: És Jézusnak kellett ez az atyai hozzáállás, akár a megdicsőülés helyén, hiszen nagy próba elé állította őt az emberi gonoszság, hogy úgy mondjam, és azt mondja Jézus, hogy elvégezte a munkát. Hát milyen munkát végzett? Az embereket Istenhez akarta vezetni. És mi a mi munkánk? Ugyanez. Hogy az embereket Istenhez vezessük.
1: Köszönöm, István, és aztán az összefoglalás.
7: Amit a Marika fejtegett, engem is megdöbbentett ez a súlyos ellentmondás, hogy tulajdonképpen Jézus megdicsőlésének fogalma az ő órájához, a gondolatához, tehát halálának az idejéhez kapcsolódik, mert azt mondja az ő, a kereszt az ő dicsőségének órája. És ez egy olyan súlyos ellentmondásnak tartom, hogy egy legszégyenletesebb, egy legmegalázóbb kivégzési mód lenne az ő dicsőségének órája. És érdekes ez, hogy a négy evangélista hogy tálalja, hogy ilyen csúnyán fejezem magamat, hogy Máté és Márta inkább a kereszt az ember sötét oldalát emeli ki, viszont Lukács és János leginkább a kereszt dicsőségét emeli ki. Tehát ez egy nagyon fontos megkülönböség, és számomra nagyon meglepő, hogy a Isten legnagyobb dicsősége a legmélyebb szégyenében mutatkozik meg, amikor magára vesz az egész világ bűnét. Tehát ez is egy nagyon sajátos megközelítés ennek a isteni dicsőségnek, a fogalmának. Mert általában a dicsőséget valami olyan felemelő, a jó, olyan kiemelkedő érzések köré szoktuk csoportosítani, és Jézus dicsősége a kereszthez kapcsolódik, ami a legmegalázóbb kivégzési volt abban az időszakban.
1: Köszönöm. Két mondat, egy a Drábik Lászlótól, egy meg a Gyulától.
4: Hogy Isten szemszögéből a dicsőség teljesen más jelent, mint amit mi földi fogalmakunkkal a dicsőség alatt értünk.
1: Köszönöm szépen.
3: A kereszt a győzelem színpad, a győzelem helye.
1: Köszönöm szépen. Rózsika.
11: Dr. Szigeti Jenő a Hit ABC-je című könyvének a második kötetéből a 24. oldalról hozom. Csak a hálás, Isten gondviselő szeretetét felismerő hit, igaz isteni hit. Amíg csak úgy akarom elfogadni őt, hogy ő a logika vége, az a végtelen, mindenható és mindenütt jelenvaló, amit a filozófusok bizonygatnak, nincs közöm Istenhez. Ő nem csak a lét mélye, hanem az az örök vagyok, aki személy, beszél velem, és én is dicsőíthetem őt. Isten személyes valóságának elismerése az Isten dicsőítése. Nem szép szó, hanem egy másféle világlátás, aminek az a lényege, hogy nem vagyok egyedül. Jézusban társam lett Isten, akit naponta szóval, hálás cselekedettel dicsőíthetek. Ezért a dicsőítéshez nem szolga lelkűség, hanem bátorság szükséges, mert a hit Istenre hagyatkozása a bátorság lényege. Erről így tanít a Zsoltár. Háladással áldozz Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogalmaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. Ha Isten tervében illeszkedik az életem, akkor bátran hívhatom Uramat, Istenemet segítségül, mert igazán dicsőíteni Istent a szabadulás élménye tanít.
1: Köszönöm a hozzászólásokat, mindenkit várunk jövő héten. A következő Biblia tanulmányunk pedig arról fog szólni, hogy Krisztus, ami héberül azt jelenti, hogy messiás, tehát Krisztus a messiás, és ezeknek milyen tanúi voltak, kik azok, akik ezt felfedezték. Most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, megköszönjük János evangéliumának prológusát, megköszönjük, hogy te voltál az isteni ige, te voltál, aki voltál, vagy és leszel. Áld meg életünkben a veled való találkozást, a veled való kapcsolatot, és add, hogy sokakat erre tudjunk vezetni. Adj hűséget, adj kitartást a mi életünkben. Jézus nevében. Amen.

János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat, meghívott vendégünk, illetve pontosabban mi vagyunk a meghívott vendégek, Ópusztaszer, az Emlékpark. Műsorunknak aki bennünket tájékoztat és navigálni fog a riport alatt, Kertész Péter úr, az Emlékparknak az ügyvezető igazgatója. Kertész Péter úr, egy pár mondatban bemutatkoznál a kedves hallgatóknak, hogy mióta vagy te igazgató, és mit a fő feladatod?
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Nekem nagyon szoros kapcsolatom van az Emlékparkkal, hiszen annak idején már egyetemista koromban, hiszen én néprajz és történelem szakon végeztem a Szegedi Tudományegyetemen, és már amikor felvételiztem, akkor Juhász Antal néprajzkutatónál felvételiztem, aki az Emlékpark egyik alapítója és építője, hiszen ő kapta a feladatot a 70-es években, hogy egy szabadtéri néprajzi múzeumot létesítsen ide az Emlékparkban, és hát én az egyetemi gyakorlataimat is itt töltöttem, úgyhogy azt is mondhatnám, hogy ifjúságom szabadidejének egy részét itt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban töltöttem el. 2012 óta vezetem egyébként az Emlékparkot, ügyvezető igazgatóként, és hát az én feladatom magának az Emlékparkot üzemeltető KFT-nek a vezetése és az itt folyó munkák koordinálása, hiszen az Emlékpark ott egy non-profit KFT üzemelteti, az ONTE non-profit KFT, amely tulajdonképpen az itt lévő épületeket és a bennük található kiállításokat, valamint a programokat működteti. Az Emlékpark többségi állami tulajdonú társaság, gazdasági társaságként működik egyébként, és mi egy múzeális kiállítóhely vagyunk. Kevesen tudják, hogy a múzeumoknak több funkciója van, és több kategóriába sorolják. A múzeális kiállítóhely abban különbözik a múzeum intézményétől, hogy nekünk gyűjtési feladatunk és kutatási feladatunk elvéletileg nincsen, tehát mi saját gyűjteménnyel nem rendelkezünk, nekünk nincsenek gyűjteményraktáraink, mi más

0: múzeumok anyagaiból készítünk kiállításokat, amit aztán bemutatunk az ide érkező kedves látogatóknak. Természetesen rengeteg állandó kiállításunk is van, de évente legalább 2 időszaki kiállítással várjuk az ide érkező vendégeket.
1: Mielőtt a riportot megcsináltuk volna, előtte én kicsit ránéztem a weboldalukra, egy olyan 15, de lehet, hogy 20 évvel ezelőtt én voltam, amikor megmutatták először a nyilvánosság előtt a háború utáni feszti körképet. Hát én csak ájultam és pislogtam, hogy mekkorát változott a ópusztaszeri emlékpark. Ha jól emlékszem, 40 féle helyszín van, amivel a rádióhallgatók, ha eljönnek egy hétvégi családi kirándulásra, akkor tudnak nézni 40 féle helyszínt, illetve ez városlegenda, vagy valóban úgy van, hogy van külön gyerekprogram kislányoknak, illetve kisfiúknak is, van skanzenjük. Tulajdonképpen milyen programokkal tudnak kedveskedni a rádióhallgatóknak a Ópusztaszeri Emlékpark?
0: Az idő kicsit halad, hiszen a körképet most már kicsit régebben adták át, mint 15 év, hiszen 1995-ben nyitották meg a rotunda épületet, amely tulajdonképpen a körkép bemutató épülete, illetve jelen pillanatban 13 állandó kiállítás található most benne, ugye 3 emeleten keresztül, de visszamennék egy picit az emlékpark megalapításához. Ugye itt 1896-ig visszamehetnék, hiszen Göndös Benedek már akkor írt a kormánynak, hiszen ő a pusztaszeri főapát volt, és országgyűlési képviselő is, hogy itt emlékparkot kell létesíteni, hiszen 1896-ban itt avatták föl a honfoglalás millenniumi ünnepségeinek egyik jelképes emlékművét, ugye Kallós-Ede szobrászművész alkotta Árpád emlékművet. De egészen 1970-ig kellett várni, amíg tényleges építkezések megindultak. Elsősorban a szabadtéri néprajzi gyűjtemény indult el, ezt akkoriban egy szabadidőparknak tervezték, nem feltétlenül történeti kiállító helynek, inkább egy szabadidőparknak, aminek a honfoglalás és a magyarság története az egyik fő attrakciója, és ezen az emlékhelye. Aztán később ez változott, hiszen ahogy haladtak elő a korral, mindig egy-egy ötlet felmerült, hogy hogyan is kéne bővíteni az emlékparkot, ezért egy picit eklektikus jellege van. Tehát ha valaki belép, akkor azt látja, mintha valahova mindig lepottyantottak volna valamit. Ez valóban így is történt, és ennek az az oka, hogy mindig született egy-egy ötlet, és néha gyakran sajnos megfelelő koncepció nélkül kellett az emlékpark vezetésének ezt végrehajtani. Ez nyilván a tulajdonosoktól egy felüljövő, gyakran politikai nyomás is volt, főleg itt a 80-as évekről beszélek elsősorban, úgyhogy jelen pillanatban a következő képen néz ki az emlékpark. 55 hektáron működünk, ebből vannak különböző szegmenseink, ilyen például a látogatóközpontunk. Ha valaki bejön, akkor egy vendégforgalmi kiszolgáló épületen kell keresztül haladnia, ami tulajdonképpen egy pénztár épület, de ott már vannak vizes blokkok, mosdók, turinformiroda van mellette, és ha belép a főkapun, akkor rögtön egy látogatóközpontba érkezik a kedves vendég. Ebben a látogatóközpontban van kávézónk, 3-dimenziós mozivetítő termünk, ahol az emlékpark történetét meséljük el, Szermonostor történetén keresztül egyébként, illetve egy Magyarország története 3-dimenziós animációs filmben mutatjuk be, elsősorban az ifjúság számára, illetve a külföldiek számára, hiszen számos nyelven ez megtekinthető mindkét filmünk, tulajdonképpen a magyarság történetét és az emlékpark történetét, mint már említettem. A látogatóközpontunkban van egy ideiglenes kiállítóterünk is, ahova folyamatosan tervezünk évente legalább 2 kiállítást. Most a Zsibzsup Kender Zsupa, vagy a Kender 1000 éve című kiállításunk tekinthető meg jelen pillanatban. És itt található a Trogmayer Otto konferencia termünk is. Trogmayer Otto régész professzorról annyit érdemes tudni, hogy ő volt ténylegesen az emlékparknak a létrehozója, tulajdonképpen az ő vezetésével alakult ki annak idején az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark jelen formája. A látogatóközponttól, ki tovább jövünk, ott a szoborkertünk található, itt számos történelmi szobrunk látható, a központjában természetesen a 1896-ban felállított Kallós-Ede szobrászművész által megalkotott Árpád emlékmű áll, és ez az emlékpark központi eleme is. Ha kicsit tovább sétálnak a látogatók, akkor élnek el a múzeum épületünkben, ahol az állandó kiállításaink láthatók, ezek főleg történeti, régészeti és néprajzi kiállítás is látható itt, hiszen ha csak a szegedi paprika kiállításra gondolok, de egészen a honfoglalás kortól a millennium koráig utazhat az időben itt a kedves látogató, illetve csatlakoztunk az Egy a természet vadászati világkiállításhoz is, a Csongrád-Csanád megyei vadászkamarával közösen létrehoztuk az úgynevezett vadászkiállításunkat, amely a rotunda épületünknek a tetejében látható, a tornyában helyezkedik el, de ugye itt látható a híres neves alkotás is, a Feszti körkép, amely Magyarország legnagyobb képzőművészeti alkotása. Van szabadtéri néprajzi gyűjteményünk is, amely a délalföldi népi építészetet mutatja be. Ez azért különleges, mert talán ez az egyetlen olyan falu múzeum, amely igazából a város, hiszen ugye elsősorban városi épületek láthatók benn, amelyben ugyanakkor ugye egy agrárnépesség lakott, ezek az alföldi mezővárosok tipikus építészete, amely a paraszti építészetet tükrözi, a Makói háztól kezdve a Szegedi ház, Makói tanya, a Hódmezővásárhelyi olvasókör, de nem sorlom fel az egész skanzenünket, illetve van egy nomád parkunk, ahol ugye jurták vannak felállítva, és a nomád életbe pillanthatnak bele a kedves látogatók, hiszen hagyományőreink ott igyekeznek egy picit rekonstruálni, hogy hogyan is telhettek a honfoglaló magyarok hétköznapjai. Tehát, hogyha valaki oda bemegy, akkor ott szőhet, fonhat, megnézhet jurtákat, amely reményeink szerint ugye hitelesen van berendezve, hiszen mindig a régészeti kutatásokat vesszük ebben alapul. És hát nem is dolgozunk, ugye, van a kollégák között egy szakmai csoport, amely tulajdonképpen az emlékpark munkájának a tudományos háttérmunkáját készíti elő, mert régész, néprajzos, történész és természettudós van benn egyébként, hiszen van nekünk egy gyógynövénykertünk is. A gyógynövénykertünk és feldolgozónk, gyógynövényházunk úgy alakult ki, hogy sokat törtük a fejünket, hiszen itt látható az Alföld legnagyobb monostorának romjai, a Szer monostor romjai, és gondolkodtuk, hogy hogyan lehet jobban bevonni a látogató térbe. És mivel az itt élő bencés szerzetesek ugye nem csak a lelki gyógyért, hanem testi gyógyért is hoztak az ide érkezőknek, és a régészeti ásatások során lehetett azonosítani azokat a gyógynövényeket, amikkel ők foglalkoztak, ezért létrehoztunk egy rekonstruált gyógynövénykertet egyébként, itt a Szentgáleni apátsággal együtt, ugye, és a pannonhalmi bencésekkel együtt közösen dolgozva, ezt megpróbáltuk ezt is hitelesen rekonstruálni, hiszen be tudták a régészek azonosítani azokat a növényeket, növénymagvakat, amelyeket annak idején itt használtak gyógyításra a szerzetesek, és egy 10 000 tőből álló gyógynövénykertünk van, és ez nagyon érdekes egyébként. Itt oktatásokat is szoktunk tartani, természetesen foglalkozások is vannak, hogyan lehet a gyógynövényekből teákat, főzeteket, forrázatokat készíteni. És hogyha tovább haladunk, akkor van egy lovaspályánk is egyébként, ahol honfogláskori lovas bemutatót tartanak a kollégák. Ez is megtekinthető, bár ide előzetes bejelentkezés szükséges mindig. És hát az emlékpark egy része, ugye fás és ligetes erdőből áll tulajdonképpen, ott nekünk egy irodalmi tanösvényünk van, amelyet játszótérnek is nevezhetünk, de ezért ez több, mint játszótér, hiszen a gyermekek különböző akadálypályákon és mászókákon kell, hogy áthaladjanak, és mindig egy-egy irodalmi alkotás van, amely a feladatot kijelöli. Gondolok én arra, hogy van egy nagy mászókánk, amely várra stilizál, és ugye azt el kell foglalniuk, hogy egy Nőkte Mátyás Búshadárt Bécsnek büszke vár.
1: Egészen fantasztikus. Van egy kis tavacskájuk, ha jók emléképei. Mit lehet tudni a kis tavacskáról, illetve a nyugdíjasok, a nagyon nyugdíjasok ezt a írdatlan nagy területet, a 40 helyszínt, ha jól emlékszem, muszáj nekik végiggyalogolni, vagy létezik valamilyen kis elektromos jármű, amit tudnak bérelni?
0: Kezdeném a tóval. A tó az egy tűzivíztároló, ugye Körtvétónak nevezzük, hiszen a Gesta Hungarorumból tudjuk, ugye Anonymus leírásaiból, hogy a Körtvétó mellett a gyümölcsény erdőnél álltak meg honfoglaló őseink, tehát ezt a területet jelöli meg ennek, és hogy itt tartották meg az első országgyűlést, ez az első magyar országgyűlést, és mi ezért ezt a tűzivíztározót, amely egy szép tónak lett kialakítva, nevezzük el Körtvétónak. Most a tóval a legnagyobb kihívásaink vannak, hiszen az Alföld, a Dél-Alföld egy komoly sivatagosodáson megy keresztül. Borzasztó a csapadékvíz hiány, és itt tűnnek el ezek a kis tavacskák, hát mi igyekszünk ezt a megmenteni, hiszen ez nekünk nem csak azért kell, mert szép az emlékparknak, nagyon nagy a vízcsökkenés, úgyhogy mi ezt most igyekszünk rekultiválni. Igazából a tavat elkezdte benőni a nádas, elkezdett egy mocsarasodás, és hát különböző biológus szakemberek próbálnak ezen segíteni, bevalljuk őszintén, és próbáljuk újra táplálni is a vizet. Környékünkön már számos ilyen kis tó eltűnt sajnos. Nekünk is nagyon nagy a vízapadásunk, most ezt próbáljuk pótolni, ezt a vízapadást, hiszen nekünk ez a tó vigyáz tulajdonképpen a feszti körképre és az egész rotunda épületére, hiszen egy automata tűzoltó rendszer van ebbe az épületben. Egyébként ennek pont a napjainkban történik a felülvizsgálata, és tulajdonképpen a megfelelő karbantartása, pontosan a szárazság miatt nézzük, hogy mit is bír a rendszer. Hál' Istennek még a tóban van annyi víz, hogy ez el tudja látni ezt a feladatot, de ez nagy kihívások elé állít minket, és hát természetesen majd a fenntartó minisztériumunkat, hiszen ez komoly anyagi beruházás lesz. Majd most készülnek erről egyébként a tanulmányok, hogy hogyan is lehet megmenteni. A másik kérdés pedig ugye az 55 hektáros területet azért bejárni. Ebből az 55 hektáros területből egyébként 22 hektár valóban a beépített kiállító terünk. A többi, amit már említettem, ugye inkább a természetvédelmi területhez tartozó kis erdőrész, hiszen az emlékpark a Kiskunsági Nemzeti Park területének része, és mi is Natura 2000 terület vagyunk, madárátvonulási hely egyébként. És igen, tehát itt elektromos kisautók bérlése, jelen pillanatban is van egy elektromos kisautó, amit lehet bérelni. Sajnos éppen a Covid előtt igyekeztünk volna ezeket lecserélni és megújítani, hiszen ezek előregettek sajnos. A gazdasági válság okán jelen pillanatban még ennek a forrás előteremtése folyik, de van egy-két elektromos kisautó, amit folyamatosan bütykölünk és működik, úgyhogy lehet bérelni azt is. Igen.
1: Egészen fantasztikus. Nem a tárgykörhöz tartozik, előző riport alanyaimtól tudom, hogy Magyarországon, Alföldön leginkább, a vízhiány az okozza, hogy több víz folyik ki az országból, mint amennyi befolyik. De ez egy másik műsornak lenne a tartalmi része. Sétáljunk tovább itt a rotondába, és tud-e valami izgalmas dolgokat még mondani? Gyerekek, milyen programok vannak, gyerekprogramok, mielőtt odaérünk a feszti körkép bejáratához?
0: Számos gyerekprogramunk van. Általában érdemes a honlapunkon tájékozódni, mielőtt valaki ideérkezik. Az emlékpark eleve egy gyerekbarát múzeum, muzeális kiállítóhely. Családbarát kitüntetést is kaptunk már többször. Van lent egy baba-mama szobánk a körkép bejáratával kapcsolatban, ahol az ilyen csöpségeket akár el lehet altatni, tisztába lehet tenni, rendbe lehet tenni, és az anyukák is ki tudják magukat pihenni, hiszen fotelek, kis haltatóhinta és minden más található benne. Tehát a legkisebb néhány hónapos gyermektől egészen én azt gondolom, hogy a fiatal felnőttekig mindenkinek tudunk biztosítani megfelelő komfortérzetet is, és hát természetesen megfelelő programokat is. Számos múzeumpedagógiai foglalkozásunk van, amire viszont előzetesen be kell jelentkezni, és ezekkel a múzeumpedagógiai foglalkozásokat akár egy személy is kérheti, kérhet akár tárlatvezetést is, egy személy is, csoport is, és természetesen családok is kérhetik. Itt a legkisebbektől kezdve, tehát óvodáskorú gyermekektől kezdve egészen a középiskolásokig tudunk biztosítani megfelelő programokat. Ezeket általában főleg csoportok szokták kérni, hiszen a családok számára már az, hogy elindulnak és beleállják az emlékparkot, ehhez is kevés egy nap, de van nekünk az úgynevezett kalandos emlékhely programunk, amely a skanzenre fókuszál elsősorban, és ott mindig várjuk hétvégenként elsősorban, hiszen a családok elsősorban hétvégén érkeznek, várjuk különböző népi játszókkal és foglalkoztatókkal az ide érkező kedves családokat.
1: Közben besédáltunk egy fantasztikus helyre, itt századfordulós ruhákban vannak öltözködve.
0: Ez tulajdonképpen ez a promenádunk, amit úgy nevezünk a Kisváros és Nagyváros promenád, ez a fesztikőrkép megfestésének, tehát az 1800-as évek második felének az időszakát mutatja be. Ez két szegmensre oszlik, most ahogy mi most itt állunk, ez a Kisváros promenádunk. Ez például egy kis vidéki város, akár ha Szentes vagy Makót, tudnám ide sorolni, életét mutatja be, hogy a sétáló utcán tulajdonképpen milyen élet zajlott, de ez elsősorban viselettörténeti kiállítás. Ha tovább haladunk, akkor a fesztiék kingyesi tanyáján találhatjuk magunkat, és az eredeti gerendákat is bemutatjuk, hiszen a felvidéken kingyesen volt Feszti Árpádéknak egy tanyájuk, Ógyallán. Itt volt a műterme is, számos képét itt alkotott meg, és itt a kor hírességei összejártak egyébként, és tulajdonképpen ezek a gerendák, amik ide fel vannak függesztve, ezek egy ilyen kis vendégkönyvként is szolgáltak. Tehát itt, hogyha nézzük például Bársony Istvántól kezdve, itt kísérjük azokat a feliratokat a falra, Jókai Mór, Jankovics Marcell, országgyűlési képviselő, Tuba János, jogász országgyűlési, Lányi Géza, Pósa Lajos, Gárdonyi Géza, ezek mind kijártak, Dankó Pista, Bródi Sándor, Rákosi Viktor Sipulusz, ugye, ők mind kijártak a fesztik tanyára, és tulajdonképpen ezeken a gerendákon látható az ő kézírásaik, igazából, és ez egy picit, ez az interjúr a fesztiéknek ezt az életét mutatja be, amikor, és egy kis panoptikum jelleggel is látható. Itt lehet fotózkodni nyugodtan a látogatóknak, leülhetnek akár a székekre, és csinálhatnak kis fotókat, szelfiket ezekkel a bábukkal, a korabeli élet és a feszti baráti kör, a kingyesi baráti kör alakjait jelenítik meg. Itt például Bródi Sándor mellett haladunk el, mellette ő beszélget például Feszti Árpád feleségével, ugye Jókai Rózával, de láthatjuk, ahol éppen Spányi Béláék dolgoznak a körképen, de ilyen kis jeleneteket próbálunk itt bemutatni, és hát itt audiogájdos, QR-kódos lehetőségek vannak, amit letölthetnek mobiltelefonra a látogatók. Egyébként van az emlékparknak egy mobil applikációja, ahol az ideérkező látogató ezt letölti, akkor számos kiállításról olvashat érdekes dolgokat, de egy narrációs vezetést is kap az egész emlékparkról egyébként. Tehát egy audiogájd, végig mennek az okostelefonnal, és egy-egy pontokon, hogyha elindítják, akkor egy kellemes hang fog nekik beszélni és gépi tárlatvezetést tartani, de aki nem szereti a modern, azt mondom, hogy a legmodernebb technikával, hanem szeret inkább emberi kontaktusokat létrehozni, ők kérhetnek személyes tárlatvezetést is természetesen.
1: Egészen fantasztikus. És most milyen helyre érkeztünk, hol vagyunk?
0: Ez a Nagyvárosi itt, promenád, tehát a Kisvárosi promenád ellentéte, ez azt próbálja bemutatni, hogy a korban, tehát a 19. század második felében, ugye, mint mondtam, egy viselettörténeti kiállítás kapcsán, és egy kis építésztörténeti kiállítás kapcsán, hogy például egy szegedi főutca, egy Kárász utcán milyen élet is lehetett abban az időszakban, amikor a feszti körképet festették, milyen hangulat.
1: Itt látunk egy fűzőboltot, egy fehér nemű készítőboltot, egy csizmadia volt az előbb kirakva, méteráru, tehát a századfordulón hogy néztek ki ezek a boltok, és milyen ruhába öltözködtek akkor a polgárok. És itt látok egy csendőrt is.
0: Így van, hát a csendőrség, sokan a csendőröket azt gondolják, hogy ez a 20. század második felének volt egy fegyveres testülete, pedig nem, hiszen a csendőrség már a 19. században is működött. Ugye rendfenntartó szerepeket látott el, volt nyomozati szerepük és felelősségük is, viszont ők, hogyha kinyomoztak bármilyen bűncselekményt, soha nem használtak sem fogdát, sem börtönt, hanem ők rögtön átszállították a hatóságoknak az elfogott bűnözőket. Az emlékparknak egyik érdekessége, hogy az Augusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark skanzenjében található Magyarország egyetlen állandó csendőr kiállítása, amely közadakozásból épült, és tulajdonképpen Ez a csendőrkiállítás, a Magyar Királyi Csendőrség Bajtás Közösség, Washington székhelyel működik egyébként ez a közösség, gyűjtéséből tudott kialakulni, és ennek Szakály Sándor történész professzor a kurátora, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezért is érdemes ide jönni, hogy egyetlen egy Magyarországon élő állandó csendőrkiállítást megnézzen a látogató, hiszen nagyon érdekes a csendőrség története.
1: És most megérkeztünk a pontfoglalás kiállításra.
0: A kiállításról mondanék néhány szót, hogy mi is alkotta meg ezt a kiállítást, mi is volt a koncepció. Ezt Révész László, a Szegedi Tudományegyetem régész tanszékének professzora alkotta meg ezt a kiállítást, az ő koncepciója alapján épült föl. A lényege tulajdonképpen az, hogy egy picit a feszti körképpel párhuzamba állítsuk a honfoglalók valódi életét. Tudjuk, hogy a feszti körkép a romantika korában készült, ugye az 1800-as éve végén, ugye a millenniumra 1894-re készült el, és igazából egy romantikus szemléletet ad be, ahol még a korabeli régészet történettudomány nem volt teljesen tisztában a honfoglalókkal, ezért mind a viseletek, mind maguk a jelenetek azért nem történeti hitelességet mutatnak be. Ha ide belép a látogató, itt viszont egy történeti hitelességet lát magáról, a honfoglalók életéről. Tehát itt láthatunk egy jurtát, aminek a váza van fölállítva például, és itt egy család, tehát az asszonyok állítják föl a jurtát, és a mögötte a képen látható, hogy hogy nézhetett ki egy honfogláskori falu, egy település. Itt láthatunk ékszereket, ruhadíszeket, ezek eredeti ékszerek, ásatásokról, sírokból kerülnek elő, láthatunk fegyvereket, karokat, láthatunk állatcsontokat egyébként, hogy milyen állatokat tartottak honfoglalóink. Nagyon kevesen tudják, hogy például elterjedt volt a teve, ezt egyébként a feszti körképen hitelesen ábrázolják, hiszen ott is látható tevecsontok, láthatunk mezőgazdasági eszközöket, korabeli sarlót, szőlőmetszőkést, ásópapucsot, láthatunk egy földbemélyített háznak a rekonstrukcióját, ahol a 10.-11. századi elejéig tulajdonképpen télen, a téli szálláson laktak ilyen földbemélyített házak, egészen az Árpád korban, itt láthatók különböző ékszerek, a híres bezdédi tarsolylemeznek, ugye egy nemes másolata van kiállítva, amely sokak szerint az első keresztény emlékünk, hiszen a közepén, a tarsolylemez közepén egy kereszt található. Úgyhogy mi igyekszünk a honfoglalás korról egy valós képet mutatni, és amikor ezt megnézik a kedves látogatók, összetudják hasonlítani a feszti körképpel tulajdonképpen.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, akkor beléphetünk a feszti körképhez?
0: Igen, mehetünk a körképhez.
1: Egy-két érdekességet fogunk hallani még a feszti körképről. Alakok, akik itt vannak, a női alakok, ezek az eredeti ásatásokból előkerült ruházatok, és hát, picik voltak az emberek?
0: Az ásatásokból ugye kevés ruházat kerül, némi foszlány, némi textilmaradvány előkerül, de az nagyon minimális, inkább a ruháknak az anyagát lehet megállapítani. Ebből egyébként a zsíp-zsup, kenderzsup kiállításunkban ilyet mutatunk be. Elsősorban a ruhadíszek elhelyezkedéséről, de hát nagyrészt ez a fantázia, hiszen modern párhuzamokat próbálnak hozni, nyilván egy keleti népcsoport, vagy kaftánba öltözött, és itt keleti párhuzamok alapján próbálják rekonstruálni a honfoglalók viseleteit, öltözeteit. Most már nagyon sokat tudunk erről, de azért még mindig azt gondolom, hogy inkább csak a fantáziánkra van bízva, hogy hogyan is nézhettek ki maguk a honfoglalók. És hát természetesen az emberek mérete azért nem volt ilyen nagy és magas, mint a napjainkban, hiszen azért a táplálkozás nagyon meghatározta ezt. A honfoglaló eleink azért egyrészt kásaételeket fogyasztottak, ugye ők egy nomád tejgazdaságot vittek. Nagyon érdekes az is, hogy a honfoglalás során először a só lelőhelyeket, a só bányákat foglalták el, főleg az erdélyi területeket. Ennek az volt az oka, hogy ugye az állattartáshoz, a nomád állattartáshoz és a bőrfeldolgozáshoz, a hústartósításhoz a só az elsődleges, ugye, ami kell.
1: Ködve nagy Ricsaj közepette mentünk, átjöttünk a bejárati aulán, ahol nagyon sok látogató volt, ez volt a háttérrajz. Beérkeztünk egy előtérbe, és mindjárt fölérünk a festi körképhez.
0: Tehát visszatérve magához a körképekhez, tulajdonképpen Robert Breaker ír, festő volt az, aki ezt kitalálta, magát a műfajt, és ezt szabadalmaztatta is. Ezért minden körkép 15 méter magas és 120 méter hosszú volt, ő ezt levédette tulajdonképpen. Európában nagyon sok körkép volt, körkép létezett, és ezek tulajdonképpen utaztak. Ez volt a kor helyig is háromdimenziós mozia. Nagyon érdekes, hogy Feszti Árpád, amikor a párizsi világkiállításon járt, akkor látott először körképet, ő az özönvizet szerette volna lefesteni, megfesteni, hiszen a körkép műfajban a történeti műfaj az Napóleonnal kezd elindulni, hiszen előtte tájképeket festettek, főleg tájképeket mutattak be, és Napóleon volt az első, akinek a fejéből kipattant, hogy ezt propaganda célokra is lehetne használni, és a saját csatáit akarta megfestetni körkébe. Egyébként ez el is készült, festettek is ilyet, Feszti ezt is látta, és ez így lette meg egyébként a körkép műfajának, de először az özönvizet szerette volna megfesteni, a bibliai özönvizet, hiszen ő akkor egy vallásos festői korszakát élte. Viszont apósa Jókai Mór rábeszélésére neki állt élete legnagyobb fő művének, a Magyarok bejövetele című festménynek, amelyet most itt láthatunk, és meg is érkeztünk ide.
1: Így van, megérkeztünk a legfelső szintre. Tehát csoportos látogatás van. Most a csoport, akik itt voltak fönt, ők lemennek szépen, és fog feljönni a következő csoport, itt fél óránként van csoportváltás. Ahova is érkeztünk most meg?
0: Hát tulajdonképpen a Rotunda épületünkben található Magyarok bejövetele című körképhez, amely Feszti Árpád és számos alkotótársa munkája. Ugye azért kötődik Feszti Árpád nevéhez, hiszen ő vezette a munkákat, tehát Vágó Pál, Spányi Béla, Pálya Celesztin dolgoztak ezen a képen, hogy a teljesség igénye nélkül említem most csak a legnagyobb neveket, de hát dolgozott rajta például Feszti Árpád felesége is, Jókai Róza, aki szintén festő volt, ő festette például a képre a halottakat.
1: Egészen fantasztikus. Itt átmegyünk a háromdimenzióból a kétdimenzió, vagy a kétdimenzióból a háromdimenzióba, ott szemben Árpád vezérünk látható?
0: Így van, pontosan, tehát a jelenetek ilyen snittekből állnak tulajdonképpen, ennek is megvan a maga oka, hiszen a Feszti körképen nem más láthatunk, mint Jókai Mór Levente című színdarabját tulajdonképpen megfestve. Ez a Levente színdarab, ez nem került soha bemutatásra, de ugye hát Jókai azért elég nagy hatást gyakorolt Festire, és ezt alapul véve, tehát amit láthatunk, ugye rögtön a fő jelenet Árpád és vezérei. Az érdekesség, hogy Feszti magát festette meg Árpád vezér szerepében, ahogy a vezérek nézik a csatát, viszont apósa ott látható, Jókai Móra legyőzött Latorc vezér alakjában egyébként, és hát felesége, Jókai Róza, nevelőapja kezét fogja éppen a képen, mint Latorc vezérnek a lánya. Ugye láthatjuk a fejedelem asszony jelenetét, ahogy a fejedelem asszony bevonul, ugye ökrös szekéren. Nagyon érdekes, hiszen szürke marhát vették alapul, azt gondolták, hogy ez volt a legeslegősibb magyar marha fajta, amely a honfoglalókkal együtt érkezett. Ugye ezt már tudjuk a régészeti leletekből, hogy a honfoglalókkal egy kis szarvú marha érkezik a Kárpát-medencébe, és itt az őstulókkal és minden egyéb más itt talált jószággal történt tenyésztés következtében alakul ki az a szívós fajta, amit ma magyar szürke marhának nevezünk, és ez már a 12. századra, 12.-13. századra elnyeri ezt a végleges alakját. Kitűnő hús jószág egyébként, és a legnagyobb előnye az, hogy lábon lehet elhajtani tartani, egészen Lengyelországig, vagy akár Dél-Olaszországig ezeket a marhákat ugye hajtották, az úgynevezett hajdúk, őket ismerjük a történelemből.
1: Világos, itt milyen csata jelenet, éppen kik csépelnek itt?
0: Tulajdonképpen a csata jelenet nem másról szól, mint ahogy a honfoglaló magyarság lerohanja a Latorc vezérharcosait, ugye az italás szláv harcosokat. Nagyon érdekes az ábrázolás mód egyébként. Erről van egy történet, van egy anekdota, hogy amikor először kiállították Budapesten a körképet, akkor egy idős öreg úr nagyon hosszan sokáig nézegette a csata jelenetet, és a teremőrhöz fordulván azt mondta, hogy ő nagyon sok csatában részt vett már életében, és egy lovas csatának valóban ilyen a hangulata. Beírt a vendégkönyvben, és az aláírás nem más volt, mint Görgei Artúr. Úgyhogy az ő szájában tudjuk, hogy valóban egy lovas csata jelenet hitelesen van ábrázolva. A csata jelenetet egyébként Vágó Pál festette, ugye akit a festő Petőfinek is neveztek, vagy a festő Petőfinek is mondtak, hiszen számos alkotás van, amely a 48-as csatákat jeleníti meg. Talán az is érdekes, hogyha jövünk, hogy itt látható...
1: Kérdésem, igen. Mondom, hogy ezt a bejegyzést a látogatók meg tudják nézni, Görgei?
0: Nem, ezt nem tudják a látogatók megnézni, ez a vendégkönyv sajnos nincs a birtokunkban. Ez nálunk elsősorban anekdotaként él. De nagyon érdekes tulajdonképpen a helyszín, amit látunk, ahol ők megfestették, ahol a vázlatokat készítették, ugye ez Kenderesként van Munkács mellett egyébként, itt láthatjuk, hogyha megnézzük a Tátos asszony jelenetét, és hogyha egy hegyet látunk jobb oldalon, ez a Munkácsi Várhegy, amit látunk. Egyébként a helyszín már beazonosításra került, Popovics Béla történész és Popovics Lőrinc, az ő nevüket említeni, meg kárpátaljai nagyon jeles kollégák ők, és hát ők megtalálták azt a pontot, ahol a vázlat elkészült, Munkács mellett egyébként ott egy emlékmű is épült. És az az érdekes, hogy amit látunk, az azt a kis erdőírtás, az a mai napig létezik, és hátborzongató volt, mikor kimentem és láttam, hogy ez még mindig létezik a helyszínen. Tehát felismerhető egészen a Latorca, felismerhetők a hegyek, a dombok, tehát 100%-osan be tudjuk azonosítani, hol készültek el
1: annyira, mi ne ugorjunk előre, itt ha egy füst felszáll, és egy karjait széttartó ember van, én arra asszociálok, hogy esetleg egy táltost látunk itt, és a körbe...
0: Egy táltos asszonyt látunk egyébként, és az érdekessége az, hogy a modell nem más volt, mint Jókai Róza Feszti Árpád felesége, ezért ha láthatjuk, hogy kecses kéztartás, egy kecses női kéztartást, hogyha láthatunk, ha megfigyelünk, hogy igazából...
1: Nem akartam ennyire előre menni.
0: Ezt nem tudja a látogató, be azon, hogy férfi vagy nő, csak hogyha alaposan megnézi, mi tudjuk, hogy Jókai Róza volt a modell a táltos asszonynak.
1: Ilyen kéztartás csak egy csodálatos asszonynak van.
0: Igen.
1: Kik az egyéb szereplők, akik körbeveszik?
0: Hát tulajdonképpen itt egy fehérló áldozást láthatunk. Maga a jelenetnek az érdekessége az, hogyha szembefordulunk, akkor pont szembe az Árpád és vezérei jelenetet láthatjuk. Itt az eget érdemes megfigyelni. Feszti Árpád az égnek nagyon nagy jelentőséget adott minden munkájában. Ha megnézzük Árpád és vezérei fölött, az ég borús, sötét, viharfellegek vannak még. Ennek a jelképe nem más, mint hogy a magyarság még egy borús, sötét égbolt alatt van, bizonytalan a magyarság sorsa, nincs hazája, vándorol, most próbálj új hazát foglalni, és hát a szembelévő jelent, hogyha megnézzük a fehér lóáldozást, ott már tiszta az ég, gyönyörűen süt a nap, száll föl a füst a szellemeknek, ugye üzenjük és köszönjük, hálát adunk, hiszen a magyarság új hazára talált, és ez az égbolt, hogyha nézzük a távolba, egyre jobban tisztul, és ennek a jelképe pedig az, hogy a magyarság jövője biztosított, és egy Feszti kitűnően ábrázolja ezt.
1: Fantasztikus, és a táltos asszony körül lévő hogy úgy mondjam, hallgatóság és nézőseregből lehet-e még valamit tudni? Tehát vannak-e?
0: Hát ugye igriceket látunk, ahogy táncolnak. Az érdekesség az, hogy itt 19. századi népviseletben láthatunk honfoglalókat. Ugye ők nem tudták, tehát nem volt még akkor a régészet tudománya oly fejlett, hogy tudták volna, hogy azt gondolták, hogy a népviseleteink egészen régre nyúlnak vissza. Ma már tudjuk akár etnográfiából, viselettörténetből, vagy a régészetből, hogy ez nem így történt. Úgyhogy ógyallai népviseleteket láthatunk egyébként az itt lévő szereplőkön. Nagyon érdekes a bivaj ábrázolás egyébként. Egy háti bivajon ül egy figura egyébként. Ez is 19. századi kuzsok van rajta, hogyha megnézzük. Egy ilyen kis bunda. Viszont arra jól ráéreztek, hogy bivajok, azok már itt éltek a Kárpát-medencében, ha a szürke marha még ugye nem is, még akkor nem volt, nem létezett maga a fajta, mert itt, mint ahogy említettem, itt került kitenyésztésre, de a bivajok már az avarkorból itt voltak a Kárpát-medencében. És ha majd tovább sétálunk, hogy a tevéket is láthatjuk, amit már a honfoglalás kiállításban említettem, nagyon sok teve érkezett a honfoglaló magyarokkal ide a Kárpát-medencében. Ott láthatók a tevék, hogyha szemben nézünk. A teve mellett láthatunk kettő kis pontot, két kis kutyát. Ennek az az érdekessége, hogy csak egy puli kutya szerepelt eredetileg a körképen. Amikor a restaurátorok, ugye egy lengyel restaurátorok, nemzetközi csoport restaurálta a körképet, akkor itt Augusta szere melléjük szegődött egy kis kóbor puli kutya. Mégis majd ez a kóbor puli kutya, ami a legjobb tudomásom szerint aztán Krakkóba folytatta tovább az életét, hiszen magukhoz fogadták, viszont azt gondolták, hogy ne árválkodjon az a szegény puli kutya ott egyedül a képen, ráfestették azt a puli kutyát a restaurátorok, akik itt hozzászegődött. Ez nem károsítja a képet egyébként, hanem ez egy jó dolog, ettől él a kép és élővé válik.
1: Egészen fantasztikus. Sétáljunk tovább, itt egy kőbányát látunk esetleg?
0: Ez nagyon érdekes, hiszen ez eredetileg nincs rajta a tájon, ez a sziklás rész. Viszont kutattuk, hogy ez mi is lehet. Azt tudjuk, hogy a körképet kivitték a londoni világkiállításra, és amikor kint volt a körkép Londonban, akkor a Feszti családnak Budapest város fölmondta a szerződését, hiszen eredetileg a körkép palota a mai Szépművészeti Múzeum helyén volt. És építettek a Városligetbe egy új épületet a körképnek, viszont az egy picit nagyobbra sikeredett, és egy részt bele kellett oldani a körképben. Pósa Judit világított rá arra, Pósa Lajos leszármazottja, hogy Feszti Árpád nagyon sokat járt Pósa bácsi szőlőjébe, úgynevezett Eszrőnek hívták azt a helyet a Felvidéken, ahol ez a szőlő volt, és hogy abból a szőlőből van egy kilátás, ami majdnem pontosan ugyanilyen, mint ez a táj, tehát nagy valószínűséggel, mikor Festinek az épület megnagyobbodása véget az új épület miatt bele kellett oldani a körkébe, valószínűleg Pósa Lajosnál borozgatva jutott az eszébe, hogy ezt tudja folytatni ezt a tájat, és bele tudja illeszteni ezt a sziklás részt a körkében. Tehát ez az egyetlen, ami nem a Munkács mellett készülhetett, hanem valószínűleg a Felvidéken, Gömörben készülhetett.
1: Az előbb említetted, hogy Budapesten volt kiállítva az eredeti Feszti körkép. 1945 az egy viharos időszaka volt kis hazánknak. Ez egy városi legenda, hogy 45-ben őrizetlen volt a rotonda, és a jó magyar pesti emberek jelentős része kiment egy késsel, és kivágtak egy-egy darabot a képből, majd bekeretezték és hazavitték.
0: Ugye ezt a viccet mondhatnám, hogy ugye ismerjük a korosztály még, hogy nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Tehát van alapja, de ez nem így történt. Valóban ugye 1945-ben Budapest ostrom, akkor nem az volt az emberek legnagyobb problémája, hogy egyes művészeti alkotásokat védjenek. Valóban a körképpalota egy gyújtóbomba találatot kapott. Nagy valószínűséggel angol gépek, mikor bombázták Budapestet, akkor kapott egy gyújtóbomba találatot. És nagyon hosszú ideig volt, ugye félig leégett állapotban, ugye eső esett rá, stb. Nagyon rossz állapotban volt, és bizony kivágások is történtek, de mi ezt úgy tudjuk, hogy a szovjet kiskatonák vágták ki, pontosan a mesztelen hölgyeket, tehát a ruhátlan, fedetlen kemlű hölgyeket valóban kivágták a szovjet kiskatonák, és ezt magukkal vitték. Egyébként egyébként, csak egy kis kulisszatitok, a lengyel restaurátorok elárulták, hogy az itt dolgozó restaurátor hölgyek álltak modellt a most látható jelenetet.
1: Köszönjük! Lassan visszaérünk a körképnek a elejéhez, ahol feljöttünk, itt láthatunk egy romos épületet. Mi lehet tudni a kedves hallgatóknak erről a romos épületről?
0: Hát ez maga a körkép épületén egyébként, ez egy lányrablási jelenet látható, ugye nagyon sokan föl szokták nekünk tenni a kérdést, hogy hát de ez milyen, hát a honfoglaló magyarok, hát nem bántottak itt senkit, és hát kérem szépen, a kornak a bevett szokása volt a lányrablás, a nőrablás, szintén úgy, hogy ezzel vérfrissítést hoztak tulajdonképpen, és ezt nem csak a honfoglaló magyarok üzték, hanem ezt mindenki a korban üzte, tulajdonképpen ezt láthatjuk mi itt, igazából, hogy a lerohant szlávok, ugye elfesztek át a szlávoknak a sorsa, hogy a nőket, a honfoglaló magyarok viszont magukkal viszik, és a feleségnek, ugye ágyasnak és bármilyen másnak, amit a kor szokásaiban ugye benne volt, és hát ez teljesen általános volt. Hát még emlékszek általános iskolai olvasókönyvemből is, a Szabírnők elrablása című olvasmányunkra, úgyhogy hát itt viszont a szlávnők elrablásait látható. De viszont talán érdekesebb a fejedelem asszonyról beszélni egy kicsit, hiszen ő nem más, mint Bazsó Lidi, egy ógyallai asszony, ő állt modellt egyébként a fejedelem asszonynak, és a történet érdekessége, hogy ő nem látta magát a körképen, csak életében egyszer, amikor rákos beteg lett, és Budapesten kellett, hogy kezeljék, és akkor elment, és akkor megtekintette talán magát egyetlen a körképen. De csak másik érdekességet is tudok mondani, a fejedelem asszony szekere mellett a bekötött félszemű alak Tula János országgyűlési képviselő, Komárom megye országgyűlési képviselője volt, Esztiéknek volt nagyon jó barátja egyébként. A fent kiállított kingyesi gerendákon, amiről beszéltünk is, hát ő is hagyott ott egy kis kézjegyet és írást.
1: Egészen fantasztikus volt. Műsoridőnk lassan lejárt, de itt egy-két hallgató, illetve feszti körkép néző csatlakozott hozzánk. Fölteszem a kérdést, hogy van-e kérdése esetleg, amit föltesz az igazgató úrnak a látottak, illetve hallottakkal kapcsolatban?
2: Abszolút nem. Tökéletes magyarázat volt végig a teljes körképben. Teljes, tökéletes magyarázatot adott arról nekem, aki én székely vagyok, mármint Erdélyben születtem, és sajnos ugye a magyar nevem miatt anno anyukám ugye román iskolában adott, és én ezekről a dolgokról nem tudtam. Az utóbbi években folyamatosan gyűjtök így információkat, úgyhogy nagyon köszönöm, és hálás vagyok ezekre a fontos, értékes információkért.
1: Visszaadom az igazgatónak egy mondatra a szót, egy búcsúzkodásról.
0: Nagyon örülök, hogy ilyen nagy az érdeklődés, egyébként ez látható is a feszti körkép iránt, és én csak arra szeretném megkérni a hallgatókat, hogy amikor ide érnek, ők valamiféle olyan történeti ábrázolást várnak, egy olyan történelmet, amely a legújabb történeti kutatásokba hapasztott. Ne ezt várjuk. Az 1800-as években sem a régészet, sem a történettudomány még nem állt ilyen magas fokon, mint napjainkban. Ezek a tudományágak akkor kezdtek elindulni, akkor kezdtek kiépülni. Ez egy romantikus történelem szemlélet, ahogy Fesztiék és a kortársai gondolták és látták. Csak egy példát mondhatok még, a honfoglalókon látható ruhák, azok török ruhák egyébként, ami középkori török ruhák, ez nem más van, tehát nem, láthatjuk, hogy nem olyan vannak, mint amik mag gondolunk, hogy a honfoglalók lehetek. Ez nem más, mint Fesztiék a legközelebbi párhuzamokat szerették volna, megkérdezte, hogy milyen lehetett egy keleti népnek tulajdonképpen a ruha, és egy keleti népet vettek mintának, egy keleti nép történetét. Vagy ha megnézzük akár ott az íjász alakot, aki egy picit ért az íjakhoz és a reflex íjakhoz. Ott láthatjuk a nyilazó alakot, ahogy kihúzza a lovát. Ezt ha jobban megnézzük, az íj fordítva van felajzva. Azt tudták, hogy hogy nézhetett ki a honfoglalóknak az íja, de azt nem tudták már, hogy hogy kell megfeszíteni, és feszítetlen állapotban szerepel a képen, mint hogyha úgy lőttek volna vele. De néhány ilyen érdekesség felfedezhető. Ne azt gondolják, hogy a történelem megcsúfolása miatt ábrázolták egy fesztiék, mert fesztiék tulajdonképpen a kor történeti tudását az ő tudásukkal 100%-osan vitték a vászorra. Én azt gondolom, hogy ideérkezvén a nemzeti romantika hangulatát kell tekinteni, és azt vegyék át a kedves látogatók, és a körkép él. Valahogy a körképnek van egy olyan hatása egyébként, amely én azt gondolom mindenkire hat, és mindenkire rányomja a bélyegét, és valami varázslattal tölti el a magyar lelkeket.
1: Nagyon szépen köszönjük, akkor még egyszer egy búcsúzkodás, köszönjük a hallgatótól, igazgató úr.
0: Köszönöm szépen, hogy szerepelhettem ebbe a kiváló műsorban, remélem ezt minél többször megtehetem, és remélem, hogy a hallgatókkal személyesen is tudok beszélgetni és találkozni itt a magyarság bölcsőjében, ópuszta szerem.
1: Ezt meg én ígérhetem meg, hogy vissza fogunk még ide térni, mert itt könyvtárnyi anyag van, amivel kell, hogy tájékoztassam a hallgatókat. Kedves hallgatóim, Isten áldja önöket, műsoridőnk lejárt, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Kiút a lelki halálból. A mai ige: Ezékiel 37:13. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Gondolatok az igéről. Valóban így van, akik életre támadnak a halálból, ebben a feltámadásban felismerik majd az Úr kezét. Ez lesz az embert érintő legnagyobb és legnevezetesebb változás. Isten kihozza a lelki halál sírjából, valamint a lelki élet fényét és szabadságát ajándékozza neki. Ezt senki más nem képes megcselekedni, csak az élő Isten, az élet ura és teremtője. Milyen jól emlékszem arra, amikor én is a csontok völgyében hevertem. Magam is annyira kiszáradva, mint azok a csontok. Áldott volt az a nap, amikor Isten kegyelme elküldötte az ő emberét, hogy életre keltsen. Istennek legyen dicsőség azért a megmozdulásért, amelyet a hitigéje támasztott kiszáradt csontjaimban. De még áldottabb legyen a négy égtáj felől fúvó, engem is megelevenítő mennyei szél. Most már ismerem az örökké élő Úr életre támasztó lelkét. Bizony az Úr az élő Isten, mert ő elevenített meg engem is. Új életem még így a gondokkal és fájdalmakkal is világosan bizonyítja számomra, hogy az Úr megöl, de meg is elevenít. Csak ő egyedül Isten. Benne van minden, ami nagyság, dicsőség és kegyelem. Megelevenedett lelkem őt imádja, mint a nagy én vagyok ott. Legyen ezért nevéért minden dicsőség. Őt akarom dicsérni, amíg csak élek. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-e és 27-e között. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-e és 27-e között van. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Jelentkezni szeptember 5-éig lehet. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont 2026. szeptember 24-e és 25-e között. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben szeptember 14-én hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előrejelzi részvételét az előadásokon. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezért ezzel előfordulhat eső is. Északi a szél, és 26-31 fokunk van. Pénteken a felhők mellett sok napsütésig érkezik, eső nem valószínű, nyugatias a szél, és 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondd nékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

reggeli csendesség. Isten új szívet ad neked.

Isten szüntelenül és fáradhatatlanul veti az ige magokat a szívedbe, és azt szeretné, ha azok szárba szökkennének, és bőtermést hoznának. A sátánnak azonban egészen más terve van. Ő ennek az ellenkezőjét akarja. Ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy a magok az út szélére, köves talajra, vagy a tövisek közé hújjanak. Mindketten a szívedért harcolnak. Isten azért, hogy a mennyországba juss, az ördög pedig azért, hogy az örök kárhozatra. Éberségre van szükséged ahhoz, hogy megakadályozd pusztító munkáját. Mindent meg kell tenned azért, hogy a szíved termékeny, jó talaj legyen. Hogy puha, tiszta és befogadó maradjon. Mert ha megkeményedik, Isten szava, ereje nem érinti meg. Még csak nyomot sem hagy rajta. Képtelen lesz az életadó ige befogadására. Az örömhír az, hogy a kemény szív nem gyógyíthatatlan. Isten tud neked új szívet adni. A megfáradt, megkeseredett, megkérgesedett hívőt meg tudja újítani. Új lelket öntök beléjük. Elveszem testükből a kőszívet, és hószívet adok nekik, hogy törvényeim szerint éljenek. Tartsák szem előtt parancsaimat, és teljesítsék őket. Akkor a népem lesznek, én meg az Istenük leszek. Olvashatod Isten erre vonatkozó ígéretét Ezekiel próféta könyvében.

Akarsz-e ma új szívet kapni Istentől? Olyan szívet, amely jó talaj lehet az ige számára. Ha igen, kérd ezt tőle, és ő megadja neked. Olyan szívet fogsz kapni, amelyben az Isten által szétszórt magok kikelnek, és százszoros termést hoznak.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 3-a, Galatabeliekhez írt levél, 6. fejezet, 1. 5 versem. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben essél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval, mert mindenki a maga terhét hordozza. A felelősség hitbéli, erkölcsi vagy hivatalos kötelezettség, mellyel számadással tartozunk, s vállaljuk a következményeit. Egyben hatás, hogy ellenséges hatások vagy korábbi rossz választásaink ellenére helyes döntéseket hozva a dolgok alakulására jó irányba hathassunk, elérve a kitűzött célt. A szülő felelős a gyerekéért, ezért neveli. Tanár a diákjaiért, ezért készül az órára. Főnök a munkavállalókért, ezért dolgozik a háttérben. Sebész a műtét sikeréért, ezért gondosan bemosakszik, koncentrál. Első számú felelősség a saját szívünk. Isten legyen az első, megbocsátásban, élet szentségben járva, rendezett kapcsolataink legyenek. Így szellemi létfokon égve, telve az Úr szellemével segíteni tudunk másoknak is. Felelősségünk, stabil identitásunk és értékrendünk megőrzése, ami kihat az önértékelésünkre. Nem vagyunk jobbak vagy érdemesebbek másoknál, de Jézus által van bennünk valami több, ami által alkalmasak vagyunk az Istennek tetsző életre. Szabadok vagyunk a bűntől, önzőségtől, az alkalmatlanság érzéstől, ezért felelősségteljes hívők lehetünk, akik gondot viselnek magukról. Másoknak is tudunk segíteni az élet terheinek elhordozásában, helyreigazításban, intésben, bátorításban. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatót Mary J. Fust írta Texasból, az Egyesült Államokból. Helyes arány. Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges. Példabeszédek könyvének 30. fejezetének 8. verse. Mindig is molett lány voltam, és szerettem volna vékonyabb lenni. 13 évesen kezdtem el az első diétámat. Keményen edzettem, és szigorúan korlátoztam az étkezéseimet. Gyorsan lefogytam, de amikor megpróbáltam visszatérni a normális étkezési szokásokhoz, akkor túlevésbe estem. Hamarosan visszahíztam az összes leadott kilót, sőt még többet is. Így újabb szigorú diétába kezdtem. A diétázás és a habzsolás életmóddá vált számomra. Már nem tudtam megkülönböztetni, mikor vagyok igazán éhes, és mikor vagyok megfelelően jól lakott. Fogalmam sem volt, hogyan kell mértékletesen enni. Példabeszédek könyvének 30. fejezetének 8. verse nekem az étkezési rendellenességemről szólt. Imádkoztam, hogy Isten segítsen megtalálni a helyes arányt. Ne legyen túl sok, ne legyen túl kevés. Isten segített rájönni, hogy torz képen volt az étkezésemről és saját magamról is. De Isten megszabadított tőlük, és a valósággal és az igazsággal váltotta fel őket. Feladtam az ideális testről alkotott képemet, és elkezdtem megtalálni valódi értékeimet Isten gyermekeként. Az étkezést illetően betartottam a csomagoláson feltüntetett adagokat, abba hagytam a diétás ételek vásárlását, és az egészséges ételek elkészítésére koncentráltam. Isten segítségével és ezekkel a gyakorlati lépésekkel lassan hozzászoktam a mértékletes étkezéshez. Mindenható Istenünk, segíts úgy látni magunkat, ahogyan Te látsz minket. Amen. Napi gondolat. Értékem abból fakad, hogy Isten gyermeke vagyok. Imádkozunk az étkezési problémákkal küzdőkért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Ma emlékezünk báró Eötvös Józsefre, aki 1813. szeptember 3-án született. A 19. századi jeles jogász, író, a Batthyány kormány, majd az Andrássy kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere. A Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludi Társaság elnöke, Eötvös Loránd fizikus apja. Irodalmi sikert versei mellett regényei, a Kartaúzi, a Falujegyzője, a Magyarország 1514-ben hoztak számára.

Báró Ötvös József, Ó, lennék felhő. Ó, lennék felhő, mely a kék egen merengve szál bújával csöndesen, keblét kitárja, száraz tájakat termékenyít, és mindig fennmarad, fenn, míg a hosszú pályán átfutott, s a tiszta éggel egyé olvadott. Vagy lennék vész, dühöngő fergeteg, mely égen barna felhőt kergetek, melynek szavára minden felriad, mely mindent széttép, mindent elragad, s ha majd a földön rontva átröpült, véghetlen tengeren elcsöndesült. Vagy lennék tölgy, melyet a vész lever, mely lombos ágival földön hever, melyet, mint évekig zöldelve állt, a végső perc is még zölden talált, és anyja keblén hűn hervadhat el, míg végre tiszta láng emészti fel. Vagy lennék féreg, melynek látköre egy fának árnyán túl nem terjede, melynek, hogy éljen, csak egy nap jutott, csak egy korányt és alkonyt láthatott. Lennék bármi, felhő vagy fergeteg, féreg vagy tölgy, csak ember ne legyek.

0: Jézus kipótolja hiányosságainkat.
1: Megszentelődés. Szenteljétek meg magatokat, és szentek legyetek, mert én az Úr vagyok a ti istenetek, tartsátok meg a rendeléseimet, és cselekedjétek azokat. Mózes 3. könyve 20:7-8. Gondolatok az ígéről. Ádám és Éva semmibe vették az Úr parancsait. Bűnük rettenetes következménye legyen figyelmeztetés számunkra, hogy ne kövessük engedetlenségük példáját. Valódi megszentelődés csak az igazság iránti engedelmesség által érhető el. Akik teljes szívükből szeretik Istent, szeretni fogják parancsolatait is. A megszentelt szív összhangban van Isten törvényének előírásaival, mert az szent, igaz és jó. Az Úr törvénye tökéletes, megtéríti a lelket. 19. Zsoltár 8. verse. A test, lélek és értelem megszentelődése engedelmesség által megy végbe. A megszentelődés fokozatosan előrehaladó folyamat, a tökéletesség egyik fokáról a következőre léphetünk. Ha az élő hit az alapja legkisebb kötelességeink teljesítésének is, akkor egész napi munkánk elősegíti keresztényi fejlődésünket. Így mindig Jézusra tekintünk. Megváltónk iránti szeretet erőt ad mindenhez, amit el kell végeznünk. Ha szívből engedelmeskedünk Istennek, akkor Jézus ezt a törekvésünket úgy fogadja el, mint legjobb szolgálatunkat, és hiányosságainkat kipótolja isteni erejével.

0: Mi is az agyag?
1: Most

0: az agyag finom szemcsés összetevőket, különböző szilikátokat és kvarc szemcséket tartalmazó kőzet üledék. A formázásban alkalmazott más anyagoktól eltérően az agyag természetes, környezetkímélő és nem mérgező alapanyagnak számít. Elsősök látogattak el egy fazekas műhelybe, és csodálattal figyelték, ahogy a mester hozzáértő mozdulatokkal az agyagból edényt készít, és az agyagot vízzel keverte, majd megformázta, aztán a kész edényt tűzben égette ki, majd szárította, fényezte és díszítette. Ez egy alaposan kigondolt folyamat, amihez hozzáértésre és kemény munkára van szükség. Végül a tanítónő feltette a kérdést. Mi is az agyag? Sokan válaszoltak, hogy föld, sár vagy por, de egy kislány egészen más választ adott. Az agyag maga az élet és a halál. Az agyag mi vagyunk. Válaszával mindenkit meglepett, és a legjobb jegyet kapta. A fazekas mester csodálatos és értékes műalkotást készíthet az agyagból, mindezek mellett egyetlen fazekas sem mérhető a teremtőhöz. A teremtés hatodik napján az Úr agyagból egy tökéletes emberi lényt formált, aztán életet lehelt belé, majd felruházta őt olyan készségekkel, amelyek alkotója képességeit tükrözik. Soha senki nem alkotott, és nem is fog alkotni agyagból ilyen csodálatos műalkotást. Valóban, a lábam, a karom, a szívem és az egész testem a világegyetem fazekas mesterének bűhelyében készült nagy szeretettel. Ő már a születésem előtt ismert engem. A bűn nagyon sok edényt megcsorbított. Eltört, egyeseket el is pusztított. De még ha ilyen kicsorbult edény is vagy, aki fájdalmakkal és sebekkel küzdesz, a nagy fazekas mester számára értékes edénynek számítasz. Csodálatos dolgokat tehetsz a mesterért. Boldoggá teheted valaki napját, és imádkozhatsz egy összetört szívű embertársadért. Formálható agyagedények vagyunk a mennyei fazekas kezében. Ő minden nap a menny számára megfelelő kinézetre alakít bennünket. Engedd, hogy kijavítsa a hiányosságaidat. Isten ma a legszebb ígéretet adja számodra. Ne félj, mert én veled vagyok. Megerősítelek, sőt, megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ézsaiás próféta könyve 41. fejezet, 10. vers.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Hol talált meg Isten? Ha kérdeznéd, csak annyit mondanék, hogy a keresztnél.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 3-án így szól Isten igéje. De én rád tekintek, én Uram, Uram. Hozzád menekülök, ne vedd el életemet. 141. Zsoltár 8. verse. Az új szövetségi igény pedig így szól. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Korintusbeliekhez írt első levél 15. fejezet 55. verse. Szívműtét előtt minden ember leveti az áruháját, írja Pap Lajos szívsebész. Amikor életünk végességével szembesülünk, akkor már valójában nincs értelme a színjátéknak. Ott már nem megyünk semmire a külcsinnel, senki sem kíváncsi a látszatra. Csak mi vagyunk, és a halál réme, mely ott kopogtat ajtónkon. Mit lehet ilyenkor tenni? Azt, amit Dávid is. Az Úrhoz kell menekülni. Hiszen hamar eljön az a pont, amikor nincs több emberi segítség, nincs gyógymód, nem létezik csodaszer. S marad az Isten hatalma. Pedig mindközül ez a legnagyobb. Mi mégis sokszor a végére hagyjuk. Viszont ha hozzá menekülünk, akár a legnagyobb félelemmel is, az Úrnak lesz rá megoldása. Akár úgy, hogy megszünteti a bajt, és megszabadít. Akár úgy, hogy velünk marad a legsötétebb órán is, amikor már senki más nem tudna elhordozni. Mindeközben pedig felismerhetjük annak valóságát, amiről Pál apostol is vallást tesz. Jézus Krisztusban van a győzelem a halál felett. Bár a hétköznapi tapasztalatunk más sugallna, de a hit szemével láthatjuk ennek igazságát. Régen volt már húsvét ünnepe, de az üzenetét minden nap felidézhetjük magunkban. Aki halott volt, most újra él. A diadalban pedig mi is részesülhetünk majd megváltó Urunk által. Imádkozzunk! Élő Jézus, köszönjük, hogy életünk minden terhével hozzád menekülhetünk. A legkisebb aggályokkal ugyanúgy, mint a halálfélelemmel. Nálad mindig van megoldás. Dicsőség ezért neked. Segíts, hogy a bajok idején tudjunk téged hittel segítségül hívni, hiszen gondod van ránk. Erősíts meg az örök élet reménységében, és add békességedet, amikor magunk vagy szerettünk életének végessége rémít. Amen. Nagy Gábor áhítatát hallottuk. A napi igéi voltak. De én rád tekintek, én Uram, Uram. Hozzád menekülök, ne vedd el életemet. Az új szövetségi igény pedig így szólt. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által.

Fanni egy fiatal grafikus, a budapesti kávézók jellegzetes sürgésforgásában találta magát, a laptopja előtt ülve. A képernyőn egy új logóterv körvonalai bontakoztak ki, amit épp egy jótékonysági szervezetnek készített. Büszkeség töltötte el. Nem kért érte pénzt, hiszen tettét szívügyének érezte, és úgy gondolta, hogy ez a fajta önzetlenség majd biztosan jó pontot szerez neki valahol odafent. Ez aztán az igazi keresztényi szeretet, gondolta magában, miközben az Instagramon posztolta a készülő logóról lévő fotót, hashtagekkel telepakolva. Jótékonyság, önzetlenség, Isten szeretet. Nem messze tőle, az asztal másik oldalán ült Zoltán, egy sikeres üzletember. Ő is a laptopján dolgozott, épp egy bonyolult üzleti szerződés utolsó pontjait ellenőrizte. A szerződés milliós hasznot ígért neki, de tudta, hogy a részletekben rejlő kiskapuk kihasználása nem teljesen etikus. Mégis meggyőzte magát. Hát mindenki így csinálja. Ez az üzlet világa. A cél szentesíti az eszközt, és különben is a befolyt összegből jövőre adakozni fogok. Jót teszek majd vele. Bár a gondolat nem hagyta nyugodni Zoltánt, de mégis elhesegette. Ahogy teltek a napok, mindkét fiatal haladta maga útján. Fanni egyre több jótékonysági projektbe vágott bele, és minden alkalommal gondoskodott róla, hogy a tetteik kellő nyilvánosságot kapjanak. Élvezte a dicséretet, a lájkokat, a példamutató jelzőt, amit másoktól kapott. Egyre inkább elhitte, hogy ő a tökéletes példája annak, hogy miként kell élnie egy hívő embernek. De a szívében mégis ott volt egy apró üresség, egy csendes hang, ami azt súgta, valami mégsem stimmel. Zoltán eközben megkötötte az üzletet. A várt haszon befolyt, és ahogy megígérte magának, adakozott is egy jelentős összeget egy árvaháznak. A média felkapta az ügyet, és Zoltánt is hősként ünnepelték. Lám, milyen nagy lelkű, mondták. Zoltán is elhitte, hogy igen, hát ő egy jó ember, hiszen adakozott, segített. De az éjszakáit gyakran töltötte álmatlanul, mert a lelki ismerete mégis mardosta.

Egy esős délutánon mindketten ugyanazon a könyvbemutatón találták magukat. A beszélő épp arról tartott előadást, hogy Isten nem a külső tetteket nézi, hanem a szív indítékait. Mi azt látjuk, ami előttünk van, de az Úr a szívet nézi, idézte a Szentírást. A legfényesebb, legnagyszerűbb cselekedet is semmit sem ér, ha önzés, hiúság vagy rejtett motiváció rejlik mögötte. Ugyanakkor egy látszólag jelentéktelen, de tiszta szívvel véghez vittett, óriási érték Isten szemében, folytatta az előadó. Fanni és Zoltán szinte egyszerre rezdültek össze. Fanni arcáról elszállt a büszkeség. Eszébe jutott, mennyi posztot tett ki, mennyi nyilvános dicséretre vágyott, mennyi energiát fektetett abba, hogy mások jónak lássák őt. Rájött, hogy a jótékonysága mögött sokszor a saját önigazolása, a mások által való elismerés vágya húzódott, és nem az Istennek való tiszta szolgálat. Zoltán pedig felismerte, hogy a jó cselekedetei, mint az adakozás, nem tudják felülírni a piszkos üzletet, amit kötött. A haszonnal járó kiskapu kihasználása nem változott tisztességes üzletté attól, hogy utána adakozott. A szíve mélyén tudta, hogy a haszonlesést önös érdek vezérelte, nem a tiszta szándék. A bemutató után mindketten elgondolkodva indultak haza. Fanni letörölte a dicsekvő posztjait, és elhatározta, hogy mostantól csendben, rejtve fog segíteni, ahol csak tud. Zoltán pedig felkereste az üzleti partnerét, és kezdeményezte a szerződés módosítását, hogy az etikus és becsületes legyen. Tudta, hogy ez anyagi veszteséggel jár majd, de úgy érezte, hogy így tudja igazán visszanyerni a lelki békéjét. Történetük azt tanítja, hogy az emberi elismerés mulandó, és a saját magunkról alkotott képünk is gyakran torz. Isten nem a tetteink nagyságát méri, hanem a szívünk tisztaságát. Nem a bemondásra kapunk jó pontokat, hanem az indítékaink, gondolataink, és a hozzáállásunk alapján ítéltetünk meg. És ez a felismerés az, ami igazán felszabadító lehet, hiszen nem kell többé megfelelnünk senkinek, csak Jézusnak, aki a szívünkbe lát.

Én az Úr vagyok, a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője. Mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek a gyümölcse szerint megérdemli. Jeremiás könyve, 17. fejezet, 10. vers.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Szeptember, ősz elő és Szent Mihály hava. A hónapnév már a régi római naptárban is szerepelt, amely márciussal kezdte az évet, szeptemberrel pedig a hetedik volt a sorban. A magyar kalendáriumokban ősz előhavaként is említik, jeles időjós napjait elseje kezdi. Ha akkor esik, gyönge lesz a tél. Ha 5-én, Viktor napján süt a nap, akkor hosszú, kellemes őszre számíthatunk. Két Mária nap is követi egymást. Ha 8-án enyhe éjszakát élünk, az finom bort érlel. De ha hidegre fordul, savanyú lesz a szőlő. Leve. A 12-i Mária nap, Szűz Mária név ünnepe, jeles búcsónap, és a megfigyelések szerint ekkor indulnak útra a fecskék. A szőlős gazdák számára kritikus 21-e Máté napja is. Ha tiszta az idő, az sok és jó bort ígér. Bencel napján, 28-án ne keseregjünk, ha esik. Szép lesz a tavasz. Ha pedig 29-én Szent Mihály lova deres, az behozza a telet, és ekkor térnek vissza a szállásukra a ridegtartású négylábúak. A 23-ára eső őszi napi egyenlőség az egyensúly megélése. A tavasztól végzett munka ilyenkor kapja meg jutalmát a beérő termésben. Szeptember a szüret kezdetének számított, és a szüreti felvonulások, szüreti bálok időszaka is. Ám ne feledjük, a gyümölcsök begyűjtése mellett a jövő jegyében a hónap első napja az őszi búza és a rózs vetésének kezdete is. A lélek gyümölcseivel a következő tanévben. Lelki feltöltődés és közösségépítés bár udvarnokon. A bár udvarnoki lelki gyakorlatos ház adott otthont annak a háromnapos lelki gyakorlatnak, amelyen mintegy 40 hitoktató gyűlt össze, hogy együtt hangolódjanak a közelgő tanévre és a Szentlélek hangjára. A lelki gyakorlat központi témáját Varga László, kaposvári megyés püspök előadássorozata adta, amely a Szentlélek gyümölcsei címet viselte. A három előadás kapcsán a résztvevők a türelem, a kedvesség, hűség, jóság, alázat és önmegtartóztatás erényeivel foglalkoztak. Az elhangzott gondolatokat kis csoportos megosztásokban dolgozták fel, ahol lehetőség nyílt a személyes életpályák és megtapasztalások őszinte átbeszélésére. Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitója. A Kálvin téri református templomban tartja 2026-2027-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét. A Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 7-én hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor, református lelkipásztor, az egyetem docense hirdet igét, az első éves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az erdélyi református egyházkerület püspöke, teológiai tanár, és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora mond köszönetet. Az időjárásról. Szeptemberi nyár? Ma csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezért ezzel előfordulhat eső is. Északi a szél, és 26-31 fokunk van. Pénteken a felhők mellett sok napsütés ígérkezik, eső nem valószínű, nyugatias a szél, és 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a fölismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralévő idejét. Bizony elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésekben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Azért haragusznak rátok, sőt káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába. De számot fognak adni annak, aki készül ítélni élőket és holtakat. Mert a holtaknak is azért hirdettetett az evangélium, hogy testben, emberi mértékek szerint ítéltessenek meg, de éljenek Isten szerint lélekben. Péter első levele, 4. fejezet, 1-től 6-ig.

0: Ilyen volt, ilyen lett.
1: Van néhány ember, aki eszembe jut, ha igazán kirívó, ilyen volt, ilyen lett életre gondolok. Van olyan közöttük, aki Jézus segítségével drogfüggőségből menekült meg, és szinte rögtön utána keresztény ifjúsági vezetőként kezdett el dolgozni. Már legalább 30 éve vezeti csoportját. Vagy a prostituált, aki sok év után rájött, hogy Jézus tudja neki megadni azt a szeretetet, ami után annyira vágyott. Ma újra a piros lámpás negyedbe jár, de most már azért, hogy továbbadja a lányoknak az evangéliumot, és segítsen nekik elszakadni ettől az életformától. De nem törvényszerű, hogy az ember életében ennyire látványos legyen a változás. Ugyanakkor az átalakulás olyan embereknél is észrevehető, akik már gyermekkoruk óta ismerik a Bibliát és a hitet, amennyiben következetesen Jézussal élnek. Például abból, ha valaki nem akar a középpontban lenni, hanem elkezdi mások szükségeit észrevenni. Persze nem arról van szó, hogy a megtérés után az ember elkezd kifogástalanul élni, mint egy minta keresztény. Erre senki sem képes, főleg akkor nem, ha csak a jó viselkedésre koncentrálunk. De ahol a kincsem, ott a szívem is. Ha Jézus a kincsem, akkor a gondolkodásom, beszédem, cselekvésem megváltozik, és ezt mások is észreveszik, talán hamarabb is, mint én magam.

Holnap minden ember azzá válik, amit ma tesz, amit gondol, mond, cselekszik. Életünk minden egyes órája igazából emberré válásunk, kibontakozásunk egy-egy újabb lépcsőfoka.

0: Folyamodjunk együtt most mennyei Urunkhoz, imádkozzunk lelkünket hozzáemelve, tanúságot téve bízó hitünkről.
1: Imádkozzunk.

Urunk, irgalmas Isten, szentséges, hatalmas, Te vagy a békesség, Te vagy az egység, Te vagy a tisztaság, Te vagy a jóság. Atya és Ura vagy mindazoknak, akik szívükben békés gondolatokat táplálnak. Segíts ezen a fölfénylő, új lehetőségeket ígérő új napon egymáshoz tiszta szeretetben közelednünk, mert ez minden parancs foglalata és beteljesítése. Segíts, hogy a békesség és az egyetértés gyermekei legyünk. Köszönöm, Uram, az új meg új utakat, melyek hozzád és az emberekhez vezetnek ezen a nekünk ajándékozott szép földön. Kérlek, segíts minket, hogy méltón gondozzuk együtt, egyetértésben ezt a csodálatos ajándékot, élőlényeit, termő gazdag földjeit, éltető, tiszta vizeit. Köszönöm, hogy ezen a reggelen is jó szándékot adtál a szívünkbe, az elménkbe, és kérlek, segíts, hogy ez ne csupán szándék maradjon, hanem meg is valósulhasson minden élethelyzetünkben. Ámen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 3-a. 1272-ben királlyá koronázták IV. Kun Lászlót, de eleinte anyja uralkodott helyette. 1277-ben nyilvánították nagykorúvá. Uralkodása idején végzetesen meggyöngült a királyi hatalom, az országot az egymással marakodó bárói csoportok uralták. Rossz viszonyba került az egyházzal, mivel a keresztény erkölcsöket nyíltan semmibe vette, és a kunokat feltűnő kedvezményekben részesítette. 1279-ben a kunok megkereszteléséről és letelepedéséről végül törvényt kellett hoznia. Többször összeütközésbe került a főurakkal és a főpapokkal, kétszer az egyházból való kiközösítéssel sújtották. Utolsó éveit kedvelt kunjai körében töltötte, akik azonban meggyilkolták.
2: 1813-ban e napon született báró Eötvös József író, költő, reformpolitikus. Szép prózai munkásságának kiemelkedő darabjai a Falu jegyzője és a Magyarország 1514-ben című regényei. Megfontolandó gondolata: az emberek nagy része azért szerencsétlen, mert nem magától, hanem másoktól kíván tökéletességet, és az emberi gyarlóságokat magán kívül senkinek sem bocsátja meg. Minden hegy csúcsban végződik. Emelkedjetek bátran, s kik kiindulva a hegy alján távol álltatok egymástól, fenn a tetőn találkozni fogtok. Ő az apja a jeles tudós Eötvös Lórándnak.
1: Csalló közben Jedlik István néven született a világhírű fizika professzor 1825-ben. Az Ányos nevet a bencés rendben kapta, miután 1817-ben Pannonhalmára ment teológusnak. Eközben Pesten fizikát, matematikát, filozófiát és történelmet is tanult. 1825-ben szentelték pappá, majd a Győri Akadémián tanított, ahol számos elméletet és találmányt dolgozott ki. Az ő nevéhez fűződik többek közt a szódavíz előállító készülék és a forgómotor föltalálása. Előbb a Pozsonyi Akadémián, 1840-től a Pesti Egyetemen tanított, közben foglalkozott fénytannal. Dinamóját 1859-ben készítette el. Élete hátralévő 40 évében még mintegy 80 találmányt valósított meg.
2: 1957-ben Budapesten meghalt Heltai Jenő író, költő, a máig játszott a Néma Levente sikerdarab szerzője. Kossuth díjas drámaíró, újságíró. Az operettek, bohózatok, karcolatok, novellák írásának a mestere volt. Könnyedén alkalmazta a komikus, ironikus hangnemet, de vidám alkotásaiban is mindig ott a társadalmi bírálat, a valós emberábrázolás igénye.
1: Szepes Mária, író, költő, színész, 2007-ben távozott az élők sorából. Főműve a Vörös Oroszlán és a Rágel 7 tanítványa, amely sok életrajzi elemet tartalmaz. Az a mániám, vagy szent őrületem, mondotta, hogy amit írok, azt érdekesen írjam. Nincs jogom untatni sem tudománnyal, sem művészettel senkit. 150 könyvem jelent meg eddig, de 200 lesz azután, ha én már levetem a testemet. A tudomány meg nem alkuvó szolgája, aki becsületesen végigjárja az utat, legfőjebb nagyobb kerülőt tesz, míg elérkezik a fölismeréshez, hogy minden út a teremtő szellem misztériumához vezet. A hagyományok beavatottja eleve ebből indul ki.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A csúfolódókat ő megcsúfolja, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Példabeszédek könyve 3. fejezet, 34. vers.

Az egyik tanítványom régebben mindig kicsúfolta a többieket. Okos volt és jó anyagi háttérrel rendelkezett, így mindenkivel szemben fölényben érezte magát. Kit a cipője vagy a ruhája miatt szólt meg, kit azért nevetett ki, mert valamit rosszul olvasott, nem tudta a megoldást. Máskor a kérdésemre adott válaszon gondolkodott sokat. Másokra csúnya jelzőket aggatott. Hiába figyelmeztettem és szittam le nagyon sokszor ezért a csúnya magatartásért, minden intés lepergett róla. Ezzel csak azt érte el, hogy a nagyon összetartó, szeretetteljes és nyitott, befogadó osztály lassan elfordult tőle, és nem barátkozott vele. Aztán egyszer ő került olyan helyzetbe, hogy nem tudta a választ arra, amit kérdeztem. Az osztály egyöntetűen felnevetett. Kitört belőlük az addig összegyűlt keserűség. Nagyon elpirult szégyenében. Onnantól fogva kicsit visszavett, majd egyre kevesebbet gúnyolódott. Végül leszokott erről a rossz szokásról, és visszanyerte a gyerekek barátságát is.

0: Neked is van ilyen osztálytársad? Nagyon megkeseríti az életeteket a gúnyos megjegyzéseivel, igaz? Nincs olyan ember, aki tökéletes lenne. Mindenkiben van olyan tulajdonság, amit ki lehetne karikírozni, vagy bárkitől lehetne olyat kérdezni, amire nem tudja a választ. Salamon azt mondja, hogy a jóisten megalázza a gúnyolódókat, de a szelídekkel jó indulattal bánik.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. A kis dolgokban való hűség.
1: A mai ige Lukács evangélium a 16:10. Aki a kevesen hű, az a sokon is hű, és aki kevesen hamis, az a sokon is hamis. Gondolatok az ígéről. Sok idő vész el azzal, hogy valami nagy dolog, valami csodálatos munka végzésére vágyódunk, miközben a kezünk ügyében lévő kötelességeket elhanyagoljuk, melyek teljesítése az életet illatossá tennék, elkerüli figyelmünket. A krisztusi élet otthon, majd krisztusi lesz az egyházban. Az erőfeszítések terén a legkisebb kötelességek elhanyagolása egy nagyobb munka elnyerése miatt sokak életét teszi meddővé. Sokan csodálják a széles, mély folyót, ami fenségesen halad útján az óceán felé. Méltó a csodálatra, mert kijelölt munkáját végzi. De mi van a hegyoldalról lecsordogáló ezernyi folyócskával, amelyek segítenek felduzzasztani ezt a nemes folyamat? Igaz, kicsik és keskenyek, de nélkülözhetetlenek, mert nélkülük a folyó sem létezne. Egyesülten végzik kijelölt munkájukat, hogy termékennyé tegyék a földet. Mezőkön és legelőkön keresztül vezető útjuk nyomon követhető az élő zölddel, ami szegényezi partjaikat. Így valósítják meg Isten tervét, és így járulnak hozzá a világ fejlődéséhez. A hatalmas folyó így válj csatornákat magának az örök dombokon keresztül, de a maga helyén a patakra is éppen annyira szükség van, mint a folyóra. Mindenki felelős a gyülekezet fejlődéséért. A világ tele van a mesterért végzett munkával. Minden nap elhozza a maga gondoskodással és felelősség hordozásával kapcsolatos terhét, és ha csak egy is figyelmen kívül hagyja a számára kijelölt munkát, néhány szent érdeke látja kárát. A lelkiismeretes odafigyelés azokra a dolgokra, amelyeket a világ kis dolognak nevez, az, ami nagyon széppé és sikeressé teszi az életet. A kegyes, istenfélő élet kis tettel, a kedves kis szavak, az önmegtagadás kis nyilatkozásával, a kis alkalmak bölcs kihasználása, a kis talentumok szorgalmas művelése nagyjá teszi az embert Isten szemében.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Hadd frissítse fel jelenlétem harmata elmédet és szívedet. Oly sok minden verseng a figyelmedért ebben a bonyolult, gyors adatátvitelhez szokott világban, mely rengeteget változott, mióta először kiadtam a parancsot, csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. De bárhogy nézzenek is ki a dolgok, ez az időtlen igazság létfontosságú lelked jóléte szempontjából. Ahogy a harmat felfrissíti a füvet és a virágokat az éjszaka csendjében, úgy kelt jelenlétem új életre téged, miközben csendben mellettem ülsz. A felfrissült, új erővel eltöltött elme képes kiválogatni, mi fontos, és mi nem. Természetes állapotában elmét könnyen leragad jelentéktelen dolgoknál. Ahogy a sárban elakadt kocsi kerekei kipörögnek, agyad fogaskereke is tehetetlenül forognak, ha valami jelentéktelen ügyre összpontosítasz. Mihelyt elkezdesz velem beszélgetni arról a témáról, gondolataid lendületet vesznek, és tovább tudsz haladni fontosabb dolgokra. Legyél állandó összeköttetésben velem, és az én gondolataimat helyezem az elmédbe.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Negyvenhatodik Zsoltár, 11. vers. Lukács evangéliuma 10. fejezet, 39-től 42-ig terjedő versek. Korintusbeliekhez írott első levél, 14. fejezet, 33. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 30. rész. Ítélet jön Egyiptomra. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, prófétálj és mondd ezt. Így szól az én Uram, az Úr. Jajgassatok, jaj, micsoda nap! Mert közel van a nap, közel van az Úr napja. Borús nap lesz az a népek ideje. Eljön a fegyver Egyiptom ellen, reszketés lesz Etiópiában. Hullanak a halálra sebzettek Egyiptomban, elviszik kincseit, és földig lerombolják. Etiópok, pútiak, lídek, mindenféle keverék nép, Kúb és a vele szövetséges ország lakói egyaránt fegyver által esnek el. Ezt mondja az Úr, elesnek Egyiptom támogatói, lehanyatlik gőgös hatalma. Migdoltól Szevénéig fegyvertől esnek.

mennek el a benne lakók. Így szól az én uram, az Úr. Pusztává lesz, az elpusztult országok sorsára jut, és városai a romvárosok sorsára jutnak. Majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor lángba borítom Egyiptomot, és segítői mind összetörnek. Azon a napon követeket küldök ki hajókon, hogy fölriasszák a gondtalan Etiópiát. Reszketés jön rájuk Egyiptom napja miatt, amely már közeleg. Ezt mondja az én Uram, az Úr. Véget vetek a hatalmas egyiptomi népnek, Nebukadnezár babilóniai király által. Elhozom őt és népét, a legkegyetlenebb népeket az ország elpusztítására. Kardot rántanak Egyiptom ellen, és halálra sebzettekkel töltik meg az országot. Kiszárítom a Nílus ágait, és gonosztevők kezébe adom az országot. Idegenekkel pusztítatom el az országot és a benne levőket. Én az Úr megmondtam. Ezt mondja az én Uram, az Úr. Elpusztítom a bálványokat, kiírtom a bálványszobrokat Núvból, Egyiptomban nem lesz többé fejedelem. Félelmet keltek majd Egyiptomban. Elpusztítom Patrózt, lángba borítom Cóant, ítéletet tartok Núv fölött. Kijöntöm haragomat Színre, Egyiptom erős várára, és kiírtom Nó népének tömegét. Lángba borítom Egyiptomot, kínok között vergődik Szín, Nó falain réseket törnek, Nófot fényes nappal ostromolják. Ón és Píbeszet ifjai fegyvertől esnek el, az asszonyok pedig fogságba mennek. Tahpanhészben sötét lesz nappal, ha összetöröm ott Egyiptom igáját. Vége lesz gőgös erejének. Őt magát felhő borítja be, leányai pedig fogságba mennek. Így tartok ítéletet Egyiptom fölött, akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr. A 11. évben, az első hónap 7-én így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, eltörtem a fáraónak, Egyiptom királyának a karját, de nem kötözték be, hogy meggyógyítsák, pólyát sem raktak rá, hogy megerősödjék, és fegyvert foghasson. Ezért így szól az én Uram, az Úr. Íme én a fáraó, Egyiptom királya ellen fordulok, és mindkét karját eltöröm, az épet is meg a töröttet is, és kiütöm kezéből a fegyvert. Szétszéleztem az egyiptomiakat a népek közé, és elszúrom őket az országokba. Babilónia királyának a karjait megerősítem, és kardomat a kezébe adom. A fáraó karjait azonban eltöröm, és keservesen fog nyögni előtte, mint akit halálra sebeztek. Megerősítem Babilónia királyának a karjait, a fáraó karjai pedig lehanyatlanak. Majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor kardomat Babilónia királyának a kezébe adom, hogy azt Egyiptom ellen fordítsa. Szétszéleztem az egyiptomiakat a népek közé, és elszúrom őket az országokba. Akkor majd megtudják, hogy én vagyok az Úr.

0: Mai szakasz, Ezékiel 30. rész. Az Úr napja kifejezést mi, keresztények, elsősorban Jézus második eljövetelére alkalmazzuk. Tesszalonika 2:2. Mégis a végső végre vannak történelmi példák is. Egyiptom számára a vég napja elérkezett. Ámos volt a legkorábbi bibliai író, aki használta ezt a kifejezést, és arról biztosította olvasóit, hogy az a nap nem a világosság napja lesz, ahogyan azt sokan várják, hanem a sötétség napja. Idézzük Ámos 5. fejezetének 19-20. versét. Úgy jártok vele, mint aki oroszlán elől fut, és medve támadja meg. Vagy a házába menekülve a falhoz támaszkodik, s ott marja meg a vipera. Hiszen számotokra sötétséget hoz az a nap, nem világosságot. Bizony sűrű homályt, amelyben még halvány fénysugár sincsen. Ezékiel idejében az a nap felhőket és pusztulást hozott Jeruzsálemre. Nem volt menekvés Babilon elől. A jól kidolgozott karizmokat manapság a férfiak vonzó erejeként értékelik. Az ókori uralkodók számára a karizmok a jelentős katonai erő jelei voltak. A fáraó már elveszítette egyik karjának erejét, és Jáve hamarosan a másik karját is hasznavehetetlenné teszi. Más részről Isten megerősíti Babilon mindkét kezét, mint az ő eszközét. Minden Jáve döntésétől függ. A nemzetek csak képzelik, hogy ők mondják ki a végső szót. Igen mély bölcsességre lesz szükség ahhoz, hogy előre láthassuk, ki lesz a győztes és ki a vesztes minden elképzelhető körülmények között, hogy mikor álljunk ellen, és mikor maradjunk veszteg. A bölcsesség mellett igazi bátorságra is van szükségünk, mert sokkal könnyebb a látható emberi erőre és hatalomra támaszkodni, mint a láthatatlan Isten karjának erejére és hatalmára. A kérdés ma az, hogy mi valamennyien emberi erőben bízunk-e, vagy a hatalmas Isten karjának erejében.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mondta pedig az Úr éjszaka látás által Pálnak: ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem támad rád, hogy néked ártson, mert nékem sok népen van ebben a városban. Apostolok cselekedete 18. fejezet 9. és 10. vers. Földi szolgálata idején Krisztus hivatkozott arra az eredményre, amit Jónás proféta ért el Ninivében. A pogány központ lakóit összehasonlította azokkal, akik az ő korában Isten népének vallották magukat. Mint ahogy Jónás prédikálása jel volt Ninive lakóinak, ugyanúgy Krisztus prédikálása is jel volt az ő nemzedékének. De mennyire másképpen fogadták most az igét? A megváltó azonban kitartó harcot vívott a közömbösség és gúnyolódás ellenére. A nagyvárosoknak ma épp oly szükségük van az igaz Isten tulajdonságainak és szándékainak megismerésére, mint ahogy annak idején szükségük volt a niniveieknek. A nagyvárosok lakóit gyorsan, biztosan ejti hatalmába a bűn. Az emberek korunk csodálatos fejlődésével és felvilágosultságával büszkélkednek. Isten azonban látja, hogy a föld telve van gonoszsággal és erőszakkal. Isten szolgáit ne csüggessze el a nagyvárosokban tapasztalható jogtalanság és istentelenség, amellyel szembe kell nézniük, miközben a megváltás örömhírét hirdetik. Azok, akik a lelkek megmentéséért fáradoznak, ne felejtsék el, hogy bár sokan nem fogadják meg Isten igéje tanácsait, mégsem mindenki fordul el a menny világosságától és igazságától. Még a bűnnel és erőszakossággal telt városokban is sok olyan ember van, akik Krisztus követőivé válhatnak.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Utravaló. Szeress, bármerre mégy. Soha ne engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb a veled való találkozás után, mint előtte. Teréz anya.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hittel vállalt kockázat. Második rész. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet, 6. vers. A Biblia azt mondja, hogy két dolgot kell tenned fontos döntések meghozatalakor, különösen, ha azok mások életét is érintik. Először is számítsd ki a költségeket, vagyis alaposan vizsgáld meg, és járd körül az adott kérdést, és kérj útmutatást, tanácsot. A bolond helyesnek tartja maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra. Példabeszédek könyve 12. fejezet, 15. vers. Vajon mennyire kell biztosnak lenned a döntésedben, mielőtt tovább lépsz? Andy Stanley lelkipásztor az Új generációs vezető című könyvében így ír. Általánosságban elmondható, hogy jó eséllyel sosem leszel 80%-nál biztosabb a dolgodban. Ha még nagyobb bizonyosságra vársz, azzal elszalasztasz egy jó lehetőséget. Mire vársz hát? Garanciára, hogy nem fogsz hibázni, hogy nem ér majd kritika, vagy hogy nem kell szégyenkezned? Ez esetben soha nem jutsz előre. Ha mindent megtettél, amit a bölcsesség megkíván, bíznod kell Istenben, és hittel vállalnod a kockázatot, máskülönben a végén bánni fogod. A Cornell Egyetem két pszichológusa egy kutatás során megállapította, hogy az idő, mint tényező, kulcsszerepet játszik a megbánásban. Rövid távon jellemzően a cselekedeteinket szoktuk bánni, hosszú távon viszont inkább a mulasztásainkat. Azt találták, hogy egy átlagos héten a megbánt cselekedetek száma valamivel meghaladja a megbánt mulasztásokét, mégpedig 53-47% arányban. Amikor azonban az emberek az életük egészéről gondolkodnak, 84%-ban a mulasztásaik miatt éreznek megbánást, és csupán 16%-ban a megtett dolgok miatt. Más szóval, az elkövetett hibákat nem fogod annyira bánni, mint azt, hogy elszalasztottál Istentől kapott lehetőségeket. Rajta hát, vállalj hittel kockázatokat!

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Debrecenben rendezték a Kárpát-medencei református köznevelési intézmények tanévnyitóját. A tiszántúli református egyházkerület volt a házigazdája a hagyományos ünnepségnek ebben az évben. Augusztus 31-én mintegy 1000 résztvevővel, diákokkal és pedagógusokkal tartották meg az istentiszteletet a debreceni református nagy templomban. A Kárpát-medencei tanévnyitó ünnepség a hagyományoknak megfelelően zászlós bevonulással kezdődött. Minden meghívott és képviseltetett Kárpát-medencei intézmény saját egyedi hímzésű iskola zászlajával érkezett az alkalomra, ami az összetartozás, a közös hit és a történelmi folytonosság legfontosabb vizuális szimbóluma. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke hangsúlyozta, hogy csak az anyaországban 70 ezer diák vesz részt a református közoktatásban, ami óriási lehetőség és nagy felelősség is. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra szeptember 7-ig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Közösséget épít és távlatokat nyit. Szegeden tartották a Roma Szakkollégiumok tanévnyitóját. Ökumenikus istentisztelettel és ünnepi tanévnyitóval kezdődött a Roma Szakkollégiumok új tanéve augusztus 29-én Szegeden. A 11 taglétesítményt összefogó országos hálózat hallgatói mellett a fenntartó egyházak képviselői, szakpolitikai döntéshozók és az intézmények vezetői is részt vettek az eseményen. Az ország különböző pontjairól érkeztek Szegedre a Roma Szakkollégiumok hallgatói, azzal a céllal, hogy közösen kezdjék meg a 2026-2027-es tanévet. Az alkalom ökumenikus istentisztelettel kezdődött, ige hirdetéssel Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, a keresztény Róma Szakkollégiumi Hálózat elnöke szolgált. Prédikációjának alapigéje a Jelenések könyvéből szólt. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Jelenések 3.11. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezért ezzel előfordulhat eső is. Északi a szél, és 26-31 fokunk van. Pénteken a felhők mellett sok napsütésig érkezik, eső nem valószínű, nyugatias a szél, és 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

Isten szüntelenül és fáradhatatlanul veti az ige magokat a szívedbe, és azt szeretné, ha azok szárba szökkennének, és bőtermést hoznának. A sátánnak azonban egészen más terve van. Ő ennek az ellenkezőjét akarja. Ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy a magok az út szélére, köves talajra, vagy a tövisek közé hújjanak. Mindketten a szívedért harcolnak. Isten azért, hogy a mennyországba juss, az ördög pedig azért, hogy az örök kárhozatra. Éberségre van szükséged ahhoz, hogy megakadályozd pusztító munkáját. Mindent meg kell tenned azért, hogy a szíved termékeny, jó talaj legyen. Hogy puha, tiszta és befogadó maradjon. Mert ha megkeményedik, Isten szava, ereje nem érinti meg. Még csak nyomot sem hagy rajta. Képtelen lesz az életadó ige befogadására. Az örömhír az, hogy a kemény szív nem gyógyíthatatlan. Isten tud neked új szívet adni. A megfáradt, megkeseredett, megkérgesedett hívőt meg tudja újítani. Új lelket öntök beléjük. Elveszem testükből a kőszívet, és hószívet adok nekik, hogy törvényeim szerint éljenek. Tartsák szem előtt parancsaimat, és teljesítsék őket. Akkor a népem lesznek, én meg az Istenük leszek. Olvashatod Isten erre vonatkozó ígéretét Ezekiel próféta könyvében.

Akarsz-e ma új szívet kapni Istentől? Olyan szívet, amely jó talaj lehet az ige számára. Ha igen, kérdezd tőle, és ő megadja neked. Olyan szívet fogsz kapni, amelyben az Isten által szétszórt magok kikelnek, és százszoros termést hoznak.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 3-a, Galata beliekhez írt levél, 6. fejezet, 1. 5 versem. Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésben essél. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jól lehet semmi, megcsalja önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csak is a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval, mert mindenki a maga terhét hordozza. A felelősség hitbéli, erkölcsi vagy hivatalos kötelezettség, mellyel számadással tartozunk, s vállaljuk a következményeit. Egyben hatás, hogy ellenséges hatások vagy korábbi rossz választásaink ellenére helyes döntéseket hozva a dolgok alakulására jó irányba hathassunk, elérve a kitűzött célt. A szülő felelős a gyerekéért, ezért neveli. Tanár a diákjaiért, ezért készül az órára. Főnök a munkavállalókért, ezért dolgozik a háttérben. Sebész a műtét sikeréért, ezért gondosan bemosakszik, koncentrál. Első számú felelősség a saját szívünk. Isten legyen az első, megbocsátásban, élet szentségben járva, rendezett kapcsolataink legyenek. Így szellemi létfokon égve, telve az Úr szellemével segíteni tudunk másoknak is. Felelősségünk, stabil identitásunk és értékrendünk megőrzése, ami kihat az önértékelésünkre. Nem vagyunk jobbak vagy érdemesebbek másoknál, de Jézus által van bennünk valami több, ami által alkalmasak vagyunk az Istennek tetsző életre. Szabadok vagyunk a bűntől, önzőségtől, az alkalmatlanság érzéstől, ezért felelősségteljes hívők lehetünk, akik gondot viselnek magukról. Másoknak is tudunk segíteni az élet terheinek elhordozásában, helyreigazításban, intésben, bátorításban. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatót Mary J. Fust írta Texasból, az Egyesült Államokból. Helyes arány. Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges. Példabeszédek könyvének 30. fejezetének 8. verse. Mindig is molett lány voltam, és szerettem volna vékonyabb lenni. 13 évesen kezdtem el az első diétámat. Keményen edzettem, és szigorúan korlátoztam az étkezéseimet. Gyorsan lefogytam, de amikor megpróbáltam visszatérni a normális étkezési szokásokhoz, akkor túllevésbe estem. Hamarosan visszahíztam az összes leadott kilót, sőt még többet is. Így újabb szigorú diétába kezdtem. A diétázás és a habzsolás életmóddá vált számomra. Már nem tudtam megkülönböztetni, mikor vagyok igazán éhes, és mikor vagyok megfelelően jól lakott. Fogalmam sem volt, hogyan kell mértékletesen enni. Példabeszédek könyvének 30. fejezetének 8. verse nekem az étkezési rendellenességemről szólt. Imádkoztam, hogy Isten segítsen megtalálni a helyes arányt. Ne legyen túl sok, ne legyen túl kevés. Isten segített rájönni, hogy torz képen volt az étkezésemről és saját magamról is. De Isten megszabadított tőlük, és a valósággal és az igazsággal váltotta fel őket. Feladtam az ideális testről alkotott képemet, és elkezdtem megtalálni valódi értékeimet Isten gyermekeként. Az étkezést illetően betartottam a csomagoláson feltüntetett adagokat, abba hagytam a diétás ételek vásárlását, és az egészséges ételek elkészítésére koncentráltam. Isten segítségével és ezekkel a gyakorlati lépésekkel lassan hozzászoktam a mértékletes étkezéshez. Mindenható Istenünk, segíts úgy látni magunkat, ahogyan Te látsz minket. Amen. Napi gondolat. Értékem abból fakad, hogy Isten gyermeke vagyok. Imádkozzunk az étkezési problémákkal küzdőkért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: költészet hangján.
1: Ma emlékezünk báró Eötvös Józsefre, aki 1813. szeptember 3-án született. A 19. századi jeles jogász, író, a Batthyány kormány, majd az Andrássy kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludi Társaság elnöke, Eötvös Loránd fizikus apja. Irodalmi sikert versei mellett regényei, a Kartaúzi, a Falujegyzője, a Magyarország 1514-ben hoztak számára.

Báró Ötvös József, Ó, lennék felhő. Ó, lennék felhő, mely a kék egen merengve szál bújával csöndesen, keblét kitárja, száraz tájakat termékenyít, és mindig fennmarad, fenn, míg a hosszú pályán átfutott, s a tiszta éggel egyé olvadott. Vagy lennék vész, dühöngő fergeteg, mely égen barna felhőt kergetek, melynek szavára minden felriad, mely mindent széttép, mindent elragad, s ha majd a földön rontva átröpült, véghetlen tengeren elcsöndesült. Vagy lennék tölgy, melyet a vész lever, mely lombos ágival földön hever, melyet, mint évekig zöldelve állt, a végső perc is még zölden talált, és anyja keblén hűn hervadhat el, míg végre tiszta láng emészti fel. Vagy lennék féreg, melynek látköre egy fának árnyán túl nem terjede, melynek, hogy éljen, csak egy nap jutott, csak egy korányt és alkonyt láthatott. Lennék bármi, felhő vagy fergeteg, féreg vagy tölgy, csak ember ne legyek.

0: Jézus kipótolja hiányosságainkat.
1: Megszentelődés. Szenteljétek meg magatokat, és szentek legyetek, mert én az Úr vagyok a ti istenetek, tartsátok meg a rendeléseimet, és cselekedjétek azokat. Mózes 3. könyve 20:7-8. Gondolatok az ígéről. Ádám és Éva semmibe vették az Úr parancsait. Bűnük rettenetes következménye legyen figyelmeztetés számunkra, hogy ne kövessük engedetlenségük példáját. Valódi megszentelődés csak az igazság iránti engedelmesség által érhető el. Akik teljes szívükből szeretik Istent, szeretni fogják parancsolatait is. A megszentelt szív összhangban van Isten törvényének előírásaival, mert az szent, igaz és jó. Az Úr törvénye tökéletes, megtéríti a lelket. 19. Zsoltár 8. verse. A test, lélek és értelem megszentelődése engedelmesség által megy végbe. A megszentelődés fokozatosan előrehaladó folyamat, a tökéletesség egyik fokáról a következőre léphetünk. Ha az élő hit az alapja legkisebb kötelességeink teljesítésének is, akkor egész napi munkánk elősegíti keresztényi fejlődésünket. Így mindig Jézusra tekintünk. Megváltónk iránti szeretet erőt ad mindenhez, amit el kell végeznünk. Ha szívből engedelmeskedünk Istennek, akkor Jézus ezt a törekvésünket úgy fogadja el, mint legjobb szolgálatunkat, és hiányosságainkat kipótolja isteni erejével.

0: Mi is az agyag?
1: Most pedig, Uram, atyánk vagy te. Mi agyag vagyunk, és te a mi alkotónk, és kezed munkája vagyunk, mi mindnyájan. Ézsaiás próféta könyve 64. fejezet, 7. vers.

0: és nem mérgező alapanyagnak számít. Elsősök látogattak el egy fazekas műhelybe, és csodálattal figyelték, ahogy a mester hozzáértő mozdulatokkal az agyagból edényt készít, és az agyagot vízzel keverte, majd megformázta, aztán a kész edényt tűzben égette ki, majd szárította, fényezte és díszítette. Ez egy alaposan kigondolt folyamat, amihez hozzáértésre és kemény munkára van szükség. Végül a tanítónő feltette a kérdést. Mi is az agyag? Sokan válaszoltak, hogy föld, sár vagy por, de egy kislány egészen más választ adott. Az agyag maga az élet és a halál. Az agyag mi vagyunk. Válaszával mindenkit meglepett, és a legjobb jegyet kapta. A fazekas mester csodálatos és értékes műalkotást készíthet az agyagból, mindezek mellett egyetlen fazekas sem mérhető a teremtőhöz. A teremtés 6. napján az Úr agyagból egy tökéletes emberi lényt formált, aztán életet lehelt belé, majd felruházta őt olyan készségekkel, amelyek alkotója képességeit tükrözik. Soha senki nem alkotott, és nem is fog alkotni agyagból ilyen csodálatos műalkotást. Valóban, a lábam, a karom, a szívem és az egész testem a világegyetem fazekas mesterének bűhelyében készült nagy szeretettel. Ő már a születésem előtt ismert engem. A bűn nagyon sok edényt megcsorbított, eltört, egyeseket el is pusztított. De még ha ilyen kicsorbult edény is vagy, aki fájdalmakkal és sebekkel küzdesz, a nagy fazekas mester számára értékes edénynek számítasz. Csodálatos dolgokat tehetsz a mesterért, boldoggá teheted valaki napját, és imádkozhatsz egy összetört szívű embertársadért. Formálható agyagedények vagyunk a mennyei fazekas kezében. Ő minden nap a menny számára megfelelő kinézetre alakít bennünket. Engedd, hogy kijavítsa a hiányosságaidat. Isten ma a legszebb ígéretet adja számodra. Ne félj, mert én veled vagyok. Megerősítelek, sőt, megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ézsaiás próféta könyve 41. fejezet, 10. vers.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Hol talált meg Isten? Ha kérdeznéd, csak annyit mondanék, hogy a keresztnél.

Szeptember 3-án így szól Isten igéje. De én rád tekintek, én Uram, Uram. Hozzád menekülök, ne vedd el életemet. 141. Zsoltár 8. verse. Az új szövetségi igény pedig így szól. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Korintusbeliekhez írt első levél 15. fejezet 55. verse. Szívműtét előtt minden ember leveti az áruháját, írja Pap Lajos szívsebész. Amikor életünk végességével szembesülünk, akkor már valójában nincs értelme a színjátéknak. Ott már nem megyünk semmire a külcsinnel, senki sem kíváncsi a látszatra. Csak mi vagyunk, és a halál réme, mely ott kopogtat ajtónkon. Mit lehet ilyenkor tenni? Azt, amit Dávid is. Az Úrhoz kell menekülni. Hiszen hamar eljön az a pont, amikor nincs több emberi segítség, nincs gyógymód, nem létezik csodaszer. S marad az Isten hatalma. Pedig mindközül ez a legnagyobb. Mi mégis sokszor a végére hagyjuk. Viszont ha hozzá menekülünk, akár a legnagyobb félelemmel is, az Úrnak lesz rá megoldása. Akár úgy, hogy megszünteti a bajt, és megszabadít. Akár úgy, hogy velünk marad a legsötétebb órán is, amikor már senki más nem tudna elhordozni. Mindeközben pedig felismerhetjük annak valóságát, amiről Pál apostol is vallást tesz. Jézus Krisztusban van a győzelem a halál felett. Bár a hétköznapi tapasztalatunk más sugallna, de a hit szemével láthatjuk ennek igazságát. Régen volt már húsvét ünnepe, de az üzenetét minden nap felidézhetjük magunkban. Aki halott volt, most újra él. A diadalban pedig mi is részesülhetünk majd megváltó Urunk által. Imádkozzunk! Élő Jézus, köszönjük, hogy életünk minden terhével hozzád menekülhetünk. A legkisebb aggályokkal ugyanúgy, mint a halálfélelemmel. Nálad mindig van megoldás. Dicsőség ezért neked. Segíts, hogy a bajok idején tudjunk téged hittel segítségül hívni, hiszen gondod van ránk. Erősíts meg az örök élet reménységében, és add békességedet, amikor magunk vagy szerettünk életének végessége rémít. Amen. Nagy Gábor áhítatát hallottuk. A napi igéi voltak. De én rád tekintek, én Uram, Uram. Hozzád menekülök, ne vedd el életemet. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által.

Fanni egy fiatal grafikus, a budapesti kávézók jellegzetes sürgésforgásában találta magát, a laptopja előtt ülve. A képernyőn egy új logóterv körvonalai bontakoztak ki, amit épp egy jótékonysági szervezetnek készített. Büszkeség töltötte el. Nem kért érte pénzt, hiszen tettét szívügyének érezte, és úgy gondolta, hogy ez a fajta önzetlenség majd biztosan jó pontot szerez neki valahol odafent. Ez aztán az igazi keresztényi szeretet, gondolta magában, miközben az Instagramon posztolta a készülő logóról lévő fotót, hashtagekkel telepakolva. Jótékonyság, önzetlenség, Isten szeretet. Nem messze tőle, az asztal másik oldalán ült Zoltán, egy sikeres üzletember. Ő is a laptopján dolgozott, épp egy bonyolult üzleti szerződés utolsó pontjait ellenőrizte. A szerződés milliós hasznot ígért neki, de tudta, hogy a részletekben rejlő kiskapuk kihasználása nem teljesen etikus. Mégis meggyőzte magát. Hát mindenki így csinálja. Ez az üzlet világa. A cél szentesíti az eszközt, és különben is a befolyt összegből jövőre adakozni fogok. Jót teszek majd vele. Bár a gondolat nem hagyta nyugodni Zoltánt, de mégis elhesegette. Ahogy teltek a napok, mindkét fiatal haladta maga útján. Fanni egyre több jótékonysági projektbe vágott bele, és minden alkalommal gondoskodott róla, hogy a tetteik kellő nyilvánosságot kapjanak. Élvezte a dicséretet, a lájkokat, a példamutató jelzőt, amit másoktól kapott. Egyre inkább elhitte, hogy ő a tökéletes példája annak, hogy miként kell élni egy hívő embernek. De a szívében mégis ott volt egy apró üresség, egy csendes hang, ami azt súgta, valami mégsem stimmel. Zoltán eközben megkötötte az üzletet. A várt haszon befolyt, és ahogy megígérte magának, adakozott is egy jelentős összeget egy árvaháznak. A média felkapta az ügyet, és Zoltánt is hősként ünnepelték. Lám, milyen nagy lelkű, mondták. Zoltán is elhitte, hogy igen, hát ő egy jó ember, hiszen adakozott, segített. De az éjszakáit gyakran töltötte álmatlanul, mert a lelki ismerete mégis mardosta.

Egy esős délutánon mindketten ugyanazon a könyvbemutatón találták magukat. A beszélő épp arról tartott előadást, hogy Isten nem a külső tetteket nézi, hanem a szív indítékait. Mi azt látjuk, ami előttünk van, de az Úr a szívet nézi, idézte a Szentírást. A legfényesebb, legnagyszerűbb cselekedet is semmit sem ér, ha önzés, hiúság vagy rejtett motiváció rejlik mögötte. Ugyanakkor egy látszólag jelentéktelen, de tiszta szívvel véghez vittett, óriási érték Isten szemében, folytatta az előadó. Fanni és Zoltán szinte egyszerre rezdültek össze. Fanni arcáról elszállt a büszkeség. Eszébe jutott, mennyi posztot tett ki, mennyi nyilvános dicséretre vágyott, mennyi energiát fektetett abba, hogy mások jónak lássák őt. Rájött, hogy a jótékonysága mögött sokszor a saját önigazolása, a mások által való elismerés vágya húzódott, és nem az Istennek való tiszta szolgálat. Zoltán pedig felismerte, hogy a jó cselekedetei, mint az adakozás, nem tudják felülírni a piszkos üzletet, amit kötött. A haszonnal járó kiskapu kihasználása nem változott tisztességes üzletté attól, hogy utána adakozott. A szíve mélyén tudta, hogy a haszonlesést önös érdek vezérelte, nem a tiszta szándék. A bemutató után mindketten elgondolkodva indultak haza. Fanni letörölte a dicsekvő posztjait, és elhatározta, hogy mostantól csendben, rejtve fog segíteni, ahol csak tud. Zoltán pedig felkereste az üzleti partnerét, és kezdeményezte a szerződés módosítását, hogy az etikus és becsületes legyen. Tudta, hogy ez anyagi veszteséggel jár majd, de úgy érezte, hogy így tudja igazán visszanyerni a lelki békéjét. Történetük azt tanítja, hogy az emberi elismerés mulandó, és a saját magunkról alkotott képünk is gyakran torz. Isten nem a tetteink nagyságát méri, hanem a szívünk tisztaságát. Nem a bemondásra kapunk jó pontokat, hanem az indítékaink, gondolataink és a hozzáállásunk alapján ítéltetünk meg. És ez a felismerés az, ami igazán felszabadító lehet, hiszen nem kell többé megfelelnünk senkinek, csak Jézusnak, aki a szívünkbe lát.

Én az Úr vagyok, a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője. Mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek a gyümölcse szerint megérdemli. Jeremiás könyve, 17. fejezet, 10. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Evangélikus, biblikus szabadegyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabadegyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én, kedden 18 órától lesz. Verebics Petra, Örvénylő vizekbe estem. Elsodolt az ár. Trauma, intimitás és megváltás lehetősége Jónás Tamás Kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Akik nem spórolnak, a szeretettel. Az imádság volt a központi témája a Filemon szolgálat idei konferenciájának. A református szeretett szolgálat harmadik alkalommal szervezte meg a fórumot a Balatonszárszói Soli Deo Gloria konferencia központban. A találkozón csaknem 130-an vettek részt az ország minden részéből. A Filemon szolgálat konferenciájának célja, hogy a szeretett szolgálat gyülekezeti kapcsolatainak képviselői, szolgálói, vezetői, munkatársi közössége és az önkéntes szolgálatot végző testvérei elmélyedhessenek Isten igéjében. Emellett lehetőségük nyíljon arra is, hogy megosszák egymással szakmai gondolataikat, tapasztalataikat. Az eseményen a résztvevők ima közösségekben vettek részt, és tájékoztató előadásokat hallgathattak meg, a többi között a református börtön lelkészi szolgálatról, a Szeretett Híd önkéntes programról, a református gyermekvédelmi központ és nevelőszülői hálózatról, hogy megismerhessék a diakóniai gyakorlatokat és lehetőségeket, amelyeket tovább vihetnek a gyülekezetekben. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen Nyíradony Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi Istenszülőhöz. Terdik János, pásztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak az zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni, hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoklattáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándoklat kendője, ima órás füzete, ima könyve, az vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 0630 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérik jelezni a Mária Pócsi érkezés miatt, különösen a vasárnapi ebéd igényekről az érkező családtagokkal együtt. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezért ezzel előfordulhat eső is. Északi a szél, és 26-31 fokunk van. Pénteken a felhők mellett sok napsütésig érkezik, eső nem valószínű, nyugatias a szél, és 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Elmúlt héten és egy héttel korábban is arról beszéltünk, hogyan állt meg Izrael Kánaán határán, hogyan küldött ki Isten kémeket, és azok a kémek hogyan bizonyultak kettő kivételével méltatlannak erre a szolgálatra. A következmény, úgy is mondhatnánk, beláthatatlan. De a valóság az, hogy nagyon is belátható. Hiszen a kémek beszámolója alapján Izrael fiai megrettentek, és félelmükben vissza akartak fordulni Egyiptomba. Ott tartottunk a múlt héten, hogy Isten meg akarta Izraelt fosztani a választott nép jogától, és azt mondta Mózesnek, ő belőle formál egy új népet saját magának. Ám Mózes kérését Isten meghallgatva azt mondta, jó, rendben van, megbocsátok, de. És hogy mi jön ezután a de után, ez következik ebben a mai 15 percben. Mózes 4. könyve 14. fejezeténél tartunk, a 20. versnél így hangzik. Akkor az Úr azt mondta, megbocsátok a te beszédet szerint, de életemre mondom, és az Úr dicsőségére, amely betölti az egész földet, hogy azok közül az emberek közül, akik látták dicsőségemet és a jeleket, amelyeket Egyiptomban és a pusztában tettem, mégis megkísértettek engem 10-szer is, és nem hallgattak szavamra, senki sem fogja meglátni azt a földet, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Senki sem látja meg azt azok közül, akik engem megutáltak. De szolgámat Kálebet, mivel más lélek volt benne, és tökéletesen követett engem, beviszem arra a földre, ahol járt, és az ő utódai birtokolni fogják azt. A völgyekben azonban az amálekiek és a kánaániak laknak. Holnap forduljatok meg, és induljatok el a pusztába, a vörös tenger felé. Mit is mondott az Úr? Össze lehet foglalni két szóban. Hátra arc. Mire vágyott Izrael eredetileg? Akik az elmúlt héten is velünk voltak, talán még emlékeznek rá, hogy Izrael azt fontolgatta a kémek beszámolója alapján, vissza kell fordulni. Mégpedig visszamegyünk Egyiptomba. Még vezetőt is választottak maguknak, bár nem nevezte meg a Szentírás, hogy ki az, akit szándékoztak kiválasztani erre a célra, de már ott volt nem csak az elhatározás, a szándék, hanem az akarat is. Vissza Egyiptomba. Az Úr azt mondta, rendben van, megbocsátok, de ha az volt a céletok, hogy vissza akartok menni, akkor vissza is fogtok menni, de nem Egyiptomba, hanem vissza a pusztába, irány a Vörös-tenger. A Vörös-tenger annak idején Izrael számára egy csodálatos helyszín volt. Ott tapasztalták meg utoljára, hogy hogyan szabadította ki Isten őket az egyiptomi hadsereg kezéből. Ám most Istennek ez a hátraárc parancsa, ez valami rettenetes. Hiszen azt ígéri közben Isten, senki nem fogja meglátni azok közül, akik kijöttek Egyiptomból és 20 évnél idősebbek, a Kánaán földjét. Hátraharc, vissza, és a döntés oka büntetés. A kegyelmes Isten, akinek szeretete nagy, akinek az irgalma elhat nemzedékről nemzedékre, akiről épp az előbb mondta el Mózes, hogy türelme hosszú, hogy megbocsátja a bűnt és a hitszegést, visszafordíthat valakit, visszafordíthat valakiket 40 esztendőre. Kedves hallgatóm, attól tartok, mi sokszor elfelejtjük, hogy a bűnnek és a hibáknak, a vétkeknek a következményét Isten nem ígérte eltörölni. Izrael népében Isten a saját választott népét látta. De azokban az emberekben, akik akkor és ott éltek, látta a lázadást és a bűnt is. És azt mondta Isten, neki szüksége van egy másik generációra. Egy olyanra, amely bízik benne, amelyek nem csak átéli az ő csodáit, várja és megkapja az ő különös közbeavatkozásait, egy olyan népet akar látni, amelyik hisz ő benne. És ez a nép, amelyik fellázadt ellene, amelyik Egyiptomba vágyott vissza, immár alkalmatlan erre. Néha azt is elfelejtjük, hogy Isten örökké való. Az ő idejében a 40 esztendő annyi, mint egy pillanat. Rólunk azonban nem lehet ugyanezt elmondani, igaz-e, kedves hallgatóm? Az én életidőmben 40 esztendő az azt jelenti, hogy legközelebb majd 83 éves koromban akar velem beszélni az Isten. Egy kicsit késő lesz. Egy kicsit sok lesz. Most talán sok lehetőségem van. És akkor is meg lesznek ezek a lehetőségeim? Akkor is lesz majd úgy két lábam, mint ahogy most van? Akkor is lesz majd úgy két kezem, ahogy most van? Akkor is forog majd a nyelvem úgy, ahogy most? Akkor is működik a gondolkodó képességem úgy, ahogy most? Az én életidőm elszalad, az Isten életideje nem. Éppen ezért olyan fájdalmas hallani Istennek ezt az ítéletét. És Isten indokol is. Tessék csak hallgatni. Az Úr így beszélt Mózeshez és Áronhoz, meddig zúgolódik ellenem ez a nép? Meghallottam Izrael fiainak zúgolódását. Sokat zúgolódtak ellenem. Mondd meg nekik, életemre mondom, így szól az Úr, úgy fogok veletek bánni, ahogy ti beszéltetek ellenem. Itt a pusztában fogtok holtan elhullani. A számba vettek mind, ahányan csak vagytok, 20 évestől fölfelé, mert zúgolódtatok ellenem. Megértettük, amit Isten mondott? Hányszor van az, hogy az ember keserűségében, lázadozásában, Istentől való elrugaszkodottságában Istent vádolja dolgokkal? Izrael azzal vádolta Istent, hogy azért hozta ki Egyiptomból, hogy elhulljon a pusztában. Mit mondott most Isten? Azt mondta Isten, hogy rendben van, legyen úgy. Tehát ezt nem gondoltuk mi komolyan. Nem akartuk mi komolyan. Pont azt akartuk, hogy bizonyítsa be Isten, hogy ő másként tud velünk bánni, és ő mást akar velünk tenni. Igen ám. De Isten hallja, amit beszélünk. És Isten meg tudja cselekedni, amit mi róla feltételezünk. Egy új szövetségi példa jut eszembe. Az, amikor a visszajövő Úr számon kéri a szolgáit, akinek eredetileg a talentumait adta, és odaáll egy szolga elé, és azt mondja, én tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is arat, ahol nem is vetett, onnan is begyűjt, ahova nem is szórt, és féltem, és félelmemben mentem el, és ástam el a talentumot a földbe, nesze, itt van, ami a tied. És erre azt mondja a gazda, azt mondja az Úr, a te szádból ítélek meg téged. Legyen úgy, ahogy te mondod. Legyek olyan a számodra, mint ahogy azt te állítod. Nem mentek be arra a földre. Ez Istennek az ítélete. De gyermekeiteket, akikről azt mondtátok, hogy prédává lesznek, azokat beviszem. Milyen hatást váltott ez ki Izraelben? Akármilyen hihetetlen, kedves hallgatóim, Izraelben pálfordulás következett be. Tessék csak hallgatni. Amikor elbeszélte Mózes ezeket a dolgokat egész Izraelnek, a nép nagyon megszomorodott. Korán reggel fölkeltek, hogy felmenjenek a hegység tetejére. Ezt mondták, itt vagyunk, menjünk hát arra a helyre, amelyről az Úr beszélt. Bizony vétkeztünk. Mózes azonban ezt mondta, miért akarjátok áthágni az Úr parancsát? Nem fog az sikerülni, ne menjetek, mert nem lesz köztetek az Úr. Vereséget fogtok szenvedni ellenségeitektől. Bocsánat a szóért, amit mondok, kedves hallgatom. De nem, mint egy csomó napköz is? Nem akartak menni, mert félelmetes az ellenség. Amikor azt mondta az Úr, rendben van, akkor viszont tessék visszamenni a Vöröstenger mellé, akkor azt mondták, na jól van, megyünk. Hát ha ennyire akarja az Isten, jó, vétkeztünk, igen, akkor mégiscsak csináljuk, amit az Úr mondott. És mit mond Mózes? Most már nem. Most már elment a szekér. Most már nem ennek az ideje van. Most már Isten kimondta a végső szót. És kedves hallgatóm, nem tudom, hogy ismered-e az írásnak ezt a fontos részét annyira, hogy tud, hogy mi a következmény. De ők vakmerően fölmentek a hegy tetejére, bár az Úr szövetségének a ládája és Mózes ki sem mozdultak a táborból, az amálekiek és a kánániak pedig, akik azon a hegységen laktak, lerohantak, verték, kergették őket egészen Hormáig. Először vereséget szenvedtek lelkileg, hiszen a félelmük, a csüggedésük, a reménytelenségük áthatotta egész Izraelt, és aztán vereséget szenvedtek fizikailag is, mert annak ellenére akartak valamit megtenni, hogy az Úr már másként döntött. Az egész lelkünk sóhajt azután, hogy lenne bár másként. De nem mondhatunk mást, mert ez az Isten igéje. Szól az Isten. És ezért kell ma úgy befejeznem ezt a szolgálatot, hogy a zsidókhoz írt levélre emlékeztetek minden hallgatót. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Mert talán holnap már késő. Amen.

Ma egy olyan részt veszünk a Bibliából, ami bár az Ószövetségben van, annak is az elején, Mózes 4. könyvében, mégis új értelmet nyer az Új Szövetségben, János Evangélium a 3. fejezetében. No, de azért, hogy az időt ne húzzam, már is lapozzuk föl a Bibliánkban Mózes 4. könyvét, a 21. fejezetet, és olvasom a részkígyó történetét. Amikor meghallotta a kánaáni Arád királya, aki a délvidéken lakott, hogy odaért Izrael az Atárimi úton, megtámadta Izraelt, és foglyokat ejtett közülük. Ekkor fogadalmat tett Izrael az Úrnak, és ezt mondta, ha egyszer kezembe adod ezt a népet, mindenestül kiírtom városait. Az Úr meghallotta Izrael szavát, kezébe adta ezeket a kánaániakat, és Izrael mindenestül kiírtotta őket és városaikat. Ezért nevezték el azt a helyet Hormának. Majd elindultak a Hor-hegytől a Vörös-tenger felé, hogy megkerüljék Edom országát. De útközben elfogyott a nép türelme, és így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér, és nincs víz. Szívből útáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért mérges kígyókat küldött az Úr a népre, és azok megmarták a népet. Úgyhogy sok izraeli meghalt. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta, vétkeztünk, mert az Úr ellen és te ellened szóltunk, imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek, csinálj egy részkígyót és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy részkígyót, feltűzte egy póznára, ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a részkígyóra, életben maradt. Azt hiszem, ez a történet az Ószövetség egyik legmeglepőbb története. Már csak azért is, mert az az Isten rendelte el Mózesnek a részkígyó legyártását, aki egyébként megtiltotta bármilyen élőlénynek a kiábrázolását művészi módon, faragás útján vagy öntés útján, pontosan azért, hogy Izrael szíve nehogy véletlenül bálványokhoz folyamodjon. De hát nézzük ezt a történetet teljes egészében. Mi is történt? Mondhatnánk, hogy csak az, ami szokott. Ugyanis Izrael kivételesen, és itt ezt a kivételesen szót jócskán idézőjelben raktam, kivételesen lázadozni kezdett. Lázadt Isten ellen, lázadt Mózes ellen, és megint hozzányúltak a régi dallamokhoz. Mit értek ez alatt? Ha az elmúlt hónapokra visszanézünk, és a vándorlás időszakából kivett és bibliatanulmányra szánt szakaszokra emlékszünk, mindegyikbe visszatért ugyanaz a kis mondat. Minek hoztál el minket Egyiptomból? Elegünk van már abból, amit ezen az úton csinálnunk kell. Elegünk van abból, amit az úton ennünk kell. Elegünk van mindenből, miért nem megyünk vissza Egyiptomba? Azt hiszem, akik még emlékeznek az elmúlt hetekre, jól tudják, hogy ugyanez volt a probléma akkor is, amikor visszatértek a kémek, és kiderült, hogy Kánaán milyen. Ugyanezt a monológot mondogatta Izrael népe. Ugyanígy zaklatta fel saját magát, és ugyanígy támadt rá Mózesre. Akkor annak a lázadásnak az ára az lett, hogy a 20 éven felüliekről Isten kimondta, nem mehetnek be soha Kánaánba. Ám az úton, amire most vitte őket Isten, ennek a népnek a szíve semmit nem változott. Csak zárójelben jegyzem meg, testvéreim, hogy Isten egyik legfontosabb üzenete talán a számomra az volt, amikor megértettem, hogy emberszív büntetéstől még soha nem változott meg. És ezért lett a számomra olyan rendkívül fontos megérteni, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy odaadta az egyszülött fiát, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A büntetés, bármilyen jogos is, és bármilyen kemény is, csak tovább keményíti a mi szívünket.
Nem szoktunk elgondolkozni, nem szoktuk levonni a konzekvenciákat, nem szoktuk megérteni Istennek a szándékát belőle. Maximum azt kérdezzük, miért engedi az Isten? Izrael népe, amikor már sok mindent megtapasztalt, amikor már százszor is átélt dolgokat, még mindig ugyanott tartott, mint korábban. Miért kellett kijönni Egyiptomból? Abból a fantasztikus országból, ahol már 400 éve volt rabszolga Izrael minden ivadéka. Ahol kegyetlenkedtek velük, ahol korbáccsal verték őket, ahol megnövelték a napszámukat 10-szer is, meg 100-szor is, ahol nem adtak nekik enni, ahol úgy kezelték őket, mint állatokat. Most az lesz egyszerre az álmok birodalma. Be kell látnunk, hogy ilyenek vagyunk mi, és sokszor pontosan így gondolkozunk a világról, ami körülvesz bennünket, hogy bár ezerszer lopott meg lelkileg, bár ezerszer csapott be, bár rengeteg tapasztalatunk van arra nézve, hogy mi a következménye, ha úgy élünk, mint ők, mégis az álmok birodalmát véljük benne látni. Isten akkor nyúl a büntetés eszközéhez, amikor más módon már nem tud bennünket befolyásolni. Izraelre nem hatott a szép szó. Úgy is mondhatnám, hogy Izraelre nem hatott az ige. És amikor nem hat az ige, akkor következik az, hogy Isten az életünk eseményein keresztül akar üzenni. Megengedte Isten, hogy Izrael gyermekei mérges kígyóknak a csapdájába, mérges kígyóknak a területére tévedjenek, és egymás után pusztultak el az izraeliek. Én nem tudom, ki volt az első, aki összerakta ezt a képet, és mondta ki azt, hogy Isten büntetése van rajtunk, de azt látjuk, hogy oda mentek Mózeshez, és azt mondták, hogy imádkozz értünk, hogy Isten vegye el rólunk a büntetést. Ebben sem változtunk mi emberek. Mihelyt a büntetést megtapasztaljuk, azonnal tudjuk, hogy Istenhez kell jönni, és talán Isten majd ezt elfordítja rólunk. Isten a történelem bizonyítja, nagyon sokszor képes arra, hogy elfordítsa a büntetést. Ám ebben az esetben különös módot használt és alkalmazott az Isten. Azt mondja Mózesnek, készíts egy részkígyót, és ezt a részkígyót tűzd egy póznára, és majd aki ránéz a részkígyóra, ha megmarja a kígyó, az életben marad. Tessék mondani, milyen hatása van a részkígyónak kígyó méreg ellen? Azt hiszem, nem kell hozzá se vegyésznek se lenni, se biológusnak lenni, de még orvosnak se, hogy már is megmondhassuk, a kígyó méreg ellen részkígyó látványának semmi hatása nincs. Hát akkor miért kellett mégis ezt tennie Izraelnek? Azért, hogy megtanuljanak valamit. Amit Isten mondott, az akkor is hat, ha egyébként semmiféle hatékonyságát semmilyen tudományos eszközzel bebizonyítani nem tudjuk. A részkígyó ott volt Izrael táborában. És akit megmart a kígyó, ha fölnézett erre a részkígyóra, és azt mondta magában, hogy bár nem ellenmérget kaptam, abban az időben egyébként nem is tudták, hogy létezik ellenméreg, bár nem ellenmérget kaptam, de Isten azt mondta, hogy ha ezt teszem, élek, akkor élt. És ezt akarta az Isten, hogy tanulják meg, hogy ha azt teszem, amit Isten mondott, akkor élek. Hogy hány ember szabadult meg a kígyó marástól, a részkígyóra nézve, én meg nem mondhatom. De azt tudom, hogy eljött az a nap a történelemben, amikor Isten valami hasonlót tett. Az Úr Jézus Nikodémusnak hivatkozott erre először. Hogy is hangzott? Amikor az emberfia fölemeltetik, ugyanúgy, ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, akkor aki fölnéz rá, az él. Mi is fog történni Jézussal? Keresztre feszítik. Hogy hal meg? Úgy, mint a legmegvetettebb, legátkozottabb, legkirekesztettebb bűnöző. Lehet valakin keresztül szabadulást kapni, aki ilyen állapotban van? Az ember reflexből mondja, nem.
és Jézus mégis az, aki keresztül húzza ezt az emberi megítélést. Mert bár átkozott, aki a fán függ, de a megfeszítettre, ki ránéz, az él. És azt akarta Isten, hogy fölnézenek az ő egyszülött fiára, mint megvetetre, mint megutáltra, mint megkínzottra, mint az emberek sorából kilökötre, és aki hittel ő hozzá jön, az él. Kedves testvérem, kedves hallgatóm! Isten különös utat rendelt ott Izrael fiai számára a pusztaságban. És Isten különös utat rendelt az egész emberiség számára is. Ahogy akkor a részkígyóra kellett nézni hittel, Isten szavának engedve, ma ugyanígy kell nézni Jézus Krisztusra, az Isten egyszülöttjére, hittel, az Isten fiának, az Isten szavának engedve, elfogadva, hogy ez Isten útja a szabadulásra, a gyógyulásra, a megváltásra, az örök életre. Nem tudom, kedves hallgatóm, te azok közé tartozol, akik hittel fölnéztek már Jézusra, aki elutasította a részkígyó látványát, nem hitt benne, elpusztult. Aki elutasítja a megfeszített Jézus Krisztus látványát, nem hisz benne, elvész. De nem kell elveszni. A hit a kulcs, a hit a megoldás. Fölnézhetsz ma is Jézusra, és azt mondhatod, ez Isten kivezető útja. Ő rajta keresztül van menekülés a bűn büntetéséből. És én ezt megragadom. Nem azért, mert értem, hanem azért, mert elfogadom Isten szavát.

Árvai Emil, az elveszett paradicsom. S elzárták az Éden kapuját. Ádám s minden ember kínrekedt. Bejutni magunktól nem tudnánk, belülről van egy kulcs, a kereszt. Így döntött a mennyei tanács. Nem volt könnyű döntés, gondolom. Isten fia áldozza magát fel bűneinkért a vérpadon. És elérkezett az a nehéz nap, amire az egész világ várt. Kulcs fordult, a messiás meghalt, s kinyitotta Éden kapuját. Halott volt a harmadik napig, s akkor, mint egy új ősrobbanás, mely minden átkot s gúst szétszakít, robbant a hír, van feltámadás. Az emberiség ősi álma beteljesült. Hála az Úrnak! Elveszett paradicsomába Jézussal, ki visszajuthat.

0: Egészségpercek.
1: Ki ne várna a nyarat, hogy elkezdődjön a dinnye szezon? A görög dinnyében antioxidáns vegyületek találhatóak.

Ezek közül is az egyik legjelentősebb az A-vitamin előanyaga, a bétakarotin. Hozzájárul ahhoz is, hogy a szemlencsén keletkező szürkehályok kialakulását lassítja, illetve megakadályozza. A legnagyobb mennyiségben a paradicsom színanyagát is alkotó likopin található gyümölcsben. A görögdinnyével annyi likopint juttathatunk a szervezetünkbe, ami bőséges védelmet nyújt szabad gyökök okozta károsodásokkal szemben. A cukorbetegség egyik kísérő tünete, hogy a beteg vérében a zsírsavak mennyisége túl magasra szökik. Ezáltal nő az érelmeszesedés kockázata. Beigazolódott, hogy a görögdinnye egy hétig tartó rendszeres fogyasztása csökkenteni képes a káros zsírok szintjét a beteg vérében. Ezáltal kedvezőbb feltételeket teremt a cukorbetegség szövődményeként jelentkező érfal károsodások kockázatának csökkentésére. A görögdinnyében nagyon sok citrullin található, amely az emberi szervezetben argininné, úgynevezett esszenciális aminosavvá alakul át. Az arginin rendkívül fontos az élettani folyamatokban, elsősorban az immunrendszer működésében, valamint az erek tágításában. Ugyanis az arginin nitrogéndonor tulajdonságú, azaz értágulathoz szükséges nitrogénmonoxid előállításához mindenképpen szükséges. Mivel a görögdinnye fogyasztásával jelentősen megnő a szervezet arginin tartalma, ezért feltételezhető, hogy megakadályozza az érelzáródással járó korképek kialakulását.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A példabeszédek könyve 18. rész. A különc a maga kívánsága után jár, és hadakozik minden jóra való dolog ellen. Az ostoba nem leli kedvét az értelemben, csak saját eszének fitoktatásában. Ahová bűnös érkezik, oda megérkezik a megvetés is, és a szégyentelenséggel együtt jár a gyalázat. Mély víz az ember szájának beszéde, áradó patak, bölcsesség forrása. Nem jó a bűnösnek kedvezni, sem jogaiból kiforgatni az igaz embert. Az ostoba ajka perpatvart okoz, és szája vereséget idéz elő. Az ostobának saját szája a romlása, és saját ajkai ejtik csapdába őt. A rágalmazó szavai, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe. Aki munkájában hanyag, az testvére annak, aki tönkretesz. Erős torony az Úr neve, odafut az igaz, és védelmet talál. A gazdagnak a vagyon az erős városa, magas várfalnak képzeli. Akire romlás vár, annak fölfuvalkodik a szíve, de akire dicsőség, az alázatos. Aki arra felel, amit meg sem hallgatott, azt bolondnak tartják és megpirongatják. Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni. Az értelmes ember szíve ismeretet szerez, és a bölcsek füle is ismeretre törekszik. Az ajándék tág teret nyit az ember előtt, és az előkelők elé juttatja. Igaznak látszik az, aki először szól a perben, de sorra kerül ellenfele is, és megcáfolja. A sorsvetés megszünteti a viszálykodást, és szétválasztja az erőszakosakat. A rászedett testvér hozzáférhetetlenebb az erős városnál, és a viszály olyan, mint városkapun a zár. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jól lakni a teste, és amit a beszéde terem, azzal kell jól laknia. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jó akaratát. Könyörögve szól a szegény, de a gazdag keményen válaszol. Van ember, aki bajba juttatja fele barátait, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.

0: Mai szakasz, példabeszédek 18. A nevek fontosak az életben. Ha barátságot kötünk valakivel, először meg kell kérdeznünk a nevét az illetőnek, és azt is, hogyan szereti a legjobban használni, hallani. Istennek is sok neve van, amelyek a jellemét írják le. Az ő neve minden név fölött való. Dicsérjék az Úrnak nevét, mert az ő neve dicső egyedül. Az ő dicsőségre, égre, földre kihalt, írja a 148. Zsoltár. Csak egy néhány nevet említek Isten nevei közül. Elohim, Isten. El Shaddai, mindenható Úr. Adonai, Úr és Mester. Jehová Shalom, a békesség Ura. Jehová Jire, a gondoskodó Úr. Elképzelni is alig tudjuk a jelenetet Mózes 2. könyve 34. fejezetében, amikor Mózes azt a parancsot kapta, hogy menjen föl a Sínáj hegyre egyedül. Ott történt meg, hogy az Úr elvonult Mózes előtt, és megmutatta a dicsőségét, azaz kinyilatkoztatta magát Mózesnek. Figyeljük csak! És az Úr elvonul a ő előtte, és kiállta. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad, ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül. Csodálatos! Ilyen a mi Istenünk. Milyen hatalmas Isten ő. Kegyelme különleges módon megszenteli őt, és ez az oka, amiért az Úr imájában azt mondjuk, hogy szenteltessék meg a te neved. Isten neve olyan szent, hogy sohasem szabad könnyelműen vagy tiszteletlenül használnunk, vagy kimondanunk. A példabeszédek könyve 18. fejezetében a 10. vers azt mondja: erős bástya az örökkévaló, hozzá menekül az igaz, és védelmet talál. Ellen White írja a Jézus élete című munkájában: micsoda hatalom van Isten nevében! Sátán retteg és menekül, még a leggyöngébb lélek elől is, aki az ő hatalmas nevében talál menedéket. Uram, a te nagy neved erős bástyájában adj nekünk menedéket mindenkor.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Állt a sárkány a szülőasszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye. És szült fiúmagzatot, aki vasveszővel legeltet minden nemzetet, és ragadtatott annak fia Istenhez, és az ő királyi székéhez. Jézus Krisztust az Isten mellett betöltött tisztsége miatt gyűlölte meg Sátán. Gyűlölete fokozódott, amikor ő maga levettetett a mennyből. Gyűlölte azt, aki elkötelezte magát a bűnös ember megváltására. Isten mégis megengedte, hogy fia gyámoltalan kisdetként az emberi család gyengeségeinek kiszolgáltatottan jöjjön el arra a világra, ahol Sátán magának igényli az uralmat. Megengedte, hogy Jézus szembenézzen a veszélyekkel, amelyek mindennaposak az ember életében, s megvívja azt a csatát, melyet az emberi család minden gyermekének meg kell harcolnia, azzal a kockázattal, hogy elbukik és örökre elvész. A földi apa is aggódik fiaiért. Amikor kisgyermeke szemébe néz, remegve gondol az élet veszélyeire. Oltalmazni szeretné kincsét Sátán hatalmától, távol tartani a kísértéstől és a küzdelemtől. Isten pedig odaadta egyszülött fiát egy még ádázabb küzdelem megvívására, még félelmetesebb kockázatvállalására, hogy az élet útját biztosítsa a mi kincseink számára. Ebben van a szeretet. Csodálkozzatok egek, ámulj föld!

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hittel vállalt kockázat. Második rész. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet, 6. vers. A Biblia azt mondja, hogy két dolgot kell tenned fontos döntések meghozatalakor, különösen, ha azok mások életét is érintik. Először is számítsd ki a költségeket, vagyis alaposan vizsgáld meg, és járd körül az adott kérdést, és kérj útmutatást, tanácsot. A bolond helyesnek tartja maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra. Példabeszédek könyve 12. fejezet, 15-ös vers. Vajon mennyire kell biztosnak lenned a döntésedben, mielőtt tovább lépsz? Andy Stanley lelkipásztor az Új generációs vezető című könyvében így ír. Általánosságban elmondható, hogy jó eséllyel sosem leszel 80%-nál biztosabb a dolgodban. Ha még nagyobb bizonyosságra vársz, azzal elszalasztasz egy jó lehetőséget. Mire vársz hát? Garanciára, hogy nem fogsz hibázni, hogy nem ér majd kritika, vagy hogy nem kell szégyenkezned? Ez esetben soha nem jutsz előre. Ha mindent megtettél, amit a bölcsesség megkíván, bíznod kell Istenben, és hittel vállalnod a kockázatot, máskülönben a végén bánni fogod. A Cornell Egyetem két pszichológusa egy kutatás során megállapította, hogy az idő, mint tényező, kulcsszerepet játszik a megbánásban. Rövid távon jellemzően a cselekedeteinket szoktuk bánni, hosszú távon viszont inkább a mulasztásainkat. Azt találták, hogy egy átlagos héten a megbánt cselekedetek száma valamivel meghaladja a megbánt mulasztásokét, mégpedig 53-47% arányban. Amikor azonban az emberek az életük egészéről gondolkodnak, 84%-ban a mulasztásaik miatt éreznek megbánást, és csupán 16%-ban a megtett dolgok miatt. Más szóval, az elkövetett hibákat nem fogod annyira bánni, mint azt, hogy elszalasztottál Istentől kapott lehetőségeket. Rajta hát, vállalj hittel kockázatokat!

A reformáció története. A reformáció előrehaladása Németországban. Második rész. A reformáció ellen feltámadt hamis proféták mozgalmának vezetői elmentek Wittenbergbe, és rá akarták kényszeríteni álláspontjukat Melanchtonra és munkatársaira. Ezt mondták: Isten bízott meg minket az emberek oktatásával. Mi meghitten társalgunk az Úrral, mi tudjuk, mi fog történni. Egy szóval, apostolok és proféták vagyunk. Kérdezzétek csak meg dr. Luthert. A reformátorok megdöbbentek. Nem értették a dolgot. Ilyennel még nem találkoztak, és nem tudták, mit évők legyenek. Melanchthon így szólt: Ezekben az emberekben valóban rendkívüli lélek van. De milyen lélek? Egyrészt arra vigyázzunk, nehogy elfojtsuk Isten lelkét, másrészt pedig arra, nehogy félrevezessen minket a sátán lelke. Az új tan gyümölcse csak hamar megmutatkozott. Az emberek elhanyagolták a Bibliát, vagy teljesen félretették. Az iskolákban zűrzavar támadt. Diákok, ledöntve minden korlátot, abbahagyták tanulmányaikat, és otthagyták az egyetemet. Azok, akik alkalmasnak tartották magukat a reformáció fölélesztésére és irányítására, a pusztulás határát vitték. A katolikusok ezt látva újra bizakodni kezdtek, és diadalittasan kiáltották: Még egy utolsó erőfeszítés, és minden a miénk. Amikor Luther Wartburgban meghallotta, mi történt, mélyen megrendülve mondta: Mindig tartottam attól, hogy sátán ránk küldi ezt a csapást. Fölismerte az állítólagos proféták igazi lényét, és látta az igazság ügyét fenyegető veszélyt. A pápa és a császár ellenkezése nem nyugtalanította annyira, mint az, amit most látott. A reformáció állítólagos barátaiból támadtak a legnagyobb ellenségei. Éppen azokkal az igazságokkal keltettek viszályt és zűrzavart az egyházban, amelyek oly nagy örömet és végazt nyújtottak. Luther Isten lelke késztetésére bontakoztatta ki a reformációt, és nagyobb reformot hajtott végre, mint ami kezdetben szándékában állt. Ő csak eszköz volt a végtelen hatalom kezében. Mégis sokszor megremegett, amikor munkája következményét látta. Egyszer azt mondta: Ha megtudnám, hogy tanaim egy embernek is ártottak, egyetlen egynek, bármilyen egyszerűnek és ismeretlennek, ami lehetetlen, hiszen ez maga az evangélium, inkább meghalnék, mint sem kitartsak mellettük. És most Wittenberget, a reformáció tulajdonképpeni központját a fanatizmus és törvényellenesség ejtette hatalmába. Ez a rettenetes állapot nem Luther tanításainak következménye volt, de ellenségei egész Németországban őt terhelték meg vele. Elkeseredésében olykor ezt kérdezte: Hát lehet ilyen vége a reformáció nagyszerű munkájának? Amikor Istennel imában tusakodott, ismét béke költözött a szívébe. Ez a munka nem az enyém, hanem a tiéd, mondta. Te nem fogod eltűrni, hogy babona vagy fanatizmus megrontsa. De az a gondolat, hogy ebben a válságos helyzetben továbbra is távol kell maradnia a küzdelemtől, elviselhetetlenné vált számára. Elhatározta, hogy visszatér Wittenbergbe.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Kiút a lelki halálból. A mai ige: Ezékiel 37:13. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Gondolatok az igéről. Valóban így van, akik életre támadnak a halálból, ebben a feltámadásban felismerik majd az Úr kezét. Ez lesz az embert érintő legnagyobb és legnevezetesebb változás. Isten kihozza a lelki halál sírjából, valamint a lelki élet fényét és szabadságát ajándékozza neki. Ezt senki más nem képes megcselekedni, csak az élő Isten, az élet ura és teremtője. Milyen jól emlékszem arra, amikor én is a csontok völgyében hevertem. Magam is annyira kiszáradva, mint azok a csontok. Áldott volt az a nap, amikor Isten kegyelme elküldötte az ő emberét, hogy életre keltsen. Istennek legyen dicsőség azért a megmozdulásért, amelyet a hitigéje támasztott kiszáradt csontjaimban. De még áldottabb legyen a négy égtáj felől fúvó, engem is megelevenítő mennyei szél. Most már ismerem az örökké élő Úr életre támasztó lelkét. Bizony az Úr az élő Isten, mert ő elevenített meg engem is. Új életem még így a gondokkal és fájdalmakkal is világosan bizonyítja számomra, hogy az Úr megöl, de meg is elevenít. Csak ő egyedül Isten. Benne van minden, ami nagyság, dicsőség és kegyelem. Megelevenedett lelkem őt imádja, mint a nagy én vagyok ott. Legyen ezért nevéért minden dicsőség. Őt akarom dicsérni, amíg csak élek. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-e és 27-e között. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-e és 27-e között van. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Jelentkezni szeptember 5-éig lehet. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont 2026. szeptember 24-e és 25-e között. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben szeptember 14-én hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előrejelzi részvételét az előadásokon. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezért ezzel előfordulhat eső is. Északi a szél, és 26-31 fokunk van. Pénteken a felhők mellett sok napsütésig érkezik, eső nem valószínű, nyugatias a szél, és 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban dr. Tokics Imre főiskolai tanár előadását hallgathatjuk meg Zakariás és Malakiás próféta könyvéről.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, a megjelenteket, és azokat is nagyon sok szeretettel köszöntök, akik a televízió vagy az internet segítségével kísérik nyomon előadásunkat. Legelőször Zakariás prófétáról szólnék néhány szót. Zakariásról, mint prófétáról meglehetősen kevés információval rendelkezünk. Néhány héttel ezelőtt, amikor Jeremiásról tartottuk az előadást, akkor azt mondtuk, hogy a próféták közül kiemelkedik, hiszen nagyon-nagyon pontosan ismerjük szinte életének minden egyes fontosabb lépését és mozzanatát, ugyanezt nem tudjuk elmondani Zakariás prófétáról. Zakariáhu azt jelenti, hogy Jahve megemlékezik. Kérem szépen, nagyon sűrűn előfordul az Ószövetségben két dolog. Az első az, hogy az embereknek nem egy nevük volt, amit életük születésének pillanatától a halálukig megkaptak, hanem bizonyos élethelyzetben névcsere következett be. És gyakorlatilag nagyon sűrűn előfordul a második, hogy amikor az Isten valamilyen különleges módon belépett az egyén életébe, akkor későbbiekben ez a pillanat meghatározta az életét, és ezért ennek a pillanatnak a nyomán egy nevet, egy új nevet kapott. Amikor azt mondjuk, hogy Jahve megemlékezik Zakariáhu, akkor ez azt jelenti valószínűség szerint, hogy a szülők, Zakariás szülei imádsággal fordultak a születendő gyermekért az Istenhez. Valószínűleg, hogy nehezen született meg ez a gyermek, és amikor végül is megfogant és megszületett, akkor a születést szerették volna emlékként úgy megőrizni, hogy névként is ezt adták Zakariásnak. Papi családból származik, tehát kohannita volt, így nem csupán feltételezhetjük, hanem biztosak lehetünk abban, hogy rendkívül mélyen ismerte a Tórát. Kiváló családból származik Berekjáhu és Iddó, a Berekjáhu az apja, Iddó pedig a nagyatja. Mind a kettő névvel találkozhatunk a Szentírásban. Círus király engedélyével nagyatja tér haza a fogságból a deportáltak első csoportjával. Így el tudjuk mondani, hogy Zakariás Babilonban született. Nagyon sok nagy tekintélyű ember, akik a későbbiekben igencsak feltűnnek Isten népe között, és nagy dolgokat alkottak, születtek Babilonban. Persze el kell mondani, hogy Babilonban egy zárt zsidó kolónia volt, és próbálták ezt a zárt zsidó kolóniát úgy berendezni, mintha Jeruzsálembe lettek volna. Ugyanolyan vallásos vezetés volt, ugyanúgy megtartották a törvényt, sőt, igazából Babilonban fedezik fel a szombat mélységes szentségét, nyelvüket, kultúrájukat, identitásukat. Tehát ifjú időszakát és korát valószínűleg Zakariás Babilonban töltötte el. Ezért kiválóan ismerte a fogságban lévő gondolkodás módját, kifejezését, gondolatainak az irányultságát. És talán elmondhatjuk azt is, hogy tudta, hogy mi foglalkoztatta a népet. Hiszen ha a mai embernek mondunk egy kifejezést, akkor nagyon jól tudjuk, hogy ez foglalkoztatja-e a ma emberét, vagy nem foglalkoztatja a ma emberét. És ami 30-40 évvel ezelőtt esetleg téma volt, azt ma már a mostani fiatalok nem is értik, meg kell magyarázni, hogy miről van szó. Nos, tehát azt tudom mondani, hogy a fogságban lévőknek a gondolkodásmódját kiválóan ismerte. Segítője volt Aggeus prófétának, vagy Haggeus prófétának, és Zorobábelnek, aki a hazatérés után a nagy renovációt, az újjáépítést végezte el a Szentföldön. Zorobábel. csak erre a névre szeretném felhívni a hallgatók vagy a nézőknek a figyelmét. Ez azt jelenti, hogy már a nevében is megjelenik Babilon, Zorobábel, Bábel, ugye? Héberül az azt jelenti, hogy Babilon. Tehát bizonyos időszakokban bizonyos nevek voltak divatban, és ez így volt a zsidóság idejében is. Egy biztos, 520 táján Dárius második évében történt, hogy az emigrációból hazaérkeznek Izraelbe. Dárius 522-től 486-ig uralkodott. Már a fogságban Zakariás valószínűleg, hogy kapcsolatba került Ezékiel prófétával, hiszen ő is a fogságban volt, és ha valaki igazából papi és profétai gondolkodású egyén az Ószövetségben, és nem lehet tudni, hogy mikor melyik erősebb a papi a profétainál, vagy a profétai a papinál, akkor ez Ezékielnél igaz. És talán el tudjuk azt is mondani, hogy milyen óriási hatással volt Ezékiel új templomról szóló víziója, látomása, amely egész részletesen megjelenik a könyvében, Zakariás prófétára Babilonban. Valószínűleg, hogy a kis Zakariás ott ült a hallgatók első sorában, és hallgatta az igen nagy tekintélyű Ezékiel prófétának a jövendőlését, hogy lesz még egyszer új templom Jeruzsálemben. Újjá építetik majd a szent templom, amely le van rombolva. Természetesen ezt mindenki tudta, mindenki sejtette, már csupán azért is, mert a templom lerombolása után azonnal Jeremiás ezt megírja, a fogságba vitteknek, levélben megírja, de kérem szépen az, hogy ez megvalósuljon, azért 70 esztendőn keresztül a nép gondolkodás ezt igenis életben kellett tartani, mert ha nincs nép, nincs kéz, nincs szív, nincs láb, nincs ember, aki hazamenjen a fogságból, hát akkor az angyalok nem fogják fölépíteni a templomot. Természetesen nagyon jól ismerte a fogság másik igen jelentős prófétáját és államférfiát, Dánielt is. Dánieli gondolkodás is felfedezhető Zakariás próféta könyvében. Fontos számára a kultusz, hiszen a kultuszt valamilyen módon nem gyakorolhatták a fogságban. Miért? Mert a fogságban építettek maguknak egy szent helyet, egy gyülekezetet, szó szerint ezt mondják rá, hogy gyülekezetet, egy knessetet. Nagyon érdekes, a modern Izraelnek a parlamentje is ez alapján van elnevezve, és a Knessetnek, a héber szónak a görög megfelelője pedig a szinagóga, vagyis a zsinagóga. Kérem szépen, az első zsinagóga Babilonban épül, viszont ez csak szónak épült ház. Ott áldozatot bemutatni, ahogy Jeruzsálemben sem étel, sem illatáldozat, sem egyéb áldozatot nem lehetett bemutatni, ott csak prédikálni, imádkozni, Isten igéjét felolvasni, a Tóra szövegeit olvasni, énekelni lehetett. Tehát nem keverték össze a templomot a zsinagógával. A zsinagóga egy átmeneti állapot volt addig, amíg fel nem épül majd a második templom. De amikor felépült, és a zsidóság szétszoratása nem szűnt meg, továbbra is építették a templomot. Így el tudjuk mondani azt, hogy Európában a Dohány utcai zsinagóga is egy nagyon jelentős építészeti alkotás, Európában a legnagyobb, a világon pedig a második, egyes beszámolók szerint harmadik legnagyobb zsinagóga. Tehát a zsinagóga és a templom között óriási nagy különbség volt. Zakariás nagyon fontosnak tartotta az Istennel való hűséges és bensőséges kapcsolatot. Nézzünk néhány gondolatra a könyv felépítését. A tekercs, hiszen ezek eredetileg tekercsek voltak, és nem könyvek. A tekercs és a könyv között ugye van egy alapvető különbség. A könyv az inkább a középkor, később a könyvnyomtatásnak a terméke. A tekercs pedig az ókori világ terméke, amely szépen föl volt tekercselve, és ezt egy különleges tekercs tartóba tartották. Sokkal nehezebb volt, sokkal lassúbb volt kikeresni egy bizonyos szöveget. Ez a kezünkben lévő Biblia rendkívül gyorsan kereshető, azért a tekercseknél nem ilyen gyors volt. Tehát a tekercs 14 fejezetből áll, némelyek kétségbe vonják az egységes szerkezetét és gondolkodásmódját, addig mások igyekeznek ezt az egységet a legteljesebb mértékben alátámasztani és bemutatni. Én a vitákra ma este nem térnék ki. A könyv gondolatmenete rendkívül gazdag, hiszen nagyon sok olyan témával találkozunk, ami az akkori embernek adott eligazítását. Központi téma egészen a 8. fejezetéig, és lényegében a 8. fejezet egy ilyen kiasztikus szerkesztési módval felépítve az egész könyvnek a központja, a mondani valója, a magja, az üzenete, és ez lényegében az új templomról szól. Szóval Ezékiel próféta igazából elég jól megfertőzte Zakariás prófétát, hiszen ő sem tudott másról beszélni, kérem szépen, mint az új templomról. A probléma az, hogy a 8. fejezet után egyetlen szó és említés sem történik a templomról. A 8. fejezetig folyamatosan a templom, az új megépítendő templom ott van, jelen van, de később a 8. fejezet után már nem történik említés róla. Az Ószövetségben kevés apokaliptikus szerkesztésű művel találkozunk. Apokaliptikusnak nevezzük azt, ami a jövőt írja le valamilyen módon. A jövő leírásának kétféle módja, irodalma, gondolkodásmódja volt. Az egyik az eszkatológia, és a másik az apokaliptika. Mind a kettő a jövőt írja le, de hogy a kettő között különbséget tudjunk tenni, talán mondhatnám, a perspektívra, a szemlélet alapvetően más. Ugyanis az eszkatológia a jelen, a proféta jelen helyzetéből tekint a jövőbe, és a jövőt a jelen fogalmai szerint próbálja érzékeltetni a hallgatókban és az olvasókban. Az apokaliptika pedig pontosan fordítva. A proféta nem a jelenben van, hanem a proféta a lélekben már a jövőben van, és a jövőben bekövetkezett eseményeket azokkal a fogalmakkal próbálja leírni, amit ott lát és tapasztal. Kinek? A proféta jelen idejében élő embereknek, és természetesen a jövő olvasóinak és hallgatóinak. Tehát az eszkatológia és apokaliptika, talán azt mondanám, hogy mind a kettő egy hatalmas nagy ívet húz, mint egy nagy szivárvány a jelen és a jövő között, de az eszkatológiánál a jelenből tekint a végidőre, és a jelen fogalmait használja a végidő plasztikus szemléltetésére és értelmezésére, az apokaliptikában pedig mintegy belefeledkezik a proféta a jövőben, és a víziója és látomásai során ő ott van a végidőben, és az ott és akkor tapasztaltakat az ott tapasztalt fogalmakkal írja le a proféta jelenjében élő hallgatóság számára. Az apokaliptika Zakariás prófétánál, és igazából azt tudnánk mondani, hogy két apokaliptikus könyv létezik az Ószövetségben, illetve azt mondanám, hogy kettő könyvben találunk apokaliptikus fejezeteket, de igazából egyik könyv sem apokaliptikus az elejétől a végéig, az egyik Dániel könyve, a másik pedig Zakariás próféta könyve. Mind a kettőnél inkább úgy mondanám, hogy megjelenik nagyon fontos szempont szerint az apokaliptika, de nem apokaliptikus műfajjal állunk szembe. Ugyanígy lesz majd az Új Szövetségben is, ott is lesz néhány apokaliptikus mű, viszont ott már megjelenik a Jelenések könyve, amely teljes mértékben apokaliptikus műnek számít. Talán még egy dolgot hozzátennék, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy akár az eszkatológiát, vagy akár az apokaliptikát, az csak kizárólag a zsidóságon és a kereszténységen belül ismerték és használták. Természetesen a zsidóság kifejlesztett egy saját önálló eszkatológiát és apokaliptikát, azonban el kell mondani, hogy a világ más egyéb vallásai is ismerték ezt az irodalmi műfajt. De a zsidóság és a kereszténység egy relatív önálló műfajt alakított ki. Tehát az apokaliptika nem Izraelről szól, hanem egy világtörténeti eseményről, amely jellegzetesen dánieli gondolkodásmódba fedezhetjük föl. Dániel volt az a férfiú, aki a világtörténelem központi fogalmát nem csak hogy megálmodta, ezt idézőjelbe tesszük, nem csak megértette, ezt már nem kell idézőjelbe tenni, hanem leírta. Ez körülbelül olyan, mintha, nem tudom én, 2000 évvel ezelőtt valaki megjövendölte volna azt, hogy majd Európában egyetlen pénz lesz, és azt úgy fogják használni, hogy euró vagy euró. Ugye? Hát ez talán még 100 évvel ezelőtt is prófétának kellett volna, hogy legyen, mert mindenki annyira saját nemzeti pénzét ismerve, féltve, használva alakította ki, és a világ arrafele megy, arrafele tendál, hogy igazából a kis nemzetek ezt a saját önálló pénzüket, azokat fel fogják előbb-utóbb adni. Dániel pedig azt mondta ennek az analógiájára, hogy kérem szépen, a világtörténelem fogalmát, az idő fogalmát nem minden birodalom és királyság a saját maga idejétől fogja számolni, Róma Romulus és Rémustól, Egyiptom Djoser és Snafru fáraóktól, a babiloni birodalom nem a sumérek korától, az asszír birodalom nem a híres alapító király idejétől, a görögök nem Fülöp király tevékenységétől, Alexandrosz apjától fogják ezt származtatni, hanem lesz egy egységes időzóna, világtörténelmi időzóna, amikor azt fogják mondani, hogy 2012. És ez a 2012 a legtávolabbi szigetektől, a legnagyobb országokig mindenhol ugyanazt fogja jelenteni. Ez a bibliai időkben ez elképzelhetetlen lett volna. Dániel és Dániel nyomán Zakariás leírja az apokaliptikán keresztül, hogy lesz egy egységes idő fogalom. Sőt, nagyon sokszor találkozunk Zakariás proféta könyvében egy olyan helyzettel, hogy látja a látomást a proféta, de hiába látja, mert nem érti. Hát kérem szépen, ez nem idegen a Bibliától, hiszen Dánielnek is angyal jön, és angyal magyarázza meg, hogy értsd meg a látomást, és akkor elmondja, hogy ez az állat ezt jelenti, az az állat azt jelenti. Van, amit ért Dániel, de néha az összefüggéseket nem érti meg. És ez így van Zakariás prófétával, mert sokszor nem érti a látomás lényegét, látja, de nem érti ennek az eseménynek, ennek a látomásnak a következményét. Hozzá is jön egy angyal, és ez szépen elmagyarázza számára. És ahogy Zakariás az apokaliptikus látomásában a végidőre koncentrál, hiszen ő ott van lélekben a végidőn, azt látja, hogy a végidőben egy Isten ellenes erők fogják uralni a világot, míg a zsidóság, a kortársak arról voltak meggyőződve, hogy Isten uralma az, amely a pogányokat is befolyásolja. Isten uralma a pogányok felett is töretlen. És ezzel szemben pedig azt látja, hogy a végidőben úgy tűnik, hogy az Isten ellenes erők a végidőben nagyobb befolyással fognak bírni, mint maga Jahve. És ő ezt el is mondja. Nagyon sokszor Zakariás reflexióként visszatekint a múltba, és ezt nagyon sok próféta teszi. És ezt nagyon jó, hogy teszi. Nem csupán azért teszi, mert idősödik, és akkor ugye ilyenkor az ember hajlamos arra, hogy bezzeg a mi időnkben, amikor mi voltunk fiatalok, és akkor elmondjuk, hogy mi történt, hogy történt, hanem azért megy vissza a múltba, hogy értse a jelent. Mert nagyon sokszor azt mondja Zakariás, hogy a jelen megértésének kulcsa a múlt tapasztalataiban van elrejtve. És ha megértem a múltamat, nem személyesen gondolja ezt Zakariás, hanem a népére vonatkozólag, akkor megértem a jelent is, hogy mi a feladatom. Mi az, amit az Isten reám vagy reánk bízott. Nagyon sok szimbolikus cselekvetetet hajt végre. Hát ha megnézzük ugye Ezékielt, ő aztán a szimbolizmusnak a koronázatlan királya volt, mert nagyon-nagyon sok szimbolikus cselekedetet tett végre, hajtott végre. Nagyon sok kép torlódik Zakariás próféta könyvébe is, és én azt hiszem, hogy Zakariás nevezhetném a kis Ezékielnek. Hiszen Ezékieltől tanult egyrészt azokat a dolgokat, amelyeket egy proféta eltanulhat egy profétától, amelyeket egy pap eltanulhat egy paptól, de nyilván emögött ott van a mindenható Isten gondviselése is. Ezért a szöveget, Zakariás proféta szövegét, bibliai írását rendkívül nehéz értelmezni, csak úgy, mint Ezékiel könyvét. Néhány kortörténeti adatot is hadd mondjunk el. Ugye a Kébár folyó környékén ott vannak az izraeliták fogságban. Először ez egy valóságos fogság volt, de később ez a fogság, ez megszűnik, és átmentek telepeseknek, kézműveseknek. Nagyon sok mindent megtanultak abból a kultúrából, abból a népnek a szokásaiból, amellyel ők együtt éltek. És lényegében azt mondják, hogy a zsidók például a kereskedést Babilonban az araboktól tanulják meg, mert addig sem voltak ők rosszak, de igazából az igazi vénát, az igazi értéket ott és akkor tudták megtanulni. Iparos jogokat kaptak, amiből azt jelentette, hogy tisztességesen meg tudtak élni. Évtizedek elteltével egyre nagyobb szabadságot kaptak, egy belső önrendelkezés, ezt a szót hadd mondjam, és azt hiszem, hogy mindenki fogja érteni, autonómiát kaptak, és ebben az autonómiában természetesen megvoltak a határok. Ezt nagyon keményen a babiloniak leszögezték. De az, hogy most ki lesz közülük a főpap, ki lesz közülük ugye a nagy tanácsnak a vezetője, kik lesznek a vének, a bírák, ezt nem érdekelte őket. A babiloniaiakat egy érdekelte, rendes, tisztességes, becsületes emberek legyenek, és ne lázadjanak fel a birodalom ellen. Fizessék be az adókat, aztán azt csinálnak őt ott, amit akarnak. Hiszen a zsidó nép a babiloni nagybirodalomban nem volt egy tétel, egy csepp volt a tengerben. És nyilván a tenger cseppekből áll, tehát ha a cseppet lenézem, nem tekintem fontosnak, akkor a tengert sem előbb-utóbb. De ha megnézem, hogy mekkora hatalmas nagy volt ez a birodalom, és ebben a birodalomban az a 50-100 ezer ember, akit elhurcoltak, ez nem volt egy jelentős dolog. Tehát a diaspórában megtarthatták a vallásukat, nyelvüket, kultúrájukat, hitüket. Természetesen nagyon nagy dolog volt feldolgozni magát a fogságot, hiszen idáig azt tanították számukra, hogy Isten, az Izrael istene, Jahve, minden vallás istenénél erősebb. És aztán megérkeznek Babilonba, és azt látják, mintha valaki Magyarország egy kis falujából, vagy egy jelentéktelen településéről elmenne mondjuk a világ fővárosába, New Yorkba vagy Tókióba, és akkor összemérné a falunak, a templom tornyának a magasságát, a hatalmas több száz vagy több mint 100 emeletes felhőkarcolókkal. Ez történt Babilonban. És a babiloniaiak mindig úgy egzegetizálták a történelmet, hogy a mi Márdukunk erősebb, mint a ti Jahvétok. Ezt az építkezések során érzékelték, de a szívükben mégsem hitték el. És előbb-utóbb fel kellett dolgozni azt a nagy krízist, azt, amit talán így is nevezhetünk, hogy az első soár, a nagy holokauszt. Az első holokauszt. Miért engedte Isten meg? Azt hiszem, hogy a kereszténység körében sincs egyetlen egy olyan aktív keresztény sem, aki még ezt nem tette volna föl. Amit a zsidók akkor is ott. Miért engedte meg az Isten? Mert minden vitathatatlan tény, hogy a fogság nem csupán Isten megengedése, hanem Isten szándékos akarata volt. Nem csupán véletlen bekövetkezett baleset, hanem az Isten határozott elrendelése volt. És szerette volna, ha a népe valamit elfelejt, és valamit megtanul. És ezen folyamatosan gondolkoztak a zsidók, és az egész történelmüket, az egész múltjukat, az elmúlt 500 évet, amióta királyságról beszélhetünk Izraelbe, még egyszer nagyítóval végignézik. Azon gondolkoznak, hogy hol következett be a hiba, hol váltunk engedetlenné. Rádöbbennek arra, hogy voltak proféták, Jeremiás és a többi, Ézsaiás. És ezek a proféták folyamatosan arról beszéltek, ha Izrael nem tér meg, akkor Isten meg fogja büntetni. Akkor Izrael nem tért meg, akkor a fogság Isten büntetéseként is fölfogható. De ha van a fogságnak vége, és nem az Istennek ez az utolsó akarata, akkor a fogságból hazatérünk, ugyanolyan lelkülettel kell hazatérjünk, mint ahogy az elődeinket elvitték a fogságba. Akkor mire használ? Mit használ a fogság? Mire tudom használni az életemben? És ezeket folyamatosan feltették. És rádöbbentek arra, hogy mindez azért következett be, mert a nép hűtlen volt az Istenéhez. És ha mai kereszténységre nézünk, akkor vajon feltehetjük a kérdést, hogy vajon mi, a 21. században élő keresztények, vajon hűségesebbek vagyunk-e az Istenhez, mint annak idején a fogságba vitt zsidók, ahogyan ezt tették. Menjünk tovább, és el kell mondjuk azt, hogy az a birodalom, amely fogságba vitte az izraelitát, újbabiloni birodalomnak nevezzük azért, mert volt egy másik babiloni birodalom, egy óbabiloni birodalom, amely Hammurabi idejé alatt alakult ki. Ugye ez a Krisztus előtt az 1700-as évek elején kezdődött, és mint egy jó 50 éven keresztül uralkodott Hammurabi, és azért, hogy a két birodalmat meg tudjuk különböztetni, ezért az egyikre azt mondjuk, hogy ó, ez a Hammurabi, a Nabukodonozorira pedig azt mondjuk, hogy új. Elég rég volt már hozzánk képest, de hát a másik az még régebben volt. El tudjuk mondani azt, hogy lényegében 626-tól 540-ig, tehát azt is mondhatnánk, hogy még egy évszázadot sem tudott fennlenni a babiloni birodalom, mint vezető királyság. Hiszen annyira meggyengült, hogy 540 tájékán a méd és perzsa egyesített katonaság végül is elsöpri Kűrosz vezetésével. Na most gyorsan néhány dolgot el kell mondani. Kűrosz már gyerekkorában nagyon érdekes. Egyszer a társai azt játszották az iskolába, hogy válasszunk királyt. És Kűroszra esett a választás, és Kűrosz pedig azonnal egy kis hadsereget hozott létre az osztálytársaiból, és rögtön háborút indított 8 évesen, és aki nem engedelmeskedett, azt keményen megveszőztette a többi diákkal. Persze, akiket megveszőztetett, azok mind az uralkodónak, meg gazdag embereknek voltak a gyerekei. Másnap már az apjának, ugye, meg a kis Kűrosznak kellett menni a királyhoz, hogy ez miért történt. És Kűrosz 8 évesen öntudatosan azt mondta, hát király voltam egy napig, és aki nem engedelmeskedett, azt megbüntettem. Király se tudott más csinálni, jól van, menjél haza. Nem gondolta, hogy az a 8 éves gyerek majd őt fogja néhány év múlva letaszítani a trónról. Kűrosz, talán azt mondanám, hogy minden idők egyik legjobb gondolkodású politikai, vallási vezetője volt. Természetesen ide én most Izraelt nem számítom, csak a pogányságot. És Kűrosz volt az, aki rádöbbent arra, hogy kérem szépen, én azt szeretném, ha a birodalmamban béke, boldogság, mindenki boldog lenne, mindenki jól érezné magát, és nem a fegyverek döntenék el a hatalmat.

Templomi eszközöket, használati tárgyakat, mindent visszaadok. Nekem nem kell, hogy ott legyen a Panteonban, ez a ti értéketek. Menjetek haza, építsetek templomot magatoknak. Még adok nektek pénzt is. Érezzétek jól magatokat ebben a birodalomban. Még egy dolgot szeretnék elmondani. Mindig így halljuk, hogy méd perzsa. Visszafele nem is tudnánk kimondani perzsa méd, ugye? Rögtön bántsa a fülünket. Miért? Két birodalom egyesült, a perzsák adták a katonaságot, a médek adták a vezetést. Egy kicsinke kis mag, a médek, azok voltak a vezetők, és a perzsák pedig adták a hatalmas nagy katonaságot. Nem volt ez jó így, de hát a történelemben mégis így alakult. Amikor elindulnak, és Zorobábel is megy a hazatérőkkel, akkor nagyon sokan nem hagyják el Babilont, a biztos egzisztenciát, a megélhetést, a jó fizetést, akik pedig hűségesek voltak az Istenhez, azok hazatértek. És azt mondták, hogy soha nem látott szegénység volt akkor Izraelben. Voltak, akik meggyengültek és visszamentek Babilonba, és azt mondták, haza ne menjetek, mert Babilonban még meg lehet élni, itt boldognak lehet lenni az embernek, de Jeruzsálemben, a Szentföldön éhség, nyomor, szegénység, nincstelenség és halál van. És mégis, lehet, hogy ez rövid távon így volt, de hosszú távon pontosan az ellenkezője alakult ki. Több mint két évtizedig, ugye 538-ban lett vége a fogságnak, és több mint két évtizedig nem tudták felépíteni a templomot. Aggeus, vagy Haggeus más néven. Ő lesz az, aki hatalmas nagy beszédeket mond, 90 évesen, és ő adja az utolsó lendületet. És az emberek az utolsó, utáni utolsót is odaadják, és felépítik a szentélyt. Hát ez olyan volt, Salamon szentélyéhez képest szegényes, kopott. Ezt a szót nem szabad mondani, hogy silány, de silány anyagokból épített. És akkor Aggeus felrázza a népet Zakariással együtt, és azt mondja, ne sírjatok, mert ennek a helynek nagyobb lesz a dicsősége, mint az előzőnek volt. A templom építés befejezése előtt első Dárius perzsa király reformokat vezetett be, és új közigazgatási területekre osztotta a birodalmát. Először 23-ra, majd később 31-re növelte, amelyeknek az élén általa kinevezett emberek voltak. Júda az 5. közigazgatási kormányzósághoz tartozott, Arábiával és Mezopotámiával együtt. Ebirnári név alatt. Ekkor Zorobábel helytartói tiszte megszűnt. Mert Zorobábel Dárius király által korábban kinevezett helytartó volt. Nagyon érdekes, a helytartói fizetését, amelyet az alattvalóknak kellett volna beszolgáltatni, soha nem használta fel, hanem visszaosztotta a jeruzsálemi építkezésekre. Aggeus és Zakariás többször, mint két név szerepel, de mindig Aggeus után jön Zakariás. Ahogy előbb azt mondtuk, hogy méd perzsa, ugyanúgy el tudjuk mondani azt, hogy Aggeus Zakariás, nem fordítva, valószínűleg, hogy valamilyen tanítványi viszony alakulhatott ki Aggeus és Zakariás között. Bizonyára nagyon jó barátságban lehettek, és nagyon sok gondolatot megosztottak egymással. Ebben az időben a zsidóságnál kialakul a Tóra vallás. A templom vallás helyett a Tóra vallás alakul ki. Ez azt jelentette, hogy a templom szent helye másod helyre kerül, helyette a szent iratok válnak igazából fontossá számukra. És olyan
féltő szeretettel, gondoskodással, körültekintéssel ápolják a régi prófétáknak az iratait, akiket annak idején kivégeztek, és ország ellenesnek, haza ellenesnek nyilvánították, és rádöbbentek, hogy ezek az emberek voltak az igazi, hűséges haza.

0: fiak, és ők voltak az Istennek azok a követei, akik nem torzítottak el semmit az Isten üzenetéből. Számolták a betűket. És ha egy betűvel többet írtak, akkor azt megszüntették, elégették azt a Tóra tekercset, vagy elégezték azt a Jesajáhú tekercset. Tehát innentől fogva ezeknek az embereknek az üzenete annyira szent volt a múltban élő profétáké, hogy számolták a megírt, leírt profétai üzenetüket betűnként. És innentől alakul ki a Tóra vallás, amely lényegében megőrizte ezeket a szentíratokat, és elérkezünk ugye a mai nappal az utolsó ószövetségi szentírathoz is, majd Malakiás könyvéhez, és lényegében Jeruzsálem pusztulása után, Krisztus után 90 tájékán, Jamniában, vagy héberül Jabnéban zsinatot hívnak össze, és a legkiválóbb rabbik meghatározzák, hogy mi lesz a zsidóság számára a szent könyv tartalma. Melyik könyvek fognak beletartozni a kánonba, és melyek maradnak ki. Amelyeket meghatároztak, az lesz a kereszténység számára majd az ószövetség. Tehát jól jegyezzük meg, Krisztus után 90-ben, Jamnia vagy Jabne, egy zsinat, amely meghatározza az Ószövetség 39 könyvét. Zakariás profétai szemlélete megegyezik kortársainak gondolkodásával, semmi különös teológiai meglátása nincs a kortársakhoz képest. Abban volt unikum, hogy könyvét át és át járja az apokaliptikus kifejezések formavilága, zárójelben megjegyzem, talán még jobban, mint Dániel könyvét, zárójel befejezve, és amikor végigolvassuk művét, akkor azt látjuk, hogy Zakariás könyve a partikuláris bezárkózásból Izraelt egy nyitásba, egy ajtónyitásba próbálja el elvezetni. És talán ebből a szempontból az egyik legértékesebb könyvé teszi ez a gondolkodás Zakariás könyvét. Néhány percet még a könyv üzenete mellett. Az első fejezetben meglátunk négy lovast. A négy lovas pedig az akkor élő emberek nagyon jól tudták, hogy a perzsa járőröket jelképezte. Ehhez hasonlítható, hiszen minden nap a perzsa uralkodó kiküldött a tartományának legtávolabbi pontján is négy portyázó járőrt, akik minden nap jelentést tettek, és az másnap reggel az uralkodó asztalán ott volt. Kérem szépen, ez volt az ókor mobiltelefonja. Azt mondja, hogy ugyanígy a nagy király járőröző és portyázó katonákat küld ki az ő birodalmába is. És nincs olyan, amiről a nagy király, Izrael istene ne tudna. Ezek a lovasok bejárják a földet, az ország legtávolabbi, legkisebb zugát is felkeresik, és megnyugodnak, ha mindenütt rend, béke és nyugalom uralkodik. Elmondja Zakariás azt, hogy amikor be fogják fejezni a templom építését, a szűk esztendők után Isten gazdag, bőséges áldása fogja kísérni Izrael életét. A próféta egy átmeneti kor hírnökeként jelent meg, kereste az utat, kutatta Isten akaratát. Nem olyan ember volt, aki más Istentől, Istenhez képest más ember üzenetét bólogatással elfogadta volna. Istenre hagyatkozott, és tudta, hogy az eljövendő Messiás nagyon hamar el fog jönni Izraelhez. Amikor befejezték a templomot, olyan lázban voltak. Biztosak voltak abban, hogy most, majd most jön el a Messiás. És ez a lelki életüket, vallásos életüket megtermékenyítette. Zakariás olyan ember volt, aki nem akarta középpontba kerülni, sőt örült, ha Isten nem küldte az emberek közé középre. Szerény, egyszerű ember volt, és tudott második lenni Aggeus próféta mögött. Nem akarta Aggeus letolni a prófétai tekintélyről, a székről, a piedesztáról. Ő tökéletesen jól érezte magát második embernek is. Hiszen nagyon jól tudta azt, hogy Isten nem csupán az elsőket, hanem a másodikokat, harmadikokat és a legutolsó helyen állókat is felhasználja ügye előbbre vitele szempontjából. Malakiás proféta könyvéről néhány dolgot hadd mondjunk el. Malaki az azt jelenti, hogy az én hírnököm, vagyis Jahve hírnökeként is fordítható. Van egy Jonatán nevű arámi targum, ez Jézus idejéből származik, és néhány száz évvel később élt Jeromos az egyik kommentárjában azt mondja, hogy ez nem tulajdon névként értendő, hanem egy köznév, és ez nem a proféta nevét, hanem a proféta szerepét jelenti. Ez alapján, Jeromos alapján a valóságos szerzőnek Esdrást tartották, és azt mondták, hogy Esdrás az ő profétai, az ő szolgálatának a végén írta le ezt a könyvet. Ma ez a nézet nem tartható, hiszen Malakiás könyvében a profétáról olyan sok személyes jellegű információt találunk, amely mindenféleképpen számunkra azt mutatja, hogy itt nem egy köznévvel, hanem egy személy névvel állunk szemben. A könyv keletkezési helye a Szentváros, Jeruzsálem lehetett. A templomot ugye már többször említettük, hogy Krisztus előtt 515-ben szentelték fel, és a könyv alapján már a templomban a kultuszi szolgálat folyik, tehát ez a felszentelés már megtörtént, sőt, Malakiás azt mondja, hogy a templomi papság visszaél az áldozatokkal, ezért nem hozzák be az emberek a szent tizedet, és úgymond megcsalják az örökkévalót. Ezért annak a módját szeretné elérni Malakiás, hogy mindenki hozza be a tizedet, és a papok úgy használják fel a tizedet, ahogy annak idején Mózes ezt elrendelte. A könyv keletkezési idejére vonatkozólag, tehát Malakiás könyvének keletkezési idejére vonatkozólag 460-as esztendőkre gondolhatunk a Krisztus előtt. Nehemiás fellépése környékét megelőző évekre gondolhatunk. Egy biztos, Malakiás ugyanazzal a problémákkal küzd, amellyel Esdrás és Nehemiás küzdött az újraszervezés időszakában. A könyv rövid tartalmával kapcsolatban a mű ítéletes és ígéretes proféciákat tartalmaz. Ítéletes az, amikor az Isten egyfajta magatartást, viselkedési normát vár el. Egyfajta aktív tevést és egyfajta valamitől való tartózkodást vár el. Ha ezt nem teszik, vagy pont teszik, akkor ennek az lesz a következménye, hogy Izraelt utoléri az ítéletes profécia. Az ígéretes profécia pedig az üdvöt Izrael meglátogatásának pozitív következményeit tartalmazta. Úgy gondolták az izraeliták, hogy Istent legjobban dicsérni és magasztalni a kultusz tökéletes megvalósításával lehet. Tehát amikor a papok a hivatásuk magaslatán vannak, amikor az emberek behozzák az áldoznivalókat, az áldozatokat, a tizedet, amikor mindenki a helyére kerül, és ez egy elég bonyolult rendszer volt, ez egy ellensúlyokkal, fékekkel, és ellensúlyokkal, és isteni kontrollal ellátott rendszer volt, és ha ezt Izrael megvalósította, akkor az Isten dicsősége tökéletesen megvalósult. Erőteljesen Malakiás is fellépett az idegen házasságok ellen, amely nem az idegenek elutasítását, hanem a bálványimádás és a szinkretizmus minden Izraelben fellelhető megnyilvánulását próbálta kiirtani. Tehát nagyon jól tudjuk, hogy ez idegen nők, az idegen nők alatt nem izraelita származású nőket értek. Ezeknek semmi problémája nem volt Izraelben, ha ezek az idegen nők felvették Izrael vallását. Úgy gondolom, hogy Rútnál szebb és csodálatosabb dolog nincs, ugye? Egy moábi hölgy, és azt mondja, Istened az én Istenem, néped az én népem, valahová még követlek, és engem csak a halál választ el tőled. És azt is láthatjuk, hogy ez a Rút majd a születendő nagy király Dávidnak az ősanyja. Tehát az izraelitáknál nem volt ilyen idegenellenes gyűlölet, ha valaki beállt az izraeliták közé, és tudta, hogy hol a helye. De ha ő úgy jött, mint pogány lédi, és ezt a pogányságát továbbra is megtartotta, lásd Jézabel, ugye? Áháb király felesége. Akkor ez mindig problémát szült, és ez a probléma fennáll a fogság után hazatérteknél is, amikor olyan pogány nőket választanak, akik továbbra is fenntartják a légi életüket, és a születendő gyermekeiket sem meg nem tanítják az izraelita nyelvre. Oda megy Ezrás, Nehemiás, kérdez valamit héberül a gyerektől, azok meg úgy néznek rá, minthogyha egy kínai kérdezte volna őket, mert nem értik már az őseik nyelvét. Miért? Mert az ember általában az édesanyjától tanulja meg a nyelvet. Ugye? És ha az édesanyja megtanítja, akkor ő tudja. De mivel az apa volt izraelita, és az édesanyja pogány volt, ezért mindenféle nyelvet tudtak ezek a gyermekek, csak nem tudtak héberül. És ez egy nagy probléma volt. Ezzel küzd Malakiás is. Szó van a könyvben Illés próféta ismételt megjelenéséről a 3. fejezet 1. versében. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti az utat előttem. Mindenki tudta, hogy ez valamilyen módon Illés prófétára vonatkozik. Az újszövetségi evangéliumok Malakiás könyvét nagyon szeretettel, erőteljesen idézik, és Keresztelő Jánost azonosítják az Illéssel, az illési lelkülettel. A 3. fejezet 23. és 24. verseiben ugye ezt látjuk, én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam e földet, amikor eljövök. Hihetetlen modern gondolkodás volt. Biztos vagyok benne, hogy Izrael egy jelentős része ezt nem tudta elfogadni, ezt a malakiási gondolkodást. Miért, miből áll ez a gondolkodás? Az atyák szívét a gyermekekhez téríti. És a zsidó gondolkodás pontosan az ellenkezője. Nem az atyáknak kell a fiakhoz fordulni, hanem a fiaknak kell az atyához, és utána fordulhat. Tehát van egy rangsorbeli, egy tiszteletbeli sorrend. És azt mondja, eljön az idő, amikor az atyák annyira fontosnak fogják látni az eljövendő messiás érdekében és az eljövendő messiás miatt az időt, hogy a fiaikhoz fognak fordulni. A könyv tanításáról Malakiás a szövetség alapján szemléli az egész történelmi helyzetet, és a szövetség nála egy nagyon fontos teológiai kifejezés. Zakariással, Esdrással, Nehemiással együtt Malakiást is a judaizmus úttörőivé avanzsálhatjuk, sorolhatjuk, mivel Malakiás nélkül és az előbb felsoroltak nélkül valószínűleg Izrael eltűnt volna örökre. A kultuszt fontosnak tartja, de mégis a templom falain túllátva egy számunkra ismeretlen kultusz körvonalait írja le, amelyet majd csak az új szövetségben Pál apostol gondolkodása alapján fogunk tudni megérteni. Ha a nép szíve tiszta és megtartja a szövetséget, akkor Isten is meg fogja tartani a szövetséget. Nagy reformot hirdet Malakiás. Azt mondja, hogy a reform az mindig a papságtól indul ki, mert a papság az, amelyik ki tudja alakítani a tiszta szívet, a tiszta kezet, a tiszta szájat, amely előfeltétele annak, hogy valaki áldozatot mutathasson be. Mert tisztátalan kézzel, tisztátalan szájjal és tisztátalan szívvel Istennek áldozatot nem lehet bemutatni. A próféta végül rámutat az igazságszolgáltatásra, a helyes és bölcs isteni igazságszolgáltatásra, amely azt mondja, hogy akkor is be fog következni, ha jelen pillanatban késni látszik. Malakiás szilárdan hitt Isten szavának megbízhatóságában. Ezért csodálatos hitként láthatjuk ezt a könyvet, az Ószövetség lezárásának és az intertestamentális kor 500 esztendejének íveként, hogy megjelenjen majd az új szövetség új gondolatának eszméje és jelentősége. Köszönöm szépen a figyelmet, Isten áldjon Önöket, viszont hallásra, viszont látásra.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosból.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Boldog mondások a Bibliában. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Máté evangéliuma 5. fejezet, 3. 12. versig.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: hír összeállításunk következik.
1: Szeptember, ősz elő és Szent Mihály hava. A hónapnév már a régi római naptárban is szerepelt, amely márciussal kezdte az évet, szeptemberrel pedig a hetedik volt a sorban. A magyar kalendáriumokban ősz előhavaként is említik, jeles időjós napjait elseje kezdi. Ha akkor esik, gyönge lesz a tél. Ha ötödikén, Viktor napján süt a nap, akkor hosszú, kellemes őszre számíthatunk. Két Mária nap is követi egymást. Ha 8-án enye éjszakát élünk, az finom bort érlel. De ha hidegre fordul, savanyú lesz a szőlő. Leve. A 12-i Mária nap, Szűz Mária név ünnepe, jeles búcsúnap, és a megfigyelések szerint ekkor indulnak útra a fecskék. A szőlős gazdák számára kritikus 21-e Máté napja is. Ha tiszta az idő, az sok és jó bort ígér. Bencel napján, 28-án ne keseregjünk, ha esik. Szép lesz a tavasz. Ha pedig 29-én Szent Mihály lova deres, az behozza a telet, és ekkor térnek vissza a szállásukra a ridegtartású négylábúak. A 23-ára eső őszi napi egyenlőség az egyensúly megélése. A tavasztól végzett munka ilyenkor kapja meg jutalmát a beérő termésben. Szeptember a szüret kezdetének számított, és a szüreti felvonulások, szüreti bálok időszaka is, ám ne feledjük, a gyümölcsök begyűjtése mellett a jövő jegyében a hónap első napja az őszi búza és a rózs vetésének kezdete is. A lélek gyümölcseivel a következő tanévben. Lelki feltöltődés és közösségépítés bár udvarnokon. A bár udvarnoki lelki gyakorlatos ház adott otthont annak a háromnapos lelki gyakorlatnak, amelyen mintegy 40 hitoktató gyűlt össze, hogy együtt hangolódjanak a közelgő tanévre és a Szentlélek hangjára. A lelki gyakorlat központi témáját Varga László, kaposvári megyés püspök előadássorozata adta, amely a Szentlélek gyümölcsei címet viselte. A három előadás kapcsán a résztvevők a türelem, a kedvesség, hűség, jóság, alázat és önmegtartóztatás erényeivel foglalkoztak. Az elhangzott gondolatokat kis csoportos megosztásokban dolgozták fel, ahol lehetőség nyílt a személyes életpályák és megtapasztalások őszinte átbeszélésére. Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitója. A Kálvin téri református templomban tartja 2026-2027-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét. A Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 7-én hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor, református lelkipásztor, az egyetem docense hirdet igét, az első éves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az erdélyi református egyházkerület püspöke, teológiai tanár, és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora mond köszönetet. Az időjárásról. Szeptemberi nyár? Ma csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezért ezzel előfordulhat eső is. Északi a szél, és 26-31 fokunk van. Pénteken a felhők mellett sok napsütésig érkezik, eső nem valószínű, nyugatias a szél, és 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Utravaló. Szeress, bármerre mégy. Soha ne engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb a veled való találkozás után, mint előtte. Teréz anya.

0: bölcsen büntetni.
1: Az idős embert ne dorgáld meg, hanem inzsd, mint apádat. Timóteushoz írt első levél, 5. fejezet, első vers.

Valóban szép lány lennél, ha nem lennének ilyen hatalmas füleid, mondta az édesapa a lányának, Petrának. A lány barátai nevetni kezdtek, amitől a férfi még nagyobb bátorságot kapott. Tudjátok, hogy amikor a Petra nevet kiáltjátok, igazából ki kell választanotok, hogy melyik fülébe kiáltotok. Mert annyira nagyok a fülei, hogy két különböző irányból fogja fel a hangokat. Mindenki hangosan nevetett, kivéve Petrát. Ő nem nevetett. Édesapja viszont valósággal szárnyalt. Arra gondoltunk, hogy beíratjuk széldeszkázni, és nem is lesz szüksége vitorlákra, folytatta gúnyos mosollyal. Miért gúnyolódik folyton a fülemmel? Petra arcán műmosoly jelent meg, aztán felállt, üdítőt töltött magának, majd behúzódott a konyhába pattogatott kukoricát készíteni. Később közölte a barátaival, hogy tanulnia kell, és bevonult a szobájába. Azt akarta, hogy az édesapja hallgasson már el. Ezzel szemben ő hallgatott el.

Mit tehetsz, amikor a szülei túlzásba esnek? Isten azt parancsolta, hogy engedelmeskedjünk a szüleinknek. Viszont egy egész hosszú listája van a szülőknek adott parancsolatokkal. A szülőknek kötelességük vezérelni, fegyelmezni, ugyanakkor bátorítani is a gyermekeiket. Előbb vagy utóbb minden szülő követel hibát. Bár szeretnek, szeretetüket nem tudják kellőképpen kifejezni. Vagy ha mégis, akkor nem teszik azt tökéletes módon. Néha a szavaikkal sebet ejtenek. Elárasztanak a szabályokkal és az elvárásokkal, de egyetlen ujjal sem akarnak segíteni. Túlságosan beleütik mindenbe az orrukat, és nem hallgatnak meg kellőképpen. Bátorítás helyett inkább szárnyaidat szegik. Ezért figyelmezteti őket a Biblia a Kolossébeliekhez írott levél 3. fejezet 21. versében. Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek.

0: szeretnéd megbüntetni a szüleidet, de nincs rá lehetőséged. Az nem segít, ha felemeled a hangod, főleg akkor, ha azt próbálod elmondani, mit vár el tőlük Isten. Viszont elbeszélgethetsz velük. Ne hagyd magad, de ne légy szemtelen sem. Inkább mondd el, hogy mit érzel, és beszélj a szükségleteidről. Az ilyen helyzet nem mentség a támadásra, hanem inkább egy esély, hogy szelídséggel meggyőzd őket, hogy beszélj úgy velük, ahogy szeretnéd, hogy ők is beszéljenek veled, vagyis tisztelettel. A szüleid nem fognak megváltozni, ha nem tudják, hogy téged mi bánt vagy mi zavar. Ha nem tanulsz meg kiállni magadért, akkor mindig szenvedni fogsz.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Vég Tamás református lelkipásztor testvérünk különleges összefoglalóját az ószövetségi fejezetek tartalmáról és üzenetéről hallgatjuk most meg, és ez is bizonyítja, mennyire egységes a Biblia, cáfolja azokat, akik az Ószövetséget igyekeznek leválasztani, és csak az Új Szövetséggel foglalkozni. Figyeljünk csak!
2: Időben, ha a Bibliára tekintünk, az első 11 fejezet, úgynevezett ős történetek üzenete, azaz Mózes első könyve, első 11 része, ahol a teremtésről, a bűnesetről, Kain Ábel történetéről, Noé történetéről, a Bábel tornyáról olvasunk, pontosan nem datálható. Valaki ezt így mondta, amikor magyarázta az első 11 fejezetet, hogy feliratok az emberiség bölcsőjén. Tehát kaptunk Istentől olyan alapvető indítást, olyan föliratokat, kicsoda az ember, kicsoda Isten, miért van ez a világ, mi a célja vele, micsoda a bűn, hogyan tovább, mi az Isten megnyilvánuló kegyelme a bűnös emberrel szemben, ez mind-mind ezeken a történeteken már olvasható, de utána Mózes első könyve 12. fejezetétől Ábrahám történetével elkezdődik olyan idő, amit pontosan tudunk datálni is, Krisztus előtt 1800 évvel vagyunk. Aztán Ábrahám, Izsák, Jákob, József és testvérei, jött az egyiptomi 460 esztendő, és időszámítás előtt körülbelül 1300-nál járunk, amikor átélte az a nép az Egyiptomból való nagy szabadulást. Aztán bírák kora jön honfoglalással előtte, és jön a királyok kora. Krisztus előtt 1000. Saul, Dávid, Salamon, a királyok, majd ketté szakad az ország, északon Izrael, délen Júda. Aztán a bűneik miatt, hogy megfakul a hitük és a hűségük, és elvadul az életük, Isten ítéletet hoz rájuk. Profétákat küld sorra, hogy változtassátok meg az utatokat, térjetek vissza az Úrhoz, ne játsszak ki egyik a másikat, ne csaljatok, hazudjatok, lopjatok, paráználkodjatok, ne törjetek a másiknak a vagyonára, dolgaira. Azt mondja, nem olyanok vagytok, mint a pogány világ, akik élik az életüket a maguk rendje szerint. Keményen hirdeti az Úr, hogyha meg nem álltok, pusztulás jön rátok. És először az északi ország rész, nem hallgattak az Úr szavára. Krisztus előtt a 700-as évek körül, 702-ben az asszír birodalomnak a lerohanó támadását éli át. Aztán a déliek reménykednek, hogy mi még, meg vagy itt a templom, jeruzsálemi templom, amíg a templom áll, addig baj nem lesz. Jeremiás próféta, aki az egyik legodaadóbb prófétaként egész életét tette rá fiatal korától, mikor mondta az Úrnak, hogy Uram, én ifjú vagyok még, ne hívj el, és ő elhívja, elküldi, nem hallgat rá a nép. Hirdette Jeremiás, nem tart meg a templom titeket. Ha az életeteket meg nem változtatjátok, ezt a templomot is lerombolja az Úr. Jeremiást üldözték, és Krisztus előtt 587-ben, akkor már birodalomváltás volt, az asszírokat a babiloniak váltották föl a világuralomba. A babiloniak lerohanták Jeruzsálemet. A földdel tették egyenlővé a templomot, a nép színe javát deportálták, és szinte megszűnt az ország, az állami életük, és ezután jött a 70 éves babiloni fogság. És a fogság nehezei között, ami azért nem szöges drót mögötti életet jelentett, ott elkezdhettek élni, kiépíteni a maguk munkakörét, elkezdhették újra megteremteni a családi életük lehetőségét, kereskedhettek. Isten olyan irgalmas volt, hogy még a 70 év le sem telt. Birodalomváltás újra. A perzsák jöttek, a történelemből is tudhatjuk. Krisztus előtt 539-ben Círusszal a perzsa birodalom vette át a világuralmat, és Círus, aki az egész föld királyának tekintette magát, nagyvonalú volt, és azt mondta, hogy minden deportált mehet haza, mindenki menjen és építse meg a templomát, és imádkozzon értem is. Minden Isten engem szolgáljon, minden segítség nekem jöjjön, menjetek. És elindulnak. A deportáltak első csapata Krisztus előtt 536-ban megérkezik Jeruzsálembe, nagy örömükben, újra otthon, szegényen, viharverten, de az első, hogy hazaérkeztek, hogy az oltárt fölállítják, az áldozatokat beindítják, az Istenüknek hálát adnak, rögtön a templomnak, a lerombolt templomnak a romjait takarítják el, és egy új alapkőletétel megtörténik. Benne van a szívükben, hogy föl kell építenünk a templomot, hiszen a templom Isten jelenlétének a jelzése, valósága nekünk. És közben az otthoniak, akik otthon maradtak, és közéjük telepítettek az asszírok még, meg a babilóniaik, aztán másokat, az úgynevezett samaritánus népek, vegyes hitű, vegyes életű csoportja féltékeny lett az újakra. És közben már Círus meghalt, Artaxerxész a következő perzsa király, a rágalom ment. Nézzétek meg a királyi levéltárban, hogy ez a nép mindig lázadt az uralkodók ellen. Azért akarnak újra templomot építeni, városfalat, mindent, hogy aztán fölmondják a szolgálatot. És Artaxerxész nem Círus volt, és nem az utána következő Dárius, leállítatta az építkezést, az emberek pedig mentek tovább, lassan kihűlt a lelkesedés, és eljutottak arra a pontra, hogy építgették a saját egzisztenciájukat. Az Úr oltára olyan volt, amilyen, ott bemutatták az áldozatot, hát ha nem megy, nem megy, egy idő után elfásult a szívük. Egyre nagyobb volt a vetélkedés, ki hogy éli meg a maga dolgát már. Visszaszorult az Úr ügye, csak úgy jó, maradt az emlék, és ebben az időben, 16 év elteltével, ugye 536-ot mondtunk, ha visszafelé jövünk az időbe, 520-ban vagyunk, pontosan datált az időpont, hiszen a perzsa király életéhez kapcsolódik. Dárius lett az új király Perzsiában, és Dáriushoz újra kérvénnyel fordultak. És Dárius utána nézett, megtalálta Círus rendeletét, és parancsba adta, hogy igenis tessék teljesíteni. Most már nem csak, hogy megengedte. Igen ám, csak a nép, aki egyre inkább csak önmagával törődött, azt mondta, nincs itt annak az ideje, meg hogy olyan rossz termés volt már évek óta, nincs is rávalónk, nem jut. És akkor Isten Haggeus prófétát elindítja. Olvasom Haggeus próféta könyve első fejezetét. Így most már hiszem, hogy sokkal jobban értjük, és maradandóbb lesz az ige a szívünkben. Dárius király uralkodásának második esztendejében, a 6. hónap első napján így szólt az Úr igéje Haggeus próféta által Zerubbábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához, és Jósua főpaphoz, Jocádák fiához. Így szól a seregek ura. Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének ideje. Az Úr igéje azonban így szólt Haggeus próféta által: hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever. Azért így szól a seregek ura: gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Így szól a seregek ura: gondoljátok meg, mi történik veletek. Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, mondja az Úr. Sokra számítottatok, de csak kevés lett, és amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? Így szól a seregek ura: azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok. Ezért nem adott nektek az ég harmatot, a föld pedig nem hozta meg termését. Parancsomra szárasság sújtotta a földet, a hegyeket, a búzát, a bort, az olajat és mindent, amit a föld terem, sőt az embert és az állatot is, meg mindent, amiért csak dolgoznak. Zerubbábel, Sealtiel fia és Jósua főpap, Jocádák fia és az egész megmaradt nép hallgatott Istenének, az Úrnak szavára. Haggeus proféta beszédére, amit általa üzent Istenük, az Úr, és az Úrtól való félelem fogta el a népet. Haggeus, az Úr követe pedig ezt mondta a népnek az Úr megbízásából: én veletek vagyok, így szól az Úr. És felindította az Úr Zerubbábelnek, Sealtiel fiának, Júda helytartójának a lelkét, meg Jósua főpapnak, Jocádák fiának a lelkét, és az egész megmaradt népnek a lelkét. Úgyhogy eljöttek, és nekifogtak a munkának, Istenüknek, a seregek urának a házán. A 6. hónap 24. napján Dárius király uralkodása 2. esztendejében. A jó sorrendre figyelmezteti az Úr a népet. Az Úr temploma mindig az ő jelenlétét fejezte ki. Ha ott helyén vannak a dolgok, igazán élet van, akkor a helyén lesznek a dolgok a mindennapokban is, a családok életében is. Az Úré az elsőség, különben megromlik a mindennapi élet. Nem önmagáért kéri ezt Isten, hiszen azt mondja: mit hoznátok nekem? Hát enyém az erdő minden fája. Áldoznátok, hoznátok ezt is, azt is. Hát minden az enyém. Nem önmagáért kéri, hanem azért, mert amikor a nép szíve elfordul tőle, meghanyatlik, megkopik az Úr közelsége, elvadul a mindennapi élet is. Megromlik a mindennapi útjuk is. Rossz a sorrend. Úgy vannak, hogy ami marad, az az Úré. Először én jövök, aztán megint én, aztán megint én, aztán még talán sokáig én, és aztán jöhet az Úr is.
1: Az Ószövetség egyik utolsó kisprofétája, Aggeus könyvének még csak a bevezetőjét hallgattuk meg Vég Tamás mai ige magyarázatának végén. A kifejtése következő adásunkban hallható majd meg. Most búcsúzunk, Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán voltak a műsorszerkesztői. Viszont hallásra!

Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Az Acorn egy angliai alapítvány, amely Magyarországon és a környező országok magyar lakta vidékein végzi szolgálatát. Célja a gyülekezetek bibliaközpontú ifjúsági szolgálatának támogatása, elsősorban ifjúsági vezetőik képzésével. Mai vendégünk Andy Outridge, aki magyar feleségével Zsófival hozta létre az alapítványt. Andy elmondja interjúnkban, hogyan vált szomorú tinédzserből missziós szemléletű anglikán lelkésszé, miért várta nagyon gyermekeik kamaszkorát, és bepillantást ad a Szentírásra vonatkozó értsd jól, tanítsd jól jelmondatuk hátterébe. Tartsanak ma is velünk!

0: Mai vendégünk Andy Oatridge lesz, aki az Ékon Brit Missziós Alapítvány egyik alapítója, feleségével együtt itt Magyarországon. Hogyan vezetett ide az utad?
1: Én 2001-ben itt éltem egy évre, és önkéntesként szolgáltam a Szentírás Szövetséggel, és azért, mert 3 éve már, amikor diák voltam, akkor ide jöttem nyáron segíteni nekik, szervezni az angol nyelvű gyerektábort. Az, hogy miért maradtam, én 2 dolgot kértem az Úrtól, az egyik az volt, hogy vezess engem egy ilyen gyülekezethez, ami közel, ahol lakom, és ahol a lelkész beszél angolul. És Budaörsön ott laktam, Klucsikné Verenénével, és ő egy evangélikus gyülekezetbe járt. És a kedves ottani lelkész, a barátom Endre Figéza kérte egy bizonyos fiatal egyetemista lánytól, a Zsófi, hogy fordítson az angol misszionárisoknak, és Zsófi lett a feleségem, és akkor igazából emiatt maradtam.
0: Ez az alapítvány azzal foglalkozik többek között, hogy képezzen ifi vezetőket biblia központú tanításra. Miért alakult így az életedben, hogy az ifjúság felé fordultál?
1: Amikor tini voltam, akkor ez egy nehéz időszak volt, és én megtértem 19 évesen, és onnantól kezdve égett a szívem a fiataloknak. És lehet, hogy azért, mert nehéz volt nekem. A legörömteli dolog nekem, amikor tudok velük foglalkozni, és most képezni több embert, és jól tudnak használni az óriási nagy lehetőséget.
0: A szlogenetek, hogy értsd jól és tanítsd jól. Több helyen ezt olvastam a honlapotokon. Viszont visszatérnék most a te történetedhez, hogy neked ki magyarázta úgy akkor a Bibliát, vagy Isten dolgait, hogy megértetted?
1: Én egy keresztény, szereteli családban nőttem fel. Mindig jártam templomba, és jó volt a közösség a gyülekezetünkben. Azt mondanám, hogy ha nézted engem kívülről, akkor a legtöbb ember azt mondta, hogy Andy egy jó srác, kicsit focista, jó tanul, van barátai, de nem látta, hogy belül szomorú voltam.
0: Miért voltál szomorú? Most már tudod, vagy érted ezt?
1: 2 életem volt. És akkor az egyik életem az volt, hogy jártam templomba, de a legtöbb ember suliban nem tudta, hogy jártam. És főleg az volt a legrosszabb, amikor megkérdeztek tőlem, hogy nem akarsz valamit csinálni péntek este. De péntek este én jártam egy ifire. Csak nem akartam arról beszélni, mert az nem volt a menő dolog. Az egyik lábom a világban volt, a másik lába mondjuk egy gyülekezetben. Volt pár időszak, amikor gondoltam, mint elég sok tini, hogy öngyilkos legyen. De én tudom, hogy akkor a halál után az nem a vége. És igazából nem féltem a haláltól, hanem inkább féltem, hogy a halál után tanítás miatt, akkor tudtam, hogy fogok találkozni Istennel, Jézussal, és az, hogy lehet, hogy kívülről egy jó ember voltam, én tudtam, hogy belülről abszolút nem. És amikor befejeztem a sulit, én nem tudtam, hogy mit akarok csinálni, miért létezek, és akkor csináltam egy ilyen úgynevezett gap year.
0: Tehát egy évet kihagytál a következő tanulmányok előtt, ugye erre
1: célzom? Igen, igen. Dolgoztam 1,5 évet, és aztán 1,5 évet utaztam. És az egyik utazás, a barátommal együtt mentünk Spanyolországra. Az ő szülei egy ilyen keresztény misszióban dolgozott,

Egy 18 éves fiatalember, én nem tudtam, hogy az honnan jött ez az a remény, az öröm, amikor szörnyű volt az élete. Jártunk vasárnap az istentiszteletre, és természetesen hallottunk sok bizonyságtétele tőlük. Ez az utazás után én tudtam, hogy ez az egyetlen remény nekem is. És később a bátyám Kanadában tanult, és akkor én mentem utazni, és kicsit meglátogatni őt, és ő már megtért egy évvel ezelőtt. Soha nem volt időm, vagy nem voltam elég bártól, hogy megkérdezem tőle, hogy de mit történt veled. És akkor, amikor utaztunk, akkor Kanadában, és aztán Amerikában is, emlékszem, egy este már kérdeztem, hogy nézd, légy szíves, csak mondjad nekem, hogy mit jelent követni Jézus. És megmagyarázta az evangéliumot, ami szerintem biztos százszor hallottam, hogy tényleg Isten szeret minket, tényleg van egy problémát, Jézus bejött a világba, hogy megmentsen minket, feladta az élete helyettünk, és miattunk, és miattam. A bátyám akart gyülekezetbe járni este, és kérdezte tőlem, hogy te is akarsz jönni? Mondtam, hogy nem, de félek, mert New York az elég félelmetes város, és akkor mentem vele, és nagyon hosszú volt a prédikáció, és azután az a prédikátor kezdett beszélni, hogy most van egy lehetőség, ha valaki akar átadni az életet, és én gondoltam, hogy jaj, ne, akkor az még hosszabb lesz. És 10 perc múlva én is ott voltam, és imádkoztam, és tényleg Isten hozott egy annyira nagy szabadulást. És amikor kijöttem, akkor átmentünk egy zebrán, és egy gyors, sárga taxi jött, és majdnem volt egy baleset. Ott álltam pont az utcának a középen, és én csak kezdtem nevetni, mert én most éreztem, hogy majdnem meghaltam, és nem féltem. Én tudtam, hogy ha most meghalnám, akkor nincs semmi probléma. Én is Isten között, mert megbocsátott engem, minden bűneim már meg volt fizetve. És az a szabadulás, amit tényleg éreztem, én láttam, hogy wow, valami történt.

0: Lekangoló.
1: Miért tartott ennyi ideig, szerinted? Mire el tudtad fogadni, hogy Jézus érted, meghalt?
2: Én azt mondanám, hogy nálunk minden gyülekezetnél van jó dolgok, és nem annyira jó dolgot.
1: Várjál a nálunkat most, hogy érted, hol? Itt Magyarországon?
2: Ja, vagy? Bocsánat, igen. Én Warringtonban születtem, és Warrington az Liverpool és Manchester között, északi Angliában, és ott jártunk a gyülekezetünkbe, és egy dolog, ami nagyon jó volt, hogy tiszta volt a tanítás, hogy egy keresztény az nem egy ember, aki jár templomba. Egy keresztény az nem egy ember, aki néha imádkozik, mert azt csináltam. Egy keresztény nem egy ember, aki ifibe jár. Egy keresztény ember az, aki teljesen föladta az életét Istennek, és kezd követni Jézust. És szerintem, mint egy tini, én őszintén mondom, én nem akartam követni Jézust. Miért? Mert én, mint Andy Oatridge, én akartam a saját Istenem lenni. Nem akartam követni Jézus, mint Úr és megváltó. És a mi gyülekezetünkben volt egy ilyen kis ébredés, mondjuk az ifi között, és lassan csak látom, hogy az emberek megtért 3 éven keresztül, és látom, hogy nem volt rosszabb az életük, hanem pont 10-szer jobb volt. Ez nem azt jelenti, hogy az könnyű egy tininek követni Jézus a mai világban, de a szabadulás, az öröm, ami jön, ez vonzó volt. Hát lehet, hogy kicsit makacs voltam, hogy nem akartam átadni az életemet.
1: Mondtad, hogy lelkesen és tűzzel vágtál bele ebbe az ifjúság felé való szolgálatba, illetve ebben munkálkodsz több mint 20 éve már itt Magyarországon is. Milyen eszközöket érzel a kezedben, vagy hogyan teszed ezt ugyanúgy Istenbe való hittel?
2: Kezdtünk először a táborokkal, és akkor kezdtünk szervezni angol nyelvű tini táborokat magyar gyülekezettel együtt, és akkor hoztunk csapatok Angliából. Sok magyar barátom és lelkész mindig azt mondta, hogy ti angolok, ti annyira őrültek vagytok, hogy mit csináltok egy táborban, de emellett is annyira komoly a hit nektek, jól tudnak ilyen vidám módon, de komolyan is átadni az üzenetet, hogy mi az evangélium.

0: És szerintem a lelkesedés onnan is jött, szerintem az Istentől abszolút, de amikor ott vagy, és te látod, hogy a tinik jól éreznek magukat egy táborban, ez nem az evangélium, de ez adja egy nagyobb lehetőséget arra, hogy jobban tudnak figyelni, amikor az evangéliumáról beszélünk. És ez volt egy nagy lelkesedés számomra. És a másik dolog az, hogy igazából két világunk hoztunk össze. A Zsófi világa, az magyar világ, és az én világom Angliából. És akkor hoztam a barátaimat, a családtagom, és akkor dolgoztunk sok jó gyülekezettel itt Magyarországon. És annyira jó volt látni az egység az evangéliumban, amikor különböző országból, különböző felekezetből is jöttünk össze, de volt egy központ, a Biblia, a Szentírás, az evangélium, a Jézus Krisztus és a misszió, és mindig tetszett nekem, amikor az angolok jöttek ide, és láttak, hogy milyen gyönyörű ez az ország, és milyen jó itt élni. És az első 10 év akkor mi nem itt éltünk, hanem Angliában, de minden nyáron és télen is szerveztünk nyári táborokat, és téli táborokat is.
1: Hogyan alakította Isten a terveiteket a missziótokban? Mi a fő csapás irány most?
0: Mi áttettünk az egész munkát itt Magyarországra, és nekünk van most 2 célunk, még tovább megy a táborok, de én azt mondanám, hogy a fő célunk az most, hogy képezünk ifjúsági lelkészeket, vezetőket, mert látunk, hogy vannak elég sok ifjúsági vezetők, aki nagyon szereti az Urat, nagyon szereti a fiatalokat, nagyon szereti a Bibliát. De az, hogy hogyan kell tanítani a Bibliát, hogyan kell megérteni a Bibliát, nincs, vagy főleg 15 évvel ezelőtt nem volt ilyen képzés. És akkor létrehoztunk egy Ékon bibliai képzés, érts jól, taníts jól, és az a lényeg, hogy hogyan lehet még jobban érteni a Bibliát, hogyan lehet még jobban tanítani a Bibliát. Mert vannak a lelkészek, általában, remélem, ők jól érteni a Bibliát. De inkább nekik az a fontos, hogy hogyan lehet megérteni a fiatalokat, hogyan lehet átadni az üzenetet egy ilyen módban, ami hűséges a Szentíráshoz, de értető és releváns, aktuális. Másik csapat az, hogy vannak egy lelkes ifi vezető, lehet, hogy 19 éves, 21 éves, ő érti a fiatalokat, de nem annyira érti a Bibliát. Mi egy képzésben alatt szeretnék képezni mind a 2 csoport. A képzésünk az nagyon gyakorlatias, veszünk egy igerészt, és az első fél időben, mondjuk délelőtt, akkor feldolgozunk az igeszakaszt. Mi az eredeti üzenet, és délután pedig hogyan lehet ezt tanítani. És remélem, hogy emiatt sokkal, de sokkal jobb a tanítás, mert egy ifiben természetesen kell, hogy legyen a jó közösség, kell, hogy legyen a jó magyar konyha és kaja, kell, hogy legyen egy jó hangulat, zene, játék, de igazából, ha valaki fog változni az élet, akkor még jobban kell érteni, hogy ő kicsoda, és ehhez kell jobban érteni, hogy Isten maga kicsoda, és mi az Isten terve, és mit szól a sok nehéz kérdés, ami forog a levegőben, és szerintem emiatt a tanítás az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb rész egy ifiben.

0: Vendégünk a Lélekhangolóban Andy Oatridge, anglikán lelkész, misszióvezető. Fontos, hogy elhangzik az, hogy a fiatalokkal nem elsősorban úgy jó foglalkozni keresztényként, hogy őket csupán a közösségbe vonjuk, hanem eléjük tárni az életbeszédét. Hogy jut el viszont oda egy ifibe, szerinted ma egy fiatal, hogyha a világból jön, ha nincs egy keresztény nagyszülő, család?
1: Több ifiben dolgoztam, szolgáltam itt Magyarországon és Angliában is. Kell egy cél, hogy miért találkozunk. Én abban vagyok a hívő, hogy elsősorban az ifi az azok az gyerekeknek, aki jár a templomba, de nem csak ők. És akkor hogyan lehet létrehozni egy ifi, ami az könnyű nekik meghívni a saját barátait. Néha az első lépés az, hogy mellette van egy másik program is, az egy gyülekezetünkben volt kedeste egy foci, és szombat este havi kétszer egy ifi. Én szeretek focizni, és akkor az volt jó, hogy meg lehet hívni a srácok a focira, és megismerni, és aztán mondani, hogy na, tényleg, akkor szombat este nem tudom, mit csinálsz, de van egy ifi, gyere, van beszélgetés, van pizza, és mindig azt mondtam, hogy beszéljünk a témáról. Az identitásunk, vagy hova megyünk, vagy mit történik, amikor meghalunk, vagy a szenvedés, a remény, a szeretet, és mindig azt mondjuk, hogy természetesen gyülekezeti ifi vagyunk, és akkor meg fogunk nézni, hogy a Biblia mit mond. De az is, hogy mi nagyon kíváncsi vagyunk a te véleményedről is, és amikor jönnek az új emberek, akkor nagyon fontos, hogy az első pillanattól kezdve akkor látszik, hogy ez egy szeretetteli elfogadó közösség, ahol lehet jönni, ahogyan te vagy. És ez tényleg örömteli volt, amikor látom, hogy egy ember jött nyelv miatt, és akkor pénteken hazament egy teljesen más világ szemszöggel. Máshogyan látja a világ. Vagy legalább látja, hogy Isten nem egy unalmas Isten, aki állandóan azt mondja, hogy nem. És természetesen láttunk emberek, aki jött, és megtértek.
0: Milyen módon zajlik ez a Biblia tanulmányozás? Vannak ennek ilyen keretek között felvázolható lépései, amilyen módon szerinted jól értelmezhető a Biblia?
1: Igen, és van egy nagyon jó könyv, amit fordítottunk, az Ásunk mélyebbre, és ez benne van a könyv, 16 eszköz, ami segít bárkinek még jobban érteni a Bibliát. Meg lehet kérdezni, hogy a szerző, az író miért írta? A másik dolog, amit nagyon segít, az, hogy egy ige szakaszban, vagy egy bibliai könyvben, mik a kulcsszavak. És persze természetesen abban az időben, amikor írtak a szöveget, akkor nincs számítógép, nem lehet használni a bold, az a félkövér. Nem lehet aláhúzni, más szín nem lehet, és akkor csak amikor többször szól egy szó, akkor általában azt jelenti, hogy ez fontos. A másik eszköz például az, hogy mi a műfaj. Amikor kinyitjunk például egy evangélium, akkor az más, mint egy ószövetségi történelemi könyv, más, mint egy zsoltár, teljesen más kell megérteni azt a szöveget. És állandóan az a kérdés, hogy mi volt az eredeti üzenet. És akkor, ha valaki jön a képzésünkre, akkor nagyjából az első óra, akkor arról a könyvről tanulunk az eszközöket, és aztán lesz egy ige rész, és akkor van most három kérdésünk, hogy amikor olvasunk, mi az, ami király a szövegben, mi az, ami tényleg gyönyörű. Mert én azt hiszem, hogy minden rész a Bibliában lehet látni valamit, ami sugárzik, hogy milyen az Isten. Ez a király, a másik az a kulcsszavak, és aztán a harmadik az, milyen kérdéseink vannak. És akkor miért használta Márk például ezt a szót itt? Az a 3K, és azután jön a kérdés, hogy de oké, mi volt az eredeti üzenet? És azt jelenti, hogy mondjuk Mark, amikor érte egy részt az ő evangéliumában, hogy ő mit akart átadni. Mert Isten ihletett Markot, hogy ő ezekkel a szavakkal fog leírni pontosan, amit akar. És akkor az nem elsősorban a kérdés, hogy az mit jelent nekem, hanem elsősorban az, hogy az mit jelentett abban az időben. De az nem mit jelent nekem, hanem az mit jelent minden hívő, az egész világban, a múlt 2000 évben. A következő rész, hogy mi az, amit szeretnék, hogy a fiatalok tudnak abból az ige szakaszból. És én egy hívő vagyok, mint lelkész és mint ifjúsági vezető, hogy egy pont az elég. Ha az jól van illusztrálva, és az alkalmazás, hogy az oké, de ez mit jelent nekem, csütörtök délelőtt, amikor visszamegyek iskolába, ez tényleg fontos. Amikor van ez a pont, amit te szeretnél tanítani, akkor nagyon fontos, hogy te tudsz tanítani, és bizonyítani, hogy az tényleg így van, a szöveg alapján. Sajnos én azt látom többször, hogy a lelkészek és az ifjúsági vezetőket gyakran kezdenek felolvasni a Bibliát, és aztán az, mint a bezárnak a Bibliát, és aztán mond, amit akarnak. És általában a jó teológiái miatt, akkor ez igaz, amit mond, és mi azt szeretnénk, hogy azért hiszünk valamit, mert mi látunk a Bibliában, hogy tényleg így van. És akkor a képzésünkben van ez egy rész, hogy oké, de hogyan lehet kezdeni a tanítást? Adni kell neki egy oka azért, hogy miért lesz fontos most figyelni. És nem tudom, hogy hányszor mondom, hogy srácok, a következő 20 percben, ha tényleg figyelsz, lehet, hogy az változni fog az egész életed. Mert múlt héten, amikor készültem, ez egy óriási változás volt az én életemben, amikor látom valamit a Bibliában, na, megnézzünk. És hogyan lehet befejezni egy tanítást, hogy az emberek fog emlékezni, hogy az miről van szó? A Napalinkban van elég sok furcsa tárgy. És akkor például van egy kő. Nekem az a kő az nagyon fontos, mert ez a kő, én tudom pontosan honnan szedtem, amikor Zsófival voltam, egyszer, amikor nyaraltunk. Ez segít nekem visszaemlékezni az egész nyaralásra. És egy példa az, amikor tanítottam a húsvétkor a Jézus haláláról, akkor megvettem 30 darab 25 centis vastag szöget, és adtam mindenkinek egy szöget. És nem mondtam semmit, csak adtam. És természetesen szerintem a tanításnak a vége, akkor az világos volt, hogy tényleg Jézus meghalt értünk, és szenvedett. És csak az, hogy fogta egy vas szög a kezében, miközben hallotta, hogy mit történt, ez egy műemlék volt. És mondtam, hogy vigyél haza. És én tudom, hogy pár ember már ott van a szobában, és az segít neki emlékezni.
0: Te anglikán pap vagy. Ez mennyire indított el téged ebbe a teológia irányba, mert ugye nem minden ifjú vezető lelkész vagy pap.
1: Mint egy ilyen misszió vezető, mint egy ember, aki más országból jött. Én nagyon örülök, hogy végeztem az egész teológiát, és lelkészként jöttem ide. A gyülekezet az Isten nagy terve, és emiatt minden ifjúsági munka, ahol lehet, szerintem az ott kell, hogy legyen egy helyi gyülekezetnél. És lehet, hogy azért, hogy lelkész vagyok, és látom, hogy az mit jelent, milyen gyönyörűséges ez vezetni egy gyülekezet, akkor is, amikor az nehéz, az segített nekem látni, hogy hogyan kell vezetni a missziót a fiatalok között. De a legfontosabb dolog az alázat, az, hogy valaki tényleg ismeri az Urat, az, hogy valaki tényleg követ Isten, és kér a segítséget, szerintem ez fontosabb, mint valaki végzett bármilyen képzés. De természetesen én egy képzés drukkoló vagyok, és ha valaki az egész életet akar szánni, szolgálni Isten, akkor én mindig mondanám, hogy miért nem tanulsz a rendes teológiát valahol.
0: Hogy látod a szülők szerepét abban, hogy a tinédzser gyerekeiket jól tudják vezetgetni, bevezetni az élet dolgaiba, illetve Isten felé is terelni?
1: Ez egy kulcs kérdés gondolat számomra, és én azt mondanám egy mondatban, hogy a szülőknek a szerepe 10-szer fontosabb, mint a legjobb ifi vezető. A legideálisabb helyzet az, amikor vannak hívő szülők, akinek van egy nagyon jó kapcsolat a saját gyerekeivel, és mi is azt tanítjuk, hogy az ifi vezetőnek a munkája az támogatni a szülőknek a munkát. Mert ha mi tudnánk csak picit javítani a helyzet otthon, a kapcsolat a szülők és a tini között főleg, akkor más lenne a világ. És ez mindig szomorú nekem, amikor hallom, hogy emlékszem, amikor kicsi volt a gyerekek, sok ember azt mondja, de jó és szép most, de amikor tinik lesznek, akkor nem lesz annyira jó, az borzasztó lesz. És én mindig azt mondtam, hogy alig várom. És nem kell annyira félnünk, de megint tanulnunk kell, hogy miért nehéz sok embernek kommunikálni egy tininek. Legtöbbször azért, mert mi nem értjük egymásnak. És a másik probléma az, hogy állandóan próbálok kontrollálni a gyerekeinket. És én azt hiszem, bibliai szempontból nincs tini, mert Isten úgy teremtett minket, hogy mi babák vagyunk, aztán gyerekek, és aztán felnőttek. akkor egy 14 éves ember, 15 éves, akkor ha nem gyerek, akkor ez egy fiatal felnőtt. Az sokat segít, mert az máshogyan kell kezelnünk. Szálljunk energiát, hogy még jobban megy a kapcsolatunk a saját gyerekeinkkel.
0: Milyen igét hoznál ide elénk, vagy a hallgatók szívére mit helyeznél?
1: Van rengeteg, de az egyik, amikor megtértem, a római levélben az 5. fejezet is az első vers, Pál azt írja, mivel tehát megigazoltunk hitből, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ez csak mutatja, hogy mit éreztem, amikor majdnem meghaltam, ott volt a békesség. És miért van békesség most Istennel? Az Jézus Krisztus munkája miatt. Ha most van békesség, akkor az azt jelenti, hogy fontos volt, hogy Jézus meghalt, és akkor volt egy probléma, de Jézus megoldotta ezt. És akkor ő azt mondja az egész világnak, hogy nézd, gyere hozzám, én szeretnék, hogy tényleg lenne neked egy élő kapcsolat az élő Istennel, mert emiatt teremtettem titeket. És ameddig nem lesz egy jó kapcsolat én velem, akkor ne csodálkozz, ha tényleg nehezen megy az életed. És szerintem a képzés miatt lehet, hogy az a zsidókhoz írt levél a 4. fejezetben az egy híres, jól ismert vers, mert azt mondja, hogy mert az Isten igéje élő és ható, élesebb, mint minden kételű kardnál, és tovább megy, de csak az első, mert Isten igéje élő és ható. Mindig azt mondom a fiataloknak is, magamnak is, amikor kinyissünk ezt a úgynevezett régi könyv, akkor én tényleg azt hiszem, hogy Isten szól, és lehet megismerni Istent is, az ő terve, lehet tudni, hogy honnan jöttünk, hova megyünk, miért vagyunk ilyen, ki az Isten, lehet tudni, hogy hogyan élünk, és azért nagyon szeretem ezt a könyvet, és ha még több ember tud még jobban érteni, és még jobban tanítani, főleg a fiataloknak, akkor örülnék még jobban.
0: Végéhez közeledő lélekhangoló evangélikus műsorunk vendége Andy Oatridge, anglikán lelkész, ifisként érkezett Angliából magyarországi keresztény angol táborok szolgálójaként. Ezt követően pedig egyre több szál kötötte őt hazánkhoz. Magyar feleségével alapították meg az Acorn missziós alapítványt, amely 2 évtizede foglalkozik ifjúsági táborok szervezésével magyar és angol gyülekezetek közös szolgálataként. Jelenleg fő tevékenységük ifjúsági vezetők Biblia központú szolgálatra való képzése. Szeretettel ajánljuk az Acorn bibliai képzést és az Acorn táborokat. Az alapítvány honlapja acorn.hu betűzve acorn.hu. Beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió honlapján, a misszió.lutheran.hu rádiómenüje alatt, illetve megosztjuk podcastként a Spotify-on, Lélekhangoló csatornánkon. A műsorral kapcsolatban érdeklődhetnek nálunk a következő e-mail címen evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi is

0: Hír összeállításunk következik.
1: Debrecenben rendezték a Kárpát-medencei református köznevelési intézmények tanévnyitóját. A tiszántúli református egyházkerület volt a házigazdája a hagyományos ünnepségnek ebben az évben. Augusztus 31-én mintegy 1000 résztvevővel, diákokkal és pedagógusokkal tartották meg az istentiszteletet a debreceni református nagy templomban. A Kárpát-medencei tanévnyitó ünnepség a hagyományoknak megfelelően zászlós bevonulással kezdődött. Minden meghívott és képviseltetett Kárpát-medencei intézmény saját egyedi hímzésű iskola zászlajával érkezett az alkalomra, ami az összetartozás, a közös hit és a történelmi folytonosság legfontosabb vizuális szimbóluma. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke hangsúlyozta, hogy csak az anyaországban 70 ezer diák vesz részt a református közoktatásban, ami óriási lehetőség és nagy felelősség is. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra szeptember 7-ig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Közösséget épít és távlatokat nyit. Szegeden tartották a Roma szakkollégiumok tanévnyitóját. Ökumenikus istentisztelettel és ünnepi tanévnyitóval kezdődött a Roma szakkollégiumok új tanéve augusztus 29-én Szegeden. A 11 taglétesítményt összefogó országos hálózat hallgatói mellett a fenntartó egyházak képviselői, szakpolitikai döntéshozók és az intézmények vezetői is részt vettek az eseményen. Az ország különböző pontjairól érkeztek Szegedre a Roma szakkollégiumok hallgatói, azzal a céllal, hogy közösen kezdjék meg a 2026-2027-es tanévet. Az alkalom ökumenikus istentisztelettel kezdődött, igehirdetéssel Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, a keresztény Róma szakkollégiumi hálózat elnöke szolgált. Prédikációjának alapigéje a Jelenések könyvéből szólt. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Jelenések 3.11. Az időjárásról. Szeptemberi nyár? Ma csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezért ezzel előfordulhat eső is. Északi a szél, és 26-31 fokunk van. Pénteken a felhők mellett sok napsütésig érkezik, eső nem valószínű, nyugatias a szél, és 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Műsorunk meghívott vendége Henzel Edit, a Párkapcsolatok Iskolája. Egy pillanatra odaadnám a mikrofont Editkének, hogy pár mondatban a hallgatóknak mutatkozzon be.
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Ahogy elmondta, Henzel Edit vagyok, Párkapcsolatok Iskolája megalapítója, alapvetően magyar pedagógia szakos tanár, és a tanítás mellett emberekkel foglalkoztam, hát körülbelül 20 éve, 20-25 éve már, és azt vettem észre, hogy a legnagyobb probléma az emberek életébe, az egyik legnagyobb probléma az a párkapcsolatok területén van, ezért specializáltam magam erre a területre. Így alapítottam meg a Párkapcsolatok Iskoláját.
0: És mióta foglalkozik ezzel a témakörrel, hogy párkapcsolatok?
1: 2014 óta. Tehát pont 10 éve.
0: És milyen előzmények vitték erre a területre, hogy a pedagógusi pályát ott hagyját? Mondjuk a pedagógusi pálya most nem olyan népszerű, ezer oka van ennek, de most ne térjünk be. Tehát mi volt az oka, hogy a párkapcsolatok?
1: Hát először is azért azt szeretném elmondani, hogy pedagógusként is tanár továbbképzéssel foglalkoztam elsősorban, tehát felnőtt oktatással, felnőtt képzéssel, és később pedig emberi problémák kezelésével és megoldásával, mert nekem gyerekkoromtól kezdve volt egy olyan célom, hogy segítsek az embereknek abban, hogy egy kicsit boldogabb életet éljenek. És amikor az emberi problémákkal foglalkoztam egyes emberekkel, akkor rájöttem arra, hogy nem is tudunk igazából érdemben beszélgetni, mert állandóan úgy jöttek hozzám, hogy hát összevesztem a feleségemmel, vagy problémák vannak a férjemmel. Tehát ez volt az előzmény, és így ugattam ki arra, hogy akkor egy kicsit alá kell menni ennek a dolognak, és meg kell nézni, hogy mit lehet tenni a párkapcsolatokért.
0: Generáció függő a munkája? Hol kezdődik? Tehát mi a limit határ? 4 éves, 6 éves, 14 éves, 70 éves, 90 éves?
1: Szerintem egyébként el kell kezdeni az iskolában már az oktatását annak, hogy hogyan éljünk együtt egy másik emberrel. És én azt vettem észre, hogy a régi korokban ez meg is történt. Tehát múlt században például, ugye a lányokat nevelték arra, hogy hogyan kell feleségnek lenni, és a fiúk is kaptak valamennyi oktatást erről. Manapság ez egyáltalában nincs meg. Tehát én azt gondolom, hogy mondjuk a limit 14 éves kor, most mondtam egy számot, de az, hogy edukáljuk az embereket, a gyerekeket arra, hogy hogyan kell majd felnőttként együtt élni valakivel, hogyan kell feleségnek lenni, férnek lenni, háztartást vezetni, ez manapság hiányzik, és én azt látom, hogy az edukáció hiánya egyenes arányosságban van azzal, hogy a problémák nőnek.
0: Egy gondolat jutott eszembe, hogy hallgatom magát, Editke. Agykontroll. Hát én elvégeztem az agykontrollt, kíváncsi voltam, hogy a konkurencia hogyan dolgozik és mind dolgozik. Egyik szünetben odajött hozzám három hölgy, és megkérdezték, hogy én kicsoda, meg micsoda. Elmondtam, hogy én kicsoda, micsoda. Visszakérdeztem, hogy és ők, hát ők gyerekagykontrollal foglalkoznak. És hát micsoda a gyerekagykontroll? Mondják nekem a hölgyek, hogy annyira jó nézni az óvodában a gyerekeket, hogy a fiúk azok leülnek, és csak szépen csendesen játszanak. És mivel játszanak szépen? Hát babáznak, meg ilyen jellegű játékaik vannak. Elmondták a kis mondókájukat, hölgyeim, most akkor beszélhetek én, kapok másfél percet? Persze, hogy ne. Van akkor a férfi entitás, van a női entitás. A női entitás a baba, a csicsi, a babúja, megfőzöm, megetetem, várom a férjemet oda-haza. A férfi entitás az a puska, kard, tépik egymást emberi módon a gyerekek. Ugye az én házam, az én családom, az én váram, és az én hazám. És tudják, kedves hölgyeim, maguk a férfi entitást veszik el már az óvodásoktól. Mm-hmm. Tehát megnyomorítják félig menig a gyereket. Tehát azért az, hogy jobb agyféltek meg bal agyfélteket, nem mi találtuk ki. Így vagyunk teremtve, tehát teremtővel egy síkon hogyan tudnak mozogni a nagyszülők és a szülők?
1: Hát szerintem egyébként összefoglalva Dióhéjban az, hogy jó példát kellene mutatni elsősorban. Tehát én azt gondolom, hogy egy gyerek minden viselkedési mintát legalapvetőbben a családból hoz. Tehát, hogyha otthon azt látja, hogy a apuka, a férfi, ő az, aki vezeti a családot, az anyuka a nő, ő pedig ugye a finomabb oldalát képviseli egy családban a szerepeknek, illetve a nagyszülőktől is ezt a példát hozza, ezt látja, akkor ebben szocializálódik. De egyébként, György, mi köze van az agykontrollnak ahhoz, hogy egy fiú babával játszon az óvodában?
0: Mert rászoktatták, tehát az agykontrollnak, a gyerek agykontroll arról szól, hogy elveszik a fiús játékokat, és olyan játékokat magyarázzák el, hogy kell neki játszani, ja, jó volt a kérdés, köszönöm szépen, hogy olyan játékokkal kell játszani. Ez a Domján-féle agykontrollnak a egyik reinkarnációjáról beszélek, nem is tudom, minek nevezzem pontosan. Uh-huh. Itt vannak különböző irányzatok az agykontrollon belül, de
1: ez azért haszontalan. Uh-huh. Nem?
0: Pigeted?
1: Hát ez haszontalan, igazából. Tehát pontosan egy párkapcsolatban nagyon-nagyon meghatározó, hogy vannak férfi szerepek, vannak női szerepek. És ezt a gyerekek is pontosan tudják, látják. Tehát, hogy miért kell arra szocializálni, vagy abba az irányba vidni egy gyereket, mondjuk egy fiút, hogy babával játszon?
0: Elképzelni nem tudom, tehát én mélységesen felháborodtam ezen a kis idő történeten, ez egy agykontroll tanfolyamnak a szünetébe esett meg velem, én csak pislogtam, meg úgy néztem belülről kifelé, hogy ja igen, bocsánat, és ezért fizetnek.
1: Tehát egy gyerek, amikor megszületik, én azt látom, meg ahogy nő fölfelé, tehát hogy annyira képviseli a saját nemének az értékrendjét. Tehát automatizált, tehát 99,9%-ban azt látjuk, hogy a fiúk igenis, hogy fiús dolgokkal játszanak, a lányok lányos dolgokkal, és néha bele-bele kóstolnak egymás játékába, aminek egyébként, amivel semmi probléma nincs szerintem. Tehát egy fiú, aki a fiús játékokkal játszik, néha kipróbálja a babázást, nem gond ez, mert az életben is majd szembesül ezzel a fajta történettel ugye nagykorában, és a lányok is kipróbálják az autókázást, vagy mondjuk harcolnak egymással, vagy kardoznak, ezzel nincs baj, szerintem. Tehát a gyerekek ösztönösen nagyon-nagyon jól tudják, hogy milyen úton kell járniuk. És a problémák később kezdődnek, én azt gondolom.
0: Volt egy riportalanyom, egy hölgy pedagógus, ő mesélte a következő történetet, hogy próbaképpen ez Izraelbe történt ez a kísérlet, de a világ bármely pontján meg lehet csinálni óvodában. A lányoknak fiús játékokat adtak, ilyen 10-12 kislánynak, a fiúknak meg a lányos játékokat. Becsukták az ajtót, hagyták őket szépen, hogy játszanak. Majd negyed óra múlva mentek, megnézték a lányokat, hogy hogyan játszanak. Hát bepelenkázták a tűzoltóautót, csicsi a babujjal, cumis üveggel próbálták megetetni. Na, most menjünk, nézzük meg a fiúkat. A fiúk a Barbie babának kihajtották a két karját, az volt a kard, és akkor kardoztak egymással.
1: Mert ez az irányultsága a gyereknek. Tehát alapvetően ott van, belsőleg, ösztönszerűen az, hogy milyen irányba kell, hogy menjen, nem?
0: Hát ilyen balliberális gondolkodók rájuk szóltak ezekre a pedagógusokra, hogy túl kicsi a hely az óvodának az udvarán, mert ilyen kis elkerített rész volt. És elmagyarázták, hogy ez nem jó, nem szabad nagy térre kiengedni az óvodásokat, nem találja a helyét. Csináltak egy kísérletet, fölszették a kerítéseket, kiengedték a nagy placra a gyerekeket, és a gyerekek összebújtak egymás mellett. Tulajdonképpen egy tudatalatti félelem volt talán bennük, de nem mertek úgy játszani, mint egy kisebb bekerített térbe. Azt mondják a a pedagógus ő vagy, akivel ezt a riportot csináltam, hogy fokozatosan kell kinyitni a teret a gyerekeknek. Hogy a tudatuk és a látóterük bekerüljenek a megoldandó a problémák. Mostanában egyébként, hogy túl sok mindent ráengednek a gyerekekre, tehát elengednek. De nincs követelés, nem követelnek meg semmit. Mi lehet ennek az oka, és mi lehet ennek a végkifejleménye?
1: Szerintem egy kicsit azért szűkítsük, mert ez igaz. Én inkább azt, hogy kik azok, akik túl sok mindent megengednek a gyereknek, ugye? Tehát én azt gondolom, hogy itt a szülőkön van a felelősség, mert azért az iskolában még nem teljesen jellemző, hogy mindent megengednének neki. De én azt látom, hogy ez egy óriási probléma, hogy tényleg már egészen pici babáknak odaadják a mobiltelefont, odaadják még az internetet is, hiszen az a pici baba elkezd nyomogatni rajta, mert bekapcsolja neki a szülő mondjuk a mesét, ugye az megy az internetről, és a gyerek elkezdi nyomkodni a készüléket, és akármi be tud neki jönni. Tehát én ebben látom az, hogy igen, nagyon tágak a határok, amit a szülő enged. Tehát én azért mondom, hogy szűkítsünk egy kicsit, mert azért az iskola az valamilyen keretet szab a gyerekek működésének, viszont otthon, hogyha tényleg a szülőnek nincs ideje arra, hogy figyeljen a gyerekre, vagy foglalkozzon a gyerekkel, akkor nekiül, és 12-18 órán keresztül is a gép előtt ül, és onnantól kezdve ömlik rá minden, amit el tudunk képzelni.
0: Hát én kicsit szkeptikus vagyok ezzel a magyarázattal, és azért, mert az írott emberiség történetében az elmúlt 10 évben jelent meg először olyan, hogy iskolarendészet. Most akkor a következő az lesz, hogy HIMARS rakétavetőket is, meg mozsárágyút is adunk a iskolarendésznek, vagy hogy működik ez? Tehát milyen alapelvek mellett, tehát honnan merészelik venni emberek azt, hogy pedagógus a kezet emeljen? Ez csak röviden ennyit lenne a kérdésem. Honnan merészelik venni emberek azt, hogy megkérdőjelezzék a pedagógusnak a munkáját? És egy ego, egy valamilyen rózsaszín ködbe burkolja önmagát és a saját gyerekét. Tehát nincsen, nem létezik az az önkontroll, hogy emberek ezt tudják. Mi erről a vélemény az iskolarendészet?
1: Hát az iskolarendészetről megmondom őszintén, hogy nincs úgymond véleményem, hanem inkább azt látom, hogy tehát itt minden összefügg mindennel. Ugye egyrészt még az én időmben egy pedagógusnak szava volt, értéke volt, tisztelték őt. Aztán azt gondolom, hogy nyilván az oktatás ügy is felelős azért, hogy talán nem úgy sikerült azoknak a gyerekeknek az élete, akik ma már felnőttek, és nem úgy állnak hozzá az iskolarendszerhez. Tehát kikerültek az iskolából, és van egy olyan tapasztalatuk, egy olyan érzésük, hogy az iskola mint olyan rossz, és a tanárok rosszak. És ugye ez megint egy általánosítás, és minden, ami általánosítás, az kevés igazságot tartalmaz, pontosan azért, mert általánosítás. De van egy ilyen elképzelés. Mert hogyha megkérdezi bárkit, hogy milyen érzés volt iskolába járni, akkor azt fogják mondani, hogy úristen, szörnyű. Tehát kevés ember mondja ez, hogy imádtam az iskolás éveimet. Sajnos. De van ilyen is. Mondjuk én is szerettem. És akkor ugye a mai generáció egy kicsit lazábban neveli a gyerekeit. Jobban igazat ad a gyerekének. Éppen ezért az a gyerek azt érzi, hogy ő bármit megtehet. Tehát, hogyha hazamegy, és azt mondja, hogy jaj, ez a tanár, nem tudom, rosszat szólt nekem, vagy rossz jegyet kaptam, akkor nem azt mondja neki a szülő, hogy hát akkor tanulj többet, vagy mit csináltál, hogy ez a tanár rád szólt, hanem azt mondja, hogy hát ez a hülye tanár, már megint kibabrált. Érti? Tehát, hogyha a szülő nem a tanár pártján áll, hanem a gyerek pártján, akkor a gyerek bemegy az iskolába, és tudja, hogy a szülő mögötte van, és meg fog csinálni bármit. Itt ez a probléma.
0: Igen, ez teljesen logikus, ahogyan tetszik mondani, de mégis visszakanyarodnák a előző kérdés, hogy az írott emberiség történeti most van először, hogy ilyen szinten van szabadjára engedve, de az ég egy a világon minden. Gyerekek, ha nem kapja meg az átlag gyerekhez, hogyha az óvodába, bemegyünk egy óvodába, akkor a szülők visznek csokoládét a gyereknek minden áldott nap. Világon mindent megkapnak, tehát azért van egy olyan, hogy tanfelügyelő, van egy olyan, hogy oktatási miniszter, nem? Tehát azért valakinek valamilyen szinten azért felelősséget kellene vállalnia, illetve meg kellene tudni határoznia, hogy mi a helyes irányvonal. És nem azt mondom, hogy makaránki után, és nem azt mondom, hogy a görögöknél a spártai nevelés legyen, ahol ugye tudjuk, hogy elég radikálisan nevelték a fiúkat, de megnevelték. Jó pár évvel ezelőtt bőven elegendő volt, hogyha a tanítónéni bement a osztályba, úgy, ahogy tetszik mondani, milyenek a lányok azok, beszélgek hangosan. Elegendő volt annyi, hogy fölemelte a jobb kezét, az ujját, és még csak el se kellett pisztentenie magát. Mozdulatból látták mindenki, hogy akkor most csendbe kell lenni, mert a tanítónéni azt akarja, hogy csendbe legyünk.
1: Igen, így van. És hál' Istennek még vannak ilyen tanítónénik, mert én nagyon sok ilyen tanítónénit ismerek, akik kiváló kontrollt tartanak fent. A kontrollt olyan értelemben értem, hogy nem fegyelmezési értelemben, hanem képesek irányítani a gyerekeket. Tehát képesek elérni azt, hogy a gyerek tényleg azt csinálja, amit ők mondanak. Na de emiatt van kevés jó tanár, mert nem tudja tartani a kontrollt. Elveszíti. Még ez alsó tagozatban nagyon egyszerű, és tényleg ez a tanítónéni, akiről például most beszélek, vagy akire gondolok, ő olyan volt, hogy minden egyes gyerekben egyformán hitt. Tehát, hogyha ott anyák napja volt, akkor ez a tanítónéni nem három gyereket kiválasztott, hogy mondjon egy-egy verset, hanem minden egyes gyerek mondta a verset, mert ő minden egyes gyerekben hitt, és minden egyes gyereket megbízott azzal, hogy tanulja meg azt a verset, és meg is tanulták, és boldogan mondták a verset, énekeltek. És ez a tanítónéni gondot fordított arra, hogy minden egyes gyereket fölhozzon arra a szintre, amit ő elfogadható színnek vélt. Tehát volt olyan, hogy én mementem a gyerekért, és ez a tanítónéni ott ült három más gyerekkel délután, és korepetálta őket a saját szabad idejében. Tehát, hogy mondjam, tehát ez egy felelősség kérdése. Tehát, hogy egy tanár mennyi felelősséget vállal a saját munkájáért. Mennyire fontos neki az, hogy ő magából is a lehető legeslegjobbat hozza ki, ami a gyerekeken látszik. Hiszen egy gyereknek az értelmi képessége, az osztályzata, az, hogy ő milyen sikereket ér el az iskolában, az a tanáron múlik nagyon nagy mértékben, és nyilván valamilyen szinten a szülőkön is. Én ezt így látom, hogy mindenkinek megvan a maga felelőssége abban, hogy a gyerekből mi lesz, meg hogy lesz. A szülőknek, a pedagógusoknak, a tanfelügyelőknek, az oktatási minisztériumnak, tehát mindenkinek. Ön nem így látja?
0: Hát valami homokszem van a rendszerben, és azért van homokszem a rendszerben, mert felmérések szerint jelenleg 12-14 éves generációs korosztály 75-80%-a funkcionálisan analfabéta.
1: Igen.
0: Ahonnan ezt a tudást fölcsipegettem, szintén egy pedagógus, aki ezzel a témakörrel foglalkozik, sajnos még nem tudtam vele riportot csinálni, de majd azon vagyok, hogy de vele is tudjak csinálni riportot. Ijesztő dolgokkal hívta fel a hallgatóknak a figyelmét. Nevezetesen, hogy a 4 éves kortól, tehát a születéstől 4 éves korig, az a nagyon fontos, illetve végig fontos ugye a gyerekeknek az asszociációja, De 4 éves, most 4 éves gyerekeknél még rosszabb a helyzet. Tehát, hogyha a jelenleg 4 éves gyerekek elérik a 14 éves kort, hát lehet, hogy egy postai csekket nem fognak tudni kitölteni, vagy egyáltalán semmit nem fognak tudni csinálni. Én úgy látom, hogy ennek valahol kell lenni felelősének. Tehát ez nem lehet úgy lerázni magunkról, mint annak idején Csehák Judit egészségügyi miniszter lerázta a Csernyovil után a felelősséget. A Csehák Juditnak annyit kellett volna csinálni, kiállni az erkélyre és elmondani, hogy és most a óvodások és a kisiskolások nem játszhatnak 2 vagy 3 hétig a parkba. Ezt nem tette meg. Most meg lehet nézni a jelenleg 35-40 éves generáció. Olyan betegségeik vannak, hogy egészen szörnyű és elképesztő. Tehát
1: igen.
0: Úgy vannak vezető beosztásba tanfelügyelők, pedagógusok, minisztériumi alkalmazottak, hogy semmi felelősség tudat. Tehát ennek őrületesen komoly következményei lesznek, hogy funkcionálisan analfabéták a gyerekek. Jó, egy kicsit ugorjunk tovább a párkapcsolat, tehát kezdtük azzal, hogy a párkapcsolat a óvodásoknál a férfi entitás és a női entitás. Tud ehhez még valamit hozzászólni?
1: Mindjárt hozzászólok, de az előző is hadd mondjak valamit, jó? Tehát egyetértek önnel, György, hogy megvannak a felelősök. De azért nézzük már meg azt, hogy a szülőnek a felelősségét sem lehet kivenni a történetből. Tehát, hogyha megnézzük, az első 3, illetve az első 6 év a gyerek életében nagyon-nagyon fontos. Tehát az, hogy az első 3 évben mennyire találkozik könyvekkel például, mennyire lát írott szöveget az a gyerek, hogy a szülő leül vele, egy könyvet tart a kezébe, együtt lapozgatják, a szülő olvas, mutogat közben a képekre, és együtt nézegetik, ezek nagyon pozitív hatást tudnak eredményezni a gyerek életére, mert hozzászokik ahhoz, hogy könyv, írott oldal, stb. És most már az van, ugye én említettem az internetnek a káros hatását, hogy ahelyett, hogy ezt csinálna a szülő, leül a gyerekkel, és a kezébe adja a mobiltelefont. Tehát azért ez is hatással van. Úgyhogy nem lehet kivenni a szülőfelelőt. De a másik oldalon ott van az is, hogy egy szülő sem kap oktatást arra vonatkozólag, hogy hogyan legyen jó szülő. Mit kell csinálni a gyerekével? Érti? Tehát itt nagyon-nagyon sok tényező van, amire oktatni kellene az iskolában a gyerekeket, akik majdan szülők lesznek, illetve párkapcsolatban fognak élni. Én azt látom, hogy a 18 és 24 éves korosztály nagyon nem tudja, nagyon elveszettek, hogy egyáltalán hogyan találjanak párt, hogyan kommunikáljanak egymással, hogyan építsék fel az életüket egyáltalán. Szükség van-e most nekik párkapcsolatra, vagy a karrierjükkel foglalkozzanak? Hogyha párkapcsolatban élnek, akkor meglehetősen, hát hogy mondjam ezt, picit önzőek, mert nem tudják, hogy együttesen hogyan kell felépíteni az életet. Nincsenek tisztában azzal, hogy egy párkapcsolat arról szól, hogy mi együtt fogjuk megoldani a problémákat, együtt megyünk keresztül az élet nehézségein, és azért vagyunk ott egymásnak, hogy egymást segítsük ezen az úton, hogy együtt tudjunk fejlődni. Tehát alapelvekkel nincsenek tisztában. Ugye én mindig azt mondom, hogy egy párkapcsolatnak az alapvetése, amin múlik, és ezek a fő alappillérek, hogy legyenek a felek nagyon-nagyon erkölcsösek, vállaljanak egymásért felelősséget, és tudjanak kommunikálni. Na most ez a 3 alapelv olyan szinten hiányzik, hogy nem tudják, hogy mi az, hogy erkölcs. Konkrétan mit jelent erkölcsösnek lenni, és ezen belül hogyan határozzák meg önmaguk és egymás számára az erkölcsös viselkedést, illetve hogyan jelölik ki a határokat a párkapcsolatban. A következő, hogy ha megkérdezem, hogy mit jelent az a szó, hogy felelősség, akkor ezt nem valószínű, hogy tudják. Mit jelent a felelősség teljes viselkedés egy párkapcsolatban, és a harmadik, a kommunikációról sincs elképzelésük. Tehát hogyha ez a három nem működik, akkor hiába beszélgetünk az összes többi problémáról, amit egyébként szoktak a nyakamba zúdítani, mert elveszünk a problémák tengerében.
0: Klientúrája milyen generációval tevődik össze? Ugye valahogyan párt találnak, és kialakul egy valamilyen kapcsolat, megjön az első gyerek, megjön a második gyerek, ugye a családi tűzhely melegétől a férfi általában el szokott kacsintani, vagy a nő szokott elkacsintani a családi tűzhelytől. Milyen problémák szoktak lenni, és melyik generációnál?
1: A klientúrám az 18-tól 50 éves korosztály, akik engem megkeresnek. A 18-20 évesek általában azzal keresnek meg, hogy hogyan találjanak maguknak párt, hogyan találjanak megfelelő párt. A 20 és 30 éves korosztály azzal keres meg, hogyha van párkapcsolata, hogy nem tudnak egymással kijönni. Rengeteget veszekednek, nem tudják, hogy a másik hazudik-e, becsapja-e őket. Tehát ezek az általános problémák vannak ott. 30-tól olyan 40 éves korosztálynál az van, hogy kihűlt a párkapcsolat, unalomba fulladt az egész, mit csináljanak, és 40-től 50-ig azt látom, de egyébként ez 30 év, meg 20 évesekkel is megtörténik, hogy hát sajnos bekövetkezett a drámai fordulat, bekövetkezett a megcsalás. És rákérdezett, hogy itt mik az arányok. Sajnos én azt látom, hogy a nők, hát 60%-ban a nők mennek félre, 40%-ban a férfiak. De egyébként, hogyha beszélgetek a férfiakkal, nőkkel, akkor mindig egymásra mutogatnak, hogy a férfiak azt mondják, hogy csak a nők csalnak, a nők azt mondják, hogy csak a férfiak. Én ezt látom, hogy 60%-ban megy félre a nő, és ez azért van, mert egy férfi, az, hogyha nem jól működik a párkapcsolata, akkor ő megoldja másképp. Most itt gondolok arra, hogy gyakrabban nyúl a pornóhoz. A nők általában nem nyúlnak a pornóhoz. Ők is szokták használni, de kevésbé, mint a férfiak. Tehát ezért gondolom én, hogy azért 60%-a a nőknek fordul egy másik férfi felé, mert ő nem használja a pornót mondjuk a házas életének a megjavításához. Érti?
0: Teljesen világosan értem, hogy ne. Alkohol befolyásoltság?
1: Hát alkoholt azt általában fogyasztanak az emberek 90%-a, de ahol alkohol problémák vannak egy párkapcsolatban, tehát arról beszélgetünk, hogy függőség van, akkor ott annak a kapcsolatnak a mélyén, vagy magában az egyénben sokkal mélyebb és sokkal komolyabb problémák vannak. Tehát ahhoz, hogy alkoholhoz nyúljon valaki, mint megoldás, akkor az alatt kell lennie egy olyan problémának, amit ő nem tud kezelni az életében. És ugye egy párkapcsolatnál elsődlegesen az hozza föl, hogy mondjuk a férjem alkoholista, vagy a párom drogokhoz nyúlt és drogozik. De ugye én azt mondom, hogy egy jó párkapcsolatban egymást segítjük át az élet nehézségein, és ilyenkor azt szoktam mondani, hogy segíts abban a párodnak, hogy leszokjon a függőségéről, és aztán találjuk meg, hogy miért nyúl ő az alkoholhoz. Mi az az életében az a probléma, amivel nem akar szembenézni, hanem ehelyett ő fogja magát, és iszik, vagy drogozik. Mert mindig meg lehet találni, hogy mi van a mélyén. De ugye ideig általában nem szoktak eljutni. Ez a baj.
0: Igen, elgondolkoztató. Az alkoholfüggőség, illetve egy alkoholfüggőségbe élő emberrel együtt élni, vagy hogyha mind a ketten alkoholfüggők, ezt most mondom a kedves hallgatóknak itt bele a mikrofonban, ha valaki rendszeresen megiszik egy pohár bort este, vagy délután, az alkoholfüggőség.
1: Ez így van, ez a meghatározása az alkoholistának, hogy rendszeresen fogyaszt alkoholt. A drogfogyasztó pedig rendszeresen használja a drogot. Ez a meghatározás a szótár szerint.
0: Ugorjunk egy kicsit a generációkkal följebb. 70 és 80 év közötti párkapcsolati problémák. Itt azért figyelembe kell venni, hogy a 60 év fölött azért az már kifutó széria, hogy úgy mondjam, a csikó éveiket már megélték azok az emberek, és elég sok mindenen keresztül mentek. Itt a gyertyafényre gondolok elsősorban, nem akarom kimondani. Tehát az özvegy embereknek a párkapcsolati problémái. Itt egy olyan problémára szeretnék rávilágítani, hogy tudomásom van arról, nem egy, nem kettő, nem három esetben, hogy megtalálták a párjukat 60 év fölött, és bizony a gyerekek bele szóltak.

0: És ezt sajnos én is látom, hogy a gyerekek egyre inkább beleszólnak a szülők életébe, holott semmi közük nincs hozzá. Tehát én is találkoztam egyébként már olyannal, hogy egy nagyon rossz, bántalmazó kapcsolatban élő hölgy azért nem vált el a férjétől, mert a gyerekei megmondták neki, hogy ha elválnak, akkor ők minden kapcsolatot megszakítanak azzal az anyával, aki szeretetben nevelte föl őket. Tehát igen, ez egy probléma, hogy beleszólnak, de az a helyzet, hogy ezt kommunikációval kell kezelni. Tehát ugyanúgy, mint ahogy problémát jelent az egy fiatalnak, hogyha a szülője próbál beleszólni a kapcsolatába, vagy egy szülő nem fogadja el az ő férjét vagy feleségét, ugye ez egy állandó, stabil párkapcsolati probléma. Tehát ez az elsődleges, ami egyébként elő szokott fordulni. Ugyanígy meg kell értetni egy gyerekkel, hogy ha ő beleszól a párkapcsolati életébe, azzal tönkreteszi a saját szülőjének az életét. Tehát kommunikációval úgy lehet kezelni, hogy leülünk, és megkérdezem, hogy mondd el, hogy mi a bajod. Mondd el is, hagyom, hogy elmondja. Hadd legyen neki igaza. Nem mondok rá semmit, nem állok bele abba, hogy de már pedig ez nem így van, de már pedig nézd meg, hogy a Julika mégiscsak milyen kedves, nem állok bele, hadd mondja el. Mert én azt tapasztaltam, hogy ha hagyom, hogy egy másik ember elmondja az ő nézeteit, akkor képes változtatni a gondolkodásmódján. Hogyha folyamatosan harcolok valakivel, és be akarom bizonyítani a saját igazamat, akkor abból mindig csak harc lesz. Én azt látom, hogy az a jó, hogyha elengedem, és megengedem a másiknak, hogy hadd legyen igaza, mondja el, hogy ő hogy gondolja, mint gondolja, és lehet, hogy menet közben rájön, hogy hát végül is a Julika tényleg, apukám, hogyha te vele vagy boldog, akkor örülök a te boldogságodnak. De hogyha ez nem működik, hát akkor tovább kell lépni, vagy pedig szűkíteni kell a kapcsolódási pontokat. Tehát akkor lehet, hogy nem fogunk olyan sűrűn találkozni, vagy akkor találkozunk a gyerekekkel, amikor a Julika nincs jelen.
1: Gondolom, hogy a kedves hallgatókhoz átment a tudás, hogy ez hogy működik, és ha megvan a két gyerek 20 és 30 éves házaspárok esetében, az előbb beszélgettünk, illetve feltettem a kérdést, hogy a jobbra kacsintok és a balra kacsintok. Az ilyen eseteket hogyan lehet kezelni? Mit javasol a kedves hallgatóknak, hogy írgom, burgom, elválunk, ásó, kapa, szerte, szét, vagy a megbocsájtás?
0: Én hiszek a megbocsájtásban maximálisan, igen. Hiszek benne. Én hiszek abban, hogy ha két ember nagyon szerette egymást, kezdetén is, alapvetően stabil a párkapcsolatuk, csak arról van szó, hogy unalomba fulladt az egész, már nem lelnek egymásba olyan nagy örömöt, elkezdett kihűlni az egész, az intimitás megszűnt, és ugye ezek az apró lépések vezetnek el odáig, hogy valaki kikacsincson a kapcsolatból, és ugye ilyenkor nagyon könnyen bejön egy kívülálló harmadik, aki elkezdi felébreszteni a szenvedélyt valamelyik félben, és azt érzi, hogy ő szerelmes, és ez ugye egy nagyon-nagyon vágyott érzés, hogy szerelmesnek lenni, hogy valaki engem elkezd újra csodálni, elkezd rám odafigyelni, törődni velem, meglátni bennem a nőt, hogyha a nőről van szó, vagy meglátni a férfiban a férfit. Ez egy nagyon vágyott dolog, és mivel a saját párkapcsolatában nem kapja meg, ezért ilyenkor hajlamos arra, hogy valóban el is csábuljon. De tapasztalatom szerint az van, hogy soha ennek nem lesz jó vége. Tehát, hogyha el is hagyja valaki a családját, az új emberrel, hát csak úgy, mint a saját párjával elmúlnak ezek az érzések. És nem biztos, hogy egy olyan stabil kapcsolatot fel tud építeni vele, mint mondjuk egy 10 vagy 20 éves házasságot a saját párjával, ahol mondjuk gyerekek is vannak. Tehát egy ilyen kapcsolatban rengeteg a sérült fél. Mert ott van a saját párja, ott vannak a gyerekek, ott van a másik oldalon a párkapcsolat, meg az abból származó gyerekek, tehát itt nagyon-nagyon sok sérülési lehetőség van, és én tényleg merem állítani tapasztalatomból kifolyólag, hogy azok a felek, akik úgy döntöttek, hogy véget vetnek a saját házasságuknak, és új életet kezdenek a másik féllel,

0: nem jól sikerül az a párkapcsolat, az új. Azok, akik pedig maradnak a saját párjuk mellett, és tényleg egy új dimenzióra képesek emelni a kapcsolatot, mert egy kicsit tanulnak arról, hogy hogyan kell jól működtetni a párkapcsolatot, sokkal boldogabb életet tudnak élni, hiszen most átmentek egy krízisen, kijöttek ebből a krízisből, picit tanultak önmagukról, egymásról, a párkapcsolatukról, és komolyan mondom, sokkal boldogabb kapcsolatban élnek most, ezek után.
1: Körülbelül egy ilyen tréning, az hogyan néz ki?
0: Hát ugye én általában egyénileg foglalkozom a párokkal, tehát mondjuk hármasban ücsörgünk, hat szem közt, vagy pedig szemináriumokat, vagy előadásokat tartok, illetve ugye ingyenes videóim vannak, ahol szösszenetekről mesélek, esetekről, illetve filozófiai kérdésekről, ami a párkapcsolatot illeti. Tehát nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy az emberek tanuljanak arról, hogy mit jelent párkapcsolatban élni. Hogyan tudják kezelni a felmerülő problémákat, nehézségeket, és hogy megtanuljanak kommunikálni egymással. Tehát, hogy mit is jelent a kommunikáció egy párkapcsolatban. Az nem azt jelenti, hogy beszélünk egymáshoz, úgyhogy meg se halljuk a másikat, hanem az onnan kezdődik, hogy odafigyelünk egymásra, hogy képesek vagyunk egymás szemébe nézni, hogy képesek vagyunk figyelni a másik kommunikációra, szándékkal kommunikálni a másikhoz, képesek vagyunk arra, hogy betartsunk egy megfelelő távolságot, mert ugye az se jó, hogyha a férj meg a feleség három emeletnyi távolságból próbál kommunikálni egymással, aztán állandóan összevesznek, mert ilyen banális, apró dolgok is kiderülnek ám, hogy a kommunikáció milyen problémákat tud előhozni, tehát ezekről tanulni kell. Tehát ami előadást vagy szemináriumot tartok, az ilyen. Kommunikációt például nem lehet csak élő formában tanulmányozni, sem online előadás formájában nem működik, hanem csak élőben. Tehát azt gyakorolni kell, meg kell tanulni az elméletét, és aztán gyakorolni kell. És azt látom, amikor a párok együtt csinálják végig a kommunikációs tanfolyamot, akkor olyan magas szintre tudnak érzelmileg emelkedni, hogy ez valami hihetetlen, hiszen most először történik meg az, hogy esetleg órákon keresztül egymás szemébe néznek. Tényleg, jól megnézik egymást. És kiderül, igen, kiderül, hogy hát valójában ők már évek óta nem néztek igazán egymásra. Tehát ilyen banális dolgok derülnek ki. Ugye, mert egy párkapcsolat kezdetén mi történik? Összejönnek szerelmesek egymásba, és egyfolytában nézik egymást, csodálják egymást, igaz? Aztán ez szépen elmúlik. Évek múltával elmúlik, és észre se veszi egymást a két ember. Nemhogy nem veszi észre azt, hogy milyen jó tulajdonságok vannak a másikba. És akkor utána beszélhetünk arról, hogy már csak a rosszat látják egymásban, és állandóak a veszekedések. Állandó az, hogy hibáztatják a másikat, és ez nem vezet sehová. Na, szóval ilyen kérdésekről szoktunk beszélgetni a párokkal, meg ezeket a kérdéseket veszem át, hogyha előadást vagy szemináriumot tartok.
1: Előbb említette, hogy filozófiai kérdésekkel is foglalkoznak a párokkal, illetve felmerülnek. Milyen filozófia? Tehát Kant?
0: Nem megyek be ilyen mély filozófiába, azért sem, mert azt látom, ugye visszakanyarodva a beszélgetésünk kezdetéhez, hogy funkcionális analfabetizmus van, ez az igazság. Tehát én megpróbálom a legesleg alapvetőbb nyelvezetet használni. Megpróbálok mindenféle olyan idegen szavak tollmentes szöveget adni az embereknek, amit nagyon könnyen megértenek. És nagyon-nagyon sok példát. Tehát én például, hogyha azt mondom, hogy filozófiai kérdésekről, már az eleve egy filozófiai kérdés, hogyha meghatározzuk azt, hogy mik az erkölcsök. Mit jelent az, hogy erkölcs, vagy felelősség? Vagy mit jelent az, hogy az összetartozás gondolata? Érti? Tehát én ilyen alapvető dolgokról beszélek. Mit jelent az, hogy megérteni a másikat? Egyetértésben lenni a másik emberrel. Már csak, hogyha ezeket a fogalmakat letisztázzuk, de szótárból, úgy, hogy meg is értsék, óriási felismeréseik és nyereségeik vannak. Tehát el tudja képzelni, hogy megérti valaki azt, hogy az erkölcs pusztán annyit jelent, hogy tudod, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Nézzünk rá példát, mi a helyes viselkedés, mi a helytelen viselkedés. Akkor nézzük meg azt, hogy egy párkapcsolatban mit jelent helyesen viselkedni, mit jelent az, hogy helytelen. Mit jelent az, hogy te képes vagy a határaidat kijelölni, hogy megbeszéled a pároddal azt, hogy neked mi fér bele, neki mi fér bele, és ezen az úton gondolkozni, és ezen az úton menni tovább. Mit jelent az, hogy elköteleződni egy párkapcsolatban? Tehát ilyen alapvetéseket tisztázunk le.
1: Elkötelezettség, érdekes kérdés, és visszakanyarodtunk a történetünknek az elejére. Vallási hovatartozás mennyiben gátolja a hosszú távú párkapcsolatot, vagy mennyiben segíti ezt?
0: Én azt gondolom, hogy a vallás nagyon fontos minden ember életében. Egyrészt azért, mert ad egy erkölcsi tartást, ad egy nagyon magas értékrendet, amit mondjuk a két fél képvisel. Az nagyon-nagyon jó, hogyha két ember, mind a kettő vallásos. Mert ugye egyrészt van ez a, hogy ők hisznek valamiben, járnak egy bizonyos úton, ezen kívül tartoznak egy közösséghez. És ez szerintem nagyon fontos. Tehát nagyon sok párkapcsolati probléma abból fakad, hogy unatkoznak az emberek. Nincs mit csinálniuk. És amikor unatkoznak, ugye mit csinál egy unatkozó gyerek? Egy unatkozó gyerek felmászik a csillárra, és lerángatja a csillárt, rosszalkodni fog. Így van. Na most egy unatkozó felnőtt ugyanígy rosszalkodni fog. De amikor emberek tartoznak egy közösséghez, és van egy céljuk, amit csinálnak, ami lelkesíti őket, akkor azokat a energiákat, amit mondjuk arra pazarolna, hogy ő összeveszik a párjával, tehát neki nincs ideje arra, hogy ő a párjával veszekedjen, összeveszten, mert ő neki dolga van az életben, tudja? És az is nagyon jó, hogyha valakinek persze a munkahelye megadja ezt a célt, tehát ő azzal a lelkesedéssel jár dolgozni, hogy ő motivált, el akar érni valamit, céljai vannak, akkor az szintén egy kicsit mentesíti a feleket attól, hogy házassági problémáik legyenek. Tehát én egy kicsit azt látom, hogy azoknak vannak problémái, akiknek nincsenek céljaik, nem járnak valamilyen úton, és nincs egy lelkesítő közösség, akikhez tartoznának. Szóval a vallás szerintem nagyon sok mindenben segít. Szerintem az egy fantasztikus dolog, hogyha valaki tudhatja magát valamilyen felekezethez tartozónak.
1: Hit, erkölcs, önkontroll?
0: Igen, ez egy jó dolog, ez egy jó alapvetés szerintem. Mert ugye az, hogy vallásos vagyok, istenfélő vagyok például, akkor az ad nekem egyfajta kontrollt a viselkedésemben. És pontosan tudom, hogy mi helyes, mi helytelen. Hiszen egy vallásban ezt megtanuljuk, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami helytelen. Tudjuk, hogy másnak a párját ne szeressük el, másnak a vagyonát ne tulajdonítsuk el, de az az igazság, megmondom őszintén, hogy sajnos azt is látom, hogy vallásos emberekkel is megtörténik az, hogy elcsábulnak. De ővelük sokkal könnyebb. Őket sokkal könnyebb visszatéríteni a helyes útra.
1: Esettanulmányok. Tud-e valami olyan esettanulmányal kedveskedni a rádió hallgatóknak, ami felkelti a hallgatók érdeklődését, hogyha valakinek valamilyen ilyen problémája van, akkor hova tudjon fordulni?
0: Hensel Edit vagyok, a Párkapcsolatok Iskolájának a megalapítója, és nagyon szívesen válaszolok bármilyen megkeresésre, lehet engem keresni, és akkor visszatérek ahhoz, hogy esettanulmány. Kettőt elmondanék, jó? Mert mind a kettő nagyon jól végződött, és mind a kettő egy drámai helyzetből indult. Ugye, mit nevezek én drámai helyzetnek? Hát amikor valaki vagy elkezd már valamilyen harmadik fél felé fordulni, még esetleg nem csalta meg a párját, de már kifelé kacsingat, vagy konkrétan megcsalta a párját. Na most nézzük az első esetet. amikor az történt, egy olyan házaspárról van szó, ahol gyerek is van, fiatalok, 10 éve vannak együtt, nagyon szerették egymást, így indult a kapcsolat, de egyszer csak elkezdett kihűlni a dolog, meg egyéb problémák adódtak, és a hölgy találkozott valakivel, akibe hát óriási, elképesztő módon beleszeretett. Ugye a férje észrevette rajta, hogy problémák vannak, ugye ennek mindig jelei vannak. Olyan jelei vannak, hogy elvonul, csak a telefonját nézi, láthatóan valakivel kommunikációban van, megszűnik az intimitás a párjával, és a férje rákérdezett, hogy mi újság. Itt a feleség egyébként nagyon becsületes volt, mert megmondta, hogy beleszeretett valakibe. A férje megkérdezte tőle, hogy ki az, úgy konkrétan még akkor nem mondta el, de az a lényeg, hogy egy kolléga, tehát egy ismerősről van szó. És a férje elhatározta, hogy ő helyre akarja hozni ezt a kapcsolatot, és fogta magát, és megkereste. És férfiasan a szemébe nézett, és megkérte, hogy hagyja békén a feleségét. Megkérdezte tőle, hogy mit akar. És nyilván a hódító az csak hebeget habogott, és elnézést kért, és kezet adott arra, hogy békén lesz hagyva a feleség. Na most ők ezen a ponton jöttek el hozzám, és elkezdtünk együtt dolgozni. Én megmondom őszintén, hogy én örültem annak, hogy a férfi ekkora felelősséget vállalt, bár mondta, hogy ha a felesége egyszerűen nem fog lemondani erről a hódítóról, akkor kénytelen lesz azt mondani, hogy jó, legyen vége a kapcsolatnak, de a gyerek érdekében, mert látta a gyereken azt, hogy ő annyira össze akarja hozni a szülőket, tényleg. Tehát látható ilyen, hogy megfogta mind a kettőjük kezét, összehúzta őket, állandóan arról beszélt, hogy anya, ne haragudj az apára, anya, szeresd az apát. Tehát látni azt, hogy a gyerek mit dolgozik azon, hogy két embert összetartson, ez komolyan mondom felemelő. Na mindegy, elkezdtünk együtt dolgozni, és a feleség belátta, hogy ez tényleg nem helyes, és hát most ott tartunk, hogy arról beszélgetünk, hogy mi vezetett oda, hogy ő kitekintgetett a kapcsolatból, és hogyan tudják úgy újraépíteni a kapcsolatot, ami annak alapján megy, hogy tényleg megtudjuk a másiktól, hogy mire van igénye, mire van szüksége, és oda-vissza azt nyújtjuk. Szóval, amikor ilyen alapokon működik egy kapcsolat, és elkezdenek dolgozni ténylegesen a kapcsolaton, ami egy életen keresztül tart. Tehát dolgozni egy kapcsolaton nem azt jelenti, hogy hát most teszek valamennyit, aztán majd megint elfelejtkezek róla, hanem a párkapcsolat akkor működik, hogyha nap mint nap teszünk a másikért. Szóval ők most itt tartanak, és én azt gondolom, hogy ez egy sikertörténet. És a másik esettanulmány, amit el akarok mondani, és azért akarom elmondani, mert azt látom, hogy egy ilyen helyzetből kijönni csak ezen a módon lehet, hogy hát szintén egy drámai helyzettel fordult hozzám egy házaspár, ott is gyerekek vannak, 3 gyerek, de ott már nagyon komoly megcsalás történt, olyan komoly, hogy a férfi elhagyni készült a feleségét, és el is döntötte, hogy itt akkor vége. Na, és eljöttek hozzám, félt a férfi attól, hogy most bevallja a feleségének, mert akkor a feleség még semmit nem tudott erről az egészről, de mondtam neki, hogy nyugodjon meg, mert tudom, hogy jó vége lesz a dolognak. Bevallott mindent, a feleség is bevallott mindent, mert általában egyébként ez a tapasztalat, hogy egy házasság nem azon múlik, nem egy embernek a hibáján múlik, hanem mind a kettő hibázott a kapcsolat során, de amikor ez sikerül kitisztázni, akkor az a csodálatos az egészben, hogy elkezdik megérteni egymást. Elkezdik megérteni azt, hogy melyiküknek mi volt a motivációja, miért úgy viselkedett, ahogy, miért úgy reagált bizonyos helyzetekben, ahogy, és akkor a férfi elkezdett átfordulni, és azon kezdett el gondolkozni, hogy talán mégsem kellene elhagyni a családját, és megkérdezte tőlem, hogy hogyan csinálja. És ezt szeretném a hallgatóknak ajánlani, hogy ilyen esetben mi az, ami működőképes. Amikor van egy vonzalom egy kívülálló harmadik felé, egy olyan vonzalom, amiről azt hiszi, hogy elpusztíthatatlan, mert ugye ezt a szerelem érzéséről azt gondolják az emberek, hogy elpusztíthatatlan, és amikor fiatal valaki és egyedülálló, akkor legyen szerelmes, és élvezze ki, de amikor családja van, Hát akkor ez nagyon-nagyon nincs rendben. Tehát én azt mondtam neki, és tényleg ezt tanácsolom mindenkinek, hogy ilyen esetben a kommunikáció teljes elvágása az, ami célra vezető. Tehát neki ezt a szerelmi szálat olyan szinten el kell vágnia, hogy minden kommunikációs vonalat a másikkal meg kell szakítani. Tehát a social médiáról el kell tüntetnie, meg kell szakítani a kapcsolatot azzal a féllel. Mert hogyha ezt nem teszi meg, akkor állandóan ez olyan, mint egy seb, ami állandó feltépésben van. Tehát, hogy ő bármikor meglátja azt az illetőt, akkor tépődnek fel a sebek. Újra elkezdi érezni azt, hogy de ő szerelmes, ő vonzódik. Tehát ezért én azt javasoltam a férfinak, hogy minden kapcsolatot azzal a hölgyel vágjon el. Ne találkozzon vele, ne beszélgessen vele, főleg búcsúzzon el tőle, de minden kapcsolatot vágjon el, és koncentráljon arra, hogy újra felépítse a kapcsolatát a párjával. Ebben segítettem nekik, és ők most nem csak hogy boldog házasok, hanem nagyon-nagyon sikeres vállalkozást is csináltak. Tehát ezt látom, ahol sikerül túljutni ezen a krízisen, akkor egy sokkal magasabb minőségű kapcsolatba tudnak átmenni.
1: Műsorunk sajnos lejárt, még odaadnám a mikrofont egy rövid búcsúzkodásra, és hol is lehetne önt megtalálni?
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, Hencel Edit vagyok, Párkapcsolatok iskolája. Elérhető vagyok internetes oldalon párkapcsolatokiskolája.hu, illetve párkapcsolatokiskolája.eu, és a párkapcsolatokiskolája@gmail.com e-mail címre lehet nekem írni leveleket. Minden segítségkérő levélre válaszolok.
1: Nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatóink, műsoridőnk lejár, búcsúzom önöktől, Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Kiút a lelki halálból. A mai ige: Ezékiel 37:13. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Gondolatok az igéről. Valóban így van, akik életre támadnak a halálból, ebben a feltámadásban felismerik majd az Úr kezét. Ez lesz az embert érintő legnagyobb és legnevezetesebb változás. Isten kihozza a lelki halál sírjából, valamint a lelki élet fényét és szabadságát ajándékozza neki. Ezt senki más nem képes megcselekedni, csak az élő Isten, az élet ura és teremtője. Milyen jól emlékszem arra, amikor én is a csontok völgyében hevertem. Magam is annyira kiszáradva, mint azok a csontok. Áldott volt az a nap, amikor Isten kegyelme elküldötte az ő emberét, hogy életre keltsen. Istennek legyen dicsőség azért a megmozdulásért, amelyet a hitigéje támasztott kiszáradt csontjaimban. De még áldottabb legyen a négy égtáj felől fúvó, engem is megelevenítő mennyei szél. Most már ismerem az örökké élő Úr életre támasztó lelkét. Bizony az Úr az élő Isten, mert ő elevenített meg engem is. Új életem még így a gondokkal és fájdalmakkal is világosan bizonyítja számomra, hogy az Úr megöl, de meg is elevenít. Csak ő egyedül Isten. Benne van minden, ami nagyság, dicsőség és kegyelem. Megelevenedett lelkem őt imádja, mint a nagy én vagyok ott. Legyen ezért nevéért minden dicsőség. Őt akarom dicsérni, amíg csak élek. Debrecenben rendezték a Kárpát-medencei református köznevelési intézmények tanévnyitóját. A tiszántúli református egyházkerület volt a házigazdája a hagyományos ünnepségnek ebben az évben. Augusztus 31-én mintegy 1000 résztvevővel, diákokkal és pedagógusokkal tartották meg az istentiszteletet a debreceni református nagy templomban. A Kárpát-medencei tanévnyitó ünnepség a hagyományoknak megfelelően zászlós bevonulással kezdődött. Minden meghívott és képviseltetett Kárpát-medencei intézmény saját egyedi hímzésű iskola zászlajával érkezett az alkalomra, ami az összetartozás, a közös hit és a történelmi folytonosság legfontosabb vizuális szimbóluma. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke hangsúlyozta, hogy csak az anyaországban 70 000 diák vesz részt a református közoktatásban, ami óriási lehetőség és nagy felelősség is. Közösséget épít és távlatokat nyit. Szegeden tartották a Roma Szakkollégiumok tanévnyitóját. Ökumenikus istentisztelettel és ünnepi tanévnyitóval kezdődött a Roma Szakkollégiumok új tanéve augusztus 29-én Szegeden. A 11 tag létesítményt összefogó országos hálózat hallgatói mellett a fenntartó egyházak képviselői, szakpolitikai döntéshozók és az intézmények vezetői is részt vettek az eseményen. Az ország különböző pontjairól érkeztek Szegedre a roma szakkollégiumok hallgatói. Azzal a céllal, hogy közösen kezdjék meg a 2026-2027-es tanévet. Az országos tanévnyitó középpontjában ezúttal is a hallgatók, a közösség és az előttük megnyíló lehetőségek álltak. Az alkalom ökumenikus istentisztelettel kezdődött, igehirdetéssel, Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, a keresztény Róma szakkollégiumi hálózat elnöke szolgált. Prédikációjának alapigéje a Jelenések könyvéből szólt. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Jelenések 3.11.
1: Kulturális programajánló.
2: Evangélikus, biblikus szabadegyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabadegyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én, kedden 18 órától lesz. Verebics Petra, Örvénylő vizekbe estem. Elsodolt az ár. Trauma, intimitás és megváltás lehetősége Jónás Tamás Kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitója. A Kálvin téri református templomban tartja 2026-2027-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét. A Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 7-én, hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor, református lelkipásztor, az egyetem docense hirdet igét, az első éves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, teológiai tanár, és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora, mond köszönetet. Női Csendes Napok Pilis Csabán, szeptember 24-e és 27-e között. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-e és 27-e között van. A helyszín Pilis Csaba, Bétel Evangélikus Missziói Otthon. Jelentkezni szeptember 5-éig lehet.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Akik nem spórolnak, a szeretettel. Az imádság volt a központi témája a Filemon Szolgálat idei konferenciájának. A Református Szeretett Szolgálat harmadik alkalommal szervezte meg a fórumot a Balatonszárszói Soli Deo Gloria konferencia központban. A találkozón csaknem 130-an vettek részt az ország minden részéből. A Filemon Szolgálat konferenciájának célja, hogy a szeretett szolgálat gyülekezeti kapcsolatainak képviselői, szolgálói, vezetői, munkatársi közössége és az önkéntes szolgálatot végző testvérei elmélyedhessenek Isten igéjében. Emellett lehetőségük nyíljon arra is, hogy megosszák egymással szakmai gondolataikat, tapasztalataikat. Az eseményen a résztvevők ima közösségekben vettek részt, és tájékoztató előadásokat hallgathattak meg, a többi között a református börtön lelkészi szolgálatról, a Szeretett Híd önkéntes programról, a református gyermekvédelmi központ és nevelőszülői hálózatról, hogy megismerhessék a diakóniai gyakorlatokat és lehetőségeket, amelyeket tovább vihetnek a gyülekezetekben. A lélek gyümölcseivel a következő tanévben: lelki feltöltődés és közösségépítés Bár udvarnokon. A Bár udvarnoki lelki gyakorlatos ház adott otthont annak a háromnapos lelki gyakorlatnak, amelyen mintegy 40 hitoktató gyűlt össze, hogy együtt hangolódjanak a közelgő tanévre és a Szentlélek hangjára. A lelki gyakorlat központi témáját Varga László, kaposvári megyéspüspök előadássorozata adta, amely a Szentlélek gyümölcsei címet viselte. A három előadás kapcsán a résztvevők a türelem, a kedvesség, hűség, jóság, alázat és önmegtartóztatás erényeivel foglalkoztak. Az elhangzott gondolatokat kis csoportos megosztásokban dolgozták fel, ahol lehetőség nyílt a személyes életpályák és megtapasztalások őszinte átbeszélésére. A lelki gyakorlat kiemelt célja volt, hogy a hallottak alapján mindenki apró elhatározásokat fogalmazzon meg a mindennapokra. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen Nyíradony Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi Istenszülőhöz. Terdik János, pásztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni, hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoklattáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándoklat kendője, ima órás füzete, ima könyve, az vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 0630 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérik jelezni a Mária Pócsi érkezés miatt, különösen a vasárnapi ebéd igényekről az érkező családtagokkal együtt. Az időjárásról. Szeptemberi nyár kissé hullámzó, de továbbra is nyárias és száraz idő. Ma csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezért ezzel előfordulhat eső is. Északi a szél, és 26-31 fokunk van. Pénteken a felhők mellett sok napsütésig érkezik, eső nem valószínű, nyugatias a szél, és 27-32 fok várható. Valamivel frissebb, és továbbra is nyárias meleg az idő. Az előttünk álló időszakban az évszakhoz képest meleg, többnyire száraz idő várható.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
0: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Evangélikus, biblikus szabad egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én, kedden 18 órától lesz. Verebics Petra, Örvénylő vizekbe estem, elsodolt az ár. Trauma, intimitás és megváltás lehetősége Jónás Tamás Kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Akik nem spórolnak, a szeretettel. Az imádság volt a központi témája a Filemon szolgálat idei konferenciájának. A református szeretett szolgálat harmadik alkalommal szervezte meg a fórumot a Balatonszárszói Soli Deo Gloria konferencia központban. A találkozón csaknem 130-an vettek részt az ország minden részéből. A Filemon szolgálat konferenciájának célja, hogy a szeretett szolgálat gyülekezeti kapcsolatainak képviselői, szolgálói, vezetői, munkatársi közössége és az önkéntes szolgálatot végző testvérei elmélyedhessenek Isten igéjében. Emellett lehetőségük nyíljon arra is, hogy megosszák egymással szakmai gondolataikat, tapasztalataikat. Az eseményen a résztvevők ima közösségekben vettek részt, és tájékoztató előadásokat hallgathattak meg, a többi között a református börtön lelkészi szolgálatról, a Szeretett Híd önkéntes programról, a református gyermekvédelmi központ és nevelőszülői hálózatról, hogy megismerhessék a diakóniai gyakorlatokat és lehetőségeket, amelyeket tovább vihetnek a gyülekezetekben. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen Nyíradony Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi Istenszülőhöz. Terdik János, pásztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak az zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni, hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoklattáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándoklat kendője, ima órás füzete, ima könyve, az vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 0630 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérik jelezni a Mária Pócsi érkezés miatt, különösen a vasárnapi ebéd igényekről az érkező családtagokkal együtt. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezért ezzel előfordulhat eső is. Északi a szél, és 26-31 fokunk van. Pénteken a felhők mellett sok napsütés ígérkezik, eső nem valószínű, nyugatias a szél, és 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos biblia tanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Lukács evangéliumában, és ott a 24. fejezet 44. versétől a 48. versig terjedően a következőképpen. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam, Mózes törvényében, a profétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt hozzájuk. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadni a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk.

0: Kedves Urunk,
1: amikor itt jártál a Földön, pontosan tudtad, hogy mi van megírva. Pontosan tudtad, hogy egy olyan úton kell végigmenned, ami a mi megváltásunkat szolgálja. De ez a te emberileg gondolt érdekeid, vagy éppen emberileg értékelt pályaívet szempontjából nagyon fájdalmas és rendkívül nehéz volt. És te mégis igent mondtál, nem azért, mert ennél szebb nincs, hanem azért, mert úgy szerettél bennünket, hogy nem akartad, hogy elveszünk. Nehéz ezt nekünk sokszor felfogni. És sokszor, amikor a saját életünkről gondolkozunk, akkor nem is értjük, hogy miért jönnek nehéz helyzetek, miért jönnek olyan dolgok, amiket nem szeretünk, és elfelejtjük sokszor, hogy te mennyivel többet vállaltál azért, hogy nekünk üdvösséget szerez. Szeretnénk alázattal hajtani meg a fejünket a te igéd előtt, mert tudjuk, hogy nem csak rólad volt megírva, hanem velünk kapcsolatban is kijelentette Isten az ő akaratát. És szeretnénk úgy fogadni a te igédet, szeliden, alázattal, mint akik tudják, hogy kegyelemből van üdvösségünk, hitáltal. Amen.
2: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és azokat is, akik valamilyen formában velünk vannak, őket is szeretettel köszöntjük. Elérkeztünk Biblia tanulmányunk 8. állomás helyéhez, aminek az a címe, hogy az ószövetségi proféciák beteljesedése. Kis egész fiatal gyermek voltam, amikor az életem első prédikációját megtartottam, olyan 16-17 éves korban, és be kellett ugrani egy lelkész helyett, aki nem érkezett meg időbe, valami probléma volt. És emlékszem, hogy ez volt az első prédikációmnak a címe, hogy Jézus az Ószövetség fényébe. Már akkor meghatározta a gondolataimat, a látásomat, a biblikus gondolkodásmódomat, hogy az Ószövetségben valami megiratott, és az beteljesedik az Új Szövetségbe. De nem úgy teljesedik be, hogy az Új Szövetség írói elkezdik olvasni az Ószövetséget, és akkor onnan kikopírozzák, és magukra nézve, mint egy külső, magukra kényszerítve egy külső gondolatot, viselkedési normát elvégezték, hanem úgy, hogy a cselekvési, döntési és gondolati szabadságuk megmaradt. És ebben a szabadságban egyszer csak azt fedezik föl, hogy hát az Ószövetségben ezt is megírták, és ez pont most teljesedik, a mi napjainkban, a mi életünkben, pillanatainkban, és ennek a felismerése rendkívül nagy örömöt és boldogságot jelentett. Tehát ha az első gondolatsorunkhoz megyünk, akkor ez a vasárnapi gondolatsor, jelek, tettek és csodák. János evangéliuma 5. fejezet, 17., 20. és 36-tól 38. terjedő versek. Székely Marika.
3: Jézus így szólt hozzájuk. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt, még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. Nekem azonban Jánosénál nagyobb bizonyságtételem van, mert a feladatok, amelyeket az atya rám bízott, hogy teljesítsem azokat, tehát azok a cselekedetek, amelyeket elvégzek, maguk tesznek bizonyságot arról, hogy engem az atya küldött el. De az atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. Az ő hangját nem hallottátok soha, arcát sem láttátok, és az igéje sincs meg bennetek maradandóan, mert abban, akit ő elküldött, nem hisztek.
2: Ez egy jellegzetes vitahelyzet, ha jól megnézzük. Jézus próbálja azt a hátteret, amiből érkezik, az Ószövetségnek a hátterét bemutatni, amiben nem hisz az a generáció, legalábbis nagyon sokan nem hittek, és ezért Jézus ezért mondja, hogy az ő hangját sem hallottátok, az ő arcát sem láttátok. Anikó, aztán Tibor.
0: Én úgy gondolom, hogy Jézus kortársai közül nagyon sokan elvben, tehát úgy filozófiai szinten mondjuk így, teljes mértékben hittek az ószövetségi iratoknak, és még vallották is, hogy ők Isten választott népe, és igazából véve tudták is idézni a Jézusra vonatkozó, vagy a messiásra vonatkozó proféciákat. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb probléma az volt, hogy az adott szituációt nem akarták, vagy nem tudták felismerni, és azért mondtam először az akartákat, mert szerintem azért sokan az írástudók farizeusok közül hát minimum sejtették, hogy a szemük előtt teljesednek be az írások, csak akkor nekik a hozzáállásukat kellett volna merőven megváltoztatni, és ezt nem akarták.
2: És az elvárásaikat.
0: És bocsánat, annál nehezebben elmagyarázni valakinek valamit nem lehet, mintha nem akarja megérteni. Tehát magyarázhatom én neki így is, magyarázhatom úgy is, mutathatok példát, szemléltethetem akár egy iskolai szituációban. Ha a diák ül ilyen közömbös képpel, és hát az egészhez semmi foga nem fűlik, nem fogja megérteni. Lehet, hogy bemegy az információ, még lehet, hogy tulajdonképpen tudja is, hogy igaz, de nem akarja megérteni. És én egy picit így gondolom, hogy ezért nem értették. Természetesen az a másik oldal, hogy nehéz az embernek a saját szituációját, a saját élethelyzetét mindig reálisan értékelni. Bizonyos helyzetekben szükséges az, hogy legyen egy távolság, és sokszor akár az utókor jobban értékeli, vagy egy külső szemlélő is jobban átlátja a szituációt, de azért én fönntartom azt a véleményemet, hogy itt volt a nem akarás is. És van egy olyan közmondás már, bocsánat, hogy nem akarásnak nyögés a vége. Nem akarták.
2: Igen. Tibor?
1: Már izgultam, hogy Anikó teljesen végigmondja szó szerint, amit én gondolok ezzel kapcsolatban elmondani.
2: De nyugtató, hogy maradt még egy mondat neked.
1: Igen, a vége megmaradt. Tudnilik, hogyha arra tetszene gondolni, hogy mi kell ahhoz, hogy valamit hittel megragadjunk, akkor nem csak annyi a kérdés, hogy elhiszem-e, hanem az a kérdés, hogy én ebbe bele akarok-e simulni. Itt van például Krisztus visszajövetele. Mert hogy azok az emberek átéltek egy csomó proféciának, az akut beteljesed, most az órunk előtt. Krisztus visszajövetelével kapcsolatban is teljesednek proféciák az órunk előtt. Ha már az előbb használta Anikó ezt a szót, hogy fülik-e hozzá a fogunk. Mert ugye azzal kapcsolatban jó pár dolgot előre megmondott az Isten igéje, hogy milyen lesz hozzá a körülmény. Hát nem állítom, hogy sose volt a történelemben annál kedvesebb és szebb élethelyzet. És akkor ilyenkor jön az, hogy csak nem, hát ez nem fair. Miért pont velem? Miért pont nálunk? Miért pont az én időmben? A többiek mennyivel szerencsésebbek, akik korábban éltek. Hát nem kellett ilyen helyzetekben lenni. Ez most miért velünk teszi ezt az Isten? És én azt hiszem, hogy igenis tudomásul kell venni, hogy az Isten kijelentett akaratához hozzá kell simulni a lelkemnek ahhoz, hogy bennem ez békességgel menjen, meg hogy igazából hittel végigvihessen az úton az Úr.
2: Köszönöm szépen. Marika?
3: Ugye a fiú önmagában semmit sem tehet, az atya mondta, hogy mit tegyen. És ugye a mennybe szorosan együtt voltak, de itt a Jézusnak a földi élete során ez a kapcsolat nem szakadt meg, hiszen állandóan olvassuk, hogy elvonult imádkozni, és nyilván, hogy az atyával való közös hango volt, ami őt is egy kicsit felerősítette, amikor nehézségek vártak rá. És bár milyen csodát tett, akkor az atyához fordult, hogy ő tudta, hogy az atya meg tudja tenni, de hogy más is tudja, ezért ő elmondta. És Jézus eljövetelének a célja volt, hogy annak dolgait tenni, aki őt küldte, hogy cselekedetei nyilvánvalóvá váljanak a világban, vagyis az atya által rábízott tettek végzéséért jött, amelyek egyértelműen tanúsították, hogy az atyától jött. És amikor az írásokat olvasták a farizeusok is, és nagyon betéve tudtak mindent, mégis, amikor beteljesedtek az írások, akkor hájuk volt a szemük előtt, és nem akarták az igazságot felismerni.
2: Nagyon szépen köszönjük. Drábik László.
4: A proféciákról mindig úgy beszélünk, mint Isten szaváról. És ugye többnyire a tartalmát illetően a jövőre nézve tartalmaz kijelentés, de nagyon sokszor a jelenre és figyelmeztetés a számunkra. Ugye Anikó mondta, hogy a Jézusra vonatkozó proféciákat nem nagyon ismerték, föl volt benne egy adag nem akarás. Én csak azt szeretném megkérdezni, ugye mi úgy tekintünk magunkra, mint akik értik a proféciákat, és valóban értjük, és úgy értjük, ahogy kellene, és hogyha jól értjük, akkor az megjelenik az életünkben is, mert különben a profécia nem ér semmit. Az akkor mond valamit, hogyha hatással van az életünkre. Ha figyelembe veszünk, és igyekszünk igazodni hozzá. Ha ez elmarad, akkor a profécia olyan, mintha nem is lenne.
2: Köszönöm szépen. Gyula.
5: Sajnos sokszor olyan elméleteket, profécia elméleteket szoktunk gyártani, ami nem állja meg a helyét, és ahhoz körömszakadtáig ragaszkodunk. És én valahol itt látom a keresztények problémáját, és a különböző gyülekezetekben is, mert ha előző egy-két nemzedéket nézem, hogy ők hogy gondolkodtak a Szentírásról, és a mai nemzedék. Tehát itt azt mondom, hogy röviden összefoglalva, hogy Jóisten őrizzen meg, hogy a saját elméletünkhez ragaszkodjunk, mert azért, ha például a zsidó-izrael történetét nézzük, és a történeti hátteret vizsgáljuk, akkor annyira el voltak foglalva a római birodalom és a saját életükkel és a saját elméletükkel, hogy esély sem volt arra, hogy egymás mellett elbeszéltek. Tehát a farizeusok itt a tanulmányban benne azt mondják Jézusnak, hogy meddig tartsz minket bizonytalanságba. Hát mit tehetett, visszakérdeznék, mit tehetett volna Jézus többet, mint amit megtett, és az egész tanításaival. És hát mondom, ebből a lecke az a tanulság, hogy figyeljünk oda, hogy ne a saját elméleteinknek legyünk a rabja.
2: Köszönjük szépen. Szigeti István.
6: Mindig el szoktam mondani, és szeretem ezt a gondolatot, hogy ugye attól vagyunk emberek, hogy döntési szabadságunk van. Én nem szeretem ezt a szabályalakai döntés című kategóriát, én döntési szabadságom van. És a Lacival szoktunk egymásra reagálni ebből a kérdésben. Laci mindig elmondja, hogy döntéshez információk kellenek. De most itt a jelekre, tettek és csodákról beszélünk. És ennek ellenére, ugye János ezzel foglalkozik, mert azt mondja, a vallási vezetők megkérdezik Jézustól, hogy meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket. Annak ellenére konkrét bizonyítékok vannak, jelek, tettek, csodák, bizonyságtételek, egymásnak véleménye, bibliai tanítások, és hagyd ne soroljam ezeket. És ennek ellenére megkérdezik ezt a Jézustól, hogy meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket. Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Tehát egy kis tanári beütés kapcsán mindig ezt szoktam mondani, hogy a leckét nem nagyon tanulták meg azért a vallási vezetők ebben a vonatkozásban sem. És akkor Jézus megfordítja a kérdést, és azt mondja, hogy megmondtam nektek, de ti nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem. Tehát azok tesznek bizonyságot róla. Tehát egyértelmű az a bizonyság, hogy ki ő és honnan jött. És most majd a Ószövetségi kapcsán is fogjuk látni, hogy rengeteg információk vannak ahhoz, hogy helyesen tudjuk dönteni.
2: Csak egy mondat, és adom Tibornak a szót. minden profécia magyarázat egyfajta szemszögből, látásból, irányzékból látja meg a valóságot. És a mi profécia magyarázatunkban is benne van a mi őseinknek, a mi elődeinknek a profécia magyarázata. Luthertől kezdve Calvinon, Ellen White, nagy baptista prédikátorok benne van. De vajon ezek, és most nagyon komolyan mondom magamnak, hogy néha nem tartanak fogságba bennünket, épp úgy, mint ahogy a zsidókat is fogságba tartotta a saját maguk múltjuk, és miközben nem arról van szó, hogy a múltat félretenni és valami új dolgot, de nem engedni, hogy a múlt teljesen bezárjon, és csak azok az elképzelések lehetnek, amit a múltban megfogalmaztak, mert akkor oda jutunk, ahova a zsidó vezetők jutnak.
7: Bocsánat a történetére, amit el fogok mondani, de történt egyszer, hogy egy ködös novemberi napon egy nagy hadihajó kapitánya azt látta, hogy előtte valahol egy fénycsóva van, és azonnal parancsot adott, hogy kitérési parancsot kell adni. És azonnal visszajött a válasz, hogy önnek kell kitérni. Azonnal ment a válasz, hogy de ez nem lehetséges, önnek kell kitérni. Jött a válasz, hogy önnek kell kitérni 10 fokkal balra azonnal. És teljesen fölháborodott a hadihajó kapitánya, és azt mondta, hogy anyahajó vagyok, azonnal ki fog térni. A válasz jött, világító torony vagyok, azonnal térjen ki. Na most az Isten és a proféciáknál valahogy ehhez képest történnek a dolgok, és hatalmas alázat kell ahhoz, hogy ne úgy értelmezzem az elégséges és elfogadható meggyőző választ, hogy azután már nem fogok tudni kérdést föltenni. Mert nagyon sokszor azt gondolják az emberek, hogy amíg én kérdezni tudok, addig a válasz elégtelen. Márpedig ez nem így van.
0: És én a tudományból szeretnék egy példát hozni, ahhoz is kellő alázat kell, hogy beismerje valaki, hogy az, amit addig gondolt bármiről, akár természettudomány, akár orvostudomány, stb., tévedés volt, mert hogy az egyértelműen új felfedezések, a sorozatos kutatási eredmények, vagy a laborat
2: megcáfolják.
0: Nem olyan könnyen megy át a tudományos életben sem, különösen, hogyha az egy megalapozott és úgymond egy nagy névhez kötött valami állítás volt, az, hogy ez egy tévedés. Pedig előfordulhat, hogy tévedés. Sok példát lehetne rá mondani, de ugyanígy az Isten igéjét is ezzel a nyitottsággal, vagy gyermeki kíváncsisággal kéne szemlélnünk, hogy Uram, mit akarsz mondani? Tehát nem kell nekünk feltétlenül betonozott régi elképzeléseinkhez ragaszkodni, mert lehet, hogy még akkor kevés volt az ismeretünk. Tehát én nem akarom...
2: És lehet, hogy az jó volt akkor.
0: Igen, pontosan, de azóta Isten újabb meglátásokat adott, ment a történelem, jöttek felismerések, akkor legyen bennünk akkor alázat, hogy azt mondjuk, hogy Uram, rosszul értettük, de köszönöm, hogy valamit megvilágítottál, és segíts meg e szerint élni.
2: Jó, László, még egy mondatot. Köszönjük.
4: Te vetetted föl, Anikó folytatta a gondolatot, hogy ne essünk abba a hibába, hogy begyepesedünk az elődeink által képviselt álláspontokban. Azt viszont tudomásul kell venni, hogy nem vagyunk abban a helyzetben, hogy mindennek utána tudjunk járni. Én legalábbis nem vagyok abban a helyzetben. Ezért kénytelen vagyok hagyatkozni mások ismereteire, álláspontjára. A kérdés csak az, hogy kit fogadok el tekintélynek. Mert nem az a baj, hogy én hagyatkozok valakire, a baj az, hogyha nem jól választom meg azt az alapot, amire építeni akarok.
2: Köszönöm szépen, menjünk tovább a hétfői gondolatsor. Szentírás tekintélye. János evangéliuma 5. fejezet 39-40 és 46-47. Versei. Kakula Ildikó.
8: Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonyságot. és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert én rólam írt ő, ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek?
2: Köszönöm szépen. Szóval arról van szó, hogy azt mondja Jézus, hogy a Tórában is nagyon sok információ rólam szól. És ha a Tórát jól olvassátok és megfelelően értelmezitek, akkor el tudtok jutni a mai napig, a mai napon hozzám, de nem tudtok. Tehát nem hisztek sem Mózesnek, sem nekem. Fantasztikus, világos, egyértelmű, érthető gondolkodás. Parancsolj.
7: Ebben nagyon könnyű bele zuhanni ma is, hiszen hogyha fölcseréljük a leírást a személlyel, akiről szól a leírás, akkor kétségbejtő helyzetbe kerülhetünk. Tessék csak arra gondolni, hogy mi is kutathatjuk úgy a Bibliát, hogy azt gondoljuk, hogy ez valami egészen elképesztő nagy előnyöket hoz nekünk, hogy ismerjük az Isten igéjét önmagában. És ez azt kéne mondani, hogy ez szükséges, de nem elégséges feltétel. Rá kéne döbbenni, miközben a Szentírást olvassuk, a személyre, akihez az írás akar vinni bennünket. Pál apostol azt mondja, hogy az egész Ószövetség tulajdonképpen Krisztushoz vezérlő mesterünk volt. Összecserélni az Ószövetség írását Krisztussal tévedés. Ez nem jelenti azt, hogy felesleges egyáltalán, sőt, egy fantasztikusan fontos dolog, de iránymutatás Krisztushoz. És Krisztus személye felől is kéne aztán néznünk a teljes Szentírást, beleértve az Új Szövetséget is, mert csak akkor fogjuk jól értelmezni, ha a személy van a középpontban, és semmi más nem kerülhet az ő helyére.
2: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. A keddi gondolatsor. Jézusra vonatkozó ószövetségi proféciák. János evangéliuma első fejezet 23. verse, illetve ennek a paralelje Ézsaiás 40. fejezet 3. verse. Kulcsár Anikó.
0: Erre ő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. Egy hang kiált. Építsetek utat a pusztában az Úrnak. Készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek.
2: Szóval az Új Szövetség az nagyon sokszor az ószövetségi idézeteket mondja, de már egy friss, megváltozott új környezetben. De ez azt jelenti, hogy az Isten igéje generációkon, évszázadokon keresztül átnyúlik, és újra megújul. Nem a régi, betokosodott szavakat, betűket kell ismételgetni, hanem ahogy Anikó előbb mondottad, az új helyzetben, az új körülmények között kell nekünk megérteni Isten üzenetét. És a tanulmányunk még számtalan ilyen példát hoz, hiszen az egész Máté evangélium gyakorta hangoztatja azt, és ez mind azért történt, hogy beteljesedjék az írás. Mert az írás az nem csak ott és akkor teljesedett, hanem itt és most is. És azokon is teljesedik, akik elvetik az igét, és azokon is teljesedik, vagy teljesedhet, akik befogadják, és akik hozzá irányítják az életüket, hozzá formálják a megismert igazsághoz. Marika?
3: Én itt egy kis idézetet olvasnék. Isten, mint aranykincset bízta a héberekre az igazságot. Krisztus maga hozta létre a zsidó üdvrendet, amely a menny pecsétjét hordta magán. A megváltás nagy igazságai előképek és jelképek mögé rejtőztek. Amikor pedig Krisztus eljött, a zsidók nem ismerték fel azt, akire a szimbólumok mutatnak. Isten igéje a kezükbe volt, de a nemzedékről nemzedékre átörökített hagyományok, valamint a Szentírás emberi magyarázatai eltakarták előlük a Krisztusban rejlő igazságot. A szent iratok lelki mondani valója elveszett. Nyitva állt előttük az ismeretek kincsestára, de ők mit sem tudtak róla.
2: Köszönöm szépen. Anikó?
0: Az előbb idézted azt az igét, hogy például Máté evangéliumában nagyon sokszor benne van az a mondat, hogy mindez azért történt, hogy beteljesedjék az írás. Azért az fontos hangoztatnunk, hogy ezt utólag ismerték föl, és utólag értelmezték, akik benne voltak az adott helyzetben, nem azért cselekedtek valamit, hogy akkor beteljesedjék az, amit a proféciák mondtak, persze. És ilyen... Tehát ezt a hallgatóknak szeretném hangsúlyozni, nem egy görcsös teljesítés kényszer volt rajtuk.
2: Nem egy forgatókönyvet olvastak el, vagy egy...
0: Nem is tudták, hogy a forgatókönyv részei a legtöbben. Igen. Csak utólag, amikor így lecsendesedtek az események, és visszanéztek, akkor jött a felismerés, hát tényleg, hát ez azért történt, mert hát meg volt írva. Mert ezt Isten intézte, ő volt a nagy rendező, ha már a forgatókönyv kifejezés elhangzott.
2: És mi pedig a szereplői vagyunk, és sokszor akkor is a szereplői vagyunk, ha fogalmunk sincs arról, hogy mi ennek a nagy isteni színpadnak a szereplőivé válunk, de ha akarjuk, ha nem, ez szereplőivé váltunk és válunk. Kinek van még gond?
0: Ezt a példát mondtad, akkor közeledünk Karácsonyhoz. Augustus császár tudta, hogy azért kell elrendelni a népszámlálást, nem. Mert Krisztusnak nem tudta, nem, és nem. Mégis megtette.
2: És mégis, és ezzel

0: Kozó vagyok, annál inkább tudom, előre látom az ő lehetséges lépéseit. De én nem mondom neked, hogy ezt kell lépni, de én tudom, hogy azt fogol lépni. És erre én már most itt ezt a lépést teszem. Tehát valahogy ilyen nagy értelmi vonatkozásban jelenik meg, és Isten évszázadokkal, évezredekkel a történések előtt már látta. Miért? Mert ő Isten. Mi akkor sem látjuk sokszor, amikor benne vagyunk, csak utólag esik le 5-10 évvel később, hogy igen, az az élethelyzet ezt jelentette, azt jelentette, de Isten előre látja a dolgokat. Marika, hogy látod?
1: Ugye a Szentírás azzal kezdődik, hogy kezdetben volt. És hát mi már sok mindent átéltünk, és a múltban történt dolgokról is ugye a Szentírás mindent elmond, a jelenkorról is, mert az utolsó időkre mi jellemző, de ne felejtsük el, hogy a jövőnk is benne van a Szentírásban. És a Bibliát nem úgy kell forgatni, mint egy történelem könyvet, hogy igen, ez is beteljesedett, meg ezek is történtek, hanem...
0: Nem mint egy keresztrejtvényt, hogy be kell igen, írni a megfelelő igen,
1: hanem,
0: szót.
1: Hanem egyik kapcsolódik a másikhoz, és hogyha ezt nem veszük figyelembe, akkor elveszítjük, hogy a jövőnk is benne van.
0: Köszönöm szépen a szerdai gondolatsor. Maradunk még a Jézusra vonatkozó proféciáknál. János evangélium a 13. fejezet 18. verse, illetve a 41. Zsoltár 10. verse, Varga Gyöngyike.
2: Nem mindjájatokról szólok, én tudom, kiket választottam ki, de be kell teljesednie az írásnak. Aki az én kenyeremet teszi, az emelte fel ellenem a sarkát. Még a legjobb barátom is, akiben megbíztam, aki velem együtt evett, az is ellenem támadt.
0: Megint profécia, szóval. És amikor az ember megy hétköznapok során, és felháborodott, hitetlen embereket lát, hall, viselkedésüket, ez is a proféciák teljesedésének egy lehetséges szempontját jelzi. Marika?
1: Vej testvérnőnek Krisztus példázataiból van egy idézet. Isten nem rejti el az igazságot az emberek elől, hanem saját eljárásaik miatt válik az homályossá előttük. Krisztus számtalanszor bebizonyította a zsidó népnek, hogy ő a messiás. Tanítása azonban életük gyökeres megváltozását igényelte. Tudták, hogy ha elfogadják Krisztust, le kell mondaniuk dédelgetett vezérelveikről és hagyományaikról, önző bűnös szokásaikról. A változatlan örök igazság elfogadása áldozatot követelt. Ezért elvetették Isten legmeggyőzőbb bizonyítékát is, amellyel hitet akart ébreszteni bennük Krisztus iránt. Vallották, hogy hisznek az ótestamentumi írásokban, de nem fogadták el azt a bizonyságtevést, amelyet Krisztus életéről és jelleméről tartalmazott. Nem engedték magukat meggyőzni, mert nem akartak megtérni. Nem akarták kialakított nézeteiket feladni. Az evangélium kincse, az út, az igazság és az élet közöttük volt, de ők elutasították a menny legnagyobb ajándékát.
0: Köszönöm szépen. Én azon gondolkoztam, hogy vajon Jézusnál ez a messiási öntudata hogyan alakult ki, hogyan fejlődött, és hogyan lett biztos abban, hogy ő a messiás. Ez nem kis dolog, most képzeljétek el, a kis fiatal, most itt nem gyerekre gondolok, de fiatal, nem tudom, 6, 8, 10, 12 éves Jézus, akivel mindig valami történt, és érezte, hogy valahogy másképp vezeti Isten az ő életét, mint a társainak az életét. és ő is olvassa az Ószövetséget.

0: ismeretséget, a proféciákat, és felismeri, hogy gondolom, hogy szinte megijedt tőle, én biztos megijednék, hogy hát ez mintha rólam szólna. És biztos, hogy próbált elfordulni, hiszen benne is megvolt az emberi oldal, és most én csak erről tudok beszélni, az isteniről nem, mert azt csak feltételezni tudjuk. És mire odáig jutott, hogy felállt, és elkezdi az evangéliumot, az örömhírt hirdetni, és az emberek megtérnek, szóval nem kis pályát futott be, és neki is valószínű, hogy ószövetségi proféciák ebben az egész megváltási munkában, ebben az egész messiássá válásában döntő szerepet jelentettek.
1: Azért, ha megfigyeljük a Jézus és az Atya a szoros kapcsolatát, akkor ez is lehet számunkra egy komoly lecke, majd Tokics testvér is mondta, az Atya nagyon, de nagyon szépen terelgette arra szolgálatra, amire elküldte. És hát itt az egész tanulmányban még az űrzavar közepette, azt is tegyük hozzá, hogy Lucifer ismeri ezt az időszakot, és tudja, hogy mikor kell a legnagyobb hatást gyakorolni Isten népére, Izraelre, és ez a végidőben is úgy lesz, hogy a keresztényekre nagyon, de nagyon nagy hatást fog gyakorolni Lucifer, és amiatt is van az az űrzavar, amit látunk a Szentírásban. Tehát ne becsüljük, mindig szoktam mondani, emlékeztek, hogy Lucifernek a munkát nem szabad alábecsülni egyáltalán.
0: Köszönöm szépen. László?
2: Én a Gyöngyék által felolvasott igéhez mondanék egy-két mondatot. Ugye számukra teljesen egyértelmű, hogy ott Júdásról van szó. És mivel ezt úgy értelmezzük, hogy ez egy proféciának a beteljesedése, könnyen abban a hibába eshetnénk, hogy tulajdonképpen Júdás predesztinálva volt arra, amit elkövetett. Holott az, hogy egy profécia rá vonatkozott, abból még nem következik az, hogy Isten eleve elrendelte volna, hogy ő azt a gyászos szerepet játssza el, amit eljátszott. Ugyanis nincs predesztináció a Bibliában.
0: Legalábbis negatív vonatkozásban, pozitív vonatkozásban én azért azt mondanám, hogy az lehetséges, hogy van. Tibor?
3: Hát most már másodszor járok úgy, hogy picit máshoz fogok hozzászólni, mint amit gondoltam, de ez nagyon izgalmas kérdés, úgyhogy muszáj, hogy valamit megpróbáljak hozzáfűzni. Már csak azért is, mert tessenek arra gondolni, hogy azért itt milyen előélete van Júdásnak. Amikor a 12 közé kiválasztja Jézus, mikor ezt látom, hogy én tudom, kit választottam, akkor itt erre akár az én pikírt gondolataim mögött ilyen is lehetne, hogy tudta Jézus, hogy lesz egy áruló is, na gyűjjön ő is. Na de hát erről szó sincs. Hát amikor kiküldi az Úr Jézus a 12-t, és fölhatalmazza, hogy még démonok fölött is parancsolhassanak, Júdás köztük van. Amikor a 72-t kiküldi, akkor köztük van, és nem hiszem, hogy Júdás lett volna, mert akkor biztos, hogy a Szentírás följegyzi, hogy visszajön mindenki, és mondják, hogy még az ördögök is engedtek nekünk, kivéve Júdásnak. Tehát semmi ilyesmi nincs. Ami azt jelenti, hogy Júdás folyamatosan megkapta azt a lehetőséget, hogy ő ugyanúgy legyen Krisztus tanítványa, mint a többiek. Csak ő közben lepaktált az ördöggel, mert elkezdte játszani azt a játékot, hogy hát azért elcsenegetünk, elszedegetünk, vannak saját útjaink. És még egy mondatot, ha szabad, itt az Úr Jézus messiás tudatával kapcsolatban. Ez szerintem egy nagyon izgalmas kérdés, de azt tudom, hogy 12 éves korában úgy nyilvánult meg már az Isten igéjéről, hogy a jeruzsálemi templom tudósai elképedtek azon, hogy kinek a fia lehet ez a gyerek. Azt biztos nem gondolták, hogy az Istené, de azt gondolták, hogy rendkívüli szülei vannak. Viszont amikor Mária felelősségre vonja, és azt mondja, hogy apád és én napok óta keresünk, akkor Jézus egy olyan választ ad, ami teljesen világossá teszi, hogy ő tudatában van annak, hogy ő kicsoda. Azt mondja, hogy mi dolog, hogy kerestetek, nem tudtátok, hogy nekem az én atyám házában kell lennem? Tehát egészen biztos, hogy ő akkor már éles különbséget tett a nevelő apja, akit egyébként tisztelt, becsült és szeretett, ez biztos, meg a mennyei atya között, akiről tudta, hogy az ő édesapja. Ez egy Érdekes és izgalmas kérdés, azt hiszem.
0: Köszönjük szépen. Alulról valók a csütörtöki gondolatunknak a címe. János Evangélium a 8. fejezet 23. versétől a 25. verséig terjedő szakasz. Tokics Marika.
4: Ő így folytatta. Ti lentről származtok, én pedig fentről származom. Ti e világból származtok, én nem e világból származom. Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Megkérdezték tehát tőle, ki vagy te? Jézus így válaszolt nekik, az, akinek elejétől fogva mondom magamat.
0: Milyen érdekes. A jézusi válaszokban mindig van egyfajta titokzatosság. Az érti meg, aki meg akarja érteni, aki meg küszöbnek, botló küszöbnek akarja elfogadni, meg is fog benne botlani. Szóval, tehát miközben elmondja a valóságot, mindig gondolkodásra kényszerít Jézus. És ez azt hiszem így van ma is. Nem feketén és fehéren, hanem gondolkodás után feketén és fehéren tudunk megállni Isten előtt.
5: Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó és ma is alkalmazott pedagógiai módszer, hiszen nagyon sokszor a pedagógus, amikor valamire rá akarja vezetni a gyereket, akkor nem azt mondja, hogy hát már mondtam ekkor és elismétlem, hanem hogy is volt, miről beszéltünk, gondolkodjál, emlékezzél,
0: visszakérdez,
5: pontosan, mert akkor gondolkodásra késztet és elmélyíti a tudást, aktivizálja a gyereket vagy a hallgatót. És Jézus is itt aktivizálni akarta a hallgatóit, hiszen már megvolt az alapismeret. Hát nem vonták le a következtetést, vagy nem akarták levonni.
0: Köszönöm szépen, Tibor.
3: És ez azért is nagyon izgalmas kérdés, mert mi sem vagyunk más helyzetben. Nem fogja nekünk kimondani Jézus soha, hogy mi elfogadtuk Krisztust megváltóknak, elismertük Urunknak, mert akkor nem az én döntésem. Akkor ezt valaki a számba adta, valaki másnak a szövegét mondom vissza, mint egy papagáj, bocsánat. Ő azt akarja, hallottad, láttad, megértetted Isten igéjéből? Te mondd ki. Az vagyok, akinek mondtam magam. Na, mit értettél meg? Az ige által mit értettél meg? Neked kell kimondani, és nekem kell kimondani. És hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor sose lesz a miénk, a mi hitünk, hanem mindig csak valami összeragazgatott, puzzle-szerűen összerakott mindenki másnak az értelmezése meg hite. Ki kell mondani, hogy én kinek tudom őt.
0: Köszönöm szépen. Az összefoglalót most Tokics Marikától hallgatjuk meg.
4: Igen, Szigeti Jenő könyvéből a Jézus terve a megváltás 118. oldalán ezt olvassuk. Jézus nem személyével kapcsolatos bizonyítékokra utal, hanem azokra a tényekre, amelyek a régi proféták jövendőlései szerint Jézus körül történtek. Jézus nem egyszerűen mester volt, híres csodarabbi, hanem proféta, aki Isten üzenetét, cselekedetét, megelőző akaratát tolmácsolta, aki megtérésre hívó szava által cselekedett. Az ő szavában hatalom volt, és ez a jézusi szó a megváltás titka. Izrael sorsa nem azon fordul meg, hogy hogyan és kik előtt lesz nyilvánvalóvá, hogy Jézus a messiás, hanem hogy szava nyomán, ami éppen olyan teremtő erejű, mint a kezdetben volt az ige, kiknek változik meg az élete. Ezért hívott magához minden megfáradtat, és azokat, akik terheket hordoztak, mert csak igéje tud megnyugvást adni és megszabadítani, ahogyan ezt Máté evangéliuma 11. fejezet 28-tól 30. versében olvashatjuk. Ezért húzódik végig mind a 4 evangéliumon ez a különleges messiási titok. Csak a százados, és akik vele őrizték a keresztet, tudták kimondani a nagy hitvallomást. Bizony, Isten fia volt. Ezt János úgy indokolja, hogy bár sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte minnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben.
0: Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Az élet forrása lesz a következő 9. tanulmányunk. Most pedig egy imádsággal fejezzük be. Urunk Istenünk, megköszönjük az Ószövetséget és az Új Szövetséget. Megköszönjük a gyökereket, és megköszönjük a fát, a törzsöt, és megköszönjük a gallyakat és a virágokat és a leveleket. Lehet, hogy ebben a nagy élővilágban mi is egy levelek vagyunk. Az Új Szövetségnek egy távoli, ágán elhelyezkedő levél az életünk. Áld meg így hozzád való viszonyunkat, áld meg futásunkat, keresztény hitvallomásunkat, erősíts bennünk, Urunk, és add, hogy lássuk, hogy Te az Ószövetség világából jöttél, és az Új Szövetség ragyogásával jelentél meg életünkben. Mindezt megköszönjük a Te neved által. Amen.

János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Kiút a lelki halálból. A mai ige: Ezékiel 37:13. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Gondolatok az igéről. Valóban így van, akik életre támadnak a halálból, ebben a feltámadásban felismerik majd az Úr kezét. Ez lesz az embert érintő legnagyobb és legnevezetesebb változás. Isten kihozza a lelki halál sírjából, valamint a lelki élet fényét és szabadságát ajándékozza neki. Ezt senki más nem képes megcselekedni, csak az élő Isten, az élet ura és teremtője. Milyen jól emlékszem arra, amikor én is a csontok völgyében hevertem. Magam is annyira kiszáradva, mint azok a csontok. Áldott volt az a nap, amikor Isten kegyelme elküldötte az ő emberét, hogy életre keltsen. Istennek legyen dicsőség azért a megmozdulásért, amelyet a hitigéje támasztott kiszáradt csontjaimban. De még áldottabb legyen a négy égtáj felől fúvó, engem is megelevenítő mennyei szél. Most már ismerem az örökké élő Úr életre támasztó lelkét. Bizony az Úr az élő Isten, mert ő elevenített meg engem is. Új életem még így a gondokkal és fájdalmakkal is világosan bizonyítja számomra, hogy az Úr megöl, de meg is elevenít. Csak ő egyedül Isten. Benne van minden, ami nagyság, dicsőség és kegyelem. Megelevenedett lelkem őt imádja, mint a nagy én vagyok ott. Legyen ezért nevéért minden dicsőség. Őt akarom dicsérni, amíg csak élek. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-e és 27-e között. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-e és 27-e között van. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Jelentkezni szeptember 5-éig lehet. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont 2026. szeptember 24-e és 25-e között. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben szeptember 14-én hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előrejelzi részvételét az előadásokon. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezért ezzel előfordulhat eső is. Északi a szél, és 26-31 fokunk van. Pénteken a felhők mellett sok napsütésig érkezik, eső nem valószínű, nyugatias a szél, és 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.

0: enemy.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Önök a Hidak heti magazin adását hallják a mikrofonnál, Blair Gábor. Mai vendégem Mary Amble, remélem jól mondom.
2: Nagyon jól.
1: Ausztráliában élő, de magyar származású zenész, énekesnő, ha jól tudom, hangszeren is játszol, gitározol, ugye?
2: Igen, és egy kicsit zongorázok, de nem szerepelek vele.
1: Nem szerepelsz vele. Kérdésem a következő, hogy hogy kerültél innen Ausztráliába? Van-e ennek valami története?
2: Itt születtem, de egy évkoromban mentem Ausztráliába az anyám és az apámmal, és akkor pár hónapig ott voltunk, mert az apa ott dolgozott, de visszajöttem a Magyarországba csak 2 évig, mielőtt az anya és az apa nem tudom, hogy mondják.
1: Elváltak?
2: Elváltak, igen. És akkor az anyámmal visszamentem Ausztráliába, és ott maradtam.
1: Lehet tudni, hogy a szüleid mivel foglalkoznak?
2: Mind a kettő szemorvos volt.
1: Tehát szemészek voltak, igen.
2: Igen, igen.
1: Azt így mondják, de... mégis hogy képzeljük el, mert nekünk olyan furcsa Ausztrália, tehát milyen, hogy élted meg, tehát milyen suliba jártál?
2: Amikor mentem Ausztráliában, akkor csak kellett kezdeni iskolát, és én olyan iskolába mentem, hogy mondják, okos embereknek volt egy osztály, és ebben kaptam egy helyet, mert...
1: Azt szerintem Magyarországon ezt úgy mondják, hogy tehetséges embereknek.
2: Igen, lehet, hogy így mondják, de ez nehéz iskola volt.
1: Megpróbálom, tehát olyan gyerekekről van szó, akik valamilyen szempontból, valamilyen területen kiemelkedőek voltak.
2: Ez az akadémiában volt, de. És nagyon szerettem a matakat, és ilyeneket, és jól csináltam, szóval boldog voltam, és ebben az iskolában Mensa, nem tudom, hogy mondják itt a Mensa, de olyan problem solving dolgokat csináltak, hogy mindig vizsgáztak engünket.
1: Mérték a képességeiteket.
2: Igen. Szóval ez volt a primary school, ez a kisiskola, és amikor idősebb voltam, akkor mentem egy művészeti iskola. Ez egészen más, szóval ott nem voltak a tehetséges akadémia emberek, szóval 6 évig nem is kellett nekem sokat tanulni, mert mindent már tudtam, szóval csak leültem a vizsgákba, és ez jó.
1: És hogy kell elképzelni Ausztráliában egy művészeti iskolát? Mit tanultatok, vagy miből vizsgáztatok, vagy milyen?
2: Már én zenész voltam, szóval ez volt az én specialitásod,
1: igen.
2: Specializáltam. Szóval ebben többet csináltam. De én tanultam táncot is, színház dolgokat.
1: Színházi dolgokat, igen.
2: Csináltam rajzokat, de igazán zene volt a én.
1: És már akkor is gitároztál és énekeltél?
2: Igen, mert nem lehet menni a művészeti iskolába, csak ha választ az embert. És nagyon sok 1000 ember ennek akar bemenni, csak tudnak venni 30
1: zenészt. Igen, tehát ez azt jelenti, hogy igen magas követelményeknek kellett megfelelned ahhoz, hogy oda felvegyenek.
2: Igen, szerencsés voltam igazából, mert ez nem csak tehetség, de szerencse is, gondolom.
1: Mivel elég messze vagyunk, és nem hiszem, hogy direkt reklámnak számít, elmondanak az iskolának a nevét?
2: Igen, Newtown High School of the Performing Arts.
1: Aha, és ezt végezted el, ugye?
2: Igen, szóval ott mentem 6 évig. 6 év a másikban, és 6 év ebben, és akkor iskola elfelejét.
1: Aha, és azért kicsit meg beszéljünk arról, hogy miket tanultál ott, hogy gitárt, meg éneket, vagy hogy kell ezt elképzelni?
2: Nem csak gitároztam és énekeltem, zongoráztam, basszos gitárt csináltam, és fuvorát is, szóval nagyon sok dolog, és nagyon sok ensemble-ben voltam, így is mondják, ensemble?
1: Hát ez így nem, de...
2: Ups, akkor zenekor. Zenekorban voltam. Szóval volt, amikor egy kóruszban énekeltem.
1: Tehát a zenei formák ezennyi féleséget kipróbáltad, hogy megtaláld magad.
2: És csináltam egy másik, nem iskola, de mellette, az iskola mellett. Volt úgy nevezik School Spectacular, és ez nagyon nagy szereplezés, és arénában van. Szóval nagyon nagy, és ebben is tudtam csinálni, mert választották, hogy én zenéljek ebben.
1: És ott mivel foglalkoztál?
2: Szóval ez a School Spectacular-ben én egy dalt írtam, és ezt tudtam szerepelni. Szóval a legtöbb ember szerepel valaki másnak a dalát, vagy nagyon sok táncol.
1: Tehát a saját dalaidat adtad elő, és ez volt a lehetőség. És miután véget ért ez a tanulási időszak, utána mivel foglalkoztál?
2: Szóval én egy évig nem csináltam egyetemet. Én igazán ez furcsa lenne, de én rádióban voltam. Sokkal jobban beszéltem, mert angolul beszéltem, de rádióban beszéltek fél évig, és én akartam zenész lenni, szóval csináltam a zenét, de azt mondta a mama nekem, hogy ha nem vagyok híres egy év múlva, akkor kell menni egyetemre. Szóval akkor kellett menni egyetemre.
1: És rádiós lettél, és rögtön híres lettél.
2: Nem voltam híres egy év múlva, ez nem volt jó nekem.
1: De szóval mégis zenész lettél. Egy picit arról beszélünk, hogy a rádió, ez milyen rádió volt?
2: Ez úgy community in the area. Helyben, ahol én
1: igen,
2: voltam.
1: Tehát a helyi rádió, és ott sugaraszok műsort. Ez milyen típusú volt, zenés, vagy tehát miről szóltak ezek a rádió műsorok?
2: Ez egy reggel rádió volt, szóval tehát olyan...
1: reggeli rádió.
2: Igen. Én igazán, mert ott sokat nehettem, és mondtam, ez volt a hír a napba, ilyeneket csináltam.
1: Te mondtad a napi híreket. Riportokat is csináltál más emberekkel?
2: Igen. Szóval nem sokszor, mert ez a reggeli rádióban nem sokszor tudtunk csinálni, és ha csináltunk, akkor legtöbbször 5 percig ment, és nagyon gyorsan elment. De
1: igen. Tehát ilyen gyors hírek voltak kifejezetten a reggel ébredő embereknek.
2: Igen.
1: Igen, egy picit akkor beszéljünk arról, hogy orientálódtál még jobban, tehát hogy mentél még jobban a fő foglalkozásod felé, a zenészség felé, és ma mivel foglalkozol ezen belül?
2: Oké. Szóval mentem egyetembe egy pár évig, és nem zenéltem ott, de nagyon akartam, szóval próbáltam, és nem volt sok idő róla, és akkor gondoltam, hogy nem fogom tudni csinálni, mentem egy irodában fél évig, és ezt nagyon nem szerettem, és amikor ez befejeződött, akkor próbáltam a zenét, gondoltam, csak próbálom, mert nagyon szeretem, és nagyon szerencsés voltam, hogy én tanultam kereskedelemet, egyetembe, és írtam egészen vicces dalokat, 7 egészen vicces dalot erről, és a nagy kereskedelemi üzletek megtaláltak, és ide-oda adták egymásnak, és...
1: Ezek reklámdalok lettek aztán?
2: Bocsánat?
1: Reklám, tehát a...
2: Nem, vicces dolog. Egészen, hogy mondják, nem mindig kedves dolgokat zenéltem, de csak vicces dolog voltak, hogy a kereskedelemi dologokról, és azért azt gondolták, hogy gondolom vicces voltak is.
1: Tehát tetszett nekik, és megfogta őket a stílusod.
2: Azt gondolom, hogy jól ment is. Én boldog voltam. Szóval...
1: Arról még nem mesélsz nekem, hogy mi volt az az egyetem, amire jártál?
2: Én mentem Sydney University, és tanultam kereskedelem és jogást is, de nem befejeztem a jogást, mert 3 év múlva, amikor befejeztem a kereskedelemt, akkor elmentem.
1: Aha, de a kereskedelemből lediplomáztál, ha jól értettem.
2: Igen, az egészet megkaptam. De ez dupla diploma volt, szóval sok ember, amikor elfelejzi az elsőt, akkor nem csinálja a másodikat, ha nem szereti.
1: Uh-huh. És akkor manapság, ha jól tudom, több CD-t is kiadtál, ugye?
2: Igen, most egész zenész vagyok, szóval így kezdett a kereskedelmi dolgokval, és kezdtem játszani a Sydney-ben. Volt nekem egy agent, egy ember, aki kapott nekem helyeket, ahol lehet szerepelni.
1: Tehát megszervezte a koncertjeidet.
2: Igen, és másik emberek dalokat csináltam először. Ezt sokáig csináltam, mert ennek kapsz pénzet. De amikor amikor tudtam csinálni csak az enyémet, és nem csak pár CD-t eladtam, de több százot, szóval igazán
1: tehát, elkezdtél sikeres lenni, úgy látszik, hogy vevők voltak arra a zenére, amit te csinálsz. Ha meg kéne határozni, hogy milyen zenét, mert mondjuk 2-3-at be is játszunk a riport során, ha meg kéne határozni, hogy milyen zenei stílusod van, akkor te mit emelnél ki? Tehát mondjuk stílusban hova raknád magadat?
2: Úgy nevezem geek pop, és ez olyan, mint nem igazán pop zene, igazából. De mondtam, hogy pop, de nem igazából pop. Ez több vidám, vicces dal, pop culture-ról, szóval dolgok, amit látsz, a zombies, ilyeneket, írok sok dalokat, és anime showban csinálok sok szerepelezést, szóval ezek nem mindig komoly dalok, de vidám dalok.
1: Ez azt jelenti, hogy gondolom te is akkor úgy aránylag vidáman szemléled az életet, tehát te is jókedvűvel, az látszik, bejöttél mosolygós vagy, mindenre kíváncsi.
2: Jaj, én nagyon szeretem az életet, szóval ez jó.
1: Igen, amit még akartam kérdezni, hogy egy picit azért, azt hiszem, hogy még mielőtt rólad részletesen beszéljünk, itt a magyaroknak nagyon-nagyon távoli földész Ausztrália, és nagyon-nagyon keveset tudunk róla. Erről egy picit azért muszáj vagyunk beszélni, mert ráadásul te el tudod mondani a tapasztalatot, persze neked tök természetes, mert hogy hol élsz pontosan?
2: A Sydney-ben élek, de nagyon sokat utazok most, szóval legtöbb Ausztráliában már voltam. Ide-oda megyek minden hét, másik helyben vagyok szerepelni.
1: És mégis hogy kell elképzelni, milyenek az ausztrál emberek, mik a szokások, hogy töltik a szabad idejüket, erről tudsz-e valamit beszélni, vagy már régiek az emléked ilyen szempontból?
2: Nem, mert én ott vagyok legtöbbször, de az emberek kedvesek, én gondolom, nagyon sok kultúra van ott, nem csak európai emberek, de ázsiai emberek, indiai emberek, európai emberek, emberek mindenhol a világból ott vannak, szóval egészen más a mix.
1: Keveredés, igen.
2: Keveredés. Van sokkal melegebb ott mindig, szóval időszak egészen más, nincs ott hó, vagy ilyenek. Most tél van ott, és van nap, amikor ott is melegebb, mint most itt Magyarországban télben. Szóval ott nem van hó, csak esik az eső, és széles. Szállás,
1: igen.
2: Szállás, bocsánat.
1: Semmi baj, sokat fújott a szél.
2: Igen. És az emberek azt gondolom, hogy legtöbbször sokkal lassúban mozognak, mint Európában. Európában mindig ember valahova akar menni. Valami van az agyában csinálni, és mennek. Ausztráliában egy kicsit csak tudod, mennek, várnak, beszélnek, mennek, akkor kell dolgozni, akkor mielőtt dolgozok, megyek és iszok egy kicsit is, visszajövök. Ilyenek, szóval.
1: Hát lazábban állnak hozzá az élethez, van bennük egy talán életszeretet, talán nyugalom, nem?
2: Igen, igen, ilyen, és mindenki ott ilyen, szóval ez normális. Jönnek sok a kínai és ázsiai emberek, és ezek nagyon okosok, és azt gondolják, miért olyan lassan megy minden, mint lazán. És szóval mindenki, azt gondolom, ott egy kicsit nyugatabb.
1: Ami azt hiszem nem egy ártalmas dolog. Hogyha iskoláról már beszéltél, ugye, de lehet tudni, hogy nagyjából mivel foglalkoznak, mennyi dolgoznak, tehát miért a tapasztalat adott az emberek?
2: Nem egészen más, mint itt, gondolnám. Van sok ember, aki technikaiban megy, vagy...
1: Gondolom számítógépek, IT.
2: Számítógép, igen, irodában dolgoznak az emberek, de vannak, akik művészek is vannak, akik csinálnak tanító dolgokat, és orvosok. Nem egészen más, mint itt igazában. Nagyon, nagyon hasonló.
1: És gondolom, Ausztráliában nem csak ott jártál, ahol laksz, hanem más területeken. Voltál kirándulni, vagy voltál olyan csoda helyeken, amit mi mondjuk nem látok, van ilyen élményed?
2: Most olyan boldog vagyok és szerencsés, mert tudtam sok helybe menni, szerepelni. Új-Zélandben most is szerepelek, és ez nagyon, nagyon boldog voltam, amikor ott kértek, hogy oda megyek, mert nagyon akartam menni Új-Zélandbe is. Szóval ebben is mentek. Új-Zéland nagyon hasonlít Ausztráliába, csak hidegebb minden, és szelesebb minden, de másképpen nagyon hasonlít. Nagyon szép a helyek, szép a természet.
1: Uh-huh. Hogy kell elképzelni Új-Zélandot, mint természeti látvány? Tehát hegyek vannak, vagy völgyek? Vagy,
2: ott
1: vagy...
2: hegyek, igen.
1: Uh-huh.
2: Ausztráliában is vannak hegyek, te kell oda utazni. Hogy
1: sokat kell oda utazni, hogy elérd őket. És a Új-Zélandban más a mentalitás, mint Ausztráliában?
2: Egy kicsit más. Egy kicsit mások az emberek is. Ott egy kicsit gyorsabbak az emberek. Azért gondolom, mert hideg, és nem akarnak kint lenni sokáig.
1: Uh-huh.
2: De nagyon hasonlít a attitude, ahogy beszélnek, és miről gondolnak, és ilyenek. Egy dolgot ezt kell mondani. Ausztráliában és Új-Zélandban nincs olyan sok finom torta és ennivaló, mint Magyarországban. Aha. Ha jössz oda, akkor fogsz szomorú lenni, hogy nem fogsz találni olyan sok tortát.
1: Tehát édességet nem annyira. És mi az, amit esznek? Tehát hogy kell egy átlagos ausztrál vagy új-zélandi menüt elképzelni? Tehát mondjuk, amit nap mint nap esznek, vagy mik a helyi specialitások?
2: Sandwich, burger, hús is, zöldség, vannak levesek, de mások, mint itt. Kicsit egyszerűbb, gondolom. És nincs olyan sok dezert, mint itt. Szóval legtöbbször, ha akarok dezertet enni, akkor csak tudod, csokoládé, vagy teja, vagy keks, egy kicsit mások a kekszek ott.
1: Picit még arról beszéljünk, hogy akár Ausztráliában, akár Új-Zélandban, hogyha az emberek jól akarják érezni magukat, mivel foglalkoznak a szabadidejükben, más-e, mint itt, vagy teljesen ugyanaz?
2: Ott vannak sok tengerpartok, szóval legtöbbször oda mész. Mert ez könnyű, és ingyen tudsz menni, és jó napot fogsz.
1: Aha, és mondjuk, hogy sportolnak a tengerparton, vagy szörföznek, vagy...
2: Igen. Ez sok vali, és úgy mondjak vali, valiból.
1: Igen. Gondolom, hogy is hívják labdára, gondolsz a strandlabdára.
2: Igen. Ez van, és szörfölnek az emberek, és csak úsznak, vagy ott vannak a napban, és csak akarják barnolni.
1: Igen. És te hogy állsz a sportokkal?
2: Nem vagyok egészen jó. Én táncolok, szeretek táncolni, de másban nem vagyok a legjobb a világban. Ez nem baj. Volt, amikor teniszáltam, és... asztal tenisz, itt is úgy nevezik?
1: A pingpong, igen, asztal tenisz.
2: Igen, ezt amikor fiatalabb voltam, akkor játszottam nagyon magas szinten, én voltam második Ausztráliában, de...
1: Hát akkor egész jól játszottál.
2: Azt gondolnád, de nem sok ember játszik Ausztráliában, szóval...
1: Hát mondjuk, hogyha 10-ből te voltál a második, de az,
2: valami ilyen.
1: Azért gondolom, annál csak többen.
2: Volt több, mint 10, de nem olyan, mint mindenki játszol, szóval. Ez jó volt nekem, én szeretem, de a legtöbb ember, amikor mondtam neki, azt mondta Ausztráliában, akkor miért csinálod ezt, miért nem csak játszol a teniszt, vagy ilyen. Mert ott nem olyan nagy a dolog.
1: Értem, és mondjuk akkor egy picit beszéljünk a te területedről, a kultúráról és a zenéről. Ausztráliába, vagy akár Új-Zélandon, ha tudod, akkor az emberek el akarnak menni egy kicsit zenét hallgatni, vagy színházba, akkor milyen lehetőségeik vannak? Van-e klasszikus értelemben úgy színház, mint mondjuk itt Európában?
2: Igen, van klasszikus. Ausztráliában nagyon híres a Opera House. Opera House. Ez nagyon híres, mindenki tud róla. Szóval, ha mész, akkor kell nézni. Nem kell bemenni, ha nem akarsz, de nézni kint. Ez ingyen, és nagyon szép. Ott voltam párszor, szerepeltem is benne, ez is jó volt. De ott van ez a komoly zene a legtöbbször ilyen helyekben.
1: Uh-huh.
2: De van... arinák, vannak vendéglők, amiben vannak zenészek, vannak. Sok hely, ahol...
1: Tehát a kultúrának nagyon sok tere van, ahol lehet különböző féleket, és szépen újra közeledünk a te területed felett. Milyen zenéket lehet Ausztráliában hallgatni? Mert ugye te mondtad a sajátodat, de mondjuk aki még akar, az mondjuk popot, rockot, klasszikus, vagy jazz, vagy hogy kell ezt elképzelni?
2: Mindegyik ilyen van ott. Nagyon sok, hogy mondják, country zene is van.
1: Country?
2: Igen. Ez nagy dolog ott. És rock is nagy dolog ott, és ilyen alternative hipster dolog van ott is.
1: Hát lassan a fél idénél tartunk, és most meghallgatunk tőled a szünetbe egy számot. Arra kérlek, hogy mondd meg, hogy melyiket fogjuk meghallgatni.
2: Melyiket akarsz? A Tamagotchit kéred? Mert ez a 90s albumból van.
1: Igen.
2: És ezt tudjuk játszani, ez egy nagyon vidám dal.
1: Igen, akkor a kedves hallgatók most a szünetben ezt hallgathatják meg tőled. Meghallgatjuk a dalt, és utána visszatérünk.
2: Nagyszerű!

0: ott tartottunk a szünet előtt, hogy kicsit beszéltél arra, hogy tulajdonképpen mindenféle zenéhez ott is hozzá lehet jutni, és az emberek szeretik is, ha jól értelmeztem. És mondtad, hogy, hogy arénától elkezdve operaházig, kisebb klubokig minden, mindenféle lehetőségre van mód. Te miket hallgattál ott? Tehát hogy jött a zene szeretet? Mi az, ahol elmentél? Mi az, amit megnéztél? Mi az, ami amin zenerék tulajdonképpen szocializálódtál?
1: Már nagyon-nagyon sok, szóval ez nehéz lesz, de nagyon sok helyben mentem, és nagyon sok zenét hallgattam, és játszottam, és emberekkel találkoztam. Szóval ez a zene nagyon nagy volt az életemben, de már mindent néztem, nagy koncerteket, én igazán játszottam mielőtt a Lady Gaga és Pink is ilyenek játszottak a arénában, én kint játszottam mielőtt felléptek, szóval ez nagy dolgokat is láttam, és kisebbeket, és megyek a most vőlegényemmel, és sokat, amikor...
0: Vőlegényed is zenész?
1: Ön nem zenész, de sokat megyünk egymással, és aha, nézünk zenét is.
0: Viszont zeneszerető ezek szerint.
1: Igen.
0: Még azt akartam kérdezni, hogy és akkor egy picit nézzük meg, hogy neked hogy telik egy átlagos napod, akár munka szerint és zenélés szempontjából.
1: Van kettőfajta nap igazából. Van, amikor szerepelek, és ez majdnem egész nap utazok, mert Ausztráliában nagyon nagy a...
0: Távolság.
1: Igen, nagyon nagy a távolság. Van, amikor 10 óráig kell vezetni, egy helyre menni, és akkor ott aludok, és felébredek is. Amikor felébredtem, akkor csinálom a technikai rehearsal...
0: Beállásokat.
1: Igen, és akkor fogok a napban szerepelni. Van másnap, amikor nem szerepelek, akkor otthon vagyok, és én csinálom a magam felvételeket, és producerem a magam dalokat, vagy videókat
0: tehát,
1: csinálom.
0: Tehát felveszed a videókat, a dalokat, felkészülsz a zenét szerzel, tehát egy ilyen alkotói munkát végzel otthon.
1: Igen, igen. Szóval majdnem mindent. De van, amikor tudok másokkal is csinálni dolgokat, és ez olyan jó, és akkor tudok találkozni, vagy beszélni velük.
0: A másokkal csinálni dolgokat, az munkát jelent, vagy az, hogy a szabadidődben összefutsz másokkal?
1: Mind a kettő. A zenéről beszéltem most, de van, amikor megyek a barátaimmal, és én csinálok képlegényeket, szóval egy képlegény klubban vagyok, ahol mindenki ilyen művész is rajzol, és akkor sokszor találkozok velük, és mind leülünk, és rajzolunk, és beszélünk. És
0: milyen képlegényeket csinálsz?
1: Én csinálok az albumomnak képlegényeket, szóval ezek...
0: Tehát ez azt jelenti, hogy a saját CD-det te illusztrálod képlegényekkel, tehát ilyen komplexül, aki kezedbe veszi a CD-det, az nem csak meghallgat téged, hanem látja, hogy miket rajzolsz, és történetek vannak hozzácsatolva.
1: Igen, szóval ezt csinálom is, és a barátaim igazából nincs, aki zenész, a legtöbb csak művész, de ők is csinálnak ilyeneket, szóval.
0: Azt mennyit szoktál úgy fellépni átlagosan egy hónapban, azt tudod-e? Vagy egy héten?
1: A legtöbbször majdnem mindegyik hét van szerepelezés, szóval amikor csinálok ilyen anime show, ott Ausztráliában ezek vannak 3 napig, Új-Zélandi ez 4 napig, van, ami 2 napig, és mind a 2 napon szerepelek, vagy mind a 3 napon, vagy mind a 4 napon. Szóval...
0: Lehet tudni, hogy nagyjából milyen volumenű rendezvények lépsz el, tehát mondjuk kis kluboktól az arénákig, most csak kíváncsiskodom, hogy mi volt a legnagyobb koncerted?
1: A legnagyobb arénában volt, szóval én már arénában szerepeltem, opera házban szerepeltem, volt, amikor híres emberekkel szerepeltem, szerepelek ilyen anime show-ban, és nagyon sok ember jön Ausztráliában, ez egy nagyon nagy dolog, szóval 100 000, 200 000, 500 000 ember tud jönni ezekben, és én szerepelek, szóval
0: hogy
1: ezek
0: kell
1: arénában.
0: Egy ilyen show-t elképzelni, amiről beszéltél, hogy néz ki?
1: Szóval, oké. Okay. Egy show, amilyen ilyen csinálok, van, amikor olyan emberek, mint te, aki beszél, aha, hogy mondják...
0: Reporter?
1: ilyen riporter jön fel, a kettő ember, és tudom, viccenek, viccet mondanak, és mindenkinek mondják hello, és akkor mondják, most zene lesz, felmegyek, én egy dal csinálok, lemegyek, híres ember jön fel.
0: Ezek komplex műsorok és szórakoztatók, amiben zenészek is megjelennek.
1: Igen, igen, szóval nem csak én vagyok, de van híres ember, aki színész, és ezek fel

0: képzelni 3 órát.
1: 1 óra.
0: 1 óra.
1: Igen. Szóval ez a legtöbbször 1 óra. És akkor van, amikor az egész órát adnak nekem egy fellépés sort csinálni másik nap.
0: Hány lemezed jelent meg eddig?
1: Lemezed? Mit jelent?
0: CD.
1: Ó, már nekem 3 van, 3 fajta. Az első volt a Super EP, és ez, tudod, nem egész album, ez 7 dal volt. És a második, ez a Doctor Who, ez egy TV műsor. Én csináltam egy album erről. És a harmadik, ez, ez a 90-es évek.
0: 90-es évek.
1: Ez, igen, bocsánat. Oh, igen.
0: Semmi baj.
1: Ez erről
0: mi se tudjuk néha elmondani, nem hogy te. Csak véletlen, hogy most ilyen gördülékenyen beszélek, úgyhogy ne aggódj.
1: Te nagyon jól beszélsz, én olyan jól lenne, hogy ilyen...
0: Hallottál már angolul? Na jó, folytassuk.
1: Szóval ez a harmadik, erről szók. Igen, sok dolog, tudod, a Tamagotchi-ról, Pokémon-ról, Dragon Ball Z-ról.
0: Tehát tulajdonképpen a 90-es évek hobbiairól, meg szokásairól szól. Igen. És miért pont ezek a dolgok? Ezek tulajdonképpen elektromokos játékok, meg filmek, amiről beszélsz.
1: Van sok dolog, ami nem erről szól, de ezek... Azért csináltam a 90-es évekről egy albumot, mert akkor születtem a 90-es években, és a gyerek voltam ebben az években. Szóval én december 91-ben születtem, szóval majdnem az egész 10 évig ott voltam gyerek, és játszottam, és nagyon sok emlék van róla. Szóval azért csináltam ezt az albumot, mert nekem ez szívem.
0: Közel áll a szívedhez.
1: Igen, igen. És az albumban nem csak erről éneklek a játékokról, vagy ilyenekről, de arról, hogy az ember tud felnőni, és ilyen. Uh-huh,
0: tehát megpróbáltad a szokásokon, egyéb dolgokon keresztül megmutatni, hogy hogyan nő fel egy ember ott, vagy te hogy nőttél fel, és mi állt hozzád közel.
1: Igen.
0: Rajongói táborod van kint, tehát emberek, akik eljönnek a koncertjeidre?
1: Igen, Ausztráliában van ember, aki jön a koncertemre. Nem gondolom, hogy sok ember Magyarországban tud, hogy én ki vagyok, de jó lenne.
0: Nézd, ide is kell hozni koncertet, és meg kell szervezni, és akkor itt is megismernek.
1: Igen, ez
0: kell. Nagyon-nagyon jól tudják itt is a nyelveket, úgyhogy gondolom angolul énekelsz.
1: Igen, angolul.
0: Tényleg, Ausztráliában milyen nyelveken beszélnek?
1: Csak angolul a legtöbb ember, vagy ha immigrant.
0: Emigráció, igen.
1: Emigrancia.
0: Aki kívülről akkor, jönnek be.
1: Akkor jönnek Ausztráliába, ők beszélnek az a nyelvet. Szóval a kínai emberek kínaiik beszélnek, nem sok magyar van ott igazából.
0: Tudod, hogy Ausztráliának mi most a hivatalos államformája?
1: Mit jelent?
0: Köztársaság, királyság.
1: Most a körmény. Nagyon konzervatív, hogy lehet máshogy mondani.
0: Konzervatív?
1: Nagyon. De Anglia ország a queen,
0: a királynő,
1: a királynő, ez a legelsőbb nekünk tehát... is, és akkor a kormány, és ez egy konzervatív.
0: Tehát tulajdonképpen akkor a angol korona alá tartozó kormány vezeti az országot.
1: Igen, igen. De van nekünk egy prime minister, és ez... a országban csinál mindent.
0: Uh-huh. Lehet valamit tudni az ausztrál őslakosságról? Találkoztál-e ott velek, vagy lehet tudni az életmódjukról, vagy hogy mint csinálnak?
1: Emberek? Vagy?
0: Akik laktak Ausztráliában, tehát nem akik bejöttek később, hanem akik nagyon régóta Ausztráliában élnek.
1: Ők szeretik a futball, ez más, mint itt a futball.
0: Mindig nem értetted, amit kérdeztem. Tehát tudod, mint hogy Amerikában az indiánok az őslakosok.
1: Aboriginals, igen. Vannak aboriginals, de igazán, hogy mondanám, nem nagyon kedvesen Anglia ember volt. Nem nagyon kedves ezek az embereknek. Most, aki a nagy városokban ott éltek, most nem sokan élnek, csak a vidékekben, ahol nincs sok ember, ott tudnak maradni, de igazából nem jól csináltak. Én gondolom, hogy nem jól.

0: Már kik nem csinálták jól?
1: Hogy bejöttek az anglia emberek és kirúgtak.
0: Hát igen, igen, tehát nem igazán tolerálták azt, hogy az őslakosságot írtották és kiszorították az élőhelyükről.
1: Igen, azt mondták, amikor odaértek Ausztráliában, hogy Ausztrália úgy mondják terra nullius, és ez a latin azt jelenti, hogy senki nem ott él. Szóval láttak az embereket, de azt mondták, senki nem van itt. És így írták le, szóval csak valami 5 év előtt a Prime Minister, a kormány főnök mondta, hogy bocsánat ennek, de ez tehát olyan sokáig kellett várni.
0: Megkövette az őslakosságokat az ellenük elkövetett bűnökért.
1: Ez gondolom, hogy nagyon rosszul csináltak.
0: Igen, azt hiszem, ez nem csak ott, hanem mindenhol probléma lehet. Tehát te nem nagyon találkoztál velük még.
1: Nem. Én nem tudtam sokkal találkozni. Van, aki fél, vagy van benne vér, Aboriginal vér, de nem találkoztam igazán, aki így él. Mert most nem láthatod a városokban. Nem
0: még egy picit beszélünk, ugye, mert legendák keringek arról, hogy Ausztráliában olyan állatok élnek, amit mi azért minden nap nem látunk, de kérdés, hogy te mennyire találkoztál, mert azt mondják, hogy egyrészt vannak nagyon veszélyes állatok,
1: és
0: nagyon egzotikus állatok, tehát mennyire érintett, vagy mit láttál?
1: Nagyon meglepődtem, hogy nincs itt sok pók is ilyen, és amikor mondtam a testvéreimnek is ilyeneknek, hogy otthon az én veranda, így mondják itt is?
0: Igen, igen, igen, igen.
1: A verandámnak van ilyen nagyon veszélyes pókok mindig, hogy ha megcsípnek, akkor tudok meghalni. Ez normális ott. Akkor úgy féltek tőle, de ott ez normális, szóval az ember nem nagyon fél tőle. Aha. És ott sok bogarok és ilyenek vannak, és kígyók. Már sokszor találkoztam vele. Otthon is van, amikor kígyó van, de akkor ki kell venni, mert ez nem jó. És nagyobbak a pókok. De a nagyobb pókok az legtöbbször nem olyan veszélyesek.
0: Tehát a kicsik a veszélyesek. Skorpiók is vannak?
1: Én már nem láttam ilyenet, de lehet, hogy van. Uh-huh. Vannak kedvesek is, vannak úgy nevezik a wombat, van a kangaroo, van wallaby, van kookaburra, és ezek sokszor látod, szóval. Aha. Legtöbbször látom a kangaroo és a wallaby meghalva, amikor az úton megyek.
0: Tehát, hogyha véletlen rossz helyen megy, akkor elüti egy kocsi.
1: Igen, nagyon sokszor látsz meghalott már. Kangaroo vagy wallaby. Mert,
0: wallaby, az milyen állat?
1: Ez olyan, mint kangaroo, de kisebb.
0: Aha.
1: Nem gyerek, de csak más állat.
0: Tehát a kenguru rokona csak kisebb méretben.
1: Igen, igen, ilyen. Nagyon aranyosak, amikor élnek, de nagyon sokszor már, mert sokat utazok szerepelni, olyan sokszor láttunk ilyent. Ez nem szép.
0: Nagyon-nagyon sok mindenről beszéltünk, de még a jövőről nem. Tehát hosszabb távon hogy képzeled el mondjuk 10 év múlva az életedet, a zenélésre akarsz foglalkozni? Mik azok a tervek, amit nagyon szeretnél megvalósítani?
1: Már, mert Ausztrália és Új-Zélandben szerepelek, és ezt nagyon szeretem, de ezek igazából nagyon kicsi országok a világ.
0: Ausztrália?
1: Nagy ország, de nem sok ember van benne. Rosszul mondtam, nem kicsi ország, de nem sok ember ott él. Szóval jó lenne, nagyon akarok máshol is szerepelni. Magyarország nagyon jó lenne. Próbálok lehet Angliaországban is szerepelni, vagy Amerikában, mert Angliaország olyan, mint Új-Zéland plusz Ausztrália. Nagyon sok. Szóval Ausztrália plusz Új-Zéland valami 25 millió ember, Angliaország valami 150 millió ember, szóval sokkal több.
0: Igen, mondjuk azt kell tudni, hogy ha jól tudom, Magyarországon él 10 millió ember, és Londonnak ennyi a lakossága, tehát hogy arányaiba lássuk.
1: Wow.
0: Tehát, hogy vannak olyan nagyvárosok, aminek a lakossága megfelel egy közép-kelet-európai ország kisebb közép-keleti ország összlakosságának, tehát nagyon nagy létszámú országokról beszélünk.
1: Ez igaz. Szóval De a jó dolog Magyarországban, hogyha itt vagy zenész, akkor tudsz menni Németországban, vagy Ausztriaországban, és nagyon könnyű. Ausztráliában, ha akarok menni másik országban, a legkönnyűbb az Új-Zéland, de másképpen nagyon nehéz, mert ez egy sziget igazából.
0: Igen, meg ráadásul, hogy Magyarország is az unió tagja, tehát nagyon könnyű az átjárás.
1: Mm. Ez igazi, vagy csak ilyen mondják?
0: Nem, a határok nyitva vannak.
1: Ez nagyszerű akkor.
0: Határok nyitva vannak, tehát a Schengeni egyezmény óta szabad az átjárás a határokon.
1: Szóval ez nagyon jó. Akkor, ha itt élsz, akkor ez a legjobb. Mindenhol lehetsz menni és szerepelni, de otthon csak igazán nehéz menni. Ha akarok Európába menni, akkor ez valami $2,000, az olyan, mint 40,000 forint. Szóval ez
0: tehát nem olyan egyszerű rögtön megoldani ezt a dolgot.
1: Igen. Szóval.
0: Úgyhogy, tehát ez a vágyad, és hol jártál már eddig Ausztrálián és Új-Zélandon kívül?
1: Ide jövök a családot látogatni. Mentem Olaszországba, mert a vőlegényem, az ő családja Olaszországban vannak.
0: Élnek, igen?
1: Igen, élnek. De másképpen nem voltam más helyen, csak ezeken. Ausztráliában és Új-Zélandben a legtöbbször vagyok, mert ott élek.
0: Uh-huh. Akkor még amit akartam kérdezni, hogy és akkor ezek szerint tervezed, hogy néha-néha Magyarországon is szeretnél zenélni?
1: Ez jó lenne. Már dolgoztam Gyula Györfival, és ő egy zenész az országban is csinál producer dolgokat, szóval ez nekem nagyon jó volt, és nem tudtam találkozni vele, mert ő van egy zenekarban, és most túráznak.
0: Aha, de turnéznak.
1: Igen. De jobb lenne, hogy jöhetnek, és többet tudok játszani ilyen emberekkel.
0: Itthon hallgattál már zenekarokat, amikor itt szoktál lenni?
1: Igen, igen. Már megyünk koncertekre. Gondolom mindig, amikor ide jöttem, akkor apával mentem koncertben, mentem az utcazene fesztiválba, a Veszprémben, mentünk a jazz fesztiválban, mert ott egy hét jazz fesztivál, másik hét utcazene fesztivál, szóval olyan sok fesztivál van. Szóval sok zenét láttam Magyarországban, és nagyon szeretem. Mindenhol van zene ebben az országban. Uh-huh. Olyan jó.
0: És milyen zenéket hallgattam, mondjuk jazz, vagy komoly zenét, vagy könnyebb műfajt, tehát mi fogott meg nagyon?
1: Már itt hallgattam jazz, komoly zenét, és sok ilyen country, blues, ilyeneket hallgattam, mert az utcazenében sok ilyen volt, rock zene, és hallgattam itt már olyan folk, gypsy zene is hallgattam.
0: Igen, tehát roma vagy cigány zenét is hallgattam. És tetszett?
1: Igen, már minden tetszett nekem. Mondtam a vőlegényemnek is, hogy itt nincs rossz zene.
0: So. Igen, igen, igen, azt hiszem, hogy ez nagyon izgalmas. Hát akkor most már a zárszónál tartunk sajnos, mert elrepült ez a 50 perc, úgyhogy kérdésem az, hogy mit gondolsz, mikor fogsz legközelebb visszajönni, és milyen reményekkel?
1: Első, nagyon köszönöm, hogy tudtunk beszélni, ez nagyon nagy dolog, szóval köszönöm. Második, nem tudom, de amikor lehet, akkor fogok jönni, mert nagyon szeretem, nagyon szeretek itt lenni Magyarországban, és nagyon jó hely, nagyon szép minden. Az emberek mindig kedvesek, és a torták nagyon.
0: Igen, tehát az édesség, ami hiányzik Ausztráliában, most már fogom tudni, tehát hogyha nagy Isten arra járok, akkor viszek magam a csoki tortát. Igen. Na, hát nagyon szépen köszönöm Mérinek, hogy elfogadta meghívásomat, illetve a hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti magazinadását hallották.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Szeptember, ősz elő és Szent Mihály hava. A hónapnév már a régi római naptárban is szerepelt, amely márciussal kezdte az évet, szeptemberrel pedig a hetedik volt a sorban. A magyar kalendáriumokban ősz elő havaként is említik, jeles időjós napjait elseje kezdi. Ha akkor esik, gyönge lesz a tél. Ha 5-én, Viktor napján süt a nap, akkor hosszú, kellemes őszre számíthatunk. Két Mária nap is követi egymást. Ha 8-án enye éjszakát élünk, az finom bort érlel. De ha hidegre fordul, savanyú lesz a szőlőleve. A 12-i Mária nap, Szűz Mária név ünnepe. Jeles búcsúnap, és a megfigyelések szerint ekkor indulnak útra a fecskék. A szőlős gazdák számára kritikus 21-e Máté napja is. Ha tiszta az idő, az sok és jó bort ígér. Bencel napján, 28-án ne keseregjünk, ha esik. Szép lesz a tavasz. Ha pedig 29-én Szent Mihály lova deres, az behozza a telet, és ekkor térnek vissza a szállásukra a ridegtartású négylábúak. A 23-ára eső őszi napi egyenlőség az egyensúly megélése. A tavasztól végzett munka ilyenkor kapja meg jutalmát a beérő termésben. Szeptember a szüret kezdetének számított, és a szüreti felvonulások, szüreti bálok időszaka is. Ám ne feledjük, a gyümölcsök begyűjtése mellett a jövő jegyében a hónap első napja az őszi búza és a rózsvetésének kezdete is. A lélek gyümölcseivel a következő tanévben. Lelki feltöltődés és közösségépítés bár udvarnokon. A bár udvarnoki lelki gyakorlatos ház adott otthont annak a háromnapos lelki gyakorlatnak, amelyen mintegy 40 hitoktató gyűlt össze, hogy együtt hangolódjanak a közelgő tanévre és a Szentlélek hangjára. A lelki gyakorlat központi témáját Varga László, kaposvári megyés püspök előadássorozata adta, amely a Szentlélek gyümölcsei címet viselte. A három előadás kapcsán a résztvevők a türelem, a kedvesség, hűség, jóság, alázat és önmegtartóztatás erényeivel foglalkoztak. Az elhangzott gondolatokat kis csoportos megosztásokban dolgozták fel, ahol lehetőség nyílt a személyes életpályák és megtapasztalások őszinte átbeszélésére. Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitója. A Kálvin téri református templomban tartja 2026-2027-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét. A Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 7-én hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor, református lelkipásztor, az egyetem docense hirdet igét, az első éves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az erdélyi református egyházkerület püspöke, teológiai tanár, és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora mond köszönetet. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezért ezzel előfordulhat eső is. Északi a szél, és 26-31 fokunk van. Pénteken a felhők mellett sok napsütés ígérkezik, eső nem valószínű, nyugatias a szél, és 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Nem a szavakból, nem a pofonból és nem a rángatásból lesz valaki elégedett, bár megelégelheti a verést. Nem ebből lesz, hanem abból, amikor látja azt az áldott példát, hogy te megelégedsz. Hogy ti megelégedett életet éltek a családban.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mennyire jellemez minket az elégedettség? Érdemes kicsit áttekintenünk különböző területeket, amelyeken a minket megkísértő elégedetlenség vagy túlzások helyett választhatjuk az Isten felé való hálát is. Győri János Sámuel, nyugalmazott evangélikus lelkész előadását hallhatják szerkesztett formában, amely egy korábbi Balatonnet evangéliumi találkozón hangzott el. A lélekhangoló második felében Jó Angelika tanárnőt az Indiában töltött 9 éves missziói útjukról kérdezem.
0: Lelkész családba születtem, ami semmit nem jelent, sőt inkább Éli fiaira gondoló, inkább valami átkot is néha, vagy valami görbe utat, de hála Istennek az Úr Jézus elkapott 17 éves koromban, és a 119. Zsoltár 9. verse volt nekem az Úr Jézus melletti döntésem. Mi módon őrizheti meg az ifjú az ő útját, hanem a te beszéded megtartása által. És ez vezérelt engem az életem folyamán, és így örülök, hogy most itt lehetek közöttetek és szolgálhatok. A címe tehát a szolgálatomnak a megelégedett élet. Az embert a teremtő egy megelégedett, teremtett világba tette, vagyis egy megelégedett, teremtett világ veszi körül. És hogy ezt a témát elővettem, elkezdtem azon gondolkodni, hogy elég a természeti világban, ha elkezdem sorolni, hogy például a megfelelő anyagoknak a periódusos rendszerben megfelelő elég vegyértékük van, se több, se kevesebb. Elég a tömege, elég a távolsága a Földnek a naptól, pont jó. Elég a tengely dőlése a Földnek, hogy tavasz-nyár ősszél legyen, elég a vérnyomás, elég a testhőmérséklet, nem kell ennél melegebb, és az úgynevezett biológiai egyensúly is megvan a világban. A természeti világban ezek mind elegek a számunkra, és a teremtő maga is egy megelégedett Isten. Már tudjátok, mire gondolok, ez az Isten, aki teremtés naponként mindig elégedett volt. Miért? Látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó. Még utánunk is ezt mondta. Annyira szeret minket, olyan nagyon jónak tart minket. Sokszor mi legyengítjük, eléletlenítjük az evangélium üzenetét, mert ott a drága Úr Jézus annyiszor beszél az ember értékéről. A megváltottságról, hogy fölértékelt vagy. Hát drága áron váltattál meg. Nincs nálad értékesebb. És ezt mondja a 7 milliárd embernek, nekünk is személyesen, mindnyájunknak. Az elég egyensúly vesztése is bekövetkezett, bár a 7 milliárd ember arányos testű ember. Nincs itt, remélem, közöttünk senki olyan, akinek a jobb keze másfél méterrel hosszabb, mint a bal. Pedig lehetett volna. Én egyszer láttam egy ilyen pulóvert, elnézte a néni, és az egyik karját ilyen hosszúra kötötte, a másikat rövidre. Valami buta, humoros filmben láttam ezt. Testvérek, most olvastam például arról, hogy nagyon ritka betegség a különböző hosszúságú láb, akinek már egy pár milliméterrel hosszabb vagy rövidebb az egyik vagy másik lába, az már biceg. Ez a mi teremtőnk, hogy gondoskodik, micsoda tervezés. Mérnöki pontossággal vagyunk megteremte, mindig szeretünk panaszkodni, hát ahhoz képest, hogy itt 7 milliárd ember van, alig van beteg. Ne panaszkodjatok, az embetegség még mindjárt, hogy mitől fáj a fejed, meg a füled, meg a derekad, de komolyan mondom, hogy ne erre koncentrálj, hanem arra, hogy Isten mennyien csodálatosan teremtett meg. Betegségnek számít viszont a 21. századnak is a legnagyobb betegsége, sajnos én is voltam kétszer ezzel megvádolva. 27 éves koromban 3 hónapig Szeverenyi Jánosékkal együtt voltam ifjúsági körön Békés Csabán, és fejemre olvasták a máluszt, a tumort. Amikor elégedetlenség sátánya gonoszsággal költözik a testembe, és szaporítja a sejteket fölöslegesen, mértéktelenül. És ez jó példa arra, hogy 20. századi ember, a te mértéktelenséged, itt van egy halálos betegség is. Mert Isten úgy adta, hogy csak annyi sejt osztódik, csak annyi keletkezik, amennyi kell. Ha több, az egy őrült, súlyos betegség lehet. de abból is lehet, mint hallottátok, szabadulni az Úr Jézus által. Bűneset, üzenet és elégedetlenség. Az ember bűnbe esése az nem egy történet, az ma is zajlik. És ma is üzeni nekünk az, amit a Szentlélek leíratott nekünk a Biblia elején, hogy vigyázz ember, így van körülötted mindig ott a személyes gonosz, a kísértő. A kígyók kérdése hazug volt, ugye ebben megegyezünk, mert lehet kérdéssel is hazudni. Valóban azt mondta az Isten, és csúsztatja a statisztikát, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek, micsoda negatív megfordítás. Az elégedetlenségre appellál a sátán akkor, amikor azt mondja, ugye te is mondtad már, hogy jaj, nekem semmi. Ugye mondtátok már, gyerekkortokban legalább valljátok be, hát nem mondjátok már, hogy itt megszégyenüljek, hogy egy olyan kérdést tett. Mondtuk, nem? Hogy igen, mert én soha nem mehetek. És nekem soha, ne, én soha nem kapok. Ki volt a Bibliában, a példázatban ilyen soha nem, meg nekem semmi? Ugye a tékozló fiúnak a bátyja. Minden esetre ez az elégedetlenségnek, a megelégedett életnek egy hatalmas kísértése, amikor az egy se és a minden. A kertnek egy fájáról se ehettek? És drága testvéreim, kedves Évák, bármilyen neműek is vagytok, itt nem elég Éva bebiflázott válasza. Nem elég. Az Éva az egy olyan eminens tanuló, hogy úgy betudta, bevágta, amit az Isten mondott, hogy a sátán is csak így, vagy a kígyó is csak így nézett, hogy hú, de tudja ez a leckét. Azt mondta, elmondta szépen, elhadarta az averbot, elhadarta a memoritert. Nem, az Isten azt mondta, hogy kertnek minden fájáról lehettek, de... És elég volt? Nem. Az elégedetlenségnek a magját elvetette a szívébe a személyes gonosz, mert igenis vett a fáról. Mindig az az egy kell, ami tilos. Ez egy másik dolog. Nem beszélve arról, hogy mindig a szomszédnál szebb a barack, meg a fű, meg stb. És mindig a másé az, ami éppen kell. Szeretem úgy magyarázni a bábeli történetet, ezt az ős történetet, hogy az ember összefog, mert elégedetlen. Mindig többet akar. Láttam is egy ilyen animációs filmet, angol nyelvű volt, de szenzációsan előjött benne az, hogy összefogtak ott a Sinár pusztáján, és mondták, hogy még több kell, még több kell. Nem elég. És drága fiatal szülők, vigyázzatok gyermekeitekre is, mert ez nem egyszerűen egy gyermeki szoktatás vagy nevelés, hogy nem bírtok végigmenni az ABC üzletben, mert a gyerek lerámolná az összes gondolát, és ott kell vele veszekedni. Hányszor hallunk ilyet, ugye, kiborult édesanyákat, amint azt mondja, hogy megraklak, meg nem tudom, miket mond már, gyere már, meg cipeli. Nem, szeretett testvéreim, felelünk ezekért. De nem az üzletbe kell ezt a Tesco-ban levezetni egy ordítással, vagy egy pofonnal ne talántán, hanem vajon én, mint édesanya, vagy édesapa, vagy szülő fegyelmezett életet élek-e? Mert nem a szavakból, nem a pofonból, és nem a rángatásból lesz valaki elégedett, bár megelégelheti a verést, az világos. Nem ebből lesz, hanem abból, amikor látja azt az áldott példát, hogy te megelégedsz, hogy ti megelégedett életet éltek a családban.

gazdasági növekedés meddig? Figyeljetek, mert nem akarom vádolni a világi tudósokat, meg a politikusokat, de figyeljetek, mert állandóan erről van szó, hogy gazdasági növekedés. Hova? Hát az emberiség nem gondolt bele, mert persze nincs üdvtudata, nincs mennyországbeli célja, ezért azt hiszi, hogy amit hiányzik, az azért van, pedig a lelki hiányzik neki, azt próbálja anyagiakkal. Tudom, hogy most nagyon primitíven leegyszerűsítettem az egészet, de azért gondolkozzunk el, hogy itt vagyunk a 21. században, és az emberiség olyan csodálatosan élhetne, nem 7 milliárdot, hanem 20 milliárdot tud ez az Isten által megpördített földnek nevezett golyó ellátni, csak mi a kapzsiságunkkal és a feszegedésünkkel, mert nem az a baj, hogy van-e kenyér vagy nincs, hanem az a baj, hogy ha sok terem, akkor beleöntöm a tengerbe. És nem az a baj, mert az Isten nagyon jól pakol, az Isten nem PET palackban adta a vizet. Az Isten a gyümölcslevet sem abba adta, hanem nézzétek meg egy igazi barackot, egy őszi barackot. Most gondoljunk egy jó, húsos, édes levű őszi barackra. Megvan? Micsoda csomagolás? Mert mit csomagolt be? A magot. Becsomagolta, és egyúttal ilyen otromba alakott, mint az a négy végtagú ember, azt megeteti ezzel a PET palackkal, ezzel a húsos réteggel, és utána a magot valahol eldobják, és lesz belőle egy új élet. Szeretett testvérek, most nem akarok butáskodni, de sajnos csodálatos költőink is beleestek ebbe a hibába, mert jó lett volna egy kis evangelizáció már a 19. században is, főleg a költőknek. Azt mondja a drága Petőfi Sándorkánk, hogy ha majd a bőség kosárából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mindenki egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán. De drága lélek, én úgy szeretem Petőfit, mert a feleségem ugyanabban a városban született, ugyanazon a napon, tehát január 1-én, úgyhogy nagyon közeli nekem a Petőfi Sándor. És nem is akarom egy cikkizni, világos, csak tényleg Jézus Krisztus nélkül itt nem áll össze a világ. Nem áll össze a Biblia nélkül, az evangélium nélkül nem áll össze. És ezért, drága Petőfit, ezért idéztem, mert nem is beszélek ilyesmiről, mint a kommunista drága testvérünknek volt a vágyálma, megint csak nem tudjátok, mert fiatalok vagytok, hogy az iskolában nekünk az 50-es években azt tanították, hogy 1960-as évektől, de legalábbis 70-től kezdve már az áruházban nem lesz pénztár. Bemegyünk az áruházba, ott lesznek sorban a kabátok, Győri János bemegy, megnézi melyikön neki, és azzal az egyel kisétál. Semmi csipogás, ilyen, hogy hívják, tudjátok, ez az áruháza van, hogy mész ki, és akkor becsipog, mert loptál, vagy valami. No, az azért nem tudjátok, mert nem szoktatok lopni, de tényleg a kiáratnál senki nem ér, mert te olyan csodálatos szellemű vagy. Már beragyogott a szellem a házad ablakán, annyira tökéletes vagy, hogy nem fogsz elvinni több kabátot, és főleg nem nagyobbat, mint ami rád fér, mert az még rosszul áll. No, ne vicceljünk tovább. Nagyon fontos, az emberi irigység az elégedetlenség katalizátora. Vagyis segíti. Az irigység az elégedetlenséget segíti. Ki ne emlékezne a 9.-10. parancsolatra, a szemek parancsolatára, ne kívánt fele barátod feleségét. Drága testvérek, még keresztény gyülekezetekben is, hogy marít a sátán? Másik, emlékeztek Nábot szőlőjére? A király Akháb olyan alázatosod, olyan, mint ez a Komához, akit Nábotnak hívtak, hogy figyelj, hát nekem itt van a nyaralom, és a te szőlődet add már ide nekem, jó lesz az veteményes kertnek. Hát elég nagy lábon éltek Jézábellel, és hívták a oltottan mindenféle grillelzés, meg stb. Hát jó lett volna, hogy lett volna ott mindjárt egy paradicsom, meg stb. Szenzációs tanítás. Oda megy a király, és alázatosan megkéri Nábot. A Nábot visszaválaszol, hogyan adhatnám neked az én atyáimtól nyert örökségemet? Egy egész más kategóriában beszélt. Ő neki nem vagyona volt Nábotnak, hanem öröksége. Neki nem szőlője volt, öröksége volt. Neked van öröksége? Na nem az, amit a nagyomától kapsz, vagy az édesapától, ha meghal, hanem amit az Úr Jézustól kapsz. Örökség. Ez az, de most még nem menjünk tovább, és oda megyünk a Dávid, akinek a családjából születik a drága megváltó.
Emlékeztek rá? Az ocsmány bűnjére? Meglátja, elirigyeli a barátja, feleségét, akit a háborúban direkt úgy küld, hogy meghaljon. Hitteus Úriást. Elégedetlenség teszt a szőlőmunkások példázatában, Máté 21 következőkben olvassuk, hogy Jézus kitalál természetesen egy történetet, hogy van, aki egész nap dolgozik, de meg van fizetve. Megelégedett lehet? Igen, megkapta a pénzét. Te megelégedett, vagy megkapod a pénzedet mindig? No, nem sokan jelentkeznek. Tehát, elég az hozzá, hogy ezek elégedettek, de olyan ravaszan csinálja a példázat szerint az intéző, hogy lássák. Hát ilyet majd normális, civilizált KFT-nél, vagy gyárban, vagy nem tudom hol, nem csinálják, hogy sorban állunk, és nézem, hogy a kolléga mennyit kap. Nem, mert ez intim dolog, mert ne is kérdezzétek egymásról sem, mennyit kell. Mi talán magyarok jobban kérdezzük, de úgy hallom, hogy más országban nem divat megkérdezni, mennyit kapsz. No, Jézus úgy csinálja ezt a példázatot, úgy mondja el, hogy ott látják, így mered ki a szemük. Hát maguk már így toporognak, hogy hát én a tízszeresét kapom, mert tízorával többet dolgoztam. Ne, ugyanannyit kap. Irigység. Egy jó elégedetlenségi teszt. Nem csak Máté 20-ban, hanem Balatonneten, meg otthon nálatok is, nálam is. Kell ez a teszt, hogy rádöbbenjek arra, hogy megkaptam, mindenem megvan. Még a vérnyomásom is jó, még a vérképem is elfogadható, és türelmetlen, és ideges vagyok, és valamint hiányzik. Sose elég, és most már hadd ne beszéljünk idő rövidsége miatt a szenvedélyekről és a függőségekről. Tarolnak a jóléti társadalmakban főleg.

0: Győri János Sámuel előadását hallják a megelégedettségről.
1: Megelégedés vagyon. Jézsás 55.2. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér? És gyűjtötök kincseket azért, ami meg nem elégíthet. Elégíthet megelégedés. Hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék a lelketek kövérségben. Igen, Istenre kell hallgatnunk. Szeretett testvérek, én azon elszörnyedek, hogy mennyi mindent költünk már körülbelül egy 50 éve, egyszerű tömegek, tehát én is a kiskeresetőekhez sorolom magamat, ami nem is szükséges, olyasmiket veszünk. Most nem beszélve arról a szenvedélyről és betegségről, ami általában nem is az asszonyokat, hanem a férfiakat kapja el, ugye, hogy szép ruhákat látnak a férfiak, meg ékszereket, és hát vesznek belőle, föl se veszik soha, csak addig volt jó, amíg hazavitték. Ugye férfiak így vagyunk ezzel. Hát nem baj, hogyha az asszonyok is átalálják ezt, de tényleg egyformák vagyunk. Hát mi a kütyüt visszük, meg a peca fölszerelést, meg a modellvasutat, nem tudom micsodát. Igen, szükséged van rá? Nálunk a Pest Erzsébeti evangélikus gyülekezetben nagyon szépen megemelkedett az adakozás. Miért? Mert volt egy fantasztikus, meg van, él még most is, egy szenzációs felügyelőm volt, és ugye nem a lelkész beszélt a lelkipásztor arról, hogy a testvérek azért adakozzunk is, hanem ő mindig írt egy levet, hogy testvér, egy fagyi mennyibe kerül? Egy mozi jegy? És tudsz úgy viszonyulni az adakozáshoz, hogy mit bízott rád Isten? Csak postás vagy. Az nem a tied. Hát jól nézze ki, nem, hogy hozza a nyugdíjat a postás, nem adja oda nekem, hanem elfagyizza. Körülbelül majdnem olyan nyugdíjunk van, el lehet fagyizni, de hát torokfájással járna azért. Minden esetre a megelégedés és a vagyon kérdésében Ezékiel 45 azt mondja, ezt mondja az Úristen, legyen elég már nektek, Izrael fejedelmei, a törvénytelenséget, az erőszaktétel távoztassátok el, és cselekedjétek törvény szerint az igazságot, vegyettek le népemről sarcolásokat, ezt mondja az Úr. Most ez egy régi történet. Mit sarcolod a feleséged, a férjed, az édesanyádat? A rokonaidat, a környezetedet. Akinek van füle, hallja. Menjünk tovább. Megelégedés és a vagyonnál még mindig 1 Timóteus 6.6 és következők, de valóban nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel. Ez ne egy dogmatikai tétel legyen, testvérek. Legyen bizonyságtételetek. Hányan drága bizonyságtételt hallottam, hogy nem volt semmi, és átéltünk, és megjött utolsó pillanatban, és valaki odaakasztotta az ajtóra a teli szatyrot, teli élelmiszerrel. Könnyeim potyognak, amikor ilyet hallok. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértetbe, meg törbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, irítség, kívánság, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik, hát láttátok, látjuk. Jóléti társadalmak lebuknak, mert gazdagok akarnak lenni, mert csak hedonisták akarnak lenni, ez a minden a mai napnak érni. Híres mondásuk latinul carpe diem, ragad meg az alkalmat, a napot. Nem vagy éhes, de még egyszer vegyél, mert még lehet, ingyér van. Nem. Így voltunk a könyvekkel is. Drága özvegyasszonyok 2 fillérjén vásárolták a Vasfőgönyön túli testvéreink, nyomtattak ki evangélium iratmissziói könyveket. Én emlékszem rá, mint lelkipásztor, hogy volt, aki úgy vitte haza, hogy 1/2 métert markolt egyből. Nem a címét nézte így? Mert ingyér volt. Mert jó lesz a könyvesporc, abból a zöldből még 3-at kérek. Nem beszélve a képes Bibliáról, az ment legjobban. Na, elég az hozzá, hogy az legalább Biblia volt. Elég az hozzá, hogy nagyon fontos dolog, hogy mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme, ismeritek jól, mely után sóváragván némelyek eltévejednek a hittől. Nem a normális élettől, nem a normális gazdaságértől, a hittől. És magukat által szegezték sok fájdalommal. Karrier, 2 Királyok 14:10, megverted az edomitákat, ezért fuvalkodtál fel szívedben, elégedjél meg a dicsőséggel és maradj otthon. Miért akarsz a szerencsétlenséggel harcra kelni, hogy elessél magad is, és Júda is vele együtt. Mindig az a baj, hogy nem a saját bőrünket visszük itt a vásárra, hanem rántjuk magunkkal a drága családunkat és a többieket.

0: megelégedés és karrier. Ekkor hozzáment az Zebedeus fiainak anyja az ő fiaival együtt, és leborulva kérte Jézust, képzeljétek el, mennek a Golgota felé, már szinte ott vannak a szenvedés történet küszöbén. Mit akarsz, mondja Jézus? Azt mondta neki, mondd, hogy az én két fiacskám üljön az országodban, egyik a jobb kezed felől, a másik a bal kezed felől. Protekció az evangéliumban. Megdöbbentő. Szeret testvérek, megelégedés, Zsoltár 127.2. Hiába nektek korán kelnetek, ismeritek, ugye? Későn feküdnötök, fáradtságol szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában ad eleget. És ez az ige nem csak arra utal, hogy ne éjszakázz, hanem arra utal, hogy figyelj, te a kenyeret csak mozgatod. Nem a kombájn termeli a kenyeret, nem a műtrágya, hanem az, aki megpöccintette az első gabonamagot, hogy azt mondta neki, hogy figyelj, ha földbe esel, ne maradj egy magad, teremél száz annyit. Ez a teremtő Isten. Ezt nem tudja a 20. századi pökhedi ember, aki teremtést tagad és Isten tagad. Vagy lehet, hogy nem tagadja ezeket, de olyan él, mint Marci Évesen, és nem jut eszébe naponta, hogy az Úr Jézus nem luxusból adta az naponként imádságodul a mi atyánkban azt, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, mert ő adja. Ember, te csak a logisztikáért felelsz. A mozgatásért, hogy learatod, elveted, learatod, megörlöd, megsütöd. És vajon, drága testvér, vetsz keresztet a kenyére, mielőtt megszeged? Inkább ne vegyél ilyen mindenféle magos, beszort kenyeret, vegyél egy normálisat, és vesd rá kenyeret, mint a mi anyánk csinálta, és megszoktuk, hogy ez nem az apa kenyér keresetéből van, hanem az Úr Jézus adta. Fejezzük be azért egy konklúzióval, itt Pál apostolt látjuk. 2 Korintus 12.9-ben ezt mondja, azt mondta nekem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Nagy örömös dicsekszem is azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Az elég nem mennyiségi, nem leltári, nem statisztikai kérdés. Nem is aszkézis kategória. Nem is lemondás kategória. Az elég a természetben a teremtettségi program, amit az Isten meglökött, beindított. Az embervilágban pedig életvitel. A megváltottság kérdése. Csak a megváltottság tud engem kielégíteni. Csak az, hogy rájöttem, hogy én neki drága vagyok, és ő meghalt értem, hogy van találkozásom színről színe, amiről most csak álmodom. Tudod-e, hogy neked megvan a helyed az Úr országában? A megváltottság elégedettsége ez tehát. Legyetek a szentek közössége itt most ebben a gyülekezetben. Legyetek a megelégedettek. A megelégítettek közössége. Az Úr Jézus nem csak földi kenyérrel elégített meg 5000 embert, talán itt 5000 ember megfordult az 5 nap alatt, hanem lelki kenyérrel. Meg kell szerezned az állampolgárságot Jézus Krisztus megelégedettség országába. Ez az állampolgárság tesz bennünket Krisztus tanítványaivá. Az embert egy megelégedett, teremtett világ veszi körül, így kezdtük. Mondtuk az elején, folytassuk azzal, hogy van azért egy várakozása ennek a világnak. Ez a világ sóváragva várja a Rómaiakhoz írt levél szerint az Isten fia megjelenését. Ma így mondom, a megelégedettségről tanúságot tevő Isten fiak megjelenését sóváragva várja a szomszédod, a főnököd, a munkatársad, az osztálytársad. És talán a gyülibe is vannak még sokan, akik még nem adták át teljesen az életüket, sóvárogva várják, hogy lássák, hogy megjelentek a megelégedett Isten fiak.
1: Pál apostol így írt a Filippi belieknek szóló levele 4. fejezetében a 11-től 13. versekig terjedő részben. Én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Lélekhangulunkban Győr János Sámuel előadásából idéztünk, amely a megelégedettségről szólt egy korábbi Balatonnet evangéliumi találkozón.
2: Ez itt a Lélekhangoló.
3: Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
4: Szeretettel köszöntöm az
5: Evangélikus. Önök továbbra is a Lélekhangoló
4: evangélikus műsort hallják.
5: Lélekhangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Az Evangélikus Rádió Misszió műsora szól Jó Angelika, angol hittanszakos tanárt, az Indiában töltött 9 éves missziói útjukról kérdezem. A közelmúltban tértetek vissza férjeddel Indiából, ahol a Kodaikanal nemzetközi iskolában végeztetek missziói szolgálatot. Honnan ered benned a missziói elhivatottság?
6: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is. Az egyházi köztudatban a misszió szó az mindig annyira felemeltnek tűnt nekem, mint hogyha valaki ilyen különlegesen Isten által kiválasztott ember lenne, de az én életemben ez mindig úgy volt, hogy arra gondoltam, hogy Isten a szívembe helyezett egy feladatot, adott hozzá eszközöket, talentumokat, és ezt a lehető legjobb tudásom szerint szeretném használni. Az angol hittan szakokból kiindulva, kettőt kombinálva lehet angol nyelvű táborokat vezetni, így voltam már Amerikában, lehet külföldre menni, így voltam Skóciában, és így kapcsolódtam be több olyan közösségbe, ahol angol nyelven folyt a biblia tanulmányozás, vagy a missziológiának a kutatása. És Andrással, férjemmel megismerkedve az egyetemen, kinyílt előttünk a világ annyiban, hogy a látóterünkbe került egy nemzetközi iskola, ahol volt a református egyháznak már kapcsolata, és az akkori mentorunk azt mondta, hogy nem indulnánk-e el egy ilyen világkörüli útra. Mi pedig fiatalok voltunk, fiatal házasok, és nem is azt mondtuk, hogy miért mennénk, hanem azt, hogy miért ne. És így jutottunk el Indiába.
1: Ott voltatok már első utatokon is, ugyanebben az iskolában, vagy más területein is jártatok Indiának?
6: Nem. Én még amikor kamasz voltam, sokat siránkoztam szüleimnek, hogy én soha nem jártam külföldön, nem olyan jó módú a családom, hogy nagy utazók lennénk, de Isten valahogy mégis ezt az ajándékot adta nekem, hogy elmehettünk így egyetem elvégzése után Indiába. Teljesen váratlanul ért minket az a más kultúra, ami ott mindenkit sokkol, nem csak minket. De mivel fiatalok voltunk, elég hamar alkalmazkodtunk az ottani viszonyokhoz. Az első kiküldetésünk az 3 évig szólt, utána a gyerekek születése után 2017-ben tértünk vissza egy hosszabb időre, 9 évre.
1: Mennyiben éreztétek másnak ezt a második utat, illetve hogy India mennyit változott?
6: Sokat változott India, az ázsiai régióban az egyik legdinamikusabban fejlődő ország, és ez nagyon jól látszik. Viszont az ősi India ugyanúgy megmaradt. Ami a kultúrából vagy a szegénységből fakad, az változatlan maradt. Ami viszont az indiai változáson túl talán még érdekesebb, az, hogy mi személy szerint megváltoztunk. Mivel szülők lettünk, szerintem jobb pedagógusok lettünk. Az első kiküldetésünknél örültünk a lehetőségeknek, és valamivel éltünk, valamivel nem. Második alkalommal már megfogadtam azt, hogy minden csütörtökön a kollégiumokban áhítatokat szeretnék tartani. Megfogadtam, hogy minden szombaton túrázni fogok, mert ez egy nagyszerű kapcsolódási lehetőség a gyerekekkel, és a harmadik, az egyik legviccesebb, megfogadtam, hogy megtanulok indiai táncokat táncolni, hiszen ez egy nagyon jó kapcsolódás a kollégákhoz és a kultúrába, így még inkább bele tudunk simulni.
1: Mindenképpen Indiában gondolkodtatok, amikor újra gondolkodtatok azon, hogy külföldre mentek misszióba?
6: Indiába visszatérni valamennyire biztonságos döntésnek tűnt, mert ismertük azt a közösséget még korábbról, ahová a gyerekeinket vittük, és tudtuk, hogy ott angol nyelvtudás nélkül egy támogató közösségben megkapják a kisegítő, korrepetáló órákat. Viszont bevallom, hogy gondolkodtunk más országokon is, például Törökországon, vagy Ázsia más részein, mert a keresztény jelenlétre nagyon sok helyen szükség van, viszont záródnak a kapuk, és nagyon nehéz sok országba bejutni, hogy az evangéliumot megosszuk. Viszont a tanári álláson keresztül egy természetes emberi kapcsolat, egy munkakapcsolat alakulhat ki emberekkel, gyerekekkel, és az egész bizonyságtételnek egy olyan kontextusa van, ami nem a térítésről szól, hanem arról szól, hogy valami, ami nekem örömöt ad, ami reményt ad, azt megosztom másokkal, akikkel kapcsolatba kerülök. Régen ez az iskola főleg külföldiekből állt, főleg keresztényekből, misszióhoz közeli emberekből. Régebben a misszionárius gyerek az inkább a külföldi fehér embernek a gyerekét jelentette, akik gyakran orvosi misszióba vagy bibliafordítás területén tevékenykedtek a déli-ázsiai régióban. Na, ez teljesen megváltozott így 20 év alatt, és most már az elég jómódú középosztálybeli indiaiak is beirathatják gyerekeiket ebbe az iskolába. Viszont a missziói elköteleződés az továbbra is jellemzi az iskolát, mert keresztény iskolaként az a küldetés tudatunk, hogy a szolgálóknak így tud az iskola támogatást adni, hogy a gyerekeiket tanítja. És azok az orvosok, akik például

elküldheti a mélyben lakásos iskolánkba. Fontos azt megjegyezni, hogy az indiai misszió úgy átalakult, hogy India már nem csak fogadó ország, küldő ország is a misszió szempontjából, és országon belül egyik népcsoporttól a másik népcsoportig, illetve országon kívül is elég erős missziói mozgások vannak. Indiaiak ilyen szempontból fiatal keresztényeknek számítanak, ők még nem fáradtak meg, nem fásultak el úgy, mint a népegyházi Európa. Van bennük egy missziói tűz, van benne egy erős tanulási vágy, egy erős küldőbázis, így nagyon szépen indulnak sokfelé a világban. Azaz Anglia, ami régen misszionárius küldött Indiába, most már fogadja az indiai misszionáriusokat.

0: az Evangélikus Rádiómisszió műsora szól. Jó Angelika, angol hittanszakos tanárt, az Indiában töltött 9 éves missziói útjukról kérdezem. Mit adott számotokra ez az indiai kintlét? A ti hiteteket hogyan próbálta meg, vagy hogyan erősítette?
1: Szerintem, hogyha valaki más vallásokkal foglalkozik, az nagyban segíti azt, hogy a saját hitét is jobban elmélyítse. Amikor az evangélikus teológián diploma munkámon dolgoztam, akkor ez volt az egyik gondolat, amit megvizsgáltam. És én arra jutottam, hogy a kérdések feltevése, az igazságnak az ismeretére való törekvés, az segít abban, hogy jobban megértsük az eltéréseket, és a saját igazság tudatunk letisztulhat, és ez egy nagy örömmel töltheti el az embert. Sokszor azzal találkoztam, hogy nekünk a hitünkből fakadóan a szeretet és a megbocsátás parancsa az alap. De nincs ez mindenhol így. Amikor másokkal beszélgetünk, kiderül, hogy nekik a megbocsátás mennyire nehezen megy, vagy a szeretetet nem úgy értelmezik, akkor meg lehet velük osztani Isten szeretetének és bűnbocsánatának a csodálatos áldását. Vagy hogyha egy hinduval a reinkarnációról beszélgetünk, akkor, aki nem ismeri ezt a tant pontosan, azt gondoljuk, hogy ez egy milyen jó dolog, hogy kap az ember egy újabb lehetőséget. De aztán a helyiek elmondják, hogy hát nem egészen úgy van ez, mert nekik az egy terhes újjászületés, és nem találnak békét, és nem egyesülhetnek Istennel. Mi hitünk szerint viszont Jézus Krisztuson keresztül ott van az örök élet reménysége és az örök boldogságnak a reménysége. És amikor ezt egy ilyen beszélgetés után végig gondolom, akkor nagyon nagy hála van az én szívemben, és nagyon megerősödik a saját hitem. Ezért egy ilyen kinti lét nagyon sokat segít abban, hogy növekedjek a saját hitemben. A második vonal, ahol erősödhet a hitünk, a más keresztény felekezetekkel való együttműködés. Amikor arra ébredünk rá, hogy igen, más kultúrából, más hagyományból jövünk, mégis ugyanazt az Urat imádjuk, és milyen jó a testvéri közösség, hogy ennyire sokszínű lehet, hogy ez mennyire már a mennyországnak az előízét adhatja nekünk. És így volt nekünk minden hétközi imaközösségünk egy erősítő alkalom számomra, és minden vasárnapi templomi istentisztelet, amit az iskolai gyülekezetben látogattunk, egy fantasztikus alkalom, ahol mindig megerősödve kezdhettem el utána a következő hetet.
0: Mivel bentlakásos iskola, a Kodaikanál nemzetközi iskola, folyamatosan veletek voltak a gyerekek, illetve ti voltatok kicsit a pótszüleik. Mennyiben tudtak rátok támaszkodni, és mennyire hallgattak rátok?
1: Kodaikanál egy hegytetőn van, 2000 méter magasan. Az odavezető út az 3 órás szerpentinen vezet fel. Emiatt soha nem mentünk sehova, és nekünk folyamatosan együtt volt programunk a gyerekekkel. Nagyon fontos, hogy a gyerekek az órákon kívül sokkal felszabadultabbak, sokkal közvetlenebbek, és sokszor azt az arcukat, ami a valódi énjük,

jobban megmutatják nekünk, vagy személyesebb dolgokról sokkal inkább megnyílnak. Ezért nagyon szerettem, amikor például egy kirándulás közben hosszasan tudtam valakivel beszélgetni arról, hogy milyen az otthona, milyen a családja, és a gyerek is szívesen mesélte arról, hogy milyen kisállatai vannak, vagy milyen házban lakik, milyen munkával foglalkoznak a szülei. Hiszen ezek a gyerekek 5 hónapig nem mentek haza, és az iskola második otthonná vált nekik. És aki már 5. korában kollégista lett, és 12-ig ott élt, az osztálytársaira szinte testvérként tekintett. A tanárokra pedig szinte szülőként. És sokszor mi többet tudtunk a gyerekekről, mint a saját szüleik, akikkel, ha sikerült pár percet beszélni naponta, az sokszor elég felszínesre sikeredett. A kamaszkor azért nagyon megvisel mindenkit, főleg, hogyha a család távol van, és itt be tudtunk mi lépni, és itt tudtuk őket a leginkább támogatni.

0: Visszakanyarodva az elhívásotokhoz, mit gondoltatok, ha lehet mondani ilyet, hogy mi lesz a sikere, vagy mik a kilátásai ennek a missziói jelenléteteknek?
1: Aki gyerekmisszióban van, vagy tanít, gyerekekkel foglalkozik, az nagyon jól tudja, hogy a gyümölcsöket sokszor nincs szerencsénk meglátni. Amit mi látunk, az az, hogy egy gyerek lázad, hát a közepére se hiányzik az, amit mi próbálunk értékként közvetíteni neki. Úgyhogy a sikerek a mindennapokban nagyon ritkák azoknak az embereknek, akik gyerekekkel foglalkoznak. Persze van egy-két csillogó szemű gyerek, aki tartja bennünk a lelket, de a mi reménységünk ne ebben legyen, hanem a mi Úrunkban, aki a munkát elvégzi a kellő időben. És akkor látjuk azt, hogy mégis volt értelme a mi fáradozásunknak, amikor az öreg diákjaink visszatérnek, és mesélnek arról, hogy milyen jó volt, amikor az órán valamit játszottunk, vagy a lakásunkban egy vendégség volt, vagy együtt kirándultunk. És még meg azt látjuk, hogy kiegyensúlyozott felnőttek lettek, akik átvették az iskolának az értékrendjét, és olyan szakmában vannak, vagy olyan családi életet élnek, amit mi jónak tartunk. A missziónál sokszor a keresztelés száma szokott lenni a mérce. Hány embert ért meg? Hányan keresztelkedtek meg? Ez is például Indiában egy eléggé nehéz kérdés, hiszen a térítés az indiai kormány szempontjából tiltott tevékenység, bár én azt vallom, hogy ember nem térít, hanem csak a Szentlélek az, aki a változásokat a szívekben el tudja végezni, és ehhez ritka az, hogy egy embert használ föl, hanem általában egy közösséget. Mi is a Kodálykanálban a többi tanárral együtt imádkoztunk, és beszélgettünk a gyerekekkel azért, hogy az életek változzanak. Sokszor születtek döntések, sokszor nyíltak meg szívek, de nem mindig követte ezt olyan nyilvános döntés, hogy valaki megkeresztelkedjen. Ha például valaki keresztény családból származott, akkor sokszor a keresztelők az otthoni gyülekezetben voltak. Ha viszont valaki hindú vagy muzulmán háttérből jött, és Isten iránti szeretete, illetve Jézus iránti hitbeli meggyőződése olyan szintre jutott, hogy ő már inkább kereszténynek vallotta magát, akkor mi nem beszélhettük rá a keresztségre, hiszen kiskorúakról volt szó, és ilyenkor mindig a szülő beleegyezése is kellene hozzá. Így sokszor nem tudjuk, hogy az a mustármagnyi hit az fává cseperedette, vagy nem, de az Úr tudja, és van reménységünk arra, hogy beérik az a vetés, amit mi elkezdtünk.
0: Említetted a bibliaórákat, amiket nálatok, az otthonotokban is tartottatok, vagy ifiket. Ott mennyire tudtatok elmélyedni az ige magyarázatában ezekkel a gyerekekkel, akiknek ez talán teljesen új volt, vagy idegen, vagy csak érdeklődők voltak, és hogyan tettétek át a gyakorlatba, és hogyan mutattátok be az igének a valóságát, és azt, hogy nem egy tőlünk elrugaszkodott valami az, amire Isten tanít minket.
1: Az ifjúsági óra, aminek mi voltunk a fővezetői, olyan néven futott, hogy Teen Dimensions, tehát tinédzser látószögből vizsgáltuk meg a bibliai történeteket. És mi a kérdés egy tinédzsernek? Lehet kérdés a magányosság, lehet kérdés az, hogy összeveszett a legjobb barátjával, vagy bizonytalanság van benne a jövő iránt, hogy hol fog tanulni, merre tart a világ, egzisztenciális kérdések. És ezért az ifjúsági órán mindig olyan tematika volt, hogy a gyerekek szempontjából a tinédzser élethelyzetnek megfelelően keressük a választ az igén keresztül. Mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy ők más háttérből jönnek, és nem ismerik a bibliai alapokat, de Jézus is nagyon sok olyan emberrel került kapcsolatba, akinek nem volt teológiai végzettsége, vagy más hitbeli háttérből érkezett, és ez nem volt soha probléma, mert az isteni igazság, az ő válasza a mi kérdéseinkre, az nagyon egyetemes. És akár keresztény háttérből, akár más vallású háttérből jött valaki az ifibe, mindenki úton járó, kereső fiatal volt, és mindenkinek egyénenként kellett megvívnia ezekkel a komoly kérdésekkel, ahogy a gyermeki hitüket, vagy a szülőtől kapott vallásos hátterét egyre inkább megkérdőjelezték, és egyre inkább a saját felnőtt, megharcolt hitüket építették fel. Az ifjúsági óra ilyen szempontból nagyon sokszor a Biblia mellett a kritikus gondolkodásra is épült, mert fontos az, hogy az ember megharcolja a hit nemes harcát, és ne csak vakon átvegyen dogmát.

0: Jó Angelika angol hittanszakos tanárt az Indiában töltött 9 éves missziói útjukról kérdezem.
1: A gyerekeitek, akik ott a saját kamaszkorukon is keresztül jutottak és kilábaltak lassan belőle, hogyan élték meg ezt az egész missziói kalandot és utat, és a házasságotokat esetleg miben erősítette?
2: Mondjuk, hogy teher alatt nő a pálma, hát itt volt tényleg növekedés, mert volt teher. Barbie 6. végezte el, Ádám a 4., amikor Indiába kimentünk. Minden barátságukat egyik napról a másikra elveszítették, mindent angolul kellett csinálni, az persze nem ment olyan jól. Viszont idővel egyre inkább otthon érezték magukat, és azt vettük észre rajtuk, hogy az iskola értékrendjét nagyon szépen átvették. Sokkal türelmesebbek, sokkal megértőbbek voltak a különbségek irányába, mint egy átlag magyar gyerek. Szemük előtt látták azt a sok extrém különbséget, ami van az emberek közt a társadalmon belül. A törődés is nagyon megerősödött bennük, és talán emiatt alakult úgy az életük, hogy Barbie pszichológia, Ádám pedig diplomácia szakra ment tovább. Úgyhogy a társadalom szolgálata, az emberek felé szolgálat, az mindkettőjüknek nagyon fontos lett. A próbák azok nem csak a gyerekek életében, hanem a családunk életében is jelen voltak. Ádámnak perforált vakbél majdnem az életébe került. Aztán volt a COVID járvány miatti hatalmas változás az életünkben. 2 évig online kellett tanítanunk, 2 évig nem hagyhattuk el a településünket. Úgyhogy ezek nem voltak könnyű időszakok, de Isten átsegített bennünket, és talán erősebben kerültünk ki ezekből a próbákból. A házasságunkban pedig, hát már 29 éve vagyunk házasok, hát egy ekkora kaland, egy ekkora nászút, hogy mi Indiában voltunk 13 évet, kinek van még?
0: Vált esetleg fontossá számotokra egy ige, vagy van-e, ami kiemelkedik?
2: Számomra nagyon kedvesége a 139. Zsoltár. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Isten jelenlétét a világ bármelyik pontján érezhetjük, és még hogyha a világ végére mennénk, akkor is ott van Isten bármilyen élethelyzetben. Úgyhogy ez a Zsoltár nekem nagyon fontos.
0: Missziói együtt munkálkodás szempontjából, ha visszatekintetek az előző évtizedekre, mi vált fontossá nektek, kikkel dolgoztatok együtt, vagy kikkel van most is egy együttműködés, és mit látsz a misszió terepén Magyarországon?
2: Hadd kezdjem még Indiából, hogyha oda-vissza nézünk, azt láttuk, hogy kicsik vagyunk, kevesen vagyunk, nem jó, hogyha széthúzunk. Az iskolai gyülekezetben ökumenikus módon volt az istentisztelet, és nagyon áldásos volt az együttműködés. És ugyanezt mindig öröm nekünk megélni Magyarországon is ökumenikus közösségekben, akár a misszió iránt lelkesedő testvérek közösségébe. Hogyha visszagondolok az életünk során, ez a missziói tűz minket nagyon sok emberrel kapcsolt össze, bármilyen felekezetből jönnek, bármilyen missziói szervezettől. A kapcsolópont az annyira természetes volt, és annyira lelkesített bennünket, hogy nagyon könnyen tudtunk együttműködni. Így kerültünk kapcsolatba a Wycliffe Bibliafordítók Egyesületével, vagy az OM Magyarországgal. Mindig azt gondoltuk, hogy a feladat olyan nagy, hogy széthúzás helyett inkább fogjunk össze, és egyesítsük erőinket, és így indítsunk még több embert a misszió mezőre. Így volt évtizedeken keresztül közös programunk több szervezettel, több felekezettel, olyan ifjúsági programokban, mint például a Szélrózsa, a Küldetés Sátorban, vagy a Balatonneten, a missziói expón, és ezek a kapcsolatok mindig nagyon áldottak voltak.
0: Zárásként mi számodra a missziónak a tartalma, ennek a küldetésednek és a küldetéseteknek a lényege, az értelme?
2: Mim van, amit nem kaptam. Minden, amim van, Isten ajándéka. Az életem, a képességeim, a tehetségem, a gondolataim, a kérdéseim, minden, amit kaptam, az tőle van, és azért kaptam, hogy az életemben ezt mások javára használjam. Azt gondolom, hogy az a fény, az a békesség, az a remény, az a szeretet, ami Istentől az én szívemben van, még ha gyenge is, könnyen megosztható másokkal, és továbbadhatom szóval, cselekedettel, egy mosollyal, bármivel szebbé tehetjük egymás életét. A tanítás az a legegyszerűbb, legfrappánsabb módja az ilyen érték közvetítéshez, de hazatérve, bárhol tevékenykedek, azt hiszem csak keresni kell, de könnyű megtalálni a lehetőséget, hogy Isten szeretetét továbbadjuk.

Kedves hallgatóink, végéhez közeledik lélekhangoló műsorunk. Második vendégünk Jó Angelika, angol hittanszakos tanár volt. Ő férjével, Jó Andrással együtt tanárként missziói úton járt Indiában, ahol a Kodaikanál nemzetközi iskola tanárai voltak. Beszélgetésünk újra meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ online felületein. A Spotify-on lélekhangoló néven vagyunk jelen. A honlapunk címe missio.lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Debrecenben rendezték a Kárpát-medencei református köznevelési intézmények tanévnyitóját. A tiszántúli református egyházkerület volt a házigazdája a hagyományos ünnepségnek ebben az évben. Augusztus 31-én mintegy 1000 résztvevővel, diákokkal és pedagógusokkal tartották meg az istentiszteletet a debreceni református nagy templomban. A Kárpát-medencei tanévnyitó ünnepség a hagyományoknak megfelelően zászlós bevonulással kezdődött. Minden meghívott és képviseltetett Kárpát-medencei intézmény saját egyedi hímzésű iskola zászlajával érkezett az alkalomra, ami az összetartozás, a közös hit és a történelmi folytonosság legfontosabb vizuális szimbóluma. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke hangsúlyozta, hogy csak az anyaországban 70 ezer diák vesz részt a református közoktatásban, ami óriási lehetőség és nagy felelősség is. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra szeptember 7-ig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Közösséget épít és távlatokat nyit. Szegeden tartották a Roma Szakkollégiumok tanévnyitóját. Ökumenikus istentisztelettel és ünnepi tanévnyitóval kezdődött a Roma Szakkollégiumok új tanéve augusztus 29-én Szegeden. A 11 tag létesítményt összefogó országos hálózat hallgatói mellett a fenntartó egyházak képviselői, szakpolitikai döntéshozók és az intézmények vezetői is részt vettek az eseményen. Az ország különböző pontjairól érkeztek Szegedre a Roma Szakkollégiumok hallgatói, azzal a céllal, hogy közösen kezdjék meg a 2026-2027-es tanévet. Az alkalom ökumenikus istentisztelettel kezdődött, ige hirdetéssel Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, a keresztény Róma Szakkollégiumi Hálózat elnöke szolgált. Prédikációjának alapigéje a Jelenések könyvéből szólt. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Jelenések 3.11. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezért ezzel előfordulhat eső is. Északi a szél, és 26-31 fokunk van. Pénteken a felhők mellett sok napsütés ígérkezik, eső nem valószínű, nyugatias a szél, és 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
3: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez a Merkaba, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria
4: és Bleier Gábor.
3: Vendégünk pedig Rubin Eszter, egy egészen sokoldalú személyiség, egy olyan kreatív nő, akit én csak csodálni tudok, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sok szeretettel köszöntelek.
5: Jó napot kívánok!
3: Hát elsősorban a regényed kapcsán jöttünk ma itt össze. A műsor témája ugye a zsidóság, a te regényed címe pedig a Bárhez. Most mesélj nekünk egy kicsit erről, hogy kik ihlették ennek a regénynek az alakjait, és milyen inspiráció, indítatás kellett ahhoz, hogy megírd ezt a művet.
5: Ez a Bárhez, ez egy zsidó családregény, a 20. század elejétől napjainkig foglal össze egy hosszabb időszakot, de egy újszerű nyelvezettel és egy újszerű szerkezettel is. Tehát nem egy hagyományos családregényről beszélünk, inkább azt mondhatnám, hogy két zsidó család életéből villant fel epizódokat, és ezekből áll össze ez a regény, amiben különlegesnek mondható, hogy teljes mértékben szakítottam azzal a mondhatni, hogy tradícióval, hogy a zsidóság és a kortárs irodalomban igazából csak a holokauszt. Tehát az én regényem az egyáltalán nem a holokausztról szól, és ez kifejezetten célom is volt, hogy megjelenítsem a zsidóságot egy olyan módon, ami egy ma is élő és egy pozitív, magától értetődő identitást nyújtó dolog. A zsidóság sok ezer éves történelme során a holokausznak nagyon fontos jelentősége van, de csak ezzel azonosítani a zsidóságot az nagyon nagy hiba, pedig Magyarországon ennek szép hagyománya van. És valóban nagyon sokan így nehezen tudnak azonosulni ezzel a zsidó származásukkal, mivel valóban holokauszt zsidónak lenni nem olyan jó dolog. Úgyhogy szerettem volna utat is mutatni ezzel, hogy igen, Magyarországon manapság is van zsidó élet, amivel sokkal könnyebb azonosulni, mint egy tragédiával.
3: És mit is jelent Magyarországon a zsidó élet számodra a mindennapokban? Melyek azok a dolgok, amelyek leginkább hozzásegítenek ahhoz, hogy megéld ezt a zsidóságot, ami ugye nem a holokauszt borzalmaiból táplálkozik, hanem egy élő, ragyogó hagyományt teremthet?
5: Hát nagyon fontos, hogy az ember találjon egy olyan közösséget, egy vonatkoztatási csoportot, amivel azonosulni tud. És én azt gondolom, hogy az ember bármelyik az ortodox neológ reform, tehát bármilyen vagy a hitetlen skálán, bárhol is helyezkedjen el, valahogyan Magyarországon élő zsidóként mégis egy zsinagógához kell kapcsolódni, mert különben mit is jelent az, hogy zsidó. Tehát én a zsinagógában találtam meg ezt a közösséget, és azt az erőt és pozitív identitást nyújtó csoportot. A zsinagógát egyébként nem úgy kell elképzelni, hogy sötét ruhába öltözött nagyszakállú idős férfiak imádkoznak héberül, ez is benne van, de a mi zsinagógánkban például egy fiatal közösség van, nagyon sok gyerek születik évek óta, mióta oda járok. Tehát egy nagyon jó hangulatú, élő és fejlődő közösségről van szó.
4: Nyugodtan lehet nevesíteni a zsinagógát, ha már beszélünk róla, hogy mégis hol van.
5: Tehát ez egy kicsi budai zsinagóga, a Bét Sálom zsinagóga a Károly Gáspár téren. Nek van egy kertje, ez mindig tele van gyerekekkel. A péntek esti szombatfogadásokon szintén mindenki elhozza a gyerekeit, és ami a legfontosabb, hogy a mi gyerekeink már úgy nőnek föl, hogy számukra ez egy természetes közeg. Tehát magától értetődő, nem úgy, mint az én generációmnak, akiknek félve, titokban, tabuk között kellett felnőnie, és a mi családjainkban, tehát ez egy általános generációs probléma. Egyrészt nem volt akkoriban megélhető, pozitív identitás nyújtó zsidó élet. A családjaink a holokauszt után, a nagyszüleim szakítottak a zsidósággal, sőt tulajdonképpen az én családom már azelőtt is teljesen asszimilált volt. Tehát
3: akkor
5: nem tartották
3: a vallást. Akkor kellett így bejárni, míg visszataláltál.
5: Igen,
3: a
5: nagyon
3: valláshoz.
5: Hosszú utat, de mivel volt bennem késztetés, ez szerencsére megtaláltam ezt az utat, amin elkezdtem járni a párommal együtt.
3: És de ez hogy az nagyon ortodox sok neológreform vonal, amit említettél, te hol helyezed el saját magadat ebben a történetben?
5: Hát a családi indítatás után, illetve az apai nagyszüleim még ortodoxok voltak, tehát ők konkrétan a holokauszt után szakítottak a zsidósággal. Az anyai nagyszüleim, akikkel inkább szorosabb kapcsolatban voltam, ők egy neológ család voltak, de már régesség asszimilált. Én ebben a neológ zsinagógában találtam meg a helyemet, mint egy hívő, hagyományőrző zsidó, de azért nem mondhatnám magam olyan ultravallásosnak, és kifejezetten vallásos zsidók végképp nem tartanának engem annak.
3: Igen, ezt is akartam kérdezni, hogy te ugye nagyon sok mindent csinálsz, tehát gyakorlatilag egy önmegvalósító, kreatív nőként jelensz meg köztudatban. Mennyire egyeztethető össze ez az életmód a teljesen hagyomány ortodox női szerepekkel szerinted?
5: Hát nem tudom, azokat persze távolról ismerem, de én magam nem élem ezt az életet. Persze én is, meg az én családom is keresi az utat ebben, hogy mi az, ami számunkra megfelelő. Tehát próbáltunk ennél beljebb is menni a vallásba, de valahogy ott találtuk meg a mi helyünket, hogy megtartjuk az ünnepeket, de inkább azt mondanám, hogy hagyományőrzők vagyunk. Tehát nem mondhatnám magunkat szigorúan vallásosnak, sőt, egyáltalán nem. Abszolút a mai budapesti életet éljük, mint nagyon sokan a kortársaink közül. Viszont abban különbözünk sok teljesen asszimilált, vagy útját kereső zsidótól, hogy számunkra ez egy nagyon fontos dolog a zsidóság, kifejezetten pozitív, és leginkább, ami még fontosabb, hogy magától értetődő, és számunkra ez egy szórakoztató élet, a maga ambivalenciájával sok örömet adó, és hát mondhatni, hogy lubickolunk ebbe a zsidó életbe, persze soha nem könnyű, de igazából a legjobb az benne, hogy az ember önazonos.
3: De hogy nem merült fel benne soha, hogy esetleg választanod kéne a kettő között, hogy hagyomány, vagy karrier, vagy közszereplés. Tehát így nem érezted soha, hogy akadályozná a zsidóság.
5: Hát azért nem, mert soha nem mentünk olyan szintjére a vallásnak, ami, tehát ez a lelki alkatunktól azért, ahogy én meg a párom felnőttünk, ez azért távol áll. Persze, gondolkodtunk rajta, próbálkoztunk, de nem való nekünk ez az ortodox, vagy akár ennél vallásosabb élet. Mi most ezen a szinten találtuk
4: nem
5: meg.
4: Nem tudom, hogy jól értelmezem, mert egy sajátos utas játszba a saját zsidóságodon keresztül, hogy tehát egy kifejezetten rád életút, és annyit veszel ki belőle, amennyit tudsz, vagy amennyi jól esik, és így szocializálod be magad, ha jól értettem.
5: Hát egyrészt egyéni, másrészt meg azt úgy látom, hogy nagyon sokan, tehát a számok ugye relatívak, de hát mondhatni azt, hogy mindig kerestem ezt az utat, mert nekem nem volt elég az a dolog, ahogy az én családom ezt tárolta nekem gyerekkoromban, hogy mi zsidók vagyunk, de ez nem számít semmit. De mégis valahogyan ez egy szorongással és félelmekkel terhes közlés volt, és nagyon-nagyon rossz volt, hogy nem telt meg igazán olyan tartalommal, amivel azonosulni lehet. Ezért felnőtt koromban próbáltam mégis keresni valami olyan utat, ami mégis pozitív tartalommal tölti ezt meg, és igazából a zsidókonyha felől közelítettem meg, mint nagyon sokan és sok kortársam. Úgyhogy nem mondhatnám, hogy én ebből kiveszek. Tehát nyilván mindannyiunk beletenni szeretne inkább, és adni a zsidóságnak, nem kivenni. Tehát igen, kialakítottunk egy olyan életet, amiben a lehető leginkább próbáljuk a hagyományokat és az ünnepeket, és a micvákat megtartani, de azért ez nagyon távol áll egy igazán vallásos élettől.
4: Talán nem is baj, hogy mindenki a saját módján próbál ezt közelíteni.
5: Igen, én azt gondolom, hogy mindenki annyi parancsolatot tartson meg, amennyi biztos, hogy meg tud tartani.
3: Néhány éve figyellek, úgyhogy biztos, hogy te csak is hozzáadsz a magyar zsidósághoz, viszont a konyhát, a gasztronómiát említetted, de erre mindjárt visszatérünk egy rövid kis szünet után, és folytatjuk a beszélgetést Rubin Eszterrel.

0: Köszöntöm ismét a hallgatókat, ez itt a Merkaba, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria.
1: És Blejer Gábor.
0: Vendégünk Rubin Eszter. A zsidó konyhánál, a gasztronómiánál szakítottuk félbe a beszélgetést, illetve említettük már a Bárhez című regényedet. Most meséljük el a hallgatóknak, hogy mit is jelent ez a Bárhez, hiszen kapcsolódik a gasztronómiához elég erőteljesen.
2: A Bárhez az tulajdonképpen egy kelt fonott kalács, amit mákkal szórunk meg. Ez minden egyes sabati asztalnak az elengedhetetlen része, kivéve, hogyha bőlt van, és minden ünnepen is sütünk ilyet. Nagyon sokan, én szerintem azt látom, hogy a gasztronómiai kultúra fejlődésével nagyon sok zsidóházi asszony és fiatalok is megsütik otthon, mert igazán nem egy nehéz konyhai művelet. Szerintem fantasztikus dolog a saját barhez tenni az asztalra. Még annyit kell erről tudni, hogy a szimpla, vagy a szokásos minden héten bekövetkező sábeszkor hosszúkásra fonjuk, és az őszi nagy ünnepek idején pedig kerekre.
0: Van ennek valami jelentősége vallási szempontból, hogy ilyenkor másképp fonjuk a bárhezt, a kalácsot?
2: Hát ennek az a jelentősége, hogy nincs vége a fonatoknak, és egy ilyen végtelenséget és egységet jelent, amit új évkor, szukottkor és az őszi nagy ünnepek idején sütünk.
0: Van-e titka a jó bárhez elkészítésének, hiszen róla sokan tudják, hogy igazi, tényleg igazi bárhez szakértő vagy, sőt tőled akár meg is lehet tanulni a tökéletes bárhez elkészítésének a módját.
2: Igen, szoktam csinálni a főzőkurzusokat, sütőkurzust a Facebook oldalamon, és fenn van a bárhez receptjének a címe. Szoktam föltenni fotókat, fázisfotókat, meg bárki, aki hozzáfordul, segítek. De azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a készítésének a titka az a szeretet, bár nem szeretnék nagy szavakat használni, de én például imádok a kelt tésztával bánni, az egy ilyen élő, lélegző anyag. Úgyhogy hát szeretni kell sütni, főzni, vagy az emberek, a családját, akik ezt meg fogják enni, vagy az a sok ember, hogyha esetleg rendezvényekre készítek ilyet. És a másik dolog, amit még fontos tudni, hogy azért bárhez és nem kalács, mert benne van az áldás, a brahá. Úgyhogy ezt mondjuk az áldást, és így tesszük a sabati asztalra.
0: Igen, ezt háziasszonyként én is tapasztaltam, hogy a bárhez elkészítése szinte már ilyen meditatív állapotba hozza az embert, és ezzel is egyre jobban rá tudunk hangolódni az elkövetkezendő ünnepre, hiszen ugye sábeszkor az a plusz lélek is belénk költözik. Én, mint családanya, háziasszony, szerintem ez akkor kezdődik, mikor elkezdjük sütni vagy fonni a bárhez. Nem tudom, hogy te ezt mennyire szoktad átélni vagy átérezni. De a bárhezen kívül még rengeteg finom étellel szolgál nekünk a zsidó konyha és a gasztronómia. Én most kimondottan a te kedvenceidre lennék kíváncsi.
2: Hát ez nehéz ügy. Nekem igazából nincsenek kedvenceim. És a lányom is azt mondta, mikor kérdeztem, hogy neki mi a kedvenc étele, és azt mondta, nagyon sokat gondolkodott, és végül azt mondta, hogy szerinte azoknak van kedvenc ételük, akiknek az anyukájuk 2-3 féle ételt tud főzni, és akkor így a 3 féléből az egyik a kedvencük. De hogy mivel én annyit kísérletezek, annyi ötletem van mindig, szinte soha nem főzöm ugyanazt. Illetve már szinte a családnak könyörögni kell, hogy akkor legyen megint, mert mindig más és más ötletem támad, hogy az én családomnak nem igazán van kedvence.
1: És az mennyi a zsidó gasztronómia területén mozogsz, illetőleg mennyire kalandozol el, vagy mennyire ötvözöd a kettőt, amit tudsz?
2: Hát te ötvözöm abszolút. Tehát még annyit kell tudni, hogy én az ELTE-n társadalomtudományi karon végeztem, utána lakberendezéskart végeztem, a dizájnerként dolgoztam sokáig, de a gasztronómia olyan mértékig a nagy szerelmem volt tulajdonképpen gyerekkorom óta, hogy 2 évvel ezelőtt még egy cukrász szakmunkás képzőt is elvégeztem, és voltam egy évig cukrászában gyakorlaton, tehát nagyon sokat bújok recepteket, meg saját recepteket találok ki. Tehát nem mondhatnám, hogy csak a zsidóság, csak a zsidó receptekkel foglalkozom, de tehát mindig jár az agyam, mindig valamiről eszembe jut valami recept, és akkor így ötvözöm
0: De ezek a receptek, ugye, tehát a kóserság szabályai különleges eljárást igényelnek. Ezeket a különleges recepteket, amikor mondjuk elkészítesz egy makaront, vagy egy különleges süteményt, igazítod a kóser szabályokhoz, vagy nem is annyira kell,
2: hiszen... Hát én inkább a Rosensteinnek a arszpoétikáját követem, hogy minden kóser, ami finom.
0: Igen, ez nekem is egyik kedvencem.
1: Nem, egy rossz.
0: Szerinted nagyban megnehezíti egy háziasszony életét, ha követni akarja a kóser szabályokat a főzés területén?
2: Hát na, én nem mondhatnám, hogy kóser konyhát viszek, bizonyos szabályokat betartok, de hát biztosan megnehezíti, úgyhogy én nem tudnék lemondani erről a nagyon sokféle, meg nem is érzem ennek a hívását, hogy ennyire beszabályozzuk magunkat. Ez, hogy cukrászként, hát nem mondom, hogy dolgoztam, de mondjuk készítek dolgokat, vagy rendezvényekre készítek, tehát én nem követem ezt a dolgot, a mi családunkban ennek nem volt
1: hagyománya. Pontos a széles világlátás, ugye, hogy a táplálkozásban ugye a világot is így nézett, tehát kell ez a sokféleség?
2: Hát igen, én szerintem, aki a gasztronómiában nyitott, az élet többi dolgában is nyitottam.
1: Azért egy picit segíts még nekünk olyan szempontból, ha hallgatóink, akik nem tudják, hogy mik a tipikus zsidó étel, egy-kettőt felsorolnál, és nagyjából a jellemzőiket?
2: Hát ugye a zsidó konyháról azt kell tudni, hogy van ez a kelet-európai gyökerekkel rendelkező zsidó konyha, ami nehéz ilyen zsíros, olyan ételekről beszélünk, mint a sólet, ami 24 órán keresztül fő, ez egy ilyen babos étel, ami tele van füstölt hússal, tojással, tehát nagyon-nagyon laktató dolog. Akkor a flódni, ami szintén egy ilyen súlyos tészta, négyféle töltelékkel másfél órát sül. Tehát egy ilyen gyökerekkel rendelkező konyha, ami az utóbbi évtizedekben az izraeli konyhával mondjuk azt, hogy egy ilyen fúzió jött létre. Tehát a zsidó konyhát mindig az a környezet ihleti meg, ahol a zsidók élnek. Tehát Kelet-Európában ugye a magyar és a lengyel konyha, Izraelben sokkal inkább a keleties fűszerezések, az ottani nagyon itt sok elérhető, igen, friss alapanyagok, nagyon sok zöldség. És akkor úgy látom, hogy az utóbbi évtizedekben ez a keleti izraeli konyha és a kelet-európai gyökerek valahogy így fúzionáltak, és egy sokkal modernebb és könnyedebb konyha alakult ki.
0: Tehát azt is mondhatjuk, hogy egyre egészségesebbé kezd válni a kóser konyha. Igen, ezt én is megfigyeltem, hogy nagyon sok a zsíros étel, és számomra nehezen is fogyasztható, nehezen is elkészíthető, viszont amikor a te blogodat olvasom, mindig éhes leszek. Tehát azok a finomságok, amiket oda felraksz, egyszerűen
2: hát egyébként mindenki azt mondja, hogy olvassa a könyvemet, ami ugye egy regény, de hát nagyon-nagyon erősen át van szőve gasztronómiával, amit igen, nem úgy kell elképzelni, hogy receptek vannak benne, hanem úgy, hogy a szereplőknek a cselekvése, erről beszélnek, főznek, esznek. Ugye a zsidóságban ez egy nagyon fontos dolog, az evés, van is egy ilyen vicc, hogy minden ünnep arról szól, hogy ki akartak minket írtani, nem sikerült, akkor együnk.
0: És ezt minden, nagyon jól csináljuk.
2: És ezt valóban így csináljuk, és magamon is látom, hogy mi mindig túlzásba viszem, mindig kétszer annyit főzök, és a sabati asztal is olyan, hogy... Tehát mindig halálra dolgozom magam, mert persze imádom csinálni, aztán mindig elhatározom, azért ennyit nem fogok, de legközelebb megint megihlett valamilyen alapanyag, és még ezt is meg akarom csinálni, meg azt is, meg szeretném, ha azt is megkóstolnánk. Úgyhogy ez egy nagyon kitüntetett szerepe van a gasztronómiának a zsidóság életében.
0: Hamarosan újra beköszönt a Sábesz. Milyen édességet ajánlasz most a szombati asztalra, esetleg amit akár a te blogodon is megtalálhatunk, hogy elkészítsük?
2: Hát nagyon sok minden. Mostanában, amiket nagyon szeretem, egyrészt a keltészta, az örök szerelem, de mostanában ilyen könnyedebb édességek, ilyen verrinekkel valahogy azok ihletnek meg jobban. Ez azt jelenti, ez egy ilyen francia eredetű szó, a ver, a pohár és a terrin a pástétom kereszteződéséből alakult ki. Tehát ilyen régi szóval mondhatom, hogy pohár desszerteket készítek. És akkor abban bármit el lehet képzelni, ezek inkább ilyen gyümölcsösebb dolgok, valamilyen mascarpone, vagy tejszínhabbal, különböző rétegekkel, különböző textúrákkal, mindenféle színekkel, úgyhogy mostanában ilyen édességeket készítek.
0: Már is kezdek éhes lenni, úgyhogy most tartsunk ismét egy rövid kis szünetet, egy programajánló következik, hogy a jövő hét milyen izgalmas dolgokat tartogat számunkra a programok területén, illetve utána zenélünk egy kicsit, majd visszatérünk Rubin Eszterrel, ahol egy kicsit a már említett lakberendezés felé is vesszük a beszélgetés irányát, illetve a Tubisvát is szóba kerül.

0: Köszöntöm a hallgatókat, ismét itt ülünk a stúdióban, a vendégünk Rubin Eszter, a Merkaba műsorát hallják. Eszter, nagyon-nagyon sok mindenről beszélgettünk már, a regényed a bárhez szóba került, és tényleg valójában meg is éheztünk szerintem itt mindannyian. Remélem, hogy a hallgatók is azóta keresgélik a fantasztikus recepteket, hogy milyen finomságok kerüljenek az ünnepi asztalokra. De az esztétika, a finomság az nem csak az ételeknél jelenik meg az életedben, hiszen említetted már, hogy lakberendezőként is végeztél. Mennyire tartott fontosnak, hogy a bennünket körülvevő környezet meghatározza minket? Mennyire fontos az, hogy szép dolgok, szép tárgyak és szép élettér legyen körülöttünk?
1: Hát ez nagyon fontos, hiszen a bennünket körülvevő tér, az otthonunk, az tulajdonképpen személyiségünkre képeződése. Ugyanakkor én lakberendezőként mindig elsődlegesen fontosnak tartom a funkciót, tehát kifejezetten az ergonomikus és élhető életteret, és ezután mindenképpen ezután jöhet csak az esztétikum, illetve azt kell mondjam, hogy ez a funkciónak és a formának, az esztétikumnak egy általános harmóniában kell mindig egyesülnie. Úgyhogy nagyon fontos, hiszen a körülöttünk levő térnek, az otthonunknak ki kell elégíteni a bennünk élő örök emberi vágyat a szépre. Ez egy nagyon fontos szükségletünk.
0: Ez egy nagyon szép gondolat, és ha már a szépségről beszéltünk, ugye azok az ételek, amiket elkészít, ez nem csak finomak, hanem esztétikusak is. Szerinted jobban ízlik, finomabb lesz egy étel attól, hogyha a külleme is már?
1: Hát abszolút. Engem az ételfotók is nagyon, tehát nagyon szeretem az ételfotózást, a stylingolást, ezért szinte imádom lefotózni az ételeimet, de nem csak ami elkészült, tehát nem a tálalásról beszélek, hanem engem egy szép forma, egy padlizsán, egy mangó ugyanúgy megihlet, vagy elvarázsol, tehát szeretek fázisfotókat is készíteni, hát és igen, azt látom, hogyha olyan fotót teszek föl, az sokkal inkább felkelti az érdeklődést, sokan írnak nekem, illetve az kifejezetten el tud keseríteni, amikor valaki csinál valami biztosan finom ételt, de rémes fotókat raknak fel róla, tehát igénytelen módon tálalva, és hát egy asztalon is sokkal inkább maga kellettő egy szépen tálalt, esztétikusan tálalt étel, és abszolút nem a díszítés, nem a túldíszítésről beszélek, hanem magáról a tálalásról, vagy ennek az egyediségéről.
2: Szerinted mennyire kezeljük jól a hétköznapi életben az esztétikumot, most nem csak a főzés és a dizájn területen, hanem ugye általában akár a te életedben, akár máséba?
1: Hogy mennyire kezeljük jól? Hát azt gondolom, hogy erre egyre nagyobb igény van az emberekben, én úgy látom, hogy egyre inkább. És főleg, hogyha foglalkozik vele valaki, picit utána néz, vagy
2: fontos vagy egyáltalán?
1: Nagyon-nagyon fontos. Ahogy mondtam, mindannyiunkban vágy van a szépségre, amitől a lelkünk is nyugodtabb, harmonikusabb. Tehát szerintem nagyon fontos. Minden egyes szinten, az öltözködéstől, a lakberendezésen, hát nekem ugye a food styling az a szívem csücske, úgyhogy
0: abba feltétlenül. Vannak kimondott színek, amiket nagyon szeretsz? Mert ugye az ételek rendkívül változatosak, de mégis mondjuk szebbnek tartasz egy lila színben, mondjuk amit említettél, egy padlizsán, vagy egy piros paprika, tehát így hogy képzeljük el a te kedvenceidet? Rubin Eszter kedvencei az asztalon hogy néznek ki?
1: Ezek mindig állandó változásban vannak. Tehát alapvetően nagyon szeretem a színeket, de mindig vannak korszakaim. Tulajdonképpen a sárgát nagyon szeretem, a fehéret, a vöröset. Az a lényeg, hogy mindennek a természetességét szeretem. Valóban a padlizsán van a lilát szeretem, a citromban a sárgát, a Meyer citromban azt a picit narancsos beütést. Tehát a természetben felelhető színek az amik így
0: elvarázsolnak. És mit szólsz ezekhez az újdonságokhoz, mint például a lila krumpli? Tehát én teljesen megdöbbentem, amikor életemben először ilyet láttam, és egy kicsit bizarnak is találtam, de minél tovább nézegetem, annál jobban tetszik. Te mennyire nyúlsz ezekhez a különleges dolgokhoz?
1: Nagyon, nagyon. Imádok. Imádok piacra járni, külföldön is az első dolgom, hogy piacra menjünk, és ott fehér padlizsán is van, és lila csíkos répa, én ezeket imádom.
0: Nagyon színes ünnep van most a hátunk mögött, Tubisvát, ugye a fák új éve, amikor nagyon sok gyümölcs kerül az asztalra. Ez gondolom a te kreativitásodnak igenis szárnyakat adhat, hiszen ilyenkor...
1: Igen, nekem az egy kedvenc ünnepem a Tubisvát, mert amúgy is kérdezted, hogy mi a kedvenc ételem, tulajdonképpen nekem a gyümölcsök a kedvenc ételem, tehát megenni, de hát ugye ezzel nagyon sok mindent lehet csinálni, és ilyenkor egy ilyen tubisvát széderre, tehát nem kell félni attól, hogy akár húsokat párosítsunk gyümölcsel, én ilyenkor mindig felépítek egy egész menüt, és ami nálunk már hagyomány, hogy csinálok gyümölcstálakat, és csokoládéfondüt csinálunk, tehát gyümölcsfondüt, van két ilyen kis csoki fondus készletem, és akkor különböző csokoládészószokat készítek bele, és a gyümölcsöket mártogatjuk a vendégeinkkel, úgyhogy nálunk mindig ez van tubisvátkor.
0: Ez is nagyon-nagyon
1: jó. Most egyébként pont holnap meghívtak a Latif Kolelben, és ott fog tartani egy ilyen gyümölcs dekorációs workshopot tubisvát alkalmából.
0: Ez nagyon izgalmasan hangzik. Mégis említetted, hogy minden gyümölcsöt szeretsz. Melyek azok a gyümölcsök, amik ilyenkor nem maradhatnak ki mondjuk egy tubisváti széderből?
1: Hát hétfő gyümölcsnek kell lenni az asztalon, és abból legalább kettő legyen, ami Izraelben őshonos.
0: Te melyekhez ragaszkodtál idén?
1: Hát sokféle volt nálunk. Volt ananász, füge, olajbogyó, alma, narancs, mindenféle citrusok. Amit nagyon szeretek, az a pomelo. Az egyik rokonunknak van is egy pomelo ültetvénye Izrael északi részén, úgyhogy én ezeket nagyon szeretem.
2: Milyen gyümölcs ez a pomelo, mert itt emlegetjük meg, aki már talán járt Izraelbe.
1: A pomelo az úgy néz ki, mint egy ilyen nagyobb fajta grapefruit, de ha kibontjuk, akkor látszik, hogy nem ugyanerről van szó, mert

0: azt kell, hogy mondjam, hogy a sok mindenben, amit csinálok, én igazából legjobban azt szeretem, amikor főzőkurzusokat vezetek, mert akkor egyrészt szerintem fantasztikus dolog együtt főzni, nagyon szeretem, amikor itt 10-15-en együtt főzünk, nagyon szeretem, hogy megmutatok valamit, és akkor azt abból valami történik. Nekem ez a főzés egy olyan alkotás vagy teremtés, amikor sokféle hozzávalóban egy teljesen új szubstancia készül, és főleg, hogy az emberek megeszik, és az a sok ember, akinek megrágja, lenyeli. Tehát valahogy mindenkibe belekerül az a dolog, amit én adtam hozzá. Legutóbb a Hubbardnál csináltam egy olyan barhesz kurzust, ahol a barhesz tésztájából négyféle péksüteményt készítettünk, és attól függően, hogy hogyan nyújtjuk ki, milyen vékonyan, hogy tekerjük föl, mivel töltjük meg, sóssal, édessel, négy egészen különböző ételt készítettünk, és hát ott volt két gyerek is, meg egy csomó zsidó nő, és ez annyira jó volt látni, milyen szépségek kerültek ki a kezeik alól.
1: A regényedben is rengeteg különleges hozzávalóról olvashatunk, amint gyakorlatilag nekem kimondanom is nehéz azokat a fűszereket, amikről te ott írsz.
2: Hát még nekem.
1: Melyik volt az a hozzávaló, amiért a legtöbbet mentél, vagy a legkülönlegesebb helyről szerezted be életedben?
0: Hát nem is tudom. Igazából még a regényemre annyit, hogy ugye nagy szerepet kap benne a zsidógasztronómia, ugyanakkor ez egy ilyen, bár nagyon komoly témákat is felvet a regény, de alapvetően egy ironikus és önironikus prózáról beszélünk, és ami nekem így elég... Tehát ugye manapság ez az elképesztő gasztrománia, meg ez az alapanyag fetisizmus, amit én nagyon viccesnek találok, annak ellenére, hogy én persze, tehát engem is elkap ennek a szele, úgyhogy ezért mondtam, hogy önironikus próza, tehát én ezt egy erőteljesen szatirikusa és groteszk módon ábrázolom, azért is került annyi különleges fűszer és különleges hozzávaló, szinte egy ilyen versszerű, hosszú, ódaszerű felsorolásban a könyvbe, mert tényleg látom, hogy nagyon sok ismerősöm, barátaim és én is teljesen meg tudunk ettől őrülni, és valóban utána menni, és csak az a jó benne, és vanília csak Madagaszkárról, és a barát csak göncről, és minden csak az jó, csak. Tehát ebbe így bele lehet bolondulni. Úgyhogy ehhez egy pici ilyen görbetükröt azért akartam tartani ennek. Szóval nem muszáj ebbe beleőrülni.
1: Hát akkor innen folytatjuk ezt a görbetükröt, megvizsgáljuk alaposabban. Egy rövid szünet következik, mindjárt jövünk vissza.

0: A regényedről beszélgettünk, ott fejeztük be a beszélgetés fonalát, viszont most nagyon különleges dolgok történtek veled, hiszen Orlai Tibor egy színházi produkcióra készül, amelyet a Bárhez ihlet, tehát a Bárhez alapján egy monodráma, Csákány Eszter személyesíti meg majd. Kinek a szerepét veszi magára? Az általad ihletett Koháv Virág?
1: Igen, ő lesz a főszereplő. Hát ez egy nagyon nagy boldogság nekem, mert a Csákány Eszter megkeresett, hogy szereti, és nagyon megihlette a regényem, és hogy tehát ezen dolgozunk most, ebből írok éppen egy monodrámát, ugye a regény is egyes szám első személyben íródik, úgyhogy a Csákány Eszter lesz a főszereplő, aki elmondja ezt a Kohab és a Stier család krónikáját, és a főzés, és tehát ez meg fog jeleníteni a színpadon. Ennek még nagyon az elején vagyunk, úgyhogy erről többet nem is tudok még, nem is szeretnék elárulni, de nagyon örülök neki.
0: De annyit elárulhat azért, hogy veled együtt készül, gondolom, ez az adaptáció, tehát, hogy említetted, te írod.
1: Persze, én írom, illetve együtt dolgozunk rajta.
0: Akkor azt még nem szeretnéd mondani, hogy hol és mikor láthatjuk.
1: Nem.
0: Jó, az biztos, hogy a Merkaba mindenképpen hírt fog erről az eseményről adni, úgyhogy figyelemmel követjük majd a Bárhez alakulását, de ha már itt tartunk, készül a második regényed is, ugye a Bégel.
1: Igen.
0: Mennyire folytatása ez a regény a Bárhesznek, vagy egy teljesen különálló történetként képzeljük el?
1: Hát ez egy teljesen különálló könyvként is abszolút olvasható. Aki olvasta az első regényemet, annak számára nem lesz idegen ez a picit újszerű nyelvezet, ez a nagyon erőteljesen szatirikus hangvétel, illetve nagyon sok gasztronómia, illetve az, hogy azért a főbb szereplők azonosak az előzőben és a másodikban, de annyit kell tudni, hogy a második részben sokkal inkább háttérbe szorulnak ezek a főszereplők, és teljesen új szereplők kerülnek a képbe. Úgyhogy ezzel a regénnyel most már a finishben tartok, és kb. Egy hónapon belül be fogom fejezni.
0: Akkor erre is nagyon odafigyelünk, úgyhogy reméljük, hogy majd akkor... is ellátogatsz hozzánk, amikor megjelent a Bégel, hogy sokunk számára szinte tabu, hiszen azt hiszem, hogy ezt elmondhatom, közvélemény sokszor nem is annyira ül.
1: A gyászszal egyáltalán lenni, anyunkkal megtörténik, elveszítjük a minket, tehát valahogy fel kellene készülni erre a gyászra. Én azt láttam, nekem meghalt valóban a kisfiam, és azt láttam, hogy a környezetem még nem nagyon beszélt róla, ami nekem nagyon-nagyon nehéz volt, de ami még nagyobb döbbenet volt, hogy a gyászt sem igen akarták engedni. Tehát nem véletlenül volt kitalálva ez a gyász év régebben. A zsidóságban is nagy hagyománya van ennek, hogy hogyan gyászoljunk, hogyan emlékezzünk meg a járcejtről, a halál évfordulójáról. Az én környezetem szinte alig engedte, hogy gyászoljak, ami nagyon jó dolog, hogy persze foglalkozzunk az élettel, koncentráljunk az életre, foglalkozzak a lányommal, aki akkor kicsi volt. De hogy egyszerűen, ha az ember nem tudja meggyászolni a szeretteit, akkor soha nem fog ezen túllépni. Ez egy szimbolikus módon, ez az egyéni tragédia össze van kötve. Tehát az egész regényemnek az a vezérfonala, hogy minden egyes tragédia, hiszen mindannyiunkkal történnek tragédiák, hogy minden tragédia után kötelező az életet választani, mert csak egy életünk van, és a zsidók, akik hisznek Istenben, állandó kötelességük Istent keresni, és megtalálni, és ezen az úton járni, és így aztán nincs is más választásunk, mint hogy mindig az életet válasszuk.
0: Igen, hiszen az élet is minket választott, úgy is mondhatjuk. Igen, nagyon különleges oldal ez a zsidó vallásnak, hogy vannak bizonyos szituációk, amikor az általános gyász szabályait nem engedik, vagy nem is lehet betartani az elhunytak után. Gondolom akkor, mint ahogy én sem, te sem értesz ezzel egyet, hiszen teljesen mindegy, hogy mikor és hogyan veszítünk el valakit, ennek akkor is időt és teret kell adni, hogy a gondolataink vissza tudjanak térni.
1: Így van, és azt látom, hogy nem nagyon tudunk mit mondani azoknak, akik gyászolnak, inkább az emberek elfordulnak tőlük, holott egy-egy őszinte gesztus, vagy csak egy-egy őszinte szó is nagyon sokat jelenthet. Amikor megjelent a könyvem, elképesztően sokan kerestek meg személyesen, vagy könyvbemutatókon, és mindenki fülembe súgta, átölelt, megosztotta velem, hogy neki is volt, hogy hányan, hány nő vesztette el a gyerekét párnaposan, vagy egész kiskorában. Tehát annyi emberben, annyi nőben van ilyen feldolgozatlan gyász, amiről nem tud beszélni, mert nem olyan a társadalomnak az állapota, amiben szokás, vagy lehetséges erről beszélni, és ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy tabuk nélkül lehessen.
2: Itt egy nagyon fontos dolgot említesz te is a könyvben, amiről beszéltünk, hogy egy bizonyos fajta természetességgel, és kicsit közelebb menni az általában tabunak tekintett témához. Mi lehet az oka, hogy ennyire ózkodunk tőle, pedig tényleg hozzátartozik az életünkhöz?
1: Hát ugye nem szeretünk szembenézni azzal, hogy mi is meg fogunk halni, és ezért eltávolítjuk magunkkal ezt a dolgot, hogy szerintem nagyon jó lenne, hogyha az emberek inkább családi körben halhatnának meg, és nem magukban, egyedül, idegenek között, amit egyszerűen szörnyűnek tartok.
2: Ez azért van, mert ózkodunk a haláltól, vagy az életünket se teljesen természetesen éljük szerinted?
1: Hát persze, nagyon sok mindentől eltávolodtunk már, de ennyi okosságot azért nem szeretnék mondani.
2: A véleményedre vagyok kíváncsi, nem pedig... te hogy látod ezt a dolgot?
1: Hát úgy látom, hogy hárítunk, hogy hajszolunk valamit, de nem azt a dolgot, amit kellene, vagy amiben ki tudnánk teljesedni. Tehát visszakanyarodok a beszélgetés elejére, hogy a zsidó identitás, tehát ami legfontosabb ebben, az az önazonosság. Annyira sok emberrel beszélek, akik azt kérdezik tőlem, hogy hogyan kell zsidónak lenni, segítsek neki, és elmondom, hogy hogyan, hogy például gyere el a zsinagógába, és akkor azt mondja, zsinagógába. Tehát az önazonosság, ha valaki menekül maga elől, menekül a zsidósága elől, szenved, menekül a halál elől, tehát minden elől lehet menekülni, de ezzel eltelik egy egész élet. Tehát

0: Mégiscsak jobb, ha megéljük az élet pillanatait, megéljük a zsidóságunkat, megéljük a halálunkat, a szeretteink halálát, el tudunk búcsúzni, mert ezek az élet természetes részei.
1: Ha valaki oda megy hozzád ezzel a kérdéssel, hogy hogyan kell zsidónak lenni, vagy hogyan kezdjem, te általában mit javasolsz? Vagy te hogy kezdted a visszatérést?
0: Hát én ilyen nagyon lépésről lépésre, egy zsidó fórumon sok ilyen zsidóval, vagy magát kereső zsidóval kezdtem társalogni, és utána elmentem a zsinagógába, ahol a rabbi elhívott. A párommal együtt mentünk el először, és ott is ragadtunk 10 évvel ezelőtt, azóta is oda járunk. Én azt gondolom, hogy a zsinagógától nem igen lehet eltávolodni, mert az, hogy én zsidó vagyok, de ez nem jelent semmit, tehát nagyon sok ilyet is hallok, csak nem látom, hogy ez olyan harmonikus lenne. Észrelbe is érdemes ellátogatni, ott az ember azért kap egy nagyon erős löketet arra, hogy ez egy nagyon-nagyon élő és erőteljes dolog. Tehát ha az ember zsidó szeretne lenni, akkor forgolódjon zsidók között, mert egyedül nem lehet zsidónak lenni, csak közösségben.
1: Köszönjük szépen a figyelmüket, a stúdióban vendégünk volt Rubin Eszter. A jövő héten is lesz Merkaba, várjuk Önöket sok szeretettel, de addig is, ha bármi kérdésük van, vagy bármit szeretnének megtudni a témáinkkal kapcsolatban, keressenek bennünket a facebook.com/Merkaba kontakt oldalon, illetve a kontaktradio.hu elérhetőségei is állnak rendelkezésükre. Várjuk Önöket sok szeretettel a jövő héten is. A viszont hallásra búcsúzik Önöktől Ferenc Kuna Valéria
2: és Blair Gábor.

0: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Evangélikus, biblikus szabadegyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabadegyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én, kedden 18 órától lesz. Verebics Petra, Örvénylő vizekbe estem, elsodolt az ár. Trauma, intimitás és megváltás lehetősége Jónás Tamás Kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Akik nem spórolnak, a szeretettel. Az imádság volt a központi témája a Filemon szolgálat idei konferenciájának. A református szeretett szolgálat harmadik alkalommal szervezte meg a fórumot a Balatonszárszói Soli Deo Gloria konferencia központban. A találkozón csaknem 130-an vettek részt az ország minden részéből. A Filemon szolgálat konferenciájának célja, hogy a szeretett szolgálat gyülekezeti kapcsolatainak képviselői, szolgálói, vezetői, munkatársi közössége és az önkéntes szolgálatot végző testvérei elmélyedhessenek Isten igéjében. Emellett lehetőségük nyíljon arra is, hogy megosszák egymással szakmai gondolataikat, tapasztalataikat. Az eseményen a résztvevők ima közösségekben vettek részt, és tájékoztató előadásokat hallgathattak meg, a többi között a református börtön lelkészi szolgálatról, a Szeretett Híd önkéntes programról, a református gyermekvédelmi központ és nevelőszülői hálózatról, hogy megismerhessék a diakóniai gyakorlatokat és lehetőségeket, amelyeket tovább vihetnek a gyülekezetekben. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen Nyíradony Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi Istenszülőhöz. Terdik János, pásztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak az zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni, hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoklattáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándoklat kendője, ima órás füzete, ima könyve, az vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 0630 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérik jelezni a Mária Pócsi érkezés miatt, különösen a vasárnapi ebéd igényekről az érkező családtagokkal együtt. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Ma csütörtökön csökkenhet a felhőzet, ezért ezzel előfordulhat eső is. Északi a szél, és 26-31 fokunk van. Pénteken a felhők mellett sok napsütésig érkezik, eső nem valószínű, nyugatias a szél, és 27-32 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Bodor Lóránd.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: Logan! Asutos Govarikár 2001.

0: csúnya brit birodalom ráveszi az indiai parasztokat, hogy megtanulják az ő saját középkori angol ütős játékukat, és eredményként egy hollywoodi ízű Bollywood sporttörténetet kap a világ, Dávid és Góliát harca a cricket pályán.
1: Ez szép volt. A brit megszállás alatti Indiában egy cricket meccsen kell eldőlnie, hogy a falu végleg eladósodik a földadóból lagán, vagy évekre fölvirágzik. Vegyes testi adottságaikon és paraszti jártasságaikon kívül a 11 kiválasztott semmi más nem képes a csatába vinni.
2: Most a Vörös Cirokmező című kedvenc filmemen gondolkodom.
1: Igen.
2: De lehet, hogy a Rashomon. Tehát, hogy az a lényeg, hogy vannak olyan országok, akik már mondjuk az 50-es években fölkerülnek a világ filmtérképére.
1: Magyarország.
2: Magyarország az végül is talán a Szőccsel?
1: Hát igen, mondhatnám. Vagy a Szegény lényekkel mindenképp 60-as évek elején.
2: Igen, igen. Na most a Mexikó mondjuk 2000-ben a Kort szerelmekkel, vagy Brazília az Istenvárosával 2002-ben, Oldboy-jal, Dél-Korea 2003-ban. Szóval látjuk, hogy a 2000-es években nagyon-nagyon történik valami a Hollywoodon túl. Zárójel, nem is nagyon készül Hollywoodban 2001-ben jó film. Nem is tudtok olyat mondani, az egy ilyen furcsa, hiányos esztendő. Na de mondjátok?
0: Matrix 2. Nem?
1: Mindenesetre a Tigris és Sárkány Angry 2000-es filmje az a kínai kultúra tekintetében berobban a nemzetközi szintére, és azt remélik, govarikerék, hogy a lagán pedig az indiai filmművészetet katapultálja a földbolygóra.
2: Pedig szerintem az apuval már ott voltak. A mi térképünkön egészen biztos az 50-es évektől. Vagy az india anyánkkal, amiről szerintem egyszer beszélgethetnénk majd. Jó. Gyere, Lóri, kérlek, Gyimesből.
0: Jó. Eljövök, és beszélünk az india anyánkról. A rendezőről annyit még, hogy a másik filmje, amit még láttam tőle, ez a Jodha Akbar. Ezt még az egyetemen meg kellett néznünk, és azóta is az egyik szufi jelenetet a filmből többször is levetítem a diákjaimnak, mert annyira szeretjük.
1: És melyik podcastben akarod elemezni majd ezt a filmet?
0: Nem tudom, hallottam egy ilyen teológus és történész vitás gyönyörű podcastjéről.
1: Azt nagyon
0: ismeritek,
1: jó.
0: De remélem, hogy nem vetítársaitok.
2: Nem hinném. Na most a film az csábít mindenkit. Én indiaiaktól kérdeztem, egy indiai csoportban, minden filmre rákérdezek indiaiaknál, hogy ti ezt mit szerettek ebben a filmben, és erre is azt mondták, hogy ők már a Netflixet nézik. És egy európai ember pedig azért elbizonytalanodik, mert egy picit csöpecskét hosszú az a film. Hát mennyi? Hány perc? Hány óra? Majdnem 4 óra, ugye?
1: Majdnem 4 óra. Mm-hmm. Ez egyébként egy ilyen mintázat is, tehát ha ilyen Bollywood filmet akarsz, legalább 3 óra legyen, legalább 6 táncos zenés szám legyen benne, és a nemiséget és az erőszakot kerüld.
2: Pedig mi éreztünk ebben nemiséget?
0: És erőszakot is.
1: Amikor a labdát megütötte a krikettütővel.
2: Egyébként ez nagyon érdekes.
0: Hogy amikor a fülön dobta.
2: Uh-huh. Ez nagyon érdekes a filmnél, majd a végét azért rakjuk tisztában, mert nagyon-nagyon sok olyan nézőnk van, aki 2,5 óráig jutott a filmben, és aztán akkor szállt ki belőle, és nem biztos, hogy tudja, hogy hogyan ér véget a film. Az biztos, hogy az utolsó 1,5 óra egy óriási meccs.
1: De ezt nem kell magyarázni, mert a cricket szabályait mindenki ismeri.
2: Igen, egyébként a végére már kb. Elkezdjük tudni.
1: A lokálói filmfesztiválon kiadták egy kis füzetecskébe a cricket szabályait, hogy jobban nézd a filmet, de nem kellenek a cricket szabályai. Egyrészt azért, mert megértjük a filmből, másrészt meg nem ez a lényeg.
2: Zárójel, mivel a film zárása az 90 perces, ismerünk olyan köröket, akik eközben egy foci meccset szoktak nézni.
1: Amelyet szintén 11 ember játszik egy csapatban, mint a krikettet. A
2: krikett. És szintén Angliából származik.
0: Mint minden, ami jó.
1: Minden, ami szuper jó. Azért ez egy, tehát végül is ez egy gyerekjáték, és sok formája van.
2: Indul az egész film, és ez egy gyerekjáték, nem?
1: Egy ütővel egy labdát ügyesen messzire elütni, és az ellenfél meg összeszedi.
2: Ti, Lóri, a Gyimesben, mi Kelenföldön, vagy ti, Szabja, Budai Várban.
0: Mi táztunk.
1: Na. Azaz, mi is, cserkésztáboron méltáztunk két csapat egymás ellen, és ott is passzolgatni kell.
2: Igen. És akkor ebből származik ez az idióta baseball, most elvesztettünk 5000 hallgatót, meg még van egy-két játék, ami hasonló, nem?
1: Hát az alapötlete hasonló, igen.
0: A baseball, a golf, a...
2: De vagy a golf, az ott földön
0: van. Ott, de nem számít, mert ütővel ütünk egy labdát.
2: Értem, jó. Oké, okay. Meg akkor a tenisz is.
0: De egyébként meg a golf az a hobbitoktól származik, de olvassátok el a hobbitot.
1: Itt a filmben ez úgy jön elő, hogy a britek megszállás alatt tartják Indiát, és hát az ő szabályaik szerint, amelyet akkor még nem is ismernek a falusiak, és egy brit hölgynek kell megtanítania nekik,
0: Elizabeth.
1: Egy vetélkedésbe fognak, melynek tétje a film főcíme a Lagán, a földadó, de azért az indiaiak rájönnek, több dologra jönnek rá, például arra, hogy gyerekkorukban valami hasonlót, kicsit más szabályokkal ők is játszottak.
2: És akkor nyilván ez sikerülni fog, és van a főhősünk, a figurát nem tudom mennyire nézzük meg, a nevét kimondjátok.
0: A színész neve Amir Khan, aki amúgy a film producere is egyben.
2: Elképesztő. Akkor egyfajta, ő az indiai Bújtor István, aki megcsinálja az indiai Pogány Madon, nem jó hasonló. Az indiai Rockyt, hanem ő a Stallone, aki megcsinálja eképpen az indiai Rockyt.
0: Az lehet, de ami még ennél is érdekesebb, az az, hogy az indiai Morgan Freeman, Amitabh Bachchan, akit egyébként a Shahin Shah of Bollywoodnak is szoktak nevezni, az a királyok királya Bollywoodban az egyik legnagyobb név, ő a mesélünk. Úgyhogy ez egy ilyen indiai Shawshank Redemption feeling, amikor megszólal az ő mély hangján, és elkezdi a British Rajról beszélni.
1: Nem így a nő főszereplő, akinek ez a legelső filmje, Gracie Singh.
2: Én beleszerettél, Szabi, tudtam.
1: Beleszerettem.
2: De az Elizabethbe is beleszerettél, nem?
1: Miért ne? Ez az első Bollywood film, ahol brit színészeket alkalmaznak. Rachel Shelley-t és Paul Blackson.
2: De volt, akibe volt maszkírozva, nem?
0: Azt nem vettem észre, fehér. Viszont...
2: Én láttam indiai embert fehérre maszkírozva, és fel voltam háborodva.
1: White mindegy. Face. Igen. Én nem láttam ilyen.
0: Azon gondolkodtam, hogy vajon Miss Shelley és Mr. Blackthorne megtanultak-e hindiül színészek, vagy csak így bevágták a szöveget, és kiderült, hogy igen, Paul Blackthorne 6 hónapot töltött azzel, hogy hindiül tanuljon, és az lett az eredménye, hogy egy
2: volt azért némi gujarati akcentusa, ami engem zavart.
0: Nyomta.
1: Jó, de az hiteles, mert nyilván igen. A britek szállók is ugyanígy kellett, törték hogy... a indít.
2: Na most, és akkor van egy ilyen furcsa, de szerintem nem erről szeretnétek beszélni, egy ilyen furcsa, aszimmetrikus szerelmi helyzet, hogy van az igen. Igazi jó kis helyi benszülött férfi, akiben minden nő szerelmes, de ketten szerelmet is vallanak.
1: És elénekli az Ó Montekit választanál.
0: És ő pedig elénekli a hízelgő csávító asszonyait.
1: De az a
2: akkor
1: szép...
2: miért magyarként értjük ezt a filmet?
1: Így van, nem bárhova utazunk 2001 India, értjük. Az a szép a női szereplőkben, én tényleg szépnek tartom, hogy abszolút pozitív fényben van ábrázolva ez a csodálatos fehér asszony, és ez a fantasztikus indiai asszony.
0: Tényleg, nem kell befeketíteni egyiket
1: nem
0: sem.
1: Nem, áskálódás, meg ezek nagy lelkűek, jó szívűek, helyén az igazságérzetű. Féltékenykedés van, de az van. Azért része a szerelmi játszódása.
2: Szemben az Elizabethnek a bátyja, aki egy igazi nemes angol tiszt, aki azzal kezdi, hogy a Rajának felajánlja, hogy esetleg egy ilyen húst, a vegetáriánus.
0: És aztán nem, hogy felajánlja, hanem egyenesen
2: ilyen furcsa elvárásai vannak, és engem egy picit dühített.
1: Hát, elenged valamit, hogyha húst eszik, tehát ha megtagadja a vallását.
2: Szabi, én is akarnék tőled egy ilyet kérni. Mi lenne az, amiért te hajlandó lennél húst enni?
1: 3 év lagán adó Champater lakóinak ezért hajlandó lennék. De tényleg. Tehát vannak értékrendek, a húsevés is fontos, vagy a húsevés tilalma fontos és szép dolog, de azért az ember a legfontosabb, az embernek a üdve.
0: Uh-huh. És a méltósága, mert itt azt adta volna fel a rádzsa, nem is annyira a hitét.
2: Na most én a film közben áruljuk el, tudjuk, hogy 10 év múlva is majd hallgatni fogják ezt az adást Budapesten is, meg Bombayban is.
1: Évezredek múlva is hallgatni fogják.
2: Bár Bombayt már akkor nem is úgy fogják hívni.
1: Igen, hogy... Mumbai-nak fogják hívni, szerintem.
2: Szóval, elgondolkodom, hogy itt van az angoloknak ez a krikettje, és hogy ezzel mi nem kevésbé tudunk azonosulni.
0: Mert nem vagyunk részei a Commonwealth-nek.
2: Igen,
1: még.
2: De a fociban viszont mi tagjai részei vagyunk, és hogy tényleg az angoloknak, angolokat angol fegyverekkel legyőzni. Én tényleg az elén azt hittem, hogy itt egy ilyen jó kis bunyós, szabadságharcós film.
1: De az 54-es VB-döntőt ne kezd el, Gyula.
2: És ugye azon gondolkodtam, hogy melyik foci csapat mikor jut a legjobb négy közé. Tudjátok, Magyarország mikor jutott a legjobb négy közé? 1938. A franciák 58, igen, az angolok csak 66, a hollandok 74, Törökország 2002.
1: Az angolok meg is nyerték 66-ban, azért tegyük hozzá.
2: Mi is majdnem 54-ben, meg 38-ban. De hogy ez olyan érdekes, hogy amikor a benszülöttek, meg ezek a lenézettek, egyszer csak jobbak lesznek nálunk abban, amit nem is játszhattak volna, és aztán egyszer csak legyőznek bennünket.
1: De most ez egy sportfilm, tehát ez a sportfilmes klisék, azok előjönnek egyik a másik után, az egyik klisé, ami nem csak sportfilm, szuperhős filmekben is ugyanez van, bosszúállók, tehát hogy ilyen lúzereket kell összeszedni, itt 11 darabot, nagyon különböző társadalmi háttérből, életkorból, testfölépítés, kasztrendszerből és vallás.
2: Igen.
1: És ez egyébként pont a film egyik központi mondani valója, hogy együtt alkotjuk India anyánkat.
0: Az érinthetetlen
2: el együtt. Fölismertem a muszlimont, oké, fölismertem a sziket
1: igen. És hindukat is fölismertél.
0: Van az érinthetetlen, aki ráadásul nincs, nem volt buddhista. De volt ez a szegény félszeg.
1: Mormonból is nagyon kevés van.
0: Igen. Hát igen,
1: a kacska kezű az érinthetetlen.
2: Igen. Az és melyik szép volt? Brahman. Na mindegy, jó, meg a ksatriák azok is kemények voltak. Azért a zöme az ilyen sudra.
1: Sudrák
2: is. Úgy képzem, is
0: igen.
1: Na, tehát, hogy ez egy hosszú jelenet, ugye egy sportfilmben két hosszú jelenet kell, az egyik, az a összeszedése ezeknek a balekoknak, a szedetvetett társaságnak.
0: Mint a hét szamurájban.
1: A másik az meg az, így van, nekem is eszembe jutott, de jól mondod. És ilyen furcsa háttértörténetekkel együtt, itt azért 11 ember, az túl sok, annyit nem lehet egyéníteni. A másik az pedig az edzés jelenet, Sylvester Stallone, tehát futni fölfele.
2: Unortodox módon felszaladunk a lépcsőkön, meg nyers húst kloffolunk, így van. Itt szokták mondani, hogy a sportfilm...
1: De itt szóját kloffolnak, mert ugye vegetárián.
2: Igen. Azt szokták mondani, hogy a sportfilm receptjében az első az a hős hiány állapota.
1: Aj, de szép. Nincs hős.
2: Nektek mi jutott eszetek be erről a főhősről? Őt annyira nincs hiányállapota, mert kezdettől fogva egy nagyon jó csávó, megbecsült csávó.
0: Kezdettől fogva keresztbe tesz a briteknek, mert hogy amikor a kapitány vadászik, akkor ő elijeszti a kis antilopokat az erdőben.
2: Kis
0: vagy igen. Őzeket.
1: Hát a hiányállapot az abban van, hogy ő belemegy egy olyan fogadásba, ami eszméletlenül nagy kockázatot tartalmaz, velejéig igazságtalan, és úgy megy bele, hogy ez a fura alak ez nem is ismeri a szabályait a játéknak.
2: Azért felelőtlen. Tehát akkor a felelősségnek a hiányában.
0: Nem, ez egy bátor dolog. Vakmerő, de azért bátor.
2: Most látjuk, hogy szegény, meg a britek által lenézett, nem túl öreg, nem túl fiatal, hát vesztesnek sem mondanám, önbizalomhiányosnak sem, és kiégetnek sem.
1: Valahogy tehát a nőkhez való szerepe is, ha már hiányállapot, tehát egy lány fülig szerelmes belé, méghozzá egy gyönyörű lány fülig szerelmes belé, azért ezt mi hajlamosak vagyunk észrevenni, nem így Amir Khan, aki mintha elsiklanék e fölött,
2: és de hogyha a másik esetben, ha a faluban minden lány szerelmes belé, akkor nem célszerű ezt észrevenni, hanem sokkal jobb az, hogy mindenki belém szerelmes. Onnantól kezdve kiválasztom ezt a csajt, bukom a faluban.
1: Mi főként ezt a helyzetet ismerjük, Gyula.
2: Így van. Na, a következő...
0: De várj, mert hogy a lány szerelmes belé, és úgy hiszük, hogy a csávó ezt nem veszi észre, de igen. Tehát ott van egy fordulat, amikor... Igen. Hogy ő ezt mindig is látta, és mindig észben tartotta.
1: Meg hogy én is szeretlek. Tehát ott persze, szerelmet van neki dalban. Nincs darrafakadás, de van.
2: Zárójel, említsük meg, hogy én nagyon örültem, hogy nem zsuzsu zenéket hallottunk, hanem inkább tradicionális.
0: Mi az a zsuzsu?
2: Hát ez a nagyon primitív, mi nálatok most nagyon megy a manalea, vagy hogy mondják?
0: Manele.
2: Mert hogy nálatok megy most a manele.
0: Jó, de lesz. Hát az megy Magyarországon is, csak most magyar manele. De ne, tehát azok a...
2: De ez hát 10 éve jelent meg nagyon.
1: Magyele.
0: Á, nem, ez a török időkben jelent meg, de mindegy, ezt most...
2: Oké, erről nem...
1: Egy másik film kapcsán, hogy beszéljünk róla, A.R. Rahman, a legendás zeneszerző szerezte a zenét.
2: De hogy ez nem a zsuzsu zene alatt azt értettem, hogy ilyen nagyon menő, nagyon nyugatias diszkózene, és tradicionális, hagyományos zene szól. jól értékeltem.
1: De néha te is hazamegy, Gyula, és na, benyomok egy A.R. Rahmant.
2: De abszolút hatása alá kerültem.
0: Tradicionális ízű, de ezek
2: a... Nem teljesen igaz, javítsad. Oké, okay,
1: a jó,
2: más...
1: De melyik az a magyar Fábri Zoltán 1961-es film, amely ugyanerről a dologról szól?
2: Na, Szabi...
1: Két fél idő a pokolban.
2: Ja.
1: Megvan nektek? Tehát a német hadifogoly táborban...
2: De ott más a tét, nem egy picit.
1: Más a tét, bár itt is élethalál a tét egyébként, tehát 3 év lagán, meg a 3-szoros lagán, ez végül is az éhhalálukhoz vezet.
2: Jó, tehát elfogadom. Ez
1: végsőkig van fogadva, de ott is a szabályokat a fogolytartók szabják, és enyhén szólva le vannak gyengülve, le vannak soványodva.
2: Én azt nem tudom, hogy mikor van...
1: Ugye Németország.
2: Oké, ott igen, de itt, hogy mikor van ideje ezeknek a szerencsétleneknek gyakorolni. Tehát azért ez...
0: Bármikor, mert szárasság van, és nincs amit csinálni.
2: Milyen jó az a szárasság? Hála
1: Istennek szárasság van. Igen.
2: Nagyon izgalmas, ahogyan a Júdás is megjelenik közöttünk. Ó, azt hittem, hogy a Júdás csak a legvégén.
1: De akkor provokállak, tehát két Júdás van, mert tehát a csaj is meg a saját bátyja ellenti csinálnát.
2: A saját fehér faja ellen.
1: És elárulja a kriket szabályait, ez a végső árulás. Jó, nyilván ironizálok, hiszen ő azt szeretné, hogy egyenlő esélyekkel induljanak.
2: Meg igazságos legyen ez az India. De én közben azon gondolkodtam, és majd mondjátok el, hogy mivel ér véget a film. Szóval azon gondolkodtam közben, hogy azért a tét nem teljesen nagy, mert annyira megszereti őket a király, megszereti a saját népét. Királynak mondjam, vagy törzsfőnök?
0: Király,
2: Radzsa. Uh-huh. A nagy, szép bajszos elefánttal érkező csóka. Hogy ha nyernek, akkor oké, okay, akkor ez egyenes út a mennyországba. Ha veszítenek, akkor is megoldja, hogy ő kifizeti az egész tartomány helyett ezt a 3-szoros lágánt.
1: Ebben reménykedtél.
2: Igen, és ha győznek, akkor is benne van a pakliba, hogy az angolok azt mondják, hogy fiúk, ez csak egy vicc volt.
0: Én nem így ismerem az angolokat.
1: Értem. De a Rádzsot sem, tehát hogy neki az egyetlen bevétele az adó a népétől, igen, és rögtön tovább kell passzintani a britteknek, tehát ő nem tudja, nem
2: fogja. Én éreztem, hogy ott lenne egy kis különbözet.
1: Hatalmas verseny volt az Oscar díjnál ebben az évben, és kicsit fáj a szívünk, mert tudjátok, ki volt a győztes?
0: Mondd el.
1: Senki földje, Dani Stanovic-tól, a Bosznia-Hercegovinai háborúról, kiváló film. És szintén a legjobb háromban volt az Amelie, Csodálatos élet, egyszer beszélnünk kéne róla. És ott volt a lagán, nehéz megmondani, hogy kinek adná az ember.
2: Igen. Na, a következő, ami egy sportfilmben szokott lenni, az a Lehetőség. Persze kérdés, hogy ez a Lehetőség, akkor ahogy ezt már fölcsillantottuk mi is, hogy ez feltétlenül lehetősége, vagy éppen a bukásnak a lehetősége.
0: Minden igazi lehetőség előtt van valami kockázat, amivel számolni kell.
2: Yeah. Hogy belehalsz?
0: Például. Jó. De itt már amúgy sem volt, amit veszíteniük. Tehát az a két lagán, az is halál. Aztán
2: de várjál, nem az, hogy a szárazság is halál? Tehát, hogy most hiába szabadulnak fel a lagán fizetése alól, hogyha nincs eső, akkor nincs eső.
1: Falhoz, sarokba voltak szorítva, csak előre volt menekülés.
0: Igen. Az időjárás is falhoz szorította őket, meg ez plusz adó is.
2: Az edzésmontást említette Szabi, hogy ez a sportfilmek alapja, ezzel lehet, hogy nem kell foglalkozni.
1: A toborzásnál ugye az a furcsa, ami aztán visszajön a meccsben, hogy mindenki hozza a saját testi adottságait. Tehát nem csak ezeket, hogy milyen vallású, hanem ez azért nincs mind a 11-nél egyénítve, de hogy ők olyan munkát végeznek földművesként, parasztként, amely bizonyos képességeiket erősíti, és a kriketben, ami ugye olyan értelemben is sokszínű sport, hogy többféle szerep van benne, elkapó, meg ütő, meg futó, és hogy ezeket az adottságaikat, hogy jól fut, jól kapja el a tyúkokat, tehát akkor a labdát is, meg iszonyú erőset dob, meg iszonyú erőset üt, ezeket
2: meg
1: be tudják
2: csavarja
1: hozni.
2: A labdát, mert
1: a kacska kezén. Igen.
0: A kedvencem az a Parittyás csávó volt, aki a kezét ilyen igen. Malom.
2: De ez majdnem szabálytalannak lehet minősítve.
0: Igen, de nem volt leírva. Semmi így nem volt erre írva.
2: És igaz, az angol jog az másképp működik, tehát
0: ha nincs rá precedens
2: igen.
0: Nem tudjuk.
1: Aztán... A bíró ezzel érvelt, hogy nem tilos. Tehát engedélyezve sincs, de nem tilos.
0: És nagy örömmel leírjuk, de az csak a meccs után, úgyhogy egyelőre még lehet.
2: Ez egy visszavágó, az egyébként a Lagán 2.
1: A labdarúgás szabálykönyve is így alakult ki, tehát ilyen hozzátételekből, nem egy kodifikálásnak az eredménye, hogy most akkor egy törvénykönyvet alkotunk, hanem ilyen egyes döntések mindig újra és újra bővítődnek.
2: Ez csodálatos. Aztán nagyon érdekes a mentornak a szerepe, mert az kell legyen egy ilyen filmben, de itt azért nem teljesen mentor, vagy két Múzsa mentor is mentor. Van. Mert hogy a
1: főszereplőnk az egyik edző, és meg a angol hölgy.
0: A srác hozza az erőt, és a bátorságot, és a kitartást.
2: Meg a világnézetet.
0: Igen.
2: Amiben a csaj is bele szeret. Tehát, hogy a csaj is, a mentor is, úgymond, az egyik mentor, nem csak a másik mentorba szeret bele, hanem a hozzáállásába, meg hát, hogy győzhetünk, meg
0: hogy lehet más.
2: Meg, kapunk ilyen sportfilmekhez megszokott fontos bölcs mondatokat.
0: Igen, és itt van egy ilyen pszichológiai tényező, hogy általában az embereket nem az motiválja a legjobban, hogy mit nyerhetnek, hanem az a félelem, hogy mit veszíthetnek el. Uh-huh. És a falusiak nagy része ebbe az utóbbi kategóriába esik, mint még hősünk. Ő azt nézi, hogy mitől lehetne jobb és nagyobb és tágasabb a világunk. Nem kellene állandóan félnünk.
1: Ahogy ő behív önkényesen különböző társadalmi és vallási helyzetű embereket, ennek nem tapsikol mindenki felhőtlenül, ezt viták kísérik. Hmm. És az egyik legmeghatóbb az az érinthetetlennekkel kapcsolatos
2: őt
1: vita.
2: Őt én sem engedtem volna.
1: Mert akkor itt nem csak arról van szó, hogy nincs átjárása a kasztok között, hanem kifejezetten erről a szóról is, hogy érinthetetlen, a film egyik kulcs pillanatában átkarolja az érintetetlen.
2: Nem, ez nekem olyan... Ez olyan nekem, mintha készítenénk egy magyar filmet arról, hogy a tátikázásról, és mondjuk az egyik színészt arra kényszerítenénk a forgatás alatt, hogy tátikázzon.
0: Mi az a tátikázás?
2: Hát, hogy nem szabad
1: tátok, ki... nem igazából énekel.
2: Nem énekel igazából. Ez micsoda igen, ellenmondás szülne, vagy
1: én
2: mekkora...
1: Én szoktam ezt csinálni, amikor beválogatnak egy kórusba.
2: Mára is ír egyébként erről vele, neki ugyanez volt a szerepe. Ez mekkora nagyon fricska fontos. Is lehetne más szempontból Hollywood felé, ez az igaz története a Mindenki című rövidfilmnek. Na mindegy. Aztán nagyon fontos, a riválisról beszéltünk, hogy ő jobb, gazdagabb, de lehet a rivális mondjuk egy sérülés is, vagy mit tudom, egy életkor.
1: Én ezen gondolkodtam, hogy elvállaltam volna brit színészként bármelyik szerepet. Most ugye ott ők is 11-en vannak.
2: Az Elizabeth szerepét elvállaltam.
1: Azt talán igen. De, hogy, tehát maga a brit főhős is egy furcsa döntés, a Paul Blackthorne, tehát ez kicsit azért egyszerű szerep, egy ilyen nagyon velejéig gonosz embert eljátszani, semmi pozitívumot nem tudunk meg róla.
2: De
1: a többiek is, tehát hogy így ennyire rosszul ábrázolni a nemzetemet, persze, hogyha nem tudom, cancel culture-ben vagyok éppen, és szégyenkezem a gyarmatistás miatt, akkor igen.
2: De egy részük lehet, hogy Ausztrál de... volt, és így távolságot.
0: Csávó volt. Én azt hiszem, hogy a hölgyként sem vállaltam volna el ezt a szerepet. Hogyha előre tudom, hogy egy ilyen MTV videóklipbe illő jelenetet kell felvegyek, egy 1800-as évek végén játszódó filmben, egy teljesen mai piros ruhában, akkor ágyikon feküve és fetrengve, miközben álmodozom az indiai parasztfiúról, szerintem nem vállaltam volna el.
1: Igen, valahogy ez nem volt lélektanilag megalapozva, egyetértek veled, hogy ez a brit hölgy hogyan szeret bele ebbe a parasztgyerekbe.
2: Hát jó csávó ez, az őserő.
1: Amikor a fülbevalóit levehette volna.
2: Nem. Amikor neked én először tetszett. Kimentem mit tudom én, Németországba, vagy Olaszországba, Wörkenbe 21 egy évesen, akkor bennem is meglátták ezt a kelet-európai belszülöttet a fülbevalóimmal, meg az izzadt mellkasommal. Nem, vicceltem. Fontos a sportfilmeknél a központi válság. Itt ezt a válságot, ez szintén a film kétharmadánál érezzük, amikor úgy azt érezzük, hogy minden összeomlik. Itt a meccsnél, nem?
1: A meccsnél, mert a három különböző nap, és az első nap végén borzalmas helyzet, lesérülnek, akiknek le kell sérülni.
0: Meg az árulás.
1: kiderül az árulás.
2: És ez milyen szép jelenet, hogy jó, ilyen reméltük, hogy akkor az illetőt szépen megnincsenik.
0: Nem, én reméltem, hogy kap egy esélyt.
2: Te komolyan, én úgy megvertem volna én is. Nem, csak egyet rúgtam volna bele, hogy elárulja Indiát ez az ember, meg mindannyiunkat.
1: De az árulókra is szükségünk van, Gyula. Nem csak a négy csoportokra, ők is.
2: És milyen szép, hogy egy templomba szalad, a szentélybe.
1: Élete során egyszer jó irányba mindenki megváltozhatik. Nagy Pál Gábor édesapámmondása.
2: Tényleg? A ókori görögöknél olvastam ilyenről, hogy ilyenkor az volt a megoldás, hogy befalazzuk a szentélyt, és akkor nem...
0: Ott lehet.
2: Ott maradhatsz. De nem, így történik. Itt főhősünk bejut,
1: de
2: és meggyőzi.
1: De neki ez a szuper képessége, az árulás, hát illetve az árulásból megtérés.
0: Megtért. Bocsánatot kért, belátta.
2: Igen.
0: Igen.
1: És utána behozza azt a... Ő, akkor ő nagyon jól
0: egy gyönyörű vetőzéssel.
2: Igen. Aztán itt jön a nagy mérkőzés, amiről beszéltünk már, hogy másfél óra.
1: Azért, aki már látott sportfilmet, jelzem, én már láttam, és az azért ezért bejósolta. Ha nem is az, hogy most ez jön a következő, hanem az, hogy mint egy ilyen kipipálósba, hogy 15 dolog lesz benne, mondjuk elvesztik a meccset, de a bíró mégis felülvizsgálja a döntését. Ezt tudtuk, hogy lesz benne, és lesz.
2: Igen, de Rocky is elveszti a meccset. Csak ott mondjuk mi érezzük azt, hogy győztesként hagyja el, nem? A ringet. Na, és akkor...
1: Tényleg lehetett volna ez.
0: Engem behúzott a csőbe ez a bírói történet. Én tényleg azt hittem, hogy elveszítik.
1: Az jó volt, és az érzelmeinkkel játszik ez a film, most egy kicsit túl viccesen adjuk elő, de hogyha a legközelebb ígérjétek meg, hogy egy bombéi moziban nézzük meg hárman, 1500 hindúval és muszlimmal, mert együtt dobban a szívünk, tehát ez egy, erre szántuk rá az egész délutánunkat.
2: És egész hetemet.
1: És akkor ott rágjuk a körmünket, mint a VB döntőn, hogy na akkor ebből...
2: Ezzel ki fog nyerni.
0: Egy mumbai moziban, igen, hogy helyesbítsünk.
1: Igen. Legyen akkor mumbai.
2: Aztán nagyon fontos, ugye nem egy ilyen sportfilm, nem az a nagy kérdés, hogy kinyeri meg a versenyt, hanem hogy kivé válik a főhős? Kivé válik? Ő megváltozik a csávó? Ő igazából egy konstans jellem.
1: Ő egy népi hős, fura, hogy fura az utolsó 10 másodperc, nekem fura.
0: Igen, tehát lehangolja ő, a dolgokat.
1: Igen, így visszasüllyed a történelem nélküliségbe. Igen. Tehát, hogy ez csak egy mese volt. Igen. Ma már nem emlékszik senki erre.
0: A nevére a csávónak, igen.
2: Szomorúak lettünk mindannyian, ugye? Igen.
1: Biztos azért, mert ez egy ménkű nagy ország, és ezer meg ezer ilyen falu és ilyen hős van, és ez igazából csak a szimbóluma. Tehát nem őt akarta kiemelni, egy Ludas Matyi, hanem hogy ilyen és hasonló küzdelmekből állt össze India függetlenség.
0: És az elgondolkodtató, hogy vajon az a 3 évnyi lagán nélküli finom esős falusi élet, hogy az mit hozhatott nekik?
2: Én úgy tudom, hogy akkor abban a 3 évben fölépítettek a indiaiak palotájával szemben egy saját palotát, vagy ami egy közösségi ház lett, és pluszban előtte van egy nagy kriket tér.
0: Pálya.
2: Így van, az jó.
1: Én úgy tudom, hogy bevezették a több nevűséget, és visszatért a brit hölgy, és őt is feleségül vette, hogy ő se legyen
2: hát
1: szóval.
2: Ez a minimum. Engem érdekelne... az indiai jelképeknek a sokasága, mert hogy például az elején látjuk a kiszáradt földet, ami nekem nyugati nézőként, jó, hát asszály, ilyen Magyarországon is van, szegénység olyan is van Magyarországon, mezőgazdasági probléma. Ezzel szemben egy indológus mit lát, vagy egy indiai ember?
0: Nekem megint csak az az emlék ugrott vissza, amikor Négyesi Mária, Mária G. Tanszékvezető tanárnő, innen is szeretettel üdvözlöm.
2: Mi is?
0: Az egyik hindi órán, amikor egy novellát olvastunk, akkor a novella végén beugrott egy ilyen jelenet, hogy hétágra sütött a nap, és szikrázott a levegő a napsütést. És ez egy tragédia végén, így kb. Egy utolsó mondat. És akkor én ezt úgy értelmeztem, hogy na hát, tehát akkor ez azt jelenti, hogy bármennyire is tragikus az élet, azért mindig kék az ég, és süt a nap, és ez milyen csodás. És akkor elmondta a tanárnő, hogy nem, Lorán, ez tévedés. Indiában az eső a jó idő, és a borús ég a jó idő és a felszabadító és a napsütés, az pont az ellenkezője, az a pokol. És erre...
2: Zabuban ugye van egy ilyen fontos jelenet, hogy ott nagyon-nagyon kitörő örömmel boldogok, amikor esik az eső, de bele is halnak, mert megfáznak. Ez tényleg például elképzelhetetlen egy itteni ember számára. Bár lehet, hogy lassan már nálunk is egy jó augusztusi vagy júliusi esőnek így tudunk örülni.
1: Ha már eső, az utolsó jelenetet nem lehetett 15-ször fölvenni, egyetlen egyszer lehetett fölvenni. Ugye 10 000 statiszta volt jelen a felvételen, azok ottan jobbra-balra sétálgatnak, meg futnak, meg örülnek, illetve elered az eső. Tehát az a gyönyörű végső jelenet, amikor egybefolyik ez a két dolog, hogy megoldódik a kriketnek a problémája, megnyerik a meccset, és ugyanakkor megoldódik a szárazságnak a problémája, elered az eső, ezt egyetlen nagy jelenetbe kellett besűríteni. Azért az a 3 év, az tényleg jó, most így viccelődtünk vele, tehát az adó nélküli, ugye eddig is valahogy megéltek, úgy, hogy be kellett ezt a súlyos adót fizetni, 3 adómentes év, az nagyon jól hangzik, pláne, ha ilyen szépen fog esni az eső.
0: Igen, akkor ez megmagyarázza, hogy miért ez volt 2001-ben a legnagyobb költségvetésű indiai film, hogyha ennyi statiszta volt benne.
1: A jelmeztervezőt emelném még ki, Banu Atayát, ő a Gandhi című filmért Oscar-díjat kapott, tehát ugyanezt a filmet jelölték, de elkerült az Oscar-díj, de van Oscar-díjas.
0: Nekem nem tetszett a jelmez. Ilyen nagyon azok az izomingek, az asszonyverő trikók, meg a, tehát ilyen nagyon-nagyon modernnek hatottak, de ez csak egyéni.
2: Állítólag a főhős neve, a Buván, az jelent valamit? Világ, föld, nem tudom, lakott világ, és hogy az egész Indiát képviseli akár a nevével egy indiai számára.
0: Igen, lehet.
2: A másik, hogy van egy csomó Krishna utalás, például ahogy ő itt kedvesen mosolyogva furujázik, meg akkor Krishna is, ahogy tisztáztuk, szereti a nőket.
0: Igen.
2: Tehát, hogy...
1: Kedvtelései vannak.
0: Tehénpásztor lányokat.
2: És ő is tényleg, igen, tehát, hogy most nem tudom, mivel foglalkozik, ha nem is pásztorfiú, de egyszerű falusi.
1: Rajesh Viveket ki kell emelni, ő játsza a Jóst, aki hát kétszer akkorral, de nem dagad, csak ilyen nagyhajú, nagy ember, és neki egy nagyon sajátos komikus stílusa van, és ez a vígjátéki elem, ez az a így kvázi utolsó pillanatokban mindig megmenti a helyzeteket.
0: Igen, ő a szenvedélyes asztrológus. Egy kicsit a falu bolondja, nem? Ez a bolond fickó.
2: Ez a hajléktalan fejű.
1: Igen, igen. Amikor állnak ilyen csoportképbe, akkor mindenki ilyen vékony és emberkinézetű, és ő meg egy ilyen
2: de
1: nagy...
2: De a Harry Potterben is van egy ilyen
0: Hagrid.
2: Akit jobban tudjátok, hogy melyik. Igen.
1: Ha eredetileg a Hagridot

0: bekerül a népnek, a kollektív tudatában a kozmikus jelentőségű dolgok közé. Jaj, tehát akkor szép. Az istenek elfogadták, áldás van rajta, nyomjuk.
1: Ez tép, jó.
2: Ez az 55. legjobb film egy listán, az összes film közül, és 14. egy másik listán a filmek, amelyeket látnod kell, mielőtt meghalsz.
1: A Sikh csávót azért kiemelném, hogy ő nem csak Sikh, róluk külön lehetne beszélni, miközük Indiához, hanem hogy ők legendás katonái voltak a Sikhek a brit hadseregnek, és nagyon fontos, ahogy ő odaáll. Ez is az egységet nagyban szolgálja, hogy még mi is, még katonaként is mellétek állunk, mi is ennek a közösségnek a szerves alkotói, képviselői, győztesei vagyunk.
2: Ő ezt hozza a közösbe. A szerelmes pár kémiája, hogy mondani szokás, vegytana, az egészen fantasztikus. Az Amir Khan meg a Gracie Singh. Én a közben szerettem bele, ahogyan az a nő féltékeny, aggódik, és ha nem is ő beszél, ugye mindig érdemes figyelni, hogyha többen vannak a képen, hogy aki nem beszél éppen, az hogyan színészkedik, és ő varázslatosan leköveti. Persze az ilyen indiai színészeti hagyomány szerint kis túljátszással.
3: Igen, állítólag a dombjelenet után ők összejöttek, és valami 40 évig együtt voltak.
2: Ez igaz?
0: A két szín...
2: De ez, egy más, ez már egy másik
1: film. Most összekevertem egy másik filmet.
0: Csak nem az india anyanka.
1: De lehet, hogy még van esélyük, mert mind a ketten élnek, és meg mindig fiatalok, hogy most találják majd meg egymás boldogságát.
2: A film alcíme Valaha Indiában, Once Upon a Time in India. Logan, Asutos Govarikar 2001. Ez volt a tekercsés tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
0: Én Bodor Lóránd.
1: Most is szerettük ezt a filmet? Én pedig Szőnyi László Gyula vagyok.
0: Igen, szerettük.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsora.

Nem lehet két úrnak szolgálni. A nem lehet két úrnak szolgálni közmondás egy közismert, általános érvényű bölcsességet fejez ki, amely arra utal, hogy nem lehet egyszerre két egymással ütköző érdeknek vagy hatalomnak megfelelni. Ez a szólás is bibliai eredetű, az Új Szövetségben az Úr Jézus hegyi beszédéből való, amit Máté a 6., Lukács pedig a 16. fejezetben jegyzett fel evangéliumában a következőképpen. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Mivel ez a szöveg nem csak vallási tanítás, hanem erkölcsi és életvezetési alapelv, ezért vált a magyar nyelvben közmondássá. A vallás összefüggésen kívül is gyakran használjuk, például munkahelyi, politikai vagy erkölcsi helyzetekben. Csak néhány példa a nem lehet két úrnak szolgálni mondás használatára. Munkahelyi helyzetben, ha két főnökünk van, és azok ellentétes utasításokat adnak, előbb-utóbb konfliktus lesz. Közéleti értelemben egy politikus vagy a választókat képviseli, vagy a saját érdekeit. A magánéletben is el kell dönteni, hogy valaki a családját vagy a karrierjét helyezi előtérbe. Erkölcsi értelemben véve pedig nem lehet egyszerre tisztességesnek és csalónak lenni.

Érdekes, hogy ennek a szólásnak is van néhány más rokon értelmű változata. Például két lovat egy fenékkel nem lehet megülni. Vagyis gyakorlatilag lehetetlen, mert egyszerre két különböző dolgot képtelenség teljes értékűen csinálni. Két szék között a pad alá esik. Ez a kijelentés nem erkölcsi és gyakorlati jellegű, hanem inkább a döntés hiányának a következményére mutat rá, mert aki nem tud dönteni, végül pórul jár, és mind a két lehetőséget elveszíti. Aki mindenkinek meg akar felelni, senkinek sem felel meg, mondják. Ez pedig arra utal, hogy ne akarjunk mindenkinek megfelelni, mert ez lehetetlen. Tulajdonképpen ehhez hasonló dolgot mondott Jézus is a hallgatóságának, csak más szavakkal, amikor kijelentette, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak, mivel nem tudunk megfelelni mindkettő elvárásának. Nem lehetünk tökéletesen elkötelezettek Isten felé, miközben a világi gazdagság és hatalom elsődleges a szívünkben. A mammon a pénzt, az anyagiasságot jelképezi, ami könnyen Istenként foglalhat helyet az életünkben, ha engedjük.

Jézus úgy beszél a mammonról, mint valami szeméről, démoni hatalomról, melynek szolgálata Isten szolgálatával ellenkezik. Vajon mit jelent valakit szolgálni? Ez mindig elkötelezettséget jelent, odaszánást és hűséget igényel, önmagam odaadását annak, akinek szolgálok. Pál apostol is erről ír a római gyülekezetnek levele 6. fejezetében. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok a szolgái. Ugyanakkor arra is válaszolnunk kell, hogy kire és mire vonatkozik a két úr. Az egyik urat egyértelműen Istennel azonosítja Jézus. A másik úr alatt viszont olyan hatalmasságot kell érteni, aki Istennel szemben az ellentétes oldalon áll. Jézusnak ez a kijelentése egyértelműen és elsősorban Sátánra vonatkozik, aki az első emberpárt becsapta és a maga szolgálatába kényszerítette. Az Úr Jézus nem azt mondja, hogy nem szabad, és ő nem engedi meg, hogy két úrnak szolgáljunk, hanem azt, hogy ez képtelenség, lehetetlenség, és nem lehet megvalósítani. Hogy miért? Mert a kétirányú szolgálat olyan érdekellentétet jelent, amit lehetetlen egymással összeegyeztetni. Lehet-e úgy szolgálni valakinek, hogy eközben azt a látszatot keltjük, mintha a másiknak is szolgálnánk? Lehet-e semleges területen maradni, és nem szolgálunk egyik úrnak sem?

Életünk a döntések sorozatából tevődik össze, mert mindig választani kell, hogy kinek az oldalán állunk, nincs középút. Csak két út van, az egyik, amely az életre visz, és a másik, ami a halálra. Rajtunk múlik, hogyan döntünk. Senki nem képes egyszerre Istennek és a világi javaknak hűségesen szolgálni, mert mindkettő odaadást igényel. Aki nem adja át magát teljesen Istennek, az egy idegen hatalom uralma alá kerül. Életünk legfőbb urának csak egyet választhatunk, Istent. Nem oszthatjuk meg szívünket Isten és a világ között.

János apostol első levele második fejezetében azt tanácsolja: ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Hajlamosak vagyunk mindig azt követni, ami éppen rabul ejtette szívünket. A bűn rabszolgájává teheti az embert, és az uralkodik rajta. Ilyenek lehetnek az alkohol, a cigaretta, a pénz szeretete, a tisztátalan vágyak, a kábítószerek, amelyek nagyon sok embertársunkat testileg, lelkileg tönkreteszi és fogságban tartja. Azért is nem szolgálhatunk két urat, mint ahogy Jézus rámutatott, mert elkerülhetetlen, hogy végül az egyiket gyűlöljük, a másikat pedig szeretjük. E jelenségnek ez természetes velejárója. Az egymással szemben álló urak más-más dolgokat kívánnak és követelnek meg az embertől. Isten a jó irányba vezet minket, még testi kívánságaink és a világ pedig a másik irányba húznának. Választanunk kell. Amikor Krisztus követésére adjuk szívünket, akkor ezt szeretetből tesszük és hálából, mert életét adta érettünk, hogy nekünk örök életünk lehessen. Ha egy másik urat szolgálunk, akkor saját lényünket fosztjuk meg, mindattól a jótól, amire teremtettünk. Egyedül Jézusnak van jogos és kizárólagos igénye ránk. Őt megilleti az imádat, hiszen saját vére árán vásárolt meg minket a gonosz hatalmától, és felszabadított a bűn rabszolgasága alól.

Ha két urat próbálunk szolgálni, hűségünk is szükségszerűen megoszlik. Ezért kizárólag a Szentlélek segítségével maradhatunk elkötelezettek Istenünk mellett. Az őszinte, hűséges szolgálat minden esetben önkéntes, szabad akaratból és szeretetből történő megnyilatkozás. Tegyük fel a kérdést magunknak, melyik urat akarjuk szolgálni, a teremtő és szerető Istent vagy Sátánt, aki tönkretesz és az életünkre tör. Mert a kettő között valamilyen szintű fontossági értékrendet kellene felállítani az engedelmesség miatt. Isten és a gonosz viszont nem hasonlítható össze. Velük kapcsolatban nem állíthatunk fel értékrendet magunkban. A földi és a mennyei dolgok nem azonos kategóriába tartoznak. A szolgálat természetéből is adódik az, hogy egyszerre csak az egyik Úrnak tudunk szolgálni. Ezzel a szolgálattal pedig egyúttal kifejeztük az elhatárolódást a másik Úrtól.

mit vált ki belőlünk, és mit von maga után az Isten szolgálatának választása. A szolga mindig keresi azt, hogy mi az ő urának a jó, kedves és tökéletes akarata, és igyekszik minden parancsát teljesíteni. Minden embert az minősíti, hogy kit szeret jobban, és kihez ragaszkodik inkább. Ezt a ragaszkodást nem a szánkkal kell kinyilatkoztatni, hanem a tetteink fognak bizonyságot tenni arról, hogy hol van a szívünk. Milyen következménye lesz a különböző irányba elkötelezett szolgálatunknak? Jézus szerint az is lehetséges, hogy valaki az egész világot megnyeri, ha a világot választja. De azonnal hozzátette, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt van. Ugyanakkor azt is kijelentette, ha valaki az Isten szolgálatában kötelezte el magát, azoknak azt fogja mondani, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Az a kívánságom, hogy ezt nekünk is mondja majd a manapon, amikor érettünk, visszajön.

Bibliai idők öröksége. Közmondások tanulságai a Szentírásból. Kárpáti Petronella műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Kiút a lelki halálból. A mai ige: Ezékiel 37:13. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Gondolatok az igéről. Valóban így van, akik életre támadnak a halálból, ebben a feltámadásban felismerik majd az Úr kezét. Ez lesz az embert érintő legnagyobb és legnevezetesebb változás. Isten kihozza a lelki halál sírjából, valamint a lelki élet fényét és szabadságát ajándékozza neki. Ezt senki más nem képes megcselekedni, csak az élő Isten, az élet ura és teremtője. Milyen jól emlékszem arra, amikor én is a csontok völgyében hevertem. Magam is annyira kiszáradva, mint azok a csontok. Áldott volt az a nap, amikor Isten kegyelme elküldötte az ő emberét, hogy életre keltsen. Istennek legyen dicsőség azért a megmozdulásért, amelyet a hitigéje támasztott kiszáradt csontjaimban. De még áldottabb legyen a négy égtáj felől fúvó, engem is megelevenítő mennyei szél. Most már ismerem az örökké élő Úr életre támasztó lelkét. Bizony az Úr az élő Isten, mert ő elevenített meg engem is. Új életem még így a gondokkal és fájdalmakkal is világosan bizonyítja számomra, hogy az Úr megöl, de meg is elevenít. Csak ő egyedül Isten. Benne van minden, ami nagyság, dicsőség és kegyelem. Megelevenedett lelkem őt imádja, mint a nagy én vagyok ott. Legyen ezért nevéért minden dicsőség. Őt akarom dicsérni, amíg csak élek. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-e és 27-e között. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-e és 27-e között van. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Jelentkezni szeptember 5-éig lehet. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont 2026. szeptember 24-e és 25-e között. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben szeptember 14-én hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előrejelzi részvételét az előadásokon. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Pénteken a felhők mellett sok napsütésig érkezik, eső nem valószínű, nyugatias a szél, és 27-32 fok várható. Szombaton napsütés lesz, kevés felhővel, néhol előfordulhat eső, nyugatias szél, és 30-35 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson, minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Érted Podcast legújabb adásában. Velünk van egy különleges vendég is, mivel ma meghívtuk Nyári Attilát, aki az interneten keresztül csatlakozott hozzánk. Attila, köszöntünk az Érted Podcastben!
4: Nagyon köszönöm a meghívást, nagyon megtisztelő, és remélem, hogy jó kis hasznos beszélgetést kerekítünk.
3: Azok számára, akik nem ismernék Attilát, elmondanám, hogy ő a Kistarcsai Golgota gyülekezetnek az alapítója és pásztora, jelenleg pedig tartalomkészítéssel foglalkozik, és még egyebekkel is, de hagyom, hogy bemutatkozzon ő.
4: Köszönöm szépen. Igazából a Golgota Kistarcsának csak voltam pásztora. Tavaly szeptemberben átadtam ezt a szolgálatot a következő lelki pásztornak, mert Isten így vezetett. Úgyhogy ezzel egy időben körülbelül elkezdtem ezt érezni nagyon, hogy óriási nyitottság van az emberekben. Istenre igen, vallásra, gyülekezetre sokszor kevésbé. És ezért nagyon ráálltam erre, hogy online felületeken hogyan tudok szolgálni emberek felé, szóval ezzel foglalkozok, és egyébként egy nemzetközi missziós szervezetnek, a Luzán Movementnek az egyik szolgálója is vagyok, az inkább így a nemzetközi vonal. Úgyhogy nagyjából így röviden ez a bemutatkozás. Egy feleségű, két gyermekes férfi.
3: És azt is meg kell említeni, hogy Attilának is van egy saját podcastje, ami nemrég indult a Biblia Advitelre, és a nézőinknek is ajánljuk, hogy nyugodtan nézzétek meg azt is.
4: Köszönöm szépen. Nem is gondoltam, hogy az első percben már a promóhoz eljutunk. Nagyon szuper.
5: Ez így a helyes szerintem. Mielőtt felvezetjük azt a témát, amiről beszélgetünk, mert lehet, hogy a jókedvünk egy kicsit alá fog hagyni, de mielőtt a podcastet neki fogtunk, hárman egyetértettünk abban, hogy ebből a tematikáról jó beszélni, és egy olyan téma, ami foglalkoztatja a mai fiatalokat, sőt, bennünket is. Szokták azt mondani, hogy egészséges emberek alkotnak egy egészséges gyülekezetet. Ma sokkal inkább arról szeretnénk beszélgetni veled, és szeretnénk ebben vezetni, hogy mit is jelent egy egészséges gyülekezet, hogyan válhatok én a részévé, melyek a kritériumok, és ezzel kapcsolatos kérdéseket vagy tematikákat vizsgálnánk meg. Na de mielőtt beleugrálnánk ebbe a témába, segíts nekünk abban, Attila, hogy tisztázzuk, mi is az az egészséges gyülekezet, vagy mitől egészséges egy gyülekezet. Nyilván egy evangéliumi újszövetségi gyülekezetre gondolunk, tehát ezt azért tisztázzuk, hogy evangéliumi gyülekezetről beszélünk, de ezen túl a mi olvasatunkban, keresztény olvasatban mit jelent az, hogy egészséges egy gyülekezet?
4: Igen, azért vállaltatok némi rizikót, hogy ugye meghívtok vendégeket, és a keresztények ezt a kérdést különböző módon látták szerintem az elmúlt 2000 évben, hogy egyáltalán, ha feltesszük ezt a nagyon egyszerű kérdést, hogy mi a gyülekezet, akkor erre szerintem különböző felekezetek, különböző háttérből különböző választ fognak adni. Tehát nem biztos, hogy egyetértetek azzal, amit én fogok mondani. Én nyilván azt gondolom, hogy a gyülekezet új szövetségi értelemben az Krisztus teste, Krisztus megváltottjai, Isten gyermekei alkotják a gyülekezetet, és a nagy kérdés az mindig az, mert idáig szerintem minden keresztény egyetért, de hogy ennek a helyi lecsapódása. Tehát azok a helyek, ahol mondjuk vasárnap 10 órakor történik valami Isten tiszteletnek nevezett, vagy bármilyen más névvel illetett dolog, hogy az pontosan micsoda. Én egyébként úgy látom, hogy szeretek úgy gondolkozni, szeretek így mindig visszamenni az apcselbe és így az első időkbe, ahol belegondoltok, amikor mondjuk Pál apostol írt egy gyülekezetnek egy levelet, mondjuk nem tudom, Korintusba, akkor azt nem úgy kell elképzelni, hogy Korintus főútján ott volt egy épület, és ki volt ráírva, hogy korintusi gyülekezet, és akkor egy volt, hanem hogy ezek különböző házaknál, különböző helyeken, de hogy a Korintus városában élő összes tanítvány az volt a korintusi gyülekezet. És ezért én így látom ma is az egyházat, meg a gyülekezetet, és ezeket a helyi közösségeket inkább ilyen egy-egy tanítvány csoportnak látom, akiket valamilyen szervezőelv összeköt, azon belül, hogy a Krisztus nagy teste, és a nagy kérdés az, hogy ezt hogy tudjuk egészségesen megélni. Szerintem, ha jól gondolom, akkor erre vonatkozva
5: nyilván, a kérdéseiket. De én úgy gondolom, hogy kimondhatom Márk nevé, vagy ezzel mi maximálisan tudunk azonosulni. Tehát a gyülekezet fogalmát szerintem nem szabad összemosnunk a felekezet fogalmával. Mert azt is ki kell mondanunk, hogy van olyan felekezet, ami azt mondja, gyülekezet, de nem gyülekezet. Tehát, hogy nem ettől ez gyülekezet, hogy gyülekezet, hogy valamilyen vallási felekezethez tartozik, hanem nyilván, hogy a Krisztus testéhez tartozzon, és akkor ennek van egy fizikai megnyilvánulás egy adott városrészben, egy adott faluban, egy adott vidéki városban, stb. Stb. Arra lennék kíváncsi, hogy ez a helyi megnyilvánulás a gyülekezetnek, ami teljesen egészségesen fogalmaztál meg, mitől lehet egészséges? Tehát az a kis populáció, úgymond, ami megjelenik a nagy gyülekezeti fogalomban, az mitől egészséges?
4: Azért szerintem azt is jó, ha ide teszem az asztalra, bár egyébként nekem a szívem az ilyen nagyon nyitott minden gyülekezet felé, meg sokféle keresztény felé, de ugye én alapvetően egy golgotás közegből jövök. Számunkra nagyon-nagyon sokat jelent az az Apcsel 2.42, ahol leírja, hogy a korai tanítványok hogyan élték meg a kereszténységüket. Ugye ott konkrétan négy dolgot mond, hogy kitartóan részt vettek az ige tanításában, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Ez az egyik pillér, a másik pedig az Efézus 4-ben, ahol ugye elmondja, hogy Isten adott különböző szolgálatokat, de azért, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Ezért én igazából úgy látom, hogy egy egészséges gyülekezetnek ezek az ilyen nagyon alap, meg nagyon leegyszerűsített módon a komponensei, hogy valahol, ahol nagyon hűségesen és igazából tanítják a Bibliát, olyan módon, hogy az életeket átformál, és az igéhez hű, meg az egyház, most a jó értelembe vett 2000 éves ortodox tanításához hű, tehát hogy nem megy el valami furcsa irányba, ahol van egy közösség az emberek között, ahol folyamatosan ott van az úrvacsora miatt Jézus Krisztus áldozat így a központban, tehát hogy ez nem arról szól, amit mi teszünk Istenért, hanem amit ő tett értünk. Ott van az imádkozás, és ott van az, hogy az egésznek a célja az nem egy önmagát szolgáló dolog, hanem hogy szolgáljunk kifelé. Tehát, hogy az egyház egy küldetésben van a világon, hogy elérjük az evangéliummal az embereket, és igazából a gyülekezet vagy a helyi összejövetelek ezt a célt szolgálják. Hogyan készülünk fel, hogy menjünk és csináljuk a dolgunkat.
3: Igen, abszolút én is így látom, és van az a mém, hogy miért vagyunk itt, azért gyűltünk, hogy ne legyünk szétszórva, és nem jó, hogyha gyülekezet csak úgy összegyűl, és nem csinál semmit. És nyilván az adja meg az egésznek az eszenciáját, hogy mégis mi történik ott abban a kis gyűlés során. És igen, nagyon jól mondtad, hogy valóban Krisztusra kell tekintsen, és alapul vehetjük itt az Apcsel 2.42-t. És egy másik dolog az egészben, amit észre kell venni, az egymással való közösség és kapcsolat is. Ugye egyrészt nyilván kapcsolatot kell teremteni Istennel, tanításokon keresztül, az imádkozáson keresztül, az úrvacsorán keresztül, és hogyha ez nincs meg, akkor már alapból bukott az egész, de az se jó gyülekezet szerintem, ahol meghallgattuk az igehirdetést, és megyünk haza. És nem is tudjuk, hogy a másikkal mi van, nem tudjuk, hogy miért kell a másikért imádkozni, nem tudjuk, hogy mibe szenved, csak mi ott vagyunk, hogy mi kapjunk. Tehát elengedhetetlen számomra az is, hogy a gyülekezet az egy olyan hely legyen, nem hely, egy olyan kapcsolódási pont legyen, ahol tudunk egymásról valamit. És egyszer hallottam talán egy olyan megfogalmazást, hogy a gyülekezet az, akik észreveszik, hogyha valami gond van. Tehát akár testileg, akár lelkileg, akár anyagilag ott vannak mellett, és tudják, hogy veled valami gond van, és tudnak rajtad segíteni is. Ugye milyen szép volt az Apcselbe is azt olvasni, hogy közös volt mindenük, és eladták, és segítették egymást. És ugye egy kitérnék kicsit arra is, hogy miért nem jó ilyen szempontból az online gyülekezet. Mert lehet, hogy te csatlakozol egy online gyülekezethez, és hallgatsz onnan tanításokat, de az nagyon egyirányú. Tehát úgy, hogyha lesz valami bajod, vagy nem tudom, szükséged van egy imádkozásra, egy lelki ápolásra, akkor nem fognak tudni rólad semmit. Lehet, hogy te kapsz információt, kapsz inputokat a te részedről, de viszont nincs meg ez a kétoldalú kapcsolódási pont. Tehát gyülekezetnél mind nagyon fontos számomra az, hogy megfigyeljük azt is, hogy ott milyen lelkület van az emberek között, mennyire figyelnek oda egymásra, és mennyire van meg ez az összhang közöttük.
4: Hát ugye Jézus talán erre is mondta azt, hogy onnan fogja a világ megismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha ti egymást szeretitek. Most távolról nagyon könnyű egymást szeretni, közelről egy kicsit nehezebb.
3: Abszolút.
4: és talán ez is, amire utalsz most.
5: Teljesen egyetértek veletek, srácok, meg mi is meg kell, mi egy baptista közösségbe járunk, nem azért, hogy reklámozzuk, ott épülünk, és ott próbáljuk ezt a négy alappillért gyakorolni, ami néha hagy mag után kívánni valót, de igyekszünk helytállni, és kivenni a részünket ezekben a dolgokban, akár az imádkozásban, akár a kenyér megtörésében, az igeolvasásban, vagy a közösségben. De én azt tapasztalom, még akár, hát főleg hitetlen embereknél, de újonnan megtérteknél is, hogy olyan félvára veszik azt, hogy milyen gyülekezetbe járjuk, hogy édes mindegy az. Sőt, egy főbejáró bűnnek látják azt, főleg nálunk itt Erdélyben azért az emberek többsége valahova meg van keresztelve gyerekkorában, és ezzel nem akarok semmilyen egyházra appellálni, vagy ilyesmi, de én is ebből a tapasztalatból jövök, és akkor van egy ilyen mondás, hogy a legnagyobb bűn az az, hogyha elhagyod a saját felekezetet, és váltasz. Tehát, hogy van fura, hogy az ember, az átlagember igényes arra például, hogy hova járjon munkába, és egyáltalán nem mindegy neki. Vagy hogy hol lakjon, kik legyenek a szomszéd, stb. És nagyon sokszor nem igényes a gyülekezetre is. Itt adódik az a kérdés, amit szeretnék veletek átbeszélni, srácok, hogy miért fontos egy keresztény embernek egy egészséges közösséget találni, egy olyan közösséget, amelyre jellemzők ezek az alapillérek, amit az előző kérdéskörben említettünk. Ha erről egy kicsit beszélnénk, hogy miért fontos egy jó közösséget, egy egészséges közösséget találni, és oda csatlakozni, és abban növekedni, és kivenni a részünket.
4: Igen, hát amit említettél, az ugye a Zsidók 10-ben van egy ilyen rész, hogy ne hagyjuk el a gyülekezetünket, mint szokások némelyeknek. Talán erre a versre építik legtöbben ezt a gondolatot.
5: Bár csak erre építenék, de kevesen építik erre, de van egy ilyen réteg is, így van Attila.
4: De hogy ugye ott szerintem inkább arról szól az a rész, hogy az egész zsidókhoz írt levélnek a kontextusát megnézzük, hogy ott olyan keresztények voltak, akik az üldöztetés miatt vonzó volt számukra a gondolat egyre inkább, hogy lehet, hogy hagyjuk ezt a Jézus dolgot a csodába, és menjünk vissza a törvényhez, meg a judaizmushoz, és őket bátorítja a szerző, hogy ne, föl ne adjátok a hiteteket, tehát ne hagyjátok el a gyülekezetet. De hogy ez nem egy konkrét helyi összejövetelről szólt. Viszont szerintem épp ez az, amiről mégiscsak beszélnünk kell ma is. Hallottam egyszer egy ilyet, hogy azt mondják a társadalomtudósok, hogy az 5 ember, aki legközelebb áll hozzád az életben, az ő átlaguk lesz igazából a te életed. Tehát, hogyha mondjuk körbeveszed magad 5 emberrel, aki mindig kicsúszik hónap végén a pénzügyekkel, és nem tudja beosztani, akkor te is ebbe a kategóriába leszel. Hogyha olyan 5 ember van körülötted, aki nem tudom, olvas és művelt, akkor te is ilyen próbálsz majd lenni, és persze el lehet ezt vinni sok végletbe. De szerintem az a nagyon veszélyes, amit ti is mondtok az online, csak online kereszténységnél, hogy nincsenek igazából körülötted azok a hívő testvérek. És szerintem nagyon nagy hatása van a gyülekezetnek arra, hogy megmaradunk-e egyáltalán Jézus mellett. És nem csak fejbe, hogy még mindig hiszem, hogy ő meghalt, feltámad, hanem hogy igazán szívből szenvedéllyel követem-e őt. Szerintem ebben nagyon nagy szerepe van egy helyi gyülekezetnek. És akkor csak még egyet hagy hozzak a kérdésedre, vagy felvetésedre. Dr. Szalai Andrástól hallottam egyszer ezt a mondatot, hogy amilyen az Istened, olyan az életed. És szerintem egy gyülekezetnek ebbe van óriási szerepe, hogy milyen Isten képet épít fel benned, vagy erősít, vagy bont le. És szerintem itt van az, hogyha egy egészségtelen gyülekezetbe jársz, akkor még az is lehet, hogy te hívő vagy, de az életed egyre inkább egy savanyú uborka, mert így tudod, így nem egy egészséges Isten képet kapsz. Míg hogyha egy olyan gyülibe vagy, ahol egy egészséges Isten képet kapsz, az meg felszabadítja az életedet, és örömmel, szenvedéllyel, odaadással, elköteleződéssel követed az Urat.
3: Én kicsit visszább lépnék egy-két lépéssel, és azt a kérdést tenném fel, hogy kinek kell gyülekezetet keresnie. Mert ugye említette Lóri is, hogy van az a szituáció, amikor beleszületsz egy gyülekezetbe. De mikor van ez, mikor kell keresni a gyülekezetet? És ugye ez nagyon fontos azok számára, akik mondjuk valamilyen helyi szinten máshova költöznek. Legyen szó egyetemistákról, azokról, akik munkát váltottak, akik máshova költöznek. Szóval számukra égetően fontos, hogy találjanak és keressenek tényleg egy olyan gyülekezetet, egy olyan közösséget, ahol be tudnak épülni, ahol tudnak hallani Krisztustól. Viszont ott van a másik fajta ember is, akit emlegettetek, aki már beleszületett egy gyülekezetbe, egy közösségbe. És mikor kell ugye neki keresnie más közösséget, vagy kell-e egyáltalán kell neki közösséget keresnie. Nos, én úgy látom, hogy nyilván említettük azt, hogy egy gyülekezet Krisztus központú kell legyen, viszont igen, ezt meg kell vizsgálni, viszont hogyha ez megvan, akkor mégis mit tegyek, hogyha nekem személyes preferenciáim alapján nem tetszik egy gyülekezet. És én azt látom az igéből és Krisztus szavaiból, hogy ezáltal is akar minket formálni az Úr. Azáltal, hogy a gyülekezet nem feltétlenül olyan, ahogy mi elvárjuk. Vagy nem tetszik minden attribútuma, minden jellemvonásának a bizonyos gyülekezetnek. És lesz ilyen, hogyha elmész, hogyha maradsz. És azt is veszem észre az igéből, hogy ő mindig arra szólít fel minket, hogy abban a szituációban, azon a helyzetben, ahol vagyunk, azon javítsunk. Azokat a kapcsolatokat hozzuk helyre. Ugye miért hozta volna fel azt a példát Krisztus, hogy Krisztus az egyház mennyasszonya? Tehát annyira közelség van és olyan kapcsolat van közöttük, hogy hogy ez egy nagyon szoros és nagyon intim kapcsolat, és ezen dolgozni kell. Nem tehetjük meg azt folyamatosan, hogy felrúgunk minden szabályt, kapcsolódást, amit eddig felépítettünk, és keresünk saját kényünkedünk szerint olyan gyülekezetet, olyan közösséget, ami nekünk tetszik. Szóval arra is bátorítanám az embereket, hallgatókat, hogy ha valami nem tetszik, akkor ne feltétlenül ugráljunk ide-oda gyülekezetekből, hanem próbáljunk meg valamilyen szinten, ameddig a mi hatáskörünk elterjed, javítani azon a helyen, ahol mi vagyunk.
4: Abszolút egyet kell, hogy értsek, és tudod, az a nehéz ebben az egész témakörben szerintem, hogy itt mindenkinek van egy útja, meg egy személyes sztoria, és nagyon nehéz ugye olyat mondani, ami se bántó ne legyen, se kioktató, de se túl megengedő, úgymond. De hogy azt látom, hogy az új szövetségi értelemben, ha nézzük, akkor szerintem nincs olyan, hogy gyülekezet nélküli keresztény. Tehát ez egy nem létező fogalom. Most nyilván a modern korban ez nagyon érdekes, hogyha mondjuk te kapcsolatot tartasz 4-5-6-10 keresztény baráttal, tudod, időnként mondjuk összejártok egy házi csoportba imádkozni, akkor ezt gyülekezetnek vesszük-e, vagy konkrétan valahol vasárnap, vagy nem tudom, szombaton kell járnod. Ez érdekelne egyébként. Én a beleszületős fajta voltam, tehát én felnőttem egy közösségbe, most már nem oda járok, de hogy alapvetően én mindenkit arra bátorítanék, hogy keressen gyülekezetet, és ne maradjon egyedül. És akkor be lehetne hozni ilyen képeket, tudjátok, hogy az egyedül lévő hasába az elalszik, hogyha együtt vannak, akkor lángolnak. De ennek tényleg van alapja. Meg hagyj hozzak ide egy kutatást, hogy volt egy ilyen amerikai kutatás, arról szólt, hogy emberek, akik kiestek a gyülekezetből. Azt találták a kutatók, hogy 15-20 évvel később az ő hitük az még mindig erős volt a legtöbbjüknek. Tehát, hogy valahogy nem vesztették el, viszont a gyerekeik már nem lettek hívők, nagyon nagy arányban. Szóval szerintem itt bejön az is, most nem tudom, hogy tudod, ki az, aki egyedülállóként hallgatja, ki az, aki családosként, de mi sokszor vagyunk úgy a feleségemmel, hogy már csak a gyerekeink miatt is muszáj az, hogy nem ugrálunk ide-oda, hanem ahol vagyunk, ott hűséggel igyekezni, beletenni, amit csak tudunk, szeretni a testvéreket, stb.
5: Teljesen egyetértek veletek, és én is ezt mondom, hogy elsősorban építenünk kell a közösséget, igényünk kell legyen a közösségre, a gyülekezetre, tehát hogy Krisztus képviselje, Krisztust emelje fel, ez legyen a lényeg, és ahol nem kapod meg ezeket az alappilléreket, amelyeket mondtunk, huzamosan ideig, folytonosan, tehát direkt kikerülik, tudom is én milyen okok miatt, akkor van olyan helyzet, John Stott is mondja ezt, a Hiszek az igehirdetésben, a Szem című könyvében, hogy fel kell állni. Tehát, de úgy hiszem, hogy ezek az esetek a ritkábbak, bocsánat, mind Magyarországon, mind Romániában azért elég szépen adott a lehetőség arra nézve, hogy egy evangéliumi gyülekezetbe járhass, ahol épülhetsz, és ezt a négy dolgot gyakorolhatod. Mégis beszéljünk egy kicsit erről, hogy van-e olyan pont, amikor valakinek fel kell állni? Melyek azok a tolerancia határok, ameddig azt mondod, oké, ennek a gyülekezetnek is van hibája, a mi gyülekezetünk sem tökéletes, szerintem a Golgota sem tökéletes, és ezt látjuk, és ezt nem azért mondjuk, hogy csak mondjunk valamit, hanem ha most nagyon belemennénk, lehet tudnánk is mondani példákat, hogy miben vagyunk fejlődés alatt, vagy mi az, amin változtatnunk kell. De mégis hol az a pont, ahol esetleg fel kell állni valakinek, vagy mondhatja azt egyáltalán, hogy elég volt, vagy eddig tartott, és most én megyek tovább.
4: Figyelj, lehet, hogy ezt egy kicsit ilyen úgy fognám meg, hogy szerintem nincs olyan, hogy igen, nem. Tehát ez nem annyira fekete-fehér ez a téma. Hogyha ez megtörténik, akkor mindenképpen álljál föl. Hanem egy kicsit olyan, mint amikor elmész egy orvoshoz, tudod, és azt mondja, hogy van egy egészségügyi problémád, de annak vannak különböző szintjei. Hogy ez egy enyhe dolog, és ha még tudod, tudsz vele együtt élni, vagy tudsz ellene tenni, vagy ez már olyan dolog, hogy tudod, menj a kórházba azonnal, vagy olyan, hogy 3 napod maradt. Nem mindegy.
5: Igen, ez nagyon jó ez a példa, köszi Attila.
4: Csináltam a TikTokon nemrég egy videót, hogy mik azok a dolgok, ami miatt jobb, ha menekülsz egy gyülekezetből, és halljátok, kaptam hideget, meleget. Nem tudom, mondjak ebből egy pár.
5: Persze, kérünk nyugodtan.
4: Például egy ilyen volt szerintem, hogy ha azt mondtam az egyik pontnak, hogy ha a vezetőt vagy a vezetőséget nem lehet megkérdőjelezni, mert mondjuk valami nagyobb tekintélyre, felhatalmazottságra, kenetre hivatkoznak, és emiatt ugye ők tévedhetetlenek, akkor szerintem az egy nagyon veszélyes dolog egy gyülekezet életében. És de ennek is vannak szintjei. Tehát, hogy van olyan, hogy a lelkipásztor testvért azért nem illik megkérdőjelezni, meg van, ahol ki van mondva, hogy ez az Isten embere, és ha bárki felmer tenni egy kérdést, akkor az lázadó. És azért szerintem nagyon nem mindegy, de például ez egy ilyen dolog. Vagy hogyha egy gyülekezet úgy értelmezi, hogy csak mi látjuk helyesen a Bibliát, és minden más keresztény gyülekezetről lenézően, megvetően, ítélettel vesz, és szerintem az is egy ilyen piros zászló, hogy jobb, hogyha onnan elmész. És vannak még ilyen szempontok szerintem. De mindegyik egy spektrum, és én arra bátorítanék mindenkit, hogy ez ugyanúgy, hogy oké, tehát ma az emberek elmennek orvoshoz, úgyhogy elmondják, hogy mi a diagnózis. Mert ugye Dr. Google segít, és beírod a tüneteidet, és már tudod, hogy mi a bajod. De sokkal jobb, ha elmész egy szakemberhez, és ő kimondja, hogy neked mi a bajod. És szerintem ugyanígy arra bátorítanék mindenkit, akiben most ül egy gyülekezetben, és úgy ott van, hogy hát lehet, hogy váltanom kéne, hogy ezt nehogy saját szakállára hozza meg, hanem beszélgessen olyan érett testvérekkel, lehetőleg más és több közösségből, akik tudnak neki visszajelzést adni arra, és én azt látnám ilyen döntő vonalnak, ahol érdemes elgondolkozni a gyülekezetváltáson, hogyha így mások véleménye, akik érett keresztények, és mások véleménye alapján az jön ki, hogy ahol most vagy, az konkrétan veszélyezteti a te lelki egészségedet, vagy a hasznosságodat az Isten országába. Szerintem ez az, ami miatt érdemes felállni.
5: Nagyon jó. Ez szerintem egy nagyon jó tanács, ezt alá is húznám, Attila, engedd meg, hogy ismételek, hogy kérd ki más keresztények, érett keresztényeknek a tanácsát, akik kapcsolatban vannak veled, és nagyon sokszor úgy váltunk, megsértődtünk, nem tetszett valami, tehát hogy a hibákat felnagyítjuk, tehát sérelmek miatt. Nagyon kevés az olyan váltás, aki ezért váltok, mert itt nem Krisztusról szól a dolog, vagy itt abszolút tekintély a vezetőségnek, és nem lehet semmit megkérdőlezni, vagy nincs imádkozás, stb. Tehát, hogy ilyen személyes sérelmek miatt. És ez egy nagyon jó szűrő lehet, ami segít ebben. Meg én úgy gondolom, hogy a életvitelünk kapcsán legtöbbször nem azt a kérdést kell feltenni, hogy na, hova meneküljek, hova váltsak, hanem mi az, amiben Isten engem felhasznált. Tehát lehet, hogy a hibák felismerését azért engedi meg Isten az életembe, mert engem és mondjuk néhány embert a közösségből felhasznált abban, hogy ezt orvosoljuk, vagy ennek a változtatáson segítsünk, hogy elkezdjünk érte imádkozni. De ez nagyon jó tanács, Attila, köszönjük.
3: Igen, én is úgy látom ezzel kapcsolatosan, hogy mikor magával az egyénnel van gond, akkor két probléma adódhat. Hogy vagy csak ő látja a problémát, vagy csak ő nem látja a problémát. És az a megfelelő orvoslás, hogy ti is mondtátok, hogy kérjünk egy külső véleményt, hogy figyelj, itt van ez a gyülekezet, de én azt látom, hogy ebben és ebben a pontban nem felel meg. Tényleg így van ez? És hogy azt mondják, hogy igen, és tudnak tanácsot adni, hogy hogyan lehet ezen változtatni, akkor lehet változtatni nyilván. Vagy van a másik oldala is, mikor maga a gyülekezet annyira, hát így elbabusgatja az embert, és annyira mindent a feneke alá tesz, hogy minden jó legyen számára, és nem beszélnek olyan dolgokról, hogy bűnbánat, nem beszélnek olyan dolgokról, hogy bűn, hogy mit kell megbánni, mit kell változtatni az életedbe, hogy te egy nagyon tök jól elkényelmesedsz oda, és nem akarsz változtatni. De lehet, hogy egy külső ember látja, hogy figyelj, ez a gyülekezeted szokott erről is erről beszélni? Hát nem, de hogy mi szeretjük ezeket, meg szeretjük azokat, és ilyenkor is kell kérni a szellemnek a felvilágosítását, hogy Uram, én jó helyen vagyok? Én változom valamit az utóbbi életbe? Vagy csak járok egy gyülekezetbe, ahol tök jól érzem magam, ahol jó a dicsőítés, ahol jó a tanítás, mert tök jó pszichológiai gondolatokat mondanak, meg olyan gondolatokat, amiket tudok tenni Instára, és ez tetszik az embereknek, és növekszik a gyülekezet, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez egy olyan építő közösség, ami közelebb fog vinni téged a mennyországhoz. Mert végső soron ez is a gyülekezetnek a célja, hogy úgy faragjon téged, hogy te gondolkodás nélkül bejuss a mennyországba.
4: De egyébként annyira érdekes ez, hogy nálunk is volt olyan a Kistarcsai Golgotában, aki mondjuk odajött, és azt érezte, hogy felszabadult az élete, kivirágzott, végre a helyére került, és volt olyan, aki pedig innen ment el úgy, hogy úgy érezte, hogy ez neki egy egészségtelen hely. Szóval akarok transzparens lenni, tudod, hogy nem olyan nagy mellénnyel jönni, hogy na, nálunk tényleg minden tök jó, mert valakinek igen, valakinek meg nem. És nagyon szerintem az a nehéz, hogy honnan látod azt, hogy itt az illető nem tesz bele eleget, vagy tudod, túl kritikus, mert van ilyen, tehát hogy tudjátok, a kritikusnak mindig rossz napja van. és hogy van olyan, hogy igazából ennek az embernek egyik gyülekezet se lenne jó, és volt, hogy így lelkipásztorként, amikor szolgáltam, jöttek hozzám emberek, hogy annyira örülünk, hogy megérkeztünk ide, mert nem tudod elképzelni, hogy mi volt az előző gyülekezetünkben. És ahogy így beszéltek, így mondtam nekik, hogy figyeljetek, garantálom, hogy egy hónapon belül csalódni fogtok itt ebbe a gyülekezetbe. Mert szerintem nagyon nem mindegy, hogy úgy jövök, hogy hozzá akarok tenni ehhez a gyülekezethez, és persze szeretném is, hogyha itt felkészítve lennék a szolgálatomra, de hogy alapvetően egy ilyen maximális csak elvárással jövök, Vagy úgy látom, hogy igen, ez egy kétirányú utca, és én is hozom, amit bele tudok tenni.
5: Igen, de örülök, hogy ezt így felvállaltad. Azért nagyon nehezen éljük meg mi ezt vezetők. Én ifjúsággal foglalkozok, ifjúsági vezető vagyok. Amikor látod azt, hogy a báránykád feláll és máshol megy, vagy máshol folytatja, nehéz ezt megélni. Van ebben egy emberi oldal. Tehát, hogy ez a, tudod, hogy a mennyiségből veszítesz, de nyitottak kell legyünk, hogy Isten valakit tovább vezet. Nekünk volt ilyen tapasztalatunk az ifjúságban, hogy valaki nem azért állt fel, mert elege lett belőlünk, hanem Isten úgy vezette, hogy egy másik közösségben kell szerepet vállaljon, szolgálatot vállaljon. És én mikor beszélgettem, én azt mondtam, hogy én hátrahúzódok. Tehát ha Isten vezetett tényleg, akkor én ennek örülnöm kell. Azóta eljön még a közösségünkbe. Nyilván ő ahhoz a közösséghez csatlakozott, tehát már ott van testületileg, meg annak a szerves része. De ezt ugye meg kell harcolnunk vezetőknek, hogy legyen egy ilyen nyitottság bennünk. Meg szembenézünk, tükörben nézzünk, hogy na mi miatt állnak fel az emberek. Mert ez is egy kérdőjel lehet, amikor folyamatosan apadnak. Tehát az nem normális, hogy mindig csak mennek el tőlünk, és senki nem jön. Tehát hogy meg kell vizsgálnunk magunkat vezetőként, hogy figyeljetek, minket változhatunk. És itt nem arról beszélek, hogy igazodni az emberek elvárásaihoz, vagy a korszellemhez, vagy valami modern dolgot tegyünk. De én azt látom, például az Abcsep tanulmányozom most, hogy döbbenet, hogy ott mekkora változásokon vitte keresztül a léleküket. Tehát ott van Péternek a látomása, tudjátok, és el kell menjen Kornélius házába. Bemerít őket. Tehát az apostol, amikor ezzel szembesülnek Jeruzsálembe, ott kell pipák, kiakadnak. Tehát nem hiszik el. Aztán megint küldenek, hogy tényleg így van. És átformálhatók. Tehát a lélek át tudta őket formálni, hogy igenis, a pogányoknak is adott ott az evangélium, és belelkesednek. És akkor bennem az volt imaként, hogy Uram, mi az, amit most nekünk meg akarsz mutatni? Miben vagyok én berögződve? Miben kell átformálj, átgyúrj engem? Hogy erre legyek nyitott? Tehát, hogy kell egy nyitottság bennünk legyen. És erről beszélek, hogy néha álljon a vezetőség, vagy álljon mi a tükör elé, Isten elé, és mutassa meg, hogy mi amiatt felállnak. És akkor itt jön egy kérdés, amit behoznék, engedjétek meg nekem, hogy azért én tapasztalom ezt, akár a saját bőrömön is néha, de főleg az utána következő generációban, hogy nagyon sok mindenről beszélnek lelkesen, de ha megkérdezed őket, hogy melyik gyülekezetbe jártok, vagy a szüleit hova járnak, mert lehet még nem tagok, nálunk, meg nálatok is úgy tudom, hogy a tagság feltétel az a bemerítkezés, az új szövetségi bemerítkezés, nem beszélnek úgy de lelkesen. Tehát mintha arról kérdezed őket, hogy neked is lyukas az oknit? Tehát érted? Tehát, hogy erről ne beszéljünk. Hogy miért van ez, hogy van egy következő generáció, de nem csak, azért vannak az elődjeink közt is olyanok, akik nem beszélnek lelkesen a gyülekezetre, vagy nem is járnak szívesen a gyülekezetbe. Tudom, hogy ez megint egy nagy téma, de mégis, ha mondanánk egy-két dolgot, hogy látjátok ti ezt? Biztos van hasonló tapasztalatotok, ismertek ilyeneket.
4: Van ez a tanmese, amikor ugye két kutya harcol egymás ellen a mezőn, és nem tudom, így tépik egymást, és akkor egyszer csak megmozdul a bokor, és kiderül, hogy ott van egy nyúl, és hirtelen mind a két kutya így elkezd utána futni, és most már együtt üldözik, és egy csapat, ők ketten, mert van egy közös cél. És én azt gondolom, hogy lehet, hogy akkor merül ez fel ez a téma, vagy ez az első dolog, ami eszembe jut, amikor így nagyon öncélúvá válik egy közösség, és nincs egy cél előtte, nincs egy küldetés, amiben együtt részt vennénk. És szerintem azt tapasztalom egyébként, főleg a fiatal generáción, hogy ők ügyeknek élnek. Ők még nem cinikusak, ők még nem fejlesztették azt ki, hogy nem az igazi, de nem baj, csináljuk, menjünk, mert mindig is mentünk, hanem őnekik nagyon fontos, hogy tehát még munkahelyre is nem csak úgy vannak, hogy menjünk el és dolgozzunk valahol, mert kell a pénz, hanem hogy olyan helyre nem jelentkezik, ami mondjuk nem egyezik az ő világképével, vagy ahol nem tud valamit hozzátenni a nagy egészhez. Tehát ők nekik nagyon fontosak az ügyek, és szerintem itt van egy óriási lehetősége a gyülekezeteknek, meg szerintem minden vezetői csapatnak, hogy hogyan tudjuk. Nyilván nem nekünk kell kitalálni, mert Jézus megadta a küldetését a gyülekezetnek. De hogy a mi kontextusunkban, a mi helyünkön, ennek a helyi közösségnek, ennek a tanítványcsapatnak mi az a cél, ami lelkesíti az embereket. Mert ha ez tényleg csak egy ilyen szokás, hogy bejárunk vasárnap, az szerintem tényleg elég hamar unalmassá tud válni.
5: Lekoptatja. Sőt, itt még behoznék valamit, így a gondolatot kapcsán ugrott be, de javíts ki, ha nem értesz vele egyet, Attila. Tehát ezt nagyon konkrétan megfogalmazni előttük, hogy mi a cél, mi a küldetésünk, merre megyünk, és bevonni őket. Én tudom, hogy itt vannak, akik vitáznak velem, hogy jaj, hát még ha nincsenek megtérve, meg ilyesmi, de hogy a tinédzsereknek is, meg a fiataloknak is adni lehetőséget. Tehát valaki úgy fogalmazott egyszer egy pszichológus, hogy rizikót vállalni akár, hogy feladatokat adunk nekik. Nem azt mondom, hogy ők prédikálnak, vagy hogy a következő gyülekezeti őrát ők tartsák meg, de hogy érezzék, hogy szerves része, és valamit hozzáadnak, ahogy mondtad te ezt. de nem tudom, hogy egyetértesz ezzel, vagy hogy látod?
4: Én teljesen egyetértek. Tehát én úgy látom, mi nekünk az volt így az elméletünk ebben, az most nem tudok bibliai alátámasztást mondani, de hogy nyilván úgymond színpadi szolgálatot, tehát ami másoknak a szellemi vezetése, olyat nem bízunk nem újjászületett emberre, de egyébként meg minden másba abszolút vonjuk be őket, mert úgy látom egyébként, hogy Jézusnak is, szokták ezt mondani, hogy a vallásnak az a logikája, hogy tudod, hogy először viselkedj, tudod, aztán ide tartozhatsz, és higgyél, és akkor lehetsz így velünk, de Jézusnak meg az volt a logikája, hogy gyere, legyél itt velem, majd elhiszed az evangéliumot, és az majd át fogja formálni az életedet. És én nagyon azt gondolom, hogy a gyülekezetben is ez van, hogy minél inkább be tudjuk vonni az embereket, hogy így vállalj valamit, vagy legyél a része, annál jobb, mert ott fogja megtapasztalni igazán a szeretetet a többiek részéről. És lehet, hogy azt gondolkoztatja el, nem is a prédikáció, így első körben. Ami persze pásztorként tök nehéz ezzel szembesülni, de hogy láttam ilyeneket.
3: Ja, én is egy perspektívában helyezem a dolgokat, az jut eszembe ilyenkor, hogy miért van az, nem csak mások, az én életemben is, hogyha reggel van egy foci meccs, vagy egy Forma 1 meccs, akkor tök szívesen felkelek, de hogyha gyülekezetbe kell menni, akkor nem olyan szívesen, vagy úgy húzom a számat, vagy hogyha találok egy kitérőt, akkor lehet, hogy inkább azt választom. És hogy mégis miért van ez? És nyilván az első ok az, amit ti mondtatok, hogyha nem kapcsolódunk a gyülekezethez, hogyha nem érezzük a magunkénak az egészet, akkor nem fog érdekelni, mert akkor nem lesz egyéb, mint hogyha egy most értsetek, hogy moziba mennénk, vagy egy műsorra mennénk. Nyilván teljesen más a kontextus, mert Krisztus igéjét halljuk, ami megérinthet sokkal jobban, mint egy film, de hogy mégis az én részemről ugyanannyi az input, hogy elmegyek, leülök és végighallgatom. És ez nem jó. A másik pedig, hogy nem látjuk ugyanazt a lelkesedést, nem látjuk ugyanazt az energiabevitelt, ugyanazt a lelki öntetet, amit látunk sokszor egy ilyen helyzetben, mert ugye tudjuk, hogy egy meccsre, vagy bármire, egy ilyen nagy eseményre rengeteget készülnek. És feltehetjük a kérdést, hogy vajon mi, mint olyanok, akik tagja vagyunk a gyülekezetnek, nem szolgálunk, készülünk-e annyira rá a gyülekezetre, imádkozunk-e annyit érte. De a másik oldalról is ugyanígy érvényes, hogy én, mint szolgálattevő, készülök-e annyit a szolgálatomra, hogy ez megnyerje az emberek tetszését, hogy az Istennek tetsző legyen. Tehát így két oldalú az egész, de bennünk is megvan a hiba, nyilván, de a gyülekezet is kell tegyen azért, hogy az egész gyülekezet az olyan legyen, hogy az emberek kapcsolódjanak és vágyanak oda menni.
5: Márk, ezt nagyon szépen mondtad, és ezt ki kell így mondanunk, hogy ez egy kétoldalú felelősség. És ha így állunk hozzá, pezsegni fog a szívünk a gyülekezetért, meg azokért, akik ott vannak.
4: Csak szerintem az a hiba lehetőség ebben, hogy általában mindegyik oldal a másiktól várná a fejlődést. Tehát mi pásztorként azt mondjuk, hogy miért nem jönnek ezek lelkesebben, meg miért nem készülnek jobban, meg imádkoznak a gyülekezetért. Ők pedig ugye, nem tudom, ránk néznek. És szerintem tök jó, hogyha egy kicsit mindenki magával foglalkozik ebből az értelemben, hogy pásztorként nyilván ti is úgy vagytok, amikor készültök egy ifi alkalomra, vagy én is készülök egy prédikációra, vagy akár egy podcastre, hogy annyira az az imám, hogy Uram, segíts, hogy olyat mondjak, ami most tényleg valódi segítség lesz a te igédből ezeknek a drága embereknek, akikért te az életedet adtad. Tehát, hogy nekem meg kell állni itt, hogy én csak szolgálok, és adom a lehető legjobbat, amit tudok. És a gyülekezet pedig szerintem reagál erre azért. Tehát, hogy meg ott vannak a testvérek között, egymást tudják bátorítani, hogy amikor meghallják, hogy valaki megoszt, hogy fú, hozzám így szólt most ez a tanítás, és a másik hallja, és azt mondja, tényleg én közben a nappalimat rendeztem be fejbe, mert annyira nem voltam ott, tudod. Akkor rá gondol, hogy lehet, hogy tényleg többet tudnék kapni én is az Isten tiszteletből, ha így jönnék. Na, csak mindegy, ezt gondoltam így hozzátenni, hogy jó, ha mindenki a saját részére fókuszál, és nem a másik oldalt hibáztatja.
5: Így van. Így
3: ez
5: van.
3: Nagyon jó.
5: Tehát itt bejön az igaz, hogy egymás különleg tartva. Tehát, hogy, és akkor, ha értékeled az igéhirdetőt, értékeled az ajtónálót, értékeled az ének csapatot, a dicsőítő csapatot, értékeled az egyszerű tagot, akkor ez hoz egy ilyen varást a gyülekezeti életbe. Hadd osszam meg veletek egy nemrégen történt tapasztalatomat, és ezzel zárhatjuk is a beszélgetésünket. Egy ifjú után oda mentem valakihez, aki először volt ifjú, és nagyon lelkesen beszélt az alkalomra, hogy fáj, olyan otthonosan érezte magát meg, hogy annyira gyakorlati volt neki az alkalom, és annyira jól esett ez. És úgy megfogadott bennem, hogy fú, milyen jó lenne, ha néha kimondanánk mi is ezt, akik már 10 éve, 5 éve oda járunk, hogy így bátorítsuk is egymást, hogy nagyon jó volt a mai alkalom, és olyan jó, hogy eljöttem, olyan jó, hogy találkozhattam veled, olyan, hogy ma valamit Isten általad megértetett velem. kívánom azt, Attila, a te életedben is, miénkben is, meg a kedves hallgatók életében, hogy egészséges gyülekezetbe járunk, ahol otthonosan mozgunk, és valóban mindannyiunk számára Krisztusnak a dicsőség a legfontosabb, és ezért mindent megteszünk és engedelmeskedünk neki. Köszönjük, hogy találkozhatunk és beszélgettél velünk.
4: Isten áldjon. Köszönöm. Isten áldjon titeket, meg az egész podcastet és az összes hallgatót.
5: Viszont kívánjuk, testvérünk.
3: Sziasztok.
5: Sziasztok.
0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: A könyörtelen változások világában én vagyok az, aki soha nem változik. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Találd meg bennem azt a stabilitást, amire vágysz. Csodálatosan rendezett világot teremtettem. Olyat, amely visszatükrözte tökéletességemet. Most azonban a bűn és a gonosz kötözi a világot. Ezen a bolygón minden emberre rávicsorítja fogait a bizonytalanság. Erre a mérgező fenyegetésre az egyetlen ellenszer az, ha közelebb húzódsz hozzám. Az én jelenlétemben tökéletes békességgel tudsz majd szembenézni minden bizonytalansággal.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Jelenések könyve 22. fejezet, 13. vers. János evangéliuma, 16. fejezet, 33. vers.

Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Szeptember van, s ha szeptember, akkor iskola kezdés. Sok családot komolyan érint ez a tény, hiszen a nyár kevésbé betáplázott napjai után most újra ki kell alakítani a szorgos mindennapok rutinját. Ehhez nem csak a gyerekeknek kell felvenni a megfelelő fordulatszámot, hanem a szülőknek is. És ez a legtöbb esetben egyik félnek sem megy megrázkodtatások nélkül. Mert a legtöbb konfliktus apróságokból ered. A könyörtelenül megszólaló ébresztővel kezdődnek a problémák, mert pont akkor fordulna az ember a másik oldalára, amikor megszólal, és folytatódik a fürdőszobával, ami természetesen pont akkor foglalt, amikor én szeretnék menni, az elveszett tornazsákról már nem beszélve, és

0: Akkor még nem mondtam semmit a romokban heverő lakásról, hiszen mindenki sietne, senkinek nincs ideje ilyesmivel foglalkozni, s a csodatevő jó tündér meg valahogy csak nem akar megérkezni, hogy rendet teremtsen a káoszban. No, ezt nem is folytatom, két ok miatt se, egyrészt a mesékhez nem fordulunk oda, s az egyik ok az, hogy szerencsére nem mindenhol ilyen tragikus a helyzet. Habár azért sajnos nem voltam annyira a valóságtól elrugaszkodott a helyzet ábrázolásommal, a másik ok pedig az, amiért nem folytatom mondandómat, az az, hogy valahol tudjuk mi a szívünk mélyén, hogy mindannyian ludasak vagyunk egy-egy ilyen helyzet kialakulásában, csak éppen pont akkor, pont abban a lelki állapotban nincs se türelmünk, se humorérzékünk megállni, és nemet mondani lelkünk ellenségének, az ördögnek, aki ezt az egész káoszt gerjeszti. S különben is, miért pont én legyek az, aki enged, aki türelmes, aki összepakol, aki előzékeny? Kár lenne ezzel a lelkülettel indulni, akár csak egyetlen reggel is, mivel a rossz kezdés ritkán eredményez jó folytatást. Arról nem is beszélve, hogy nem biztos, hogy lesz még alkalom a félreértések és megbántódások rendezésére. Egy kedves testvérnőm arca jelenik meg előttem, aki szomorúan mesélt nekem egyik kolléganőjéről. Egyik reggel a kolléganő valami miatt nagyon csúnyán összeveszett a férjével, s így indultak mindketten munkába, de a férje soha nem érkezett meg úti céljához, mert útközben halálos baleset érte. A feleség ezzel szembesülve teljesen összeroppant, és nem csak a hirtelen rászakadó gyász súlya alatt, hanem az utolsó beszélgetésük tartalma és hangneme miatt is. Képtelen volt megbocsátani magának a történteket. Ez az önvád esetében odáig fajult, hogy onnantól kezdve majd minden nap a temetőbe vezetett az útja, s próbálta elrendezni a már soha el nem rendezhető dolgokat. Azt azért szeretném zárójelben megjegyezni, hogy ez az asszony nem ismerte Jézus Krisztust, s nem tudott, de talán nem is akar tudni a bűnbocsánatról. Elakadt a soha többi helyre nem hozható szituációnál. Természetesen a legtöbb esetben nem ilyen szomorú a végkifejlet, de mi van, ha mégis? Épp ezért legyünk éberek és imádkozzunk, hogy kísértésben essünk. Ma először pont erről, a közös imádság fontosságáról beszélünk Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkban. Réfioszkó Ildikót hallhatjuk.
1: Az egymással folytatott élő beszélgetés a házas felek között elvezet bennünket az Isten előtti és az Istenhez szóló beszélgetéshez, az imádsághoz. Itt kapunk segítséget akkor is, ha beszélgetésünk zátonyra futott, ha már egyáltalán nem tudunk beszélni egymáshoz anélkül, hogy a másikat félre ne értenénk, vagy a félreértést ne okoznánk, ha a beszélgetés megszakadt, vagy már el is halt. Az Istenhez szóló hallható kiáltásban megértjük a másik legmélyebb indítékait is. E közvetett megértés útján Isten, mint a harmadik és a legmagasságosabb pártatlan jelenléte által a férj és a feleség újra egymásra találhat, kérhet bocsánatot és veheti fel újra a beszélgetés vonalát. Beszélgetés nélkül a házasság halott. Aki nem imádkozik, annak nem szabad csodálkoznia a halál lehelletén, amit esetleg érez. Ezért jó lenne, ha a férjnek és feleségnek szokásává válna, hogy soha se aludjanak el haraggal és sértődött duzzogással, sőt, hogy soha se fejezzék be a napot anélkül, hogy ne imádkoztak volna, közösen és hangosan is. De legyenek azok a saját szavaik, a szív szavai. Itt nem engedhető meg a halogatás. Sokat imádkozzunk együtt. Túl sok múlik ezen.
0: Itt egy pillanatra újra megállnék, mert két rövid történet is eszembe jutott ezzel kapcsolatban. Az egyiket egy olyan özvegyasszony mesélte, aki egész életében felemás igában élt. Tudod, mondta, a férjem egész életében a tenyerén hordozott. Nagyon szeretett. Csupa jó dolgot tudnék csak mesélni róla, egyet leszámítva. soha nem tudtunk együtt imádkozni. Még akkor sem, amikor nagyon-nagyon nagy szükség lett volna rá. A szellemi dolgokhoz olyan érzéketlen volt, mint egy fadarab, mondta. Hihetetlen nehéz volt így végig hívő embernek maradnom, és nagyon fáj, hogy nem tudtam az Úrhoz szeretni őt. A másik esetet egy koreai származású leányzó mesélte a gyerekkoráról. Dél-Koreában él, tehát nem Észak-Koreában, ahol nyílt keresztény üldözés van. A szüleim, mondta, nagyon sok időt töltöttek az imahegyen, éjszakákat átimádkozva, s mi, mint kisgyerekek, ott voltunk velük, ott szúnyogáltunk, s láttuk, hogy milyen összetörten könyörögnek Istenhez. Később tudtuk meg, hogy komoly okuk volt erre, hiszen sokszor közvetlen életveszélyben voltak, amiért komolyan vették az Úrral való kapcsolatot és evangelizáltak. A sátánnak ez nem tetszett, de a közös ima tartotta bennük a lelket ezekben a nehéz élethelyzetekben, mondta ez a leányzó. Újra Ildikót hallhatjuk.
1: Azt az igét fogom olvasni, amelyet a sorozatunkban minden alkalommal elmondok, de nagyon fontosnak találtam. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette a gyülekezetet és önmagát adta érte, hogy a vízfürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé a gyülekezetet dicsőségben. A férjnek feladata az, hogy feleségét szépé tegye, folt és ránc nélkül állítsa maga elé. A foltok a napi munkák és feladatok során keletkeznek, a ráncok az öregedés miatt jönnek létre. Ha a feleség tudja, a férje értékeli, mellette áll, kiáll érte, akkor kibeszélheti lelkéből a szennyet, és szép maradhat. Ha a férj dicséri és értékeli felesége munkabírását és fáradozását, hálás az otthon lakályosságáért és tisztaságáért, a tiszta ruháért, az ízletes ételért és a gyereke gondozásáért, az megóvja a feleséget attól, hogy a napi kötelességek nyomasszák és beszennyezzék. Ha a férj több változatosságot él át, mint a felesége, az ő feladata az, hogy a családjában gondoskodjon programokról, a feleségével és gyerekekkel kiránduljon, a nyaralást megtervezze, biztosítsa a jutalmazást és az elismerést. Ha a férj úgy szereti a feleségét, mint Krisztus a gyülekezetét, akkor erőket szabadít fel benne, és felesége képes lesz olyan dolgokat megtenni, amin a férj csak csodálkozik. Egy férfi általában az egyik dolgot intézi a másik után, a nő 5-6 dolgot képes egyszerre tenni. Ez egy férfit összezavar. Egy nő azonban, aki rá van erre hangolódva, képes ezt megtenni, és meg is kell tennie. Otthon nem lehet úgy megtervezni a munkát, mint egy hivatalban. 100 apró dolog rohanja meg az asszonyt, és vár az elintézésre, különösen, ha a gyerekek még picik. Ez olykor úgy hat a férre, mint valami káosz. A feleség azonban felnőtt a feladathoz, főleg akkor, ha férje nagyra becsülése mögötte áll. Ennek a nagyra becsülésnek alakot kell öltenie, és kifejezésre kell jutni. A szeretetet hallhatóvá, láthatóvá, érezhetővé kell tenni. Van egy ének, ami így hangzik, adj minden nap egy 100-szor szépet, kedvesem. Csak egy 100-szor szépet naponta. A szeretetnek kifejezési formákra van szüksége, különben hiteltelenné válik. A férj és feleség nem igényelnek sokat, de egymásra mindig szükségük van arra a bizonyosságra, a másik szeret engem, és 100%-ig számíthatok rá, ha szükségem van rá. Az elismerés 100-szor szépe, a virágcsokor, egy apróság, egy dicséret, egy ölelés, egy szeretetteljes szó, egy csodálatot kifejező tekintet. A szeretetnek hallhatóvá, megfoghatóvá, valóságossá kell lennie. Nincsen szükség sokra, csak egy apróságra, de az legyen szívből jövő és őszinte. Hogy a feleség dicsőségben álljon férje előtt, ne legyen rajta folt vagy ránc. Ha a feleségnél van annak a kulcsa, hogy a férj oldott és felszabadult legyen, akkor a férnél van annak a kulcsa, hogy a feleségét szépé tegye. De hát mi van a ráncokkal? Az öregedés nyomai egyszer csak előjönnek, és nem lehet elrejteni, hosszú távon biztosan nem. Itt azonban nem a külső szépségről és a külső emberről van szó. A Biblia ismer egy másik szépséget, a belső ember szépségét, és ezt a megdöbbentő kijelentést teszi, ha a külső ember öregedik is, sőt, megromlik. A belső ember napról napra ifjabb, erősebb lesz, megújul, és nem fárad el. Ez a belső ráncok nélküli szépséget kell szem előtt tartanunk, és gondoznunk. A férje bizatott az, hogy felesége mellé álljon, hogy annak belső egyensúlyát megóvja, és így a belső szépség erői ki tudjanak bontakozni. Így alakul ki a szelíd és csendes lélek, amelyet a Biblia az asszony legdrágább, el nem múló díszének nevez. Ugyanígy a feleség feladata őrködni azon, hogy a férj ne veszítse el a hit lelkesedését és a szellem bátorságát, frissességét a kudarcok és csalódások miatt. Ne fáradjon el. Ezek lennének a férj ráncai. A szív belső embere bizony el van rejtve, de nem hagyja magát rejtegetni. A belső szépség túlcsordul a hanyatló testi léten, és általa az idősödő ember belülről sugárzik. Ez a belső ragyogás a titka annak az embernek, aki megtalálta Istent, így az a feleség, aki tudja, hogy szeretik, belülről is, kívülről is szép lesz, nyugalomba jut és nyugalomból él. Így fejlődnek ki az ellenanyagok, a hűtlenség, a házasság törésre csábító kísértések ellen. Egy férnek tulajdonképpen sehol nem lehet jobb dolga, mint a felesége mellett, ahogyan a feleségének is ő mellette. Ahol ez így van, ott a férj a feleséget széppé, a feleség a férjét felszabadultá teszi, hiszen ez a házasság feladata az életben.
0: Tedd széppé a másikat, hozd ki a társadból a legtöbbet. Talán így lehetne röviden összefoglalni az elhangzottakat, mert aki boldogít mást, mondja az egyik énekünk, boldog csak az lehet. Áldott munkálkodást kívánok mindehhez. A viszonthallás reményében köszönök el, Kulcsár Anikót hallották.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Kiút a lelki halálból. A mai ige: Ezékiel 37:13. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Gondolatok az igéről. Valóban így van, akik életre támadnak a halálból, ebben a feltámadásban felismerik majd az Úr kezét. Ez lesz az embert érintő legnagyobb és legnevezetesebb változás. Isten kihozza a lelki halál sírjából, valamint a lelki élet fényét és szabadságát ajándékozza neki. Ezt senki más nem képes megcselekedni, csak az élő Isten, az élet ura és teremtője. Milyen jól emlékszem arra, amikor én is a csontok völgyében hevertem. Magam is annyira kiszáradva, mint azok a csontok. Áldott volt az a nap, amikor Isten kegyelme elküldötte az ő emberét, hogy életre keltsen. Istennek legyen dicsőség azért a megmozdulásért, amelyet a hitigéje támasztott kiszáradt csontjaimban. De még áldottabb legyen a négy égtáj felől fúvó, engem is megelevenítő mennyei szél. Most már ismerem az örökké élő Úr életre támasztó lelkét. Bizony az Úr az élő Isten, mert ő elevenített meg engem is. Új életem még így a gondokkal és fájdalmakkal is világosan bizonyítja számomra, hogy az Úr megöl, de meg is elevenít. Csak ő egyedül Isten. Benne van minden, ami nagyság, dicsőség és kegyelem. Megelevenedett lelkem őt imádja, mint a nagy én vagyok ott. Legyen ezért nevéért minden dicsőség. Őt akarom dicsérni, amíg csak élek. Debrecenben rendezték a Kárpát-medencei Református Köznevelési Intézmények tanévnyitóját. A tiszántúli református egyházkerület volt a házigazdája a hagyományos ünnepségnek ebben az évben. Augusztus 31-én mintegy 1000 résztvevővel, diákokkal és pedagógusokat tartották meg az istentiszteletet a debreceni református nagy templomban. A Kárpát-medencei tanévnyitó ünnepség a hagyományoknak megfelelően zászlós bevonulással kezdődött. Minden meghívott és képviseltetett Kárpát-medencei intézmény saját egyedi hímzésű iskola zászlajával érkezett az alkalomra, ami az összetartozás, a közös hit és a történelmi folytonosság legfontosabb vizuális szimbóluma. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke hangsúlyozta, hogy csak az anyaországban 70 ezer diák vesz részt a református közoktatásban, ami óriási lehetőség és nagy felelősség is. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont 2026. szeptember 24-e és 25-e között. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben szeptember 14-én hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy előadásra tudnak elmenni, mert A megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előrejelzi részvételét az előadásokon. Aki a tanfolyam teljes egészén részt vesz, 12 kreditet kap, az egyes előadások 2, illetve 1 kreditet érnek. Szállás lehetőséget a Teológiai Akadémia kollégiumában tudnak biztosítani. Közösséget épít és távlatokat nyit. Szegeden tartották a Roma Szakkollégiumok tanévnyitóját. Ökumenikus istentisztelettel és ünnepi tanévnyitóval kezdődött a Roma Szakkollégiumok új tanéve augusztus 29-én Szegeden. A 11 tag létesítményt összefogó országos hálózat hallgatói mellett a fenntartó egyházak képviselői, szakpolitikai döntéshozók és az intézmények vezetői is részt vettek az eseményen. Az ország különböző pontjairól érkeztek Szegedre a Roma Szakkollégiumok hallgatói, azzal a céllal, hogy közösen kezdjék meg a 2026-2027-es tanévet. Az országos tanévnyitó középpontjában ezúttal is a hallgatók, a közösség és az előttük megnyíló lehetőségek álltak. Az alkalom ökumenikus istentisztelettel kezdődött, igehirdetéssel Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, a keresztény Róma Szakkollégiumi Hálózat elnöke szolgált. Prédikációjának alapigéje a Jelenések könyvéből szólt. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Jelenések 3.11.
0: Kulturális programajánló.
1: Evangélikus, biblikus szabad egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban mottóval hirdet ismét ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az első előadás szeptember 22-én, kedden 18 órától lesz. Verebics Petra, Örvénylő vizekbe estem, elsodolt az ár. Trauma, intimitás és megváltás lehetősége Jónás Tamás kívülállójában címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-e és 27-e között. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-e és 27-e között van. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Jelentkezni szeptember 5-éig lehet.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Akik nem spórolnak a szeretettel. Az imádság volt a központi témája a Filemon szolgálat idei konferenciájának. A Református Szeretett Szolgálat harmadik alkalommal szervezte meg a fórumot a Balatonszárszói Soli Deo Gloria konferencia központban. A találkozón csaknem 130-an vettek részt az ország minden részéből. A Filemon szolgálat konferenciájának célja, hogy a szeretett szolgálat gyülekezeti kapcsolatainak képviselői, szolgálói, vezetői, munkatársi közössége és az önkéntes szolgálatot végző testvérei elmélyedhessenek Isten igéjében. Emellett lehetőségük nyíljon arra is, hogy megosszák egymással szakmai gondolataikat, tapasztalataikat. Az eseményen a résztvevők ima közösségekben vettek részt, és tájékoztató előadásokat hallgathattak meg, a többi között a református börtön lelkészi szolgálatról, a Szeretett Híd önkéntes programról, a református gyermekvédelmi központ és nevelőszülői hálózatról, hogy megismerhessék a diakóniai gyakorlatokat és lehetőségeket, amelyeket tovább vihetnek a gyülekezetekben. A lélek gyümölcseivel a következő tanévben. Lelki feltöltődés és közösségépítés bár udvarnokon. A bár udvarnoki lelki gyakorlatos ház adott otthont annak a háromnapos lelki gyakorlatnak, amelyen mintegy 40 hitoktató gyűlt össze, hogy együtt hangolódjanak a közelgő tanévre és a Szentlélek hangjára. A lelki gyakorlat központi témáját Varga László, kaposvári megyéspüspök előadássorozata adta, amely a Szentlélek gyümölcsei címet viselte. A három előadás kapcsán a résztvevők a türelem, a kedvesség, hűség, jóság, alázat és önmegtartóztatás erényeivel foglalkoztak. Az elhangzott gondolatokat kis csoportos megosztásokban dolgozták fel, ahol lehetőség nyílt a személyes életpályák és megtapasztalások őszinte átbeszélésére. A lelki gyakorlat kiemelt célja volt, hogy a hallottak alapján mindenki apró elhatározásokat fogalmazzon meg a mindennapokra. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9-e és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen-Nyíradony Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi Istenszülőhöz. Terdik János, pásztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak az zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni, hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoklattáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándoklat kendője, ima órás füzete, ima könyve, az vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a 0630 749 62 19-es telefonszámon, vagy a terdikek@gmail.com e-mail címen. Külön kérik jelezni a Mária Pócsi érkezés miatt, különösen a vasárnapi ebéd igényekről az érkező családtagokkal együtt. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Kissé hullámzó, de továbbra is nyárias és száraz idő. Pénteken a felhők mellett sok napsütésig érkezik, eső nem valószínű, nyugatias a szél, és 27-32 fok várható. Szombaton napsütés lesz, kevés felhővel, néhol előfordulhat eső, nyugatias szél, és 30-35 fok valószínű. Valamivel frissebb, és továbbra is nyárias meleg az idő. Az előttünk álló időszakban az évszakhoz képest meleg, többnyire száraz idő várható.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket is.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Utravaló. Szeress, bármerre mégy. Soha ne engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb a veled való találkozás után, mint előtte. Teréz anya.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Ma egy ószövetségi prófétát, akit csak mi nevezünk prófétának, a Biblia inkább Izraelen kívüli látónak nevezi, szeretnék bemutatni. Úgy hitták Bálám. Aki velem együtt szeretne olvasni a Bibliájából, Mózes 4. könyvének a 22. fejezeténél kell, hogy kinyissa a Szentírást, az első verstől olvasom Isten igéjét. Aztán elindultak Izrael fiai, és tábort ütöttek Moáb síkságán, a Jordánon túl, Jerikóval szemben. Bálák, Cippor fia látta mindazt, amit Izrael véghez vitt az emóriakkal. Moáb nagyon megrémült a néptől, mert sokan voltak, és megrettent Moáb Izrael fiaitól. Ezért azt mondta Moáb népe Midian véneinek, ez a tömeg úgy lelegel körülöttünk mindent, ahogyan a marha lelegeli a zöld mezőt. Abban az időben Bálák Cippor fia volt Moáb királya. Követeket küldött Bálámhoz, Beor fiához, az Eufrátesz mellett levő Petorba, honfitársainak a földjére, hívják meg, és ezt mondják neki. Íme egy nép jött ki Egyiptomból, és már ellepte a föld színét, és velem szemben telepedett le. Ezért jöjj el, átkozd meg ezt a népet, mert erősebb nálam. Talán akkor meg tudom verni, és kiűzöm az országból. Jól tudom, hogy akit te megáldasz, áldott lesz, és akit te megátkozol, átkozott lesz. Elmentek tehát Moáb és Midian vénei, és náluk volt a varázslás díja. Megérkezve Bálámhoz, elmondták neki Bálák üzenetét. Ő azt felelte nekik, maradjatok itt éjszakára, és én beszámolok nektek arról, mit mondott nekem az úr. Moáb vezető emberei ott maradtak Bálámnál. Isten pedig eljött Bálámhoz, és ezt mondta, miféle férfiak vannak nálad? Bálám azt felelte Istennek, Bálák, Cippor fia, Moáb királya, ezt üzente nekem. Egy nép jött ki Egyiptomból, és ellepte a föld színét. Jöjj tehát, és rontsd meg azt, talán akkor meg tudok vele küzdeni, és ki tudom űzni. De Isten ezt mondta Bálámnak, ne menj el velük, ne átkozd meg a népet, mert áldott az. Fölkelt tehát Bálám reggel, és ezt mondta Bálák vezető embereinek, menjetek vissza országotokba, mert nem engedi meg az Úr, hogy veletek menjek. Moáb vezető emberei fölkeltek, visszamentek Bálákhoz, és azt mondták, nem jött el velünk Bálám. Azt hiszem, aki ezt a bibliai szakaszt elolvassa, talán néhány meglepő információhoz is jut ennek a szakasznak az alapján. Mire gondolt Bálám akkor, amikor megjöttek a követek? És mire gondolt Bálák, amikor követeket küldött? Erre persze nagyon egyszerűen annyit is lehetne mondani, ki tudja, mire gondoltak pontosan, hiszen amit a Szentírás rögzített nekünk, az nagyon csekély. De azt hiszem, hamar meg lehet érteni a summáját a gondolataiknak. Az első talán, akivel foglalkoznunk kell ebben a dologban, Bálák. Bálák Moáb királya, akinek a származási helye nagyon közel esett ahhoz, ahonnan eredetileg Isten kihívta az ő kedves szolgáját, Abrámot, apjával, Táraival együtt, akik aztán elvándorolva Háránba költöztek, és onnan Isten tovább hívta Abrámot, megmutatva neki egész Kánaán földjét. Talán nem mindenki emlékezett arra, kedves hallgatóim közül, hogy Petorból, az Eufrátesz folyó mellől származik, az a Bálám, akit Bálák megpróbált megszerezni átokmondónak, varázslónak, amolyan vudu féle szertartás végzőjének, ahogy a mai nyelvben szokták mondani. Mi volt a cél? Az, hogy a szemmel láthatóan megállíthatatlan tömeget mégis megállítsák. A Szentírásnak ez a szakasza néhányakat minden bizonnyal komolyan megütköztet. Sokan vannak, akik tagadják az ilyenféle transzcendentális lehetőségeket. Tagadják Istent, mert ateisták. Bár a legtöbb ateista nagyon érdekes módon, miközben tagadja Istent, a sátán mindenféle vallását abszolút nyugodtan fogadja a szívébe, hiszen nincs is védelme ellene. De az Isten tagadás mellett nagyon sokan tagadják azt is, hogy bármiféle szellemi erő, tényező, szellemi vonulat, szellemi energia létezne. Ettől persze ezek a dolgok még léteznek. Ha én tagadom a konnektorban levő elektromosságot, ez a szívem joga. de ha belenyúlok, nagy valószínűséggel ettől még találkozni fogok az elektromossággal, annak teljes erejében. Sőt, talán rosszabbul járva, mint azok, akik tudják, hogy mi van a konnektorban, hiszen én tudatlanul, nagyképűen, gőgösen, büszkén, éppen ezért biztos, hogy halálos áramütés szenvedek, vagy legalábbis nagyon közel leszek egy halálos áramütéshez. Hát így vannak a szellemi dolgok is, kedves hallgatóim. Bálám amolyan szolgáltatást végző ember volt. Ezért mondtam az elején, hogy csak mi nevezzük őt prófétának, hiszen vannak olyan dolgok, amiket végzett, amiket csak próféták szoktak végezni. Bálák tudta ezt, ismerte. Valószínűleg még gyerekkorából ismerhette Bálámot, és tudta azt, hogy hatékony azon a területen, amire őt invitálja. No, ezért mondtam azt, hogy néhányan nyilván nagyon megütköznek ezen. Hatékony azokban a dolgokban, amiket ő végezni szokott. Hogy hogyan működnek ezek a dolgok? Azt hiszem, erre nézve nem árulok el különösebb titkot, hogy ezt én sem értem. De tudomásul veszem, mint ahogy tudomásul veszem azt is, hogy Isten ezekről a dolgokról nem azt mondta, hogy nem léteznek a Szentírásban, hanem megtiltotta őket. Pontosan azért, mert az ember ezeken a területeken védtelen, kiszolgáltatott, képtelen arra, hogy kontrollálja a folyamatokat, olyan területekre téved, ahonnan számára nincs visszaút, és ezért nagyon könnyen az ördög csapdájába esik. Minden esetre Bálák, aki úgy látta, hogy Izrael népével szemben nem képes taktikai, stratégiai, hadi erővel föllépni, ezért megpróbál szellemi területen beavatkozni, és megpróbál átokkal, mágiával, varázslással küzdeni. Lehet, hogy valaki azt mondja, ez a régmúlt. Ám de el kell, hogy áruljak valamit. Nagyon-nagyon sok olyan vállalkozás van ma, amelynek a vezetőit ugyan erre képzik ki. Különböző tanfolyamok vannak szerte Európában, ahol arra tanítják meg, arra képzik a különböző cégek vezetőit, hogy a másik, a tárgyalópartner fölébe keveredjenek szellemi energiák mozgósításával, különböző mágikus dolgok bevetésével. Úgyhogy, bármilyen hihetetlen, kedves hallgatóm, nem vagyunk ám ezektől a dolgoktól olyan messze, mint ahogy néhányan azt gondolják. Sőt, nagyon is benne él a mai világunk ezekben a szörnyű, sötét dolgokban. Ám de hadd kanyarodjak vissza az eredeti történethez, még mielőtt nagyon messzire mennék. Bálák tehát megpróbált bevetni egy energiát. Hogy keveredik ehhez az egészhez oda az élő Isten? Vajon ismerte-e Bálám személyesen az Urat? Tessék csak nézni, hogy amikor megérkeznek a követek, és magukkal hozzák a varázslás díját, akkor mi történik? Megérkeznek a követek, és azt mondja Bálám, maradjatok itt éjszakára, és én beszámolok nektek majd arról, mit mondott nekem az Úr. Ami azt jelenti, hogy Bálám ismerte Izrael Istenét. Hogy lehet ez? Hogy lehet az, hogy valaki ismeri Izrael Istenét, és közben ilyen szörnyűségekkel foglalkozik? Attól félek, hogy néha mi fekete és fehér dolgokban gondolkozunk. De ez sajnos nem így van. Attól, mert valaki Isten ismeretét vallja, ettől még szörnyű dolgokban lehet benne. Az más kérdés, hogy Isten vállal-e vele közösséget, de ettől én még tudhat az Úrról, beszélhet az Úrról. Valaki azt kérdezheti, jó, kedves ige hirdető, csak akkor tessék erre egy bibliai példát mondani, és lehetőleg ne Bálám legyen. Azt hiszem, kedves hallgatóm, erre nagyon egyszerű bibliai példát fogok tudni mondani. Emlékszünk Jakab levelére? Mit is mondott Jakab? Te azt mondtad, hogy van hited? Jól teszed. Az ördögök is hisznek, és rettegnek. Ugye nem gondolja senki, kedves hallgatóim, azt, hogy az ördögöknek rossz ismeretük lenne Istenről. Ha valakinek van pontos ismerete az élő Istennel kapcsolatban, az épp az ördög. És hogy ez mennyire így van, nem kell másra gondolni, csak arra, hogy amikor Jézus itt járt ezen a földön, akkor az ördög fölismerte őt, és mindenütt az ördöngősök, anélkül, hogy előtte találkoztak volna Jézussal, elkezdték kiabálni, tudjuk ki vagy, az Isten szentje, azért jöttél, hogy kínozz bennünket, és azért jöttél, hogy kiűzz bennünket. Előre megmondták, tudták ki ő, Bálám egy olyan ember volt, aki tudott az élő Istenről, de nem az élő Isten szolgálatában állt. Egy varázsló, aki sokféle istenséget követett és szolgált. Éppen ezért maximum az lehet a meglepő nekünk ebben a történetben, hogy egyszer csak megjelenik az élő Isten. És nem csak megjelenik, de be is avatkozik. Beavatkozik, mégpedig úgy, hogy tanácsot ad, szigorú parancsot ad. Azt mondja Isten, ne menj velük, ne átkozd meg ezt a népet, mert áldott az. Bálám meg is ijedt ettől az isteni parancstól. És reggel, félelmében azonnal elküldte Moab vezetőit. Mit jelent ez? Azt jelenti ez, kedves hallgatóim, hogy Istennek nincsen átléphetetlen akadály. Nem számít az sem, hogy valaki hisz e benne vagy sem. Az élet bizonyos pontján képes megjelenni, képes megszólalni, és képes nagyon határozottan utasítást adni. Jó példa erre az az orosz költő, aki a szovjet uralom kellős közepén írt egy verset, amelynek visszatérő sora az volt, a történelem minden pontján, a történelem minden eseményében Jézus Krisztus megy az élen. Vissza akarták vele vonatni, ám nem sikerült. Azt mondta, nem teheti, ezt kellett írnia. Mára megállunk a történet tanulmányozásában. Remélem, mindnyájan elgondolkozunk ezen, és ha Isten akarja, egy hét múlva tovább beszélünk arról, hogyan is alakította Bálám életét az Isten. A viszontlátásra.

Szeretettel köszöntöm hallgatóimat. Önök a Nehéz esetek a Bibliában sorozatot hallják, és a sorozaton belül a második részét a Bálámról, Cipor fiáról szóló sorozatnak. Mózes 4. könyve 22. fejezetében a 13. verstől folytatjuk Isten igéjének a tanulmányozását. Fölkel tehát Bálám reggel, és ezt mondta Bálák vezető embereinek. Menjetek vissza országotokba, mert nem engedi meg az Úr, hogy veletek menjek. Moáb vezető emberei fölkeltek, visszamentek Bálákhoz, és azt mondták, nem jött el velünk Bálám. Akkor még több és azoknál tekintélyesebb vezető embert küldött Bálák. Ezek megérkeztek Bálámhoz, és azt mondták neki. Így szól Bálák, Cippor fia, ne vonakodj eljönni hozzám. Igen, gazdagon megjutalmazlak, és megteszek mindent, amit mondasz nekem. Csak jöjj el, és ronsd meg ezt a népet. De Bálám ezt felelte Bálák szolgáinak. Ha nekem adja Bálák a házát tele ezüsttel és arannyal, akkor sem szeghetem meg Istenemnek az Úrnak a parancsát, és nem tehetek ellene egyáltalán semmit. De azért maradjatok csak itt, ti is ezen az éjszakán, hogy megtudjam, akar-e még valamit beszélni az Úr? Isten eljött Bálámhoz azon az éjjelen, és ezt mondta neki, ha azért jöttek ezek a férfiak, hogy elhívjanak téged, kelj föl, menj el velük, de csak azt tedd, amit én parancsolok neked. Fölkelt tehát Bálám reggel, megnyergelte a szamarát, és elment Moáb vezető embereivel. Isten azonban haragra gerjedt, amikor elment Bálám. Akik ellenmondásokat keresnek a Bibliában, ezt a részt előszeretettel előveszik, és azt mondják, no lám, lám, nem is kell olyan messzire lapozni. Mózes 4. könyvénél, ha eddig nem találtunk volna, már van is egy ilyen. Nézzük meg ezt a szegény prófétát. Hányódik Isten akaratán, mint a faforgács a víz tetején. Egyszer ezt mondja neki Isten, aztán azt mondja neki Isten, ki igazodhat ki ezen? Szegény Bálám. Igazán nem lehet csodálni, hogy nem tudott eligazodni Istennek a szándékán. Azt hiszem, hogy szembe kell néznünk azzal, kedves hallgatóim. Nem olyan egyszerű írásban rögzíteni az elmondottakat. Hogy ne bibliai példát hozzak, a múltkor találkoztam saját igehirdetésem legépelt szövegével. Mint tudják, az ember szószéken állva, prédikáció közben nem csak elolvassa azt, amit előre leírt magának, hanem elmondja, gesztikulál. Az arcával is, mimikájával is prédikál, a kezével is prédikál, a szemével is prédikál. És én mondtam valamit a szószéken, amit mindnyájan értettek, akik ott ültek, hiszen látták a szememet, az arcomat. Amikor ez gépelve megjelent, valami szörnyű eretnekségként hatott. Ennek oka nagyon egyszerű. Kézmozdulatommal és arcjátékommal megfordítottam a mondatnak a jelentését, de ezt csak azok hallhatták és láthatták, akik jelen voltak. Írásban ez nem látszott. Azt hiszem, hogy ha ezt a szöveget ilyen értelemmel is végig gondoljuk, nagyon hamar rájövünk, hogy miről is van szó. Tessenek csak megnézni ezt a nagy határozott Bálámot? Elküldi a követeket. Bálák, Cippor fia meg visszaküldi a követeket, megtetézett ajándékkal, még tekintélyesebb emberekkel. És azt gondolhatja Bálám, nocsak, ez az ajándék mennyiség már nagyon komoly vagyon, már nagyon komoly summa, ezt jó lenni megszerezni magamnak. Ám de mi volt a legutolsó élménye Bálámnak? Éjszaka meglátogatta őt az Úr, és a leghatározottabban eltiltotta attól, hogy valamit megtegyen. Nem mehet el, nem mondhat átkot, így hangzott Istennek a parancsa. Bálám tudta, hogy Istennel nem lehet játszani. Ezt el is mondja. Azt mondja Bálák követeinek, hogy ha nekem adja Bálák a házát tele ezüsttel és arannyal, akkor se szeghetem meg az Úr parancsát. Mi következne ebből? Az, hogy azt mondja a követeknek, hátra arc, irány Moáb, lehet visszamenni, és nem is kell többet idejönni, hozhatok akármennyi ajándékot, Isten parancsa szerint én nem megyek. Ám de kibolyik a szög a zsákból. Hiszen nem azt mondja Bálám, hogy akkor tessék visszamenni Moábba,
hanem azt mondja, hogy mindazonáltal tessék csak itt maradni, hát ha meggondolja magát az Isten. Hát ha mond még valamit az Isten, hát ha mond valami mást. Még mielőtt nagyon elítélnénk Bálámot, hadd kérdezzem meg, kedves hallgatóm, nem fordult elő velünk is, hogy valamiről tudtuk, hogy mi Istennek a szándéka, akarata. Pontosan tudtuk, hogy mi a helyes, mi a jó, és mit kell tenni. Ám de nagyobb volt egy adott dolognak a vonzása, mint a hitünk, mint az Isten iránti engedelmességünk. Nem fordult elő velünk, hogy azt mondtuk magunkba, hogy hát ha kivételt tesz az Isten ezúttal, hát ha mást fog mondani az Isten, hát ha eltekint a saját maga által kijelentett igazságtól. Bálám ember volt, nagyon esendő ember. Megszédítette a vagyon. És mit tesz Isten? Ugye, ahogy ezt mondani szokták, azon az éjszakán meglátogatta őt valóban az Úr. És első olvasatra úgy tűnik, hogy megfordította az Úr mindazt, amit előző alkalommal mondott. Ám tessék csak figyelni, a héber szöveg emígy is fordítható. Isten eljött Bálámhoz éjjel, és ezt mondta neki, ha azért jöttek ezek a férfiak, hogy elhívjanak téged, fölkelhetsz és mehetsz velük, de csak azt teheted, amit én parancsolok neked. Ugye másképp hangzik egy picit így. Nem egyértelmű megfordítás, sőt, nem is megfordítás. Azt mondja az Úr, Bálám, én tudatában vagyok annak, hogy te másképp akarsz dönteni. Tudatában vagyok annak, hogy te meg akarod vizsgálni, hogy az előző döntésed jó volt-e, és mekkora a veszteség, ami téged ért, és mekkora lehetne most a nyereséged anyagilag, ha velük mennél. Hát gondolkozz csak ezen, Bálám, elmehetsz, ha akarsz, de nem tehetsz más, csak amit én parancsolok. Ugye érthető, hogy Isten elvárta ettől az embertől, hogy ezek után azt mondja, ho-ho, nem megyek, hiszen most mondta meg az Úr, hogy ha elmegyek is, amolyan túszként megyek, Isten túszaként, aki nem tehet semmi más, csak amit abban a helyzetben Isten megenged neki. És ez egy nagyon súlyos helyzetbe vihet engem, tehát nem megyek. Ám de reggel úgy döntött Bálám, hogy ő mégis megy. Úgy döntött Bálám, hogy ahogy ma éjszaka kapott valamiféle kis egérutat az Istentől, majd talán egész úton lesz neki egérút. És úgy döntött, föl kell, és elmegy, és azt teszi, amit ő akar. Veszedelmes dolog, kedves hallgatóm, Istennek a véleményét ugyanabban a dologban másodszor és harmadszor is kikérni. Tudod, miért veszedelmes? Azért, mert még Isten így, ahogy ebben az esetben, megváltoztathatja a véleményét. Azt mondhatja, ám lássad! Milyen sok ifjú ember és ifjú lány tudna beszámolni arról, hogy meddig könyörgött és esdekelt Isten színe előtt azért, hogy hitben vele nem pászoló, Istent nem ismerő szerelmét engedje Isten házastársául. Mit mond először Isten igéje? Hogy házasság az Úrban. Mit mond az ember szív? Azt, hogy szerelmes vagyok. És amikor az ember odaáll Isten elé, és követelőzik, és azért,

engedi menni. Bálám nem látja. Bálám csak azt észleli, hogy ég Bálák követei előtt. A szamarat sem tudja kormányozni. Tessék elképzelni, milyen jókat mulathattak Báláknak a követei Bálámon, aki állítólag majd emberi sorsokat tud irányítani a szavával, de ez a szó arra se elég, hogy egy szamarat irányítson. Hiszen először leviszi az útról, aztán neki viszi a kőfalnak, és aztán élő emberi hangon beszél a szamár Bálámmal, és kioktatja őt, nevetségessé teszi. Úgy is mondhatnánk, hogy közröhely tárgyává teszi. Ki lett nevetséges? Bálám vagy Isten? Azt hiszem, ez nem kérdés, kedves hallgatom. Kinek a sorsa nehezült el? Kinek a tekintélye lett oda? Ugye ez se kérdés, kedves hallgatom. De most, amikor ezen a történeten gondolkozom, saját magamon is gondolkoznom kell. Mert megérthetem ebből a történetből, hogy amikor Isten megállt parancsol nekem egy-egy területen, nem irigységből teszi azt. Megóvni szeretne. Megóvni szeretne az istentelenségtől, megóvni szeretne attól, hogy szembeforduljak az ő akaratával, és megóvni szeretne azoktól a kudarcoktól, amelyek ennek a szembefordulásnak logikus és elkerülhetetlen következményei. Ezek a kudarcok nem biztos, hogy megpuhítják az ember szívét. Sőt, lehet, hogy nagyon megkeményítik. És lehet, hogy ezek között a kudarcok között szembe találkozik az ember egy-egy szamárral, aki oktalan állat létére kioktatja az embert. És ez lehet valóban akár egy állat, és lehet valaki, akit az ember lenézett, semmibe vett, akit az ember nem tartott semmire, és mégis ő mondta meg az igazságot. Kedves hallgatóm, hívlak Istenhez. Ahhoz az Istenhez, aki ma is képes megmondani az ő akaratát. Az ő igéjéből, az ő szent lelke által ma is képes világosan megmondani, mit tegyünk és mit ne. Hívlak őhozzá, aki még azt is képes megbocsátani az ő egyszülött fia által, hogyha nélküli indultunk egy-egy útra, és képes azokról az utakról megengedni, hogy visszaforduljunk. Ezt nevezik megtérésnek. Hívlak őhozzá, még mielőtt késő lenne.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 3-a. 1272-ben királlyá koronázták IV. Kun Lászlót, de eleinte anyja uralkodott helyette. 1277-ben nyilvánították nagykorúvá. Uralkodása idején végzetesen meggyöngült a királyi hatalom, az országot az egymással marakodó bárói csoportok uralták. Rossz viszonyba került az egyházzal, mivel a keresztény erkölcsöket nyíltan semmibe vette, és a kunokat feltűnő kedvezményekben részesítette. 1279-ben a kunok megkereszteléséről és letelepedéséről végül törvényt kellett hoznia. Többször

0: összeütközésbe került a főurakkal és a főpapokkal, kétszer az egyházból való kiközösítéssel sújtották. Utolsó éveit kedvelt kunyai körében töltötte, akik azonban meggyilkolták.
1: 1813-ban Enapon született báró Eötvös József író, költő, reformpolitikus. Szép prózai munkásságának kiemelkedő darabjai a Falu jegyzője és a Magyarország 1514-ben című regényei. Megfontolandó gondolata: az emberek nagy része azért szerencsétlen, mert nem magától, hanem másoktól kíván tökéletességet, és az emberi gyarlóságokat magán kívül senkinek sem bocsátja meg. Minden hegy csúcsban végződik. Emelkedjetek bátran, s kik kiindulva a hegy alján távol álltatok egymástól, fenn a tetőn találkozni fogtok. Ő az apja a jeles tudós Eötvös Lórándnak.
0: Csalló közben Jedlik István néven született a világhírű fizika professzor 1825-ben. Az Ányos nevet a bencés rendben kapta, miután 1817-ben Pannonhalmára ment teológusnak. Eközben Pesten fizikát, matematikát, filozófiát és történelmet is tanult. 1825-ben szentelték pappá, majd a Győri Akadémián tanított, ahol számos elméletet és találmányt dolgozott ki. Az ő nevéhez fűződik többek közt a szódavíz előállító készülék és a forgómotor föltalálása. Előbb a Pozsonyi Akadémián, 1840-től a Pesti Egyetemen tanított, közben foglalkozott fénytannal. Dinamóját 1859-ben készítette el. Élete hátralévő 40 évében még mintegy 80 találmányt valósított meg.
1: 1957-ben Budapesten meghalt Heltai Jenő író, költő, a máig játszott a Néma Levente sikerdarab szerzője. Kossuth Díjas drámaíró, újságíró. Az operettek, bohózatok, karcolatok, novellák írásának a mestere volt. Könnyedén alkalmazta a komikus, ironikus hangnemet, de vidám alkotásaiban is mindig ott a társadalmi bírálat, a valós emberábrázolás igénye.
0: Szepes Mária, író, költő, színész, 2007-ben távozott az élők sorából. Főműve a Vörös Oroszlán és a Rágel hét tanítványa, amely sok életrajzi elemet tartalmaz. Az a mániám, vagy szent őrületem, mondotta, hogy amit írok, azt érdekesen írjam. Nincs jogom untatni sem tudománnyal, sem művészettel senkit. 150 könyvem jelent meg eddig, de 200 lesz azután, ha én már levetem a testemet. A tudomány meg nem alkuvó szolgája, aki becsületesen végigjárja az utat, legfőjebb nagyobb kerülőt tesz, míg elérkezik a fölismeréshez, hogy minden út a teremtő szellem misztériumához vezet. A hagyományok beavatottja eleve ebből indul ki.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: A halogatott reménység beteggé teszi a szívet, de a megadatott kívánság életnek fája. Példabeszédek 13-12. Nevetés közben is fáj a szív, és végre az öröm fordul szomorúságra. Példabeszédek 14-13.
1: Nem elég, ha tudjuk, fontos őrizni, védeni a szívünk. Ismernünk is kell szívünk sebzettségét és ebből fakadó korlátait. Öt dologról beszélnek ígéink, amelyek a szív sebzettsége kifejezés alá sorolhatók. Aggodalom, beteljesületlen vágyak, rossz kedv, összetörtség és bűn. A gyötrelem megalázza, a jó szó pedig megvidámítja azt. Példabeszédek könyve 12. fejezet 25. vers. A szív egyik ellensége, amely belé furakodik és megmérgezi, a gyötrő félelem. Szinte nincs olyan ember, akit ne húzna le olykor-olykor, vagy éppen folyamatosan az aggodalom. Ennek túlzó jelenléte egyértelműen a szív sebzettségére mutat. Az ilyen ember hiával van a biztonságnak, a reménynek, az egészséges magabiztosságnak, és ezért olyan, mintha egy mély verembe lenne zárva. Az aggodalom megbénít és bezár. A szív egy idő után nem tud reménykedni, nem tud várni, nem tud ismét elrugaszkodni, ha a cél, a vágy, az álom nem tűnik egyre inkább elérhetőnek. Az ember bensője sokra képes, és sokat bír. Újra indul, és újra remél. De a bölcs tudja, hogy ez nem vég nélküli. Ami soha nem érkezik el, az beteggé tehet. Ezzel szemben a beteljesült kívánság az életfája, azaz lélektani értelemben megújít, felfrissít. A példabeszédekbeli mondás egyrészt türelemre int, és meg akar óvni. Vértezzük föl magunkat a tudással, hogy Isten tervei gyakran lassabban bontakoznak ki, mint szeretnénk. A beteljesületlen várakozás fölötti űr vagy fájdalom int, legyen bizodalmunk ahhoz, aki mindennek idejét megszabja. Másrészt ez a mondás arra is figyelmeztet, hogy ne játszadozzunk mások reménységével. Mi az, amiben mi valakinek a beteljesületlen reménységét, akár nem is rossz indulattal, fenntarthatjuk, de nem töltjük be? Lehet ez például egy féloldalas kapcsolat, amelyben párunk arra számít, hogy mi is hosszú távon gondolkodunk. Nekünk azonban egyszerűen csak úgy jó, ahogy most van. Lehet bármiféle más ígéret, avagy ráutaló magatartás, ami mást jelent neki, mint nekünk. Ne játszunk más szívével, reménységével.
0: Drága megtartó Jézusom, eltölti szívemet a hála, hogy te mi érettünk emberré lettél. Megtört tested kezünkbe adtad örök reménységül. Elámulok, csodálatot érzek e mondhatatlan és érthetetlen szeretettől. Reménykedem, mert te benned élek, mozgok és vagyok. Reménykedem abban, hogy életem minden mozzanata tőled kap értelmet. Reménykedem, hogy megőrizel, amikor zuhanok. Reménykedem, hogy amit a lelked biztatására teszek, az neked tetsző. Reménykedem, hogy egy napon majd eljössz értem is, és átviszel a félelem nélküli világba, ahol üdvösséggé lesz a remény, és égi látássá a hit. Kérlek, fogadd el most tőlem Kányádi Sándor vallomását, szívem egyező érzéseivel adom eléd. Valaki jár a fák hegyén, ki gyújtja s oltja csillagod. Csak az nem fél, kit a remény már végképp magára hagyott. Én félek, még reménykedem, ez a megtartó irgalom a gondviselő félelem kísért eddigi utamon. Valaki jár a fák hegyén. Vajon, amikor zuhanok, meggyújt-e akkor még az én tüzemnél egy új csillagot? Vagy engem is egyetlen egy sötétlő maggá összenyom, s nem villantja föl lelkemet egy megszülető csillagon? Valaki jár a fák hegyén. Mondják, Úr minden porszemen. Mondják, maga a remény. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Szeptember, ősz elő és Szent Mihály hava. A hónapnév már a régi római naptárban is szerepelt, amely márciussal kezdte az évet, szeptemberrel pedig a hetedik volt a sorban. A magyar kalendáriumokban ősz előhavaként is említik, jeles időjós napjait elseje kezdi. Ha akkor esik, gyönge lesz a tél. Ha ötödikén, Viktor napján süt a nap, akkor hosszú, kellemes őszre számíthatunk. Két Mária nap is követi egymást. Ha 8-án enye éjszakát élünk, az finom bort érlel. De ha hidegre fordul, savanyú lesz a szőlő. Leve. A 12-i Mária nap, Szűz Mária név ünnepe, jeles búcsúnap, és a megfigyelések szerint ekkor indulnak útra a fecskék. A szőlős gazdák számára kritikus 21-e Máté napja is. Ha tiszta az idő, az sok és jó bort ígér. Bencel napján, 28-án ne keseregjünk, ha esik. Szép lesz a tavasz. Ha pedig 29-én Szent Mihály lova deres, az behozza a telet, és ekkor térnek vissza a szállásukra a ridegtartású négylábúak. A 23-ára eső őszi napi egyenlőség az egyensúly megélése. A tavasztól végzett munka ilyenkor kapja meg jutalmát a beérő termésben. Szeptember a szüret kezdetének számított, és a szüreti felvonulások, szüreti bálok időszaka is. Ám ne feledjük, a gyümölcsök begyűjtése mellett a jövő jegyében a hónap első napja az őszi búza és a rózs vetésének kezdete is. A lélek gyümölcseivel a következő tanévben. Lelki feltöltődés és közösségépítés bár udvarnokon. A bár udvarnoki lelki gyakorlatos ház adott otthont annak a háromnapos lelki gyakorlatnak, amelyen mintegy 40 hitoktató gyűlt össze, hogy együtt hangolódjanak a közelgő tanévre és a Szentlélek hangjára. A lelki gyakorlat központi témáját Varga László, kaposvári megyés püspök előadássorozata adta, amely a Szentlélek gyümölcsei címet viselte. A három előadás kapcsán a résztvevők a türelem, a kedvesség, hűség, jóság, alázat és önmegtartóztatás erényeivel foglalkoztak. Az elhangzott gondolatokat kis csoportos megosztásokban dolgozták fel, ahol lehetőség nyílt a személyes életpályák és megtapasztalások őszinte átbeszélésére. Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitója. A Kálvin téri református templomban tartja 2026-2027-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét. A Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 7-én hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor, református lelkipásztor, az egyetem docense hirdet igét, az első éves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az erdélyi református egyházkerület püspöke, teológiai tanár, és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora mond köszönetet. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Pénteken a felhők mellett sok napsütésig érkezik, eső nem valószínű, nyugatias a szél, és 27-32 fok várható. Szombaton napsütés lesz, kevés felhővel, néhol előfordulhat eső, nyugatias szél, és 30-35 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! A prófécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amely kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta: mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. A Szóla Rádió prófétai üzenetek a Bibliában műsora a proféciai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére, és megtapasztalhassuk: valóban Isten a szeretet.

0: Arthur G. Daniels, Krisztus a mi igazságunk. A Boldog Élet Alapítvány kiadása 2007. A kötet fontos hiátust töltött be, hiszen sok ideig rejtőzködő gondolatokat tárt föl, értelmezett újra, tett ismerté. Magyarul Erdélyi László fordításában jutott el az olvasókhoz. A Szóla Rádió most sorozatban adja át kedves hallgatóinak ezt a hiánypótló, hitet sugárzó, tiszta lelkiségű könyvet. Hisszük, hogy mindannyiunknak, akik megismerhetjük ezeket a gondolatokat, áldást jelent a közös szellemi elmélyülés. Krisztus a mi igazságunk.
1: Egy előrelátott teljes megújulás. Ha a bűnös a hit ajtaján átjutva Krisztussal új életbe lép, felismeri, hogy nem csak a törvény áthágása miatt kell bocsánatot nyernie, hanem teljesen meg kell újulnia. Még több. Krisztusban biztosítva van az újnak a megőrzése. Ezután egy azelőtt ismeretlen új úton fog járni, amint azt a következő utasítás és biztosíték jelzi. Egyesülnünk kell Krisztussal. Egy hatalmas erőtartalék áll rendelkezésünkre. Nem szabad a hitetlenség sötét, hideg, napfény nélküli barlangjában maradnunk, különben sohasem érezzük meg az igazság napjának fényes sugarait. Felül kell emelkednünk a fagyos légkörön, amelyben eddig éltünk, és amellyel Sátán körülveszi lelkünket. A mennyei atmoszféra szent levegőjét kell lélegeznünk. A megváltás egész történetét és a megújulást tartalmazzák az isteni sugallat következő csodálatos szavai. Krisztus által mind az engesztelés, mind a megújulás biztosítva van. A Golgota keresztje áthidalja a bűn által létrehozott szakadékot. Jézus elegendő és tökéletes váltságdíjat fizetett. Ezáltal a bűnös bocsánatot nyert, és a törvény igazsága védelmet nyert. Mindazok, akik elhiszik, hogy Krisztus a bűnáldozat, hozzájöhetnek és bocsánatot nyerhetnek bűneikre, mert Krisztus szolgálata által helyreállt a kapcsolat Isten és ember között. Isten képes engem úgy elfogadni, mint gyermekét. Én édesatyámnak tekinthetem őt, és benne örvendhetek. Ha a mennybe akarunk jutni, reménységünket Krisztusra, mint középpontra kell irányítanunk. Ő kezeskedik értünk. Isten törvényét áthágtuk, és a törvény cselekedetei által senki sem igazul meg. A legnagyobb erőfeszítés, amelyet az ember saját erejéből tehet, a szent és igaz törvény előtt, amelyet áthágott, értéktelen. Azonban a Krisztusba vetett hit által igényelheti Isten fiának igazságát, amely tökéletes elégtételt ad. Krisztus emberi természetében eleget tett a törvény követelményeinek. Magára vette a törvény átkát a bűnös helyett, és engesztelő áldozatot hozott, hogy mindazok, akik hisznek benne, el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. A valódi hit Krisztus igazságát sajátunká teszi. A bűnös ezután Krisztussal győzővé válik, és részese lesz az isteni természetnek. Így munkálkodik együtt Isten és ember. Aki megkísérli, hogy saját cselekedetei révén a törvény megtartása által jusson a mennybe, a lehetetlent kísérli meg. Engedelmesség nélkül az ember nem lesz megmentve, de cselekedetei már nem a sajátéi. Krisztus munkálja benne mind az akarást, mind a véghez vitelt jókedvéből. Tanulmányozzuk még egyszer gondosan ezt az üzenetet, amely feltárja előttünk a mi Urunk Jézus Krisztusunk és üdvözítőnk evangéliumának legmagasztosabb tényeit. Teljes és tökéletes megújulás biztosítatott a bűnös számára. Krisztus engesztelő áldozata a kereszten nem csak az Istennel való kiengesztelésünket hozta magával, hanem lehetővé tette minden bűnös számára, akik döntöttek a felkínált lehetőség elfogadása mellett, hogy Ádám bűnesete előtti állapotába juthatnak. A Golgota keresztje áthidalta azt a szakadékot, amely oly messze eltávolított bennünket Istentől és a mennytől. Ez is ok a dicséretre és imádatra. A nagy probléma: megbocsátani a bűnösnek, miközben eleget tenni a szent törvény követelményeinek is megoldódott. Krisztus lett a mi helyettesünk. Átvette helyünket, és megvásárolt bennünket a halál és kárhozat rabságából. Bűnáldozata által Krisztus szabaddá tette az utat Isten és a szegény, elveszett ember között. Ezáltal van lehetőségünk hozzájönni, hogy megbocsátást, megtisztulást és minden bűnünktől szabadulást nyerjünk. Mivel Krisztus kezesünk lett, reménységünket belévetjük. Nincs más név, nincs más út. Mivel az ember a törvényt áthágta, saját cselekedetei által egy test sem lehet igaz. A Krisztusba vetett hit által képes igénybe venni Krisztus igazságát, és teljesen elégséges. Ha mi Krisztus igazságát hit által elfogadjuk, Krisztus által győzőkké válunk. Így részesülünk az isteni természetben. Ha a saját cselekedeteink által akarjuk elérni a mennyet, akkor a lehetetlent kíséreljük meg. Jól lehet, engedelmesség nélkül leszünk megmentve, de ez az engedelmesség nem a sajátunk kell, hogy legyen. Krisztus engedelmessége kell, hogy általunk munkálkodjon. Ő munkálja bennünk az akarást és a véghez vitelt jókedvéből. Nekünk tulajdonított és részesített igazság. Az igazság, amely által megigazulunk, nekünk tulajdonított igazság. Az az igazság, amely megszentel bennünket, nekünk adatott, kölcsönzött, részesített igazság. Az első jogcím a mennyre, a második a mennyre való képesítésünk. A nekünk tulajdonított igazság az, amely által az ember a bűn alól fel lesz mentve, megigazul. Ez a feltétele a nekünk adott, kölcsönzött, részesített igazságnak, amely megszenteli az életvitelt és alkalmassá tesz a menny számára. Arra a kérdésre, hogy miként szerezheti meg az ember ezeket az életfontosságú tulajdonságokat, a következő a válasz. Krisztus a mi áldozatunk és helyettesünk lett, érettünk bűnné lett, hogy mi az ő igazsága által Isten előtt érvényes igazságot nyerjünk. Ha az ő nevében hiszünk, nekünk tulajdonítja igazságát, amely bizonyos értelemben életelvünké válik. Nem őszinte az a bűnbánat, amely nem eredményez teljes megújulást. Krisztus igazságossága nem köpeny, amellyel eltakarhatók a meg nem vallott és el nem hagyott bűnök. Sokkal inkább egy olyan életelv, amely átalakítja a jellemet és a magatartás befolyásolja. Az igazságosság teljes átadást jelent Isten számára, hogy a mennyei elvek bennünk lakozhassanak. Krisztus nekünk tulajdonítja bűntelen lényét, és az ő tisztaságában állít minket az Atya elé. Sokan lehetetlennek tartják a bűn hatalmából való szabadulást. Ez azonban egy ígéret, hogy mi az Isten egész teljességével betölthessük. Túl alacsonyan keressük a célt. Emeljük magasabbra tekintetünket. Jézus, ami nagy mennyei főpapunk, milyen szolgálatot végez? Engesztelő szolgálatában közben jár benne hívő népéért. Igazságának átruházása után Isten úgy tekint reájuk, mint akik minden parancsolatának megtartása által megmutatják a világnak, hogy Istent elismerjük életük urának és akaratának alávetik magukat. Krisztus vallásából egy megújító befolyás árad, amely az egész embert átformálja, és minden aljas, erkölcstelen bűntől megszabadítja, s vágyait, gondolatait Istenhez, a mennybe emeli. Az ember kapcsolatba kerül a végtelen, mindenható Istennel, és részesül az isteni természetben. A gonosz nyilai nem árthatnak neki, mert Krisztus igazságának ruhájába öltözött. Amikor a lélek aláveti magát Krisztusnak, új erő veszi birtokába az új szívet. Olyan változás megy végbe, amelyet az ember maga sohasem képes véghez vinni. Természetfeletti munka ez, természetfeletti elemet visz az ember természetébe. A Krisztusnak alárendelt lélek az ő vára lesz, melyet megtart e lázadó világban. Szándéka az, hogy az övén kívül semmilyen hatalmat ne ismerjenek el. A mennyei közbenjárók által így birtokba vett lélek már bevehetetlen a sátán ostromának. Ám ha csak alá nem vetjük magunkat Krisztus irányításának, a gonosz fog uralkodni felettünk. Elkerülhetetlenül a világ feletti uralomért vívó két nagyhatalom egyike vagy másika irányít bennünket. Nem szükségszerű, hogy szabad akaratból a sötétség országának szolgálatába álljunk, uralma alá kerüljünk. Csak éppen el kell mulasztanunk a szövetségkötést a világosság országával. Ha nem működünk együtt a mennyei közvetítőkkel, akkor sátán veszi birtokba a szívet, lakóhelyévé teszi. A gonosz elleni egyedüli védekezés az, ha hit által Krisztus lakozik a szívben, igazságban. Ha csak nincs élő kapcsolatunk Istennel, sohasem állhatunk ellent a szentségtelen hatásoknak, önszeretetnek, saját vágyaink kielégítésének, a bűnre való kísértésnek. Lemondhatunk számos rossz szokásról, egy időre elhagyhatjuk sátán társaságát, de ha nincs élő kapcsolatunk Istennel, ha nem vetjük alá magunkat neki percről percre, vereséget szenvedünk. A Krisztussal fenntartott személyes ismerettség és folytonos közösség hiány az ellenség kényekedvének vagyunk kiszolgáltatva, s a végül az ő parancsait kell végrehajtanunk.

a bennünk lakozó igazság külső jelei. A bennünk lakozó igazság meglátszik külső életünkben is. Aki bensőleg igaz, az nem kemény szívű és érzéketlen, hanem naponként formálódik Krisztus hasonlóságára, és ehhez szüntelen új erőt merít. Aki az igazságban megszentelődik, uralkodni tud magán, Jézus lábnyomát követi, míg hitben, szemtől szembe meglátja őt. Ha a Krisztust elfogadjuk, annak jó bizonyság lesz a gyümölcs termése, hogy mi az élet útján járunk, hogy azon az ösvényen haladunk, amely valóban a mennybe vezet. Ha a Krisztus igazságába vagyunk felöltözve, nem fogunk ízleni a bűnnek, mert Krisztus lakik bennünk. Ezután is követünk el hibákat, de gyűlöljük a bűnt, mert Isten fiának szenvedést okozott. Ha a Krisztus a szívben van, oly mértékben fog az meglágyulni és rabbá válni az Isten és emberek iránti szeretetre, hogy a rossz érzések, a harag, a büszkeség, rossz indulatú kritika nem talál benne többi helyet. Krisztus vallása a hitvalló szívében teljes győzelemre jut minden olyan szenvedély fölött, amelyet le akar győzni. Ha egy ember megtér Istenhez, egy új erkölcsi érzést kapott. Ezután azokat a dolgokat szereti, amelyeket Isten is szeret, mert élete az ígéretek aranyláncával van összekötve Jézussal. Szíve Isten után vágyik. Imája. Nyisd meg az én szemeimet, hogy láthassam a te törvényednek csodálatos voltát. Ebben a változhatatlan irányvonalban megismeri megváltójának jellemét. Tudja, hogy bár bűnöket követ el, nem bűneiben, hanem bűneitől lesz megmentve, mert Jézus Isten báránya, aki a világ bűneit hordozza. Ez tehát világos. Engedelmesség nélkül nem menthető meg az ember, azonban cselekedetei nem a sajátéi. Isten munkája benne mind az akarást, mind a véghez vitelt jókedvéből. Krisztus nem csak elkezdője, hanem bevégzője is a mi hitünknek. Mennél közelebb jutunk az idők végéhez, annál világosabb lesz a gonosz mindent elsöpörni akaró áradata. Csak akkor vagyunk biztonságban, ha szüntelenül fogjuk Jézus kezét, és állandóan a mi hitünk kezdetére és befejezőjére tekintünk. Ő a mi hatalmas segítőnk. Az igazság makulátlan ruhájában. Jól lehet, Krisztus igazsága teljesen ingyen lehet a miénk, és a bűnösnek teljes megújulás tapasztalatában van része, mégis ezt olvassuk. Némelyek nem ragadják meg Krisztus igazságát, mert számukra ez egy viselhetetlen ruha, egy ismeretlen érték, egy érintetlen kút. Hogyan lehetséges, hogy ezt a mindennél nagyobb adományt nem ismerik? Figyeljük a megállapítást. Egyedül csak azok lesznek képesek elviselni Krisztus jelenlétének fényét, amikor megjelenik az ő hatalmas erejében és dicsőségében, akik az ő igazságának ruhájába vannak felöltözve. Krisztus az ő koronáztatásának napján senkit sem fog elismerni, akin valamilyen folt, sömörgözés vagy hasonló található. Azonban azoknak, akik benne hisznek, az elmúlhatatlan dicsőség fényében ragyogó koronát adja. Akik nem akarták, hogy felettük uralkodjon, meg fogják őt látni, a megváltottak seregével körülállva, akiknek mindegyike ezt a jelet viselik magukon. Az Úr a mi igazságunk. Saját tapasztalatok útja. A saját tapasztalatokhoz vezető úttal kapcsolatban a következő kijelentést vizsgáljuk, amelyben egy döntő jelentőségű kérdésre adott válaszról van szó. Mi a hit általi megigazulás? Ez Isten műve, amikor porba hullatja az emberi dicsőséget, és azt teszi az emberért, amit saját erejéből képtelen megtenni.
Ha az emberek belátják saját semmi voltukat, akkor készültek el arra, hogy Krisztus igazságába öltözzenek. Ez a tapasztalat, a megigazulás vagy igazánnyilvánítás teljesen személyes dolog Isten és az ember között. Ez a mi dolgunk. Csak egyetlen ajtó van, amelyen elérhetők ezek a tapasztalatok, amelyen az ember alapjában véve teljesen megváltozik. A hit kapuja. A hit az a feltétel, amelynek alapján Isten lehetségesnek látja, hogy a bűnösnek bűnbocsánatot ígérjen. Nem azért, mintha a hitben bizonyos előjog volna, amellyel az ember az üdvösségre rászolgálna, hanem azért, mert a hit az a kar, amellyel az ember megragadhatja Krisztus érdemét, a bűn elleni egyedüli gyógyszert. Közvetlenül a hit kapuja mellett minden igazság ellensége egy másik kapot épített, egy széles, tekintélyes kapot. Ha Krisztus igazságába vagyunk felöltözve, nem fogunk örömöt lelni a bűnben, mert Krisztus él bennünk. Egy ajtó nyílt meg előttünk, amelyet senki sem tud bezárni, sem a legmagasabb, sem a legmélyebb hatalom, úgy, hogy az Úr ne tudjon téged elérni. A cselekedetek kapuja. Sok zarándok, akinek célja a mennyei Kánaán elérése, gyanútlanul lép erre az útra, amely a megsemmisülésbe vezet. Előbb vagy utóbb felismerik, hogy az önigazultságuk pompás ruhája szennyes ruhává változott, ami teljesen alkalmatlan arra, hogy benne megállhassanak a király előtt. Ezekre az emberekre érvényes a következő kijelentés. Sokan letérnek a helyes útról, mert arra gondolnak, hogy el kell érniük a menny magaslatát. Szükségük van jó cselekedetek gyakorlására, hogy elnyerjék Isten jóváhagyását. Megpróbálják saját fáradozásaikkal megjavítani önmagukat, erre azonban képtelenek. Krisztus készítette el számukra az utat azáltal, hogy érettük feláldozta önmagát, hogy példaképükké és nagy főpapukká lett. Ezt mondja önmagáról. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha a saját erőfeszítéseink által csak egyetlen lépéssel is közelebb juthatnánk a mennyhez, akkor Jézus szavai nem volnának igazak. Sokan rendelkeznek látszathittel, akik úgy érzik, először nekik kell sokat cselekedni, mielőtt megváltó Krisztusukat igénybe vehetnék. Látszólag azt hiszik, hogy Jézus csak egészen a saját erőfeszítéseik végén segít nekik, életművük utolsó simításában. Csak nehezen látszik számukra érthetőnek, hogy Krisztus tökéletes megváltó, hogy ő korlátozás nélkül képes mindenkit megmenteni, akik általa Istenhez fordulnak. Ezek az emberek elfelejtik azt a tényt, hogy Krisztus maga az út, az igazság és az élet. Bárcsak valamennyiünket megsegítene az Úr, hogy a helyes kapun lépnénk be, és megtöltődnénk Krisztus igazságával. Minden léleknek tapasztalnia kell. Isten műve az emberi dicsőséget a porba hullatja, és az emberért véghez viszi azt, amire az ember saját erejéből képtelen. A reménytelen helyzet ismerete. Mielőtt azonban a fentieket az ember maga megtapasztalná, meg kell vele ismertetni reménytelen helyzetét. Ez pedig Krisztus kegyelmi ajándéka által lehetséges. Krisztus kegyelme nélkül a bűnös reménytelen helyzetben van. Senki sem segíthet rajta. Krisztus kegyelme által azonban az ember természetfeletti erőhöz jut, ami értelmében, szívében és jellemében munkálkodik. Krisztus kegyelmének ajándéka által felismeri a bűn gyűlöletes lényét, amelyet végül kiűz a lélek templomából.
kegyelem által sikerül elérnünk Krisztus követésében, hogy összekapcsolódjunk vele a megváltás munkájában. Krisztus kegyelme nélkül a bűnös reménytelen helyzetben van. Senki sem segíthet rajta. Ez azt jelenti, hogy a bűnös nem képes egyedül megszabadulni, és más bűnös ember sem segíthet neki. A törvény, amelyet áthágott, nem képes sem megbocsátani, sem azt elfelejteni. E világon semmiféle hatalom sem hozhat számára megváltást. Csak Isten kegyelme által nyerhet az ember természetfeletti erőt, ami értelmében, szívében és jellemében munkálkodik. Micsoda fénysugár! Micsoda biztonságérzetet adnak ezek a szavak a bűnösnek! Hála az isteni kegyelemnek, Isten nagy irgalmának és együttérzésének, hogy gondoskodás történt a kétségbe esett bűnös számára a természet fölötti erő ajándékozásáról. Mit jelent azonban ez a természet fölötti erő? Olyan erő ez, amely felülmúlja mindazt, ami az emberben lakozik. Felette áll mindannak, amibe az ember ezen a világon kapaszkodni tud. Ez az a minden hatalom menjen és földön, amelyet Krisztus szavával megerősített, s amely által földi szolgálata alatt csodáit cselekedte. A természet fölötti erővel kapcsolatban figyelemre méltók dr. Philip Schaff gondolatai. Minden csodája Krisztusnak egészen természetes kifejezése volt lényének, ezért éppen olyan könnyen hajtotta végre azokat, mint ahogyan mi végezzük szokásos napi munkánkat. Krisztusban a természet fölöttinek és csodálatosnak, tartsuk ezt szem előtt, nem volt semmi rejtelmes vagy véletlen jelenség formája. Személyiségében lakozott egy belső erő, úgy, hogy még annak is, aki csak ruhája szegélyét megérintette, gyógyulást hozott, és pedig a hit által, amely összekötötte őt és a hozzá közeledőt. Ugyanezt a természet fölötti erőt adja Krisztus az embernek, és ez munkálkodik értelmében, szívében és jellemében. Figyeljünk ezekre a csodálatos eredményekre, amelyekről a prófétaság lelke ezt mondja. Krisztus kegyelmének ajándéka által megismeri az ember a bűn gyűlöletes lényét, amelyet végül kiűz a lélek templomából. Kegyelem által vagyunk összeköttetésbe vele a megváltás művében. Láthatjuk tehát, hogy a természet fölötti erő, amelyet az ember Krisztus kegyelme által nyerhet el, értelmében és szívében munkálkodik, és abban segíti, hogy minden romlottságot kiűzzön a lélek templomából. A bűnös hozzájárulása és döntése. Ez a csodálatos munka, amely a Krisztustól kapott természet fölötti erő által végbe megy a szívben, nem történik meg a bűnös hozzájárulása nélkül. Figyeljünk a következőkre. A hit az a feltétel, amelynek alapján Isten a bűnösnek kegyelmet ígér. Nem azért, mintha a hitben valamilyen érdem vagy előjog lenne, amely által valaki az üdvöt elnyerheti, hanem azért, mert a hit képes megragadni Krisztus érdemét, amely gyógyszer a bűn ellen. A hit képes Krisztus tökéletes engedelmességét bemutatni a bűnös törvénytelenségével és engedetlenségével szemben. Ha a bűnös elhiszi, hogy Krisztus az ő személyes üdvözítője, akkor megbocsát neki Isten az ő csalhatatlan ígérete szerint, és megigazítja anélkül, hogy ezért még valamit követelne tőle. A bűnbánó lélek elismeri, hogy megigazítása azért történhetett meg, mert Krisztus helyette meghalt, mint érette hozott bűnáldozat, és mint az ő igazsága. Hittel rendelkezni. Ez a mi részünk ebben a hatalmas folyamatban, amikor bűnösből szent ember lesz. Meg kell azonban maradnunk annál a gondolatnál, hogy a hit egyáltalán nem érdem,
amely által az ember üdvözülhetne. Ez azt jelenti, hogy sem a hit, sem az emberi erőfeszítések. Ez azt jelenti, hogy sem a hit, sem az emberi erőfeszítések. Az érdem egyedül Krisztusban van. Ő a gyógyszer a bűn ellen. A hit az, amivel a törvényt áthágó, romlott bűnös Krisztus tökéletes engedelmességébe kapaszkodhat. Ez egyszer szer fölött fontos gondolat. Ez egy szer fölött fontos gondolat. Ez magába foglalja a megváltás történet elméletét és gyakorlatát, amelynek a megváltottak az örökké valóságon át örvendeni fognak. Mégis olyan egyszerű ennek a megértése, hogy a leggyengébb és legérdemtelenebb ember is megtapasztalhatja annak teljes jelentőségét. Élő hitben megmutatkozó cselekedetek. Annak érdekében, hogy a hit kapuján átjutva elérjük a nekünk tulajdonított és részesített igazságot, nem elégséges az ismert feltételeknek értelmi szinten történő jóváhagyása. Ahhoz, hogy ezen a kapun átjuthassunk, ahol a szeretet által munkálkodó hitben a lélek megtisztul, néhány követelménynek meg kell felelnünk. Ezek a következők. Ismert bűnöket elhagyni, ismert kötelességet teljesíteni. Jól lehet, Isten igaz, és a bűnös Krisztus érdeme által megigazulhat, mégsem lehetséges, hogy a bűnös lélek magára veszi Krisztus igazságának öltönyét, s közben azt cselekszi, amit bűnnek ismer, és közömbös saját kötelességeivel szemben. Isten a szív átadását kívánja, még mielőtt a megigazulás létrejön. Megmaradni a megigazulás állapotában, az embernek szüntelenül engedelmességre készen kell lennie, és pedig cselekvőképes élő hit által, amely szeretet által munkálkodik, és megtisztítja a lelket.

az árat lefizetni, mindent feladni. Krisztus igazsága olyan, mint egy drága gyöngy, amelyen nincs hiba, folt vagy bűn. Ez a miénk lehet. Az értékes gyöngy jelképezi a megváltást minden felmérhetetlen értékével, amelyet Jézus vásárolt meg számunkra drága vérén. Ezt kereshetjük és megtalálhatjuk. A példázat ábrázolása szerint a kereskedő mindenét eladta, amilyen volt, hogy az egyetlen értékes gyöngyöt megszerezhesse. Ez érvényes mindazokra, akik számára az igazság olyan sokat jelent, hogy készek mindent feladni annak megszerzése érdekében. Rossz szokások teljes átadása. Vannak, akik szüntelenül keresik a drága gyöngyöt, azonban nem hajlandók teljesen lemondani rossz szokásaikról. Még nem haltak meg az énjük számára, ezért nem tud bennük élni Krisztus, és nem tudnak rátalálni az értékes gyöngyre. Az akaraterő együttmunkálkodása Istennel. Nem Isten szándéka, hogy az ember ereje megbénuljon, azonban az Istennel való együttmunka hasznos az ember erejének edzésére. Nem az Isten szándéka, hogy akaraterőnk gyengüljön, mert éppen általa tudjuk továbbvinni azt a munkát, amely bel- és külföldön reánk lett bízva. Ezeket a világos különbségeket állandóan szemünk előtt kell tartanunk, mert akkor szerezhetünk teljes tapasztalatot arról, hogy az igazság hogyan lehet nekünk tulajdonítva, és hogyan lehet az miénk a Krisztusba vetett hit által. Ahhoz, hogy ez lehetséges legyen, teljesen tisztában kell lennünk reménytelen helyzetünkkel. Csak Krisztus kegyelme által lehetünk megmentve. Teljes erőnkkel kutatnunk kell ezt a nagy igazságot, hogy Isten kegyelme által elnyerhessük a természet fölötti erőt. Teljes egészében bíznunk kell abban, hogy a bűn minden ocsmányságával kiűzhető a lélek templomából. Fel kell ismernünk, hogy a mi részünk ebben az egész nagy folyamatban az, hogy válasszunk és elfogadjunk, miután visszavonhatatlanul engedelmeskedünk a feltételeknek. Minden nap alázatos szívvel kell a kegyelem trónja elé járulnunk, hogy hálát mondjunk Krisztus tökéletes engedelmességének érdeméért, amelyet bűneink áthágásáért hozott. Emellett hinnünk kell, és el kell ismernünk, hogy igazságunkat Krisztusnak köszönhetjük, aki helyettünk halt meg, mint bűnért való áldozat. Ha hűségesen teljesítjük a mi részünket, és hűséggel és osztatlan szívvel közvetítjük az utasításokat, akkor Isten az ehhez kapcsolatban

0: kapcsolódó ígéreteket teljesíteni fogja életünkben. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ekkor felismerjük, mi boldogság megváltva lenni. Akkor felismerjük, hogy ez megfogható valóság. Az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ne tudjunk nyugodni addig, amíg át nem mentünk a hit kapuján, a megbocsátás, a megigazulás, az igazzáválás, a Krisztusban való béke áldott tapasztalatainak útján. Függelék. Gyöngyszemek. Idézetek, amelyek a könyvben nem szerepelnek. Krisztus minden jó kezdeményezés forrása. Krisztus kijelentése az Atya Isten által. Isten kijelentette Krisztust a bűnösnek. Ha az, aki Isten fiának tisztaságát látja, nagyon tisztán felismeri a bűn jellegét. A Krisztus erejébe és művébe vetett hitáltal ellenségeskedés jön létre szívében, Sátán és a bűn ellen. Akiknek Isten megbocsátott, azoknál elsősorban látható a bűnbánat jelenléte. Krisztus magához vonzza a bűnöst. Krisztus magához vonzza a bűnöst, miközben bemutatja neki szeretetét, amely őt keresztre vitte. Ez meglágyítja a szívet, befolyásolja az értelmet, bűnbánatra és bűnvallomásra vezeti a lelket. Krisztus szüntelenül vonzza magához az embereket, miközben Sátán minden elképzelhető módon megkísérli az embereket elszakítani megváltójuktól. Igaz, hogy az emberek néha szégyellik bűnös útjaikat, és hogy néhány rossz szokást elhagynak, még mielőtt tudatában lennének annak, hogy Krisztus szeretetével vonzza őket. Ha pedig bármikor javulni igyekszenek, komolyan vágyakozva becsületes életre, akkor erre egyedül Krisztus ereje készteti őket. Oly befolyás, amelynek még nincsenek tudatában, munkálkodik szívükön, lelkiismeretük felébred, és életmódjuk átalakul. S midőn Krisztus vonza őket, hogy keresztjére tekintsenek, hogy szemléljék őt, kit bűneik juttattak a keresztvára, akkor követni kezdik lelkiismeretük intő szavát. Nyilvánvalóvá lesz előttük életük bűnös volta, és szívük makacsága. Krisztus igazsága megvilágosítja értelmüket, és így kiáltanak fel. Vajon mi is a bűn, hogy így nagy áldozatot kíván? Vajon mi is a bűn, hogy így nagy áldozatot kíván? Vajon mindezen szeretetre, szenvedésre és megaláztatásra szükség volt-e, hogy el ne vesszünk, hanem örök életet nyerjünk? Krisztus munkája a bűnbánatot. A bűnbánat épp úgy Krisztus ajándéka, mint a megbocsátás. Egyetlen szív sem képes bűnbánatra, amelyikben Jézus nem munkálkodik. Krisztus lelke nélkül, aki a lelkiismeretet felébreszti, éppen úgy képtelenek vagyunk bűnbánatot gyakorolni, amint Krisztus nélkül bocsánatot sem nyerhetünk. Krisztus az erő forrása. Krisztus a forrása minden jó szándéknak. Egyedül ő képes a természetes szívben ellenségeskedést létrehozni a bűnnel szemben. Ő a mi erőnk forrása is, ha akarjuk, hogy meglegyünk váltva. Egyetlen lélek sem tud bűnvallomást gyakorolni Krisztus kegyelme nélkül. Krisztus az igazság megtestesítője. Isten igazsága Krisztusban öltött testet. Az igazságot tehát elfogadásával együtt nyerjük. Krisztus a mennyei kereskedő. Jézus ajtóról ajtóra megy, minden lelki templom előtt megáll és bejelentkezik. Az ajtó előtt állok és zörgetek. Mint mennyei kereskedő bemutatja kincseit, és ezt mondja. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Az arany, amit kínál, nem ötvözött, nem keverék, hanem értékesebb, mint Ofír aranya. Ez a hit és a szeretet. A fehér ruha, amelynek viselésére felszólítja a lelket, az ő saját igazsága. A szemgyógyító ír az ő kegyelmének kenete, amelyet a léleknek a sötétségben vaksága ellen ajándékoz, mint lelki világosságot. Ezáltal válik képessé arra, hogy különbséget tudjon tenni Isten lelkének munkája és Sátán lelkének munkája között. Nyissátok ki ajtótokat, mondja a nagykereskedő, minden lelki gazdagság birtokosa. Kereskedjetek velem. Én vagyok az, a ti megváltótok. Tanácsolom néktek, vásároljatok tőlem. Az igazság gyökere. A becsületesség a kegyességben gyökeredzik. Aki embertársai iránt mindig tisztességes és támadhatatlan minden irányban, annak élete Krisztussal együtt Istenben van elrejtve. Mennél inkább igénybe van véve egy ember mások részéről, annál nagyobb szüksége van az Istennel való szívbéli közösségre. A becsületesség a kegyességben gyökeredzik. Az ember csak olyan mértékben igaz, amilyen mértékben Istenben hisz, és vele élő összeköttetésben van. Éppen úgy, ahogy a virág a mezőn, a talajban, szilárdban gyökeredzik, miközben levegőre, harmatra és esőre van szüksége, szükségünk van nekünk is Istentől mindarra, ami a lélek életét szolgálja. Csak ha Isten lényében részesülünk, nyerhetünk erőt parancsolatainak megtartására. Mindaz, legyen előkelő vagy egyszerű, tapasztalt vagy tapasztalatlan, aki embertársai iránt tisztességes, támadhatatlan, ennek az embernek élete Krisztus által Istenben kell, hogy elrejtve legyen. Külső cselekedeteink mutatják meg a bennünk munkálkodó isteni kegyelmet. Az a tény, hogy az embernek isteni segítségre van szüksége, nem teszi fölöslegessé az emberi erőfeszítéseket. Az ember részéről hitre van szükség, mert a hit szeretet által munkálkodik és megtisztítja a lelket. Isten minden embernek meghatározta feladatát, és minden őszinte munkás fényt áraszt a világra, hiszen egyesült Krisztussal és a mennyei angyalokkal az elveszendők megmentésének nagy munkájában. Ebben a mennyei szövetségben egyre eredményesebben végzi Isten munkáját. A hívő ember, akinek cselekedetei által nyilvánvalóvá válik az isteni kegyelem belső életében történő munkája, egyre erőteljesebben fejlődik. Gyógyszer a formalizmus ellen. A Krisztus által tanított igazság a szív és az élet alkalmazkodását jelentette Isten kinyilatkoztatott akaratához. A bűnös ember csak úgy igazulhat meg, ha hisz Istenben és élő kapcsolatot tart fenn vele. Ekkor az igazi istenfélelem emelkedett gondolatokat szül, és megnemesíti az életet. Így a vallás külső formaságai összhangba kerülnek a keresztény belső tisztasággal, miáltal az Isten szolgálatában megkívánt cselekedetek nem válnak értelmetlen rítusokká, mint amilyen volt a képmutató farizeusok szolgálata. Az erő, amely az emberen kívülről hat. Hogy az ellenség minden támadása felett győzedelmeskedni tudjunk, szükségünk van egy erőre, amely saját énünkön kívül van. Állandó élő kapcsolatot kell ápolnunk Krisztussal. Az ő hatalmában áll, hogy győzelemmel ajándékozza meg azokat, akik az alázatosság és hit lelkületét megőrzik. Ez az erő Krisztus. A hit Krisztus érdemeibe és értékébe kapaszkodik. Bátorítás a csüggetteknek. Azok, akik beismerik lelki szegénységüket, akik érzik, hogy semmi jó sincs bennük, azok Krisztusra tekintve erőt és szentséget nyerhetnek. Kínálja, hogy szegénységünket kegyelmének gazdagságával cseréljük fel. Mi nem vagyunk érdemesek Isten szeretetére, azonban jót állunk Krisztus méltó erre, és teljesen üdvözítheti is azokat, akik hozzá közelednek. Lehet múltunk már rendkívül szomorú, a jelenlegi helyzetünk pedig még csüggesztőbb, de ha úgy közeledünk Krisztushoz, ahogy vagyunk, gyengén, elhagyottan és nyomorult állapotban, ami részvétteljes megváltónk elénk jön, átölel bennünket szerető karjaival, igazságának fehér öltönyét adja ránk, és így vezet bennünket az Atyához. Világi érdekeink alárendelése. De hogy elfogadhassák az evangélium meghívását, világi, földi érdekeiket alá kell rendelniük a ma egyetlen célnak, hogy elfogadhassák Krisztust és az ő igazságát. Isten mindent feláldozott az emberért, és arra kér, hogy szolgálatát minden földi és önző érdekeink fölé helyezzük. Isten nem fogadhat el félszívű szolgálatot. A földiek felé hajló szív nem képes magát Istennek alárendelni. Krisztus a mi igazságunk.
1: Sorozatunk következő részét holnapi adásunkban folytatjuk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Debrecenben rendezték a Kárpát-medencei református köznevelési intézmények tanévnyitóját. A tiszántúli református egyházkerület volt a házigazdája a hagyományos ünnepségnek ebben az évben. Augusztus 31-én mintegy 1000 résztvevővel, diákokkal és pedagógusokkal tartották meg az istentiszteletet a debreceni református nagy templomban. A Kárpát-medencei tanévnyitó ünnepség a hagyományoknak megfelelően zászlós bevonulással kezdődött. Minden meghívott és képviseltetett Kárpát-medencei intézmény saját egyedi hímzésű iskola zászlajával érkezett az alkalomra, ami az összetartozás, a közös hit és a történelmi folytonosság legfontosabb vizuális szimbóluma. Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke hangsúlyozta, hogy csak az anyaországban 70 ezer diák vesz részt a református közoktatásban, ami óriási lehetőség és nagy felelősség is. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra szeptember 7-ig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, amelyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat október 12-e és 22-e között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Közösséget épít és távlatokat nyit. Szegeden tartották a Roma Szakkollégiumok tanévnyitóját. Ökumenikus istentisztelettel és ünnepi tanévnyitóval kezdődött a Roma Szakkollégiumok új tanéve augusztus 29-én Szegeden. A 11 tag létesítményt összefogó országos hálózat hallgatói mellett a fenntartó egyházak képviselői, szakpolitikai döntéshozók és az intézmények vezetői is részt vettek az eseményen. Az ország különböző pontjairól érkeztek Szegedre a Roma Szakkollégiumok hallgatói, azzal a céllal, hogy közösen kezdjék meg a 2026-2027-es tanévet. Az alkalom ökumenikus istentisztelettel kezdődött, ige hirdetéssel Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, a keresztény Róma szakkollégiumi hálózat elnöke szolgált. Prédikációjának alapigéje a jelenések könyvéből szólt. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Jelenések 3.11. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Pénteken a felhők mellett sok napsütés ígérkezik, eső nem valószínű, nyugatias a szél, és 27-32 fok várható. Szombaton napsütés lesz, kevés felhővel, néhol előfordulhat eső, nyugatias szél, és 30-35 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik.

0: Kedves hallgatóink! Mai együttértésünkben ismerjük meg, vagy elevenítsük föl Móricz katartikus erejű elbeszélését, s majd a jövő héten értelmezni is fogjuk. Móricz Zsigmond, Barbárok. A kis kutya, a Puli, fülelt, szimatolt, s a következő percben vicsorítva kezdett ugatni. Mia? Szólt rá a juhász. A kutya csak még jobban ugatott. Városi félék? Kérdezte a juhász. A kutya egy pillantásig hallgatott. Puszta Béli? A kutya ugatni kezdett. Akkor mi bajod? A juhász végig heveredett a subáján, a szamár árnyékában, és többet nem törődött az egésszel. Egy idő múlva a két komondor is észrevette, hogy idegenek közelednek, s mély, konduló ugatással ők is rákezdték. Olyan fertelmesen acsarkodtak, mintha nyúznák őket. De a juhász már tudta, hogy valamelyik pásztortársa közeledik, a Puli azt jól megmagyarázta neki. Jó sokára volt, mikor a két szamaras juhászt ki lehetett venni, ahogy a leégett pusztán közeledtek. Lassan jöttek a szamáron, és a szamár lába előtt két kutya is ott poroszkált. A Puli a gazdája lábához állt, s abba nem hagyta egy pillanatra a csikorgó csaholást. A komondorok lassan megbékéltek, hogy felismerték a sorstársat. Talán a kutyákat is megismerték. Egy-egy időt hallgattak, aztán egy-egy verset ugattak, de nem vették nagyon a lelkükre az ugatási munkát. Csak a Puli nem hagyta abba, az úgy visított, mintha késsel metélték volna. Mikor a két vendég ideért a nyáj közelébe, a komondorok összeverekedtek a jövevénykutyákkal, egybekeveredtek, s a földön mardosták egymást. Az egyik juhász a szamárról rájuk bőgött, a botját is fölemelte, hogy mindjárt agyoncsapja valamelyiket, de aztán csak hagyta, s bedöcögött a baktatóval a bunda felé.
1: Hé! Na te hé!
0: A juhász felkönyökölt és nézte a közeledőket. Elkurjantotta magát. Ész ki te! Erre az ebek kicsit barátságosabban marták egymást. Az egyik vendég már a földön volt, és hosszú, kacsázó léptekkel közeledett.
1: Adjon Isten!
0: Fogadj Isten! Felállott a becsület kedvéért, pedig a vendég nem érdemelte a megbecsülést, mert rossz akarója volt. Hallotta a múltkor is a csárdában, hogy azt mondta, hogy az ő nyája a puszta betyárja. Miért mond ilyet, mikor neki módja van, hogy arra legeltessen, ahová csak szegődése engedi? De hát nem mutatja meg az ember mindjárt, hogy mit érez és mit gondol. Kezet fogott velük, és azt mondta, szállj le te is! Erre a másik juhász is leszállott a szamáról, s a két csacsit kicsapták. Azok ott maradtak egy áltó helyükbe, s meg sem moccantak többet, csak a bőrük reszketett a pőcsik csípése alatt. De különben legfeljebb csak a fülüket mozgatták, s egy ígét se szóltak. A két juhász levette a szamaráról a bundát, ők is leterítették a kiégett földre, s ráheveredtek. Így ültek szembe egymással, s maguk elé néztek. Nem beszéltek. Nyája juhász volt mind a három ember, olyan juhász, aki egész esztendőt kint töltött a nyájánál, soha falunek színét se látta, ha csak lakodalomba be nem mentek, vagy vásárra olykor. Kemény, pusztai emberek voltak. Körülöttük a nagy ég, semmi más, mert az égen csak kerengtek a felhők, de a földön nem volt más, csak a tücskök peregtek, meg egy vadkörtefa búsult görbén, nem igen messze. A nagy nyáj messzebb járt, a kis fattyú volt vele. Juhász kisfia, olyan 12 esztendős sihederke, csak egy nagy kalap, meg egy kis szűr, ennyi volt az egész gyerek, meg egy kis kíváncsiság. Úgyhogy el is kezdte visszafelé terelni a nyájat, és alkonyat felé ide is ért az apjához. ezek még akkor is hallgattak. A juhász napokat el tud tölteni hallgatva. Ha együtt vannak, együtt hallgatnak. Még ilyenkor, ha vizitába jön, akkor se vakognak.
1: Hát az asszony.
0: Aki megszólalt, nagy veres ember volt. Szeplős, nagy kemény ember. Kék szemű és verhenyes bajszú. Hogy a haja milyen volt, nem igen látszott, mert a kalap egész a szemöldökére volt akasztva. A másik vendég is megmordult. Az kisebb ember volt, tömpeorrú, vizslató szemű. Szíta a pipáját, oda nézett, de nem szólt. Itt volt.
1: Mikor?
0: Van egy hete.
1: Mikor gyűn megint?
0: Majd elgyűn.
1: Van eleség?
0: Van valami.
1: Elég lesz 2 hétre?
0: 10 napra.
1: 10 nap.
0: Újra hallgattak. Most már a gyerek is itt állott. Csak állott a görbe kampójára támaszkodva, és szótlanul nézte a vendégeket. Szerette volna kitalálni, mit akarnak, minek jöttek, de nem mert szólni. Meg nem is akart. Ha azok nem, ő sem. Nem sürgős. Már lassan lefelé konyult a nap. Az is kíváncsian nézte a 3 embert, azt se tudta, kik ezek, s mit akarnak. Sajnálta is, hogy neki már el kell menni a maga nyájával az akolba. Vajon odáig kisül-e? Hát nem sült ki, mert csak feküdt a 3 ember és pipázott. Ültek keresztbe vetett lábbal. A vendéglátó gazda csak egyszer pillantott körül, akkor is úgy tett, mintha a nyáj után nézne, pedig azt nézte, hogy a botja kézügybe van-e. Mikor a nap lement, egy kicsit megelevenedett a határ. Madarak kezdtek felettük repkedni, apró madarak nagy csapatban. A muslincák felhősen kavarodtak fel a fűből, vagy honnan arra vadáztak.
1: Hallod?
0: No.
1: Van-e neked szíjad?
0: Van.
1: Láttam tavaly búcsúkor, ki van verve rézzel.
0: Megvan.
1: Aztat kéne eladni.
0: Eladni?
1: El.
0: Nem eladó.
1: Nem.
0: Nem.
1: Miért nem?
0: Hát csak nem. Magamnak csináltam.
1: Magadnak?
0: Magamnak meg a fiamnak.
1: Meg a fiadnak.
0: Annak.
1: Kettőtöknek.
0: Hát. Ezzel újra tovább ültek. Aztán már egészen sötét lett. Olyan hirtelen lett sötét, mintha elfújták volna a gyertyát.
1: Hát, nem adod el?
0: Mondtam. Erre a nagyobbik juhász vette a botját, s csendesen közelebb húzta magához, mintha fel akarna állani. A gazda juhász meg sem moccant, lesett, mint a komondor, de résem volt.
1: Ez az utolsó szavad.
0: De már akkor a gazda ugrott is felfelé, a másik 2 meg rá. 1, 2 csattantak a botok. Elébb a 2 bot az 1 boton, aztán az 1 bot a gazda fején. Az megtántorodott. Ez ír gyűttetek? Nem szólhatott többet. A 2 vadember ráhajtott, és 1 perc alatt agyonra verték. Ott feküdt a juhász a földön, s még akkor is vágtak egyet-egyet rajta. A kisfiú ott volt mellettük, s csak nézett. Olyan hirtelen esett a dolog, hogy meg sem moccanhatott.
1: Vedd le az apád szíját.
0: A fiú állott. Veszed le rögtön? A gyerek halálsápadtan, s az embereket szemmel tartva, oda ment az apjához, s annak a derekáról leoldotta a szíjat.
1: Add ide.
0: A gyerek a szíjat felemelte, s nézte, hogy melyiknek adja oda. Csak nézett, s nem vette észre, hogy az egyik bota levegőbe emelkedett, és fején érte. Olyan sújtást kapott, hogy abba a percbe leesett, s kiadta a lelkét. A négy kutya, mintha nem értette volna a dolgot, csak most jött észbe. A két kommondor nekiesett a másik kettőnek, s torkon kapta egymást, és hemperget, vérben és nyíva, ordítva. A puli meg ráugrott a veres juhászra, s a lábába harapott. Az a botjával verte, s rúgta, míg agyon nem csaphatta. A négy kommondort látni se lehetett a sötétben. Azok kikészítették egymást. A két ember állva, botra támaszkodva várta el, míg a kutyáik végeztek, s mikor azok véresen és sebeiket nyalogatva a közelbe jöttek, akkor azt mondta a veres juhász.
1: Kaparjatok!
0: A két kutya hozzá fogott kaparni, gödröt, de lassan ment. Erre az emberek elővették a szamár hátáról a kurtanyelű ásót, és segítettek nekik. Hogy a gödör megvolt, a kisebb juhász fogta a gyereket, beletette. De az ember mégis nagy volt.
1: Ott a szíj.
0: Rákötötte a nyakára, avval húzta bele. Mire a hold feljött, akkorra be volt kaparva a vendéglátó gazda a fiastól és három kutyájával. Tüzet raktak a sírra ganéból, s megsütötték a szalonnájukat. Jó ízűen megvacsoráztak.
1: No, em megvan. Akkor ballagjunk.
0: Megindította a nyájat, a 300 jú elindult a pusztán, de nehezen indult meg, mert már szerettek volna éjszakázni. Nem értették, hogy miért kell éhomra tovább sétálni a nagyságos pusztán. De ha kell, csak mentek. Utánuk ballagdogált a négy szamár, meg a két sebesült komondor. A két juhász nyugalmasan lépdelt megettük.

0: 10 nap múlva egy magas, fekete asszony bodászott a nagy pusztán. Fehér vászonruhája volt, a lábán nagy bocskor volt, madzaggal erősen megkötözve, és feje be volt kötve vászonkendővel. A hátán batyú volt, sebesen ment, pedig már harmadik napja gyalogolt. Nagyon messze van a falu, mert az ura, hogy a maga nyáját legeltette, nem könnyen kapott mezőt. Már örült a szíve, mikor meglátta messziről a görbe vadkörtefát. Ennek a táján szokott volt az ő ura legeltetni. De most sehol se látta az embert. Tanya, falu, errefelé napi járóföldre nem volt. Ember sehol, csak a merő puszta. Ha valaki nincs a helyén, azt meglelni és megkeresni ember nem tudja. Lelte a régi tűzhelyet, elüldögélt felette. Az egész napot járta azon a tájon, ahol emlékezett, de még a nyáj nyomát se lelte. Nem találta a friss csapást, az apró fényes birkabogyókat. Elszáradt régi nyomok, több hetes. Eső is volt, vihar már régen elmosta. Meghált a nagy és ijedelmes ég alatt, s nem bírta ésszel felérni, hova lett az ember. Kevés szunnyadás után útra kelt napkelet felé, hogy más juhászokat lejjen, akik talán tudnak valamit róla mondani. Elérkezett olyan tájra, hogy füstöt látott, vidám füstöt. Ez nem az ő embere, már a tűzből látta. Az ő emberének, szegénynek még arra se volt kedve, hogy tüzet égessen, ha nem kellett. Szárazon szeretett mindent, s hidegen az ételt. Az reggelibe sose rakott tüzet, úgy ette a kenyeret, szalonnát, hajmát. Csak déllére tüzelt, vagy estére, hogy tarhonyát vagy lebbencset vessen, azt is a gyerek miatt. Nagy veszett kutyák rontottak rá, de nem félt tőlük, tudott a nyelvükön, juhász gyermek volt, juhászné maga is. A kutyák aztán csahitoltak, de nem bántották. Jó napot, jó emberek! Állított be a tűzhöz. Nagy veres juhászgazda volt ott. 3 bojtár. Nem látták, merre jár az én uram a nyájjal? Az az én uram, aki napnyugatra jár.
1: 300 birkával.
0: 300-zal, igen, az, éppen az, Bodri juhász, az a neve nekie.
1: No, üljön lekend, néném asszony.
0: Az asszony csak állott, de hogy nem volt sürgős a szó, kicsit leguggolt úgy batyustól, s a két bokájára guggolva juhászosan pihent.
1: Hát én nem tudom, merre van az ura. Elment napnyugtára.
0: Ugyan, hová ment volna?
1: Azt meg nem mondta, hová megy. Dunántúlra ered.
0: Dunántúlra?
1: 12 napja, vagy 13 erre járt. Mondta, hogy egy kicsit el kell innen menni neki, mert valami baja van a fogdmegekkel.
0: Neki?
1: Neki.
0: Fogdmegekkel?
1: Törvénnyel.
0: Sose mondta. Éppen ma 2 hete voltam itt nála. Nem szólt felőle.
1: Hallgató ember volt.
0: Hallgató, de azt megmondta. A veres juhász odaadta a villát, amivel a bográcsot keverte.
1: No, egyék, kend.
0: Ettem.
1: Egyék csak, mintha magáét enné. Nem szánom én kentül.
0: De az asszony csak megingatta a fejét. Nem nyúlt a villához, nem merített a bográcsba, pedig abba jó hús volt kásával. Jól élnek ezek így reggelente már. Nézte a juhokat. Volt ott vegyesen birka is, magyar szőrű juh is. Csak nézte mereven, mintha a magáét nézné. Az ura elment, nem lesz neki többet, se birkája, se juha.
1: Még arra is emlékszek, hogy mikor itt járt, volt neki egy szíja. Rézzel volt kiverve.
0: Az ő volt. Szerette azt a szíjat, mindig a derekán viselte.
1: Kértem tőle, adja ide. Nem adta.
0: Nem, azt nem adta volna senkinek ez világon.
1: Ígértem neki mindent, de meg se billent rá.
0: Ó, én lelkem egy uram! Riadt fel az asszony, s a kezeit összekulcsolta.
1: Akkor mondta, hogy el kell neki menni.
0: Mondott-e engem?
1: Nem, csak kérdeztem, nem felelt.
0: Egy szót se?
1: Annyit mondott, volt itt. Kérdeztem, mikor. Vagy egy hete, így mondta.
0: Vagy egy hete, úgy mondta?
1: Úgy.
0: De hát akkor csak egy hete, hogy itt járt.
1: Csak egy hete volna.
0: Az asszony körülnézett a legényeken, de azok nem tudták.
1: Ezek nem látták, mert akkor még nem voltak itt.
0: Hon voltak?
1: Ki erre, ki arra.
0: Újak?
1: Újak, nem újak, nem voltak velem.
0: Mégis akkor minek gyűjt?
1: Csak elgyűjt. Erre került a nyájjal, kicsit eldarvadozott. Valaminek kellett lenni, mert nagyon hallgatott.
0: Ő volt. Száraz szemekkel nézett maga elé az asszony, de egyre jobban nyugtalan lett a szíve. Semmi jelt nem hagyott.
1: Jelt? Minek? Nem volt olyan adó.
0: Hát akkor felállott. A gyerek nem volt vele?
1: Gyerek? Láttam egyszer egy sutyogó gyerekkel, ketten voltak a nyájjal.
0: Igen.
1: Két komondora is volt, meg egy pulia.
0: Úgy, ja, úgy.
1: Hát várja meg, talán visszagyűnőszre.
0: Majd utána még.
1: Hát csak menjen kent, itt is elmaradhat. Vagyunk emberek. Itt is elmaradhat egy napot.
0: Dunántúrra mondta?
1: Dunántúrra.
0: Hát akkor elmegyek utána a Dunántúrra.
1: Csak mindig napszállat felé.
0: Majd megkérdezem. Ezzel az asszony felállt, megrázta a vállán a batyuját, aztán biccentett egy kicsit, s elment. A juhászok soká néztek utána. Ettek, ittak, bort a csobolyóból. Azután felkeltek, s anyáj után néztek. Az asszony pedig ment, ment, elment, elveszett a nagy pusztán. A nap egyre feljebb hágott az égen, s nézte, ahogy a fekete asszony vászonfehérben tovább ballagott a pusztán. Az pedig csak ment, haza se nézett, csak elment, addig ment, míg a puszta el nem nyelte. Addig ment, míg el nem érte a Dunát. Azon is által ment, ladikos embert lelt, az áttette, és ment. Ment, amerre hallotta, hogy juhászok szoktak legeltetni. Ment az egész nyáron, ment, amíg csak a hó le nem esett. Minden földet bejárt, minden nyájat megkeresett. Minden juhásszal leült, s megkérdezte, ilyen meg ilyen derék kis hallgatag embert a 300 juhával. Tillére hazament a falujába. Kinyitotta a házat az ereszbe dugott kulccsal, s eltöltötte a telet. Már akkorára a malaca is megnőtt, a tyúkjai csibéi megszaporodtak, mert a szomszédok vigyáztak rá, míg ő odajárt. Tavasz nyíltával nem bírt maradni tovább. Volt a Pulinak egy fia, az is olyan okos kis fekete kutya volt, azt mondta neki. Gyere, Puli, keressük meg a gazdád nyomát. Ment újra a pusztára. Vitt magával, amit a hátán vihetett, s kigyalogolt, ahol tavaly hagyta volt a gazdát. Rátalált a nagy körtefára megint. Letanyázott, mintha ott akarta volna eltölteni a nyarat. Ott is volt 2 hétig, 3-ig nem számolta. A kutyát őrizte. Mikor elfogyott az elesége, megint hazament, s aztán újra megpakolta magát, és kiment, ki a nagy pusztába, ahol már más juhász terelte a nyájat. Teltek a meleg napok, az esős napok, de ő nem tudott elszakadni a helytől, csak téblábolt a nagy merevemben. Egyszer augusztusban a Puli valamit talált, egy kalapot hozott. Az uramé, mondta az asszony, hol vetted, Puli? A kutya elvezette. Egy kicsi, sima homokban kotort a kutya, dühösen vakogva, csahintva, vicsorgatva, kapart. Aztán egy kezet kapart ki. Az asszony a 10 körmével esett neki a homoknak, s nem sokára ott volt előtte az ura, megrothadva, megundokodva. A nyakán volt a részveretes szíj. A fiát is meglelte, úgy feküdt a gyerek hason, a fejében volt a nagy kalapja. Ahogy azt megemelte, ott volt a fejecskéjén a nagy szakadás. Nézte az anya száraz szemekkel. Csak egy botütés és vége. Nem szenvedett soká. Egész nap elült a sír mellett. Estére bekaparta a homokot, kis dombot rakott rá, s a domba 2 kórót tűzött keresztformán, amikor elment kelet felé. Reggelre nyájat ért. Hon van az a veres juhász, kérdezte, aki tavaly errefelé legelt. Szögedébe, mondták idegen juhászok. Úgye, sok csintalanságot leltek rá a pandúrok, elvitték vallani. Az asszony meg se szállt. Elindult, s ment Szögedébe. 3. nap odaért. Ment a csendbiztoshoz, s mindent előmondott. Pandúrok mentek ki, s őt is vitték szekéren lovon. Felásták a sírt, leírták, amit láttak. Levették a szíjat a hótjuhászról, s vissza Szögedébe.

0: A vizsgáló biztos vallatott. Egyik rabot a másik után. Szó szóra ment, ez a szó a másikra hajazott. A veres juhászra lassan sereg, lopás, gyilkosság igazolódott. Már megérett a kötél, mikor azt mondja a vizsgáló ember.
1: Hát a bodri juhász?
0: A veres ember szeme megserezdült.
1: Bodri juhász?
0: Az úgy hívták, míg élt.
1: Míg élt?
0: Míg élt, bodri juhász volt a neve. Hát az hova lőtt?
1: Nem esmerem, uram.
0: Ott legeltetett kentek mellett a csobori pusztán a kisfiával.
1: Lehetséges.
0: Esmeri mán?
1: Hajazok, amelyik elment a Dunántúra.
0: Azt kellene tudni, hova ment. Dunántúra-e, vagy merre?
1: Volt nálam, mikor elment, igen. Hogy valami baja van a törvénnyel, egy időre elmegy napszállatra.
0: Szállatra vagy nyugovásra?
1: Nyugovásra, gondolom.
0: Én is úgy gondolom, hát azt is Kend nyugtatta el.
1: Én, uram.
0: Fiával egybe.
1: Soha, uram.
0: Nézze, gazda, magának már úgy is kész az igazság, még ezt az egyet meg kell ismernie. Mit tett magának a bodri juhász?
1: Semmit, uram.
0: Semmit se tett?
1: Nekem egy szalmaszálat se tett keresztbe.
0: Akkor miért mondta Kend a csűri csárdában, hogy a bodri juhász is ott legeltet, ahun nem kéne? A veres juhász megrántotta a szemöldökét.
1: Nem mondtam én azt.
0: Hallották?
1: Azt nem hallotta senki, fia.
0: Hallották? Maga tudja jól. Kinek mondta?
1: Ha mondtam, nem azért mondtam.
0: Hát miért?
1: Nem miatta szóltam. Nem miatta szóltam. Juhásznak ott szabad legeltetni, ahova szegődése volt.
0: 300 juha volt. Hova lett vele? Főd hátán el nem sikkadhatott, igaz?
1: Igaz.
0: De ha ő nincs, a juhának meg kell lenni. Birka volt vagy jó?
1: Inkább birka volt, ha volt.
0: Volt, övé volt, vagy uraságé volt?
1: Úgy tudná megmondani.
0: Magának hogy mondta?
1: Én nem szóltam vele soha.
0: Akkor honnan tudja?
1: Mondták. Láttam. Mellettem legeltetett. Nem volt beszélő ember, hallgató ember volt.
0: Hallgatott?
1: Hát, hallgatott.
0: Akkor is hallgatott?
1: Mikor?
0: Mikor kentek, agyonverték a bottal. Ütet is, meg a fiát is.
1: Fia is volt.
0: Volt egy fia. Csak egyet vágott Kend a fejére, kész volt.
1: Ne tessék nekem ilyet mondani, én nem beszéltem vele soha, se vele, se a fiával.
0: Ha nem beszélt, akkor nem beszélhetett. Hallgatós ember volt.
1: Mit akar tőlem a tekintetes úr?
0: Hogy megkönnyebbüljön. Egyel több vagy kevesebb?
1: Ami nem illet, nem vállalhatom.
0: Gondolkozzon rajta.
1: Nincs mit gondolkozzak.
0: Ásót is vittek magukkal?
1: Ásót.
0: A szamáron.
1: Szamáron?
0: Mert tiszta munka volt.
1: Nem enyém, uram.
0: A birkát elhajtották?
1: Volt nekem birkám, tekintetes uram, nem voltam kíváncsi a máséra.
0: Pedig szép birka volt, 300. Derék ember volt a bodri juhász. Maga szerezte, maga takarította.
1: Lehetséges. Nem tudok felőle.
0: Ott van a birka még most is anyájjal, vagy eladta Kend?
1: Nekem ilyet ne tessék mondani.
0: Hallja, Kend, nem gyermek. Aki beismerte minden bűnét, ne cigánykodjon 300 birka miatt. Mi az Kennek? Most, mikor már tisztán mehet az Isten elibe, a bodri juhász szennyezze be a lelkit Kendnek.
1: Nem tehetek róla.
0: Szembe köpöm Kendet, mint egy taknyos gyereket. Oda mentek napszállat után, fejbe ütötték, a kutyákat is elölték, a homokba ásták. A veres juhász megmakacsolta magát, a szeme égett, és szembenézett a vizsgálóbíróval.
1: Nem illet, uram.
0: Lóduljon, Kend, Pimasz! Nem akarom többet Kendet látni. A juhász megingott. Ki a szemem elől? Nyája juhász, Kend, csorvasz himpellér. Tudja meg, hogy az akasztófán sem lesz békessége.
1: Ami nem enyém, nem vehetem magamra.
0: Mars! A juhász megfordult, s elindult nagy kemény léptekkel az ajtó felé. Mikor odaért, s a kezét rá akarta tenni a kilincsre, hátra tántorodott. Nem tudott a kilincshez nyúlni, nem tudott moccanni, csak nézett, nézett mereven, és a szája elkezdett habot verni. A kilincsre akasztva ott lógott a szíj, rézzel kiverve. A juhász lassan a fejéhez nyúlt, aztán visszafordult.
1: Tekintetes uram, beismerem.
0: A vizsgálóbíró nem szólt egy szót se, csak nézett az emberre parázs szemmel, csak úgy égett a szeme.
1: Mén költük meg Bodri juhászt a 300 birkájáért, meg a 2 szamaráért.
0: Evvel meghajtotta a fejét. A vizsgálóbíró nézte, aztán csengetett. 2 pandúr lépett be. Vigyétek, adjatok neki 25 botot. A juhász lehajtotta a fejét, és megroskadtan ment ki az ajtón.
1: Köszönöm alássan.
0: A bíró utána nézett, s eltűnődött. Barbárok!

utasította támadásait. Ezt a hitet ígéri az utolsó időben az ő népének az Úr. Lukács evangéliumában felteszi az Úr azt a kérdést, hogy amikor az embernek fia eljön, avagy találi hitet ezen a földön. És itt a jelenések könyvében megvan a válasz erre. Igen, talál. Talál egy népet, amelyik Jézus hitével rendelkezik.

És még egy gondolat a 13. versben. Egy különös gondolat, az árul a hármas angyali üzenet. A 13. vers, és hallék az égből szózatot, amely ezt mondja valanékem, írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony azt mondom, azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Mit rejt magában ez az üzenet? Bizony, ezt mondja a lélek, megnyugszanak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Mennyiben különbözik ezeknek a halála más időben történt elhalálozástól? Miért mondja ezt? Ez is utal arra, hogy Jézus második eljövetele előtt nehéz idők lesznek. Sok-sok küzdelem, harc, szenvedés lesz Jézus eljövetele előtt, és itt van egy ígéret, elrejtve ebben az igében, hogy valószínű arról van szó, amikor ezek a súlyos, nehéz idők jönnek, akkor azokat, akik gyengék, akik erőtelenek, az Úr elaltatja. Jézus eljövetele előtt, amikor ezek a súlyos megpróbáltatások lesznek, akik meghalnak, akik elalszanak, és lesznek, akik szemlélői lesznek az utolsó eseményeknek. És még egy gondolat. Ennek az üzenetnek a végén egy nagyon szép ígéret van. Bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Az életben az emberek igyekeznek emlék oszlopot építeni maguknak, vagy önmaguk életét úgy megörökíteni, hogy az utódok számára is megmaradjon. Itt azt mondja az Úr az igében, hogy akik ekkor halnak meg, nem kell, hogy nyugtalanok legyenek. Az Úr megőrzi az ő életüket, az ő cselekedeteiket. Megnyugosznak fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Volt egy régi énekünk, aminek refrénje volt, hogy egy megmarad, mit Jézusért tettünk. Nem kell félni attól, hogy semmivé válnak azok az értékek, amelyeket Isten kegyelme által cselekedhettünk az életben. Mindezek megmaradnak. Isten megőrzi nem csak az ember személyiségét, hanem megőrzi azt is, amit ő emberek által cselekedett. Az lesz a boldog örömünnep, amikor Jézus eljön, és ott az örökké valóság küszöbén, ott szembesülhet a földi életnek azzal a részével az ember, amelyben Isten áldása, Isten vezetése volt érezhető és tapasztalható.

Az Úr vigyáz az övére, bár ma még nem tudjuk ennek az útnak a végét, még nem látjuk, de hittel, hitáltal elfogadhatjuk és bízhatunk abban, hogy a mi útunk végén, amikor az Úr feltámasztja az ő gyermekeit, azok a cselekedetek, amelyek Isten kegyelme által a mieink lehettek, azokat az Úr visszaadja, azokat értékelni fogja, és azoknak örülni fogunk az örökké valóságban is. A mindenható Isten segítsen abban, hogy mindannyian azok között lehessünk, akikre ma még az vonatkozik, itt van a szentek békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, és boldogok lehetünk abban, hogy előre tekinthetünk az Úrral való találkozásra. Amen.

bátorító üzenet azoknak, akik erőtlennek érzik magukat. Lehetnek olyan időszakok az életünkben, amikor úgy érezzük, ha most nem kapunk valahonnan támogatást, végünk van. Ilyenkor szerető Istenünk a jobbját nyújtja, hogy támaszkodjunk rá, és ezzel a benne bízókat megtartja, hogy el ne essenek. Így akármilyen félelmetes veszedelem vesz körül, és erőtlennek érezzük magunkat, mégis csodálatos biztonságban lehetünk. Gyönge lehet a lábunk, rögös lehet az utunk, de a mindenható védelmét és oltalmát élvezzük. Isten mindig hűséges ígéretéhez, és soha nem hagy el bennünket. Tapasztalni fogjuk, hogy amikor erőtelenek vagyunk, ő megerősít és velünk van. Nincs okunk a félelemre, a nyugtalanságra, mert maga az Úr üzeni számunkra, amint Ézsaiás próféta jegyezte fel könyve 41. fejezetében. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságon jobbjával támogatlak. Ha bármilyen nehézség is jön az életünkben, nem szabad elcsüggednünk, mert az örökkévaló kezeskedik arról, hogy megkapjuk mindazt, amire szükségünk van. Kimondhatatlanul sok erőt tud adni, és emberi gyöngeségünk többé nem akadály. Bizonyára emlékszünk életünknek próbatételekkel terhes napjaira, amikor olyan rendkívüli erőt nyertünk, hogy magunk is álmélkodtunk rajta. Veszély közepén nyugodtak tudtunk maradni, gyászunkban vigaszra leltünk, rágalmazások tüzében képesek voltunk megállni, a súlyos betegséget béketűréssel hordoztuk el. Az örökkévaló elmondja, én megerősítelek, igen, segítek neked, erősen foglak igazságos jobb kezemmel. Nem vagyunk soha egyedül, ő velünk van. Látja, min megyünk keresztül, és hallja imánkat, mellettünk van. Ő a mi Istenünk, és semmi sem akadályozhatja meg abban, hogy segítsen nekünk.

Isten választott népe, Izrael, sokszor vétkezett, mert nem engedelmeskedtek az Úrnak, aki megengedte, hogy népe ellenségei kezébe jusson. De ennek ellenére megígérte, hogy velük lesz, és nem kell kétségbe esniük, ha megtérnek és hűségesek maradnak hozzá. A Mindenható ma ugyanígy tesz velünk, mint a múltban cselekedett, mert irgalmas és kegyelmes Isten. Ezért nekünk is üzeni. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne keseredj el, mert én vagyok a te Istened. Mindig segíteni fogok neked, támogatni foglak az igazságosságom jobb kezével. Ne aggódj, mert megerősítelek. Elhisszük ezt? Biztosak vagyunk abban, hogy Isten mindenkor és minden körülmények között mellettünk lesz, még akkor is, ha nem érezzük? Ahhoz, hogy ebben biztosak legyünk, megingathatatlanul bíznunk kell Istenünkben. Ha ezt tesszük, akkor nem fogunk félni és szorongani a jövő miatt, mert tudjuk, hogy az Úr irányít mindent, hiszen megígérte, hogy velünk lesz, nem hagy magunkra.

Az Úr Jézus földön járt, akkor arról beszélt tanítványainak, hogy ezen a világon próbatételek, nehéz időszakok, szenvedések és nyomorúságok várnak rájuk. De legyenek bátrak, mert ő már győzött. Az Úr a nehézségek által formálja, alakítja jellemünket. Az Atya Isten egyszülött fiának, az Úr Jézusnak is igen sok megpróbáltatásban volt része. Miért várnánk, hogy nekünk könnyebb legyen? Megváltunk, vállalta helyettünk a kereszt halált, hogy minket kiszabadítson a gonosz hatalmából, és ezzel kifizette bűnadósságunkat. Ezáltal Isten örökbefogadott, szeretett gyermekeivé válhatunk, és úgy védelmez, oltalmaz, amint a földi szülő vigyázza kicsin gyermeke lépteit.

Az örökkévaló megerősíti a lankadt kezeket, támogatja a remegő térdeket. Erősen tart szabadító jobbjával, hogy ellehessünk. Ezt tudva, mégis bizonyára mindannyian voltunk már olyan helyzetben, amikor úgy éreztük, hogy összecsapnak felettünk a hullámok, és minden olyan kilátástalannak, reménytelennek látszott. Sehol sem láttunk megoldást, mintha kicsúszott volna lábunk alól a talaj, erőtlenekké váltunk. Pedig a mindenható Isten segítséget ígér ilyen esetekre is, amikor képtelenek vagyunk egyedül cselekedni. Küzdelmeinkben segítőket állíthat mellénk, ha úgy látja jónak. De még ha nem is küldene védelmezőket, ő maga biztosan mellettünk lesz, és ez a támogatása mindennél többet jelent számunkra, mert mindig a megfelelő időben érkezik. Pontosan tudja, kinek miben van hiánya és problémája. Segítsége több, mint amit elképzelni tudunk, mert hordozza terhünket és gondoskodik minden szükségletünkről. Mivel támogatását már nagyon sokszor bebizonyította, számíthatunk rá bátran, most és a jövőben is. Ezzel kapcsolatban az egyik legcsodálatosabb kijelentést és bátorítást Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levele 8. fejezetében olvashatjuk. Ugyanakkor a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, amint kellene, de maga a lélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Elesett állapotunkban, amikor teljesen tehetetlenek vagyunk, hiszen még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk, akkor maga a Szentlélek Isten jár közben értünk. Ő mindig készségesen segít a benne hívőknek. Az Úr Jézus mielőtte földről eltávozott, búcsú beszédében megígérte tanítványainak, hogy elküldi maga helyett a vigasztalót, az igazság lelkét, aki velük marad. János apostol evangéliumában így jegyezte fel Jézus szavait. A vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az majd mindenre megtanít titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek. És mikor ő eljön, megfeddi a világot, bűn, igazság és ítélet tekintetében, és elvezet majd titeket minden igazságra. A Szentlélek Isten a vigasztaló. Ez a szó az eredeti görög nyelvben nagyon sok mindent foglal magába. Jelenti azt, hogy bátorít, biztat, reménységet ad, közben jár értünk, szószólónk. A legnagyobb kudarc után is előre mutat és felemel. Vannak időszakok, amikor különösen sok embernek van szüksége ilyen biztatásra. Őszintén együtt érezve sem tudjuk igazán megvigasztalni a gyászolót, a csüggedőt, a kétségbe esettet. Erre csak Isten szent lelke képes. Ő a pártfogónk, aki mellénk áll és erősít, hogy tovább tudjunk menni az úton. De kicsoda a Szentlélek? Mert vele kapcsolatban számtalan elképzelés, bizonytalanság él az emberek gondolataiban. A Biblia azt állítja, Isten, aki nem csupán egy személytelen erő, ahogy egyesek tanítják. A Szent Háromság ugyan személyében nem egy, de mégis egy Isten, szándékában, gondolatában és jellemében. Ez az egység nem mossa el az Atya, a Fiú és a Szentlélek külön személyiségét. Mindannyian egyenlők, de a különböző feladatokat megosztják egymás között. Az örökkévaló Szentlélek Isten együttműködött az Atyával és a Fiúval a teremtésben, a testetöltésben és a megváltásban. Ő ihlette a Szentírás íróit.
segít megérteni a Bibliát, könnyűvé teszi az Istennek való engedelmességet, megtanít igazán imádkozni, mint vigasztaló, minden bajban ott van közel, és velünk marad mindörökké. Aki az Úr Jézus Krisztust őszinte hittel befogadja szívébe, az megkapja az ő szent lelkét. A mindenható Isten annak adja, aki érzi a hiányát, és éppen ezért vágyakozik, sőt kéri is Isten lelkét. Általánosságban elmondhatjuk, hogy sok szempontból titokzatos előttünk a Szentlélek munkája, de a Biblia kijelentései alapján némi betekintést kapunk abba, hogy miként segíti ima küzdelmünket, hitéletünket. A mi gondolataink önmagukban erőtlenek, és képtelenek vagyunk teljes világossággal megfogalmazni Isten felé a kéréseinket. A Szentlélek azonban, aki által Isten a szíveket vizsgálja, állandó támogatásával segíti gondolkodásunkat is, hogy közbenjárásával megértsük, mire van szükségünk, és ezt Isten elé is tudjuk terjeszteni. A lélek mintegy velünk együtt imádkozik, hogy szavaink, érzéseink összhangba kerülhessenek Isten akaratával. Mindezt átgondolva, örömmel állapíthatjuk meg, hogy valóban nincs okunk a csüggedésre, amikor erőtlennek érezzük magunkat, mert Urunk jobbjával támogat, a Szentlélek pedig segítségünkre van és megerősít.

Viva Musica! Évszázadok kóros muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban reneszánsz zeneszerzők kóros muzsikáiból készült összeállítást hallgathatnak.

Viva Musica! Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban reneszánsz zeneszerzők kórus muzsikáiból készült összeállítást hallgathattak. A műsort készítette Sipos Lajos.

Szeptember 3-án így szól Isten igéje. De én rád tekintek, én Uram, Uram, hozzád menekülök, ne vedd el életemet. 141. Zsoltár 8. verse. Az új szövetségi igény pedig így szól. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Korintusbeliekhez írt első levél 15. fejezet 55. verse. Szívműtét előtt minden ember leveti az áruháját, írja Pap Lajos szívsebész. Amikor életünk végességével szembesülünk, akkor már valójában nincs értelme a színjátéknak. Ott már nem megyünk semmire a külcsinnel, senki sem kíváncsi a látszatra. Csak mi vagyunk, és a halál réme, mely ott kopogtat ajtónkon. Mit lehet ilyenkor tenni? Azt, amit Dávid is. Az Úrhoz kell menekülni. Hiszen hamar eljön az a pont, amikor nincs több emberi segítség, nincs gyógymód, nem létezik csodaszer. S marad az Isten hatalma. Pedig mindközül ez a legnagyobb. Mi mégis sokszor a végére hagyjuk. Viszont ha hozzá menekülünk, akár a legnagyobb félelemmel is, az Úrnak lesz rá megoldása. Akár úgy, hogy megszünteti a bajt, és megszabadít. Akár úgy, hogy velünk marad a legsötétebb órán is, amikor már senki más nem tudna elhordozni. Mindeközben pedig felismerhetjük annak valóságát, amiről Pál apostol is vallást tesz. Jézus Krisztusban van a győzelem a halál felett. Bár a hétköznapi tapasztalatunk más sugallna, de a hit szemével láthatjuk ennek igazságát. Régen volt már húsvét ünnepe, de az üzenetét minden nap felidézhetjük magunkban. Aki halott volt, most újra él. A diadalban pedig mi is részesülhetünk majd megváltó Urunk által. Imádkozzunk! Élő Jézus, köszönjük, hogy életünk minden terhével hozzád menekülhetünk. A legkisebb aggályokkal ugyanúgy, mint a halálfélelemmel. Nálad mindig van megoldás. Dicsőség ezért neked! Segíts, hogy a bajok idején tudjunk téged hittel segítségül hívni, hiszen gondod van ránk. Erősíts meg az örök élet reménységében, és add békességedet, amikor magunk vagy szerettünk életének végessége rémít. Amen. Nagy Gábor áhítatát hallottuk. A napi igéi voltak. De én rád tekintek, én Uram, Uram. Hozzád menekülök, ne vedd el életemet. Az új szövetségi igény pedig így szólt. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Kiút a lelki halálból. A mai ige: Ezékiel 37:13. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. Gondolatok az igéről. Valóban így van, akik életre támadnak a halálból, ebben a feltámadásban felismerik majd az Úr kezét. Ez lesz az embert érintő legnagyobb és legnevezetesebb változás. Isten kihozza a lelki halál sírjából, valamint a lelki élet fényét és szabadságát ajándékozza neki. Ezt senki más nem képes megcselekedni, csak az élő Isten, az élet ura és teremtője. Milyen jól emlékszem arra, amikor én is a csontok völgyében hevertem. Magam is annyira kiszáradva, mint azok a csontok. Áldott volt az a nap, amikor Isten kegyelme elküldötte az ő emberét, hogy életre keltsen. Istennek legyen dicsőség azért a megmozdulásért, amelyet a hitigéje támasztott kiszáradt csontjaimban. De még áldottabb legyen a négy égtáj felől fúvó, engem is megelevenítő mennyei szél. Most már ismerem az örökké élő Úr életre támasztó lelkét. Bizony az Úr az élő Isten, mert ő elevenített meg engem is. Új életem még így a gondokkal és fájdalmakkal is világosan bizonyítja számomra, hogy az Úr megöl, de meg is elevenít. Csak ő egyedül Isten. Benne van minden, ami nagyság, dicsőség és kegyelem. Megelevenedett lelkem őt imádja, mint a nagy én vagyok ott. Legyen ezért nevéért minden dicsőség. Őt akarom dicsérni, amíg csak élek. Női csendes napok Pilis Csabán, szeptember 24-e és 27-e között. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsendesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-e és 27-e között van. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Jelentkezni szeptember 5-éig lehet. Őszi lelkész továbbképző tanfolyam. Az evangélium hirdetése, mint ajándék és kötelesség. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia őszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A továbbképzésnek a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont 2026. szeptember 24-e és 25-e között. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket jelentkezési sorrendben szeptember 14-én hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előrejelzi részvételét az előadásokon. Az időjárásról. Szeptemberi nyár. Pénteken a felhők mellett sok napsütésig érkezik, eső nem valószínű, nyugatias a szél, és 27-32 fok várható. Szombaton napsütés lesz, kevés felhővel, néhol előfordulhat eső, nyugatias szél, és 30-35 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Örökkévaló Istenünknek adjunk hálát a mai nap oly sok áldásáért, ajándékáért. Kérjük őt, cselekedje, hogy jó munkája továbbra is történjék bennünk, a testi, szellemi gyarapodás mellett, és azon túl adjon mindnyájunknak lelkiekben való növekedést, erősödést. Adja ránk áldását, hogy ami elkezdődik itt, a láthatók világában, üdvösségünk munkálása, az céljához érjen a most még láthatatlan, de egykor bizonyosan befogadó országában.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Hogyha hozzátartozunk, akkor egy másik világ állampolgárai is vagyunk. És akkor ott már rögtön nem lesz lényeges, hogy most akkor örök fiatal legyél, hanem hogy azt, amiért idejöttél, azt elvégezd, és utána visszamehess hozzá.
2: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Kreatív eszköztárat tett szert Isten szolgálatában, amikor már fiatalon nemzetközi és belföldi missziós csapatokban szolgált. Innen ered a nyelvek, köztük a keleti nyelvek szeretete, és ebből is következett számára a nemzetközi tanulmányok szak elvégzése. A Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodáján dolgozó Trifán Krisztina lesz a vendégünk. Hallgassák ma is a lélekhangoló.

0: Vendégünk a mai lélekhangolóban Trifán Krisztina lesz, aki a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodáján dolgozik, annak a titkárságán. Egy igazán missziói lelkületű hölgyel ülök szemben. Honnan ered ez az életedben? Kezdjük ott, hogy gyermekkorodban volt-e olyan lelkészi személy, vagy egy olyan motiváló, felnőtt, hívő ember, aki téged oda vonzott Isten közelébe?
1: Az anyukám, aki ugyancsak tradícióból tartotta az evangélikusságát, mindenképpen ragaszkodott ahhoz, hogy konfirmáljak. Ami nekem akkor nem nagyon tetszett, esetenként jártunk templomba. Az sem nagyon tetszett, mert mindig arra emlékeztem, olyan sötét van. Ez a rendszerváltás előtti időszakban volt, akkor ez nem volt mindennapos dolog templomba járni. Sokan kifejezetten negatívan gondoltak erre. És amikor konfirmációi alkalomra elkezdtem járni, akkor egyszer azt vettem észre, hogy az iskolából, a másik osztályból két ismerősöm is jött. És akkor onnantól kezdve nagyon jól éreztem magam a sötét templomban.
0: És hol volt ez a templom?
1: Ez Pest Erzsébeten volt. Akkor Virág Gyula esperes úr volt ott a lelkész, és őnála is konfirmáltam. És utána nagyon érdekes volt, hogy kivilágosodott minden. Akkor már nem úgy láttam a templomot, amikor már egy csomó mindent megtanulhattam, meg amikor tényleg egy jó kis közösségünk alakult. Ettől függetlenül utána azért ott nem volt sajnos semmiféle ifjúsági óra, gyerekóra, csak vasárnaponként mentem istentiszteletre, és akkor annak nagyon örültem, hogy vehettem már úrvacsorát. Tehát akkor még annyira mélyen nem éreztem azt az igét, amit a konfirmációra kaptam, de az engem mindig valami nagyon-nagyon meghatott, mély élmény volt, amikor odállhattam úrvacsorát venni.
0: Mi volt ez az ige?
1: Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, és amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Mindenki ilyen bátorító igéket, meg ilyen abszolút Isten szeretetéről szól, és akkor nekem úgy indult, hogy harcoljunk. Az nagyon jó választott ige volt.
0: Elindult a harc, úgy érzed?
1: Igen. Igen. Tehát, hogy onnantól kezdve az egész mai napig, ez nyilván a szellemi térben, tehát nem az anyagi világban gondolom, hanem egyet, hogy harcod meg a hit nemes harcát. Mert hogy nagyon nehéz bizonyos dolgokat úgy élni, hogy te abban hiszel is. Lehet látszólag elfogadni, meg lehet látszólag megélni dolgokat, és akkor teljesen úgy tűnik, hogy az minden jó, de amikor szívedből jön, amikor hiteles vagy, ez nagyon fontosnak tartottam, és ez a mai napig tart, ez a harc. Bár ezt nem harcnak veszem már, inkább egy fejlődésnek.
0: Akkor kamaszként elindult ez a harc az életedben, vagy ez az Istennel járás. Észlelted ezt a változást, vagy lassan világosodott ki a templom, ahogy te mondod?
1: Hát konfirmáltam 13 éves koromban, ugye akkor még általánosban jártam, és maradt az, hogy jártam a templomba, ami nekem nagyon fontos volt. Már a szüleim akkor mondták, hogy hát vigyázz, mert hogy azért annyira sűrű nem kell járni. És akkor utána, hát talán 86 körül lelkészváltás volt Pest Erzsébeten, akkor került oda Pintérné Nagy Erzsébet. És ő viszont, aki benne volt az anyakönyvben, mindenkit végiglátogatott, és nagyon sok gyereket összeszedett. És akkor hívott engem is, és akkor mondta, hogy csinálunk akkor szombaton egy olyan alkalmat, ahol idősebbek is lesznek. És egy amerikai házas pár, illetve a férfi volt amerikai, bekopogtatott Erzsike nénihez, és mondták, hogy ők szívesen segítenének így az ifjúsági munkában, és ők kezdték el ezt a szombati alkalmat Erzsike nénivel. Én akkor már gimnáziumban jártam, és akkor mondtam az osztálytársaimnak, hogy fú, nagyon jó alkalom angol tanulásra. És akkor elkezdtek úgy jönni velem, és növekedett így a csapat, és tulajdonképpen ott alakult ki egy nagyon-nagyon jó kis kör. Óriási unócsaták voltak, és mindenféle olyan játék, ami összetud fogni egy fiatal csapatot, és ugyanakkor mellette az igéből elkezdtünk tanulni, ami nekem például új volt. Tehát, hogy az egy dolog, hogy volt itt Bibliám, de az, hogy rendszeresen tanuljunk belőle, az már kevésbé. Hiszen akkor még se hittan, se ilyen jellegű oktatás nem volt az iskolában, az csak a templomban, ha éppen tartottak. És az Erzsénye nagyon-nagyon fontosnak tartotta, hogy legyen kvázi hitoktatás, és ami a, igazán a színvonalat jelenti még mellé, hogy férje, Pintér Károly, ő a Deák téren volt lelkész, és nagyon sokszor átjárt hozzánk, és olyan történelmi hátterű előadásokat tartott, hogy egyszerűen elállt a szánk. Egyébként én nagyon szeretem a történelmet, innentől kezdve az amikor Karcsi bácsi jött, vagy akkor diákat vetített, tudod, amikor még be kellett tenni a gépbe, és az asszír kortól kezdve nagyon büszke volt, amikor az iskolába azt vissza tudtam mondani. Nagyon-nagyon-nagyon szerettük ott a szombati alkalmakat.

0: Tehát mondhatjuk, hogy itt egy ilyen holisztikus megrabadása volt a tinédzser léleknek mindenféle szinten és minden módon, amiből ma is láthatunk példákat gyülekezetekben. Mikor vált számodra úgy fontossá, hogy ne csak élvezd ezt az egész helyzetet, itt lubickolj benne, hanem hogy neked küldetésed van, és hogy kiket tudsz elérni, és hogy mit jelent Krisztus üzenetének a továbbítása?
1: Hát az akkor, amikor ezt megtudtam. Olvastam rendszeresen a Bibliát, és Erzsényi nagyon-nagyon arra figyelt, hogy ezt adja át nekünk, hogy nem csak el kell olvasni, hanem tovább is kell adni. És közben az amerikai házaspár elment tőlünk, viszont érkezett egy fiatal pár, akik viszont nagyon komolyan vették a hitet, és ők segítettek tovább az ifjúsági alkalmakban, ahol viszont a missziói lelkület mindennapos volt. Egyszerűen így belenőttünk ebbe. Tehát, hogy nem volt kérdés, hogy ha te valamit átértél, ugye bizonyságot tettünk egymásnak, elmondtuk, mi történt, nagyon figyeltünk egymásra, tanultunk egymástól, és ez azért mondhatnám azt, hogy úgy sikerült, hogy nálunk a gimis osztályban nagyon sokan kezdtek járni oda a gyülekezetbe. És Pest-Erzsébeten az evangélikus templom mellett van nem messze a református templom, és onnan több tanár is volt, akik a gimnáziumban tanítottak, és nagyon jó volt az, hogy oda is mehettünk. És ott is maga a missziói gondolkodás az egy alap volt. És akkor én azt éreztem, hogy itt akkor most kinyílik a világ.
0: Mi számodra a misszió, vagy mi az üzenete, ugye a misszió küldetést jelent, de hogyan fogalmaznád meg három mondatban, hogy mi ez, amiről beszélünk, hogy missziói, misszió, misszió?
1: Egyrészt az, hogy továbbadom azt, amit én megéltem. Nekem ez volt a fontos, és mivel én gyakorlatban is csináltam a missziót, tehát elsősorban utca misszióban segítettem, ott nagyon konkretizálni kell, hogy ez mit jelent. Én is tanultam nagyon sok technikát, hogy kell elmondani egy mondatban, hogy mit tett Jézus értünk. Én inkább azt mondom, hogy ez egy ilyen folyamat szerűen kell, vagy nem is az, hogy kell, hanem az első, hogy te, aki odamész, és szeretnél valamit mondani, vagy szeretnél valamit átadni, neked legyen egy olyan kisugárzásod. Sok esetben nem is kell beszélni. Én most már jutottam erre a szintre, tehát most már kevésbé szoktam úgy, míg mondjuk fiatalként az ember buzog, és akkor amit tanul, azt csinálja, megy, mondja. Úgy idősebbként én azt látom, hogy inkább, ha csöndesebben csinálod a dolgodat, akkor jönnek hozzád, megkeresnek. Ha így mondjuk magát a missziót kellene megfogalmazni, akkor inkább én azt mondjuk, oda teszem, oda élem valahogy azt, amit a másiknak szüksége van. Mert hogy azt én hiszem, hogy az Isten itt van a szívünkben, mélyen elrejtve. Ha én nekem vele kapcsolatom van, az meg kell, hogy látszódjon. Olyan nincsen, hogy a másik azt nem veszi észre. És akkor maximum megkérdezi, hogy akkor te ezt miért így csinálod, miért úgy csinálod? Nekem több ilyen élményem volt. Tehát számomra inkább a missziónak ez a jelentése. Valószínűleg minden korban egy kicsikét más. Nyilván Jézus korában az nagyon fontos volt, hogy eljusson sok helyre. Gyakorlatból ugye mi is ezt követtük le az ifjúsági csapattal. Konkrétan én voltam egy OM misszióba is.
0: Erről majd akkor külön szólsz is, mert tényleg ez a te egyik küldetésed volt, vagy egyik ilyen elhivatásod. Azon gondolkodtam, hogy az nem mindig egyszerű, hogy a szívedbe fogadod Jézust, vagy tényleg az életedben szeretnéd, hogy ott legyen, és ő jön, akkor ez meglátszon. Tehát, hogy úgy átformálja az életedet, hogy kérdezzenek aztán. Nem voltak olyan kísértések, vagy kihívások, ahol akár a saját tehetetlenségedbe ütköztél, vagy olyasmibe, amit nem volt könnyű így letenni, vagy megváltoztatni?
1: Én azt úgy fogalmaznám, hogy ahogy fejlődtem, akár személyiségben is, úgy változott a Krisztus képem is. Tehát, hogy ami mondjuk nyilván tinédzserkorban kicsit másképp láttam, azt ma már nem feltétlenül úgy látom, tehát inkább azt mondom, hogy mélyült. Ahogy idősödik az ember, nyilván több tapasztalata van. próbálok bölcsebb lenni, vagy legalábbis szeretném ezt hinni, de én azt tapasztaltam, hogy ahogy a gondolkodásod is fejlődik, a környezetedben kivel kerülsz kapcsolatba, az is nagyon formálja. Nyilván van egy dolog, amitől nem térsz el, az Isten szeretetébe bekerültél, próbálod úgy élni az életedet, hogy az neki is tetszen. Tehát, hogy saját szempontból tudom ezt fölfogni, hogy nálam ez úgy van, hogy akit én szeretek, azt elfogadom, hogy megpróbálom azt úgy terelgetni, hogy akkor, na erre. És akkor valahogy én így értelmeztem, az Isten is így terelget engem. Ez olyan jó volt, tehát megnyugtató volt nekem. Annak ellenére, hogy én betartottam mindent, amit lehetett, és akkor egy kicsit ilyen farizeussá váltam. Szüleimmel látom, ugye nyilván az embernek a saját családja a legjobb visszajelzés, és akkor mondták, hogy hát már ne haragudjál, de hogy van ez? Hol a tisztelet? Mert hogy ugye az első, hogy a Krisztushoz kell tartozni, az egy lényeges. Csak ugye nem mindegy, hogy hogyan adjuk ezt tovább.

0: a lélekhangoló evangélikus műsor szól Trifán Krisztinával, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájának munkatársával beszélgetek. Egyet ugrunk, meséld el nekünk, hogy kerültél az OM misszióba, mit jelentett ez a te hívő érésed kapcsán?
1: Az érettségi után történt, és akkor Magyarországon azért elég sok keresztény szervezet, akár külföldi is megjelent, jöttek missziózni, és akkor találkoztam én az OM-mel. Volt egy ilyen alkalmuk, ahol lehetett jelentkezni, és akkor mondtuk, hogy ez egy nagyon buli, mert hogy az volt a jutalom esetlegesen, hogy neki két hajójuk volt, ami járta körbe a világot, a Dulos meg a Logos, hogy esetleg eljutni a hajóra, de hát ahhoz el kell menni előtte egy ilyen utcamissziós nyári alkalomra, és akkor Belgiumban volt egy kéthetes felkészítő, és akkor utána Magyarországra jöttünk vissza, és itt egy hónapot missziosztunk. Zseniális hajótechnikákat mutattak, és én voltam a sketchboardos. Az nem tudom, hogy mennyire ismerős manapság. Egy ilyen nagy papírra kell tulajdonképpen különféle kockákat rajzolni, és ezeknek a kockáknak, de egy adott képen, mit tudom, egy Barabás történetet el akarod mondani, akkor van négy kocka középen, megvan a háttér, és akkor ez a négy kocka, annak az a jelentősége, hogy azokból betűk lesznek. Mondod a történetet, közben rajzolgatsz, és akkor a kulcsszót azt középre rakod, és az lesz a, tulajdonképpen a festés alapján, majd kijön egy kulcsszó. De az volt a lényeg, hogy akkor arra kellett összpontosítani a mondani valónkat. Tehát, hogy ott nagyon pragmatikusan meg kellett tanulni, hogy amikor egy bibliai történetet elmondtál, hogy ott a lényeg jöjjön át. És akkor ez a tábla tulajdonképpen ez azt mutatta, tehát abban segített, hogy tudják memorizálni a rajz segítségével. Nagyon jó volt, akkor pantomim is volt, amit még előtte nem láttam, hogy bibliai történetet hogy lehet előadni, és egyéb más ilyen, amit így utcán lehet használni. Nagyon jó csapattal voltunk, egy nemzetközi csapattal, és hát ott volt az első koreai élményem. A csapatban négy koreai került. Hát először nagyon-nagyon nehezen viseltük, mint magyarok, mert azt hittük, amerikai, holland, svéd, ők is voltak egyébként, angolok lesznek, mert ugye hát akkor nyelvet akartuk gyakorolni, és akkor megtudtuk, hogy négy koreai, hát olyan, megint is nagyon, akkor az ember nem találkozott még keletiekkel, és koreai volt egyébként a csapatvezető, végül is sajnos megbetegedett a feleség, és nem tudta folytatni, így maradt két koreai, és kaptunk még két amerikait. És életemnek a legnagyobb megszégyenülése, a két koreai srác, még életemben nem láttam annyira komoly hívő fiúkat. Tehát, hogy egy keleti kultúrában akkor értettem meg, hogy mennyire mélyen befogadják, és én akkor kezdtem el gondolkodni, mert hogy én azért addig úgy éltem a kereszténységemet, hogy inkább így kifele, kevesebb volt akkor az imádság, és őnekik viszont ez egy alap volt. Azt soha nem felejtem el, amikor a csódoncse leült, hogy na, akkor most imádkozunk. Hát de most minek? Hát megyünk most, muszáj most a sketchboardra kell kérdezni meg egyébként. Nem, akkor most imádkozunk. És nem úgy imádkozgattunk, hanem szépen leültünk, és akkor ott tényleg nagyon-nagyon komolyan, tehát lehetett érezni a léleknek a jelenlétét. Ez volt számomra az, amikor azt mondom, na akkor ezt az oldalt még hozzá kell venni a dolgokhoz. Onnantól nekem az egy nagyon fontos volt, hogy mielőtt bármiféle szolgálatra megyek, akkor ne csak fölkészüljek elméletileg, meg gyakorlatban tudja, mit kell, hanem az imádság az egy alap legyen. És igazán akkor ugrott be, hogy tulajdonképpen Erzsike néni is azért erre nevelt minket, meg az ifjúsági vezetőnknél is ez egy fontos volt, de valahogy ez úgy nem jött át. És az ott jött át gyakorlatban nekem.
0: Bekapcsolódott az életedbe az Evangélikus Külmissziói Egyesületben való szolgálat. Ott is elkezdtél besegíteni valamit. Itt kapcsolódik hozzá tényleg a nyelvek szeretete, a külmisszió és a missziói gondolkodás. Ez milyen volt akkor?
1: Akkor, amikor én bekapcsolódtam a külmisszióba, ugye akkor egybe volt még a rádiómisszióval, és ugye Gáncs Péter volt, aki a motorja az egésznek, rengeteg konferenciák, nagyon-nagyon jó programok voltak. A külmissziónál ott Bence Ágri néninek a szárnyai alatt tulajdonképpen ott kezdtem el az ismerkedést a külmisszióval. Ugye a külmisszió is akkor azért sok irányba nyitott. Ahogy a rádiómisszióval együtt volt, ugye a finn kapcsolatok, a norvég kapcsolatok, és onnantól kezdve azért elég sok irány. ugye a Bálint házas párt lehet említeni, akik kint voltak Afrikába több alkalommal, Pápua Új-Guineába, nagyon sok információ jött, és Ági néni mondta, hogy hát akkor legyen fiataloknak külön tábor. Tudom, hogy annyira szorgalmasan csináltam a munkafüzeteket. Ilyen jellegű segítség volt a missziós táboroknak a szervezése. Kelenföldön volt sok missziós alkalom, ahol azért elég sok fiatalt megmozgattunk.

0: A mai fiatalokat mennyiben látod másnak, illetve a lehetőségeket, akár egy külmissziónak a lehetőségeit, és hogy ez mennyire érdekelheti a fiatalokat most, hogy kinyílt a világ?
1: Ugye a világ nagyon-nagyon megváltozott az elmúlt 10 évben különösen, de hogy a közösségre szükségük van, az biztos. Hogyha értelmes dolgot tudsz nekik adni, ha értelmes feladatot, szerintem a fiatalok nagy része nyitott, ha valami olyan dolgot talál, ami számára is fontos. Az emberben egy Isten alakú űr van, és amíg az az űr be nem töltődik, addig keres. A világ felajánl egy rakat dolgot, pláne manapság, és én biztos vagyok benne, hogy tehát a mai fiatalok is ugyanezt keresik, csak hát most már sokkal nehezebb, hogy egyáltalán kiszűrd, ami hasznos lehet neked, ami nem unalmas még mellette, ugye, mert hogy az is fontos a fiataloknál, meg az, hogy egyáltalán tudjanak közösségben lenni. Én szerintem az nem pótolhatja semmi. És az, hogy a mai misszióknál ez hogy lehet, hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Ettől függetlenül azért vannak, akik a lehetetlent is megpróbálják, adott esetben például egy városban. Tehát egy városi missziónál nehezem nincsen. De én azért azt hiszem a mai napig, hogy az Istennek a lelke igenis működik, de az csak emberen keresztül tud, tehát hogy rajtad keresztül. Ha te működteted, akkor működ, ha nem, akkor meg, vagy ha nem úgy állsz hozzá a dolgokhoz, akkor bizony sikerül lanyhább lenni. Ugye az imádság nagyon fontos volt mindig, de aztán utána annyi dolgom volt, hogy így nem csináltam, úgy nem csináltam, de most egyszer rá kellett vennem magam, hogy reggel úgy indulok, hogy imádkozom, és elmélyedek. Mert hogy onnantól kezdve kevésbé izgat az, hogy mi történik a buszon, meg az adott közlekedésben. Én ennyit tudok tenni ahhoz, hogy tulajdonképpen a mindennapi dolgaimban tudjam az Istent továbbadni, azt a krisztusi lelkületet, amit én megtapasztaltam.
0: Ezt mondtad el az elején is, hogy ezt szeretnéd, és hogy ezért küzdesz. Mennyiben érzed ezt személyesen nehéznek, ha az egyházra tekintesz, az egész egyházra, vagy az evangélikus egyházra ebben a digitalizált korszakban?
1: Én inkább az esélyekre koncentrálnék, hogy ezek a digitális technológiákkal nagyon sok mindent lehet egyszerűsíteni. A munkának inkább a kreatív részét lehet végeztetni akkor nyilván a kollégákkal, hogyha automatizálsz bizonyos dolgokat. Én ebben látok nagyon nagy lehetőséget, viszont nagyon gyorsnak tartom ezt a fejlődést, mert hogy egyszerűen nem tudod követni. Tehát az, hogy a ChatGPT-nél havonként jönnek ki új dolgok, de akkor már van egy másik, jogilag sincsenek lekövetve.
0: Adatvédelmi tanulmányokat is végeztél, és most a mesterséges intelligenciával foglalkozol, szintén tanulsz erről, azért is mondod ezeket.
1: Igen, és hát például az adatvédelmileg a mesterséges intelligenciát be sem nagyon tudod határolni. Tehát egyszerűen kis részeket tudsz belőle megfogni, és akkor utána viszont, ahogy fejlődik, ott azt nem látod el. Tehát hogy én erre mondtam, hogy nagyon-nagyon gyorsan fejlődik, amit nem követünk le, és onnantól kezdve, hát nyilván itt ebben van egy veszély is. És az emberek nagyon szeretett, hogy hú, tök jó, mindent meg lehet csinálni, meg ide rakom, oda rakom, a leveleimet megválaszolja, de ugyanakkor azon tanul is, meg nagyon komfortossá teszi az életedet, mint ahogy minden okos dolog. Ugyanakkor egy áramszünet elég ahhoz, hogy akkor megálljon az élet. Ráadásul nem emberléptékű az egész, ezen azért el lehet gondolkodni. A Google-nek a fejlesztő mérnöke volt Ray Kurzweil, és őneké van egy könyve, a 2000-es évek elején jelent meg a szingularitás világa. Számomra az volt egy döbbenet. Ugye ő azért ennek a nagy motorja ezeknek a fejlesztéseknek, és azt mondta, hogy az emberi evolúciónak a következő lépése az ember és a gép összeolvadása. És akkor a következő mondat, és meghódítjuk az univerzumot. És akkor mondtam, én ezt nem akarok, én nem akarok univerzumot, nem akarok semmiféle gépet, nekem teljesen jó, hogyha itt rajtam van, adott esetben a telefon ki, vagy egy okos óra, de hogy ez nem, tehát hogy ez én nem szeretném. Sok esetben nem is tudod, hogy most akkor mi történik körülötted. A másik, amikor megkérdezték tőle, hogy és ön szerint létezik Isten? És akkor azt mondta, hogy még nem. Hoppá! Ha még nem, akkor majd mi megalkotjuk.
0: Te hogyan fogalmaznád meg, hogy mit hiszünk mi keresztény emberként akkor az örökké valóságról és az Istenről, és hogy ő mit gondolhat a Biblia alapján arról, hogy hol van az embernek a helye, szerepe?
1: Én úgy kezdeném, hogy az Isten részei vagyunk mindannyian. Ő benne, ő belőle vagyunk. Tehát az élet az, amit ő adott, az egy örök lét. Tehát, hogy most én itt vagyok ebben a testben, és ez egy nagyon fontos szerintem mindenkinek az életében, hogy ezt meghatároz, hogy minek. Tehát mi a feladatod itt? Valami olyan irány, amit csak te hozhatsz ide, amivel te tudod a közösséget erősíteni. És ha meghalunk is, a lélek az tovább él. Nyilván ebben nincsenek tapasztalataink, hogy ez hogy működik, de én azt gondolom, hogy aki az Istennel kapcsolatba került, akkor mi már onnantól kezdve, hogyha őhozzá tartozunk, akkor egy másik világ állampolgárai is vagyunk. És akkor ott már rögtön nem lesz lényeges, hogy most akkor örök fiatal legyél, hanem hogy azt, amiért idejöttél, azt elvégezd, és utána visszamehess hozzá. És sokkal inkább nekem az a fontos, hogy az ember a lelkét őrizze meg, és ebben a testben azt tudja továbbadni, amiért idejött.
0: Úgy érzem, hogy beszélgetésünk végén újra visszatértünk a kezdethez, az origóhoz. Megismételnéd nekünk a már hallott konfirmációi igédet?
1: Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, és amelyről vallást tettél szép hitvallásra sok tanú előtt.
0: Trifán Krisztina számára ismerős terep az utcamisszió, amelyben az Operation Mobilization az OM önkénteseként vett részt. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület szolgálatát hosszú ideje kíséri. Mostanában pedig a mesterséges intelligencia használatáról tanul, ami szerinte akár az egyházi munkát is megkönnyítheti. A Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájának titkárságán dolgozó Trifán Krisztina volt a mai vendégünk. Interjúink továbbra is megtalálhatók az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu webcímen. Keressék a lélekhangolót a Spotify-on is, kövessék az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáját. Rádiómissziónknak üzenhetnek a következő e-mail címen evmis@lutheran.hu. Szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!

Testi-lelki jólétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jólétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Műsorunk meghívott vendége Henzel Edit, a Párkapcsolatok iskolája. Egy pillanatra odaadnám a mikrofont Editkének, hogy pár mondatban a hallgatóknak mutatkozzon be.
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Ahogy elmondta, Henzel Edit vagyok, Párkapcsolatok iskolája megalapítója, alapvetően magyar pedagógia szakos tanár, és a tanítás mellett emberekkel foglalkoztam, hát körülbelül 20 éve, 20-25 éve már, és azt vettem észre, hogy a legnagyobb probléma az emberek életébe, az egyik legnagyobb probléma az a párkapcsolatok területén van, ezért specializáltam magam erre a területre. Így alapítottam meg a Párkapcsolatok iskoláját.
0: És mióta foglalkozik ezzel a témakörrel, hogy párkapcsolatok?
1: 2014 óta. Tehát pont 10 éve.
0: És milyen előzmények vitték erre a területre, hogy a pedagógusi pályát ott hagyját? Mondjuk a pedagógusi pálya most nem olyan népszerű, ezer oka van ennek, de most ne térjünk be. Tehát mi volt az oka, hogy a párkapcsolatok?
1: Hát először is azért azt szeretném elmondani, hogy pedagógusként is tanár továbbképzéssel foglalkoztam elsősorban, tehát felnőtt oktatással, felnőtt képzéssel, és később pedig emberi problémák kezelésével és megoldásával, mert nekem gyerekkoromtól kezdve volt egy olyan célom, hogy segítsek az embereknek abban, hogy egy kicsit boldogabb életet éljenek. És amikor az emberi problémákkal foglalkoztam egyes emberekkel, akkor rájöttem arra, hogy nem is tudunk igazából érdemben beszélgetni, mert állandóan úgy jöttek hozzám, hogy hát összevesztem a feleségemmel, vagy problémák vannak a férjemmel. Tehát ez volt az előzmény, és így ugattam ki arra, hogy akkor egy kicsit alá kell menni ennek a dolognak, és meg kell nézni, hogy mit lehet tenni a párkapcsolatokért.
0: Generáció függő a munkája? Hol kezdődik? Tehát mi a limit határ? 4 éves, 6 éves, 14 éves, 70 éves, 90 éves?
1: Szerintem egyébként el kell kezdeni az iskolában már az oktatását annak, hogy hogyan éljünk együtt egy másik emberrel. És én azt vettem észre, hogy a régi korokban ez meg is történt. Tehát múlt században például, ugye a lányokat nevelték arra, hogy hogyan kell feleségnek lenni, és a fiúk is kaptak valamennyi oktatást erről. Manapság ez

0: arányosságban van azzal, hogy a problémák nőnek.
1: Egy gondolat jutott eszembe, hogy hallgatom magát, Editke. Agykontroll. Hát én elvégeztem az agykontrollt, kíváncsi voltam, hogy a konkurencia hogyan dolgozik és mind dolgozik. Egyik szünetben odajött hozzám három hölgy, és megkérdezték, hogy én kicsoda, meg micsoda. Elmondtam, hogy én kicsoda, micsoda. Visszakérdeztem, hogy és ők, hát ők gyerekagykontrollal foglalkoznak. És hát micsoda a gyerekagykontroll? Mondják nekem a hölgyek, hogy annyira jó nézni az óvodába a gyerekeket, hogy a fiúk azok leülnek, és csak szépen csendesen játszanak. És mivel játszanak szépen? Hát babáznak, meg ilyen jellegű játékaik vannak. Elmondták a kis mondókájukat, hölgyeim, most akkor beszélhetek én, kapok másfél percet? Persze, hogy ne. Van akkor a férfi entitás, van a női entitás. A női entitás a baba, a csicsi, a babúja, megfőzöm, megetetem, várom a férjemet odahaza. A férfi entitás az a puska, kard, tépik egymást emberi módon a gyerekek. Ugye az én házam, az én családom, az én váram, és az én hazám. És tudják, kedves hölgyeim, maguk a férfi entitást veszik el már az óvodásoktól. Mm-hmm. Tehát megnyomorítják félig menig a gyereket. Azért az, hogy jobb agyféltek, meg bal agyfélteket nem mi találtuk ki. Így vagyunk teremtve. Tehát teremtővel egy síkon hogyan tudnak mozogni a nagyszülők és a szülők?
0: Hát szerintem egyébként összefoglalva dióhéjban az, hogy jó példát kellene mutatni elsősorban. Tehát én azt gondolom, hogy egy gyerek minden viselkedési mintát legalapvetőbben a családból hoz. Tehát hogyha otthon azt látja, hogy a apuka, a férfi, ő az, aki vezeti a családot, az anyuka a nő, ő pedig ugye a finomabb oldalát képviseli egy családban a szerepeknek, illetve a nagyszülőktől is ezt a példát hozza, ezt látja, akkor ebben szocializálódik. De egyébként, György, mi köze van az agykontrollnak ahhoz, hogy egy fiú babával játszon az óvodában?
1: Mert rászoktatták, tehát az agykontrollnak, a gyerek agykontroll arról szól, hogy elveszik a fiús játékokat, és olyan játékokat magyarázzák el, hogy kell neki játszania. Jó volt a kérdés, köszönöm szépen. Hogy olyan játékokkal kell játszani. Ez a Domján-féle agykontrollnak a egyik reinkarnációjáról beszélek, nem is tudom, minek nevezzem pontosan. Uh-huh. Itt vannak különböző irányzatok az agykontrollon belül, de
0: ez azért hát haszontalan. Ez uh-huh. Nem?
1: Pigeted?
0: Hát ez haszontalan, igazából. Tehát pontosan egy párkapcsolatban nagyon-nagyon meghatározó, hogy vannak férfi szerepek, vannak női szerepek. És ezt a gyerekek is pontosan tudják, látják. Tehát, hogy miért kell arra szocializálni, vagy abba az irányba vidni egy gyereket, mondjuk egy fiút, hogy babával játszon?
1: Elképzelni nem tudom, tehát én mélységesen felháborodtam ezen a kis történeten, ez egy agykontroll tanfolyamnak a szünetébe esett meg velem, én csak pislogtam, meg úgy néztem belülről kifelé, hogy ja igen, bocsánat, és ezért fizetnek.
0: Tehát egy gyerek, amikor megszületik, én azt látom, meg ahogy nő fölfelé, tehát hogy annyira képviseli a saját nemének az értékrendjét. Tehát automatizált, tehát 99,9%-ban azt látjuk, hogy a fiúk igenis, hogy fiús dolgokkal játszanak, a lányok lányos dolgokkal, és néha bele-bele kóstolnak egymás játékába, aminek egyébként, amivel semmi probléma nincs szerintem. Tehát egy fiú, aki a fiús játékokkal játszik, néha kipróbálja a babázást, nem gond ez, mert az életben is majd szembesül ezzel a fajta történettel, ugye nagykorában, és a lányok is kipróbálják az autókázást, vagy mondjuk harcolnak egymással, vagy kardoznak, ezzel nincs baj, szerintem. Tehát a gyerekek ösztönösen nagyon-nagyon jól tudják, hogy milyen úton kell járniuk. És a problémák később kezdődnek, én azt gondolom.
1: Volt egy riportalanyom, egy hölgy pedagógus, ő mesélte a következő történetet, hogy próbaképpen ez Izraelben történt ez a kísérlet, de ez a világ bármely pontjára.

0: simán meg lehet csinálni óvodában. A lányoknak fiús játékokat adtak, ilyen 10-12 kislánynak, a fiúknak meg a lányos játékokat. Becsukták az ajtót, hagyták őket szépen, hogy játszanak. Majd negyed óra múlva mentek, megnézték a lányokat, hogy hogyan játszanak. Hát bepelenkázták a tűzoltóautót, Csicsi a babujjal, cumis üveggel próbálták megetetni. Na, most menjünk, nézzük meg a fiúkat. A fiúk a Barbie babának kihajtották a két karját, az volt a kard, és akkor kardoztak egymással.
1: Mert ez az irányultsága a gyereknek. Tehát alapvetően ott van belsőleg, ösztönszerűen az, hogy milyen irányba kell, hogy menjen, nem?
0: Hát ilyen balliberális gondolkodók rájuk szóltak ezekre a pedagógusokra, hogy túl kicsi a hely az óvodának adódva rám, mert ilyen kis elkerített rész volt. És elmagyarázták, hogy ez nem jó, nem szabad nagy térre kiengedni az óvodásokat, nem találja a helyét. Csináltak egy kísérletet, fölszedték a kerítéseket, kiengedték a nagy placra a gyerekeket, és a gyerekek összebújtak egymás mellett. Tulajdonképpen egy tudatalatti félelem volt talán bennük, de nem mertek úgy játszani, mint egy kisebb bekerített térbe. Azt mondják a pedagógus hölgy, akivel ezt a riportot csináltam, hogy fokozatosan kell kinyitni a teret a gyerekeknek. Hogy a tudatuk és a látóterük bekerüljenek a megoldandó problémák. Mostanában egyébként, hogy túl sok mindent ráengednek a gyerekekre, tehát elengednek. De nincs követelés, nem követelnek meg semmit. Mi lehet ennek az oka, és mi lehet ennek a végkifejleménye?
1: Szerintem egy kicsit azért szűkítsük, mert ez igaz. Én inkább azt, hogy kik azok, akik túl sok mindent megengednek a gyereknek, ugye? Tehát én azt gondolom, hogy itt a szülőkön van a felelősség, mert azért az iskolában még nem teljesen jellemző, hogy mindent megengednének neki. De én azt látom, hogy ez egy óriási probléma, hogy tényleg már egészen pici babáknak odaadják a mobiltelefont, odaadják még az internetet is, hiszen az a pici baba elkezd nyomogatni rajta, mert bekapcsolja neki a szülő mondjuk a mesét, ugye az megy az internetről, és a gyerek elkezdi nyomkodni a készüléket, és akármi be tud neki jönni. Tehát én ebben látom az, hogy igen, nagyon tágak a határok, amit a szülő enged. Tehát én azért mondom, hogy szűkítsünk egy kicsit, mert azért az iskola az valamilyen keretet szab a gyerekek működésének, viszont otthon, hogyha tényleg a szülőnek nincs ideje arra, hogy figyeljen a gyerekre, vagy foglalkozzon a gyerekkel, akkor neki ül, és 12-18 órán keresztül is a gép előtt ül, és onnantól kezdve ömlik rá minden, amit el tudunk képzelni.
0: Hát én kicsit szkeptikus vagyok ezzel a magyarázattal, és azért, mert az írott emberiség történetében az elmúlt 10 évben jelent meg először olyan, hogy iskolarendészet. Most akkor a következő az lesz, hogy HIMARS rakétavetőket is, meg mozsárágyút is adunk a iskolarendésznek, vagy hogy működik ez? Tehát milyen alapelvek mellett, tehát honnan merészelik venni emberek azt, hogy pedagógus a kezet emeljen? Ez csak röviden ennyit lenne a kérdésem. Honnan merészelik venni emberek azt, hogy megkérdőjelezzék a pedagógusnak a munkáját? És egy ego, egy valamilyen rózsaszín ködbe burkolja önmagát és a saját gyerekét. Tehát nincsen, nem létezik az az önkontroll, hogy emberek ezt tudják. Mi erről a vélemény az iskolarendészet?
1: Hát az iskolarendészetről megmondom őszintén, hogy nincs úgymond véleményem, hanem inkább azt látom, hogy tehát itt minden összefügg mindennel. Ugye egyrészt, míg az én időmben egy pedagógusnak szava volt, értéke volt, tisztelték őt. Aztán azt gondolom, hogy nyilván az oktatás ügy is felelős azért, hogy talán nem úgy sikerült azoknak a gyerekeknek az élete, akik ma már felnőttek, és nem úgy állnak hozzá az iskolarendszerhez. Tehát kikerültek az iskolából, és van egy olyan tapasztalatuk, egy olyan érzésük, hogy az iskola mint olyan rossz, és a tanárok rosszak. És ugye ez megint egy általánosítás, és minden, ami általánosítás, az kevés igazságot tartalmaz, pontosan azért, mert általánosítás. De van egy ilyen elképzelés. Mert hogyha megkérdezi bárkit, hogy milyen érzés volt iskolába járni, akkor azt fogják mondani, hogy úristen, szörnyű. Tehát kevés ember mondja ez, hogy imádtam az iskolás éveimet. Sajnos. De van ilyen is. Mondjuk én is szerettem. És akkor ugye a mai generáció egy kicsit lazábban neveli a gyerekeit. Jobban igazat ad a gyerekének. Éppen ezért az a gyerek azt érzi, hogy ő bármit megtehet. Tehát, hogyha hazamegy, és azt mondja, hogy jaj, ez a tanár, nem tudom, rosszat szólt nekem, vagy rossz jegyet kaptam, akkor nem azt mondja neki a szülő, hogy hát akkor tanulj többet, vagy mit csináltál, hogy ez a tanár rád szólt, hanem azt mondja, hogy hát ez a hülye tanár, már megint kibabra. Érti? Tehát, hogyha a szülő nem a tanár pártján áll, hanem a gyerek pártján, akkor a gyerek bemegy az iskolába, és tudja, hogy a szülő mögötte van, és meg fog csinálni bármit. Itt ez a probléma.
0: Igen, ez teljesen logikus, ahogyan tetszik mondani, de mégis visszakanyarodnák a előző kérdés, hogy az írott emberiség történeti most van először, hogy ilyen szinten van szabadjára engedve, de az ég egy a világon minden. Gyerekek, ha nem kapja meg az átlag gyerekhez, hogyha az óvodába, bemegyünk egy óvodába, akkor a szülők visznek csokoládét a gyereknek minden áldott nap. Világon mindent megkapnak. Tehát azért van egy olyan, hogy tanfelügyelő, van egy olyan, hogy oktatási miniszter, nem? Tehát azért valakinek valamilyen szinten azért felelősséget kellene vállalnia, illetve meg kellene tudni határoznia, hogy mi a helyes irányvonal. És nem azt mondom, hogy makaránki után, és nem azt mondom, hogy a görögöknél a spártai nevelés legyen, ahol ugye tudjuk, hogy elég radikálisan nevelték a fiúkat, de megnevelték. Jó pár évvel ezelőtt bőven elegendő volt, hogyha a tanítónéni bement a osztályba, úgy, ahogy tetszik mondani, milyenek a lányok azok, beszélgek hangosan. Elegendő volt annyi, hogy fölemelte a jobb kezét, az ujját, és még csak el se kellett pisztentenie magát. Mozdulatból látták mindenki, hogy akkor most csendbe kell lenni, mert a tanítónéni azt akarja, hogy csendbe legyünk.
1: Igen, így van. És hál' Istennek még vannak ilyen tanítónénik, mert én nagyon sok ilyen tanítónénit ismerek, akik kiváló kontrollt tartanak fent. A kontrollt olyan értelemben értem, hogy nem fegyelmezési értelemben, hanem képesek irányítani a gyerekeket. Tehát képesek elérni azt, hogy a gyerek tényleg azt csinálja, amit ők mondanak. Na de emiatt van kevés jó tanár, mert nem tudja tartani a kontrollt. Elveszíti. Még ez alsó tagozatban nagyon egyszerű, és tényleg ez a tanítónéni, akiről például most beszélek, vagy akire gondolok, ő olyan volt, hogy minden egyes gyerekben egyformán hitt. Tehát, hogyha ott anyák napja volt, akkor ez a tanítónéni nem három gyereket kiválasztott, hogy mondjon egy-egy verset, hanem minden egyes gyerek mondta a verset, mert ő minden egyes gyerekben hitt, és minden egyes gyereket megbízott azzal, hogy tanulja meg azt a verset, és meg is tanulták, és boldogan mondták a verset, énekeltek. És ez a tanítónéni gondot fordított arra, hogy minden egyes gyereket fölhozzon arra a szintre, amit ő elfogadható színnek vélt. Tehát volt olyan, hogy én bementem a gyerekért, és ez a tanítónéni ott ült három más gyerekkel délután, és korepetálta őket a saját szabad idejében. Tehát, hogy mondjam, tehát ez egy felelősség kérdése. Tehát, hogy egy tanár mennyi felelősséget vállal a saját munkájáért. Mennyire fontos neki az, hogy ő magából is a lehető legeslegjobbat hozza ki, ami a gyerekeken látszik. Hiszen egy gyereknek az értelmi képessége, az osztályzata, az, hogy ő milyen sikereket ér el az iskolában, az a tanáron múlik nagyon nagy mértékben, és nyilván valamilyen szinten a szülőkön is. Én ezt így látom, hogy mindenkinek megvan a maga felelőssége abban, hogy a gyerekből mi lesz, meg hogy lesz. A szülőknek, a pedagógusoknak, a tanfelügyelőknek, az oktatási minisztériumnak, tehát mindenkinek. Ön nem így látja?
0: Hát valami homokszem van a rendszerben. És azért van homokszem a rendszerben, mert felmérések szerint jelenleg 12-14 éves generációs korosztály 75-80%-a funkcionálisan analfabéta.
1: Igen.
0: Ahonnan ezt a tudást fölcsipegettem, szintén egy pedagógus, aki ezzel a témakörrel foglalkozik. Sajnos még nem tudtam vele riportot csinálni, de majd azon vagyok, hogy vele is tudjak csinálni riportot. Ijesztő dolgokkal hívta fel a hallgatóknak a figyelmét. Nevezetesen, hogy a 4 éves kortól, tehát a születéstől 4 éves korig, az a nagyon fontos, illetve végig fontos ugye a gyerekeknek az asszociációja, de 4 éves, most 4 éves gyerekeknél még rosszabb a helyzet. Tehát, hogyha a jelenleg 4 éves gyerekek elérik a 14 éves kort, hát lehet, hogy egy postai csekket nem fognak tudni kitölteni, vagy egyáltalán semmit nem fognak tudni csinálni. Én úgy látom, hogy ennek valahol kell lenni felelősének. Tehát ez nem lehet úgy lerázni magunkról, mint annak idején Csehák Judit egészségügyi miniszter lerázta a Csernyovil után a felelősséget. A Csehák Juditnak annyit kellett volna csinálni, kiállni az erkélyre és elmondani, hogy és most a óvodások és a kisiskolások nem játszhatnak 2 vagy 3 hétig a parkba. Ezt nem tette meg. Most meg lehet nézni, a jelenleg 35-40 éves generáció olyan betegségeik vannak, hogy egészen szörnyű és elképesztő. Tehát
1: igen.
0: Úgy vannak vezetőbeosztásban tanfelügyelők, pedagógusok, minisztériumi alkalmazottak, hogy semmi felelősség tudat. Tehát ennek őrületesen komoly következményei lesznek. Hogy funkcionálisan analfabéták a gyerekek. Jó, egy kicsit ugorjunk tovább a párkapcsolat, tehát kezdtük azzal, hogy a párkapcsolat a óvodásoknál a férfi entitás és a női entitás. Tud ehhez még valamit hozzászólni?
1: Mindjárt hozzászólok, de az előző is hadd mondjak valamit, jó? Tehát egyetértek önnel, György, hogy megvannak a felelősök. De azért nézzük már meg azt, hogy a szülőnek a felelősségét sem lehet kivenni a történetből. Tehát, hogyha megnézzük, az első 3, illetve az első 6 év a gyerek életében nagyon-nagyon fontos. Tehát az, hogy az első 3 évben mennyire találkozik könyvekkel például, mennyire lát írott szöveget az a gyerek, hogy a szülő leül vele, egy könyvet tart a kezébe, együtt lapozgatják, a szülő olvas, mutogat közben a képekre, és együtt nézegetik, ezek nagyon pozitív hatást tudnak eredményezni a gyerek életére, mert hozzászokik ahhoz, hogy könyv, írott oldal, stb. És most már az van, ugye én említettem az internetnek a káros hatását, hogy ahelyett, hogy ezt csinálna a szülő, leül a gyerekkel, és a kezébe adja a mobiltelefont. Tehát azért ez is hatással van. Úgyhogy nem lehet kivenni a szülőfelelőt. De a másik oldalon ott van az is, hogy egy szülő sem kap oktatást arra vonatkozólag, hogy hogyan legyen jó szülő. Mit kell csinálni a gyerekével? Érti? Tehát itt nagyon-nagyon sok tényező van, amire oktatni kellene az iskolában a gyerekeket, akik majdan szülők lesznek, illetve párkapcsolatban fognak élni. Én azt látom, hogy a 18 és 24 éves korosztály nagyon nem tudja, nagyon elveszettek, hogy egyáltalán hogyan találjanak párt, hogyan kommunikáljanak egymással, hogyan építsék fel az életüket egyáltalán. Szükség van-e most nekik párkapcsolatra, vagy a karrierjükkel foglalkozzanak? Hogyha párkapcsolatban élnek, akkor meglehetősen, hát hogy mondjam ezt, picit önzőek, mert nem tudják, hogy együttesen hogyan kell felépíteni az életet, nincsenek tisztában azzal, hogy egy párkapcsolat arról szól, hogy mi együtt fogjuk megoldani a problémákat, együtt megyünk keresztül az élet nehézségein, és azért vagyunk ott egymásnak, hogy egymást segítsük ezen az úton, hogy együtt tudjunk fejlődni. Tehát alapelvekkel nincsenek tisztában. Ugye én mindig azt mondom, hogy egy párkapcsolatnak az alapvetése, amin múlik, és ezek a fő alappillérek, hogy legyenek a felek nagyon-nagyon erkölcsösek, vállaljanak egymásért felelősséget, és tudjanak kommunikálni. Na most ez a három alapelv olyan szinten hiányzik, hogy nem tudják, hogy mi az, hogy erkölcs. Konkrétan mit jelent erkölcsösnek lenni, és ezen belül hogyan határozzák meg önmaguk és egymás számára az erkölcsös viselkedést, illetve hogyan jelölik ki a határokat a párkapcsolatban. A következő, hogy ha megkérdezem, hogy mit jelent az a szó, hogy felelősség, akkor ezt nem valószínű, hogy tudják. Mit jelent a felelősség teljes viselkedés egy párkapcsolatban, és a harmadik, a kommunikációról sincs elképzelésük. Tehát, hogyha ez a három nem működik, akkor hiába beszélgetünk az összes többi problémáról, amit egyébként szoktak a nyakamba zúdítani, mert elveszünk a problémák tengerében.
0: Klientúrája milyen generációval tevődik össze? Ugye valahogyan pár találnak, és kialakul egy valamilyen kapcsolat, megjön az első gyerek, megjön a második gyerek, ugye a családi tűzhely melegétől a férfi általában el szokott kacsintani, vagy a nő szokott elkacsintani a családi tűzhelytől. Milyen problémák szoktak lenni, és melyik generációnál?
1: A klientúrám az 18-tól 50 éves korosztály, akik engem megkeresnek. A 18-20 évesek általában azzal keresnek meg, hogy hogyan találjanak maguknak párt, hogyan találjanak megfelelő párt. A 20 és 30 éves korosztály azzal keres meg, hogyha van párkapcsolata, hogy nem tudnak egymással kijönni. Rengeteget veszekednek, nem tudják, hogy a másik hazudik-e, becsapja-e őket. Tehát ezek az általános problémák vannak ott. 30-tól olyan 40 éves korosztálynál az van, hogy kihűlt a párkapcsolat, unalomba fulladt az egész, mit csináljanak, és 40-től 50-ig azt látom, de egyébként ez 30 év, meg 20 évesekkel is megtörténik, hogy hát sajnos bekövetkezett a drámai fordulat, bekövetkezett a megcsalás. És rákérdezett, hogy itt mik az arányok. Sajnos én azt látom, hogy a nők, hát 60%-ban a nők mennek félre, 40%-ban a férfiak. De egyébként, hogyha beszélgetek a férfiakkal, nőkkel, akkor mindig egymásra mutogatnak, hogy a férfiak azt mondják, hogy csak a nők csalnak, a nők azt mondják, hogy csak a férfiak. Én ezt látom, hogy 60%-ban megy félre a nő, és ez azért van, mert egy férfi az... Hogyha nem jól működik a párkapcsolata, akkor ő megoldja másképp. Most itt gondolok arra, hogy gyakrabban nyúl a pornóhoz. A nők általában nem nyúlnak a pornóhoz. Ők is szokták használni, de kevésbé, mint a férfiak. Tehát ezért gondolom én, hogy azért 60%-a a nőknek fordul egy másik férfi felé, mert ő nem használja a pornót, mondjuk a házas életének a megjavításához. Érti?
0: Teljesen világosan értem, hogy ne. Alkohol befolyásoltság?
1: Hát alkoholt azt általában fogyasztanak az emberek 90%-a, de ahol alkohol problémák vannak egy párkapcsolatban, tehát arról beszélgetünk, hogy függőség van, akkor ott annak a kapcsolatnak a mélyén, vagy magában az egyénben sokkal mélyebb és sokkal komolyabb problémák vannak. Tehát ahhoz, hogy alkoholhoz nyúljon valaki, mint megoldás, akkor az alatt kell lennie egy olyan problémának, amit ő nem tud kezelni az életében. És ugye egy párkapcsolatnál elsődlegesen az hozza föl, hogy mondjuk a férjem alkoholista, vagy a párom drogokhoz nyúlt és drogozik. De Ugye én azt mondom, hogy egy jó párkapcsolatban egymást segítjük át az élet nehézségein, és ilyenkor azt szoktam mondani, hogy segíts abban a párodnak, hogy leszokjon a függőségéről, és aztán találjuk meg, hogy miért nyúl ő az alkoholhoz. Mi az az életében az a probléma, amivel nem akar szembenézni, hanem ehelyett ő fogja magát, és iszik, vagy drogozik. Mert mindig meg lehet találni, hogy mi van a mélyén. De ugye ideig általában nem szoktak eljutni. Ez a baj.
0: Igen, elgondolkoztató. Az alkoholfüggőség, illetve egy alkoholfüggőségbe élő emberrel együtt élni, vagy hogyha mind a ketten alkoholfüggők, ezt most mondom a kedves hallgatóknak itt bele a mikrofonban, ha valaki rendszeresen megiszik egy pohár bort este, vagy délután, az alkoholfüggőség.
1: Ez így van, ez a meghatározása az alkoholistának, hogy rendszeresen fogyaszt alkoholt. A drogfogyasztó pedig rendszeresen használja a drogot. Ez a meghatározása szótár szerint.
0: Ugorjunk egy kicsit a generációkkal, följebb 70 és 80 év közötti párkapcsolati problémák. Itt azért figyelembe kell venni, hogy a 60 év fölött azért az már kifutó széria, hogy úgy mondjam, a csikó éveiket már megélték azok az emberek, és elég sok mindenen keresztül mentek. Itt a gyertyafényre gondolok elsősorban, nem akarom kimondani. Tehát az özvegy embereknek a párkapcsolati problémái. Itt egy olyan problémára szeretnék rávilágítani, hogy tudomásom van arról, nem egy, nem kettő, nem három esetben, hogy megtalálták a párjukat 60 év fölött, és bizony a gyerekek bele szóltak. És bizony a gyerekeknek nem tetszik az, hogy az anyunak egy új pasia van, az apunak egy új csaja van, és hogy ezek kéz a kézbe járkálnak, és hogy micsoda undorító dolgokat művelnek. Hogyan lehet ezeket a problémákat kezelni?
1: Hát ezeket a problémákat is azt gondolom, hogy kommunikációval kell kezelni, és ezt sajnos én is látom, hogy a gyerekek egyre inkább beleszólnak a szülők életébe, holott semmi közük nincs hozzá. Tehát én is találkoztam egyébként már olyannal, hogy egy nagyon rossz, bántalmazó kapcsolatban élő hölgy azért nem vált el a férjétől, mert a gyerekei megmondták neki, hogy ha elválnak, akkor ők minden kapcsolatot megszakítanak azzal az anyával, aki szeretetben nevelte föl őket. Tehát igen, ez egy probléma, hogy beleszólnak, de az a helyzet, hogy ezt kommunikációval kell kezelni. Tehát ugyanúgy, mint ahogy problémát jelent az egy fiatalnak, hogyha a szülője próbál beleszólni a kapcsolatába, vagy egy szülő nem fogadja el az ő férjét vagy feleségét, ugye ez egy állandó, stabil párkapcsolati probléma. Tehát ez az elsődleges, ami egyébként elő szokott fordulni. Ugyanígy meg kell értetni egy gyerekkel, hogy ha ő beleszól a párkapcsolati életébe, azzal tönkre teszi a saját szülőjének az életét. Tehát kommunikációval úgy lehet kezelni, hogy leülünk, és megkérdezem, hogy mondd el, hogy mi a bajod? Mondd el is, hagyom, hogy elmondja. Hadd legyen neki igaza. Nem mondok rá semmit, nem állok bele abba, hogy de már pedig ez nem így van, de már pedig nézd meg, hogy a Julika mégiscsak milyen kedves. Nem állok bele, hadd mondja el. Mert én azt tapasztaltam, hogy ha hagyom, hogy egy másik ember elmondja az ő nézeteit, akkor képes változtatni a gondolkodásmódján. Hogyha folyamatosan harcolok valakivel, és be akarom bizonyítani a saját igazamat, akkor abból mindig csak harc lesz. Én azt látom, hogy az a jó, hogyha elengedem, és megengedem a másiknak, hogy hadd legyen igaza, mondja el, hogy ő hogy gondolja, mint gondolja, és lehet, hogy menet közben rájön, hogy hát végül is a Julika tényleg, apukám, hogyha te vele vagy boldog, akkor örülök a te boldogságodnak. De hogyha ez nem működik, hát akkor tovább kell lépni, vagy pedig szűkíteni kell a kapcsolódási pontokat. Tehát akkor lehet, hogy nem fogunk olyan sűrűn találkozni, vagy akkor találkozunk a gyerekekkel, amikor a Julika nincs jelen.
0: Gondolom, hogy a kedves hallgatókhoz átment a tudás, hogy ez hogy működik, és ha megvan a két gyerek 20 és 30 éves házaspárok esetében, tehát előbb beszélgettünk, illetve feltettem a kérdést, hogy a jobbra kacsintok és a balra kacsintok. Az ilyen eseteket hogyan lehet kezelni? Mit javasol a kedves hallgatóknak, hogy írgom-burgom, elválunk, ásó kapasz, szerte szét, vagy a megbocsájtás?
1: Én hiszek a megbocsájtásban maximálisan, igen. Hiszek benne. Én hiszek abban, hogy ha két ember nagyon szerette egymást, kezdet-kezdetén is, alapvetően stabil a párkapcsolatuk, csak arról van szó, hogy unalomba fulladt az egész, már nem lelnek egymásba olyan nagy örömöt, elkezdett kihűlni az egész, az intimitás megszűnt, és ugye ezek az apró lépések vezetnek el odáig, hogy valaki kikacsincson a kapcsolatból, és ugye ilyenkor nagyon könnyen bejön egy kívülálló harmadik, aki elkezdi felébreszteni a szenvedélyt valamelyik félben, és azt érzi, hogy ő szerelmes, és ez ugye egy nagyon-nagyon vágyott érzés, hogy szerelmesnek lenni, hogy valaki engem elkezd újra csodálni, elkezd rám odafigyelni, törődni velem, meglátni bennem a nőt, hogyha a nőről van szó, vagy meglátni a férfiban a férfit. Ez egy nagyon vágyott dolog, és mivel a saját párkapcsolatában nem kapja meg, ezért ilyenkor hajlamos arra, hogy valóban el is csábuljon. De tapasztalatom szerint az van, hogy soha ennek nem lesz jó vége. Tehát, hogyha el is hagyja valaki a családját, az új emberrel, hát csak úgy, mint a saját párjával elmúlnak ezek az érzések. És nem biztos, hogy egy olyan stabil kapcsolatot fel tud építeni velem, mint mondjuk egy 10 vagy 20 éves házasságot a saját párjával, ahol mondjuk gyerekek is vannak. Tehát egy ilyen kapcsolatban rengeteg a sérült fél. Mert ott van a saját párja, ott vannak a gyerekek, ott van a másik oldalon a párkapcsolat, meg az abból származó gyerekek, tehát itt nagyon-nagyon sok sérülési lehetőség van, és én tényleg merem állítani tapasztalatomból kifolyólag, hogy azok a felek, akik úgy döntöttek, hogy véget vetnek a saját házasságuknak, és új életet kezdenek a másik féllel, nem jól sikerül az a párkapcsolat, az új. Azok, akik pedig maradnak a saját párjuk mellett, és tényleg egy új dimenzióra képesek emelni a kapcsolatot, mert egy kicsit tanulnak arról, hogy hogyan kell jól működtetni a párkapcsolatot, sokkal boldogabb életet tudnak élni, hiszen most átmentek egy krízisen, kijöttek ebből a krízisből, picit tanultak önmagukról, egymásról, a párkapcsolatukról, és komolyan mondom, sokkal boldogabb kapcsolatban élnek most, ezek után.
0: Körülbelül egy ilyen tréning, az hogyan néz ki?
1: Hát ugye én általában egyénileg foglalkozom a párokkal, tehát mondjuk hármasban ücsörgünk, hat szem közt, vagy pedig szemináriumokat, vagy előadásokat tartok, illetve ugye ingyenes videóim vannak, ahol szösszenetekről mesélek, esetekről, illetve filozófiai kérdésekről, ami a párkapcsolatot illeti. Tehát nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy az emberek tanuljanak arról, hogy mit jelent párkapcsolatban élni. Hogyan tudják kezelni a felmerülő problémákat, nehézségeket, és hogy megtanuljanak kommunikálni egymással. Tehát, hogy mit is jelent a kommunikáció egy párkapcsolatban. Az nem azt jelenti, hogy beszélünk egymáshoz, úgyhogy meg se halljuk a másikat, hanem az onnan kezdődik, hogy odafigyelünk egymásra, hogy képesek vagyunk egymás szemébe nézni, hogy képesek vagyunk figyelni a másik kommunikációra, szándékkal kommunikálni a másikhoz, képesek vagyunk arra, hogy betartsunk egy megfelelő távolságot, mert ugye az se jó, hogyha a férj meg a feleség három emeletnyi távolságból próbál kommunikálni egymással, aztán állandóan összevesznek, mert ilyen banális, apró dolgok is kiderülnek ám, hogy a kommunikáció milyen problémákat tud előhozni, tehát ezekről tanulni kell. Tehát ami előadást vagy szemináriumot tartok, az ilyen. Kommunikációt például nem lehet csak élő formában tanulmányozni, sem online előadás formájában nem működik, hanem csak élőben. Tehát ezt gyakorolni kell, meg kell tanulni az elméletét, és aztán gyakorolni kell. És azt látom, amikor a párok együtt csinálják végig a kommunikációs tanfolyamot, akkor olyan magas szintre tudnak érzelmileg emelkedni, hogy ez valami hihetetlen, hiszen most először történik meg az, hogy esetleg órákon keresztül egymás szemébe néznek. Tényleg, jól megnézik egymást. És kiderül, hogy hát valójában ők már évek óta nem néztek igazán egymásra. Tehát ilyen banális dolgok derülnek ki. Ugye, mert egy párkapcsolat kezdetén mi történik? Összejönnek szerelmesek egymásba, és egyfolytában nézik egymást, csodálják egymást, igaz? Aztán ez szépen elmúlik. Évek múltával elmúlik, és észre se veszi egymást a két ember. Nemhogy nem veszi észre azt, hogy milyen jó tulajdonságok vannak a másikba. És akkor utána beszélhetünk arról, hogy már csak a rosszat látják egymásban, és állandóak a veszekedések. Állandó az, hogy hibáztatják a másikat, és ez nem vezet sehová. Na, szóval ilyen kérdésekről szoktunk beszélgetni a párokkal, meg ezeket a kérdéseket veszem át, hogyha előadást vagy szemináriumot tartok.
0: Előbb említette, hogy filozófiai kérdésekkel is foglalkoznak a párokkal, illetve felmerülnek. Milyen filozófia? Tehát Kant,
1: nem, Laplace? Nem megyek be ilyen mély filozófiába, azért sem, mert azt látom, ugye visszakanyarodva a beszélgetésünk kezdetéhez, hogy funkcionális analfabetizmus van, ez az igazság. Tehát én megpróbálom a legesleg alapvetőbb nyelvezetet használni. Megpróbálok mindenféle olyan idegen szavak tollmentes szöveget adni az embereknek, amit nagyon könnyen megértenek. És nagyon-nagyon sok példát. Tehát én például, hogyha azt mondom, hogy filozófiai kérdésekről, már az eleve egy filozófiai kérdés, hogyha meghatározzuk azt, hogy mik az erkölcsök. Mit jelent az, hogy erkölcs, vagy felelősség? Vagy mit jelent az, hogy az összetartozás gondolata? Érti? Tehát én ilyen alapvető dolgokról beszélek. Mit jelent az, hogy megérteni a másikat? Egyetértésben lenni a másik emberrel. Már csak, hogyha ezeket a fogalmakat letisztázzuk, de szótárból, úgy, hogy meg is értsék, óriási felismeréseik és nyereségeik vannak. Tehát el tudja képzelni, hogy megérti valaki azt, hogy az erkölcs pusztán annyit jelent, hogy tudod, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Nézzünk rá példát, mi a helyes viselkedés, mi a helytelen viselkedés. Akkor nézzük meg azt, hogy egy párkapcsolatban mit jelent helyesen viselkedni, mit jelent az, hogy helytelen. Mit jelent az, hogy te képes vagy a határaidat kijelölni, hogy megbeszéled a pároddal azt, hogy neked mi fér bele, neki mi fér bele, és ezen az úton gondolkozni, és ezen az úton menni tovább. Mit jelent az, hogy elköteleződni egy párkapcsolatban? Tehát ilyen alapvetéseket tisztázunk le.
0: Elkötelezettség, érdekes kérdés, és visszakanyarodtunk a történetünknek az elejére. Vallási hovatartozás mennyiben gátolja a hosszú távú párkapcsolatot, vagy mennyiben segíti ezt?
1: Én azt gondolom, hogy a vallás nagyon fontos minden ember életében. Egyrészt azért, mert ad egy erkölcsi tartást, ad egy nagyon magas értékrendet, amit mondjuk a két fél képvisel. Az nagyon-nagyon jó, hogyha két ember, mind a kettő vallásos. Mert ugye egyrészt van ez a, hogy ők hisznek valamiben, járnak egy bizonyos úton, ezen kívül tartoznak egy közösséghez. És ez szerintem nagyon fontos. Tehát nagyon sok párkapcsolati probléma abból fakad, hogy unatkoznak az emberek. Nincs mit csinálniuk. És amikor unatkoznak, ugye mit csinál egy unatkozó gyerek? Egy unatkozó gyerek felmászik a csillárra, és lerángatja a csillárt, rosszalkodni fog. Így van. Na most egy unatkozó felnőtt ugyanígy rosszalkodni fog. De amikor emberek tartoznak egy közösséghez, és van egy céljuk, amit csinálnak, ami lelkesíti őket, akkor azokat az energiákat, amit mondjuk arra pazarolna, hogy ő összeveszik a párjával, tehát neki nincs ideje arra, hogy ő a párjával veszekedjen, összeveszten, mert ő neki dolga van az életben, tudja? És az is nagyon jó, hogyha valakinek persze a munkahelye megadja ezt a célt, tehát ő azzal a lelkesedéssel jár dolgozni, hogy ő motivált, el akar érni valamit, céljai vannak, akkor az szintén egy kicsit mentesíti a feleket attól, hogy házassági problémáik legyenek. Tehát én egy kicsit azt látom, hogy azoknak vannak problémái, akiknek nincsenek céljaik, nem járnak valamilyen úton, és nincs egy lelkesítő közösség, akikhez tartoznának. Szóval a vallás szerintem nagyon sok mindenben segít. Szerintem az egy fantasztikus dolog, hogyha valaki tudhatja magát valamilyen felekezethez tartozónak.
0: Hit, erkölcs, önkontroll?
1: Igen, ez egy jó dolog, ez egy jó alapvetés szerintem. Mert ugye az, hogy vallásos vagyok, istenfélő vagyok például, akkor az ad nekem egyfajta kontrollt a viselkedésemben. És pontosan tudom, hogy mi helyes, mi helytelen. Hiszen egy vallásban ezt megtanuljuk, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami helytelen. Tudjuk, hogy másnak a párját ne szeressük el, másnak a vagyonát ne tulajdonítsuk el, de az az igazság, megmondom őszintén, hogy sajnos azt is látom, hogy vallásos emberekkel is megtörténik az, hogy elcsábulnak, de ővelük sokkal könnyebb. Őket sokkal könnyebb visszatéríteni a helyes útra.
0: Esettanulmányok. Tud-e valami olyan esettanulmányal kedveskedni a rádió hallgatóknak, ami felkelti a hallgatók érdeklődését, hogyha valakinek valamilyen ilyen problémája van, akkor hova tudjon fordulni?
1: Hensel Edit vagyok, a Párkapcsolatok Iskolájának a megalapítója, és nagyon szívesen válaszolok bármilyen megkeresésre, lehet engem keresni, és akkor visszatérek ahhoz, hogy esettanulmány. Kettőt elmondanék, jó? Mert mind a kettő nagyon jól végződött, és mind a kettő egy drámai helyzetből indult. Ugye, mit nevezek én drámai helyzetnek? Hát amikor valaki vagy elkezd már valamilyen harmadik fél felé fordulni, még esetleg nem csalta meg a párját, de már kifelé kacsingat, vagy konkrétan megcsalta a párját. Na most nézzük az első esetet, amikor az történt, egy olyan házaspárról van szó, ahol gyerek is van, fiatalok, 10 éve vannak együtt, nagyon szerették egymást, így indult a kapcsolat, de egyszer csak elkezdett kihűlni a dolog, meg egyéb problémák adódtak, és a hölgy találkozott valakivel, akibe hát óriási, elképesztő módon beleszeretett. Ugye a férje észrevette rajta, hogy problémák vannak, ugye ennek mindig jelei vannak. Olyan jelei vannak, hogy elvonul, csak a telefonját nézi, láthatóan valakivel kommunikációban van, megszűnik az intimitás a párjával, és a férje rákérdezett, hogy mi újság. Itt a feleség egyébként nagyon becsületes volt, mert megmondta, hogy beleszeretett valakibe. A férje megkérdezte tőle, hogy ki az, úgy konkrétan még akkor nem mondta el, de az a lényeg, hogy egy kolléga, tehát egy ismerősről van szó. És a férje elhatározta, hogy ő helyre akarja hozni ezt a kapcsolatot, és fogta magát, és megkereste. És férfiasan a szemébe nézett, és megkérte, hogy hagyja békén a feleségét. Megkérdezte tőle, hogy mit akar. És nyilván a hódító az csak hebeget habogott, és elnézést kért, és kezet adott arra, hogy békén lesz hagyva a feleség. Na most ők ezen a ponton jöttek el hozzám, és elkezdtünk együtt dolgozni. Én megmondom őszintén, hogy én örültem annak, hogy a férfi ekkora felelősséget vállalt, bár mondta, hogyha a felesége egyszerűen nem fog lemondani erről a hódítóról, akkor kénytelen lesz azt mondani, hogy jó, legyen vége a kapcsolatnak, de a gyerek érdekében, mert látta a gyereken azt, hogy ő annyira össze akarja hozni a szülőket, tényleg. Tehát látható, hogy megfogta mind a kettőjük kezét, összehúzta őket, állandóan arról beszélt, hogy anya, ne haragudj az apára, anya, szeresd az apát. Tehát látni azt, hogy a gyerek mit dolgozik azon, hogy két embert összetartson, ez komolyan mondom, felemelő. Na mindegy, elkezdtünk együtt dolgozni, és a feleség belátta, hogy ez tényleg nem helyes, és hát most ott tartunk, hogy arról beszélgetünk, hogy mi vezetett oda, hogy ő kitekintgetett a kapcsolatból, és hogyan tudják úgy újraépíteni a kapcsolatot, ami annak alapján megy, hogy tényleg megtudjuk a másiktól, hogy mire van igénye, mire van szüksége, és oda-vissza azt nyújtjuk. Szóval, amikor ilyen alapokon működik egy kapcsolat, és elkezdenek dolgozni ténylegesen a kapcsolaton, ami egy életen keresztül tart. Tehát dolgozni egy kapcsolaton nem azt jelenti, hogy hát most teszek valamennyit, aztán majd megint elfelejtkezek róla, hanem a párkapcsolat akkor működik, hogyha nap mint nap teszünk a másikért. Szóval ők most itt tartanak, és én azt gondolom, hogy ez egy sikertörténet, és a másik esettanulmány, amit el akarok mondani, és azért akarom elmondani, mert azt látom, hogy egy ilyen helyzetből kijönni csak ezen a módon lehet, hogy hát szintén egy drámai helyzettel fordult hozzám egy házaspár, ott is gyerekek vannak, 3 gyerek, de ott már nagyon komoly megcsalás történt, olyan komoly, hogy a férfi elhagyni készült a feleségét, és el is döntötte, hogy itt akkor vége. Na, és eljöttek hozzám, félt a férfi attól, hogy most bevallja a feleségének, mert akkor a feleség még semmit nem tudott erről az egészről, de mondtam neki, hogy nyugodjon meg, mert tudom, hogy jó vége lesz a dolognak. Bevallott mindent, a feleség is bevallott mindent, mert általában egyébként ez a tapasztalat, hogy egy házasság nem azon múlik, nem egy embernek a hibáján múlik, hanem mind a kettő hibázott a kapcsolat során, de amikor ez sikerül kitisztázni, akkor az a csodálatos az egészben, hogy elkezdik megérteni egymást. Elkezdik megérteni azt, hogy melyiküknek mi volt a motivációja, miért úgy viselkedett, ahogy, miért úgy reagált bizonyos helyzetekben, ahogy, és akkor a férfi elkezdett átfordulni, és azon kezdett el gondolkozni, hogy talán mégsem kellene elhagyni a családját, és megkérdezte tőlem, hogy hogyan csinálja. És ezt szeretném a hallgatóknak ajánlani, hogy ilyen esetben mi az, ami működőképes. Amikor van egy vonzalom egy kívülálló harmadik felé, egy olyan vonzalom, amiről azt hiszi, hogy elpusztíthatatlan, mert ugye ezt a szerelem érzéséről azt gondolják az emberek, hogy elpusztíthatatlan, és amikor fiatal valaki és egyedülálló, akkor legyen szerelmes, és élvezze ki, de amikor családja van, hát akkor ez nagyon-nagyon nincs rendben. Tehát én azt mondtam neki, és tényleg ezt tanácsolom mindenkinek, hogy ilyen esetben a kommunikáció teljes elvágása az, ami célra vezető. Tehát neki ezt a szerelmi szálat olyan szinten el kell vágnia, hogy minden kommunikációs vonalat a másikkal meg kell szakítani. Tehát a social médiáról el kell tüntetnie, meg kell szakítani a kapcsolatot azzal a féllel. Mert hogyha ezt nem teszi meg, akkor állandóan ez olyan, mint egy seb, ami állandó feltépésben van. Tehát, hogy ő bármikor meglátja azt az illetőt, akkor tépődnek fel a sebek. Újra elkezdi érezni azt, hogy de ő szerelmes, ő vonzódik. Tehát ezért én azt javasoltam a férfinak, hogy minden kapcsolatot azzal a hölgyel vágjon el. Ne találkozzon vele, ne beszélgessen vele, főleg búcsúzzon el tőle, de minden kapcsolatot vágjon el, és koncentráljon arra, hogy újra felépítse a kapcsolatát a párjával. Ebben segítettem nekik, és ők most nem csak hogy boldog házasok, hanem nagyon-nagyon sikeres vállalkozást is csináltak. Tehát ezt látom, ahol sikerül túljutni ezen a krízisen, akkor egy sokkal magasabb minőségű kapcsolatba tudnak átmenni.
0: Műsorunk sajnos lejárt, még odaadnám a mikrofont egy rövid búcsúzkodásra, és hol is lehetne önt megtalálni?
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, Hencel Edit vagyok, Párkapcsolatok iskolája. Elérhető vagyok a internetes oldalon párkapcsolatokiskolája.hu, illetve párkapcsolatokiskolája.eu, és a párkapcsolatokiskolája@gmail.com e-mail címre lehet nekem írni leveleket, minden segítségkérő levélre válaszolok.
0: Nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatóink, műsoridőnk lejár, búcsúzom Önöktől, Isten áldja Önöket, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jólétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jólétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagy Pál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Bodor Lóránd.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: India anyánk, Mehbubkán 1957. Lóri, te jössz.
1: Szívszorító indiai parasztepos, egy anya és 1001 fájdalom, igazságtalanság és tragédia, az indiai mestermű, mely több mint méltó párja az elfújta a szélnek.
0: Férje és csecsemője halála után a két gyermekes eladósodott anya átalakítja faluját. Azáltal, hogy az önfeláldozásig kitart, és mindig a magas erkölcsi döntéseit hozza meg.
2: Hát nekem is kéne valami első mondat. Az indiai polgárháború idején játszódott történet főhőse egy gujaráti ültetvényes, gyönyörű lánya, a tüzes és makacs teremtés, ez az elfújt a szélnek az indiai változata. Ne haragudjatok, akkor nem is folytatom, hogy a tüzes és makacs teremtés szerelmes a szomszéd birtokos legidősebb fiába. Kibe szerelmes ez a lány? Egyáltalán szerelmes valaha? Én lehet, hogy ezzel kezdenék, hogy Szabival már nagyon-nagyon sokszor vitatkoztunk arról, például a Tarkovszkijnál, hogy szerintem egy magyar ember nem értheti a Tarkovszki filmjét legfeljebb, vagy nem érezheti legfeljebb 25%-ban, és egy indiai filmnél sokszor azt érezzük, hogy ez lehet, hogy csak 15%, vagy legalábbis azt érzem, hogy bizonyos szimbólumok azok ránk nem biztos, hogy úgy hatnak magyar emberként, amik egy indiait beindítanak, bennünk meg így semmi különöset nem vált ki, amikor a nőnek a szemek között ott van az a pötty, akkor az arra egy indiai beindul, bevadul, mi meg nekünk az egy, ez egy jaj, de szép esztétikai pötty.
1: Vagy ha nincs ott.
0: Tehát szigorú értelemben nyilván csak ebben a percben készített magyar filmet érthetjük meg. Minden más film, melyet akár Magyarországon korábban, akár más országokban, akár más földrészekben készítettek, az nehezen érthető számunkra. Ezért az a feladatunk, hogy utána olvassunk, utána gondoljunk.
2: De attól még csak érteni fogjuk, de nem érezni. Egyébként én magammal vitatkozom olyan értelemben, és ez jó megközelítés, hogy e percben, és akkor még az a társadalmi réteg készítse azt a filmet mi rólunk.
0: Itt Budapesten.
2: Igen, igen, igen. És akkor körülbelül 3 filmet mondhatunk. Szóval...
0: Bár volt, ha nem én készítettem, akkor megint nehezen érthetem.
2: Igen, de hogy például volt, amikor azt éreztem, hogy valamelyik Szőcs István filmet nézem, már csak a képek miatt is, vagy a Földnek a fontos szerepe, ugye az Ének a búzamezőről című filmnek.
0: De ha már Föld, akkor Alekszandr Dovzsenko 1930, vagy az anya Vszevolod Pudovkin 1926. Ez szovjet filmek, ugye Indiának mindig sajátos viszonya volt a szocializmushoz és a Szovjetunióhoz, ezek azért visszacsengenek.
1: Viszont Gyula, egyből meg is támadnám ezt a Tarkovszki dolgot, úgy támadlak, mert hogy van nekünk krasznaurkaink, és van nekünk Tarbélánk, és a kettő azért eléggé rokon, legalábbis életérzésben. Nekem személyesen az volt, és így például ez az indiai sztori is elég...
2: Szerintem Tarbélát se érzem. Eleve van az a Békés-megyei világ, és akkor azt így, annak a nihilista olvasata, vagy megfejtése, de nem biztos, hogy ebbe az irányba menném.
0: Egyetemes emberi dolgokkal foglalkozik ez a film, tehát akkor innen érdemes megközelíteni, hogyha ismerjük az emberi természetet és a saját emberi természetünket, akkor tudunk beleereszkedni ebbe a filmbe.
2: Na, és akkor még magammal szembe szóljak, aztán majd Szabival is. Egyik indiai csoportba beléptem Facebookon, és gondoltam, indiaiakat Sunil fogok kérdezni erről a filmről. Eszement jókat írtak, az volt a legfontosabb válasz, hogy ők már Netflix filmeket néznek.
1: És ez nincs fent a Netflixen?
2: Ez nincs fent, vagy nem tudom, hogy fent van, de ezt nem nézik.
0: De én ismerem ezt az indiai csoportot, és itt indiai aik válaszolgatnak neked.
2: Ja, az is lehet. És az a lényeg, hogy ők szinte nem is értették a kérdésemet, hogy milyen filmre vonatkozik. Szóval, hogy lehetséges, hogy akkor mégis csak nekünk többet mond ez a film, mint egy indiainak, mert mi ezt láttuk?
0: Ez az első Oscar jelölt film, tehát akkor ez azért együtt dobbant 1957-ben az amerikai közönséggel. Összesen 3 Oscar jelölése van egyébként a hindi nyelvnek, és 30 évig megállás nélkül játszották a mozik Indiában, és csak a 90-es években szépen változik ez meg, ahogyan az indiai mozinézési szokások, ugye ez bennünket is megrázott 30 éve, hogy változnak az indiai mozinézési szokások, tehát, hogy ez amikor elmégy, rászánod az estét, van egy intermisszió közben, addig kimégy nem patogatott kukoricát, hanem csapatit venni, és meg mindenféle italokat, és amikor tánc van, akkor meg fölálltok, és együtt táncol az egész mozi.
1: Ez érdekes, ez a 30 év, mert hogy a film válaszként Catherine Mayo-nak, amerikai írónőnek az 1927-es...
2: Hát kinek ne az lenne a

0: a hermeneutikájával közelít Indiához, nem azt mondom, hogy hazugságokat mond, csak nagyon egyoldalúan emeli ki a társadalomnak, a vallásnak és a kultúrának az árnyoldalát.
1: Na várjál, de hogy igen, mert hogy mi az, amit kiemel például, hogy a problémák, amik Indiában vannak, azok a férfiak szexualitásából fakad.
2: Igen, ez a toxikus maszkulin történet már 1927-ben felütötte a fejét, és azóta is egyre...
0: Velünk van.
1: Én máshonnan indítottam volna. Egyrészt már beszéltünk mi indiai filmekről. Az egyik kedvenc rendezőnk, de tényleg a kedvenc, nekem tényleg a top 10-ben van.
2: Satyajit Ray.
1: Na ezt köszönöm szépen, hogy kimondtad. Szóval, és nem fogom kimondani. Nagyon érdekes, hogy ő Bengáliából származik, és ugye az Út éneke, az Apu trilógia révén beszéltünk róla, illetve a Zeneszalon még egy fontos műve, meg még a Csarulátad, de arról még nem készítettünk filmet.
0: Ez a Bollywood, aki készíti ezt a filmet, ez hindu és muszlim vegyes felvágott, és ez a filmben is sokféleképpen előjön, hiszen ez pontosan ez a film egyik üzenete, hogy össze kell fogni a
1: Indiát. Ez nem a Legannak a üzenete? Mert hogy ez a rendező viszont India teljesen másik részéről származik. Úgy tudom, hogy ő muszlim, gujarati.
2: Igen, és a forgatókönyv is, az írók, mivel urdu irodalmon nőttek fel, ezért a szöveg is úgy íródott.
1: És nagyon izgalmas, gondolom ti is megnéztétek a gujarati Wikipédia oldalát ennek a filmnek, minden megfejtés fönt volt, de én azért elgondolkodtam, hogy azután, hogy India létrejött és szétesett, egy muszlim rendezi meg az India anyánkat, ez nem olyan, mint hogyha mondjuk egy felvidéki magyar rendezné meg a Szlovák anyácska című filmet, aminek a szlovák címe a Matica Slovenska. Na mindegy, most itt viccelek is, meg nem is.
0: Hát tehát, az indiai nemzeti önazonosságtól függ azért, ugye India maga ez a szó is, ez nem egy önelnevezés. Bharatmata a filmnek a hindi címe. Hát ekkoriban próbálják gyurmázni a gyarmatosítás által összerakott nemzetnek, vagy nemzeteknek a konglomerációjának a közös önazonosságát.
1: Nem, jó, csak arra céloztam.
0: És mai Indiában ma is több 10 millió muszlim.
1: Igen, igen. Nem, erre céloztam, hogy azért vallási lag és földrajzilag fog három részbe vagy négy részbe törni ez az India. Tehát van ez a kelet-nyugat-Pakisztán, meg még lent a Sri Lanka. Nyilván egyéb dolgok is lehetnek, mondjuk
0: és
1: a dravidák.
0: Bangladesh.
1: Hát az a Kelet-Pakisztán, arra gondoltam.
0: Igen.
1: Igen.
0: Ma Bangladesh.
1: Igen. De hogy arra azt akartam mondani, hogy azért az egy nagy törésvonal volt, hogy te milyen vallású indiai vagy. Ez nyilván azóta sokat változott, de közvetlenül India születésekkor azért ez izgalmas lehetett India közepén, bizonyos értelemben kulturális fővárosában muszlimként élni.
0: Lehet, hogy a történetre térnék rá, azért ez nagyon megrázó sok szinten. Egy nőről szól, aki egyedül marad. Egyedül marad abban a tekintetben, hogy a férjének a két kezét amputálni kell. Ez egy nagyon megrázó jelenet, megvallom, nem is bírtam teljesen oda nézni. És ami utána történik a kezetlen férfival, az is nagyon megrázó.
2: De hát már a felvezetés, hogy veszíti el a kezét, az a megerőltetett munka, azok az izzadó arcok.
0: Igen, az ökör nem tudja vállalni ezt a feladatot, igen. És ezért az ember
1: csinálja. De várjátok, ti már nem azt, hogy elkezdtétek, hanem már benne vagytok a közepén. Én még előzményként azért elmondtam volna, vagy szerintem nem hangzott el, hogy ennek a rendezőnek már készült ugyanerről egy filmje, 1940-ben.
0: Asszony címmel.
1: Szóval ez milyen már, hogy én 17 éve készítettem egy filmet, és most újra én csinálom meg a remake-ét ennek a filmnek. Ez elképesztő számomra. És a másik, amin elgondolkodtam, hogyha arra az amerikai könyvre reagál, akkor ez bizonyos értelemben egy ilyen propagandafilm lenne, ami lehet pozitív, meg negatív is, mert a Casablanca is propagandafilm. Viszont a filmnek a nagy része az egy flashback, mert hogy látjuk az öreg színésznőt, vagy az öreg főszereplőnőt.
0: Ugye valószínűleg nem arra a könyvre reagált, tehát az eredeti film 1940-es Asszony a címe. Igen. Lehet, hogy akkor még nem is olvasta a Mayo könyvét, tehát őt ez a téma foglalkoztatja, az egyedül maradó asszony. és aztán behozza ezt a címet, hogy India anyánk, nem csak a Mayo könyvre reagálva, hanem mindannyian szeretjük a hazánkat nőiesíteni, és ő egy olyan asszonyalakot állít elénk, aki

0: minden nehézség dacára erkölcsileg tiszta marad.
1: És akkor egy ilyen furcsa szituáció, hogy egyszerre látjuk a traktorokat, a gépeket, meg a villanyvezetékeket.
2: És azokat a snitteket, amik rettenetesen emlékeztetnek az ilyen szovjet...
0: Traktoroperákra.
2: Igen. És plakátokra.
1: De mindeközben meg a vízcsatornát meg kellene áldani, ez meg így ellent mond neki ennek az egész világnak, nem? Tehát ahogy a modernség, meg a hagyomány így össze...
2: Igen, mert te európai vagy, azért mondasz ilyet, de Indiában ez semmi probléma.
1: Jó, láttunk ilyet Európában.
0: Balos, nemzeti és vallásos. Ez a három együtt, semmi gond. Igen.
1: És akkor egy esküvőn járunk, ahol nem tudjuk, hogy a mennyasszony az, mintha sírna és boldogtalan volna, de aztán, ahogy a filmet később látjuk, ahogy ez a mennyasszony a férje eltűnte miatt, vagy annak okán, vagy annak következtében nehéz helyzetében boldogtalanná válik. Zárójel, az eredeti filmben, az 1940-es filmben a férj az nem szikla miatt távozik, hanem a nő terhessége miatt, következő terhessége miatt.
0: Ez már túl sok. Ennyire nem akarta rossz fényben feltüntetni
1: igen,
0: a férfiakon.
1: Igen, szóval, hogy a nő az később boldogtalan, és akkor ezt a mennyasszonyi állapotot csak később színezi át, vagy csak azért volt akkor ott boldogtalan, mert tudta, hogy azzal, hogy felveszik azt a kölcsönt, az egész életük rá fog menni.
0: Igen, bár én nem láttam boldogtalannak, és számomra a történet későbbi pontján derül ki, 5 perccel később, akkor mondja el nekik az anyós, hogy eladósította, és akkor derül ki a szerződésből, mert hogy írástudatlanok mindannyian, hogy bele lett írva egy olyan dolog, hogy a 3/4-ét a termésnek mindaddig, amíg vissza nem fizetik.
2: 3/4-ét vagy 2/3-át?
1: Én is 3/4-re.
0: Tehát akkor derül ki, hogy őket tulajdonképpen átverték, és akkor még egy ilyen hitelen tárgyalótermi drámává változik a történet. A falu öregjei nem az igazságosság mellett döntenek.
1: Mi az igazság, csalás... Szabi?
0: Hát igen, de itt egy csalás történt írástudatlanoknak, írásban beleírt valamit a szerződésbe.
1: Ja, ez biztos?
2: És hogyha már ezt írja a szerződés, akkor a papírt követjük. Kb. Ez a döntés.
0: Igen. Meg, ja, meg a fennálló társadalmi rend.
1: Várj, ez nekem nem állt össze. Tehát nem az volt, hogy az anyós kötött egy ilyen szerződést,
2: de igen, előnytelen szerződést. Viszont nem tudott arról, hogy ez bele volt írva a szerződésbe.
1: Ez fontos különbség. Akkor innentől ez azért fontos, mert akkor a Birgyu egész működése az innentől kezdve egy igazság helyreállító dű is. Igen. Tehát, hogy onnantól kezdve nekem nem annyira egy elvetemült gonosz bandita, csak aki az igazságot helyre akarja billenteni.
0: Hát az is erre mutat, hogy Krisna egyik neve a Birgyu. Tehát ez a fajta rombolás, vagy a ártó erők megbüntetik a még gonoszabbakat, vagy helyreállítani az igazságosságot rombolással, hogy ennek is a metaforája.
1: És akkor nagyon-nagyon fontos, hogy onnantól kezdve az apa távozott, onnantól kezdve ez a nő már nem csak India anya, hanem India apa is.
0: Ezt jól mondod. És ugye az anyósa is meghal, tehát így is egyedül marad, és a 4-ből 2 gyereke is meghal. Én azt az egyedül létet ezért hangsúlyozom.
2: A tragédiák száma annyira felpörög, mint hogyha az apu trilógiának az összes fájdalmát szteroidokra nyomnánk, és úgy következnének egymást.
1: Az apu trilógia az 2 évvel korábban kezd megszületni, és ebben az évben mutatják be a második részét. Vicces, hogy a apu trilógia rendezője, akinek a nevét te szebben ejtett ki.
0: Rai.
2: Mr. Rai.
1: Ő egy nemzedékkel fiatalabb, mint itt a rendező. Ott az apu trilógiában a halálokat sokkal plastikusabban látjuk, meg a gyászt. Itt ez a megrendítő, hogy egyik pillanatban még ott van az a gyerek, a következőben már nincsen.
2: Nincs idő sírni. Igen.
1: És az vagy csak nagyon kevés idő. Tehát kergetjük az apát a semmibe, a mezőbe, aztán újra.
0: Jó, ezen én is gondolkodtam. Azért a filmes szempontból az is árnyalja ezt, hogy vágás. Tehát, hogy nem mutatja nekünk azt a 3 hónapot, 1 évet, 3 évet, amíg teljes depresszióban van, hanem vágás, és mit tudom én, eltelik 15 év.
1: Oké, de az apuban pont ezek a legbrutálisabb, legszívenütőbb jelenetek, amik nincsenek kivágva ilyen értelemben. És akkor, és nagyon érdekes a zenének és a daloknak a szerepe, amik először megijesztik a nézőt, az európai nyugati nézőt, de kimondottan gyönyörű dalokat hallunk benne.
0: Annyiban nem rémeszti meg, hogy a musical, a hollywoodi musical, az hasonló idétlen. Mondok egy példát, Evita, Ellen Parker, én nem tudtam, hogy musical, tehát amikor gyönyörűen megy a politikai izé, és összeállásod, és egyszer csak dalra fakadnak, én azt hittem, meghalok, tehát engem teljesen, hogy ez micsoda, aztán nyilván utána kiderült, hogy, tehát arra próbálok célozni, hogy aki úgy megy be, hogy ez egy, hát musicalnek ezt nem nevezném, de zenés, táncos betétekkel tarkított film, azt ez nem fogja meglepni.
1: Megkockáztatom, hogy még közelebb álltak ezek a zenék hozzám, mint egy amerikai musicalnek a zenéi.
2: Valahonnan így ilyen magyar népdalokra is hajaznak.
1: Nem merek ilyen nagy gondolatokat kimondani.
2: De benned
1: volt. Vagy lehet, hogy a magyar népdalban ismerjük a cigány siratókat valamilyen módon.
2: Hát, és amikor akkor azt... megy az aratás, vagy a földeken dolgoznak, és együtt ott a boldog énekeket nyomják, ez nagyon hasonlít arra, mint amikor mi Kalákában.
1: Zárójel, már utaltam magyar filmes utalásokat, akkor ha már ezeket említed, én kiemelném azt a jelenetet, amikor a esküvőre vonulnak az ökrös szekerekkel, hát ez teljesen az egy évvel korábbi Körhintának a lakodalmi jelenete, csak ott magyar népdalokat énekelnek zenekarral, itt meg indiai dalokat. Nem tudom, hogy látta a rendező a Körhintát, láthatta, de hogy abszolút rokon jelenet.
0: Ez a film kettős keretben van, mert a gátnyitással kezdődik, és azzal is végződik, és egy visszaemlékezés maga a film, de van egy belső keret is, amit most említettél, egy lakodalommal kezdődik, és egy lakodalommal végződik.
1: Az
0: uzsorás lánya lakodalmával.
2: És közben az emlékeken belül is emlékszik.
1: Na ez, szerintem a filmnek ez az egyik legnagyobb ereje.
2: Meta.
1: Amikor ott van az esküvőn, az gondolom ugyanarra gondolunk, igen, és akkor odalép hozzá játszani a két felnőtt fia.
2: Kirazott a hideg. Igen.
1: Majd eszébe jut a két kisebb fia, majd ugyanazon helyzetben a férje, ahogy vele játszott. Na, az tényleg hátborzoló jelenet.
0: Nyilván azért, mert Ottlieb Géza volt a kedvenc írója, akinek két évvel később, 59-ben jelent meg az iskola határanya, ami ugye egy ilyen lépcsőzetes emlékezés történet, hogy eszembe jut az, amikor eszembe jutott az, amikor eszembe az. A végén már is tévedünk, hogy most melyik idősíkon játszódunk, de ez az állandó visszaemlékezés.
1: De ez nagyon fontos, nem tudom, nektek helyszínhez vagy máshoz köthető. Nekem van egy ilyen erdélyi település, ahol szerelmes lettem 17 évesen, és arra a településre vissza-vissza szoktam menni. Valahogy viszek embereket magammal, Szabi, téged is elvittelek már oda.
0: Én is szerelmes
1: több
0: lettem.
1: Osztályomat is elvittem oda, és ami nagyon érdekes, amikor egy idő után eljutsz oda, hogy már nem is meséled senkinek azt a történetet.
2: Mert már élet.
1: Mert meg már nem, vagy meg már ezt úgyse tud elmondani, már...
0: Annyi réteg rakódott fel.
1: Igen.
2: És melyik ez a település? Csak
1: ezt majd műsor után elmesélem.
0: A te szülőfalud.
2: Tényleg?
0: Nem, vicceltem.
1: Jó.
0: A zenét egyébként Nausad szerezte, 12 dal található benne. Ez a 6 vagy 12 dal, ez úgy tűnik, hogy egy recept Bollywoodban, és ez bekerült a 100 legjobb bollywoodi zene közé. Nyilván a többi 99 is szeretitek.
1: Itt, ha ezt a kulcsszót kimondtad, akkor azért említsük meg, az Apu trilógiánál beszéltünk róla, hogy az indiaiaknál nem csak a Bombay lett ilyen Hollywood, a film...
2: Bollywood.
1: Igen, a film fővárosa, hanem az összes nagyváros, és a nyelvekhez is kapcsolhatóan van ott Tollywood, meg Zollywood, meg nem tudom, legalább 12 ilyen
0: a filmes... A magyar, nem?
1: Zollywood?
0: Csak viccel.
1: Ja, jó, vicceltél, bocsánat.
0: Vagy kivágjuk.
1: Okay, vagy Lollywood. Szóval, hogy de ez tényleg, tehát míg az Apu az nem Bollywood, addig ez igen.
2: Igen.
1: Aztán van egy-két olyan figura, meg egy-két olyan jelenet, amivel én európai emberként nem tudtam mit kezdeni.
2: Halljuk.
0: Na mondd.
1: A jelenet mondjuk legyen a tetőről etetés, amikor a Birgyú eteti a lányt, valamelyik lányt, nem tudtam a lányokat mindig egymástól megkülönböztetni.
0: Te nem igazán őkkel, Gyula?
1: És egyszerre tök cuki, ahogyan felébreszti, már-már ilyen Lilion Fi című film jut eszünkbe annak a játékossága, aztán utána a lányról azt hiszik a szülei, hogy fölakasztotta magát. Szóval ez a tragédia meg a komédia